0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Ígértem, hogy atlétikával és Takács Boglárkával kezdünk. Megérkezett a stúdióba az atléta, a rövid távfutó, a 100 és 200 méteres síkfutás országos csúcstartója. Szervusz, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Ugye azt talán nem lenne meglepő, hogyha most elkezdenénk beszélgetni az Európa-bajnokságról, mert picit több mint egy hete ért véget Birminghamben a kontinens viadal, de van már ennél aktuálisabb történés is, mégpedig a budapesti világdöntő, amit majd szeptember 11 és 13-a között Budapesten rendeznek. Tegnap volt egy sajtótájékoztató, ahol kiderült, hogy mely magyar versenyzők lesznek ott, és te ott leszel. Ez meglepetés volt, te tudtad, tudni lehetett, hogy mi alapján kerülnek oda a magyar versenyzők erre a világdöntőre. Szóval, hogy tegnap volt-e bármilyen fordulópont ebben az ügyben?
3: Nekem ebben nem volt, vagy legalábbis nyilván az, hogy a végleges nevezési lista kijött, mármint hogy a magyar indulókkal kapcsolatosan, az nekem is újdonság volt, hogy akkor ténylegesen kik indulhatnak és kik állhatnak majd rajthoz, de nekem a szövetség meg a szakmai vezetőség az már, ők már igazából tavasszal mondták, hogy ha véletlenül nem jutnék ki, akkor se aggódjak, mert valószínűleg az én nevezésemmel nem lesz probléma, és azt el fogják fogadni a World Athletics-nél. Úgyhogy viszonylag nyugodtan készültem, egyébként főleg az Európa-bajnokságra az volt a főverseny az idén, és akkor úgy voltam vele, hogyha hát reményeim szerint összejön az Európa, vagy a világdöntő is az Európa-bajnokság után egy ilyen kis ráadásnak, és hát sikerült, és ami viszont nekem is meglepetés volt az, hogy 200 méteren is rajtozálhatok, mert a 100-zal azzal úgy kalkuláltunk, meg a 400-as mixváltóval, tehát az már az évelejétől fix volt, hogy a váltókat lehet indítani. De a 200 méter az nekem is meglepetés volt, úgyhogy az ilyen kis plusz.
2: Úgy fogalmaztál, hogy azt mondták a szövetségnél, hogy ha nem jutsz ki, akkor se aggódj, mert hogy a kijutás az ahhoz milyen feltételeket kellett teljesíteni?
3: Ha jól tudom, akkor volt pár olyan szabadkártya, ami a regnáló olimpiai bajnok, világbajnok, talán a Gyémántliga győztes, tehát ők alanyjogon indulhattak, hogy indulhatnak, és akkor ezen felül pedig a világranglistáról töltötték fel a maradék, nem tudom most, talán 14-13 helyet, vagy hát most 16 a létszám, tehát 16 fő plusz kiegészülve velem 17-en leszünk, és a világranglistán kellett minél gyorsabban futni az idei évben. Annyi volt a különbség mondjuk egy szokványos kvalifikációs rendszerhez képest, hogy itt nem volt korlátozva az, hogy mondjuk az Egyesült Államokból vagy bármelyik országból csak 3 sportoló jöhet, hanem annyian jönnek, ahányan ott végeznek az első 16-ban, szóval ez is egyfajta újítás és egy különlegesség ennek a versenynek.
2: Ugye sokszor hallottuk már, vagy régóta, mivel Budapesten rendezik, hogy ez a világdöntő, ez egy hatalmas nagy robbanás lesz, nem tudom, hogy ez a legjobb szó, valószínűleg nem, de azért keveset tudunk erről. Azt tudjuk, ahogy elmondtad, hogy a nagyon jó versenyzők itt lesznek, de miben lesz ez más, mint mondjuk egy világbajnokság, egy Európa-bajnokság, nyilván itt 3 napról beszélünk, tehát ebből a szempontból nyilván rövidebb, de miért lesz ez más, mint az eddig megszokottak, hiszen ez lesz az első alkalom.
3: Igen, és pont emiatt, hogy ez az első alkalom, ezért mindenki így nagyon kíváncsi, meg izgatottan várja, mert tényleg nem tudjuk, hogy mire számítsunk. Nyilván vannak előzetesen tervek, meg azért most a sajtótájékoztatón is tegnap azért már így körvonalazták, hogy miket szeretnének véghez vinni, és ahogy így hallottam, ezt tényleg egy ilyen show műsornak csinálják, és tényleg azért rendezik így, és mindent a köré építenek, hogy ez a nézőknek és a közönséget kiszolgálja, és nekik legyen látványos, élvezetes, szórakoztató, és nagyon-nagyon sok újítást terveznek, akár ha olyanokat nézünk, hogy a pályának más lesz a színe, vagy ilyen más színek is lesznek a pályán, meg mindenféle fény effektekkel kalkulálnak, meg ha jól tudom, még élő koncert is lesz, Armand Duplantis előadja majd az új dalát, ami a világdöntőnek a himnusza. Úgyhogy sok-sok újítás lesz. Kíváncsi vagyok, hogy ezt hogyan fogják tudni mind megvalósítani, meg a szigorú 3 órás programba beigazítani és besülíteni mindent. Mert ugye például mondjuk egy világbajnoksághoz képest az mindenképpen újítás, vagy más, hogy itt 3 versenynap van, és mind a 3 nap 3 órás időablakban mennek le a versenyek. Az ügyességi számokban nincs is selejtező, hanem csak a nyolc legjobb aktársan a világon ők versenyeznek egymással, a futószámokban pedig 16-an, és akkor abból van egy előfutam, és egy 8-as döntő egy nagyjából egy másfél órával az előfutam után. Úgyhogy ilyen különbségek vannak, hogy nem húzódik el a versenyprogram úgy, hogy van délelőtti is selejtezők, délután mindenféle középfutam, döntő, ilyesmi, hanem ez tényleg már csak a legjobbak közötti verseny, és emiatt sokkal izgalmasabb, megélvezetesebb nézőként is, mert mindig lesz valami történés a pályán, legalábbis ezt ígérik a szervezők.
2: Igen, te is azt emelted ki, hogy azért itt a show műsor jellege az, ami dominál ennek a történetnek, de azért sportértéke van, számotokra van, tehát hogy ez mondjuk egy Európa-bajnoksághoz, egy világbajnoksághoz képest hol helyezkedik, vagy helyezkedhet el, mert nyilván azért is nem tudjátok ezt előre, hogy most lesz először.
3: Igen, és ilyen szempontból kíváncsiak vagyunk, vagy hát én is személy szerint, meg szerintem így a sportvezetésben mindenki, akár a World Athletics-et nézve, hogy milyen eredmények fognak születni, ezt nyilván előre senki nem tudja, de én azt érzékeltem a környezetemben is, hogy az atléták elég motiváltak, és nagyon készülnek erre a versenyre. Úgyhogy szerintem én arra számítok, hogy talán még akár lehet, hogy erősebb eredmények fognak születni, mint egy olimpián vagy világbajnokságon, pont azért, mert tényleg a legeslegjobbak vannak itt, szóval nincsen, nem tudom, semmilyen kvótaszám, úgyhogy nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy ez mit hoz ki a sportolókból. Az, hogy mondjuk viszonylag ez későn van, és a szezon végén van mondjuk európai atlétáknak, tehát nekünk már azért volt egy Európa-bajnokságunk, és azért már az év eleje óta versenyzünk, de akiknek viszont nem volt kontinentális bajnokságuk ebben az évben, azoknak abszolút maximálisan ez a fő versenyük, és a fő versenyre azért minden atléta úgy időzíti a formát is, hogy ott legyen egy nagy duranás és nagy eredmény. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy akár lehet, hogy világcsúcsokat is fogunk látni.
2: Ezt meglátjuk, de hogyha már a szurkolókat, a nézőket kiemelted, akkor van ennek azért olyan célja is, hogy népszerűsítse az atlétikát? És csak azért kérdezem, mert hogy az atlétikának szüksége van még népszerűsítésre?
3: Szerintem abszolút, és mindenképpen lehet egy ilyen hozadéka, sőt, hogyha a 2023-as világbajnokságot vesszük alapul, akkor utána érezhető volt az előrelépés és fejlődés, hogy az atlétikát talán még jobban megismerték az emberek, és talán még jobban így a méltó helyére került, vagy újra.
2: De Magyarországon arról beszélsz, vagy
3: Magyarországon? Világszinten szerintem azért tisztában vannak az emberek az atlétikával, és azért úgy követik, de nyilván világszinten is az egy plusz lehetőség ez a verseny, ez egy más jellegű verseny lehet, de magyar vonatkozásban szerintem a 2023-as VB óta érezhető egy fejlődés, akár az eredmények tekintetében is, akár a közvéleményben beállt egy változás szerintem, és talán jobban központba került az atlétika, nagyobb figyelmet kap, és szerintem egyre többen kezdik élvezni ezt a sportágat, vagy követni, vagy nézni. Olyanok is, akik korábban esetleg nem tudtak az atlétikáról, vagy a magyar atlétákról.
2: Igen, hát ezért óriási szó, hogy az elsőt éppen Budapesten rendezik meg, és hogyha már a hazai pálya szóba kerül, és a 2023-as világbajnokság is szóba került, akkor azt nyilatkoztad korábban, hogy te nagyon szeretsz hazai pályán versenyezni, hazai szurkolók előtt. Nyilván azért egy világbajnokság, nem biztos, hogy nyilván, ezt én gondolom, hogy tétben más, mint egy ilyen világdöntő, ezzel egyetért? Ezt mondod, hogy nyilván mindenki oda fogja tenni magát, jó eredmények születnek, de azért, főleg azért, mert nem volt még ilyen világdöntő, világbajnokság annál több, ott tudod, hogy milyen tét van, milyen nyomás van rajtad. Egy ilyen világdöntő ahhoz képest azért nyilván még lejjebb van, de ilyen szempontból akkor lehet különbséget tenni hazai pálya és hazai pálya között? Aztán majd a Gyulai memóriáról is beszélhetünk ebből a szempontból, de hogy azért ez ugyanolyan lesz, mint mondjuk egy világbajnokságon hazai pályán pályára lépni?
3: Kíváncsian várom, hogy ugyanolyan lesz-e, és ezt majd nyilván utána fogom tudni megmondani jobban, hogy milyen volt belülről megélni, és hogy milyen volt most így a hazai pálya. Ez alatt a verseny alatt. Azért a hazai pályán futni az mindig különleges, szóval mindegy, hogy szinte mindegy, hogy milyen versenyt rendeznek, főleg, hogyha ilyen színvonalú versenyekről van szó, tehát hogyha mondjuk egy világbajnokságot vagy egy világdöntőt teszünk egymás mellé, akkor az, hogy most annak mi a tétje, vagy hogy a győztes mondjuk világbajnoknak fogják hívni, vagy nem is tudom pontosan itt most mi lesz a megnevezés, abszolút győztes, vagy valami győztes. Világdöntő győztes, igen. Ilyen szempontból az, hogy a tét kisebb, értem a gondolatmenetet, mert mondjuk valószínűleg a sportokban is azért van egy olyan, hogy az olimpia, meg a világbajnokság az, az jóval magasabb szinten áll, és annak, annak történelmi múltja van, és régóta tartanak ilyeneket, világbajnokságot, olimpiát. Ez meg egy teljesen új kezdeményezés, egy új verseny, egy új rendszerben. Nem tudom, hogy, hogy ez alapján a sportolók hogyan fognak ehhez hozzáállni. Szerintem talán lehet olyasmi benne, hogy, hogy talán kisebb tétet éreznek magukon emiatt, beleértve engem is, és jobban tudjuk élvezni a versenyt, és még jobb teljesítményt produkálni ezáltal. Nem tudom, kíváncsi vagyok erre, hogy, hogy ez majd hogyan fog elsülni.
2: De hát nyilván rengeteg magyar szurkoló lesz, és rengeteg külföldi szurkoló lesz. Én ezt feltételezem, és nem csak azért, mert hogy a világbajnokságon sok külföldi szurkoló volt, hogy ez, ez világszinten, nem tudom, hogy sportolókkal beszélgettél-e erről, mert hogy tudják, hogy te magyar vagy, és Magyarországon rendezik ezt, hogy ők mit várnak ettől, és hogy mondjuk a szurkolóik mit várnak ettől, elutaznak-e mondjuk akár Amerikából, Kanadából, bárhonnan Magyarországra egy világdöntő miatt? Tehát ebből a szempontból tudunk bármit erről a versenyről?
3: Így, hogy a nemzetközi szurkolók milyen távolságról, vagy, vagy milyen arányban utaznak majd el, ezt nem tudom, de olyan vonatkozásban azért beszélgettem ezzel kapcsolatban külföldi atlétákkal, edzőkkel, hogy, hogy nagyon-nagyon várják, és nagyon örülnek annak, hogy Magyarország rendezi ezt a versenyt, mert a 2023-as világbajnokságnak nagyon jó visszhangja volt. Mindenki dicsérte, mindenki mondta, hogy fú, ez egy, egy kimagaslóan jól sikerült világbajnokság volt. Nyilván én belülről ezt így éltem meg, de hát azért kicsit elfogultan, hogy ha mégiscsak hazai verseny, hazai pályán versenyeztem, ráadásul nekem az első világbajnokságom volt, úgyhogy nem nagyon volt viszonyítási alapom, de, de azoknak, akiknek viszont volt, mindenki egytől egyig azt mondta, hogy kifejezetten jó világbajnokság volt szervezés szempontjából, hangulat szempontjából, mert valahogyan a magyar közönség, nyilván kiegészülve a külföldi nézőkkel is, értő közönség volt, és együtt élt a pályán történtekkel, úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból szerintem nagyon várják, hogy visszatérjenek Magyarországra a sportolók. Az, hogy milyen arányban jönnek majd külföldi nézők is, szerintem biztos, hogy jönnek, mert azért minden világversenyen lehet látni és lehet érzékelni, hogy mondjuk egy Amerikának mekkora szurkolótábora van, és mondjuk ez majd kíváncsi leszek, és érdekes is lesz majd a végleges nevezési listából látni, hogy mondjuk a különböző országok mekkora csapatot tudnak felvonultatni. Mert azért most ezen a versenyen nekünk, magyaroknak nem lesz olyan hatalmas a csapatunk, bár egyébként ahhoz képest, hogy mondjuk pár éve hol voltunk, vagy hogy hogyan fejlődik a magyar atlétika, szerintem ez a létszám is egy egészen szép szám, amire büszkék lehetünk. De valószínűleg túlnyomó többségben azért Amerika domináns lesz ez a, ez a verseny.
2: Beszéltünk már arról, hogy európaiként egy kontinentális viadalon már túl vagy. Ugye azt is említettük, hogy picit több mint egy héttel ezelőtt ért véget az Európa-bajnokság. Szeptember 11 és 13 között rendezik ezt a világdöntőt, idény vége. Ilyenkor mennyire nehéz azért felkészülni olyan szempontból, nem csak nyilván vissza lendület, vissza várakozás, de azért egy Európa-bajnokság után egy picit már fáradtan lehet azért úgy felkészülni, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos verseny?
3: Lehet, és szerintem egyébként ez fejben dől el, hogy ki hogyan készül erre, vagy hogyan, mennyire várja, mennyire akar ott bizonyítani és teljesíteni. Hogyha mondjuk az Európa-bajnokság nekem egy olyan Európa-bajnokság lett volna, hogy maximálisan elégedett vagyok, és nagyon jól sikerült, és minden terv szerint ment, akkor lehet, hogy bár akkor meg talán azért lenne benne.

0: így, hogy már fáradt lennék, vagy nyűgös, vagy így nehezemre esne edzeni, vagy készülni.
1: Nyilván majd a világdöntő után tudunk a tapasztalatokról beszélni, úgyhogy majd várunk vissza akkor is, de akkor beszéljünk egy olyan világversenyről, amelyen túl vagyunk, ez az Európa-bajnokság, Birminghamben rendezték, és úgy fogalmaztál, hogy hát nem minden a tervek szerint alakult. Ugye nagyon sok mindenről lehet beszélni, és én gondolkodtam rajta, hogy eredményesség szempontjából, de időben visszafelé haladjunk, vagy haladjunk úgy, ahogy ez valóban az Európa-bajnokságon történt, és beszéljünk először a 100 méterről, ahol ugye az előfutamban futottál egy remek időt, 10.93, te vagy az első magyar, aki 11 másodpercen belül futottál 100-on, akkor kezdjük ezzel. Ez jól megalapozta a hangulatot, a jókedvet, a mindent, a motivációt, és akkor utána, nem menjünk még utána, beszéljünk erről az előfutamról, igen. Így indultál, hogy ebben benne van egy ilyen idő, egy ilyen jó szereplés, a 100 volt a fő fókusz?
0: Abszolút, igen, a 100-on volt a fő fókusz, és úgy mentem, hogy szerintem bennem van egy jó idő, és nagyon-nagyon szeretném, hogyha ez kijönne ott, amikor igazán kell. De azért nem voltam, illetve amire odértünk az Európa-bajnokságra, addigra már úgy éreztem, hogy fejben is, tényleg mentálisan, fizikálisan készen állok arra, hogy azt a teljesítményt nyújtsam, amit szeretnék, és amit magamtól elvárok. De azért, hogyha azt nézzük, hogy a szezonom hogyan alakult, akkor azért nem volt ez annyira megalapozott önbizalom olyan szempontból, hogy nem volt tökéletes a szezonom, és nem voltak olyan eredmények, amik visszacsatolták volna azt, hogy igen, ott várhatok akár döntőt, vagy bármilyen érmet magamtól.
1: Bocsánat, itt hadd kérdezzek közbe. Azt mondod, hogy vártad magadtól a jó eredményt, a jó időt, de hogy a tapasztalatokból nem biztos, hogy ez erre következtethettél. Ilyenkor, amikor elmész egy Európa-bajnokságra, akkor melyik az erősebb? Ilyenkor végigfut benned az, hogy idén a versenyeken mit futottál, és abból indulsz ki, vagy a pillanatnyi formából, a pillanatnyi érzésből, hogy akkor most érzed azt, hogy te igen egy jó eredményt tudsz elérni, egy jó időeredményt.
0: Abszolút a pillanatnyi érzésből, meg formából. Nagyon vártam egyébként így magam megerősítésére azt, hogy majd esetleg a Gyulai Memoriálon, ami az egyik utolsó versenyen volt az EB-n, na majd akkor ott jön egy jó eredmény, vagy az országos bajnokságon, vagy valahol ott a vége felé, hogy egy kicsit így megkönnyebbüljek, hogy igen, érzem és tudom, hogy bennem van egy nagyon jó eredmény, mert a felkészülés nagyon jól sikerült, és mert úgy éreztem, hogy fejlődtünk a tavalyi évhez képest, szóval akkor annak ki kell jönnie. Viszont nem jött. De ilyenkor ezt így szerintem mindenképpen félre kell tenni és el kell engedni, mert hogyha arra fókuszálok, hogy mi történt a szezonban, akkor nem fog jól szerepelni az Európa-bajnokságon, mert az abból, főleg, hogyha nem egy olyan szezon volt, ahol szórtam a 10-0-ákat, akkor mire alapoznám az önbizalmat, és ilyenkor jön be a hit, hogy már pedig én el tudom képzelni magamról azt, hogy tudok gyorsan futni, és mindegy, hogy mi volt eddig. Ugyanígy, ahogyan én magam szezonját nem nézem azt, hogy mi volt eddig, ugyanúgy a többiek is sem számít, mert persze nyilván befolyásolhat mentális felkészültséget, meg önbizalmat, meg sokféle tényezőt befolyásolhat a szezon alakulása, de az a verseny az ott dől el aznap, az aznapi forma, az aznapi fejbeni hozzáállás, mentális készségek, minden versenyzői hozzáállás, tehát ez az ott dől el, és mindegy, hogy előtte mi volt. És mindig így, hogyha nem sikerül olyan jól a szezon, akkor így próbálok hozzáállni, hogy ez egy tiszta lap. Ez egy új verseny, és most kell bizonyítanom.
1: Jól indult tehát ez az előfutam, és aztán jött a döntőbe jutásért való futam. És most hallgassunk meg egy interjút, annyit előjáró van, aki esetleg nem emlékszik, hogy ugye újra számolták az idődet, ezt lehet így mondani?
0: Hát történt egy kis hiba, akkor ott én se értettem, hogy mi történik, utána később elmagyarázták, hogy egyébként ez hogyan történhetett így, vagy hogy ekkora hiba hogy csúszhatott a rendszerbe. Amikor beértünk és néztem a kivetítőn, akkor láttam, hogy ez nem lehet egy tized, nem lehet köztünk egy tized, hát azért futottam már pár versenyt és érzékelem láttam, hogy harmadik vagyok, de azt is láttam, hogy nem annyival, mint amit kiírtak. Akkor ott nyilván ott a versenyhevében nem vettem észre azt a mintát, hogy tizedekre kerekített valamiért a gép, és ezért lehetett az, hogy az elsőnek és a másiknak is 11-10-et írtak ki, holott közöttük is lehetett látni a különbséget, nekem 11-20-at, és akkor így tovább, ugye tizedekre kerekített felfele a gép valamiért úgy volt beállítva, de aztán utána rögtön korrigáltak, vagy hát ha nem is rögtön, de egy pár perccel később már megvoltak a hivatalos eredmények.
1: És akkor, amikor még nem tudtad a hivatalos eredményeket, akkor nyilatkoztál az M4 Sportnak. Hallgassuk meg, most idézzük fel ezt az interjút.
2: 15-13-as az időd.

0: Viszont én úgy látom, hogy ezzel éppen kicsúsztál, mert hogy van egy 11-12-es idő is előtted az első futamból, és egy 11-10-es kiskú. Úgyhogy főleg nem vagyok a rossz hírhozója, de ha jól értelmezem, akkor ez most egy századon múlik végül.
1: Vagy még melegítek, mert a 9-ig nem kell. Vagy nem melegítek, aztán odaállap, ha kell. Nem tudom, én ehhez most nem szeretnék több mindent hozzáfűzni, mert 2-9-ig voltam, és kezd elegem lenni, hogy mindenről tűzik.
2: Takács Boglárka vendégünk, és nem azért játszottuk le ezt az interjút, hogy sebeket tépjünk fel, hanem egy picit felépítsük az Európa-bajnokságot lelki szempontból, mert hogy beszéltünk itt arról, hogy milyen jól kezdted, és aztán egy századon múlt az, hogy nem jutottál be a 100 döntőjébe. Ez egy olyan dolog, az egy század, amit utána nagyon nehéz feldolgozni, tehát jobb lett volna akkor nagyobb különbséggel lemaradni?
1: Igazából mindegy, hogy mennyivel marad le az ember a döntőről, lemarad most egy századdal, vagy hát szinte mindegy. Persze most ezen így akkor lehet azt mondani, hogy fú, de közel volt már csak egy század, de ugyanúgy 9. vagyok, hogyha többen maradok le, hogyha nem mindegy. Szóval szinte mindegy, hogy mivel kap ki az ember szerintem. Nem az egy század bosszantott, vagy hát nyilván az is egy kicsit, mert bár én hibáztam és elrontottam azt a futást, és ennek ellenére lehetett volna szerencsém, hogy akkor becsúszok a döntőbe, és akkor ott viszont már teljesen egy új verseny van, és bármi lehet. Nem így lett, de igazából utólag elemezve, vagy utólag nézve nekem kellett volna egy olyan elődöntőt futnom, hogy ne legyen kérdés a döntőbeli helyem, és szerintem meg lehetett volna csinálni. Nyilván ez nem így sikerült, és utána meg még ez csak egy ilyen ráadás volt, hogy ráadásul egy századra kaptam ki, vagy maradtam le a döntőről. Ott akkor én összeomlottam. Azért is, mert annak ellenére, hogy a szezonom nem volt tökéletes, azért én úgy mentem oda, hogy akármi lehet tényleg még, akármikor odállok egy versenyt, járni szeretnék, még akkor is, hogyha ez amúgy nem reális. De valahogy így tényleg úgy próbálok hozzáállni, és hinni abban, hogy meg lehet, és egyébként most, főleg ott az előfutamos futásom alapján abszolút el is tudtam képzelni azt, hogy tényleg fel tudom venni a versenyt, akár érmekért is. És az, hogy elvérezek egy elődöntőbe és ne jussak döntőbe, ez nem volt opció az én fejemben, nem készültem ilyen forgatókönyvre, nyilván bármikor történhet bármi, de ez akkor ott úgy nagyon mélyen, vagy így nagyon megérintett, vagy nagyon rosszul kezeltem, mert abszolút tényleg nem volt ilyen a fejemben, hogy én nem is kerülök döntőbe. Úgyhogy nehéz volt ott bármit mondani, meg gondolkodni rajta, ott utána kicsit udvariatlan újságettem mindenkivel, és csak végigmentem a mixzónán interjúk nélkül, és siettem vissza már itt egy pályára, és csak ültem ott, és írtam, és így gondolkodtam, hogy ez hogy történt, és hogy miért. De utána nyilván ugye folytatódik az Európa-bajnokság, és össze kell magamat szedni magamért is, a következő versenyszámomért is, meg a csapatért is később, úgyhogy nem szabad beleragadni.
2: Itt egy századról beszélünk, az felfoghatatlan különbség, de hát nyilván valahogy el kell dönteni, hogy ki jut döntőbe és ki nem. Mindjárt beszélünk arról a hírek után, hogy aztán ezek után a 200 és a váltó, hogy sikerült az Európa-bajnokságon, de valóban nyilatkoztál olyat ezután az egy százados lemaradás után, hogy nem baj, majd legközelebb akkor megnyerem?
1: Igen, azt hiszem a végén egy ilyen mondattal, hogy te a számot, hogy jó, nem baj, majd 2 évvel megnyerem. Egyébként ezt tartom magam, már most is szerettem volna nyerni, és szeretnék egyszer odaérni, és nyilván ez nem így működik, hogy akkor most én bemondom, és akkor majd én nyerem. De ebből is levontam a következtetéseket, és egyébként szerintem főleg az előfutamos futásomra tudok támaszkodni, meg azokra a részeredményekre, amiket mértek, a sebességemre, és arra, hogyha a sebességemet nézzük, és azt az időeredményt, amit az előfutamba futottam, akkor azok a célok, amiket kitűztem magam elé még fiatalabb korom, amikor elkezdtem a sportot, azok nem irreálisak teljesen, sőt, egyáltalán nem irreálisak. Nyilván nem mindig teljesen egyenes út vezet feléjük, meg azért még sok mindent kell annak érdekében tennem, hogy ezeket elérjem. De dolgozunk tovább, és meglátjuk, hogy hát a 2 év múlva összejön.
2: A mikrofonnál továbbra is Berelmes, a vendégünk pedig továbbra is Takács Boglárka, rövid távfutó, országos csúcstartó. Beszéltünk a 100 méterről a birminghami Európa-bajnokság kapcsán, ami után jött a 200 méter, amivel kapcsolatban lehet, hogy ez a legtöbb szurkoló számára csak utólag derült ki, amikor azt nyilatkoztat, hogy annyira nagyon nem is készültetek a 200 méterre, de egy döntő összejött.
1: Igen, ez így van. nem csak, hogy nem annyira, hanem egyáltalán nem készülünk a 200 méterre, egyáltalán nincs fókuszban, és az szerint az edzés módszer szerint, ahogyan mások megközelítik a 200-ra való felkészülést, az alapján mi egyáltalán sem ennyire nem készülünk rá. Abszolút a 100 méterről közelítjük meg, úgyhogy emiatt nekem azért voltak ezzel korábban is gondjaim, hogy ennek ellenére, hogy tudom, hogy nincsen bennem az az edzés munka, amiben mondjuk másokban benne van, akik 200 métert futnak, ennek ellenére higgyem el azt, hogy pedig van ott keresni való még így is közöttük, ez kicsit azért nehéz, és nehéz úgy odaállni, hogy nincs mögöttem az a tudás és az a tapasztalat, hogy igen, én egész évben futottam ezt a távot, és futottam erre ennél hosszabb távokat is akár edzésen, és készültünk erre, és minden megvan ahhoz, hogy ebben nagyon jól szerepeljek. Enélkül kell nekem odaállnom általában a 200 méterhez, mert edzőm a német randdal továbbra is úgy vagyunk vele, hogy a 100 a fókusz, és arra edzünk, arra készülünk, és a 200 pedig egyfajta kiegészítés, és maga a 200-as versenyek azok a hosszabb résztávjaim.
2: És azért nem készülsz a 200 méterre, mert hogy az elvenne a 100-ra való felkészülésből, akár időben, akár energiában?
1: Talán igen. Erről talán inkább az edzőm tudna így sportszakmai titkokat elárulni, hogy akkor ez hogyan is néz neki, hogyha sokkal inkább a 200-ra fókuszálnánk, vagy arra is készülnénk. Én azt tudom, így az eddigi 4-5 éves közös munkánkból kiindulva, hogy nekem annyira nem fekszik az a fajta savas munka, ami mondjuk egy 200-as, 400-as futónak kell és szükséges, és emiatt sokkal inkább azt a részét fogjuk meg a dolognak, és azt a részét fejlesztjük tovább, amiben már alapból jó vagyok, és ami az én erősségem. Neki ez a szemlélete az edzőmnek, és ő vele úgy készülünk, hogy amiben jó vagyok, ami nekem az erősségem, a végsebességem és a távközi futásom, abból csinálunk sokat, és nem próbáljuk behozni a lemaradást az esetlegesen olyan hiányosságoknál, mint mondjuk a savas edzésmunkának a jobb teher, vagy bírása, vagy ilyesmi. Úgyhogy emiatt mi inkább a rövidebb felől közelítjük meg az edzéseken, és úgy építjük fel a 100 métert is, és az egész edzés munkát.
2: De hogyha nem készülsz komolyan a 200-ra, mégis egy Európa-bajnokságon be tudsz jutni a döntőbe, akkor nem lenne érdemes készülni a 200-ra?
1: Igen, nyilván ez logikus kérdés, és én is gondolkoztam már rajta, hogy az Európa-bajnokság óta. Majd lehet, hogy a szezon végén leülünk az edzőmmel, és átbeszéljük, hogy akkor változtatunk-e az eddigi készülési formán bármit, és ha igen, akkor ez mennyiben érinti majd a 200 méteres felkészülésemet. Bár én gondolom, hogy nem fogunk, de azért majd ezt így mérlegeljük, hogy akkor hogyan kéne.
2: A mérlegeljük az azt jelenti, hogy neked ugyanannyi beleszólásod van, mint neki?
1: Nem, a végső döntés az nála van, de talán most már jobban tudunk úgy kommunikálni, hogy nem csak az van, hogy ő megmondja, hogy mi van, és akkor az a végleges, hanem azért enged beleszólást, vagy legalábbis megbeszéljük, hogy ki mit gondol, vagy ki mit érez, vagy ki mit tart jónak, és így kikéri talán a véleményemet jobban.
2: De ez, bocsánat, az idő előre haladtával, hogy minél több tapasztalatot szereztél, úgy nem azt mondom, hogy egyre jobban van jogod beleszólni, hanem egyre jobban érzed úgy, hogy úgy tudsz beleszólni, hogy az valóban úgy hasznos, ahogy ő lát téged. Tehát, hogy ő lát téged kívülről, te érzel valamit belülről, és minél több tapasztalatod van, annál inkább valós az a megérzés és az a látásmód, ahogy te állsz ehhez.
1: Talán igen, bár... Tehát inkább én úgy fogalmaznám ezt, hogy most már igen a 10 év alatt, amióta ezt a sportágat űzöm, van annyi tapasztalatom, meg talán ahogyan így egyre idősebb vagyok, vagy egyre jobban kezdem átlátni, vagy érteni a dolgokat, hogy mit miért csinálunk, tényleg jobban, több tapasztalattal rendelkezem mostanra. Így jobban át tudom neki adni az érzéseimet ezzel kapcsolatban, mondjuk, hogy egy edzésmunka hogyan esett nekem, vagy hogy az hogyan pihentem ki másnapra, és inkább csak ilyen plusz információkat tudok neki adni a belső érzéseimről, visszajelzéseket, és ez alapján ő talán könnyebben tud tájékozódni, bár néha lehet, hogy csak összezavarom, úgyhogy ezt neki kell így kezelnie, hogy mennyi az, amennyit enged nekem úgymond beleszólási jogot, vagy hogy amennyiben megkérdezi a véleményemet dolgokról, és mennyi az, amiben viszont neki kell döntenie, mert ő látja racionálisan kívülről szakmailag, hogy mi az, ami kell, és mire van szükségem ahhoz, hogy fejlődjünk. Szóval ez egy kicsit így a kettőnek a keveréke, vagy így meg kell találni az egyensúlyt.
2: amikor az edzésről beszéltél, akkor mondtad, hogy nem úgy, mint a 200-as, 400-as futók. Tehát aki 200-at fut, ő könnyebben fut 400-at, tehát hogy a 100 és a 200 között sokkal nagyobb a különbség, mint mondjuk a 200 és a 400 között?
1: Nem, abszolút nem. Tehát ez nagyon egyénfüggő. Van, aki inkább 60-100-as sprinter, és már szinte a 100 méter is hosszúnak érződik neki. Van, aki kifejezetten 100-ra alkalmas, és nem is fut szinte 200-at soha. Van, aki mindkettőre, én is inkább ebbe a csoportba tartozom. És van, aki kifejezetten a 200-ra fókuszál, és akkor amellé választja azt, hogy néha 100-at, vagy esetleg a 400 fele is elmegy, és 400-at is fut. Mostanában az időrend alapján is a 200-400 az kevésbé fér meg egymás mellett, mert néha ütközés van így időrendben, mondjuk világversenyeken. Ez attól függ, hogy ki mire alkalmas, kinek melyik munka fekszik jobban, és miben a legtehetségesebb, vagy mit lehet, mit érdemes fejleszteni. Úgyhogy nem mondanám, hogy ez közelebb áll a 200-400-hoz, mint a 100-hoz, ez egyénfüggő.
2: De hogyha idény végén leültök, és beszéltek arról, hogy akkor mi legyen a 200-al, befolyásolja a döntést az, hogy itt az Európa-bajnokságon döntőbe jutottál?
1: Szerintem egyébként nem fogja befolyásolni a döntést, mert egyrészt az edzőm eddig is úgy gondolta, hogy képes lehetek döntőbe jutni, meg hogyha az eddigi eredményeket nézzük, az eddigi Európa-bajnokságokat, akkor ez most egy kifejezetten erős Európa-bajnokság volt, tehát olyan még soha nem volt, hogy 23-on belül eredmény kellett a döntőbe jutáshoz. Na most ez nálunk 22-77 volt. És eddig a két évvel ezelőtti Európa-bajnokságon azt hiszem 69 kellett talán a bronzéremhez, 4 éve meg 71. Na most 69-en belül voltak 7-en, szóval hatalmasat fejlődött a sprint pár éven belül, és ez egy ilyen folyamatos fejlődés, ami valószínűleg csak egyre magasabb szintre fog fejlődni. Úgyhogy ez alapján, az eddigi eredmények alapján is az edzőm eddig is úgy gondolta, hogy akár lehet helyem 200 méteren is ott az Európa élmezőnyébe. Inkább nekem voltak ezzel problémáim, vagy én nem tudtam magamat úgy belehelyezni, vagy elképzelni, hogy igen, 200-on is akár odaérhetek. Tehát még mondjuk egy 100 méteren sokkal inkább kinézek magamból olyan időeredményeket is, amiket mondjuk lehet, hogy mások még nem, vagy eléggé elrugaszkodottnak gondolnak. Úgy 200 méteren nem tudtam azt arányaiban ugyanazt azt az elrugaszkodott eredményt levetítve elhinni magamról, vagy kinézni magamból, hogy igen is odaérhetek mondjuk egy világbajnokság vagy egy olimpia döntőjébe akár. És ez most, hogy legalább az Európa-bajnokság döntőjébe eljutottam, ráadásul úgy, hogy 3 olyan futást produkáltam, amivel egyébként picit magamat is megleptem, mert pont emiatt, hogy nem készülünk annyira 200 méterre, ezért tartottam is, vagy tartottam korábban tőle. Most mondjuk ez az Európa-bajnokság kicsit más volt minden szempontból, mert most más hozzáállással látom a 200 méterhez, és lehet, hogy ez volt a kulcs, hogy máshogyan, más csináltam oda, máshogy akartam a 100 miatt is.
2: Főleg a 100 miatt, vagy van más szempontból is más?
1: Szerintem főleg a 100 miatt, és főleg a 100 miatt is, meg amiatt is, mert éreztem, hogy a formámmal nincs gond, és a formám az nagyon jó, és a sebességem nagyon jó, és 200-on nyilván a rajt az kicsit kevésbé számít, szóval ott úgymond lehetek nyugodtabb, hogy mindegy, hogy szinte milyen az eleje, hogyha azt a részét a futásnak, amit kell, és amit szoktam, megcsinálom úgy, ahogyan tudom, akkor ebből lehet egy jó időeredmény, és próbáltam erre hagyatkozni, és úgy futni a 200-at, ahogyan technikailag megbeszéltük, és jöttek is a jó eredmények. Más késő harmadikra már kicsit azért elfáradtam ott a sokadik futásra.
2: Említetted itt, hogy a 200-as idők mennyit változtak két év alatt, a te időid, idejeid is ennyit változtak két év alatt? Tehát ez a fejlődés, ez ugyanúgy benned is megfigyelhető?
1: Hogyha azt nézzük, hogyha most szigorúan számszerűen nézzük, akkor nem, akkor ekkora ütemben nem fejlődtem. Viszont, hogyha az átlag eredményt nézzük, akkor szerintem egyre jobban stabilizálódik egy magasabb szintű eredmény, és abból lehet, vagy arra lehet építkezni, hogy évről évre egyre stabilabban, egyre jobban futok, és abból néha-néha, amikor világverseny van, vagy a főverseny, amire időzítjük a formát, akkor jöhet ki egy extra vagy még jobb eredmény.
2: A váltóról még mindjárt beszélünk, hiszen ott a hatodik helyen végeztetek, de ez a 200-as döntőbe jutás, ez egy picit azért befolyásolja azt, hogy te ezt az egész Európa-bajnokságot hogy értékeled? Vagy az a százon múlik?
1: Most ez így nehéz egyben értékelni, vagy hát nyilván egyben is kell rátekinteni, mondjuk ez az Európa Bajnokság, akkor ez sikeres volt, vagy nem sikeres, de nehéz így egy kalap alá venni a százat, a kétszázat, a négyszer százat, mert mindegyik egy külön eredmény, más elvárásokkal mentem oda, van amelyiken anultan is tettem az elvárásom, na, a saját magam elvárásával szemben, van amelyiken felül, mert bár igen, 200-on is szerettem a döntőt futni, de sokkal kevésbé hittem el, hogy tényleg fogok tudni döntőt futni.
2: És sokkal kevésbé viselt volna meg, hogyha 200-on nem jutsz döntőbe, de 100-on igen?
1: Ha 100-on döntőjétok és azt futom, amit szeretnék, akkor lehet, hogy nem érdekelt volna, vagy nem fájt volna annyira, hogyha 200-on nem jutok már döntőbe. Viszont így, hogy nem jutottam 100-on döntőbe, így fájt volna, ha 200-on sem, mert azt nem szeretném, hogy mindkettőben ilyen a közepe vagyok a mezőnek, szeretnék odaérni az elejére. És legalább így az egyik versenyszámomban sikerült döntőt futni, úgyhogy ennek ez azért így, nyilván a százat az nem kárpótolja teljesen, de azért picit javít így az összhatáson.
2: De hogyha már értékelésről beszélünk, akkor ez, hogy 100-on nem jutottál döntőbe, ez akkor is csúnya ez a szó, sikertelenség, de csak hogy értsd, hogy mit szeretnék kérdezni, hogy akkor is sikertelennek értékeled, hogyha egy olyan fantasztikus időt futottál volna, és azzal nem jutsz döntőbe, akkor is sikertelennek ítéled ezt a történetet?
1: Nem, az megint más. Tehát hogyha mondjuk úgy futottam volna, hogy futok egy országos csúcsot, és azt érzem, hogy ebben ennyi volt, és tökéletes volt a futás az elejétől a végéig, és nincs benne hiba, és kifutottam magam, és azt hoztam, amit tudok, és ennek ellenére az nem elég, akkor nyilván szomorú lettem volna, és elgondolkodtunk volna, hogy akkor mi kell változtatni ahhoz, hogy mondjuk 2 évvel odaérjek és döntőt fussak. De így, hogy azt érzem, tehát magamnak okoztam azáltal csalódást, hogy délelőtt bebizonyítottam, hogy tudok jól futni, tudok gyorsan futni, tudok jól rajtolni, és mégsem tudtam ugyanazt a futást oda tenni a pályára, amikor igazán számított az elődöntőben. És emiatt ezért bánt igazán, hogy utólag nézve az eredményeket, amikkel akár érmet lehetett nyerni, vagy amivel döntőbe lehetett kerülni, ez is sokkal erősebb volt, mint az elmúlt években, tehát olyan még nem volt, hogy 13-ban valaki kiessen és ne kerüljön döntőbe, de ez valahogy nem igazta. Tehát, hogy oké, fejlődik a mezőny, de nekem is fejlődnöm kell a mezőnnyel, mert máskülönben minek csinálom, hogyha én megrekedek egy szinten. Szóval nyilván az úgy akkor egy kicsit másfél nézi az ember, hogyha tényleg a maximumot nyújtom, és úgy nem jutok be a döntőbe. Így azért kicsit más most.
2: És hogyha megfordítjuk a kérdést, hogy úgy jutottál volna döntőbe, ami ennél a futott eredménynél sokkal rosszabb időeredmény, akkor az milyen érzés? Ott nyilván arról nem beszélhetünk, hogy és aztán a döntőben mit futottál, mert hogy ez teoretikus, de hogy akkor kevésbé számít az időeredmény, hogyha megvan a döntő?
1: Szerintem igen, mert nyilván az időeredmény azért fontos, és szeretnénk minél jobb időeredményt futni, de ugye ez függ azért a körülményektől is, tehát hogyha mondjuk azért futottunk volna lassabban, és mindenki már mondjuk nagyon erős szembeszél lett volna, vagy nem tudom, szakadó eső, akkor nyilván logikus, hogy nem jönnek azok az eredmények. Hogyha csak úgy semmi hátrátható tényező nincs, és ennek ellenére lassabban futunk, vagy fut a mezőny, és úgy jutok mondjuk egy gyengébb idővel döntőbe, az azért nem számít annyira, mert általában egy Európa-bajnokságon, világbajnokságon, olimpián, tehát az év fő versenyén, ott nyerni kell a fordulókat, az tovább kell jutni. Tehát ott az a feladat, hogy előfutamból elődöntőből döntőbe kell jutni. Ott kevésbé számít talán az időeredmény. Ez inkább azoknak számít, akik mondjuk nem nyerik meg a versenyt, vagy nem nyernek érmet, és akkor nézegetik, hogy jó, oké, nem, de legalább valamilyen jó időeredményt ért el. De egy ilyen verseny igazából tényleg a következő lépcsőfokot kell teljesíteni, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy ha gyengébb idővel de döntő, akkor azt választottam volna, ha lehetne ilyet.
2: Takács Boglárka az MTK atlétája a vendégünk. Maradt még egy versenyszám az Európa-bajnokságon, ez a váltó, ahol végül a 6. helyen végeztetek. A 100, megint csak kudarcot használom ezt a szót, de nyilván nem az, de hogy számodra csalódás. Tehát, hogy a 100 csalódását a 200-zal már fel tudtad annyira dolgozni, már mint a 200 méteren döntőbe jutással, hogy a váltóra már megint úgy álltál oda, hogy akkor most tényleg mindent bele, ráadásul itt másokért is küzdeni kell, nyilván egy váltó rajt az teljesen más, mert tudod, hogy nem csak saját magadért küzdesz, hanem három másik emberért is, vagy több másik emberért is, tehát hogy akkorra már sikerült mindazt feldolgozni, ami korábban történt, és úgy álltál oda a váltóhoz, ahogy egyébként szerettél volna odaállni?
1: Igen, egyértelműen ott már teljesen a fókusz átkerül a váltóra és a következő feladatra. Azt nem mondom, hogy sikerült feldolgoznom addigra a 100 métert, mert inkább azt mondanám, hogy a 100 méter másnapján azért én ott meggyászoltam azt a döntőt, meg nem voltam annyira jól, de akkor ott már próbáltam a 200 méter át helyezni a fókuszt, és csak arra figyelni, hogy mindegy, hogy mi történt a 100-on, most ez egy új versenyszám, itt tiszta lappal indulok. És ugyanígy a 200 után és a 200 döntő másnapján nagyon fáradtnak éreztem magam, de utána délutánra így összeszedtek a lányok, meg kimentünk átmozgatni, és akkor már így hangolódtunk a következő feladatra. És ilyenkor így, ha nem is feldolgozza teljesen az ember, mert egy-két nap alatt nem lehet ezeket az eseményeket feldolgozni, mert olyan érzelmi intenzitása van, meg olyan fizikális terhelés, meg mentális terhelés, meg olyan összetett és komplex egy Európa-bajnokság, meg olyan érzelmi hullámokat él meg az ember, hogy ezt feldolgozni nem lehet. Viszont így félretettem a következő feladatok érdekében. Úgyhogy a váltóra már így az előtte napi átmozgatással elkezdtünk hangolódni, utána a lányokkal elmentünk csillámot venni, hogy tényleg minden tökéletes legyen, így a dekor is stimmeljen, és ezen nem újjon a dolog. Úgyhogy ez már egy teljesen más állapotban, vagy érzelmi állapotban történt. Ott már igazából nem, tehát ott, amikor kimentünk a pályára, már nem azon gondolkodtam, hogy most mi történt 4 napja a 100-as döntő előtt, vagy után, vagy hogy voltam, vagy mint volt, hanem akkor ott új feladat van, és teljesen arra fókuszálunk egymásra, a csapatra, a váltásokra, és azt próbáljuk tökéletesen kivitelezni.
2: Úgy fogalmaztál, hogy elgyászoltad az eredményt, az nálad hogy néz ki? Ilyenkor magadba fordulsz, vagy pont, hogy beszélned kell róla, ki kell beszélned magadból, hogy néz ez ki nálad?
1: Hát mikor, hogy azért aznap este nem aludtam el olyan könnyen, meg úgy egyáltalán nagyon nehéz ilyenkor rendesen aludni egy Európa-bajnokságon, hiába a teljesítményhez nagyon fontos az alvás. Azért ilyenkor tényleg, amikor még este fut az ember, utána nagyon nehéz így lecsillapítani az érzéseket, meg mindent, hogy el tudjon nyugodni a szervezet, és tudjak aludni. Akkor ott este még beszéltem hozzám közel álló emberekkel, így próbáltak vigasztani, nyilván nem lehet, vagy aranyosak, meg nagyon-nagyon jól esett az a sok-sok kedves üzenet, amit kaptam. Tehát az a szeretet, amit akár sikeres egy verseny, akár sikertelen megtapasztalok az emberek nagy részétől, az nagyon-nagyon jól esik, és bár nem is azóta se tudtam még mindenkinek válaszolni, de innen is köszönöm egyébként a sok támogatást, meg gratulációt, meg bíztatást, mert tényleg nagyon sok olyan üzenetet kaptam, ami nagyon jól esett, és bár nyilván nem hozza vissza, vagy nem tudom újraírni vele az elődöntős történéseket, de azért jól esett a lelkemnek ilyenkor. Másnap meg kicsit így magamba fordultam, meg nem tudom, így sétálgattam ott a hotel körül, és próbáltam feldolgozni a történéseket, és átállítani a fókuszt a 200-ra.
2: És akkor a csillám az végérvényesen segített, ugye?
1: Mindenen. Hát úgy tűnik, igen, ezt a lányok találták ki, bár egyébként én is szoktam ilyeneket, azért vannak nekem is ilyen dolgaim, meg régebben is így a szemem sarkába is szoktam én kis csillámot rakni, de most a lányok jöttek, a két fiatalabb lány, Lili és Zita jöttek az ötlettel, hogy mi lenne, ha raknánk ilyen nemzeti színű kis csillámot a szemünkhöz. Hát én benne vagyok minden ilyesmiben, úgyhogy nem kell sokáig győzködniük.
2: Jól sikerült, hiszen a 6. helyen végeztetek. Most sokat beszéltünk, csak arról beszéltünk, hogy milyen az, amikor te versenyző vagy, és hát mivel szeptember 11 és 13-a között rendezik a világdöntőt, azt hiszem, hogy most még egy darabig csak versenyző leszel, de azért így közeledve az idény végéhez, és hát azzal nem árulok el titkot, hiszen aki megnézi az adatlapodat, tudja, hogy 3 nap múlva lesz egy, hát ha nem is a szó klasszikus értelmében vett kerek születésnapod, de azért valamilyen szempontból mégiscsak kerek születésnap. Ilyenkor van idő arra egy kicsit, hogy kikapcsolj teljesen, elszakadj az atlétikától?
1: Így még nem gondoltam a szünapomra, hogy akkor most ott nem tudom, ilyen hatalmas bulit kéne szervezni, meg nincs is ilyen tervben. Nem, ilyenkor szezon közben annyira nem tudok teljesen elszakadni az atlétikától, tehát hogyha vannak olyan napok, amikor mondjuk pihenőnapom van, és mondjuk elmegyek a kutyusommal egy nagyobbat kirándulni, vagy sétálni, vagy akár mondjuk melegebb nyári napokon leugrok a Balatonra egy fürdésre, szóval ilyenek azért beleférnek, és ezek nem befolyásolják az eredményt.
2: Ilyenkor ez sikerül megtenni lelkiismeret furdalás nélkül? Sőt, azért, kell is?
1: Azért sikerül, mert az edzőm ebben támogat, vagy, tehát hogy ő nem tartja azt a szigort, amit mondjuk más helyeken lehet, hogy elvárnak, és nem azt mondom, hogy nem kell egyfajta szigor és egyfajta profi sportolói életet élni és szemléletet, mert kell, nyilván kell a jó eredményhez, meg a magas eredményhez. De nem szabad átesni a ló túloldalára, hogy akkor most minden percem ki van számolva a napba, akkor most szigoron otthon kell feküdnöm egész nap, mert az a legpihentetőbb, mert sokszor nem, és sokszor ez is akár lehet személyfüggő is, hogy kit mi kapcsol ki, hogy mondjuk, hogyha egy hosszabb, könnyű tempójú, tehát most nem ilyen, nem tudom, hatalmas tempót kell elképzelni, mondjuk egy hosszabb egy órás séta a Dunaparton, az kikapcsol valakit, akkor az bűntudat nélkül megteheti, mert attól nem lesz rosszabb, sőt igazából a séta az még így át is mossa az izmokat, és az csak javít a dolgokon. Úgyhogy mivel azért az edzőm így tudom, hogy ő mit vár el, és hogy mit enged meg, így ilyen dolgokkal nekem nincsen ilyen lelkiismeret furdalásom, vagy ilyesmi. Ha meg olyan dolog jutna eszembe a szabad időmben, hogy olyat csináljak, ami lelkiismeretfurdalás okoz, akkor az meg már úgy benne van a válasz.
2: Akkor azt inkább ne csináld.
1: Nem szabad, az majd a szünidőben.
2: Jól van, Takács Boglárka volt a vendégünk. Akkor csak azt kívánom, hogy érezd jól magad a születésnapodon. Előtte azt mondják, nem szabad megköszönteni senkit, mert hogy az nem jelent jót, úgyhogy ezt mi sem tesszük, de érezd jól magad, és akkor kitartást még a világdöntőig. Ott sok sikert, és hát utána meg majd jó pihenést, ez egy picit még messze van, még legalább 2-3 hét, de tedd meg és pihent ki ezt azért azt hiszem, hogy lehet mondani, hogy sikeres idényt. Gratulálunk mindehhez, amit elértél ebben az idényben. Takács Boglárka volt a vendégünk.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szettületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Válmos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egér, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina olimpiai bajnok 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntjük a hallgatókat méghozzá műsorvezető társammal, Urbán Ádámmal, a Telesport műsorvezetőjével. Két vendégünk pedig nem más, mint Battai Sugár, aki világbajnok, háromszoros világbajnok kardvívó csapatban. Idén egyéniben is világbajnoki bronzérmet szerzett, tavaly az EB-n egyéni bronzérmet, illetve az edzője Dávid László, mind a ketten Debrecenből érkeztek ide a Nemzeti Sportrádió stúdiójába. Köszi, hogy bejöttetek, tegeződni fogunk természetesen, és Urbán Ádám azért a műsorvezető társa, mert hogy ő is vívott, majd a további részleteket elmondja, hogy milyen a kapcsolatotok, tehát jól ismer benneteket, sőt, nem csak a vívást ismeri, hanem így Sugit is, meg az edzőjét is. Honnan indult ez a történet? Kezdjük ezzel. Tehát honnan és hogyan, mert Sugi nagyon fiatalon már kint volt az olimpián, 18 évesen a 2021-es Tokiói olimpián, és itt előbb elsoroltam a kiváló eredményeket, biztos kihagytam egy csomót. Emlékszel még az első edzésre, Sugi, amikor betoppantál a vívóterembe?
3: Emlékszem egyébként. Melegítőben voltam, mert valami sportos sulis esemény lehetett előtte, vagy valami hasonló, és akkor szüleim mondták, hogy hát akkor nézzünk le vívni, mert én úsztam korábban, azt kicsit untam, és akkor azt javasolták, hogy akkor próbáljam ki a vívást. Lementem a vívóterembe, ami az akkor egyetlen vívóterem volt Debrecenben, és akkor javasoltak nekem, hogy hát akkor itt vannak a kicsik az edzésen, álljak be egyből. És Laci volt ott a kicsiknek akkor az edzője, és pont valami labdás játék volt, ilyen reflexfejlesztő gyakorlat, vagy valami hasonló ilyen lábmunkás sztori, és akkor egyből így beállítottak, megtanították így az alapokat, és hát az is már nagyon tetszett, meg nagyon jó volt a hangulat, szimpatikus volt az edző, úgyhogy így tulajdonképpen ez megfogott ez az edzés.
2: De még mindig szimpatikus, mert jó közös munkát az eredmények alapján.
3: Igen, egyértelműen.
2: Laci, érdekes arc kifejezéseid vannak.
4: Igen. Még jó, hogy szimpatikus vagyok, különben nehéz lenne dolgozni együtt.
2: Mindig ilyen szókimondó, vagy különben lehet, hogy ez az egyik titka ennek a kapcsolatnak, hogy itt nincs eltitkolva egymás között semmi?
4: Hát nem nagyon gondolom. Ami Sugira tartozik, azt tudja, ami meg nem tartozik rám, azt én nem tudom. Tehát
2: külön tudjátok választani akkor?
4: Teljesen. Én úgy gondolom, hogy teljesen külön tudjuk választani, és az egészben a legnagyobb érdekesség, hogy műsorvezető társa Durmán Ádám pedig akkor várt az edzésre, amikor a Sugi először belépett. Mert hogy ő is ott vívott.
2: Na itt akkor feldobtuk a labdát neked, Ádám.
5: Na igen, én többször is kutakodtam már az emlékeimben, hogy vajon én emlékszem-e arra, amikor Sugi először lejött a terembe Debrecenben a Faraktár utcán. Nem emlékszem, egyszer csak ott volt. Ott volt egy kicsi, akkor még 9 éves szőke lány, aki próbálkozott a balkezes vívóállás elsajátításával, és már arra határozottan emlékszem, hogy rögtön a legelején látszódott, hogy na, ő egy tehetség. De tudod, az a fajta tehetség, szoktunk erről így beszélni, akinek, hogyha nem egy kardot, hanem egy fakanalat adsz a kezébe, akkor azzal lesz világbajnok. Tehát én azt gondolom, hogy Sugi egy olyan univerzális tehetség, aki a vívósport, és a mi nagy szerencsénk, hogy ezt választotta, mert szerintem másban is elérhetett volna ehhez hasonló sikereket, persze ez már soha nem derül ki, ha csak nem gondolkozol karrierváltáson.
3: Nem, köszönöm, még nem.
2: Remélem, hogy ez a beszélgetés most nem erről szól, hogy Los Angeles előtt 2 évvel akkor gyorsan mondjuk vissza az úszómedencék világába, de mesélj Ádám is, illetve hát nyilván Sugi meg Laci, arról, hogy ott Debrecenben, a Deacban milyen körülmények között indul el az élet, amikor valaki betoppan a vívóterembe?
4: Hát ez még nem a Deac volt, hanem ez még egy korábbi klub volt, de most, hogy a Deacot kérdezted, erről éppen tudok információt adni. Oda bejön egy hasonlókorú kisgyerek, megtanítjuk neki az alapokat, ahogy mondta Sugi, reflexfejlesztő játékokat játszunk, és különböző csoportok vannak, van a kezdőcsoport, tényleg ott tanulják meg a vívásnak az alapjait, lábmunka, pengehelyzetek, tartások, fegyvertartások, és utána kezdenek csak egy egész hosszú idő után vívni egymással.
5: Igen, de egyébként magával a Deaccal abból a szempontból nem jártál messze a kezdetektől, hogy amikor Laci Máté Szalkáról Debrecenbe került, akkor is Deac színekben, javíts ki, ha tévedek, kezdte el a munkát. Hát Idestova hány éve volt ez?
4: Sok. Nem tudom, ezt meg kell mondani. 2001-2002-ben, és akkor még nem Deac színekben, hanem egy ilyen önképző csoport voltunk igazából, és pont azért alapítottuk meg a Deacnak a vívó szakosztályát akkor, mert hogy versenyre akartunk járni, és versenyezni akartunk, és ehhez kellett az egyesületi háttér.
2: Laci, mi a te kötődésed a víváshoz?
4: Én
2: Máté Szalkáról.
4: Hát onnan semmi, hanem nekem az egyetemről. Tehát én 17-18 évesen kezdtem el a vívást, és hát beleszerettem a vívósportba. Nyilván egy ideig sportolóként űztem, de nem olyan magas szinten. És utána edzőként kellett beállnom, mert ott a helyi gyerekeknek, meg az egyetemistáknak meg kellett tartani az edzéseket, és nem nagyon volt már, aki megtartsa ezeket, úgyhogy a TFN elvégeztem egy tanfolyamot, és azóta edzősködöm.
2: Sugi, mennyire szigorú Dávid László? Hát most ugye itt azért mindenki hal minden természetesen, de mi az, ami mindenképpen előre viszi a ti munkátokat ilyen téren?
3: Nagyon precíz, és elég profin dolgozik, úgyhogy mondhatni szigorú, de szerintem ezt megköveteli ez a sportág, mert nagyon összetett technikailag, taktikailag, úgyhogy ezeket mind nagyon magas színvonalon tanuljuk Lacitól, úgyhogy szigorú, de szerintem épp amennyire kell.
5: Hát és neked már egy lájtos Laci jutott, tehát annak idején, amikor mi elkezdtünk Lacival dolgozni, mert dolgoztunk együtt hát sokat, 10 évet legalább, akkoriban hát voltak olyan edzőtáboraink mind Máté Szalkán, Nyíregyházán, egyéb helyeken, ahol az éjszaka közepén bejöttek sippal, dobbal felkelteni minket, és akkor irány futni az éjszakába. Tudtam, hogy ez nem dívik most már a kettőtök munkájában.
3: Nem, ritkán, nekünk reggeli futások voltak, de nem ilyen.
5: Tehát innen
3: szélsőséges.
5: Nyilván ez a közösség összekovácsolását szolgálta, és Laci mindig is nagyon értett ehhez egyébként, hogy hogyan lehet egy közösségben dolgozni, mert azért ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a vívó sportág az egy nagyon-nagyon Budapest-centrikus sportág, és hát azok alapján, amit Laci is említett, hogy mennyire a nulláról kellett bármit is felépíteni. Tehát az, hogy most itt ülnek ők háromszoros világbajnok, mester és tanítvány, kétszeres olimpikon, ez felfoghatatlan egyébként. Tehát hogyha nem is 2002-ben, de még a 2010-es évek elején is azt mondjuk egymásnak, hogy te felnőtt háromszoros világbajnok tanítványod lesz, vagy kétszeres olimpikonod lesz, hát hüledeztünk volna. Tehát egy utánpótlás, tehát egy junior magyar bajnoki 5. helyet úgy ünnepeltünk, Attila Hotel egyébként.
4: Igen,
5: ott történik az ünneplés.
4: A reklám helye, igen.
5: Óbudán. Tehát úgy ünnepeltünk, mint szerintem Suginak egy világkupa győzelmét, mert az akkor annyit jelentett, és ez egy nagyon-nagyon hosszú út volt, és kicsit mesél nekünk Laci erről, hogy mik is voltak ezek ezen az úton a legfontosabb állomások.
4: Hát visszatérnék erre a véres szadista edzőre, tehát egy olyan gyerekről.
2: Rá akartam volna mindenképp kérdezni, hogy ez hogy is volt.
4: Hát ez úgy volt, hogy amikor bemelegítést vezényeltem, akkor Ádám 11 évesen közölte velem, hogy ő bemelegít, amikor a radiátoron támaszkodott. Na, ilyen alapoknál azért kellett egy kis szigort gyakorolni, és a sugárra ez nem volt jellemző. Tehát ha neki azt mondtam, hogy mit tudom én, szögdej 10-et, akkor biztos, hogy 20-at akart. De igen, ez így indult. Hát a kezdetek azok, ugye mi az egyetemen vívtunk, és amikor el akartunk kezdeni gyerekekkel foglalkozni, nekem az edzőm, Félegyházi Máté akart az utánpótlással is foglalkozni, akkor a ő régi egyesületébe indítottuk be a munkát, mert a Deac az csak akkor az egyetemi sporttal foglalkozott, és nekünk szükség volt egy olyan egyesületre, ami a kicsikkel is foglalkozhat, és hát iskolába béreltünk termeket. És ez ott a 2006-tól 2012-ig ez egészen sokáig így működött, és a 2007-ben Félegyházi Máté kiment Törökországba, és akkor szakadt rám az egész, igazából azóta csinálom, volt, hogy egyedül, volt, hogy később társakkal, és

0: néztek ránk a budai srácok, hogy akik 5 éves koruk óta ott voltak a teremben, hogy ez nem semmi. Tehát már azért ott látszódott, hogy valami jó munka folyhat egyébként Debrecenben.
1: Sugi, első eredményeidre, hogy emlékszel vissza, tehát hogy neked már akkor is ott jöttek 10 évesen?
2: Igen, az első versenyem az egy valamilyen Mikulás kupa volt, azt hiszem. Ott 5. lettem, és egy tussal kaptam ki. Ez elég élesen él bennem, de amúgy meg
1: nem jutottál
2: élveztem.
1: Mondjuk az elődöntőbe?
2: Ott nem, a második versenyem volt valamilyen utánpótlás verseny, és azt megnyertem, úgyhogy...
1: Igen.
0: A Mikulás kupa az 10 éveseknek a versenye, tehát
2: igen,
0: erről beszélünk.
3: És az utánpótlásra a saját korosztályában nyert, nem idősebbek között. Tehát erre biztosan emlékszem, meg az utolsó találatára is emlékszem. Véletlenül belevágott a másik kislánynak a támadásába, és az sírva jött, hogy ő nem akar így nyerni, mert ő tudatos tust akar adni. Tehát ilyen volt már kicsinek.
2: Nagyon arra törekedtem mindig, hogy azt csináljam meg versenyen is, amit gyakoroltunk. Mert ugye Laci ezt tanította. Úgyhogy.
1: És mi van, ha valaki ilyen ösztönösen jót csinál?
3: Azért azt nem öljük ki belőle, hogy ösztönösen jó valamibe. Hát arra rá kell erősíteni nyilván.
1: De meg kell mutatni azt, hogy lehet ezt tudatosan is csinálni, mert nyilván abból lesz a folyamatos eredmény.
3: Igen, én úgy gondolom, hogy igen, de tévedhetek is.
0: Hát de egyébként ez egybevág, és most nem akarok nagyon eufemizálni, de a Santelli mester, Italo Santelli, ugye, aki a század elején kézbe vette a magyar kardvívás irányítását, és aztán ugye többek között Gerevics Aladár mestere is volt, ő mondta azt a maga tört magyarságával, hogy az intuíció a legfontosabb. Tehát, hogy ő mindenkinek más iskolát ad például, mert azt nézi meg, hogy ki miben a jó, milyen ösztönösség jön elő benne. Hát én meglátásom szerint itt Lacinak az volt a szerencséje, hogy Sugiból olyan intuíció jött elő, mint hogyha csak a, nem tudom, a borsodi féle iskola, mint a példánya lett volna.
3: Elképzelhető, de mondjuk most itt pont összerakva, amit mondtál, ugye ez az ominózus első verseny, amit ezt a belevágással nyert meg, az egy tempóvágás, ugye? Tehát a ellenfélnek a rossz támadásába, belevágott fejre, na azt azóta csiszolgatjuk, hogy ez csuklóra is menjen.
0: Lám, mivel nyert.
3: És mivel nyerte meg a csapat a világbajnokságot egy elővágással, ugye?
1: Battai Sugárral, a háromszoros csapatvilágbajnok és egyéniben BB bronzérmes, EB bronzérmes kardvívóval és edzőjével Dávid Lászlóval beszélgetünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Ha már ennyit mondtátok ezt, hogy ez egy fővárosz-centrikus sportág, ez is már, mint a vívás, nagyon nehéz ott maradni Debrecenben?
3: Nekem nem nehéz. Én szeretek, én igazából Debrecen mellett élek, de Debrecenhez nagyon-nagyon sok minden köt, de szervezést igényel. Tehát, hogy kicsit nagyobb szervezést igényel, mintha itt Budapesten élnék. És szerintem ez Sugival is így van, de nem mondja ő szerintem, hogy...
2: Egyetértek Lacival. Igazából én külön szeretek így hazajárni. A családhoz, a klubhoz azért ad egyfajta ilyen biztonságot ez a debreceni közeg. Úgyhogy én ezt kifejezetten szeretem, de persze azért ez szervezést igényel. De szerencsére ezt mind így a debreceni egyesület, egyetem eléggé támogatják. Úgyhogy ennek nagyon örülünk, meg a válogatott is tud ehhez alkalmazkodni, ha kell.
1: Hát ide is jöttél már a Nemzeti Sportrádió stúdiójába, hogy kis bőröndöt.
2: Igen.
1: Cipeltél, és aztán úgy mentél tovább, de ezek szerint akkor te szereted az ilyenfajta kihívásokat. Ha hívna egy fővárosi klub, akkor mi lenne, hogy itt ilyenről is kérdezzenek?
2: Nem hiszem, hogy mennék. Én nagyon kötődök Debrecenhez, egyrészt a klubhoz is, de úgy magához, így a városhoz is.
0: És azért jársz így is eleget Budapestre.
2: És egyébként meg vagyok sokat.
0: Keretedzéseken azért Laci is, meg Sugi is legalább heti 2 napot itt tölt a fővárosban.
1: És még egyetlen...
2: Vagy 3-at. Igen.
1: És egyet nem mondtam még, hogy Dávid László személyében, ugye te beugrottál most a női kardválogatott szövetségi kapitányi pozíciójába.
3: Vezetőedzőjeként.
1: Bocsánat, javítom. Tehát vezetőedzője voltál, amikor 3. lett világbajnok 2022 és 23 után. Ezúttal Hongkongban, nem Afrikában, nem Európában, hanem Ázsiában a női kardválogatott, de erről majd később fogunk beszélgetni. Még azért maradjunk itt ennél a kapcsolatnál, a ti kapcsolatotoknál. Mi volt a legnehezebb pont? Tehát biztos volt olyan, azért nem csak tündérmese, meg hollywoodi történet, amikor egy tinédzser lány felnőtt lesz, jönnek itt az eredmények, olimpikon, Debrecen, Budapest, ingázás. Volt ilyen mélypont, Sugi, amikor azért azt mondtad, hogy jobb lenne, ha Budapesten lennék, vagy egyszerűen, amikor még mondjuk nem volt meg az első olimpia után, akár 21-ben, vagy akár előtte, az pont egy Covid korszak, tehát

0: hogy valami nehéz hullámvölgy volt-e itt a pályafutásod során?
1: Voltak kihívások, és okozott sok fáradalmat, például az, hogy hajnali vonatokkal jöttem fel, és utaztam vissza még, amikor gimis voltam, de nem cseréltem volna el, valahogy így mindig az volt bennem, hogy megéri ez a kelés, és ugyanúgy tudtam jól teljesíteni az edzéseken, a versenyeken, és tényleg szerintem ez inkább hozzáadott a mentális egészségemhez, meg úgy, nem is tudom, készenlétemhez, az, hogy én Debrecenbe is járok, és hogy ott ez megvan nekem, ez a safe place.
0: Laci, te hogy figyelted ezt az eseményt itt az elmúlt 5-6 évben? Mert hát tényleg idézőjelben célpont vagytok, jó értelemben vett célpont, mert egy sikeres dúról beszélünk, egy sikeres klubról.
2: Igen, de hogy ezt mi mindig így építettük fel, tehát én is a kollégáimmal együtt úgy építettük fel, hogy mi Debrecenbe akartunk komoly vívósportot létrehozni, meg komoly vívósportot csinálni, és nem Sugár volt ugye az első válogatott sportolónk, nyilván korosztályos válogatottakról beszélünk, és már a korábbi gyerekekkel is meghatároztuk, hogy ezt hogy lehet hosszú távon csinálni. És igazából Sugi ebben nőtt bele, tehát ő neki az, hogy el kell menni egy versenyre, utazni kell 2 órát, és nem a 4-es-6-os villamosra ül fel, ez teljesen természetes. Nálunk a pici gyerekek is ugye úgy kezdik a versenyzést, hogy reggel 5-kor csapatbusznál találkozó, be a buszba, 7-re, 7:30-ra fenn vagyunk a versenyen, és akkor 10-től vagy 9-től, amikor kezdődik a verseny, addigra már itt vagyunk. Tehát ebben ülnek bele.
0: Nincs is egy motiváció esetleg, amit a falra kitesztek, vagy a bejárati ajtó fölé, ott a Hokis szövetségi kapitány Pat Cortina írta ki ugye angol nyelven, hogy be humble, hogy légy alázatos, mert te annyira jó dolgokat mondasz, meg érdekes ez az egész filozófia, amiről beszélsz, hogy el tudnám képzelni. Van ilyen esetleg a debreceni vívó csarnok környékén, vagy ha nem, akkor lehet, hogy lesz majd, vagy mit tennétek ki, milyen jelmondatot?
1: Laci személye ez a felirat, amit ő így sugároz, meg átad.
0: Tehát ki se kell írni ezt, hanem átjön.
2: Egyébként remélem át tudom adni, igen.
3: Egy időben az volt a mondása, hogy a lényeg, hogy a séró jól álljon. Ez többnyire nyilván, amikor tinédzser fiúkkal és lányokkal dolgozott együtt, akkor azért egy tükrös teremben ráadásul, akkor ezt sokszor mondogatta, még annak idején a 30. szülinapjára akartunk egy ilyen pólót csinálni, de ezzel megkéstünk, és most már utólag ezt elárulhatom, hogy nem sikerült. Ez akkor jelmondat volt.
0: Ezt te találtad ki, vagy olvastad valamit?
2: Nem, ez szerintem nem is tőlem jött. Kollégámtól, szerintem ezt Ákos találta ki, Patúcs Ákos.
3: De tökéletesen rád ragadt.
2: Kiváló vívómestere, és akkor láttam, hogy mindig hát ugye én elég korán elveszettem a hajzuhatagomat, és...
0: Hallgatóknak mondom, igen, tehát.
2: Igen, elég korán elveszettem a hajamat, és hát a fiúk azok tényleg többet törődtek a hajukkal, mint azzal, hogy jó legyen az a vívóállás, meg a lépés, meg a kitörés, és ez így jött.
0: Folytatjuk a beszélgetésünket Battai Sugárral, valamint a Dávid Lászlóval. Debrecenből érkeztek ide a Nemzeti Sportrádió stúdiójába 3-szoros csapatvilágbajnok Battai Sugár és edzője Dávid László, beszélgető társam, műsorvezető társam pedig Urbán Ádám. Még ott hagytuk abba, hogy mi történt Debrecenben, hogy építettétek fel ezt az egész vívóklubot, mennyire nehéz ott, milyen nehézségek vannak, illetve mi a legfőbb jelmondat, és akkor kiderült, hogy Dávid László személye az, ami ott belengi a vívócsarnokot. Hát de most melyik történettel folytassuk, mert még azért már lassacskán majd belekezdünk abba is, hogy lesz valaki 3-szoros csapat világbajnok, meg mi történt Hongkongban a nyáron, de... Még az előző részben Sugi mondott egy olyat, és azt egy korábbi beszélgetésben, talán idei beszélgetésben hallottam, én ezzel folytatnám, hogy számodra roppant fontos, és akkor mind a ketten hozzászólottok, hogy te akkor vagy a legeredményesebb, ha az életben körülötted minden rendben van, tehát ugye egyben vagy, és erre figyelsz a pszichológusoddal is.
3: Szerintem ezzel a témával folytassuk.
1: Kiváló témaválasztás. Igen, én akkor érzem magam sikeresnek a sportban, hogyha így a magánéletem is rendben van, de azt hiszem ez mindenkinek fontos, és akkor tudunk a legjobban teljesíteni, hogyha úgy kerek minden, vagy úgy legalábbis így rendbe tudom szedni az életemet. Úgyhogy igen, ezért is dolgozom pszichológussal, hogy ezt a versenyjáró stresszt, meg bármi magánéleti stresszt, azt feldolgozzak, megoldjak, úgyhogy igen, ez nekem fontos.
0: Hány éve tart ez a kapcsolat a pszichológussal? Mert egyrészt ezt a mondatot azért nem minden sportoló mer így kimondani, hogy fontos igenis a magánéletem, körülöttem minden rendben legyen, mert akkor tudok eredményes lenni. Én ezt ritkán szoktam hallani sportolóktól.
1: Persze az is egy a profizmus egy szintje, hogyha esetleg nem minden, vagy nincs minden rendben, akkor is tudjon jól teljesíteni az ember a versenyen, de nyilván arra törekszem, hogy ez ne így legyen. Szerintem egy 10 éve talán már együtt dolgozunk, eleinte nem volt annyira sűrű, meg ott fiatalként inkább így a nem tudom, relaxációs gyakorlatok, hogyan zökkentsem ki magam, hogyha valami rossz flúban vagyok, ilyesmi praktikákat tanultam, de aztán meg ez rendszeressé vált, és így az önfejlesztés és a sport pszichológia felé mentünk.
0: De ez nagyon régóta tart, akkor 10 év a te esetedben, aki 23 éves, tehát akkor ott bőven a serdülőkor végén, tehát már általános iskolában elkezdtél járni, de ez jó. Igen. Ezt is itt Magyarországon később fedezték fel. Laci, te támogattad ezt, vagy te is?
2: Én ajánlottam.
1: Sőt, igen.
2: Igen, én ajánlottam, és a Robival dolgozik, az orosz Robival, Debrecenbe ismert szakember, de szerintem országosan is ismert szakember, ő korábban tékvandózott, ugye? Valamelyik keleti küzdősportot űzte, egész magas szinten, és akkor javasoltam Suginak, amikor egészen fiatal volt, és már feljárt keretedzésekre, tehát ott volt egy ilyen terhelés, hogy utazgatni kellett, ott volt mellette az iskola, és ott volt mellette az, hogy ő már akkor kadett válogatott volt, tehát ő újonc serdülőben már a kadett válogatottnak a... U17-es válogatott volt, és az én javaslatomra mondtam, hogy próbálja meg Robit, és azóta együtt dolgoznak. Úgyhogy szerintem az egy jó választás volt.
3: Gondolj bele, Zsolt, meg gondoljanak bele a hallgatók, hogy bár igen, nagyon fiatalon elkezdte Sugi ezt a munkát, de hogyha már 13 évesen felnőtt országos bajnoki döntőt vívsz, tehát a 8-as döntőbe bejutsz, akkor az azért már megmutatja, hogy nagyon komolyan kell tervezni, számolni. És ahogyan itt beszéltek is róla a többiek, Lacinál ez még korábban hangsúlyos volt egyébként, hogy a mentál higiéné rendben legyen a sportolóknál. Eszembe jut például 2014-5, talán 5 lehetett tájékán elküldött többünket. Szerintem ilyen pályázat alapján lehetett menni sporttehetségek mentál tábora Szilvásváradra, és ott dolgoztunk együtt pszichológusokkal, sportpszichológusokkal. Voltunk vívók, asztali teniszezők, labdarúgók, például Balogh Norbival ott ismerkedtünk, meg kétszeres válogatott korábbi Palermo DVSC játékos Norbival is például. Tehát, hogy már akkor tudatosan készült arra, Laci, hogyha vannak ügyes tanítványok, akkor azoknak minden eszköztár rendelkezésére álljon. És hát Suginál mindez eredménnyel is társult.
1: És emellett nyilván a mentális felkészülés mellett a fizikai kiegészítésekre, úgyhogy tényleg elég sokrétűen fontosnak tartott a Laci a felkészülés, nem csak így a vívásra szintén.
0: Nálad most ez mentálisan miben nyilvánul meg? Mert azt azért már észrevettem, hogy te nem az a vívó vagy, aki a találat után ott ordibál egy nagyot, hanem inkább vagy előtte, vagy közben. Nyilván ez egyénisége válogatja.
1: Igen. Én szerintem ez így a személyiségemből fakad leginkább, de persze ez így a mentális felkészüléssel is olyan fókuszál tudok lenni, de igen, én egy ilyen higgadt embernek mondanám magam.
3: Hát igen, bocsánat, csak hogy azoknak a hallgatóknak, akik nem gyakran járnak vívóversenyre, hogy ez egyébként akusztikailag hogy néz ki. Tehát legyen ez egy igen, ezt Bambi versenynek hívtuk, tehát ugye legyen U10-től kezdve felnőttig junioron át. Itt visítás van, ordítás van, hát nyilván nemtől függ, hogy melyik. Óriási hangzavar. Nyilván...
0: Most a pengék csattanásáról nem is beszélek.
3: Hát persze, hogy van egy akció a páston, és vagy azért kiabál, sikít, ordít a vívó, mert örül annak, kijön belőle a feszültség, hogy ő adta a találatot, vagy pedig meg akarja győzni a mérkőzés vezetőt, a zsűrit, arról, hogy figyelj már, de hát ezt én adtam, hát látod, azért örülök annyira ennek a túsnak, tehát hogyha esetleg a hallgatók láttak már, vagy néznek vívóversenyt, akkor érdemes ezen a szemüvegen keresztül, hogy mit ordibálnak ott a páston, ezt ordibálják, és ez az, amit Sugi nem csinál, és ennek ellenére, vagy éppen ennek köszönhetően nem áll egyébként ugye hisztis vívó hírében, szerintem kevés zsűri pikkel rá például.
2: Sőt, kimondottan kedvelik.
0: Ez nagyon nagy előny, vagy mekkora előny egy olimpiai döntőben, egy világbajnoki döntőben, stb.
2: Nem tudom, még olimpiai döntőt nem vívtunk, de szeretnénk a lányokkal majd. Előny, én úgy gondolom, mert tisztán vív, és ugye ezt értékelik a zsűrik. Tehát látják, hogy mit szeretne csinálni, meg is tudja valósítani, és hogyha esetleg egy olyan döntést kell hozni, ami nem teljesen könnyű, akkor szokták preferálni azt, hogy valaki tudatos és látványosan tudja végrehajtani ezeket a dolgokat.
0: Ezért is jó, hogy ilyen fiatal korban elkezdtem már pszichológushoz járni. Szerintem már ez is szépen felépült. Benned ugye vívásról beszélgetünk, azon belül is kardvívásról, mert mindig megkapom a vívóktól, hogy a tör, párbaj, tör, kard, ez három külön sportág, ne próbáljam meg egyként kezelni, mert az óriási szakmai hiba. Szóval most akkor kardvívás, Battai Sugár és edzője Dávid László és Urbán Ádámmal kérdezzük őket. Ott tartottunk tehát, hogy pszichológus, meg az, hogy te egy ilyen nagyon tudatos versenyző vagy, és hogy ez még előny, mert hogy tisztán vívsz. Egyébként mentálisan, amit a pszichológus beléd, hát nem tudom, mi a jó kifejezés, tehát amit kér tőled, azt mikor tudod előhozni ott egy adott versenyen, akár egy csapatvilágbajnoki döntőben, akár egy fontos asszóban? Mit és mikor, hogyan?
1: A pszichológus nem szokott kérni tőlem, igazából így nekem kell mindig rájönnöm megoldásokra, vagy hogy tényleg nekem mi a legönazonosabb, akár egy hogyan tudok befókuszálni, hogyan tudok váltani. Úgyhogy igazából így ezt nem ő kéri, amiket úgy közösen megfejtünk, vagy így rávezet azokat. Most így igyekszem így a szezon alatt, szerintem tök jól be tudtam építeni, hogy milyen rutinokat alakítottam ki közvetlen az asszó előtt, vagy a nagyobb szünetekben.
0: Például magadhoz beszélsz, mintha ezt hallottam volna?
1: Van olyan is, egy-két ilyen magamat hájpoló szóval, de amúgy mostam így egész jól bevált, meg úgy nagyon jelen tudok lenni, hogyha egy kicsit így egy pár másodperce csak meditálok, leülök egy székre, becsukom a szemem, akár így közvetlen az asszó előtt, vagy van ez a kórum, ahol be kell mennünk az asszók előtt, mielőtt szólítanak minket, és akkor ott egy kicsit le tudok ülni, és így hát a lényeg, hogy így a jelenben legyek, és akkor erre ezt igyekszem így valahogy előidézni.
0: Láttam még egyet, hogy dobbantasz, amikor a pásra lépsz. Kezdőd.
2: Az félelmetes.
1: Az meg, hogy így magamat is, hogy önbizalmat adjak magamnak, és olyan. És egyébként a másikat is ezzel tudom egy kicsit így demoralizálni.
2: És elvegyen önbizalmat a másiktól. Igen. Tehát, igen. Ezek fontos dolgok.
3: Hát ez egy színház. Ez egy színház, ez a sportág. Különösképpen a kardvívás egyébként. Tehát itt nem mindig a jobb vívó nyer, nem mindig az nyer, aki jobban fel van készítve, hanem az, aki be tud mászni néha a másik fejébe. Sugi alapvetően szerintem nem ez a vívó, mert megoldja ezt technikából, tudásból és taktikából, de vannak olyan vívók, és a legsikeresebbek között is, tehát a...
0: Hát bocsánat, hogy a szabadba vágok, épp hogy csak éltetek, mert mint a két fiatal, itt ugye Ádám és Sugi, hát Aldo Montano, hogy hát győzte le Nemcsik Zsoltot Athénban 2004-ben.
3: Hát persze, tehát az is egy igen legendás.
0: A hallgatóknak mondom, hogy hát Zsolt, hát szépen nem tudom körülírni, az olasz mindent megtett annak érdekében, hogy megengedett, nem megengedett, mondjátok el ti, mert...
3: Hát Zsolt feltett, egyébként meg Zsolt feltett egy vonalat a végén, egy vonalakciót, ami, hogyha megül a pengehegy a Montanónak a testén, akkor elvileg a Zsoltnak kellett volna nyerni azt az asszót. Ez nem így lett, mindegy is, igazából ott az volt ugye a sztori, amit egy ilyen cigánykerékkel ünnepelt meg a Aldo Montano, hogy ugye neki az édesapja is olimpiai bajnok, meg eleve ott ez... Ott kicsit az volt a sztori, csak hogyha már szóba jött ez a verseny, hogy ott azt mondja az angol, hogy a legacy az folytatódjon, stb. De egyébként saját jogán is a Montano igazolta aztán klasszisát, mert jóval később 2011-ben egyéni világbajnok lett Catániában.
0: De hogyha már színészkedést mondtál, azért
3: ő egy iskola példája. Ő egy iskola példája, mint valamennyi olasz vívó egy-kettőt leszámítva egyébként, és akkor tán a Sandro Bazadzét keveseknek kell bemutatni, akik férfi kardversenyt láttak, a georgiai világbajnok, aki meg aztán tényleg...
0: Ő a jelenből.
3: Mindenkivel összeveszik meg saját magával.
0: Lacival összenézek, hogy nekem az megvan gyerek koromban, nem is voltam annyira gyerek, talán 18 éves a barcelonai olimpián, amikor Szabó Bence ott még ugye 2-5-1 tehát hogy kétszer is lemosta Marint az olasz, nem volt esély, ott a színészkedése nem volt esély, ezt is el lehet. Valószínűleg egy adott nap kell hozzá, meg...
2: Jó, ha van nap, igen. Uh-huh. Jó, ha jó napja van a vívónak, ezt most láttuk a világbajnokságon is, hogy a német kislány meglepte a teljes mezőnyt.
0: Akkor beszéljünk most már szerintem a hongkongi világbajnokságról, tehát 2026 nyarán, 22 és 23 után meglett a harmadik csapat világbajnoki aranyére, méghozzá egy újoncsal, Spiss Annával, és akkor ugye a három másik hölgy közül két háromszoros világbajnok van, te Sugi, illetve Szűcs Luca. Az a Szűcs Luca, aki a döntőben egyébként ott a harmadik asztalnál egy 12-3-as fordítással nagyon sokat hozzátett, de hát az még csak az első fontos lépés volt a kínaiak elleni döntőben, az elődöntőben a franciákat győztük le. Szóval akkor nézzük ezt a világbajnokságot, azért az egyénivel kezdődött.
1: Igen.
0: Volt a pszichológus, mit mondott erre a VB-re, mennyire volt benne, hogy ennyire sikeres legyen? Meg Laci, te is majd aztán elmondod, hogy mit vártál először, vagy eleinte ettől a VB-től.
1: A pszichológusom egyébként csak utána mondta, hogy gratulál, és látja, hogy jó úton járok. De amúgy sikeres volt azon a téren is a felkészülés, de nyilvánvalóan így a vívás szakmai téren is. Úgyhogy hát igen, nagyon, nagyon profi, meg tudatosan készültünk, és egyébként kint is jól folytatódott a felkészülés, ugyanis az aklimatizáció miatt, vagy az időeltolódás miatt azért hamarabb utaztunk ki. Ott is még folytattuk az edzéseket, úgyhogy igen, jól indult.
0: Említetted már ezt a német versenyzőt, Laci, ugye Eichler, de volt egy másik is, az orosz, akit legyőztél, méghozzá az egy kulcs pillanat volt egyéniben a Mihajlovát a legjobb 8 között. Éreztél valami olyasmit, hogy azért ez a te napod? Mert egyéni világbajnoki bronzérem az is kevés embernek van. Még persze kell egy lépés, és akkor lehet egyéni világbajnoki cím is.
1: Éreztem amúgy már így a nap elején is, hogy persze ott volt bennem a versenydruk, meg talán egy picit annál jobban izgultam az első asszóban, de így talán annak az asszónak a második felére úgy egészen felszabadultam, meg úgy lazán tudtam vívni, és így asszóról asszóra egyre magabiztosabb lettem. Úgyhogy az orosz ellen is például úgy elég magabiztosan tudtam odaállni, nem tettem magamra terhet, tudtam, hogy egy erős ellenfél, kaptam már ki tőle, taktikailag megbeszéltük, hogy mit kellene csinálni, és ezt igyekeztem minél fegyelmezettebben megcsinálni, és ez be is jött, úgyhogy azért az például egy nagyon értékes győzelem volt.
0: Laci, mekkora súlya van értéke ennek a VB egyéni bronzéremnek?
2: Mindenképpen értéke van, tehát nagyon kevés embernek van Magyarországon női kardba bronzérme a világbajnokságról. Viszont én a Sugi
3: kettőnek.
2: Kettőnek, Sugin kívül.
3: Nagyor Sujának és Márton Annának.
2: Így van. Viszont azért dolgozunk, hogy ne ez az egy legyen. Tehát a Sugi fejlődése az töretlen. Mindig vannak hullámvölgyek, meg hullámhegyek, de ebbe az évben, hogyha bárki megnézi az egyéni eredményeit, tele van világkupa érmekkel, világkupa döntőkkel, úgyhogy igazából Európa bajnoki 8, ugye, most idén az igen. volt, tavaly Európa bajnoki bronzérem, tehát nagyon kiegyensúlyozottan tud teljesíteni, és a cél az, hogy ezt megőrizzük. És ez a világbajnokságon esetleg egy olimpián kijöhet az, hogy ott is kiegyensúlyozottan fog teljesíteni, és az bizony érem.
3: Hát ami a kiegyensúlyozottságot illeti, ugyan holt versenyben, de a világranglista élén fejezte be ezt a szezont, végül másodiknak hozták ki, én nem tudom, a legjobb eredmények súlyozása, vagy mi alapján, de ugyanannyi pontja van, mint annak, aki megnyerte a világranglistát, tehát ez is egyszer sikerült Márton Annának, talán magyar női kardvívónak bizonyosan. Ez... Tényleg, amit mondasz Zsolt, hogy egy lépcsőfok hiányzik gyakorlatilag ahhoz, hogy egy abszolút ikonja legyen egyébként Sugi a sportágnak, és nem tudom, hogy ez egyébként te mennyit gondolsz erre, hogy amikor elmész egy nemzetközi versenyre, és belépsz a terembe, akkor érzed magad körül azt az aurát, amit egyébként sok ilyen klasszis vívón érzünk, hogy na, ők érzik maguk körül.
1: Azért így nem annyira, vagy nem figyelek erre. Persze vannak olyan sportolók, akiknél igen, meg úgy érzem, hogy talán egy kicsit tart tőlem, amikor felállok ellen vívni, de azért tényleg ez egy olyan sportág, hogy minden a szó más, és mindenki mindenkit meg akar verni, úgyhogy azért ott magabiztosan kell odállni mindenki ellen, egy jobb vívó ellen is. Úgyhogy hát igen, azért érzem, hogy ott a helyem az élmezőnyben, és ezért küzdök, hogy ott is maradjak.
3: És szerinted, hogyha egy picit, nem biztos, hogy az arrogáns a jó szó, de hogyha picit ilyen dörzsöltebb mentalitást erőltetnél magadra, az előrébb vinne, vagy nem lennél önazonos teljesen?
1: Jelenthetne előnyt, igen, hogy így a magabiztosságomat jobban sugalljam.
3: És mi kell ehhez, hogy te dörzsöltebb legyél?
0: Ádám például most az asztalra. Tehát ez az első.
3: Engem ez nagyon-nagyon érdekel. Bármikor beszélgetünk Sugival, nem titok, jó barátok vagyunk, szoktunk összejárni, stb. És engem ez érdekel, hogy ez az áldott jó kislány, hogyha ránéz, a televízió néző, rádióhallgató nehezen néz rá, de ezt látja, hallja, hogyan lehetne egy minden hájjal megkelt, mert egy kardvívónak minden hájjal megkentnek kell lennie.
0: Hát igen, ezt ecseteltük elő, a férfiaknál igaz, de...
3: Hogyan lehet, az is a kérdés Lacihoz is szól.
2: Na, ennek örülök, mert akkor én válaszolnék először. Szerintem, aki ilyen szinten tud vívni, meg ilyen alázatos, annak nem feltétlenül kell ilyen teljesen dörzsöltnek lenni. Tehát, hogyha Sugár meg tudja az ellenfelet verni tisztán a vívás tudása alapján, akkor nem kell elkezdeni a műbalhét, meg nem kell a dörzsöltséget, de egyébként dörzsölt, tehát, hogy csak nem mutatja. Megvan a magához.
3: Elegánsan
2: dörzsölt. Ez jó szó.
1: Így.
3: De bocsánat, csak hogy kellek szólj hozzá.
1: Én is elhiggyem, ez kell hozzá.
0: De miért nem hiszed el?
1: Ne hiszem.
0: Vagy mit nem hiszel el? Vagy mi a különbség például az agresszivitás és a dörzsöltség között a vívásban?
2: Hát az agresszivitás az ugye mindenképpen negatív dolog, tehát ott mondjuk jár hozzá egy megfélemlítés, vagy valami. A dörzsöltség az pedig az a jó magyaros rész, hogy megvan a magamhoz való eszem. Például érdekes, amit mondani fogok, mert tudom, hogy nem ezt szokták a élsportolóknak tanítani, de én Suginak mindig azt tanítottam, hogyha jobb, mint a többiek, és például a csapatnál is ez egy kulcskérdés, emelje fel a többieket a saját szintjére, mert akkor ő azáltal megint tovább tud fejlődni. Tehát ne megalázza, ne hátulról jöve verje meg, hanem szemtől szembe. Egyébként ennek a sportnak ez lenne a célja. Tehát ez egy lovagi sport. Ha ott van két vívó, győzzön a jobbik. Én szerintem. És én ezt próbálom a tanítványaimnak átadni, ezt próbálom a tanítványoknak tanítani, valaki nyitott rá, valaki nem, nyilván könnyebb azzal dolgozni, aki nyitott az ilyen típusú viselkedésre.
0: És amit Ádám itt feszegetett, ebbe az irányba azért még kell menni, ott kell fejlődni, vagy amit mondtál, hogy meghagyod a Sugi technikai tudása olyan magas, hogy ő verje meg így a mezőnyt?
2: Ha nem érzi magát komfortosan ettől, hogy kivetkőzzön magából, szerintem akkor nem kell. Például amit Ádám is említett korábban, ez a sikoltozás. Hát szerintem undorító dolog a páston, de hát nyilván valakinek kell, valakinek szükséges. És én is mondtam annak idején a Suginak, hogy hát lehet, hogy meg lehetne próbálni, vagy ilyesmi. Hát nem próbálta meg, mert hogy mondta, hogy ő nem érzi ettől jól magát. És a cél az, hogy jól érezze magát a páston, mert akkor van esélye a győzelemre.
0: A háromszoros csapatvilágbajnok Battai Sugár, vagyis kardvívó a vendégünk és edzője Dávid László, és itt Urbán Ádámmal kérdezzük a Nemzeti Sportrádió stúdiójában a Telesport műsorvezetőjével. Én meg Virányi Zsolt vagyok, de ennél fontosabb, hogy Sugi. Most akkor rátérünk Los Angelesre egy mondat erejéig, mert nyilván ez a beszélgetés itt majdnem egy órán keresztül úgy nem telhet el, hogy erről nem mondtok valamit, és akkor gyorsan ezen túl lendülünk, és még visszatérünk a hongkongi VB-re. Hát mindjárt itt van a Los Angeles-i olimpia. Nagyon abból a csalódottságból a kart csapat, hogy végül hatodik lett kétszeres világbajnokként Párizsban, abból hogyan sikerült akár csak neked feltápászkodni, azt, hogy élted meg, és akkor mi a cél Los Angelesre, úgyhogy egyéni VB bronzérmes is vagy.
1: Mindannyian igyekeztünk ezt így egy pozitív irányba lendíteni, mert egyébként, hogy ott voltunk az olimpián, és hatodikak lettünk, azért ez mégiscsak egy jó dolog. Tulajdonképpen így közösen lendültünk szerintem ezen túl, pszichológussal, edzőkkel, csapattársakkal, és igyekeztünk mindig a következő lépésre figyelni, amit Laci is mindig hangsúlyoz, hogy lépésről lépésre. Úgyhogy ezek a szép világbajnoki érmek szerintem segítenek ennek a túllendülésében, és most már egyértelműen legközelebbi olimpiára fókuszálunk.
3: Ahol a cél pedig az, hogy
2: kijussunk. Tehát ez az elsődleges cél, hogy kijussunk.
1: Igen, ugyanis még nincs meg a kvalifikáció.
2: Igen, nem olyan könnyű kvalifikálni egy olimpiára, és hogyha kijutottunk, akkor lehet beszélni minden másról.
3: tételezzük fel, Sugi, hogy megvan a kvóta.
0: Nem ússzátok meg, csak mondom. Kell behívok egy harmadik társadalmat, hogy ő is feltegye ezt a kérdést.
3: Önző vagyok, mert szeretnék választ kicsikarni erre, tehát hogy tételezzük fel, megvan a kvóta. Megvan végre egy egyéni indulás, mert egy nagyon rövid zárójelet nyitnék, hogy Sugi ma úgy az első számú női kardvívó Magyarországon, és hát a számok alapján a világon is a top 3-ban van, hogy még nem vívott olimpián egyéni versenyt. Úgyhogy már két olimpián ott volt. Én talán beszélhetek erről, tehát hogy ez nem biztos, hogy jól van így. Ez nem biztos, hogy így kellett volna menedzselni, hogy úgy menjen neki Los Angelesnek, hogy nincs még egyéni asszója. Láthattuk most Párizsban, a férfi kardozóknál amerikai srác fél éven keresztül végigverte a mezőnyt, kiment az első olimpiájára, és tele volt a nadrág.
0: Hát mondok én egy judós példát, Tóth Krisztián, aki a szövetség elnöke, de Rióban hát legendás interjút adott, hogy összenyomta az olimpia. Ennél szerintem Sugi sokkal erősebb, meg jobb a helyzet, de értem, amit Ádám pedzeget, hogy valóban az a szituáció még nem jött el.
3: Igen, itt most bezárom ezt a zárójelet, és úgy dobom vissza a labdát, hogy teljesül most ez a feltétel, ott vagy Los Angelesben, egyéni verseny, hogy állsz fel a pástra?
1: Igen, egy olimpia azért az mindig külön nagy mentális felkészülés is igényel, pont emiatt, hogy 4 évente rendezik, és ennyire nagy show van körülötte. Ugyanolyan pásra állok fel, mint egy magyar kupán, vagy mint egy világbajnokságon, vagy mint egy világkupán, úgyhogy igyekszem igazából erre fókuszálni, hogy ilyen körülményekbe tudjam helyezni magam, ami miatt így tényleg csak az asszóra tudok fókuszálni, úgyhogy tulajdonképpen ez a cél, hogy oda minél profibban fel tudjak készülni, és ha profin felkészülök, akkor egyéniben is csapatban is ott az esélyünk, azzal pedig hogy készülünk, és hogy élünk, az meg majd kiderül.
3: Igen, még csak a hallgatóknak annyi kiegészítés az előző gondolatmenethez, hogy ugye a csapat 4 tagból áll, 3-an vívnak, van egy tartalék, akit be lehet cserélni. Ez a csere, ő egyéniben nem indulhat. Tehát ugye ezért állhatott elő az, hogy bár
0: ott... Sőt, meg mondjuk el a hallgatóknak, hogy hogy lehet kijutni, ugye itt az is szokott váltakozni, tehát a Los Angeles-i olimpiára.
3: Van egy világranglista, ami lezárul az olimpiát, tehát az olimpiát megelőző verseny, Európa bajnokság előtt lezárul. Akkor a világranglista első X-be kell lenni, 8 csapat jut ki, és ugye ilyen zóna kvalifikáció is nehezíti a dolgot, tehát hogyha mondjuk az első 8 európai, nyilvánvalóan nem lesz mind európai, mert Afrikából is kell menni, Ázsiából is kell menni, megvan,
0: viszont
3: Amerikából kell menni.
0: Amelyik versenyzőnek nincs csapata, hát az nagyon nehéz helyzetben van.
3: Ő egy szem indulója lesz annak a nemzetnek, amennyiben kijut az olimpiára. Tehát ugye ez történt a mondjuk női párbajtőrben, ahol ugye végül Muhari Eszter indult egyedül.
0: Csapat nélkül, de így is olimpiai bronzérmes
3: lett. Vagy 12-ben Szilágyi Áron.
0: Így van, és aztán ott elindult egy óriási sorozat, mert Áron aztán 3-szoros egyéni olimpiai bajnok lett. Laci, te hogy tervezed ezt a Los Angeles-ig terjedő időszakot? És aztán mondom a hallgatóknak továbbra is, Dávid Lászlóval, illetve tanítványával egyik, hát a legismertebb tanítványával, Battai Sugival beszélgettünk itt Battai Sugárral a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Tehát te mit célzol Los Angelesre? Mit vársz? Kicsit előre ugrottunk, tudom, ki kell jutni, de ki jutottunk, tegyük fel. Igen. És ez nagyon nem, tehát azt azért hallgatóknak nyomatékosan felhívom erre a figyelmét, hogy igen, ez nem olyan egyszerű, ezt nem adják ingyen, hiába állunk jól, ki kell jutni, és ha megvan, akkor még mindig csak az van, hogy elindulunk az olimpia.
2: Igen, hát én azt tanítom, és tanítottam mindig is, Suginak is, hogy amit ő is elmondott, ugyanolyan pást. Tehát, hogyha kim vagyunk az olimpián, és ő a saját teljesítményét hozza, azt kell elérni, hogy a saját vívását tudja hozni. Mert én akkor biztos vagyok benne, hogy aki szembe jön, annak annyi. Tehát, de ezt el kell érni, és ez inkább a mentális része az egésznek. Nyilván a felkészülés az kvalifikáció központú, utána olimpiacentrikus, úgy készülnek a lányok mindannyian, de amikor majd ott vannak a Los Angeles-i páston, akkor a cél az, hogy a saját vívásukat tudják hozni, és azt csinálják. Ne elkezdjenek kapkodni, ne össze-vissza dolgokat csináljanak, mert ekkor van esély arra, hogy egy szép érmet hazahoz a női kardvívás, vagy akár többet, mert azért benne van.
3: És kinek az irányításával?
2: Ez egy olyan kérdés, amire nem tudok válaszolni jelenleg. Én ugye megbízott vezetőedzőként vagyok most a női karcsapat mellett. Én úgy tudom, tehát addig, ameddig a következő vezetőedzőt ki nem nevezik, de ez nem tudom, hogy mikor fog megtörténni, nem én vagyok az illetékes ebbe a kérdésben. Addig én irányítom a lányokat.
0: Milyen ez a női kardcsapat, a hongkongi aranyérem története? Azért most próbálok egy kicsit a névsorral játszani. Tehát, hogy a Spisanna újonc volt, Batta és Sugár, illetve Tette és Szűcs Luca meg harmadik aranyatokat nyertétek, és kit hagytam ki?
3: Katona
0: Renátát, aki meg a második aranyérmét nyerte, 22 és 23-ban volt, meg ugye Márton Anna is a csapatban, illetve Puszta Eliza. A francia és a döntőben legyőzött kínai csapat a két legnagyobb rivális az olimpián is, vagy még azért kell félni a németektől, vagy másoktól?
2: Hát az oroszok azok nagyon erősek.
0: Ugye az említett Mihajlova.
2: Meg a Jegorján, aki éppen elcsakliszta, sugi előle a világranglista egyet. Nagyon erős csapatok vannak az olimpián, és aki oda kijut, az igazából mindegyik éremesélyes. Tehát ott a napi forma dönt meg a felkészülés. Nagyon sűrű most a női kardvívásnak a mezőnye. Az, hogy a női kardcsapat három aranyérem mellett nyert, egyébként tavaly egy bronzérmet is nyertek a lányok a világbajnokságon, ez egy nagyon jó alap arra, hogy magabiztosak legyenek. De elbizakodottságra nem adhatok ott. Tehát ahogy a világbajnokság előtt is, amikor megkaptam ezt a kinevezést, azt kértem a lányoktól, hogy akkor most mindent elfelejtünk, és a munkába belerakunk mindent. És szerencsére mindenki belerakta, és ennek most ez lett az eredménye.
0: Sugi, mi a titka ennek a csapatnak, hogy ezek a nevek, ezek a csapattársak ilyen eredményesek veletek együtt?
1: Ahogy Laci mondta, igazából tényleg, hogy mindenki 100%-osan oda tette magát. Amúgy egy nagyon színes csapatról van szó, tehát mindenki elég erős egyéniség, és így a szezon során, illetve az előtti szezonok során megtanultuk, hogyan építsünk egymás erősségeire, úgyhogy így hát tudunk csapatban egymásért küzdeni, és mindenki tudja a dolgát, úgyhogy ez hogy mindenki profin és alázatosan dolgozik.
0: Az egyértelmű, hogy Sugi a befejező ember a csapatban?
2: Nem egyértelmű. Most a világbajnokságon ő volt a befejező ember. Már a korábbi válogatott vezetőedzővel, Ravasz Etelivel többször alkalmaztuk azt a taktikát, hogy, mert ugye én segítettem az ő munkáját is, tehát korábban együtt csináltuk ezt. Ő volt a főnök, én pedig a segéd. De többször alkalmaztuk azt, hogy az ellenfél taktikájától, meg az ellenfél vívóitól függően cserélgettük a fejezőembert, meg cserélgettük a pozíciókat. Én ebben nagyon hiszek, most nem volt rá szükség a világbajnokságon, hogy ilyen taktikai fortét vessünk be, de ha szükséges, akkor a lányok közül mindegyik volt már fejező pozícióval.
0: Sugi, te mi az, amivel vagy... Igen, tehát mi az, ami kikapcsol, mi az, ami tényleg egy kicsit a vívást, annyit beszéltünk már itt az elmúlt egy órában a vívásról.
3: Nem eleget hozzá teszem.
0: Nem eleget, de minden hallgatót biztos az is érdekel, hogy mi van, amikor nem vívás. Nem sok ilyen időd lehet, de biztos, hogy van.
1: Én így a szeretteimmel tudok leginkább feltöltődni, úgyhogy igyekszem így akkor a barátaimmal, a családommal.
0: De az nyaralás, egyekben, tengerparton.
1: Hát amikor van rá idő, így augusztusban, akkor nyaralás, szeretek aktívan is kikapcsolódni, családdal általában tengerpartra megyünk, úgyhogy ilyesmi nyaralások szoktak lenni.
3: De ez is egy rituálé, nem, hogy minden szezon végén, vagy végeztével a családdal, igen, kötelezően Sugi egy hétre eltűnik.
1: Igen,
3: ez azért ötten. Vicces, mert ketten, vagy hát mondhatom, hogy intézünk, próbáljuk őt menedzselni, így a sporton belül és azon kívül is, és ekkor jönnek ugye a telefonos megkeresések, hogy akkor Sugival szeretnénk interjút készíteni ebbe a printlabba egyéb helyekre. Hogy érhetnénk el? Hát mondom, most sehol, mert mint Görögországban éppen a
0: és ez
3: tengerben...
0: szent és érthetetlen, de igen. Ez jó. Ez igen, is jó, igen, hogy igen. Akkor lehúztad a rollót, majd amikor visszajöttél, beszélhetünk róla. Igen. Egyébként mi is így beszélgetünk, azt tegyük hozzá, hogy aztán Ádám gyorsan jelezte, hogy ott már lemaradtunk a lehetőségről a VB után.
3: Nagyon gyorsnak kell lenni.
0: Igen, közvetlenül mondtam, hogy semmi baj, mert úgyis egy kicsit ilyen tágabb, az alfától az omegáig terjedő beszélgetésre vagyunk kíváncsiak. Zárásul még azt mondjátok meg, szerintem Laci lesz az első, akire tud válaszolni, hogy mi múlik az, hogy egy sikeres utánpótlás versenyző ott tudjon maradni sikeresként felnőttként, és ne kallódjon el, ne hagyja abba.
2: Hát ez a munkám mindenképpen. Nyilván a edzői részről a professzionalizmuson, meg hogy tudja az edző, hogy mit szeretne, de sokkal jobban függ a sportolótól, a tanítványtól, mert láttam én már nagyon tehetséges gyerekeket, akik nem rakták bele kellőképpen azt a megfelelő munkát, és sehol nincsenek. Tehát a sport tekintetében nyilván sehol nincsenek. Megfelelő munkát kell végezni, jó helyen kell végezni a munkát, de el kell végezni. Tehát amúgy Ádám kezdte a beszélgetést, hogy ugye először, amikor látta Sugit, hogy milyen tehetséges, meg tényleg én is emlékszem rá, hogy rögtön az első edzésen megmutattam neki a vívóállást, és úgy állt a vívóállásban, meg úgy közlekedett a lábmunkában, mintha egész életében ezt csinálta volna, de ez csak egy alap. Az alapra fel kell építeni a várat.
0: Sugi, mit tudná hozzátenni? Tehát, hogy nem kallódtál el, hogyan sikerült utánpótláskorod, után felnőtt szinten is ilyen sikeresnek maradni?
1: Hát igen, a tehetség az nem minden. Nekem van egy ilyen, nem is tudom, maximalista is vagyok egy kicsit, tehát hogy így meg verseny szellem, az mindig bennem volt, már nagyon kicsiként is, úgyhogy ezek mind kellettek ahhoz, hogy a versenysportot szeressem, meg akarjam csinálni. Illetve a lehető legjobban szerettem volna azt a sportot is csinálni, amit csinálok legpontosabban, legtechnikásabban, úgyhogy hát nyilván itt meg akkor el kellett végezni ezt a munkát, amit az edző mondott, úgyhogy nekem ez ilyen evidens volt, hogy én ezeket az edzéseket megcsinálom, és ott vagyok, és lehető legtöbbet. Illetve szerettem is csinálni. Persze.
3: Én ebből azt olvasom ki, hogy az alapvető kérdésedre az a válasz, hogy legyen egy egészséges edző-tanítvány viszony, ami nyilván társul a szakmai felkészültséggel és a munkára való hajlammal, és valahogy ez adja ki azt, hogy ez az alapja annak, hogy valaki utánpótlásból felnőtt szintre lépjen, és ott is sikeres legyen, és hát ilyen magaslatokba jusson. De olyan szituáció is van, csak hogy ezt a dilemmát egy picit görgessem, hogy valaki beleteszi a munkát, de nem elég jó. Mert nem elég jó, mert van ilyen, hogy 10 éve ugyanaz a férfi kard válogatott például, és lehetetlen bekerülni, és hát egész
0: rosszkor születik
3: generációk valaki. Sora hagyta abba, én nem is tudom, tehát a 90 hány után született férfi kardvívók például, egészen a rabkiki korosztályáig, tehát rengetegen hagyták abba, gyönyörűen vívni tudó srácok és a lányoknál is nyilván megvolt ugyanez. Tehát ezt is egyébként fel kell ismerni, és ez az edzőnek a dolga egyébként, hogy felismerje, hogy ki az, aki hivatott arra, hogy világbajnok legyen, olimpiai bajnok legyen, aki pedig nem, azt egyébként nem szabad szerintem hitegetni ezzel, hanem kerekperec meg kell mondani, hogy figyelj, te arra leszel képes, hogy te egy, mit tudom én, válogatott kerettag lehetsz, de egy válogatott kerettag is nagyon-nagyon hasznos. Nagyon-nagyon kellene hátország például a magyar vívósportnak, hogy oké, mindig vannak olyan szuper eredményes versenyzőink, mint Sugi, mint a párbajtőröző srácok, mint az Áronék, stb., de hol van a másod, harmad vonal, úgymond, ami európai országokban megvan, Egyesült Államokban megvan, jó, nyilván jóval nagyobb a merítés, de régen egyébként itt is megvolt. Tehát valahogyan ezeket a fiatalokat ementén, az elv mentén érdemes lenne bent tartani a terembe, és akkor lehet, hogy több nevet tudnál felsorolni, mint csapatvilágbajnok, mert nagyobb lenne a verseny, nagyon lenne a rotáció.
0: Ez már egy másik beszélgetés témája lehet, azért egy-egy reakció Sugitól és Lacitól, ha gondoltok valamit itt Ádám felvetésére.
2: Igen. Annyit mondok, hogy azért a női kart hátországa szerintem szép, mert egyébként 6 világbajnokunk van, 6 csapatvilágbajnokunk van jelen állás szerint, ami azt mutatja, hogy ugye nem az a 3-4 ember alkotja a csapatot, és még mögöttük is vannak bevethető emberek. Én úgy gondolom, hogy a felvetés jogos, kell törekedni arra, hogy az utánpótlás az minél tovább bennmaradjon a sportba, és ez nem csak edzői kérdés, hanem ez a vezetőedzői kérdés is például.
0: Úgy látom, hogy Sugi már nem akar ehhez hozzátenni. Köszönöm szépen. Megvan az egyetértés. Battai Sugár és edzője Dávid László Debrecenből volt a Nemzeti Sportrádióban a vendég, és Urbán Ádám műsorvezető társammal kérdeztem őket, ugye egy háromszoros csapatvilágbajnok és ennyiben VB bronzérmes vívó nőről van szó. Köszönjük szépen, hogy bejöttetek. és akkor egy pihenés már nem nagyon lesz, egy nagy kalappal kezdődik az új szezon, októberben indul Algériában a Világkupa Grand Prix, és aztán jön a következő 2027-es év kihívása, hogy aztán ott legyen a csapat, meg minél sikeresebbek legyünk a 28-as Los Angeles-i olimpia tükrében. Köszönjük még egyszer, és a figyelmet is a hallgatóknak, viszont hallásra Virányi Zsolt búcsúzik.
2: Köszönjük szépen.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: De most következő óra főhőse maga is történelmi tettet hajtott végre. Augusztus 23. és 30. között ugyanis a dublini öbből adott otthont az Ilka 7-es férfi világbajnokságnak természetesen, és ahol 45 országot képviselő 141 vitorlázó közül Vadnai Jonatán a magyar sport történelemben először világbajnok lett. Vendégünk a világbajnok Vadnai Jonatán. Szerbusz!
3: Köszönöm a meghívást.
2: Ja. Nagy szeretettel köszöntelek, és tényleg szerettem volna aláhúzni azt, hogy most valami olyasmi van mögötted, és mi is egy picit szeretnénk ezt a most következő egy órában egy olyan perspektívából megmutatni, ahonnan szerintem viszonylag ritkán látjuk, hogy milyen elképesztő munka, micsoda elkötelezettség, micsoda családi áldozatvállalás, és kicsikortól tartó, tényleg céltudatos készülés van a mögött, hogy ez a cím összejött, és milyen nüanszokon is múlhat,

0: az, hogy valaki világbajnok lesz, és egy pont az mekkora dolog tulajdonképpen a végelszámolásnál. De most, hogy már azért egy pár nappal az esemény mögöttünk van, és nem ismeretlenül érkeztél ebbe a dologba, hiszen olimpiai negyedik helyzet, vagy világbajnoki negyedik, Európa bajnoki érmeid, ezüst bronzérmed van, de azért úgy mégis egy világbajnoki cím a legnépesebb hajóosztályban. Ezt fel tudtad-e már dolgozni?
1: Nem igazán. De azóta, amióta befutottam, és kiderült, hogy világbajnok lettem, azóta alig tudok aludni. Tehát olyan adrenalin szint van még a mai napig bennem, pedig olyan. Már 3-4 éjszakája volt, hogy elképesztő tényleg. És tehát annyira meghatott az egész, ahogy láttam, hogy tehát nem csak én örültem ennek, hanem az a csapatom, akivel együtt dolgoztam, az edzőm, a csapattársaim, még az ellenfeleim is, akivel jobban voltam. Amikor hazértem a reptérre, és leszálltam, sokat késett a gépem, és ott voltak hajnali egykor a családom, és átöleltek szorosan, és tényleg ez egy nagy csapatmunka volt, és sok-sok évnyi munka van benne, és hát nem, alig találok szavakat azóta, és még nekem is ezt fel kell dolgoznom, hogy tényleg világbajnok lettem. Hihetetlen.
0: Igen, ez egy érdekes dolog, és ugye hát sportpszichológusok nagyon régóta mondják, hogy a kudarcot is, és a sikert is fel kell tudni dolgozni, és hála Istennek előbbiből viszonylag kevés van neked, bár azért nyilván te tudnád, hogy a világbajnoki cím megszületéség az embernek hányszor kellett benyelnie bizonyos élethelyzeteket, amit inkább kudarcosnak élt meg, mint sikeresnek, de valóban, amikor azt mondod, hogy szinte az adrenalin löket még mindig itt dobog a füledben, szerinted ez munícióban most mit tesz hozzá ahhoz, amikor az embernek azt kell mérlegelni, hogy úristen, mennyi munkát kellett eddig elvégezni, és belátható közelségben van már a következő nagyon fontos kvalifikációs világbajnokság is, hát persze mindenki szeretne már most ellátni Los Angelesig, szóval, hogy ezt lehet-e azt mondani, hogy oké, most akkora erőtartalékokat tankoltam fel a lelkembe, hogy bármi jöhet.
1: Ez, ahogy mondod, inkább ez az utóbbi, igen, hogy ez annyira egyrészt, hogy önbizalmat ad, hogy képes vagyok rá akkor is a legjobbnak lenni, amikor mindenki a csúcsformáját hozza. Én sokszor voltam már így ezek a srácok előtt, akikkel ugye versenyzem, de nem akkor, amikor ők is a top formájukat nyújtották, tehát nem világbajnokságon vagy olimpián, hanem mondjuk egy kisebb versenyen. És ezek nyilván adnak azok is, az apró versenyek és az edzések, azok magabiztosságot, hogy ez most sikerült pont egy ilyen világversenyen, szerintem ez egy nagyon jó önbizalmat fog adni majd az olimpiára.
0: Mert hogy végül is azért ezen a világbajnokságon elmondhatjuk, hogy egy totál teljes mezőnyben tényleg mindenki a csúcsformáját nyújtva jöttél ki te győztesen?
1: Hát a második helyezett az a kétszeres olimpiai bajnok. Igen. Ausztrál lett, a harmadik az a Európa bajnok, sokszoros VB-érmes angol, aki most a világranglistát vezeti.
0: Tehát abszolút a krém de la krém.
1: Pontosan.
0: Hihetetlen. És amikor onnan lefelé néztél rájuk, és ez egy ismeretlen élethelyzet volt.
1: Az volt.
0: Mennyivel másabb?
1: Hát nekem az, ahogy kezelték, az nekem nagyon szimpatikus volt. Tehát nem az irigység volt bennük, hanem örültek neki, én azt láttam. Ezek nagyon szimpatikus sportolók egyébként, hogyha megismeri őket az ember. Nyilván bennük van ez az angol száz stílus, és kicsit kerülik annyira a közeli barátságokat a mezőnyben, vagy nem annyira beszélgetnek az ellenfelekkel, de én most így láttam bennük, hogy tehát örültek ennek a sikernek tényleg.
0: Ti olyan szempontból nyilván évek óta ismeritek egymást, együtt készültök, egymásba haraptok oda-vissza versenyeken. Ez tulajdonképpen valóban egyfajta nemes elismerése annak a általad is letett munkának, amit nyilván ők is letettek eddig, nekik eddig jobban jött ki a lépés.
1: Szerintem igen. Ők, hát jól, együtt vitorlázunk az elmúlt nagyjából 10 évben velük. Az, hogy mondjuk az elmúlt 4 évben vagyok velük egy úgymond boxringben, és úgy közel vagyok már hozzájuk a meccsekben, az mostanában lett igaz az elmúlt 4 évben, de ők is tudják, hogy nekem is benne van ebben az egész életem. Tehát a 6 éves korom óta vitorlázom, és 10 éve vagyok egy nemzetközi profi csapatban benne, és amikor 10 éve lettem 21 világbajnok, akkor kerültem bele ebbe a nemzetközi leg is nagyon elismert Jozója Kelics horvát edző által, egy nagyon krémje, egy nagyon magas,
0: krémnek
1: számító, igen, köszi, csapatba, ahol világbajnok van, egy ciprusi világbajnok, aki olimpiai ezüstérmes is, egy horvát olimpiai ezüstérmes, horvát világbajnok, aki bronzérmes, tehát egy ilyen edzőparteri közegbe kerültem bele, a Benji-vel együtt, tehát így a Benji is ugye itt edzett, és az, hogy 10 év alatt kőkemény munkával ezt most sikerült elérni, hát ez csúcs, tényleg.
0: Tényleg csúcs. Emészgetjük ezt, tényleg fantasztikus, és valóban szeretném a kedves hallgatóknak többször aláhúzni azt a részét, hogy ez az olimpiai hajóosztályok közül a világ legnépesebb hajóosztálya. Tehát, hogy gyakorlatilag ennél nagyobb mezőnyből a világ legjobbjává válni nem lehet, mert hogy itt van a legtöbb. Ugye nyilván ez abban a szempontból is, hogy részben az egyik legolcsóbb hajó, szabad így fogalmazni, de majd ezeknek a részleteire kitérünk, mert ebben én nem vagyok szakértő, csak érdeklődtem. De már te magad is szóba hoztad, és ennek a beszélgetésnek most hál' Istennek van kellő tere arra, hogy tényleg visszautazunk egy kicsit a múltba, egészen odáig, hogy majd a műsor másik felében fel fogjuk idézni, hogy hogy is történt ez a futam, és mi minden történt a végén az utolsó kettőben, ugye itt az éremosztó futamoknál, és egyáltalán hogy jut el az ember a bronz, az ezüst, illetve a végén ugye az aranykörbe, a 10 legjobb közé, hogy egyáltalán az éremért valóban versenybe szállhasson, mert én az régen láttalak benneteket. Már kisfiúként még Benjivel már adtatok interjút, még a Digi Sportban aztán találkoztunk, ugye Csisztus Podcastban, még akkor készültetek a Tokiói olimpiára, nem lehetett tudni, hogy melyik ötöké lesz a kvóta, aztán az ugye Benji élet. De az már akkor, megmondom őszintén, anyaként engem szíven ütött, hogy micsoda elképesztő háttérmunka van itt. Ugye édesapátok, aki szintén kitörő vitorlázó volt, Vadnai Péter, gondolom, látta bennetek meg azt a potenciált, hogy ezt a két fiút akkor indítsuk el ezen az úton. Természetesen nőttetek ebbe bele, hogy ti akkor gyakorlatilag ennek szentelitek az életeteket, mert szerintem az ennek szentelem szó itt nagyon-nagyon igaz majd, hogyha erményre megyünk, hogy mi mindent kell ehhez elért csinálni, hogy az ember világbajnok lehessen.
1: Igen, hát kicsiként nyilván először élvezi az ember, tehát nem ilyen 16-7 éves kor alatt benne nem az fogalmazódott meg, hogy én szeretnék mondjuk olimpiai bajnok lenni, hanem szeretném élvezni.
0: Tetszik a víz, pontosan, a saját erő, a napsütés, a kicsit innen,
1: tetszik a közeg. Tehát nagyon, nagyon, vagy olyan sportág, ahol kín vagy a szabadban, még ugye gyerekként az is egy nagy élvezet, hogy amikor épp nincs edzés, lehet egyet fürdeni, lehet a mericskézni a másikra a vizet, tehát hogy így tényleg nagyon-nagyon jó hangulata van az edzéseknek, és mindemellett ez a gyereket nagyon megtanít arra, hogy ugye önmagát hogyan vigyázzon önmagára a vizen egyedül, mert mégiscsak egy kín van egy 10 éves gyerek egyedül egy hajóval a vizen, most van motorcsónak a kíséret, de neki kell megoldani, hogyha lejön egy viharos szél, akkor hogyan jut vissza, hogyan állítja vissza a hajót, hogy elúszik a hajó.
0: Hány év körülbelül, amire az ember ezt a vízbiztonságot megszerzi?
1: Szerintem ez nagyon változó. Nekünk a Benjivel, mivel mi versenyszerűen úsztunk előtte és közben jó darabig, így nem volt sose az, hogy féltünk volna a víztől.
0: Mert legfeljebb,
1: nem tudom, hogy ez tudatos volt édesapámnak, pontosan, hogy ez direkt az úszás választotta, de mindenképpen jól jött, igen.
0: Azt, hogy ugye a bátyád Benji gyakorlatilag edzőpartner, játszótárs, és minden karnyújtásnyira volt. Szerinted annak alapvetően, és most arról ne beszéljünk már, mert ki fogunk térni rá, hogy itt most ebben, akár ebben a világban, a kis sikerben, fizikailag meg szakmai tudással milyen mértékben vetted részt, de az, hogy végül is ti ezt egy ilyen egészséges átmenetként fordítottátok át verseny vitorlázásba, az abban a segítség volt, hogy ketten voltatok?
1: Igen. Igen, mert azért ez magányos sport tud lenni abban a tekintetben, hogy a vizen, ugye itthon nagyon kevesen voltak egyébként, akik igazán elkötelezetten vitorláztak volna. Tehát amikor iskola időszak, általában hétvégén te voltak az edzések, még ifikorunkban, és a édesapánk volt az, aki azt mondta, hogy jó, srácok, iskola után fúj a szél, megnézte az előrejelzést még reggel, azt mondta, hogy készüljetek, akkor megyünk ki a vízre, mint tudom, délután 3-kor. édesanyám már úgy pakolt nekünk ebédet, hogy felkészüljünk a vízre, és akkor az iskola után egyből jött értünk apa, kivitt minket a vízre, ő volt a motorcsónakban, ő volt az edző, és hogyha most csak így belegondoltam, hogyha nem megtalálom alatt a Benji, hanem egyedül lennék, hát azért úgy nehéz lenne.
0: Ezt meg akarom mondani,
1: úgy motiválódni, hogy nincs aki húzzon, meg aki...
0: Játszótárs, edzőtárs.
1: Pontosan.
0: Később edzőpartner, ugye? Tehát, igen. Hogy nyilván minden korszaknak a maga megszólítása illik, mert a játszótársból lett aztán a, nyilván az igen. Edzőtárs, aztán később szinte mondhatni edző és ugye versenyző ebben a tekintetben. Biztos vagyok benne, de azért ennek ugye volt egy érdekes oldala és a másik oldala, amikor eljött a pillanat, ugye, hogy hát egymás riválisaivá váltatok, mert mennyi, nincs köztetek 3 év teljes mértékben, ugye?
1: Igen, olyan 2,5 éve.
0: Azért az elég közeli ebben a műfajban, korban, tehát, hogy nincs nagy váltakozás a csoportokban.
1: Igen, sajnos nálunk van egy olyan szabály a vitorlázásban, hogy mivel régen ez egy csapatsport volt, tehát nagy hajók voltak az olimpián, egy nemzetből egy hajó indulhatott, mint egy csapat.
0: Igen.
1: De ez idővel átalakult, tehát jött egyéni hajóosztály, több is, de maradt ez a szabály. Tehát egy nemzetből egy induló. Tehát, hogy az tudtuk igazából, hogy...
0: Ez fájdalmas a végén mindig.
1: Ez fájdalmas, tehát mindketten ugyanazért az olimpiáért küzdöttünk, de csak az egyik mehetett ki. Tehát ez így, ez nyilván így testvéri szinten. Azt hiszem, hogy talán könnyebb volt megemészteni sokkal, mint hogyha egy nem a testvérem lett volna a Benji.
0: Családon belül maradt a büszkeség?
1: Az egyik az pontosan, hogy családon belül maradt, a másik pedig az, hogy lehet, hogy én elveszítettem a kvalifikációt, de viszont a testvérem megnyerte. És akkor én nagyon tudtam mindig is örülni neki, és ez vice versa, tehát amikor én mentem Párizsba, és ő nem jutott ki, ő is iszonyatosan boldog.
0: Ugye előtte neki meg volt Rio, illetve Tokió.
1: Igen.
0: És aztán utána következtél te.
1: Igen.
0: Ami már azért óriási dolog volt a Párizsi negyedik hely. Na de ne ugorjunk ilyen nagyot az időben, mert azért addig el kellett teljen egy pár év. Szóval az ember szépen fokozatosan beleszokik ugye a játékból az edzés keménységeibe. Mi az akár életkorban, akár szakmai kihívásban, amikor rájössz, hogy na jó, hát most akkor is menni kell, amikor igazából nem is esne jól, mert azt még értem, amíg ez játék, meg amíg lehet ezt így kezelni, de ahhoz a elképzeléshez, ami a ti szemetekben látszott, ahhoz a elképesztő, alázatos munkához, ahhoz tényleg egyszer csak ennek át kellett fordulnia abba, hogy itt nem csak azt kell, amit a vízen el kell végezni, hanem rengeteg egyéb dolgot kell a vízen kívül is hozzátenni.
1: Igen, gondolom, még ifjúsági koromban, mivel az edzők megmondták, hogy mit csinálják, tehát nem is annyira tudatosan, de már amúgy egész profin elkezdtünk készülgetni még az U15-ös világbajnokságra is, tehát hogy így ott meg volt szervezve a maga dietetika, hogy milyen súlyba kell majd lennem a vizen, úgy edzettünk, tehát hogy úgy nem mondanám azt, hogy nem volt profi, de nyilván ez átáll, tehát amikor már az olimpiai felkészülésről beszélünk, akkor ez tudatosan átáll, és nekem olyan 17-8 évesen kattant át az, hogy igazából még sokkal többet kéne beleraknom, mert hogyha azokkal a srácokkal szeretnék versenyezni, akik a felnőtt mezőnyben ott vannak az elején, akkor ez még édeskevés, amit most csinálok.
0: És ez tetszett ez a gondolat, hogy még sokkal többet kéne belerakni?
1: Egyébként igen. Egyébként tetszett, mert ez legalább egy indok volt, hogy most miért nem vagyok még ezen a szinten. Tehát én úgy gondoltam, hogy oké, most még megvernek nagyon, de hogyha én is annyit edzem, mint ők, akkor lehet, hogy ez kiegyenlítődik valamikor.
0: Akkor volt azért itt egy önbizalom mag, amire te építettél, ugye?
1: Igen, nekem ami sok önbizalmat adott mindig, az a 2013-as balatoni U18-as világbajnokság volt, ahol második lettem 15 évesen.
0: Aztán,
1: és U16 kategória pedig igen. Első. És akkor ez mindig bennem volt, hogy a korosztályomnál jobb kell, hogy legyek, mert hogy én vagyok akkor az akkori győztes, akkor ezt meg kéne tartanom, amíg átmegyek a felnőtt mezőnybe.
0: A környezeted mit szólt ehhez? Tehát ugye itt azért megint csak oda fogunk kiugatni, hogy egy tenger nélküli országban most már nem csak Berett Zsomborót, ha kapkodjuk fel a fejünket, és Érdi Mári szemszögéből, meg a vadnai fivérek szemszögéből, de valahol mégis az ember azt mondja, hogy hát ez nem is annyira természetes, hogy világklasszisaink vannak. Szóval a környezetedben volt egyfajta ilyen wow effekt, hogy húha, hát ez a testvérpár itt valami extrát tud.
1: Én úgy gondolom, hogy volt, és nagyon, főleg az ifjúsági eredményeink után, mert Benji az szerintem minden ifjúsági VB-t megnyert, ami volt. Talán az 21-es nem, az előtt itt mindent, ott talán a harmadik lett. Uh-huh. És utána azt mondták, hogy wow, de amikor átmentünk a felnőtt mezőnybe, hát ott ugye, amíg én azt hittem, hogy ott vagyok az elején, ott jött a nagy pofon. Mert ott egyszerűen a 100-ból lettem mondjuk 80-adik, amíg az 21-es mezőnyben első. Tehát, hogy akkora különbség volt a felnőtt és a junior mezőny között, amit mondták. Berett Zsombi is mondta, emlékszem, én mondta, hogy ez küzdjél, keményen edzél, mert ez más lesz majd, mert ő pont ebben a hajosztályban akkor a felnőtt mezőnyben volt, és én meg ott ilyen nagy kamasz önbizalommal mondom, hogy gondoltam magamban, nem mondtam, meg gondoltam, de hogy is, ezt majd megoldom. Nem, persze, hogy nem úgy
0: lett. Szembe jött, mi a valóság?
1: Valósága szembe jött, igen.
0: Igen, de hát azért azt szoktuk mondani, ez nagyon sok sportágnak, hogy mi nálatok a felnőtt versenyzési alsókorhatár?
1: 17.
0: 17, jó, tehát mondjuk mit tudom, hogy az ember elindul 18-19 évesen a felnőttek között, és itt az van, hogy itt a 18-19 éves a 30 pluszossal találja szembe magát. Tehát azt a 10x évnyi rutint, tapasztalatot, fizikai férfi erőt azért valljuk meg, azt úgy nem lehet benyelni, mintha nem lenne.
1: Azt nem. És ráadásul ott jön rá az ember igazából, hogy jó, hogy korosztályos világbajnok, de hogy akik ott vannak a top 20-ba, az ő korosztályokban mindenki az volt.
0: Hoppá, bizony.
1: És akkor más megy be a mérce.
0: Világos. Csak ők azóta fölmennek, és azóta egymást gyűrik, ugye?
1: Pontosan. És teljesen, és sokkal profibb edzésmunkával, edzéselmélettel gyűrik egymást. Igen.
0: Melyik része volt neked esetleg, ha volt ilyesmi, amit bármilyen edzés, munka, elvárás mellett mindig szerettél megcsinálni, és melyik az, amit a mai napig is úgy vagy vele, hogy de most tényleg egészen mélyre mehetünk, tehát nyilván van a erőfejlesztéstől elkezdve, nyilván gondolom pszichológiai felkészülésen át nagyon sok minden más, és akkor még ezt hozzá kell jöjjön az is, hogy az ember meteorológusként sem kell, hogy utolsó legyen, szóval minden részébe belenőttetek, vagy most is van olyan, ami esetleg nem az erősséged?
1: Hát van olyan, amit nem szívesen, vagy nem annyira szívesen csinálok. Például most, ahogy említetted, a fizikai felkészülésben én nagyon szeretem ezeket a hosszú, zonkettes, ilyen alapállóképességfejlesztésű edzéseket, de hát nyilván a szezon alatt muszáj a VO2 maxot fejleszteni, és nagyon sok intervallt csinálni, és ezeket a VO2 maxos evezőpados intervallokat megcsinálom.
0: Az oxigéniányosokat?
1: Megcsinálom, mert meg kell csinálni, mert oda van írva, hogy ezt meg kell csinálni, tehát nem szívesen.
0: Ez elhiszem, szerintem. Hát ki szereti az oxigénhiányos állapotot, amikor lindul a szája, és tényleg alig kap levegőt, szóval az szerintem egyáltalán nem kellemes dolog. De aztán nem csak azért, mert jó gyerek vagy, mert bocsánat, csinálod, meg tudod, meg hiszed ugye az edzést terhelésben azt, hogy annak a fázisnak ott be kell következnie, ezért megcsinálod, hanem utána érzed is ennek a jótékony hatását kritikus helyzetben?
1: Hogyne, teljesen érződik. Jobban nagyon érződik, igen. Főleg amikor tehát nálunk van egy váltás igazából egy futam alatt, tehát az első szakasz, amíg a cirkálunk a bója fele, addig iszonyatosan felmegy a púzus, tehát ez egy ilyen 10 perces szakasz, és az, mivel ez a lógó pozíciót veszük fel, és minden egyes hullámra igazából bele kell préselni a hajót, az erőt, a vitorlából ki kell hozni, ezért nagyon felmegy a púzusom.
0: Uh-huh. Minden izmodat mozgatod.
1: Minden, nagyon. És egy nagyon statikus helyzetben megy fel magasra a púzust, ami levegőt venni is elég nehéz. Uh-huh. És utána ebből hirtelen 10 perc után lesz egy bőszeles szakasz, ahol meg nincsen igazából kemény fizikai erőbevétel, hanem ott meg szörfözni kell szinte, mint hogy egy hullámszörfösnek el kell kezdeni, hullámszörfözni egy 180-as púzussal. És ott meg az meg arról szól, hogy hogy tudod elkapni a hullámot, hogy a legjobb szögön tedd a hajót a hullámvölgybe, hogy pontosan annyit húzza vitorlán, amennyit kell, hogy teljesen flóba kerülj azokkal a hullámokkal, a szélerővel.
0: Miközben még dobog a szíved, a torkod
1: miközben van. Miközben nagyon dobog, igen.
0: Tehát, hogy utána meg kell tudni találni azt a relatíve nyugalmi állapotot, amiben a koncentrációd 100%-os.
1: Pontosan. És ezt csak úgy lehet igazából, hogyha felkészült az állóképesség. Nem beszélve arról, hogy miközben ezt az egész flow állapotot ugye ki kell alakítani, figyelni kell folyamatosan a felhőzetet, az ellenfeleket, hogy akkor hol van több cél, hol zavarnak engem a már többiek, hol van milyen hullámzáson, milyen áramlás, tehát közben stratégiai döntéseket kell hozni a pályán, hiszen nincs megadva egy szakasz, hogy itt kell végigmenni, hanem ott mi döntjük el, hogy merre menjünk a pályán.
0: Ennyi szóval is komplex dolog ez, hogy így most hirtelen belemélyültük, hogy mennyiféle fajta tudásban kell az embernek tényleg mesterfokra fejleszteni magát ahhoz, hogy akár egy szakaszt jól, vagy egy versenyszámot éppen jól megcsináljon. Ugye az, hogy így egymás mellett mentetek, és azt már említetted, hogy nyilván a családon belül rivalizálás sosem okozott problémát, viszont segítség volt, tehát olyan szempontból, hogy ugye itt azért az edzőpartner jelenléte, ugye ez egy nagyon fontos dolog, mert itt nem lehet relatíve stopperórával dolgokat mérni, mint egy úszónál a parton, ugye? Igen. Hanem itt a másikhoz jól érzékelem, hogy a másikhoz képes nézed magadat?
1: Pontosan. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy egy minél magasabb szintű csapatba tudjon bekerülni a versenyző, hiszen nincsen, hogy mondod, stopper, vagy egy távolságmérés, ami adott, mert mindig más a körülmény, mindig más a hullámzás, a szélerő, és más sebességekkel mennek a hajók. Tehát csak úgy tudod, hogy milyen gyors vagy, hogyha van melletted egy szintén gyors hajó.
0: Így van, és akkor ehhez képest tudod kialakítani az aktuális stratégiádat, ugye? Tehát, hogy ez az, ami tulajdonképpen a valamihez mérem magamat.
1: Igen, igen. Tehát, hogyha beállok én egy gyors hajón mellé, és valamiért mondjuk tompábban viszem a hajót, vagy lassabb vagyok, akkor át kell állítanom a vitorlámat, vagy máshova kell ülnöm a hajóba, vagy lehet, hogy túl sokat kormányzok, nem sottolok eleget, tehát akkor valamilyen technikai hiba van valószínűleg, és csak így lehet kijavítani, ha ott van valaki, aki jó.
0: Vendégem itt a stúdióban továbbra is a történelmi győzelmet elérő Vadnai Jonatán, aki az olimpiai hajóosztályban, az Ilka 7-esben a műfaj legnépszerűbb hajóosztályról beszélünk, világbajnoki címet szerzett a közelmúltban. Még egyszer szívből gratulálunk, és nagyon örülök, hogy egy picit mélyebbre tudunk menni, hogy megértsük, hogy tulajdonképpen mi minden van-e mögött, a világbajnoki cím mögött. Szerintem nagyon kevesen mérjük azt föl, még talán a sportvilágból érkezők is, hogy mennyire komplex műfaj ez. Most egy picikét azért beleláttunk, hogy mondjuk egy ilyen futamban hányféle tényezőnek kell összeállnia egyszerre, egy időben, hogy az ott éppen akkor megfelelő helyezést hozzon, amiből aztán természetesen minél több elsőség van, ugye annál jobb. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy egyrészt ugye nagyon sokat változott, alakult az elmúlt években nyilván az olimpiai hajóosztály, mondhatnám sokak bánatára kikerült a findingi, ugye amelyben Berec Zsombor olimpiai ezüstérmet szerzett és fantasztikus eredményeket ért el. Ezzel sokan azt mondják, hogy a nagyobb testű férfiaknak gyakorlatilag elveszett a lehetősége, hogy egyéniben kimagaslót alkossanak az olimpián. Ez igaz?
1: Ez nagyjából igaz, hiszen most talán ami a dingi kategóriában az én testakatom talán az egyetlen és legnehezebb. Tehát az meg egy ilyen 84-5 kiló, tehát a nehéz súly az ezzel teljesen elveszett. A nehéz súly az inkább most a szörfben jelenik meg, és a kite szörfben.
0: Térjünk akkor erre a súlykérdésre ki, mert tornából érkezve azt gondolom az ember, hogy annál rosszabb sorsunk nincs, mint tornászként tartani a versenysúlyt, de hát itt vagytok ti. Itt dekek, ugye? Tehát, ha jól tudom, itt nagyon-nagyon pontosan és nagyon precízen kell tudni kiszámolni azt, hogy az ember ebbe az 58 kilós hajóba, ugye annyi a hajó?
1: Annyi a hajó, igen.
0: Mit lehet tudni ennek a hajónak a paramétereiről? És egyáltalán az, hogy az ember egy ilyen eszközt egy egész szezonon, egy teljes esztendőn át a lehető legélesebb formával tartson saját magán kívül, azért ezt gondolom egy másik fejtörés.
1: Hát egyébként ez a hajó, ez a legegyszerűbb hajó szinte a világon. Ezt úgy találták ki, hogy hogy föl lehessen tenni egy autónak a tetejére, azért ilyen lapos a hajónak a dekje, a teteje, hogy így átfordítva föl lehet rakni, fejjel lefele, és pikpak szét lehet szedni az árbócot két felé, tehát elfér az autóban az árbóc is, mindez a 4 méter 20 centi a hajó, tehát nem egy nagy dolog. És a
0: az meg valóban hosszú, egy autó fölé lenyúlhat. És
1: pontosan, simán. Igen. Uh-huh. És a vitorlázata az attól függ, hogy az ifjúságinál 4,7 négyzetméter, a lányoknál 5,8 az olimpiainál, és nálunk a felnőtteknél pedig 7 négyzetméter a vitorla felület. A hajó meg maga a kötélzete az nagyon egyszerű, főleg a mai viszonylathoz képest. Ezt a hajót ezt nem is tudom, megmondani, lehet ciki, de nem tudom, hogy pontosan mikor találták fel, de 30-40 éve már nagyon komoly világversenyeket rendeznek vele, és azóta nem sok minden változott. Uh-huh. Nyilván a csiga rendszerek, meg
0: ez a lézerhajóztás.
1: Ez a lézer,
0: ugye? Igen.
1: Igen,
0: tehát, most már
1: igen, tehát azóta, de azóta nem sok változott. Ilkának átnevezték, igen. Kicsit jobb anyagú vitorlát használnak már, az alumínium árbóc átalakult karbonnál, tehát egy-két ilyen apróság van, ami nyilván a minőségét javítja a hajónak, de még mindig az a lényege, hogy bármelyik klubba, bárhol a világon lemegy az ember, és talál egyet. Mert legyártottak belőle 220 ezeret, és annál is többet egyébként már. És ebből a hajóból, tehát ez az, ami elmegyünk, tudom, a Brazíliába, és ott a tengerparton lesz a táborban 4. Aha. Mert ez az a hajó, amit...
0: Jó, tehát ez azt is jelenti egyben, hogy ez az, amihez a legtöbben hozzáfértek, ez az, amivel a legtöbben gyakorolhattak, és nem ötlöm mondjuk azt, hogy ez a legnépesebb hajóosztály, tehát nagy valószínűséggel ebből a mezőnyből, ahol ilyen sokan vannak, a legjobbá válni, az egy sokkal nehezebb út.
1: Hát igen, általában minél többen csinálnak valamit, annál nehezebb. Én nem is tudom, hogy a focisták ehhez mit szólnak, tehát azért jó sokan fociznak.
0: Igen, vannak egy pár, ez ott azért vannak posztkülönbségek, meg
1: igen, tudod,
0: az sem mindenhol egyforma, tehát igen. Ott egy jó hátvéd, vagy egy jó középcsatár, esetleg egy befejező csatár, az más-más feladatkörben kell, hogy megvillanjon. Itt viszont te teljesen magadra vagy utalva. Nyilván, amíg az edzés zajlik, nem, de amiket elmondtál, tehát itt az embernek annyiféle tudást kell egyszerre egyesíteni. Ezt a fajta komplex látásmódot, ezt megtanulja az ember, iskolában is magára szedi, vagy erre tényleg születni kell?
1: Én nem gondolom, hogy én különleges tennék, és erre születtem. Szerintem ezt meg lehet tanulni. Meg lehet tanulni. Az biztos, hogy szét kell bontani. Tehát úgy lehet mindent jól begyakorolni, hogy szétbontják a technikát, szétbontod a meteorológiát, szétbontod a fizikai részét. Tehát szépen egyesével ezeket a puzzle-okat szét kell szedni, minél jobban kialakítani, majd egy versenyre pedig összerakni a képet.
0: És igazából van egy olyan része is, amit én hallottam, ami meg az intuíció. Tehát, hogy állítólag annak is van jelentősége. Most leginkább ugye, amikor a széllel kapcsolatos, vagy az időjárással kapcsolatos döntéseket az embernek meg kell hoznia. Igaz ez?
1: Ez igaz, igen. Mert ugye nagyon sokszor az intuíció is, ha jól tudom, az is a tapasztalatok alapján lévő döntés, tehát igen. Az is egy olyan, ami tudat alatt lepörög nem tudom hány millió kis emlék, és igen. Utána dönt
0: lesz
1: az ember.
0: Lesz belőle valami, igen.
1: Csak nem tűnik tudatosnak, de valószínűleg annak van valami háttere, és ez erre sokszor hallgatni kell, mert egyszerűen annyi mindenre kell figyelni a futam közben, hogy nincs idő jól átgondolt döntéshoz néha, hanem csak az intuícióra kell hallgatni, és sokszor az jön be. Sokszor volt nekem az, hogy az intuícióm ezt mondta, kicsit elkezdtem agyalni, hogy hú, de mi van, hogyha mégsem, és akkor meg elment a pillanat. Tehát nem volt már olyan tiszta szél ott, tehát az jött egy másik hajó, tehát az intuícióra mindenképpen
0: kell. Igen, ez nagyon fontos dolog, és ez megint azért, hogy mondod, hogy ehhez kell a tapasztalás, és kell az, hogy korán, fiatalon elkezdtetek versenyezni, és ezek az élmények, ezek azért gyűlnek. Most ugye, amit említette, hogy édesapátokkal együtt kezdtétek el, de nyilván el kellett, hogy jön egy pillanat, amikor az embernek, hogy mondod, meg kell érkezni egy profi csapatba. Ugye ez végül is, ha jól értem, ez a spliti lét, ez a horvátországi lét, ez volt, ami döntő jelentőségű volt abban, hogy a te profi karriered beindult?
1: Úgy gondolom, igen. Igen, édesapám az ameddig el tudott minket vinni ebbe a magas junior szintre, addig ott volt mellettünk nagyon közel, és ott a legjobb, a elérhető legjobb edzőkkel leszerződött, együtt edzettek minket, tehát ő is fejlődött, majd tovább folytatta ezt a munkáját, mint menedzser, mert belátta, hogy ez, tehát ezen a szinten neki, hogyha az tényleg az a célunk nekünk, hogy majd egy olimpián érmet szerezzünk, akkor egy olyan edző kell, aki erre abszolút, hát vagy már volt olimpiai érme, mint versenyző, vagy már mint edző.
0: De olyan tapasztalatokat,
1: igen. És egy ilyen edzőt talált is igazából nekünk, tehát ilyenkor kerültünk Józója Kelicshez, és abba a horvát csapatba, amit említettem, és itt öten, hatan, tehát egy nagyon profi felkészülést elkezdtünk, ami abban is nagyon jó volt, hogy láttam, hogy készül az akkori világbajnok, és szinte együtt voltam vele egy apartmanban, láttam, hogy mi a reggeli rutinja, mennyire szigorúan csinál mindent, és mennyire precízen, folyamatosan, tehát tényleg akkor tudatosult bennem, hogy ez valóban nem a napi 4 óra edzésről szól, tehát ez az egész nap. Ami szintén nem kevés, de ez az egész napos
0: 24-07 már, ahogy ezt mondani szokás, igen. Ugye? Tehát ez egy gondolkodásmód, ez egy létforma, nem?
1: Igen, igen.
0: Nagyon érdekes dolog ez. És hát persze az is, ugye, hogy ez hogy néz ki az év 365 napján? Most azt mondod, hogy nyilván ott kell lenni a split öbölben nagyon-nagyon sokat, de hát magyar versenyzők vagytok, nyilván a család azért alapvetően itt él, tehát ezt hogy szervezi meg az ember, és tényleg ebből a heti 7 napból 24 órában valóban mennyi van az 52 hetet nézve?
1: Én úgy gondolom, hogy nyilván fel is kell lazulni, tehát hogyha valaki képes tényleg egy évben fenntartani az állapotot, az valószínűleg nagyon messze fog jutni, de nem hiszem, hogy sokáig fenntartható.
0: Tehát a kiégés.
1: Én nem olyan típus vagyok, igen. Tudom, hogy vannak még művészlelkebbek, mint én. Tesóm is ilyen volt, és vannak, akik még nálam is sokkal precízebben és jobban, mármint úgy jobban, hogy az ő stílusokhoz képest jobban készülnek. Úgy gondolom, hogy az a nehéz igazából, hogy a távollét itthonról. Tehát 250 napot vagyunk nagyjából egy évben külföldön, és abból ugye ilyen 220 az edzés, a többi az vagy pihenőnap, vagy utazás. De már csak belegondolni azt, hogy egy hónap elmegy utazással, már az úgy bosszantó tud lenni.
0: Igen, 12-ben egy ez teljes egészében csak az utazásra. És akkor még nem beszéltünk ugye az anyagi terhekről, mert azért ez nem egy olcsó műfaj. Én nem tudom, hogy hány vitorlát használtok el egy évben, hány hajónak kell rendelkezésre állni, ha bármi történik? Jó, hogy nem egy drága hajóosztály, de azért mégis.
1: Igen, most ezért is választottuk mi ezt a hajóosztályt, mert ez volt az akkora legelérhetőbb, és most is ez. Tehát ez egy olyan hajóosztály, ahol a világbajnokságon például nem kell oda vinned egy kitesztelt hajót, egy kitesztelt árbócot, amivel amit kiválogattál, nem tudom, 5-6 hajóból, hanem oda kell menni a világbajnokságra, be kell fizetni egy nevezési díjat, és ők szolgáltatják a hajót.
0: Mert ez egy formaosztály, egy formahajóosztály gyakorlatilag.
1: Igen, és 150 hajót oda visznek ők, és a 150 ugyanolyan hajóból kisorsolják a hajókat.
0: És itt lehet, de azért ez nem olyan, mint amikor a lovat sorsolták az ötösebben, és járhatsz rosszul, vagy jobban.
1: Nem, kevesebb lelke van, mint egy lónak.
0: De van? Tehát azért van olyan, hogy az ember mégsem egy annyira jó eszköz kap a...
1: Van olyan, igen.
0: Teste alá?
1: Azért hiába, ez egy őstablomból lettek lehúzva a sablonok, és az összes hajót ugyanazon a sablon alapján készítették. Nagyon pici különbségek vannak, de igazából olyan különbség sokat lenni, hogy a legrosszabb hajó van, ne lehetne nyerni.
0: Vitorlázat? A vitorlázat szemszögéből?
1: Azt vinni kell.
0: Úgymond a sajátot.
1: Igen, és abból le is kell használni egy ilyen. Hát minden versenyre kell egy új. Aha. Olyan szinten. És hogyha van, nem tudom, 4-5 világkupa egy évben, EB, VB, felkészülési versenyek. És a vitorlázatban az még a pekes, hogy máshogy kell állítani egy régi megnyúlt vitorlát, meg egy új ropogósat. És hogyha valaki úgy akar edzeni, mint ahogy versenyez, és azok a berögzült állítások jöjjenek elő majd a verseny alatt is, kénytelen jó vitorlával edzeni. Tehát az nagyon fájdalmas, amikor egy vadonatúj vitorlát csak úgy kibontunk, hogy most edzünk egyet.
0: Most edzünk egyet.
1: Igen.
0: Hát igen, de ugyanakkor pedig szükséges, tehát ahhoz, hogy az ember szükséges. Megfelelően igen. felkészült legyen. És anélkül, hogy itt nagyon szállazni szeretném az anyagiakat, és azt is tudom, mert nem tudok, hogy beszéltem a Magyar Vitorlázó Szövetség főtitkárval, Holzhauser Andrással, hogy érti már is, és te ti azért évek óta kiemelt versenyzők közé tartoztok, és jelentős támogatásban részesültök, de azt is elmondta, hogy annyit nem tudnak adni, mint amennyi egy teljes évben kell. Hogy mellé még ez az édesapád féle menedzseri munka arra is szolgál, hogy egyáltalán már elnézést összelapátoljátok azt, ami ahhoz kell, hogy az ember részt tudjon venni a világ legjobbjai között, akár edzés munkában, akár megfelelő utazások és versenyek ide számításával?
1: Igen. Ugye mióta jöttek szép eredmények a vitorlázásban, ugye a Berett Zsombinak az olimpiai érme, vagy a Mári világbajnoki címe, azóta azért jóval nőtt az anyagi támogatása a szövetségnek, és így többet is kapunk tőlük. A maradékot viszont kénytelenek vagyunk mi megoldani. Tehát azt általában szponzorokból lehet kialakítani. Nagyon hálás is vagyok nagyon a szponzoraimnak, mert ez az ő sikerük is. Tehát hittek bennem, bíztak ebben a sikerben, hogy ez elérhető, és annak ellenére, hogy a vitorlázás nem is a legnézettebb sportág meg, lehet,
0: hát
1: hogy
0: nálunk,
1: nem
0: de
1: jön.
0: Azért ez azért egy világsport, tehát
1: persze,
0: azért ezt tudjuk, hogy nagy nemzeteknél óriási, és most már hál' Istennek nálunk is egyre jobban, nektek köszönhetően. Szóval, hogy azért így van, tehát ezt nem csak arról volt, hogy hinni kellett bennetek, azért ezt szállítottátok is, megszállítottad.
1: Én remélem, hogy most boldogok a befektetés miatt.
0: Szóval ez nem könnyű, viszont az ember honnan nézi, akkor hol éri ez meg? Jonathan, tehát, hogy ebből azért, már bocsánatot kérek, tehát egy nagy vagyont, ahogy így ezt én nem nagyon lehet felhamozni, mert minden, amit összeszedtek, az arra megy, hogy még jobb versenyző legyél, nem? Tehát itt nem arról van szó, hogy az ember azért meg tudja alapozni masszívan mondjuk a jövőjét, még akkor is, hogyha valamiben a világ legjobbja.
1: Hát talán nem minden az anyagiakról szól. Tehát én hiszem abban, hogy amíg a gyerekkori álmomat még élhettem egy kicsit, addig én boldog vagyok. Van egy diplomám a BGR-ről, valószínűleg majd előbb-utóbb, vagy mint edző, vagy mint közgazdász, hogy valahogy el fogok helyezkedni.
0: Azért mellett egy diplomát még így, mindezek mellett az edzés munkában lehet összeszedtél a BGM.
1: Igen, szeretem mondani is egy B-tervet. Uh-huh. Jobban, nyugodtabban tudok készülni így lelkileg, hiszen azért annyi sérülést láttam a környezetemben, hogy az attól mindig is tartottam egy picit, és így nyugodtabb az élet.
0: Hogyan, mit tehet az ember preventíve valóban azért, hogy ez ne következzen be? Tehát ugye elmondtad, hogy ez egészen elképesztő ez a fizikai terhelés, amit egy ilyen akár egy futam is jelent, ugye a statikus izommunkát, nem is tudjuk elképzelni, hogy arra, egyébként nem is tudom, hogy lehet arra edzeni, de biztosan lehet, hogy az ember úgy tudja tartani magát rezzenéstelen, és aztán persze jön ennek az a pandantja, amikor viszont meg nagyon kell az aktív izommunka. De hát itt azért váratlan helyzetek lehetnek, tehát hogy egy olyat kell esetleg az embernek mentenie az izomzata, nem biztos, hogy készen áll rá. Hogy lehet erre felkészülni?
1: Igen, nagyon sok ilyen törzserősítő gyakorlatokat kell végeznünk, plenkezni, tehát olyan nagyobb súlyokkal dolgozni pont emiatt, hogyha maxerőt kell hirtelen kifejteni, akkor arra fel legyen készülve a testünk. Tehát a legrosszabb talán az, hogy nagyon sok ilyen oldal erő van hirtelen, megdob egy hullám, úgyhogy kimondjuk ebbe a logó pozícióba, én megpróbálom visszarántani a hajót testből.
0: Akkor a gerinc van igazán kitéve?
1: Igen, a gerincek az alsó része, az alsó szakasza az nagyon nagy teher alatt van. És kifejezetten azt kell megerősíteni, hogy azt nem is elért eléggé, ezért mindent körülötte, a hasizmokat, tehát ezt így össze kell kovácsolni, hogy...
0: És mindezt az izomépítést azért úgy kell csinálni, hogy közben a testsúlyod azért ne nagyon lépje túl, ugye az ideális 82-84.
1: Igen, kilót. Igen.
0: Hát ez a finom balansz akkor azért.
1: Szerencsére ez nálam úgy nagyjából úgy ott vagyok, tehát mi nem sokat diétázom, vagy esetleg többet ennem, De igen, főleg ez a magasabb, nagyobb sportolóknál nem egy könnyű dolog. Aki 195 centi mondjuk, annak úgy tartani a súlyát, hogy komolyabb bizonytömeget nem vehet fel.
0: Igen, nem az egy elég nehéz dolog. Na, kicsit ringassuk vissza magunkat ebbe a csodálatos Lebanon-ben történt fantasztikus versenybe, hiszen azt nem szabad azért elfelejtenünk, ugye, hogy ahhoz, hogy az ember egyáltalán eljusson oda, ugye át kell verekednie magát a kvalifikációs futamokon, be kell jutni gyakorlatilag ebbe az arany csoportba, van még az ezüst meg a bronz, és viszi magával ugye a korábbi helyezéseket pontszámokban, hogy eljön ez a bizonyos két nap, ugye két érem futam,
1: Egy nap és két érem futam.
0: Mennyire érzékelted ott ötödik helyen, ugye ötödik helyen érkeztél oda, hogy ebben lehet valami, vagy ez az utolsó pillanatig nyitott volt? Hogy idézett fel magadban?
1: Hát nekem nagyon ilyen döcögős szezonom volt, tehát a Grand Slameken lebedegettem, még úgy koratavasszal, annak ellenére, hogy nagyon jól sikerült a téli felkészülésem, téli versenyeken, ahol még nem is volt ott mindenki, de már voltak ott mondjuk néha az angolok, meg vannak ott jó hajók, tudtam nyerni, majd elmentem a tavaszi Grand Slam szezonra, és összeszedtem kétféle vírust, az egyik egy légúti, másik hasi, tehát hogy így szépen elindult lefele az állóképességem, meg mindenem a szezonra. Uh-huh. Az mi meg kegyetlen egy sportolóból belül, hogy az egész teret végig dolgozom, és utána meg szenvedek a tétversenyeken van a szenvedés, igen. És utána az EB-re szépen kezdtem ebből kijönni, de még az se sikerült úgy, 11. lettem, és 9. európai. Majd utána a Los Angeles-i Grand Slam-en volt az, hogy már kezdtem magam úgy jól érezni. És akkor ott is volt egy jó éremfutamom, és pont lecsúsztam a dobogóról, és mondom, azt nem hiszem, még egy negyedik hely. Tavaly negyedik lettem ugye a VB-n, pont egyenlőséggel a harmadikkal, most megint negyedik.
0: Párizsban is
1: negyedik, és meg azóta volt egy EB ötödik, meg előtte EB negyedik, tehát hogy voltak, annyi negyedik helyen van, tehát a faérem kollekcióm az teljes, és utána most a VB-n úgy voltam, hogy na most ebből érem kell, hogy legyen. Tehát úgy, minden jó, ha a vége jó, most kell. És az a kvalifikációs napokon, egészen ez öt napon át, folyamatosan ott voltam, rajtam volt a piros felső, harmadik voltam összetettben, de néhány pontra az elsőtől. És négy napon át, mert az ötödik napon két rossz futamot sikerült behúznom, ami visszahúzott az ötödik helyre.
0: Igen.
1: És még néztem, hogy most megint negyedik leszek, vagy hatodik, vagy ötödik, de most komolyan, most miért csináltam magammal, és úgy voltam a medál részen, hogy ez az éremfutam, hogy ez ilyen nincs, ezt meg kell csinálnom, ami a csövön kifér, a végéig húzom neki. És ugye, mivel nem voltam már abban a helyzetben, hogy most matekozzak, hogy ő hogy megy, az angol hogy megy, az ausztrál hogy megy, mert én voltam a támadó helyen. Tehát csak arra kellett figyelnem, hogy minden futamot minél jobban. Az első futamon lettem negyedik, és ott meg úgy jött ki a matek, hogy akik mögöttem voltak, 5-től 10-ig, az lett az 1-3 abba a futamba, és akkor ugye a virtuális
0: átrendeződésben
1: 8-dik voltam hirtelen. Mentem, 8-dik, de viszont az elsőtől a 8-ig szinte mindenki ugyanazon a ponton volt.
0: Döbbenet.
1: Nagyon, nagyon. Tehát és utána hihetetlen az utolsó futam döntött a világbajnoki címről. A legutolsó futam, ami szintén olyan egy igazi hullámvasút volt. Nagyon jó rajtom volt, jól értem fel a bójához, utána a hátszélben rosszul olvastam a körülményeket, középen próbáltam lemenni, tehát a két széle között, ugye a mezőny közepén, és elment a szelem, beragadtam, visszacsúsztam, 9. voltam a futamba, a következő krejzba sikerült visszajönnem, negyediknek vettem a bóját, és utána meg életem legjobb hátszelével sikerült így megkerülni a többieket. És az mai napig nem tudom, hogy jött ez, pont akkor, pont ez a hátszél, de hát ez iszonyat jó.
0: Szürreális volt egyébként, hogy ott ez megérkezett? Vagy ott egyszerűen minden összpontosult, ami energiát, időt, munkát ebbe addig belefektettél?
1: Szerintem, amit mondasz, olyan flow állapotba kerültem, mint előtte nagyon ritkán. Ez a teljes flow, hogy semmi nem érdekel, csak át adta magát a hajó, tehát lehet érezni hajó, ezeket a kis hajókat, hogy pontosan mit akar, meddig dől, ezt át lehet érezni.
0: Egy év állsz a hajóval szerintem.
1: Egy év, pontosan. Uh-huh. Igen.
0: Jó veled utazni, és ezt hallgatni, és annyira jó megélni ezt a fantasztikus sikert, amiért ilyen nagyon-nagyon sokat dolgoztál. Hogy lehet, mibe lehet ezt átkonvertálni most, Jonathan? Hiszen jön egy nagyon fontos világbajnokság, egy kvalifikációs világbajnokság, és te magad is megfogalmaztad, olvastam ezt, hogy szeretnél érmet hazahozni Los Angelesből.
1: Igen. Ez mindenképpen egy nagyon jó önbizalmat ad a Los Angeles-i olimpiára, hogy a legnagyobb ellenfeleket top formájukban sikerült már egyszer legyőzni. Persze ez nem garancia semmire, de ez biztos egy alapköve lesz a Los Angeles-i felkészülésen.
0: Hát ez létezik. Ez a szenárió, ez megvalósítható. Ezt már
1: pontosan
0: megcsináltad.
1: Igen. Most van példa. Viszont oda is ki is kell jutni, tehát most Brazíliában lesz egy világbajnokság, azért sem hosszú a szünet. Tehát én szeptember végén elkezdek edzeni a speedben a csapattal, mert fel kell készülni 4-5 hónap van csak a világbajnokságig. Tehát az meg túl kevés ahhoz, hogy most elengedjem magam, és akkor vissza alapozás, meg versenyrutint visszaszerezni.
0: Tehát nagyon nem engeded el magad.
1: Nem engedem el magam.
0: Aha,
1: igen.
0: Okay.
1: Igen. Szóval, hogyha szeretnék nem csak 4 hónapig világbajnok lenni, akkor ismételnem kell nagyon hamar. Én leszek az egyik legrövidebb ideig tartó címvédő, de hát igyekszem, hogy ez ne így legyen.
0: És aztán utána, hogyha ez a világbajnokság, ami egyben kvalifikációs jól sikerül, akkor az már biztosítja a Los Angeles indulásodat?
1: Igen, igen. Tehát most ez Brazíliában az a világbajnokság, ahol az első helyeket kiosszák Los Angelesre. Nálunk nem számít a világranglista meg semmi, csak a világversenyeken lehet szintet futni, és ez a Brazília az első, ahol kiosztják a helyeknek majdnem az 50%-át. Tehát igazából most kell jól menni, hiszen utána már Európának osztanak néhányat, meg a kontinenseknek, a többi kontinensnek ugye szétosztják, majd lesz egy last chance, ami csak az olimpia előtt van közvetlen szinte néhány hónappal, szóval hogyha szeretnék nyugodtan készülni Los Angelesre, akkor most kell jól menni.
0: Köszönöm szépen, Vadnai Jonathan volt velünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállom a fizító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, vetülete a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: szombaton az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az Újra Töltve című magazin műsor 15. részének rövidített változatát hallják. A következő percekben egy különleges témával foglalkozunk. Egy olyan kézilabda mérkőzéssel, ami egy gólos különbséget hozott, ám ez az egy találat nem a szokványos körülmények között született. Tartsanak velünk! január 26-a és február 5-e között Dánia adott otthont a 9. férfi kézilabda világbajnokságnak. A magyar válogatott Franciaországgal, az NDK-val és Romániával került egy csoportba, az utolsó mérkőzését január 29-én Herningben játszotta a román együttessel. Magyarország és Románia akkor hivatalosan baráti szocialista országnak számított. Mindkettő a Varsói Szerződéshez és a KGST-hez tartozott, vezetőik pedig nyilvánosan a két nép együttműködését hangsúlyozták. A felszín alatt azonban egyre feszültebbé vált a viszony. A legérzékenyebb kérdés az erdélyi magyarság helyzete volt, emiatt a két ország kapcsolata 1977 végére és 1978 elejére ismét mélypontra jutott. Így ebben a légkörben egy magyar-román mérkőzés jóval többet jelentett egyszerű sporteseménynél. A történelmi sérelmek, Erdély kérdése és a két rendszer közötti bizalmatlanság akkor is ott feszült egy-egy összecsapás mögött, ha hivatalos sajtó erről csak óvatosan beszélhetett. A két válogatott ebben a hangulatban találkozott a herningi csoportmeccsen, amelynek utolsó másodpercére a játékosok, a játékvezetők, az időmérők is másképpen emlékeztek. A teljes bizonyosságot pedig azóta sem ismerjük. A négyszeres VB aranyérmes román válogatott címvédőként érkezett az 1978-as dániai tornára, de a miénk csoportjában szereplő NDK is az erős csapatok közé tartozott. A Nesport ennek megfelelően visszafogottan vezette fel a VB-t. Az idézett részletet Szilágyi Dóra narrálásában hallják.
3: A magyar válogatott igen erős csoportban küzd a továbbjutásért. Az ellenfelek között találjuk azt a két együttest, amely az 1970-es és az 1974-es VB-n a döntőt vívta, nevezetesen Romániát és az NDK-t. A magyar csapat csak akkor bízhat a továbbjutásban, ha a csoportjában legalább két győzelmet arat, bár még ebben az esetben is lehet harmadik. Illúziók nélkül reálisan ítélve az esélyeket, ismerve a felkészülés nehézségeit, válogatottunk a csoport harmadik helyére esélyes.
2: Bartalos Béla a válogatott első számú kapusa emlékei szerint nyugodtan, magabiztosan várta a világbajnokság rajtját, meg is indokolta, hogy miért.
4: Szerintem itt a játékosoknak, meg nekem is az volt az elképzelésünk, hogy a négy közé fogunk jutni. Előtte egy éven keresztül mindenkivel játszottunk, mindenkit simán meg tudtunk verni, és úgy éreztük, hogy egy jó eredményt tudunk elérni. Az első reakcióm az volt, én a németektől soha nem féltem, mert ők féltek tőlem. A romárok azok fekete ló volt, de őket is megvertük előtte edzőmérkőzésen, úgyhogy összességében nem volt olyan nagy problémánk a csoporttal, annak ellenére, hogy tényleg nehéz volt.
2: A magyar válogatott az óvatos várakozást jóval felülmúlva hibátlan mérleggel érkezett el a csoportkör utolsó fordulójáig. Faludi Mihály szövetségkaptány együttese előbb 33-22-re legyőzte Franciaországot, majd egy jóval szorosabb, kemény védekezésre épülő mérkőzésen 12-10-re felülmúlta az NDK-t is. Ez utóbbi találkozót követően Faludi Mihály elégedetten nyilatkozott a Nesportnak. A felolvasó Tóth Béla.
5: Azt a csapatot sikerült legyőznünk, ráadásul a világbajnokságon, amely az utóbbi időben a legtöbb sikert aratta.
2: Válogatottunk Balát lövőjétől, Kovács Pétertől, azt kérdeztük, mi volt az NDK elleni siker kulcsa.
6: Védekezés meg a kapus teljesítmény, mert Bartalos Béla szörnyálisan védett. Igen, tehát mind a két csapat számára ez létfontosságú mérkőzés volt. De még egyszer mondom, hogy akkor a négyes csapatban még csak két csapat jutott tovább. Ugye és akkor is vitte magával a másik csapat ellen elért eredményt. Mi a NDK-val jutottunk volna tovább, akkor két ponttal mentünk volna a középdöntőbe, és ha ott még egy meccset nyerünk, akkor már biztos, hogy éremmel játszunk. És hát ugye ez lett volna akkoriban a magyar kézilabdázás legnagyobb sikere, tehát történelmi esemény előtt álltunk. De egyrészt az NDK-t legyőzni, ez mindig nagyon nagy szó volt, másrészt pedig egy világbajnokságon legyőzni az NDK-t, az még nagyobb szó.
2: A 12-10-es végeredmény egyértelműen kiemelkedő kapus teljesítményre utal. Bartalos Béla szerint ebben szerepet játszott az is, hogy az NDK játékosai tartottak tőle.
4: Nem tudom, hogy miért, de a keletnémetek, amikor megláttak, szinte háttal álltak a kapunak, tehát könnyű dolgom volt. Volt egy-két olyan mérkőzésem, amikor kifejezetten jó teljesítményt nyújtottam ellenük, meg elég sablonosan lőttek, ami nekem kedvezett, és emiatt szerintem tartottak is tőlem, mert jó teljesítményt szoktam ellenük nyújtani. Mint az eredmény is mutatja, megvertük őket, annak ellenére, hogy az a keletnémet csapat egy nagyon jó csapat volt. Az egy kifejezetten komoly eredmény volt részünkről.
2: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A két találkozó után 4 ponttal álló magyar válogatott kedvező helyzetből várhatta a csoportkör utolsó összecsapását. Ezzel szemben a román csapat útja jóval rögösebb volt. A négyszeres világbajnok rögtön az első mérkőzésén 18-16-os vereséget szenvedett az NDK-tól, így már a torna elején nehéz helyzetbe került. A második fordulóban ugyan 36-17-re kiütötte Franciaországot, de ezzel csak életben tartotta továbbjutási reményeit. Két mérkőzés után Romániának 2 pontja volt, így nagy nyomás alatt várta a miénk elleni herningi összecsapást. A magyar együttes már egy döntetlennel is biztos továbbjutó lehetett volna, Romániának viszont ehhez mindenképpen nyernie kellett. Arról nem is beszélve, hogy a miénk az NDK-val szembeni sikerüket magukkal vitték volna a következő csoportkörbe, így nem csak a címvédő kiejtésére, hanem egy kiemelkedő világbajnoki szereplése is kiváló esély mutatkozott. Kovács Péter magazinunknak felidézte, milyen hangulatban várta a magyar válogatott a sorsdöntő összecsapást.
6: Ilyenkor nagyon nehéz ez, tehát ilyen sorozatban 2 nap alatt 2 ilyen mérkős lejátszani, természetesen meg akartuk nyerni a meccset, de hát ismertük a románokat, hogy borzasztó erős csapatuk van, és volt igaz, hogy őket is sikerült előtte megvernünk, de ez sokszor nem sikerült egyébként a magyar válogatottnak, de bennünk volt még az NDK mérkőzés, hát hogy mondjam, tehát az ember nem igazából fizikai fáradva egy ilyen mérkőzés, hanem idegileg. Tehát én például borzasztóan alva voltam egy meccs után, annyira fel voltam spanolva, és hát emlékszem, hogy szinte addig aludtam az éjjel. De gondolom a társaim is hasonló helyzetben voltak. Tehát a románok előnyük volt, annyiban, hogy ők ugye a franciákkal játszottak, és mit tudom, 10 valány góllal verték őket. De hát akkor ilyen volt a VB-menetrend, azt hiszem, hogy ezt kellett megnyernünk. Kellett volna, bocsánat.
2: Az elmúlt évtizedekben erről kevés szó esett, de a románok elleni találkozóra való hangolást olyasmi zavarta meg, amire a magyar csapat, elsősorban a kapus Bartalos Béla nem volt felkészülve.
4: Ennek örülök, hogy 50 év után végre eljutunk arra szintre, hogy tudjuk, hogy ott mi történt, mert akármikor én valakivel találkozok, mindig az hozza fel nekem a pályafutásom negatív pontjára, hogy én kaptam egy időntóli gólt, és azzal kiestünk. Tehát, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba. Mi játszottunk a németekkel, este 11 órakor lett vége a meccsünknek, dopingra vittek el, éjjel 2-kor sikerült nekem a dopingot teljesítenem, 2 órára voltunk a helyszínről, míg hazaértünk, az reggel 4 óra volt, és 11 órakor volt a román mérkőzés, tehát egy kapus reggel 4-től 11 óráig lehetett, hogy kipihenje magát. Fizikailag, szellemileg, fizikai még hagyján, de szellemileg nem. Tehát magyarul én a románok elleni mérkőzésen életemben akkor léptem egyedül rosszul, mert szinte nem is láttam a labdát. Olyan fáradt voltam, tehát ez volt az előzménye. Tulajdonképpen erről még eddig nem volt szó, hogyha nem ez lett volna, ha egy napot pihenünk, akkor a románokat ugyanúgy megverjük 6-8-10 góllal, de ebben biztos vagyok.
2: A magyar-román összecsapás első fél idejében végig szorosan alakult az eredmény, egyik fél sem tudott nagyobb előnyre szert tenni. Csapatunk bátran, jól játszva 10-9-es vezetés szerzett a szünetre, s a látottak alapján a továbbjutáshoz szükséges döntetlen teljesen reálisnak tűnt. Sőt, a győzelemre is megvolt az esély. A fordulás után azonban néhány perc alatt összeomlott minden. A 10-9-es magyar előnyből gyorsan 16-10-es román vezetés lett. Aztán jött az újabb fordulat, a később a torna társgólkirályi címét megszerző Kovács Péter vezetésével a miénk 21-20-ra feljöttek. És ekkor már csak 3 perc volt hátra a mérkőzésből. Most idézzük fel az utolsó percek eseményeit. A narrátor Szilágyi Dóra.
3: 58. perc. Kocsis Pál betör a román védelem mögé és gólt szerez. De hiába. A két szovjet játékvezető nem adja meg, mert szerintük Kocsis lövés közben a 6-oson belül érintette a talajt. A magyarok hevesen tiltakoznak, Faludi Mihály pedig elveszíti az önuralmát. A kapitány egy széket a nézőtér irányába rúg.
2: A Nézsportot a helyszínről tudósító Kő András így írt az esetről. A felolvasó Tóth Béla.
5: A mérkőzés után a sajtószobában alkalmam volt még egyszer megnézni ezt a gólt, és nyugodt szívvel állíthatom, hogy Kocsis nem lépett be a 6-os vonalon belülre.
2: Térjünk vissza a találkozó hajrájában történtekre. A képzeletbeli idővonalat Szegő Tibor és Szilágyi Dóra felolvasásában hallják.
7: 59. perc. A magyar válogatott újabb lehetőséghez jut, miután a játékvezetők 7 méterest ítélnek. Molnár Gyula áll oda a büntetőhöz, és nem hibáz. 21-21. A magyar válogatott továbbjutásra áll.
3: 59 perc 30 másodperc. A románok utolsó támadása közben Szilágyi Istvánt kiállítják.
2: Erről a játékvezetői döntésről, annak jogosságáról az érintetnek, azaz a kiállított Szilágyi Istvánnak megvan a véleménye.
8: Véleményes volt a kiállításom is, mert ez egy normális ütközés volt, tehát egy kemény ilyen ütközés, de nem is tudom, sok előfordult a mérkőzésen, tehát fél perc vége előtt azért általában lerántásé vagy ütésé szoktak két percet adni, egy ilyen keményebb ütközésé nem szoktak fél perc vége előtt kiállítani, de amint mondtam, a mérkőzés közben is lehetett érezni azért, hogy ez a román sportdiplomácia azért működött a játékvezetők szempontjából is, úgyhogy de ennek ellenére olyan jók voltunk, hogy nem érdekelt semmi, megmondta, bebizonyítjuk, meg tudjuk verni gyakorlatilag világbajnoki döntősöket a csoportban, és meg is vertük az NDK-t, és a románok ellen is szerintem nekünk állt a mérkőzés, és az biztos, hogy nem azt mondom, hogy a játékvezetők miatt egyértelműen, de hogy azért odahajlott inkább a játékvezetőknek a keze is az egyértelmű.
2: Ezek után folytassuk a találkozó utolsó percének krónikáját. Először Szegő Tibor idézi fel a történéseket, míg az utolsó másodpercek izgalmait Tóth Béla narrálásában hallják.
7: A kiállítás miatt a magyar válogatott emberhátrányban védekezik, de sikerül a labdát sarokdobásra menteni. A csarnok órája szerint már csak 3 másodperc van hátra.
5: 59 perc, 57 másodperc. A románok elvégzik a sarokdobást. A labda kézről kézre jár, egy passz, még egy, majd újabb átadások következnek. Végül a labdát ötödikként megkapó Kornél Durau kapura lő. A labda Bartolos Béla mellett a hálóba kerül. A román játékosok ünnepelnek. Számukra a gól győzelmet és továbbjutást jelent.
2: Hallgassuk meg, hogy a kapuban nézve, azaz Bartolos Béla szemszögéből hogyan zajlottak ezek a másodpercek.
4: Tulajdonképpen üvöltöttünk végig, hogy figyeljenek oda, lépjenek ki az emberekre, de pont erre játszották. Hát mi ott voltunk a védekezésben, hiába voltunk csak öten, mindenki tolódott a labda fele, mert balszéről indították a játékot. Balszéről, és az ötödik passz után ugrott fel a játékos lőni. Tehát volt egy rátörés passz, utána rátörés passz, rátörés passz, rátörés passz. Ez volt az úgynevezett plusz 6 másodperces idő, amikor a szélső beugrott és beejtette a labdát. Nagyon nagy szöge volt, mivel csak 5-en voltunk a pályán, tehát elvileg, hogyha bármilyen formában vagyok, mert nem hiszem, hogy azon múlott, hogy azt nem tudtam megfogni. Inkább a mérkőzés folyamán voltak olyan labdák, amiket védenem kellett volna, de a végén akkor a szög tudott beugrani, hogy egyszerűen védhetetlen volt. Lett volna még akkor is, hogyha én koncentrált vagyok, és oda tudok 100%-osan figyelni.
2: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A kiállított Szilágyi István az oldalvonal mellett a zsűri asztal közelében volt ezekben a pillanatokban, így testközelből láthatta a történteket. Kíváncsiak voltunk arra, ő hogyan emlékszik a sorsdöntő pillanatokra.
8: Gyakorlatilag már meg is volt a meccs, 4 másodperc volt hátra, döntetlen állásnál szöglet, ez jutott a Románia, és végighúzták a labdát. Én pont ki voltam állítva, ott voltam a cserepadnál, és körülbelül középpen volt a labda. Már akkor majdnem el is vesztették a románok a labdát, amikor jelezte a zsűri asztal, hogy vége a mérkőzésnek. Érdekes módon pont ezzel a mérkőzéssel a nagy kijelző elromlott, és végigmenné a labda, és legalább 4 másodperccel később, vagy 4-5 másodperccel később lőtte be a Durajó jobb szélső a gólt. Mi már ünnepeltünk a padon, mert a padon láttuk, hogy vége van a mérkőzésnek, már ünnepeltünk, hogy nagyon jó helyzetben vagyunk. Megvertük az NDK-t, románok, gyakorlatilag a világbajnok román csapat kiesik, mi meg 2 ponttal megyünk tovább, mert az NDK-val együtt 2 plusz ponttal jutottunk volna tovább, biztos, hogy bejutottunk volna a legjobb négy, tehát így kerültünk volna a 8-ba, és a 2 ponttal biztos, hogy bejutottunk volna szerintem a legjobb 4-be.

0: Kövessük tovább a már a rendes játékidő lejárta után zajló eseményeket. A narrátor először Szegő Tibor, majd Szilágyi Dóra lesz.
1: A dán időmérő Jakub Haunstrup jelzi, hogy a mérkőzés már a lövés előtt véget ért. Az időmérő és a jegyzőkönyvvezető álláspontja szerint a román gól időn túl esett, ezért az eredmény 21-21. A kiállítása miatt a zsűriasztal közelében álló Szilágyi István értesül elsőként a döntésről. Örömében homlokon csókolja az időmérőt, majd a társainak is jelzi, a gól érvénytelen, maradt a 21-21. Ezzel Magyarország tovább jut, ezúttal a magyar játékosok ünnepelnek.
2: Néhány pillanattal később a két szovjet játékvezető a zsűriasztalhoz megy, hogy tisztázzák, időben esette a gól. Ott van velük Erik Éliász, a Nemzetközi Kézilabda Szövetség svéd ellenőre is. Éliász nem fogadja el a dán időmérő álláspontját. Arra hivatkozik, hogy a zsűriasztalon használt hivatalos óra nem ugyanazt mutatta, mint a csarnokban látható eredményjelző, és szerinte a labda még játékidőn belül került a kapuba. Jakob Haunstrup, a dán időmérő, viszont ragaszkodik hozzá, hogy az asztali időmérés alapján is lejárt a 60 perc. Ennek ellenére Éliász középre mutatva jelzi, a gól érvényes. A játékvezetők elfogadják az ellenőr álláspontját és megadják a találatot. Románia-Magyarország 22-21. A románok másodszor is ünnepelni kezdenek.
0: Adjuk át ismét a szót válogatottunk kiállított játékosának, Szilágyi Istvánnak, aki a zsűriasztal mellől követte az eseményeket.
3: Románoknak nagyon erős volt abban az időben a sportdiplomáciájuk, a Johnny Kunst volt a IHF román delegáció vezetője, a IHF technikai bizottságnak a vezetője. Ott reklamált egyből a zsűriasztalnál, hogy időn belül volt a gól, és utána megjelent még akkor volt a svéd Erik Éliász volt az IHF elnöke, és az nagyon jó kapcsolatban voltak a románokkal, és egy lenullázott sportág stopper órával lejött oda a zsűriasztalhoz, és jelezte, hogy időn belül esett a gól. Persze aztán reklamáltunk, próbáltunk góvni, mindent megpróbáltunk. Elutasították mindenki, akivel mondtam, hogy a technikai lehetőségekkel az egyértelműre lett volna, hogy az tudta mindenki, románok is tudták, hogy az időn túl esett a gól.
0: Hallgassuk meg, hogy a mérkőzés utolsó utáni másodpercében is pályán lévő Kovács Péter szemszögéből nézve mi történt pontosan.
4: Amikor ők vezették az utolsó támadást, és 3 másodperc a vége előtt szöglet bal oldalra végezték a szöglet dobást, tehát lesáncoltunk egy labdát, valahogy így volt, már nem emlékszem pontosan a szituációra. Tehát bal szélről, bal átlövő irányító, jobb átlövő, jobb szélső beugrott, csinált még 2 cselt a levegőbe, majd belőtt a kapuba a labdát. A svéd, ezt a nevet jegyezzük meg, Erik Éliász, mert ez olyan, mint mondjuk ilyen lassíts a magyar történelemben. Tehát ő volt a zsűri elnök, és ő nagyon-nagyon jó barátságodá volt a románok zsenéjével, Johnny Kunz Germaneszkőből, aki szintén az IHF végrehajtó bizottságának, vagy edzőbizottságának volt a tagja, tehát kimondottan jó barátok voltak. Egyből oda néztünk, hogy mi történt. Először intett, két kézzel intett, hogy nem, vége volt a mérkőzésnek. Majd a románok oda mentek, és hevesen gesztikulával tiltakoztak ez ellen. Még Erik Éliász úr, a svéd úriember, visszavont az előző ítéletét, és megítéltette a gólt. Na most ebből a góllal estünk ki, ugye, amit mondtam, hogy NDK-ban mentünk volna tovább, akkor 2 pontot vittünk volna, ami nagyon nagy előny lett volna, de egyébként, hogy akkor még nem volt videóbíró, semmi nem volt, a magyar tévében digitálisan akkor még az is nagy szó volt, visszajátszották, lemérték, és 9 másodperc telt el azóta, hogy a szögletdobást elvégezték, és a hálomban kötött ki a labda. Tehát egyértelműen csalás áldozatai voltunk, és mondhatom, hogy és még talán szerencsés vagyok. Idézőjelben hosszú pályafutásom alatt ez volt a legnagyobb negatív élményem, ami engem ért.
0: Nem meglepő módon a csapatkapitány Bartolos Béla is hasonlóan idézte fel magazinunknak a kritikus másodperceket.
5: Oda ment az edzőnk a kispadhoz, oda mentünk mi, én is, mint csapatkapitány. Mindegyik játékvezető mondta és mutatta a táblát, hogy vége van, jöttek a magyarok. Erre lejött egy svéd ember. A lelátóról az meg azt mondta, hogy gól volt. Semmi köze nem volt a mérkőzéshez annak az embernek, és úgy irányította az egész vezetőséget ott. Az volt a különbség, hogy ő a Johnny Kunstnak volt a barátja. És egyértelműen hát ezen múlott, hogy ki jut tovább.
0: A magyar küldöttség ezek után óvást nyújtott be, aminek díját érdekes módon nem a Magyar Kézilabda Szövetség képviselője, hanem a Magyar Televízió helyszínről tudósító kommentátora Szőnyi János fizette be a saját napi díjából. Ennek több oka is volt. Egyrészt a szocialista tömbhöz tartozó Románia volt az ellenfél, s egy ilyen óvást nem fért volna bele a táborhoz tartozó országokról kommunikált baráti viszonyba, másrészt, s talán ez még nagyobb súlya esett alatba, a két játékvezető szovjet volt, már pedig a szövetség hivatalos óvásának egyik alapja az lehetett volna, hogy a szovjetek hibáztak, aminek valószínűleg nem örültek volna Moszkvában. Sose felejtjük, hogy Madarász István, a Magyar Szövetség akkori főtitkára 1964 óta tagja volt a Nemzetközi Szövetség végrehajtó bizottságának, ezért gyaníthatóan ő sem akart konfrontálódni az IHF-fel. Ez utóbbi felvetést Kovács Péter is megerősítette.
4: Borzasztóan el voltunk keseredve, és mérgesek voltunk, és fel voltunk háborodva. Most akkor azért azt el kell mondani, hogy volt akkor egy magyar tagja az IHF végrehajtó bizottságra, Madarász Istvánnak az orvosi bizottságot vezette, aki magyar főtitkár volt. Hát tőle azért elvártunk volna valami segítséget, nem kaptunk segítséget, sőt, eljött a szállodánkba, nem találkoztunk vele, csak üzent, hogy ne óvjuk meg a mérkőzést. Először megóvtuk, bocsánatéket, megóvtuk a mérkőzést, másodszor ne óvjunk, mert az IHF tekintélyének ez át, hogy nem fogadjuk az első döntést. Tehát nem mondom, hogy velünk volt a magyar főtitkár.
6: Itt felmerül az a dolog is, hogy nyilván akkor teljesen más politikai környezet volt Magyarországon is, és Románia ugye a keleti blokk országaihoz tartozott. Ha más nemzet ellen történik ez, vagy más játszik a magyarok ellen, akkor lehet, hogy a magyar sportdiplomácia több energiát fektetett volna abba, hogy más döntés szülessen?
4: Hát lehetséges, hogy az elvtársak egymás között ezeket a dolgokat elsinyították.
0: Válogatottunk kapusa, Bartalos Béla, az óvás körüli érdekességekre hívta fel a figyelmet.
5: A mi elnökünk az 200 méterre volt a helyiségtől, ahol mi játszottunk. A Johnny Kunst, a románoknak az elnöke, az meg 1400-ra. És az előbb odaért, mint a miénk. Szőnyi János riporter, ő fizette be az óvási díjat, és ami jellemző erre az egészre, hogy az óvási díjat soha nem adják vissza, ha igen, ha nem a válasz. Nem válasz volt, tehát nem fogadták el az óvásunkat, és a Szőnyi visszakapta az óvási díjat. Tehát magyarul elismerték, hogy ők a húnyunk.
0: Hónapokkal később az Esti Hírlap 1978. november 14-i számában Elréti Anna azt kérdezte Madarász Istvántól, hogyan kamatozik a magyar kézilabdázásnak a Nemzetközi Szövetségben betöltött funkciója. A választ, különösen a kézilabda VB-n történtek fényében érdemes meghallgatni. Tanulságos, sokat elárul a korabeli gondolkodásmódról. A felolvasó Szegő Tibor.
1: Szeretnék eloszlatni egy félreértést. A magyar delegátusnak nem az a dolga, hogy bizonyos kérdésekben részrehajlónak bizonyuljon, magyarán szólva, hogy a csapat javára döntsön. Elvégre a sportdiplomata nem dobhat gólt. De sportdiplomatánk helytállásával növekszik a magyar sport iránti tisztelet, tekintély. Nem készültem sportdiplomatának, sportágamnak és hazámnak akarok hasznot hajtani.
0: Jegyezzük meg, ez esetben nem igazán sikerült. A Nemzetközi Szövetség érintett bizottság az ügyet még a találkozót követőjel megtárgyalta. Erik Éliász, akinek a beavatkozása eldöntötte a mérkőzést, már hazautazott Svédországba, ezért nem jelent meg a meghallgatáson. A háromtagú ellenőri testület másik svéd tagja, Kurtvád Márk Éliász álláspontját támogatta, így a dán időmérő vallomása és a magyar tiltakozás nem változtatott a döntésen. Az óvást 3 órás vitát követően elutasították, érvényben maradt a 22-21-es román győzelem. Az indoklás 5 pontban foglalható össze. A narrátor Szilágyi Dóra.
2: Első. Az időmérő a 60. perc végén lefújta a mérkőzést. Második. Ezt a bírók nem hallották. Harmadik. Éliász kijelentette, hogy a 22. román gól a lefújás előtt esett. Negyedik. Ezt közölte a játékvezetőkkel, akik megadták a gólt. Ötödik. Az időmérő a lefújással egy időben nem állította meg az órát, csak 3 másodperccel később.
7: Megállítottad az időt, és a kerekasztalra tetted.
0: A mérkőzés hivatalos eredménye 22-21 maradt, ezzel a címvédő Románia továbbjutott, a következő szakaszban azonban már nem tudta folytatni a tőle korábban megszokott világbajnoki menetelést. A középdöntőben 17-16-ra kikapott Jugoszláviától, 17-17-es döntetlent játszott az NSK-val, majd a helyosztón 25-17-re legyőzte Svédországot. Ezzel a 4 évvel korábbi világbajnok végül a 7. helyen zárt. A magyar válogatott elleni mérkőzés a románoknak gyakorlatilag egy kiemelkedő korszak végét is jelentette egyben, ugyanis a korábbi 4-szeres világbajnok azóta sem tudott VB aranyat szerezni. Ami számunkra az érdekesebb oldalt illeti, Faludi Mihály csapata a vitatott verességgel a legjobb 8-ba jutás helyett az alsóházba került. A miénk a folytatásban Csehszlovákiával 18-18-es döntetlent játszottak, majd Japánt 30-26-ra, Spanyolországot pedig 23-19-re legyőzték, és végül a 9. helyet szerezték meg. A csapat erejét jól mutatja, hogy Kovács Péter 47 góllal a lengyel Jerzy Lempelle holt versenyben a torna gól királya lett. Bármint mondja, ha választhatott volna a díj és a csapat jobb eredmények között, nem kérdés, melyik mellett dönt.
4: Hát gondolom, hogy elcseréltem volna ezt a díjat természetesen. Tehát ugye választani kellett volna, hogy mint akkor nem lett volna kérdés. Ugyanakkor hát azért azt se tagadhatom, hogy azért büszkeséget töltött el. hogy társgól király voltam, de ugyanúgy csalódott voltam az eredménytelenségünk miatt.
0: A történtek ellenére örömteli, hogy a herningi fájó vereség nem törte meg a magyar férfi kézilabdát. A válogatott két évvel később negyedik lett a moszkvai olimpián, 1986-ban pedig világbajnoki ezüstérmet szerzett. Utóbbi eredmény, mint az Kovács Péter szavaiból is kiderül, egyfajta elégtételt, megnyugvást jelentett ennek a valóban nagyszerű generációnak.
4: Én úgy gondoltam, hogy mi vagyunk az elátkozott generáció, és hogy nekünk semmi nem sikerül, hogy mindig egy szalmaszállal kevesebbek vagyunk, hogy elcsúszunk a nagy siker kapujába, és azt hittem, hogy mi már úgy fogjuk abba hagyni a pályafutásunkat, hogy nem lesz semmi kiugró eredmény, és ez egy borzasztó jó érzés volt, és elég tételt nyújtott, azt is kell mondom, hogy legalább egy világbajnoki ezüstérmet szereztünk.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsor 15. részének rövidített változatát hallották. Az elmúlt percekben az 1978-as kézilabda világbajnokság egyik vitatott ítéletét idéztük fel, amely könnyen lehet, hogy történelmi lehetőségtől fosztotta meg a Faludi Mihály vezette magyar válogatottat. Amennyiben kíváncsiak a hosszabb változatra, ha még részletesebben mutatjuk be az eseményeket, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Tóth Béla és Szegő Tibor. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
8: Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazás.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Itt van velünk berlini emberünk, Károlyi Andrea, szervusz, Andi.
2: Jó reggelt, sziasztok.
1: Hát ha már van vilniuszi emberünk, Szalai Kristóf, aki mint szerkesztő vesz részt az adásban, és nyilván vagy már, vagy még ébren van, hogy minden idegszálában minket hallgasson. Na mindegy is, viszont itt van velünk Bene Ferenc, szervusz Feri.
3: Hogy ne jó csak... reggel, sziasztok. Örülök, hogy itt lehetek itt vendégként, a budapestiként, tehát én sem erre nem megyek.
1: Van, se berlini, se vilniuszi. Jó van, de egy Bene az legyen legalább picit kaposvári szerintem. Ha
3: jó,
1: már,
3: hát nem? Ez természetes, persze. És amikor... Turkolok egyébként a Kaposvárnak, mind az akadémiának, mind a felnőtt csapatnak. De hát most a Pécs áll legjobban, úgyhogy NB3-ban, ha már itt tartunk.
1: A Pécs. A Pécsről még biztos lesz ma szó, az tuti, mert hogy kosárlabdázni is fogunk, és azt azért vastag pécsi kontingens volt a válogatottban, de ez majd 8 óra után lesz igazán részletesen esedékes. A mikrofonnál Elpap István, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Annyi a történet, hogy mondom, akkor majd kosárlabdázunk, de Andi azért ezt a hetedet alapvetően nem csak amiatt befolyásolta a VB, mert hogy tartott, és kiderült, hogy 40 év után ott vagyunk a 8-ban, és a nagy WNBA sztárokkal felálló USA ellen játszottunk negyed döntőt, ami önmagában is jó hangzik, nyilván a végeredmény már annyira nem, hanem azért is, mert megjártad Berlint, és gondolom, hogy visszalag kapkodva kellett mondjuk például repjegyet venni, mert ugye az 2 nappal előtte dőlt el, amikor megvertük Japánt, hogy egyáltalán lesz meccs majd ezek után csütörtökön.
2: Igen, egy teljesen hirtelen ötlettől, vagy hát annyira nem volt hirtelen az ötlet, mert én már gondolkodtam ezen, hogy milyen jó lenne kimenni, de hát ahogy szerepeltek a lányok, mondom, nem igaz, hogy itt vagyok a rádióban, közvetíthetem az összes meccsüket, de hát azért egy világbajnokság a helyszínről, főleg úgy, hogy...
1: Nem a pályáról.
2: Igen, főleg úgy, hogy ugye én voltam, vagy hát a mi csapatunk volt az utolsó, aki 98-ban kint volt a világbajnokságon, szintén Berlinben. Úgyhogy sikerült végül akkreditációt intézni, és a japán meccs alatt, még 2 perc volt hátra a mérkőzésből, amikor gyorsan itt a stúdióban megvettem a repülőjegyemet.
1: Ott már 2 perc előtt már nem volt kockázatos.
2: Ott már nem volt kockázatos, mert... igen, de nagyjából úgy volt, hogy ilyen 14 vagy 16 pont volt a különbség, na mondom, hogyha most ebbe a támadásba kosara dobunk, akkor minden rendben van, és akkor már nem, egyáltalán nem izgulok a hátralévő 2 percre, és kosara dobtunk.
1: Az volt a legkevés, mert nem mondom, hogy a legkevésbé izgalmas meccsünk, mert a francia meg az USA sem volt különösebben izgalmas, de a győztes meccseink közül Igen. Ez volt a legkevésbé izgalmas, ami egyébként elvileg a legnagyobb tétre ment.
2: Igen, a legnagyobb tétre ment, ugyanakkor azért már az elmúlt 2 alkalommal sikerült őket megvernünk. Először ugye azon az ominózus soproni olimpiai selejtezőn, ott még azt hiszem ilyen 6 vagy 8 ponttal.
1: Ellenük volt a győzelmünk Sopronban.
2: Igen. És utána meg Isztambulban a világbajnoki selejtezőn az már egy ilyen 16 pont körüli győzelem volt, úgyhogy az szerintem abszolút látszott a csapaton, hogy ez az ázsiai stílus, ez az az ázsiai stílus, amit Japán és Korea képvisel, az nagyon fekszik a magyar csapatnak.
1: És Andi, neked játékosként volt olyan, hogy egy bizonyos stílus nagyon feküdt neked? Tehát volt, hogy mondjuk, mit tudom, japán specialista vagy, és azok ellen mindig ment a játék? Vagy olasz specialista, vagy török, vagy nem tudom, vagy te mindenkit lenyomtál. Ja, nem
2: most ha nagyképű lennék, akkor azt mondanám, hogy teljesen mindegy volt.
1: Hát Andi volt az, aki nem hibázott dobást.
2: Ez ebben a formában egy kicsit túlzás, de tény, hogy szerintem azért a... Ugye régebben ez az ellenfélre készülés sem teljesen úgy nézett ki, mint most, mert azért az AI segítségével manapság már tényleg olyan legapróbb dolgokat is fel tudsz térképezni az ellenfeledből, nálunk annó meg...
1: Belőled,
2: ez így van, nálunk mondjuk Pécsen, vagy a válogatottban ez úgy zajlott, hogy Rádgeber Laci berakta a videókazettát a lejátszóba, és pörgette ide-oda, amit akart. Föl volt írva, hogy hányadik percnél van valami, és akkor pörgette.
1: De VHS, vagy már DVD?
2: VHS, hát hogyne.
3: Ti meg aludtatok a sarokba.
2: Laci, nem.
3: Nem, nem. Ugye, nem.
2: Nem, nem annyira. És mikor már nagyon, nagyon belement, és nagyon hadonászott, akkor ideges lett, hogy nem tudja irányítani a lejátszót, mert már rég nem oda irányította, hanem valahova szanaszét. Úgyhogy azért nagyon-nagyon-nagyon más világ volt, és ezáltal annyira nem is tudtad az ellenfeleidről. Jó, persze látod azt, hogy a japánok kétkezes mesővel dobják a
1: hármas
2: kilencről.
1: Meg az Euroligában nagyjából ugyanaz a mező nyomta minden évben. És az ott volt személyes
3: tapasztalat. Akkor is így volt, mert én nagyon meglepődtem. Én ilyet utoljára általános hetedikben láttam, hogy kétkezes mesővel dobálják a hármasokat.
1: Meg horvát jutsz.
3: Nagyon igen. Meglepő volt.
2: Igen. Hát ez már akkor is így volt, igen. Hát meg a hát, átlag magasságuk az ott is adott nagyobb. Hát,
1: így van, nem nőnek a japánok. Azok. Ők ekkorák. Nem olyan kicsik egyébként, csak a többiek nagyok. Igen. Nem szólt, hogy egy kosaras japán az nem olyan, hogy derek, amíg ér, az ugyanúgy.
2: Ne, hát van, a közöttük van. Egy japán volt szerintem ilyen 1,90 környékén.
1: Ja.
2: Igen.
1: De csak a kosarasokban, de még a kézilabdázóban is, tehát azért az ember úgy nézi tévén. Én 187 centi vagyok, az alap emberek között, nyilván nem a mai 15 évesek, mindegyik 2 méter, de mondjuk egy 20 év fölött az kifejezetten magasnak számít. Most nézem a televízióban, mondjuk néztem a kosárlabdát, mondom, Kálmán László, hát egy törpe. Most a Kálmán László az pont akkora, mint én, vagy talán magasabb néhány centivel, ő a törpe. Tehát ott azért embertelen méretek vannak, hát pont a női kosár VB kapcsán elutazás előtti napján beszélgettem itt Bader Mártonnal. Hát nem kell mondani Bader Mártonnak, én a válláig nem érek.
2: Igen, ő 2-10, azt hiszem hát, valahogy.
1: Abban a régióban van.
2: Igen, én is minden egyes alkalommal rácsodálkozom, most is találkoztunk, itt beszélgetünk egy pár szót, hogy állandóan így fölfele kell néznem rá, mondom, Marci, te megint nőttél.
1: Körülötte mindenkinek fáj a nyaka.
2: Igen, de konkrétan fáj mindig a nyaka van, mikor belebeszélgetek.
3: Kínai válogatott sem különösebben magas, de állítólag azt mondják, hogy az észak-kínaiak azok magasabbak, mint a dél-kínaiak.
1: Tehát nem 158, nem 161. Hát nem, jó, csak ez nem a kosárcsapatra valakul.
2: Hát
1: hogy hívják a centerüket, azt a gólemet?
3: Van hát egy magas center.
2: Három magas centerük volt. Az egyik nem tudott, aki a női NBA-ben játszik, nem tudott eljönni a világbajnokságra, mert elvesztette az útlevelét. Hát az, a VB előtt.
1: Hát azért nagyon is lövik.
2: És nem tudott eljönni. Szegény. Igen, van egy 223 centis.
1: Azt láttam
2: 19 éves. 19 Atyó, éves.
1: Tehát még növésben van.
2: Hát én nem tudom, de mindene hatalmas. De konkrétan mindene hatalmas.
1: Az orra is, én láttam azt nyilatkozni.
2: De tényleg szegényemnek úgy melegít, hogy a labdát fogja, neki támasztja a palánknak. És akkor így a derekát így ide-oda is. De konkrétan
1: láttam, amikor bemelegíti valamelyik segédet. Igen. A bemelegítés abból áll, ugrani egyáltalán nem tud, tehát, de nem is kell. Ott áll a palánktól mondjuk egy méterre, adod neki egy labdát, és így fogja, és így fölteszi. Ez a bemelegítés.
3: Mondjuk nem lennék az ortopéd sebésze, mert szegény ott térdbe lesznek.
2: Hát meg van, hát
1: annyiból igen, hogy abból tudományos fokozatot fogok elérni, amit nála tapasztalok. Így van.
3: Jó.
2: Hát volt olyan bemelegítésük, hogy az a ominózus segítő, akiről szerintem te is beszélsz, ugye az oldalvonal mentén így megtámasztja a derekát, de hát ez úgy néz ki, hogy az ő feje van a derekának a magasságában.
1: Ez egy rendes, teljesen normál.
2: És akkor így tolja, a játékos meg ellentól, és úgy próbál haladni.
1: Igen, de ezt a palánk alatt is csinálták, úgy tuti ugyanarról van szó.
2: Igen, és akkor van egy 208 centisük, meg egy 203-4-5, nem tudom, és azt hiszem az nem tudott eljönni, de közben...
1: És a többi mini.
2: Igen, a közösségi oldalakon meg lehetett már látni, hogy már van egy 220 centis 14 évesük.
3: Igen, az utánpótlás.
2: Igen.
3: Hát az ilyen lehet az ifi bajnokságon megjelenni.
1: De ugye több mint 1 milliárd ember, hát most Yao Ming is kínai volt.
3: És egyébként most tényleg van 3 ilyen magas center az ellenfélben. Az hogy védekezed le? Tehát azt megpróbálod kizárni, hogy bejusson a labda a gyűrű alá? Vagy mi a megoldás?
2: Hát ez... A franciák, azt a meccset is láttam, ők egyből utánunk az játszottak.
3: Az a magyar nyilván lefogni nem lehet egy ilyen játékos. El kell kerülni, hogy bekerüljön a labda hozzá.
2: Hát
3: nem?
2: Egyébként mondjuk a 220 centist, hogyha általában csapdázni szokták, ugye amikor bekerül hozzá a labda, akkor egyből hárman rárontanak. Sokszor megtalálja az üres passzokat, de annyira hát nem tudom, esetlen a mozgása, hát vagy nem tudom, hogy amikor így három ember közre fogja, akkor ott olyan, mint egy ilyen, nem tudom.
1: Mint a birodalmi lépegettel,
2: igen, hogy úgy a lábát. Egyáltalán nem stabil. De mondom, a franciák gyönyörűen levédekezték őket, és nem is tudom, 20-30 ponttal teljesen simán nyertek ellenük.
1: Yao Mingról viszont, ha már az előbb szóba jött, tehát ő volt ugye a 2000-es évek, 2010-es éveknek a nagy kínai NBA centere, meg óriási sztár ugye odahaza. Yao Ming ott volt a londoni olimpián, a kínai televíziónak, dolgozott, és a londoni olimpián viszont közel volt a kínai televízió, az akkor még nem volt M4 Sport, az akkori MTV-jéhez, és Szújó Zoli, aki műsorvezető volt a Telesporttól, Szújó Zoli a reggeli kávéját kértek ki egy pulton, amikor csak balra nézett, Szújó sem egy olyan kicsi gyerek, balra nézett, és egy embernek a derekát látta maga mellett, fölnézett, ott volt Yao Ming,

0: Ja, és mondjuk ezek a gipsz karton falak, amiket ott fölhúztak, az Yao Mingnak gyakorlatilag a hónaljáig ért az ajtó teteje, pedig teljesen normális ilyen lakótelepi standard szerint csinálták az egészet.
1: De amikor egy ilyen kolléga kommentátor állásba elét kerül, akkor azért nem csapsz a levegőbe örömödbe.
0: Na, mert ül akkor is.
1: Hát ül, vagy egy sorral előtted ül. Hát gyakorlatilag nem látsz semmit a pályából.
0: Hát eleve szerintem egy kosárlabda pályán a sajtótribünt ott más sortávokkal kell fölépíteni, mint hogyha, mit tudom, egy tornaverseny. Tornaverseny, mert ott a szakkommentátorok és tornászok, azok meg általában kicsik.
1: Nem? Igen, hát az nem mindegy.
0: Na, Feri, te nem jártad meg Berlint a jelek szerint, Schnellbe két nap alatt.
1: Nem.
0: Viszont cserébe egy relatíve nyugis hét, már hétvégén sincsen NB1 például, viszont...
1: Igen, magyar kupa van.
0: Ja, eleve ilyen se lesz szerintem úgy évvégéig, hogy hétközben nem volt pályán a Fradi.
1: Ez is
0: mert
1: igaz.
0: Ugye a BR-re ráadozta az UEFA ezt a hetet, szerintem ilyen szezonnyitó gongszó, elrajtolta a Mamut mezőny 36 csapattal, szépen elosztották kétszer a csütörtökre háromszor 6 meccset.
1: Így van.
0: Nyilván ennyit nem lehet megnézni, meg nem is kell, de ilyenkor hogy közelíted a kérdést, mennyire hoz lázba az, hogy a liga szakasza, ahogy szokták mondani, elkezdődik.
1: Igen, mondjuk nekem ez a liga szakasza kapcsolatban azért nagyon nem megy fel a pulzusom, mert ugye tavaly is, nem is tudom, talán a Paris Saint-Germain 23. vagy 24-ként jutott tovább, és utána megletarolta a mezőnyt, tehát valójában azért a Bajnokok Ligája tavasszal kezdődik, tehát azért azt mindenki tudja, hogy engem általában a világbajnokságon, Európa-bajnokságon is a kieséses szakasztól számolom igazából a világeseményeket.
0: Tehát amikor előtt a mezőny, addig a létszámig, amennyi régen az egész mezőny volt.
1: Hát körülbelül egyrésztről igen, meg valahogy van egyfajta bája annak, amikor kieséses szakasz van, és nyilván még ha oda-vissza alapon is, de akkor sokkal élesebbek a találkozók számomra. Viszont hát természetesen átfutom a mezőnyt, latolgatom az esélyeket, elsősorban ugye a magyar érdekeltségű mérkőzésekre fókuszálok.
0: Bőven van.
1: Egyrészt bőven van, meg volt is, hát így hirtelen Vitális Milán jut eszembe, aki gyakorlatilag zökkenőmentesen, szinte kedről szerdára beépült az Alkatimba, és elképesztő statisztikákat mutat. Tehát én nem vagyok a statisztikák, meg a számok híve a futballba, de azért, amikor valaki egy teljes idegen környezetbe csöppen, általában magyar játékosok, hát 2-3 hónap, mi beszok.
0: De abban már sérülés is van.
1: Igen, a kezdetekben így van.
0: Aztán... nem nagyon sűrű. Most talán már annyira nem, de régen nagyon sűrűn volt, hogy a magyar egyből viszonylag súlyos sérülés.
1: Igen, ez abból adódik, hogy alapjában most már a magyar bajnokság fizikalitásban, intenzitásban egy picit kezd közelíteni az élbajnokságokhoz. Most nem feltétlenül a görögöt nevezem élbajnokságnak, de még előfordult, hogy a görög bajnokság is ritmusban jobb. Sajnos még mindig, hogy közép-európai viszonylatban, ha nézem a statisztikákat, akkor még mindig hátul tartozkodik intenzitásba. Tehát gyakorlatilag ezt úgy lehet mérni, hogy vannak kifejezetten futó statisztikák a játékosokról, és hát szubmaximális vagy maximális sprinteket kevesebbszer érik el, vagy ritkábban követik egymást a sprintek a játékosok részéről. És amikor bekerül valaki egy sokkal intenzívebb közegbe, ahol rendszeresen sűrűn követik egymást ezek
0: vagy a fajta sprintek. Vagy nem bírja tempót, vagy megszakad.
1: Hát pontosan így van, és ebből adódhat a sérülés. De hát nem akarom elkiabálni, tényleg Vitális Milán több esetben 90 feletti, vagy 95%-os feletti passzpontossággal egyből beszállt az AEK Athén középpályára, és nem az a fajta oldal meg hátrapasszokkal, hanem nagyon komoly mélységi passzokkal is segíti a támadójátékot. Szóval számomra eddig nagyon nagy meglepetés, mert én megmondom őszintén, nem láttam ennyit benne, úgyhogy hál' Istennek rácáfol ezekre a szkeptikus hírekre.
0: Márko Rossi, hogy örülhet, amikor nézegeti Vitális statisztikát.
1: Igen, kétségtelenül, hiszen azért a válogatottunk középpályájára azért ráfér a frissítés, és ráfér az ilyen típusú játékos.
0: Bár azt mondta, annak is nagyon örül, hogy Nagy Ádám hazaigazolt, csak a leendő keret hirdetés.
1: Hát igen, de azért Ádámmal kapcsolatban szkeptikus vagyok.
0: Tudom.
1: Azért már jócskán túl van a pályafutás a Zenitjén, viszont Vitális Milán még most indulhat a nemzetközi karrierje szempontjából, úgyhogy nagyon fontos lesz a válogatottunknak is. Hát nyilván Varga Barna abszolút csúcson teljesít, egy picit Kerkezért aggódok, Szoboszlaiért kevésbé, mert azért ő nem az a fajta sérülékeny típusú játékos, de azért Kerkez izomzata nem vagyok benne biztos, hogy bírja a folyamatos 90-eket a Premier League-ben.
0: Bocsánat, ha már itt tartunk, ugye pont Kerkez kapott a combjához a 88. percben, és lecserélték. Állítólag nincs nagy baj, én azért akkor azért kicsit megijedtem. Egyébként szintén Marco Rossi, ugye a válogatott szemszögéből nézve a dolgokat, de ugye mert a Lipcse csak másnap játszott, de azért

0: az is figyelemre méltó, hogy nem csupán 7 magyarunk van, mi sose volt, tehát 4-nél több még sose volt a BL-be. Tudom, hogy amikor a Debrecenben, amikor a Fradi BL főtáblás volt, akkor igen, de légiusként igen. Nem. Tehát 7 magyar volt a BL-be, és a 7-ből, ha nincs ez a kerkeszféle combhoz kapás, akkor mind a 7 végigjátszotta volna a meccset, úgyhogy 5-öt lehet cserélni.
1: Őrület.
0: Mert Vargát és Vitális is fennhagyta végig Nikolic, Szoboszlai igen. Mondjuk az nem volt tétel, és Kerkesz sem lett volna az, mert nem hiszem, hogy lecserélték volna, de Vili Orbán és Gulácsi is, és Sallai is
1: igen.
0: Végig a pályán volt.
1: Így van. Egyébként Kerkezzel kapcsolatban egy kicsit sajnálom, hogy Robertson eligazolt, mert ugye ez ad lehetőséget a több játékra, de most már kezdik túljátszatni. Tehát én egy kicsit haragszom, hogy nem vigyázz
0: rá. Azért van az ő posztján viszonylag minőségű.
1: Nem ugyanaz. Nem ugyanaz játékstílusra, meg játékos profilra. Én egy kicsit félek a túljátszatásától. Ha már Sallai szóba került, nekem egy örökvesző paripám, hogy én nagyon aggódok amiatt, hogy szélsővédőt játszik a Galatasarayba, tehát ez nem kérdés, hogy támadó felfogású csapat, és az se kérdés, hogy szinte jobb szélsőként futballozik egy ilyen domináns csapatnál a jobb hátvéd is, de el fogja veszíteni azokat a csatár erényeit,
0: szerintem már elvesztette.
1: Vagy már elvesztette pontosan.
0: Bocs, Feri,
1: amire nagyon nagy szükség van.
0: Két nappal ezelőtt a Nemzeti Sportkörben hirtelen ötlet, vagy hirtelen felindulás hatás. Mondtam azt, hogy Rossi elgondolkozva azon, hogy jobb hátvédként játszass a Sallait.
1: Hát nagyon hirtelen felindulás, mint hogy Andi jegyezett Berlinben.
0: Hát arra van, a pillanatnyilag az ember arra van trenírozva. Elől meg inkább egy Regiccsel, Vargával, nem tudom. Csak
1: igen, csak gazdag-e annyira a magyar futball, nem. Hogy egy Sallai típusú nem. Játékos jobb hátvédként játszassunk. Mert ennyire a Szoboszlaival is lehetnek.
0: Annyira se gazdag, hogy a Galata jobb hátvédként játszassa, mert így viszont. Mert Szoboszlai is játszott jobb hátvédet, de Szoboszlai kényszerből néhány meccs.
1: Az is teljes agyrém, és hogy most már megint kezdik elővenni, de mondjuk annyiból, nem. Hogy most azt látom,
0: Araújó,
1: hogy...
0: Araújó, szerencsére, amíg nem sérült, addig ott megoldás.
1: Egyrésztről nagyon jó igazolás volt, egyetértek, másrésztről azt látom, hogy a mérkőzések utolsó 1:20-ben, amikor kedvezőtlen az eredmény, és annyira dominánsak, akkor úgy teszik jobb hátvédként, hogy gyakorlatilag szinte 8-as, 10-es ugyanúgy, csak jobb hátvédből támadásnál felbukkan. Szóval igazából ez egy taktikai húzás, nem pedig a mérkőzés elejétől kezdve jobb hátvéd, mert az teljes tévedés számomra. Hát azon kívül pedig nyilván a Real Madrid-Inter találkozóra voltam nagyon kíváncsi, bár ezt megint hangsúlyozom, hogy azért ez eltörpül mondjuk egy négyközi jutásért történő Real Inter mellett, és hát mindannyian azért a realitást talaján maradva tovább fognak jutni mindkét csapat. Úgyhogy számomra így telik ez a BL forduló.
0: Jó van, most szépen elmegyünk hírekre, Nemzeti Sport Krónikára, és aztán majd kosárlabdával Rádh Géber Lászlóval folytatjuk, de ma még lesz természetesen Danyi Gáborunk is, ha már a döntőhöz érkezett például a Tennis US Open, mert még véletlenül is a kézilabdáról beszélgetünk vele. Andival részletesen átrágjuk, hogy pontosan mi is történt Berlinben, meg mi történik, mert még ugye 4 meccs, sőt 5 meccs hátra van a világbajnokságból, és aztán majd érkezik Bánki József Dodi is, akinek egyébként tegnap volt a születésnapja.
2: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Egykor a legfeszültebb mérkőzéseket vívták egymással. Most a labdarúgó magyar kupában néz egymással farkas szemet a DVTK és a Vidi. Ezzel egy időben a kézilabda rajongók sem maradnak izgalmak nélkül. Az FTC a Kreml Ljubljana együttesét fogadja a női bajnokok ligájában, hogy hazai pályán gyűjtse be a kulcsfontosságú pontokat. A programot a Győr összecsapása koronázza meg a svéd Nyköping ellen, ahol a győriek célja nem lehet más, mint a magabiztos siker a nemzetközi elitben. Élő közvetítések ma 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Támogatást kapnak a dízel autók használók decemberig, újraindulnak a tárgyalások a Siemens mozdonyok beszerzéséről. Kora őszies idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Havi 5000 forinttal támogatja a kormány a dízelautósok tankolását decemberig, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős járművek tulajdonosainak, csak nem 1 millió embernek jár. A pénzt a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették. A mezőgazdasági felhasználók az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A MOL egyetért a dízelesek támogatásával. A túlórázott informatikai beszerzésekről is beszélt a Partizánnak Vályi Nagy Vilmos a 2010-14 közötti Orbán kormány volt államtitkára. A vele készült interjú második részében azt mondta, hogy olyan hibrid rendszer működött, amelyben időnként tényleges tulajdonosaikat is meglopták, a NER oligarchiák, őket pedig a saját középvezetőik. Szerinte ezért került olyan sokba a végén az a számla, amit a magyar államnak ki kellett fizetnie. A Fidesz pártalapítványa ma tartja a Köccsei találkozót. Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója korábban azt mondta, hogy a találkozó zárt körű, így a beszédek nem lesznek nyilvánosak. A Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén délelőtt jogászok vitatják meg az aktuál politikai történéseket, délután pedig összegzik az elmúlt 16 évet. Az esemény zárásaként Orbán Viktor volt kormányfő mond beszédet. Újraindulnak a tárgyalások a Siemens mozdonyok beszerzéséről, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy bár elődje Lázár János leállította a 115 darab jármű beszerzéséről szóló tendert, a MÁV azt végül nem mondta fel, mert annyira károsnak gondolta a döntést. A szerződés így jelenleg is érvényes, ezért most újra kezdik az egyeztetéseket. Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség a volt szuverenitásvédelmi hivatal ügyében. A miniszterelnökség kedden tett feljelentést, mert az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csak nem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél. Miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. 4 egymástól eltérő koreográfiával nyitja meg új évadát a Magyar Nemzeti Balett. Az előadások mától szeptember 20-áig 6 alkalommal láthatók az Operaházban. A 4 egy felvonásos mű a kortárs tánctól a klasszikus balettig különböző mozgásnyelveket és témákat vonultat fel. És ma lesz a táncházak éjszakája a Fonó Budai Zeneházban, A különböző vidékek táncai óráról órára váltják egymást, ahogy az oktatók és a táncegyüttesek is, akik segítenek a tánclépések elsajátításában.
1: Közlekedés.
2: Az 55-ös főúton Szeged átkelési szakaszán a 2-es kilométernél lévő vasúti átjárót felújítják emiatt. Jövő hét csütörtökig lezárták. A forgalmat kijelölt terelő útra irányították át.
1: Időjárás.
2: Nyugaton és a középső területeken sok, keleten kevesebb napsütésre számíthatunk. Délelőtt a Dunától keletre még kialakulhat egy-egy futózápor. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik, napközben 16-23, késő este 11-17 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Nemzeti Sportkrónika.
3: Halász Bence második lett az atlétikai világdöntőn. Antonelli volt a leggyorsabb tegnap Madridban. Zverev Shelton döntőt rendeznek New Yorkban. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
1: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: Halász Bence a második helyen végzett kalapácsvetésben a budapesti atlétikai világdöntőn. A dobóese 29 éves versenyzője 80 méter 30 centis dobással fejezte be szereplését, a trófeát a német Merlin Hummel szerezte meg. A kalapácsvetés döntője óriási meglepetéssel indult az első alkalommal kiírt világdöntőn. Az olimpiai és világbajnoki címvédő Ethan Katzberg ugyanis hibázott az első két dobásánál, így gyorsan kiesett. Halász Bencét Somogyi Zsófia szólaltatta meg a döntőt követően.
4: Úgy gondolom, hogy ez nem az a verseny volt, amire mi versenyzők, vagy a szakmabeliek számítottak, vagy mi számítottunk. Nagyon nehéz volt ez a vizes körülmény, mert egyszerűen az adott terített szőnyeg az olyan volt, mint a mocsár. Annyira elázott, ugye szerintem egész tegnap, meg a mai nap. Utána azt a vizet gyakorlatilag folyamatosan vittük be a körbe, hiába törölgettük a lábunkat mindig egyre több vízletben, és utána már nem lehetett fogást találni ezen a körön, ami egyébként szárazon meg nagyon jó. A Gyulai Memoriálos meg a tavalyi, 3 évvel ezelőtti világbajnoki eredmények mutatják, hogy ez egy jó kör száraz körülmények között vizesben. Sajnos én, meg hát ezek szerint ugye szegény Ethan se talált gyakorlatilag fogást rajta, meg hát a többiek is panaszkodtak rá, de ez most egy ilyen körülményű verseny volt, ezzel kellett megbirkózni. A Merlinnek most jobban sikerült.
5: De ő nyert 80 méter 30 centi, a hideg, és akkor ez az esős körülmény, ez hány százalékban, vagy milyen szinten hatott a többi dobásodra, ami ugye végül is nem volt érvényes, szóval mennyiben befolyásolta mindezt?
4: A hideg az igazából egyáltalán, nem éreztem, hogy annyira üves van, de ugye minden kísérlet előtt föl vagyok öltözve, minden kísérlet után meg már egyből öltözök fel melegítőbe, be is kentem magam Nikoflex-el a verseny előtt, tehát úgy éreztem, hogy melegen tudom magam tartani. Inkább tényleg az a nedvesség, a sok víz az volt az, ami engem ennyire megfogott.
5: Tudtad élvezni a budapesti körülményeket, a hazai közönséget, az ovációt?
4: Természetesen igen, hát minden nagy verseny előtt szoktam izgulni, most se volt ez másképp, de amikor besétál az ember és legalább ezerszer hallja azt, hogy hajrá magyarok, meg hajrá Bence, az azért nagyon jó színvelengető érzés.
3: Szintén a budapesti atlétikai világdöntőn 400 méteres síkfutásban bejutott a mai döntőbe Molnár Attila, aki elődöntős futama 4. helyén ért célba. Enyigi Patrik viszont búcsúzott, miután 9. lett futamában. Molnár Attilát Kreisz Bálint kérdezte az elődöntője után.
6: Hogy élted meg ezt a versenyt, és mondjuk az utolsó százon mi járt a fejedben, amikor ott jöttek rád a szélső pályáról? Hogyan élted meg az egész versenyt?
7: Én voltam a szélén, úgyhogy már csak bejebb volt, de nem igazán érdekelt. Én csak a közönséget néztem, a lábamat, meg a célvonalat. Megmondtam tegnap, hogy mindent ki fogok adni magamból. 15 fok szembeszél hosszú egyenesnél. Ez ennyire engedett most futni. De hát legjobb négy, senki nem futott itt időket, és nem is várjátok, hogy itt a világcsúcsot fogunk dönteni. Ebbe az időjárási körülményekben ez lehetetlen. Én mindent kiadtam magamból, azt a maradék 90%-ot ezt a közönség tette hozzá, nem viccelek, nem purítottam meg az arányokat, ez tényleg így volt.
3: 100 méteres gátfutásban Kozák Luca 6. lett az elődöntőjében, így lemaradt a fináléról. 12,68 század másodperces ideje viszont így is büszkévé tette. Kozák Lucát hallják.
8: Életem harmadik legjobb eredménye, úgyhogy mindenféleképpen nagyon jó eredmény. Valamint az, hogy összesítésben tizedik lettem, az meg még egyszer egy nagyon jó eredmény. Őszintén szóval üzesen azért ezt nem feltétlenül erre számítottam saját magamtól. Az elmúlt egy hónap az EB után azért, hát olyan főverseny után volt, nyilván ilyenkor nagyon nehéz megtalálni motivációt, mert fizikálisan, meg mentálisan is fáradt az ember, mert fél lábon a nyaraláson van mindenki. Úgyhogy nagyon örülök, hogy tényleg sikerült így fejben összerakni, hiszen a fizikális forma az nem megjelen idő alatt, ugyanakkor tényleg az, hogy fókuszba tudja maradni az ember is. És ne csináljunk hülyeséget, például én az elmúlt hetekben annyiszor rúgtam gátot, nem szoktam, hogy devin edzésen a kis gátba is beleakadtam, ez mind a mentális fáradtságnak a jele, de nagyon örülök, hogy ennyire jól tudtam tenni ezt az egyetlen egy futást.
3: Országos csúcsot futott és hetedik lett a Kalics Krisztián, Takács Boglárka, Pázmándi Dominik, Szentgyörgyi Zita alkotta 400-as vegyes váltó, az új magyar rekord 41,21 század másodperc, a váltó második tagja Takács Boglárka Kreisz Bálintnak összegzett.
9: Elképesztő ez a hangulat, ez nagyon nehéz így leírni, hogy milyen érzés egy ilyen közönséget hazapályán pályára lépni. Ugye 2023-ban megtapasztaltuk, de én nagyon-nagyon vártam, hogy milyen lesz majd most, hogy ugyanolyan lesz a hangulat, vagy még jobb, most izgalmas, a más színekben pompázik a pálya, és sok újítás van, de tényleg varázslatos, amikor így kimegy az ember a pályára, és ezt így megérzi, hogy milyen erővel szurkol egy emberként a közönség értünk. Ez tényleg csodálatos, és nagyon-nagyon sok erőt adott. És szerintem a csapat meg abszolút elvárásokon felül teljesített. Ugye 9-ként alanyi jogon indulhattunk, mert a rendező ország vagyunk, és végül 7-nek zártunk, úgyhogy szerintem ez már több, mint csodálatos. Ráadásul országos csúccsal, úgyhogy szerintem van még a váltóban és a csapatban is, és a jövőre nézve nagyon bizakodó vagyok, de nagyon élveztem ezt a mai napot is.
3: A budapesti atlétikai világdöntő mai programjában három magyar atléta is érdekelt lesz. A férfi 400 méteres sífutás döntőjében, tehát Molnár Attila, a nőknél a 400 méter gát elődöntőjében Mátósára, a 100 méteres síkfutás elődöntőjében pedig Takács Boglárka áll majd rajtgéphez. A 18 óra 8 perckor kezdődő programot az M4 Sporton élőben láthatják.
10: Nemzeti Sportkrónika.
3: Végluca és Andrássy Márton is alul maradt a bronzmérkőzésen, így mindketten 5. helyen fejezték be a cságáncsozók budapesti Grand Slam versenyét. Az 57 kg-os vég brazil, még a 60 kilósok között érdekelt Andrássy szlovén ellenfelétől kapott ki ipponnal. Feckó Csanád, Pongrácz Bence és Igaz Laura pedig 7. lett. A nyitónap után a szövetségi kapitány Bor Barna értékelt Virányi Zsoltnak.
11: Azért ott a 60 kilóban a két fiatalunk, még mindig fiatalunk, a Márton, ugye tavaly a világban is 5. lett.
12: Andrássy Márton, igen.
11: Igen, Andrássy Mártonról van szó. Egyébként nagyon nagyot meccselt ma. Nagyon jó volt látni, hogy meg tudta verni azt a belgát, akit ő többször is kikapott, illetve a azerbajdzsáni sráccal is partiba volt, és meg tudta verni.
12: Tehát három komoly meccset nyert meg, ami ebben a sportágban azért bármilyen versenyről van szó nehéz.
11: Így van, ráadásul ilyen szinten már kellenek a bravúr meccsek, kell bravúr meccseket hozni, és az ő esetében ez sikerült is. Az, hogy a bronzmérkőzésen beakadt a keze, és valamilyen szerencsétlen módon visszatört neki, azt kopogta le. Egyébként nem a leszorítást, de én azt gondolom, hogy az 5. helye az nagyon jó volt, ráadásul a kvalifikációs pontrendszerben ez jó pontokat fog adni. A Csanira...
12: Feszkó család, WB 7., most meg Grand Slam 7., hát olyan párhuzamosan szerepelnek a budapesti WB után a budapesti Grand Slamen több mint egy évek később, de hát ez csak egy ilyen észrevétel.
11: Igen, meg azért neki a felkészülését egy elég hosszú sérülés, egy ágyékhúzódásos sérülés okozta, és egyszerűen mindig táborból kimaradt, edzésekből kimaradt, mert voltak fájdalmak, de most olyan, mintha nem történt volna semmi, olyan lendülettel tért vissza, nagyon jó volt nézni az ő munkáját. Én azt gondolom, hogy benne is azért még van, és hogyha 60 kilósokról beszélünk, szerintem ez egy tök jó előjel a VB előtt egyébként.
12: Az ugye majd Bakuban lesz, aztán ugorjunk 66 kg, Pongrácz Bence.
11: Pongrácz Bence. Én szerintem le a kalap előtte, és nagyon jókat meccselt. Ő nála volt egy olyan, hogy amikor visszamérkőzésnél kikapott, egy kicsit őt megviselte, úgy látom, és nem tudott kievickézni abból a visszamérkőzésre.
12: Azeritől kapott ki végül, és ezért nem bronzmeccs jöhetett, hanem 7. hely.
11: Így van. Tehát ott az azerit, én azt gondolom, hogy azért azt lehet, hogy meg tudta volna, de hát igazából ilyen a judo. És akkor végül is elérkeztünk a hölgyek versenyéhez.
12: Négy magyar is az 57 kg-osok között, még Luca és Igaz Laura viszont a bronzérem küszöbén volt, egy ötödik és egy hetedik hely a vége, mert hogy egymás ellen vívtak egy vigaszági meccset, és azt megnyerte ugye Vég Luca, ezért jöttett a bronzmeccs. Itt a Brazil Sauza ellen, ez a négy perc, Ungvári Mikivel néztem, a másik kiválósággal olimpiai bronzérmes egykori dzsúdosan, mert hogy Vég Luca Ceglédi, mit kell tudni róla, meg te hogy értékeled azt a meccset, ami az utolsó pillanatban, inkább úgy mondom, a hosszabbítás első pillanatában dőlt el.
11: Igen, de én azt gondolom, hogy Luca az még egy junior korú versenyző, Vég Lucáról beszélünk. Nagyon azt gondolom, hogy bizonyítani akart, és úgy jött, hogy semmi teher nem volt rá, sőt, ez az atmoszféra, ez lángra is lobbantotta, tehát olyan akaraterő volt benne, annyira akart, és annyira bevállalta a technikákat, és végig tudta hajtani, ezeket nagyon jó volt, én azt gondolom.
3: Elsőként a Sopron jutott a legjobb 32 közé a labdarúgó Magyar Kupában. A harmadosztályú együttes a harmadik forduló tegnapi nyitányán hazai pályán 6-3-ra győzte el a szintén NB3-as Szegedi VS-ét. Ma több NB1-es csapat, így a címvédő Ferencváros is bekapcsolódik a Magyar Kupa küzdelmeibe. Az FTC a harmadosztályú Deac otthonában lép pályára. A találkozót 13 órától az M4 Sport Plus élőben közvetíti. A debreceniek vezetőedzője Kondás Elemér, aki a DVC-vel kétszer nyert bajnokságot és kétszer Magyar Kupát, így nyilatkozott az FTC elleni mérkőzés kapcsán.
13: Arról beszélünk, hogy a csapat nagy része nem, hogy ilyen csapat ellen nem játszott, hanem még tévés mérkőzésre játszott, úgyhogy ez mindenkinek szerintem ajándék. Amikor korábban a Loki edzője voltam, akkor azért egy kiki mérkőzést játszottunk a Ferencvárossal, most azért egy két osztályon lejjebb lévő csapat vezetőedzője vagyok. Mit lehet mondani a játékosoknak? Azt, hogy élvezzék a játékot, játszanak bátran, használják ki a lehetőséget, hogy megmutathatják magukat a tévéképernyő előtt egy ilyen csapat ellen.
14: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Büszke a játékosaira és meghatározó élménynek tartja az elmúlt egy hetet Völgyi Péter, a női kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya. A magyar csapat összesítésben a 8. helyen fejezte be a berlini világbajnokságot, amelyen 40 év után játszhatott ismét a negyed döntőben. A szakvezetőt a hazaérkezés után a reptéren szólaltatta meg, Szilágyi Dóra.
15: Nagyon büszke vagyok az eredményre is, arra, hogy nehézségek mellett azért hogy sikerült, még inkább csapattá kovácsolódnunk, és összességében az elmúlt 6-7 vagy 8 hét, amit közvetlen felkészülésre töltöttünk, ez szerintem nagyon pozitív mélyben hoz mindenkinek a játékos pályafutásában, meg az életében.
16: Ahogy említette a nehézségeket, mi volt a legnagyobb nehézség, amivel meg kellett birkózni, és hogy sikerült megoldani?
15: Igazából nem olyan régen volt az isztambuli selejtező, és azóta 4 helyen változott meg a csapat összetétele, több mezőnyjátékosunk is sérülés miatt hiányzott, és pont azok a játékosok pluszban, akik ilyen átjárás volt a 3-4-es poszt között, ami kosárlabdában hát elég fontos, sőt egy inkább fontos pozíciók, úgyhogy az egész játékunkat kicsit át kellett alakítani, a védekezésünket, támadásunkat, ez rövid volt az idő, nagyon kevés edzőmérkőzésünk volt, és talán ennek is köszönhető, hogy a Franciaország elnyitó mérkőzést inkább még a hiába a VB keretein belül ment, azt inkább még az első felkészülési mérkőzésünk közé számolom.
16: Igen, és ahogy utána említette is, önöknek onnantól kezdődött a világbajnokság igazán, és aztán hozták azt, amire készültek is. Szakmailag és érzelmileg mit lehet hazavinni erről a világbajnokságról?
15: Szakmailag az, hogy van rengeteg potenciál a csapatunkban, megvannak azok a fiatal játékosok, akik ott vannak a periférián, és nagyon szépen törekednek arra, hogy minél dominánsabb részt tudjanak kiharcolni maguknak. Megvan az a rutinos magunk, akik köré lehet építeni majd ezt a fiatal keretet, és azt gondolom, hogy ebben egy 2-4, este még 6 év is benne van ebben a csapatban. Lesznek Európa-bajnoki selejtezők nem sokára, novemberben, februárban, júniusban EB-döntő, ahonnan lehet kvalifikálni az olimpiai selejtező csoportba. Hogyha ez így elmondva is sok, az, hogy ez igazából 10 hónap alatt le fog zajlani, 12 hónap alatt, ez így még ijesztőbb, úgyhogy dolgozunk rajta, és próbáljuk ebben az időszakban kihozni a maximumot.
3: Völgyi Pétert hallották. Zverev Shelton döntőt rendeznek az amerikai nyílt teniszbajnokságon férfi egyesben. Az első helyen kiemelt német Alexander Zverev az orosz Hachanovot, míg az amerikai Ben Shelton honfitársát Tiafoe-t győzte el az elődöntőben. Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli a tegnapi nap legjobb köridejével nyerte meg a második szabadedzést a Forma 1-es spanyol nagydíjon. A Mercedes olasz pilótáját a két Ferrari követte, Charles Leclerc Lewis Hamilton sorrendben. Az első gyakorláson még Antonelli csapattársa George Russell bizonyult a leggyorsabbnak a debütáló madridi versenypályán. A harmadik gyakorlás ma 12:30 az időmérő pedig 16 órakor kezdődik, míg a futam holnap 15 órakor rajtol majd. A teljes verseny hétvégét élőben láthatják az M4 Sporton. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdrica István. A zene után folytatódik a Sportreggel műsora itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
17: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Ki ne tudná, a héten 8-ként zárta a magyar női kosárlabda válogatott Berlinben a világbajnokságon. Azóta a lányok haza is érkeztek, a hétvégén már az elődöntőket és a döntőt rendezik Berlinben. A tegnapi hazafutásban a Rath Géber Akadémia névadójával, Rath Géber László mesteredzővel beszélgettem.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Az elődöntőknél jár a női kosárlabda világbajnokság Berlinben. Itt mi már nem vagyunk érdekeltek, de éppen csak itt nem vagyunk, mert egy nappal korábban még negyeddöntőt játszottunk a verhetetlen Egyesült Államokkal. Ki ne tudná, két klasszis csapat elleni nagy különbségű vereség között három bravúros győzelmet aratott a magyar válogatott, amely egyébként 28 év után jár világbajnokságon, és 40 év után jutott be a legjobb nyolcba. Ha már 28 év, 1998, annak a csapatnak Rath Géber László volt a szövetségi kapitánya, aki itt van velünk a vonalban. Szervusz Laci, hát kínálja magát az első kérdés, hogy olyan szemmel nézted ezt a VB-t, hogy hát itt jártunk 28 éve, vagy olyan szemmel, mint a Nemzeti Kosárlabda Akadémia vezetője, hogy egy csomó lány, aki onnan indult, az most itt a húzó embere volt ennek a magyar válogatottnak.
2: Szia István, jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat, rendkívül megtisztelsz ezzel a kérdéssel. Elsősorban, ha próbálok maximálisan őszinte lenni, és csak úgy lehet, mint egy magyar sport szerető, mint egy sport szurkoló, úgy próbáltam nézni ezt a... És akkor tudom, hogy szokott lenni, akkor átalakulok sportszakemberré. És akkor így... És nem szeretem sportszakemberként nézni, azért, mert akkor az munka. És most fordítva lett, sportszakemberként elkezdtem élvezni. És élvezni, mert valójában ez, ami a magyar kosárlabda sportnak van ma pillanat Magyarországon, ez egy kiemelkedő produktum. És a lányok. A lányok, ők a kiemelkedő produktum. Tehát az, ahogy Kisvirág játszott, ahogy Juhász Dorka játszik, ahogy Josipovics Kinga játszott, ahogy Török Ágnes. Tehát ezek szenzációs produktum. És az összes mérkőzésből profitáltunk. Lehet, hogy a nyilvánvaló három győzelem az hozta a történelmi sikert, hogy bejutottunk a nyolc közé másodszor a magyar kosárlabda történelmében, és azt gondolom, hogy a másik kettő mérkőzésből is profitáltunk. Tehát az, hogy kikaptunk 48 ponttal a franciáktól, és kikaptunk az amerikaiaktól több mint 50 ponttal, ez így első hallatára ijesztő, de ugye vertek ők másokat is 30 ponttal. A másik meg általában az olyan meccseken, ahol az egyik csapat 40-50 ponttal nyer, nem az a csapat profitál, hanem az, amelyik kikapott. És én pontosan tudom a mérföldköveket a sportszakmai pályafutás, edzői pályafutásomban, hogy amikor szerencsére nem volt sok ilyen, de amikor volt ilyen, hogy mondjuk rá 30 ponttal kikaptunk, vagy egy nehezebb vereséget szenvedtünk, 20 pontosat, ez én neki megváltoztatta az életemet, megváltoztatta a gondolkozásomat, és elindultunk el. Egy példát felhozok, hogy mire gondolok, például egyszer a 90-es évek vége felé kirándultunk Brnóba, akkor a szlovák és a cseh kosárlabda is, de főleg a cseh a 90-es évek vége felé akkor indult be, a szlovákok akkor döntősök voltak 97-ben, és kikaptunk Brnóba a 30 pont, nem tudtuk áthozni a labdát a fél, pedig Iványi Dalma, Iványi Eszter volt a bedobó párosunk. Mit csináltunk? Megváltoztattuk a gond, nem az volt, hogy öngyilkosság, nem az volt, hogy szakmai katasztrófa, szégyen ez az, hanem célt írtunk ki, hogy érjük utol a cseheket, és abban a pillanatban három évre rá, amikor legyőztük a Brnót az első fordulóba, bejutottunk a Final Four-ba. Tehát eljutottunk oda, amiről álmodoztunk, és ezek a nagy vereségek, ezek a nagy pofonok adták, mert nincs 60 pont a magyar és az amerikai válogatott között. De ebben nem csak az edzőnek, Völgyi Péter is különben jó véleményem, vagy mindjárt elmondom azt is, és azt gondolom, hogy az egész kosárlabda kultúránknak kell tanulni. Tehát azért Catherine Clark elad több meszt, mint Doncic. Tehát elad több kosárlabda meszt, mint LeBron James. Tehát több millió példát. Tehát kellene tanulni, tehát nem csak, én azt gondolom, hogy nem technika, nagyon jó testek. A magyar lányok kiváló test, kiváló technika, taktika, szerintem mentális erő. Most épp ezeken a meccseken visszaestünk, de hogy lehet megtanulni játszani az amerikaiak ellen, úgyhogy játszol az amerikaiak ellen. És azt gondolom, hogy ki kell dolgoznunk, hogy valami marketing programot, ki kell, olyan stratégiákat kell csinálnunk, ahol nem eladhatatlan a női kosárlabda, ha valaki a világon több millió dollárt keres mondjuk rá name, image meg likenessből, vagy a mezeladásból, és marketing programokat, különböző kommunikációs stratégiákat kidolgozni, és úgy fölépíteni a kosárlabdánkat, hogy ez a csapat köré egy új kultúrát építeni, és akkor könnyebb lesz ezt a lányoknak tovább vinni és koronázni. Völgyi Pétert pedig én láttam, különben Sterbenc Tamásnál, a testnevelési egyetem rektorával néztem a testnevelési egyetemen tegnap a rektorátusában a mérkőzést az amerikaiak ellen, és azért, hogy kedves István, megnöveljük kicsit a hallgatottságát a műsornak, egy kis színeset is beleviszünk. Sterbenc Tamást 1995-ben, 94-95-ös szezonban ő ott hagyta a soproni csapatot, akkor ő válogatott kosaras volt, mivel a bátyja volt a csapatnak. Az edzőjét kirúgták, és ő eljött Pécsre különböző ismeréseken között, nekem legyen a segítőm, hogy hát végül is német ági volt, a készültünk a BSE döntőre, és a junior csapat edzője volt, és ha hiszed, ha nem, ő volt, amikor megérkezett Pécsre, Völgyi Péterrel osztotta a lakását. Úgyhogy Péter egy megfertőzött zalaegerszegi, Zalaegerszegnek óriási kosárlabda kultúrája van, egy rafkos zalaegerszegi gyerek, rendkívül nagy jó érzékkel rendelkezik a kosárlabdához, és mi szeretjük őt nagyon, Pécset, mert hát a játékosaink is a női kosárlabda csapat mellett nőtt, lett emberedett meg ő is. Úgyhogy szerintem nem kell tragikusnak venni ezeket a nagy pofonokat, amiket kaptuk, ha tudunk élni azokkal a dolgokkal, ha tényleg profitáltunk belőle.
1: Na, akkor kérdezek is. Köszönjük, abszolút kimerítő, és már a jövőt is érintő választ adtál az első kérdésre. Menjünk vissza oda, hogy a franciákkal játsszuk a nyitó meccset. Azt már akkor tudtuk, azt még nem, hogy ekkora lesz a különbség, de azt is sejthettük, hogy ott azért nem mi vagyunk az esélyesek, de azt már tudtuk, hogy egészen szürreálisan rövid idő telik el a második mérkőzésig, és azt nem kell mondani, hogy a Nigéria elleni meccs rendkívül fontos volt, sőt, mindent összevetve, itt gyakorlatilag 5 nap alatt játszottunk 4 mérkőzést, és mindegyik fontosnál fontosabb volt. Ezt hogyan lehet felépíteni egy válogatottnál, mert azért ehhez a lányok sincsenek hozzászokva, igaz, az ellenfelek se.
2: De ezek a világversenyek. Tehát én pontosan, amikor én a világbajnokságra visszaemlékszem, 98-ban, én kettő érzés van bennem, ugye? Tehát nehéz lehet visszaemlékezni precízebb dolgokra. Én emlékszem a boldogságra, és emlékszem a fáradtságra. Tehát ezek a versenyek, hogy ezért van 12-es keret, ezért van 15-ös stáb. Ma a sportban nyilván az nyeri a meccset, aki előbb kipiheni magát, erre fel vannak építve szisztémák. Tehát egy nagyon jó volt, én különben, hogyha a saját játékosaimra, az akadémia játékosaira gondolok, abban vagyok a legboldogabb, ahogy ők viselkedtek a testbeszédükre, és tehát a komplet kommunikációjukra, a testbeszédükre és a nyilatkozatokra is. És ott a francia meccs után jó volt hallani, hogy nem esett jól ez, hogy pofon, egy kicsit rossz mentalitással mentünk be, hogy úgyis ez az, majd holnap jön a fontos meccs, de ez meg segítette, én ott megnyugodtan is éreztem, hogy tudják, hogy mi a dolguk másnap.
1: Hát ha már akadémia, akkor sorod már fel, légy szíves, hogy kik azok ebből a csapatból, hát tudjuk, hogy Juhász Dorka, tudjuk, hogy hogy kisvirág, de hogy pontosan kik hányan kötődnek az akadémiához.
2: Igen, tehát a Juhász Dorka kisvirág, a válogatott csapatkapitány, Josipovics Kinga, és
1: aki a VB legfiatalabb játékosa volt, tudtam már.
2: Igen, és ez szenzációs, hogy van 2 26 éves játékosunk, és van egy 18, még egy 10, de ez nem véletlen a produktum.
1: Na, akkor bocsánat, hogy a vér nem válik vízzé, azért itt a mamákról is ejtsünk szót, mert Juhász Dorka kapcsán olyan kevés szó esik arról, hogy Balázs Hajnalka az édesanyja, aki neked volt a nagyon menő játékosod, magyar bajnok válogatott kosaras Pécsen, és Rátkai Eszternek pedig tudtam, hogy Ördög Edit az édesanyja, aki ugyan nem a te kezed alatt játszott, de szintén egy meghatározó játékosa volt a 90-es
2: években. Igen, volt szerencsém a szövetségi kapitányként edzeni Editet, tehát ott is valami némi közön volt. Igen.
1: Ott is voltak a mamák a lelátón a sok magyar között.
2: Igen. Hát jó érzés, hogy a kosárlabdában meghatározó emberek ránk bízták a lányaiknak a sorsukat. Valójában mindegyikről lehet, és ne feledjük el, hogy a pécsi bajnok csapatból is hárman ott voltak, tehát Török Ágnes, Tudor Ágnes és Dulpanka, tehát ők is a regnáló pécsi, az most egy külön mese, hogy nem indul az a bajnok csapat, amelyik nem indult el az Euroligába, de ez is egy dolog, mindegy, ez egy másik téma. Hát, mi kaptunk Amerikából egy e-mailt, egy baráti e-mailt, ami azt írja, hogy academic goal has been accomplished. Tehát az akadémiai cél megvalósult. Tehát ez a produktum, tehát az, aki egy kisvirág, Juhász Dorka, Josipovics hármast, amiknek az átlag 195-6, egy ilyen centersort ki tud állítani egy akadémiáról, és ott van egy Rátka Esztert, akit draftolt a Phoenix, a Women's NBA, tehát, és egyet ne felejtsünk el, ott volt Lackó Sári, aki a 13. Tehát ő épp csak, hogy tehát még egy játékosunk, aki épp csak, hogy kiesett a keretből, tehát ő volt az a plusz egy. Úgyhogy mi nagyon, ezért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon boldogok vagyunk, és valójában ez a világbajnokság adott egy olyan feedbacket, hogy ahogy az amcsik is mondják, amiről álmodoztunk, hogy felismerhető legyen az a játékos, aki tőlünk érkezik, és ezért talán mondtam is, hogy azon kívül, hogy szuper eredményesek, hogy gólokat dobnak, lepattanókat, nekem azt tetszett, ahogy kinéztek, ahogy Virág megérett egy igazi csapatkapitányként, Dorka igazi vezér, aztán Kingáról ne beszéljünk, mikor beugrott ott a Dél-Korea ellen megnyerte a meccset, támadó lepattanókkal, hogy viselkedett. Rátkő Eszter megmutatta a tehetségét, szerintem itt messze az egyik legtehetségesebb játékos ebbe a válogatottba. És ez a nyilatkozatok. Tehát ahogy, amilyen normálisan, amennyire úgy nyilatkoztak, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Értelmesen, szerényen, előre nézve, és azt gondolom, hogy ők is sokat-sokat tettek, hogy elmozdítsák a sportszurkolóknak Magyarországon az inger küszöbét a női kosárlabda felé.
1: Ja, többször szóba került a női NBA, hát például most ugye Rátkai Eszter kapcsán, de amúgy is, hát ott tudjuk, hogy ott koncentrálódik amióta női NBA létezik, meg felfuttatták, igazából ott koncentrálódik a tudás, a high performance, hogy a kedvenc kifejezéseddel éljek, és ezért aztán nyílik az olló Amerika meg a világ többi része között. Mit tudunk mi ez ellen tenni? Hát például azt, hogy minél több játékosunk oda kerül, gondolom, általában a világ mit tud ez ellen tenni? Bár az nincs még sehol leírva, hogy USA lesz a világbajnok, de azért az lenne a meglepő, ha nem.
2: De ott is, az is egy külön mese, hogy hogyan érkeznek a játékosok, stb. Tehát ők is nyitottak a világ felé, a 19. században is, de a viccet félretéve, tehát az van, hogy nyitni kell. Pillanatnyilag mi azt tudjuk, tehát ezért sokan nem tudják, hogy Josipovics Kinga után a fél Amerika fut. De Kinga pillanatnyi, tehát egy félmillió dolláros ára van a name, image, likeness periódusban. Az amerikai válogatott szövetségi kapitánya, különben Duke edzőnője nagyon ragaszkodik, hogy Dorkát vigyék el. Gino Aurema, a 25-30 olimpiai bajnokot kinevelő Connecticut Huskies, ahol különben az utolsó két évet Dorka is végezte, tehát Diana Taurasi és Sue Bird-nek az egyetem. Tehát minden sorban, és tényleg sorba állnak. Rátkő Esztert draftolták. Tehát szerintem is ez a feladatunk, hogy egy ilyen kosárlabda kultúrát építsünk. Ez a válogatott most azért a világ legjobb 8 csapata között van. Erre a válogatottra kell építeni, hogy olyan, és nem csak erkölcsi, és nem csak sportszakmai, hanem társadalmi normákat is, és szokásokat, és gondolkodásmódot tegyünk hozzá, hogy ez hosszú távon működjön. Mert az a high performance, István, az a high performance, hogyha nem egy kiugró eredmény, tehát a high performance nem az, ha valakitől gyorsabb vagy erősebb, vagy több gólt dobsz, vagy kevesebb gólt kapsz, hanem az, hogyha kialakítasz olyan gondolkodásmódot, és olyan szokásokat alakítasz ki, amelyek biztosítani fogják, hogy hosszú távon sikeres legyél. Na és ez most a feladatunk.
3: Kultúrát.
2: Ez most ez a szenzációs eredmény mellé, ez a feladat, mint ahogy már említettem, marketingbe, stratégiába, sportszakmába, mind ahhoz, ami tartozik egy komoly kosárlabda kultúra építéséhez.
3: Nagyszerű eredmény ez a ugye 8. hely, mert ott azt hiszem már gólkülönbség vagy kosárkülönbség rangsorol 5 és 8 között, de akkor is 8. hely, tehát a legjobb 8. Innentől azért felvetődik a kérdés, hogy mindjárt itt van a Los Angeles-i olimpia, ugye az előzőről egészen fatálisan csúsztunk le egy spanyolok ellen, egy gyakorlatilag agyonnyert meccset sikerült idézőjelbe egy ponttal elveszteni, de ez most a kapu nyitva áll, ugye itt vagy Európa-bajnokságot rendeznek, most az előző Európa-bajnokságra viszont ez a csapat nem jutott ki. Ez gyakorlatilag ez az egyetlen negatív pont Völgyi Péter eddigi kapitány munkásságába, viszont minden lehetőség adva van ahhoz, hogy a következőn úgy szerepeljen, hogy onnan adott esetben Los Angelesbe is eljuthasson. Hát most a világ legjobb 8 csapatában voltunk, az olimpián ugye vannak 12-en, ha jól tudom. Nyilván meg kell próbálni, neki kell rugaszkodni, ingyen nem adják, az biztos.
2: Így van. És tehát szerintem le kell egyszerűsíteni a dolgokat, és én ez volt az élet filozófiám is, meg a sportszakmai, a arsz poetikám is, és hadosszam meg veled és a hallgatókkal, és szerintem, ha jól átgondolják, akkor boldogak leszünk, ha így történne a női válogatottal is. Tehát, amiről az előbb beszéltem, hogy a high performance, amit már felhoztál, hogyha a Women's NBA a high performance, az nem az, hogy valakit gyorsabb vagy erősebb, vagy ügyesebb, vagy szerencsésebb, vagy kevesebb kosarat kapsz, vagy több gólt rúgsz. És ez kell, lehet, tehát tényleg nagyon negatív és kellemetlen meglepetés volt, hogy ki Bulgária legyőzött bennünket, és a gimnazista csapatnak kinézve, hogy nem jutottunk ki az EB-re. Tehát ezt kell elkerülni. És nem is azt kell elkerülni, hogy kikapsz, vagy hogy nem sikerül, hanem kell hozni egy konstans minőségi játékot. És ez pedig csak úgy lehet, ha kialakít, és ez nem csak a technikán és a taktikán múlik, és a fizikai felkészültsége. És ez az, ami a feladat, és akkor az 5. hely is szenzációs lesz, a 8. is, a 9. is, és ha kiadsz magadból mindent, és látszik rajtad, hogy ez megtörtént, akkor minden eredmény siker. Nyilván jobban szeretik az érmeket, mint a 7. helyeket, de hosszú távon a magyar sportépítésébe, a kosárlabda sportépítésébe ez a csúcs teljesítmény talán fontosabb.
3: Meg hogy legyünk ott mindenhol, ahol reálisan ott lehetünk.
2: Hát mert igen, nyilván... igen, ez azért fontos, mert hát ez a, igen, hát a reális. Ha én próbáltam ezt a szót, hogy reális elfelejteni, de mondom, ha kiadsz magadból mindent, és úgy nézel ki, hogy megtettél mindent, és olyan szokásokat kialakítottál, akkor, és ez a csapat, ennek a csapatnak sportszakmailag megvan az alapja, hogy igen sikeres legyen. Tehát én említettem, hogy ne feledjük el, István, ezek világversenyek, ezek a lányok szenzációs eredményeket értek el. Kisvirág All-Star volt 17 éves korában egy U18-as világbajnokságon. A bronzérmesek voltunk az amerikai csapat, és a spanyol csapat mögött. Úgyhogy alig kaptunk ki. Juhász Dorka sajnos a térdműt negyed, akkor talán még az Sopronban EB-t tudtak volna nyerni a Juhász Dorka generációja. Ők bejelentkeztek, tehetséget mutattak, ez a VB is ezt bizonyítja, most rajtunk a feladat, hogy ezt még magasabb szintre emeljük.
3: Egy valakiről meg nem esett szó, a 98-as VB-ről igen, meg a mostani válogatottról igen, meg Pécsről igen, Iványi Dalmáról, aki azért ne feledjük, ő teljes, nagyon fontos tagja Völgyi Péter stábjának, a te pályafutásodnak is az egyik legfontosabb játékosa, úgy gondolom, a pécsi éveknek. Mire gondolsz, amikor látod őt ott a magyar kispad mellett, ingben, elegánsan?
2: Boldog vagyok. Én mosolygok és boldog vagyok. Tudod, vannak olyan dolgok, hogy nem kell, nem nehéz megmagyarázni, még talán nem is kell. Én amikor Dalmát látom ott, ahol én mondtam Dalmának is, mikor hívtam vissza, hogy gyere ide edzőnek, meg minden, és hogy mit csinál, mondom, ne csinálj semmit, csak sétálj itt leföl az akadémián is. Na vicce, félretéve, igen, fontos, szenzációs, hogy ott volt játékosként 21-22 éves korában, nagy, ott indult be szerintem neki a nemzetközi pályafutás, akkor jött ő, utána jött ő haza Amerikából. Igaz, hogy már egyszer előtte volt, vagy egyszer-kétszer bajnok velünk a pécsi csapattal. Dalma természetesen az egyik teljesen meghatározó személyisége játékos az én edzői pályafutásomnak, és jó látni, hogy ott van, hogy tanácsokat ad, láttam az angol nyelvtudását használják a legjobban, hogy a
3: Turner.
2: Igen, Turnerrel speciális tanácsokat adott. Ez megint egy nagyon fontos része a kultúrának, hogy egy ilyen ember ott ült a csapat mellett, és segítette a munkájukat.
3: Ami még nagyon fontos, ennek a csapatnak, hát főleg a meghatározó embereket, ha nézzük, nagyon jó a korfája, tehát egyáltalán nem egy idős csapat, sőt, nagyon sok fiatal és tehetséges játékos van, de hát az évek nyilván múlnak, tehát alulról majd jönnie kell újaknak. Azt, ha valaki látja, hogy kikben mocorog a lehetőség, most nem Josefovicsról beszélek, vagy Rátkairól, mert őket már a széles nyilvánosság is szerencsére láthatta. Hogy érzed, milyen a felhozattal a következő néhány évben, vannak-e olyanok, akik igazi európai minőséggel tudnak csatlakozni ehhez a válogatotthoz?
2: Lesznek, vannak. Én Epp Ördög Edit vezeti a Rátkai Eszternek az anyukája, ahogy már említetted. Különben Epp az anyukákkal beszéltem ma, mert jönnek haza.
3: Igen.
2: Intéztük, vártuk őket a reptéren, a lányokat virággal, szerveztük neki a hazautazásokat, Dorka is jön most haza Pécse Dalmával, és nézem az eddülő csapatunkat, nézem, akkor lesznek, vannak, a fiatalok nevét még nem kell, hogy mondjam, előre mondani, ez nem egy jó pedagógiai folyamat, de lesznek. Szerintem van egy receptünk. Az, hogy van egy a rengeteg rossz edzői és vezetői tulajdonságom mellett, van egy jó tulajdonságom, hogy én tényleg szerettem, és szeretem a játékosaimat. És az van, hogy érdekes, tehát lehet beszélni a játékosok anyukáikkal, hogy van egy szeretet, és egy őszinte, és nem majom szeretet, hanem egy igazi szeretet a játékosok felé. Próbálunk közös célt csinálni, mi a családnak segítünk, hogy ők derék emberek legyenek, család is fordítva, hogy jó kosaras legyen belőlük. Mi próbáljuk őket megszeretetni a kosárlabdát, olyan labdát adni a kezükbe, tudják, tehát nagyon érdekes, hogy Kisvirág, Juhász Dorka, Josep, hogy a magas emberek is szemmel a kosárlabdát.

0: milyen rekordokat csinál, akkor kadettban még bronzérmesek voltunk. Például tavaly, vagyis nem tavaly, az az idén volt, az idén Josipovics Kinga nem játszott junior döntőt. Mert egyszer nincs ott helye, mert a 26 be nem fújt Falknak a királynője lett volna, és nem segíti a fejlődését. 16 éves korban felnőtt kosárlabdába, ha biológiailag érettek, de azok voltak, a felnőtt kosárlabda a laboratórium, Vencel Nórival is ez történt, Lackó Sárival is, most Rátka Eszterrel, Josipovics Kingával is. Szerintem ez egy jó út, ahogy mi ezt csináljuk. Rengeteg egyéni képzés, rengeteg nemzetközi, rengeteg mentális felkészülés, és ezért különösen fájó, hogy megnyertük a bajnokságot, a fel igaz meglepetésszerűen, tehát ez nem volt annyira bekalkulálva, hogy a 22 éves átlag életkorral bajnokságot tudjunk nyerni, és ezért valahol vereség ez, mert most képzeld el Kisvirágot, vagy Juhász Dorkát hazahozni, megtartani Rátkai Esztert, és ezzel a csapattal, mindig azt mondják, hogy nem szeretjük az Euroliga győztes csapatainkat, mert kevés a magyar. Most ezek a Rácz Géber Akadémia, Nemzeti Kosárlabda Akadémia csapatának a neveltjei. Itt éltek, itt voltak a Kisvirág 6 évet, ugye a Dorka pécsi, az Eszter 5 évet itt van már, ezeket hazahozni, itt vannak a bajnokaink, a Török Ági, a Stoder Ági, a Tulpanka, stb. Esetleg egy-két légiós, és ezzel a csapattal mi azért az Euroligába éremért játszottunk volna. De ilyen dolog, és most senkit nem hibáztatok, csak saját magunkat, csak saját magamat, csak saját magunkat, és azt csináltam, hogy megváltoztatjuk a kommunikációs filozófiánkat, építünk egy új marketing stratégiát, megpróbálunk másképp hozzáállni a dolgokat, és az, hogy ez a csapat idézőjelben eladhatatlan volt, ezt, hogy az önkormányzat nem akarja támogatni, stb., ez a mi hibánk. És ezzel a így tanítom a játékosinkat is, hogy mindig abból induljunk ki, hogy mit tehettem volna én többet a csapatomért. És ha így folytatja ez a válogatott, ezek a játékosok, szerintem még sok szép VB és olimpia áll előttünk.
1: Tökéletes végszó lenne, ha egészen röviden nem kérnélek meg arra, hogy válaszolj arra, hogy mégiscsak rendeznek egy francia német, a németek ugye egyedüli nem csoport elsőként jutottak be a négy közé, de hát ők a házigazdák, és egy szuper spanyol-amerikai elődöntőt. Kiket vársz a VB döntőjében? A francia, igen, német és a spanyol-amerikai.
0: Én a németeknek szurkolok. Általában nem szoktak a házigazdának, és nem azért, mert Rácz Géber a vezetéknevem, az csak az, hogy tanácsokat adok. Azért csak tanácsokat adok.
1: Mert hogy azt jelenti?
0: Olaf Lange nagyon jó barátom. A német szövetségi kapitány, Olaf még itt volt, képzett, 97-ben segédedző volt az akkori bronzmeccsen, a német válogatója, Wuppertalt vezette, aztán a Valenciát, most az NBA-ben van, nagyon jóban, és szenzációs munkát végzett. Élvezem a német, de azt gondolom a franciák, jó, hazai pálya, nőkos, sok a néző, a franciáknak megvan az elki, amit a saját bőrünkön is megéreztünk, szerintem van benne, habár a franciák is mindig megtanulták éveken keresztül ugye az EB döntőket kikapni, tehát mindig megtalálták a módját, hogy kikapjanak, tehát van esélyük a németeknek, és spanyolok nagyon jó kosárlabdáznak, ez az amerikai csapat szenzációs, de egyet ne feledjünk el, ami itt hátrány volt ellenünk, hogy ez egy fiatal csapat. Mert ez a fiatal csapat harapott. Harapott ellenünk, sok a fiatal, ez idézőjelben tapasztalatlan, spanyoloknak is van tehát nem mondom, hogy esélytelenek. Ezt az olaszok megmutatták különben, hogy lehet az amerikaiak ellen játszani. Én francia-amerikai döntőt várok, de a németeknek szurkolok.
1: Ja, nagyszerű, köszönöm szépen, főleg azt, amit a magyar válogatott jelenével, egyébként a múltjával, ha már 98-ban te voltál a szövetségkapitány, és főleg a jövőjével kapcsolatban mondtál. Rácz Géber Lászlót hallhattuk, a Nemzeti Kosárlabda Akadémia vezetőjét, az egykori pécsi edző legendát. Rácz Géber László volt szövetségkapitány, a Nemzeti Kosárlabda Akadémia vezetőjét hallották.
2: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.
3: Dr. Béres, Mongo, right?

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrát!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!
2: Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Halász Bence második lett a budapesti atlétikai világdöntőben. Támogatást kapnak a dízelautót használók decemberig. Kora őszies idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Az Európa-bajnok Halász Bence a második helyen végzett kalapácsvetésben a budapesti atlétikai világdöntőben. A dobó SE29 éves versenyzője 80 méter 30 centis dobással fejezte be szereplését. A trófeát a német Merlin Hummel szerezte meg. 400 méteres síkfutásban Molnár Attila döntőbe jutott. Enyingi Patrik viszont búcsúzott, ahogyan Szászgáton Kozák Luca is. A Kalics Krisztián, Takács Boglárka, Páz Mándi Dominik, Szentgyörgyi Zita összeállítású 4x100-as váltó pedig 41,21 századmásodperces országos csúcsa hetedik lett. A harmadik mérkőzését is megnyerte a Veszprém a férfi kézilabda NB1-ben. A házigazda bakonyiak 20 gólos különbséggel 47-27-re győzték le a Dabast. Az Eto és a Ferencváros győri mérkőzése a csarnok beázása miatt 26 perc után a hazaiak 17-12-es vezetésénél félbeszakadt. Mindkét csoport mérkőzését elveszítette, így kiesett a magyar női válogatott a 3-3 elleni kosárlabda Európa-bajnokságon Antwerpenben. A Böröndi Vivien, Pap Claudia, Szabó Fanni és Tóth Franka összeállítású együttest a szlovénok 2 ponttal, majd a spanyolok 5 pontos különbséggel győzték le. Vég Luca és Andrássy Márton is ötödikként fejezte be a judósok budapesti Grand Slam versenyét. Az 57 kg-os Vég brazil, míg a 60 kilósok között versenyző Andrássy szlovén ellenfelétől kapott ki a bronzmérkőzésen. A világbajnoki pontverseny élén álló Kimi Antonelli a nap legjobb köridejével nyerte meg a tegnapi második szabad edzést a Formula 1-es spanyol nagydíjon Madridban. A Mercedes olasz pilótáját sorrendben a két Ferrari is, Charles Leclerc és Lewis Hamilton követte.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízel autósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. A juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízel autók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A két ellenzéki párt egybehangzóan azt közölte, Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat és az üzemanyagot terhelő adók csökkentését követelte, majd kormányra kerülve eltörölte a védett üzemanyagárat. A MOL egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a védett ár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne. Kiszorítaná az üzemanyagimportot, valamint dízel és benzin hiányhoz vezetne. Ismét országjárásra indul a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán bejelentette, hogy ma délután Veszprémben a Megyeház téren lesz az első állomás. A budapesti záró esemény előtt 15 városban tartanak fórumot. Már lehet jelentkezni az idei kék túrázás napra. Az október 10-i eseményen a résztvevők kisebb csoportokban több mint 140 szakaszon egyetlen nap alatt járják be az országos kék kört alkotó 3 önálló túraútvonalat. A legtöbb szakaszon tapasztalt, helyismerettel rendelkező túrázók segítik a terepen való tájékozódást. Több tucat független kiadó mutatja be kiadványait ma a Független Hangok ünnepén. A Magyar Zeneházában 10 órakor kezdődnek a programok, a többi között koncertekkel és DJ-szettekkel várják a közönséget.
0: Közlekedés.
4: Jelentős forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell készülni. Ma este a fővárosban a Hősök tere környékén a Budapesti Fesztivál zenekar ingyenes koncertje miatt. Délután 4 órától szakaszosan lezárják egyebek között az Andrássy út és a Dózsa-György út egy részét, valamint a Kós-Károly sétányt.
0: Időjárás.
4: Nyugaton és a középső területeken sok, keleten kevesebb napsütésre számíthatunk. Délelőtt a Dunától keletre még kialakulhat egy-egy futózápor. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 16-23, késő este 11-17 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok, itt vagyunk megint, továbbra is jó reggelt mindenkinek. Károly Andreával, szia Andi!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: És Bene Ferenccel.
3: Szia, Pap István,
1: jó reggelt mindenkinek. Jó reggelt, és nem csak kosárlabda és labdarúgás van a világon, hanem Balaton is, hiszen Danyi Gábor is itt van velünk, szándékosan nem mondtam kézilabdát. Szervusz, Gábor!
4: Jó reggelt, szervusztok!
1: Jó reggelt! Mi a helyzet? Fakutyák előkerültek? Nagyon lehűlt a levegő, innentől vége a Balatonnak erre az évre, nem? Vagy visszajön?
4: Abban a formában talán nem igaz, hogy a 10-től 3-ig, 4-ig tartó időszak az még ilyen nagyon kellemes és nagyon, nagyon szimpatikus, nagyon meleg. Hát a reggelek meg az esték azok viszont már igen, ilyen késő ősz, hogy mondjam, nem egy pólóba és egy szálgatjába kimenni időszak van. De hát a kettő között még azt hangsúlyozom, hogy azt még érdemes kihasználni.
1: Nagyon helyesen teszed, viszont most még egy-két napig inkább teniszt néz az ember. US Open-t követted? Férfi elődöntő?
4: Hogyne.
1: Hát nem lepődtünk meg, nem mindent összevetve. Tehát
4: mindent összevetve nem, de egy picit talán visszamegyünk még egyel a Shelton Alcaraz mérkőzés, az beleillik ugye a klasszikusok közé. Tehát ugye mindig nosztalgiázunk, mert hát miért nem nosztalgiáznánk, és az a mérkőzés színvonalba, emóciókba, mindenféle olyan téren beleillett, ami a klasszikusokat idézte, és nagyon-nagyon jó volt nézni, és akármennyire is az én, ugye nyilván ez az én szubjektív véleményem az Alcaraznak, örültem volna jobban, de egy ilyen mérkőzés után azt lehet mondani, és azt is mondtam, hogy hát ez egy nagyon jó tenisz volt, és megérdemelte a Shelton.
3: Azt mondta Gábor, hogy eljöhet végre Zverevnek a fénykora, az ideje, mert eddig ugye, ha jól tudom, egyetlen egy Grand Slam győzelme van, és rengeteg elbukott döntője, hogy következő évek akkor most róla fognak szólni, vagy ez most egy kifutott eredmény, mert az igazi nagyok hát vagy nem indultak, vagy elbuktak.
4: Én azt hiszem, hogy a Zverevnek így jöhetett el, hogy a Sinner Alcaraz nincs ott, vagy valamilyen oknál fogva kiestek, vagy nem indultak. Így viszont, tehát semmit nem csökkent az értékéből, mert azért ezeket se adják ingyen, tehát le kell játszani a mérkőzéseket, és azért itt is vannak nehéz ellenfelek. De talán, ha ők visszatérnek, azért megint kevesebb lesz a Zverev esélye, viszont meg lesz az a támpontja, hogy már nyertem Grand Slamet, és valljuk be őszintén, azért talán most is neki van a nagyobb esélye, nem azért, mert jobb a tenisze, hanem mert rutinja van ebbe, és már átélt ilyeneket, ami nagyon fontos dolog.
1: Hát csak 20 000 fognak ellene szurkolni, azt se felejtsük el.
4: Igen.
1: Ez németeket nem szokta zavarni. De ő orosz.
4: Igen, általában semmit, igen. Főleg futballba, igen. És ezek, de a Sheltonnak a tenisze most nagyon, nagyon, nagyon rendben van, és hazai pálya. De hát kérdés, hogy ez mit rak rá? Bár nagyon jó alany a fiú, az látszik rajta, hogy élvezze a teniszt, fiatal, mosolyog, nem foglalkozik avval, hogy ki van a másik oldalon, meg milyen tornán játszik. Remélem, hogy ez megy, mert nagyon nagy szükség van még olyan szereplőkre, akik odaérhetnek a végéig, és nem csak statiszták.
1: Mikor nyert legutóbb amerikai? Roddick talán, nem? Hát baromi régen.
4: Nagyon-nagyon régen.
1: Hát, nyilván volt az időszak, amikor nem tudott nem amerikai nyerni, ez a Sampras Agassi karrierféle időszak, mondjuk karrier, azt hiszem a US Open nem nyert, mindegy, a másik kettő nyert, de azért annak már bőven-bőven leáldozott, és szerintem a tenisznek egyébként nagyon-nagyon jót tenne, ha lenne amerikai világsztárja. És Shelton jó úton van e felé.
4: Így van, nagyon, igen, és látjuk, hogy most a hátországból, a közvetlen mögötte, a Tommy Paultól, a Tiafoe-n állt azért egy nagyon Taylor Fritz, nagyon jó kis generáció van, mint ahogy hála Istennek látjuk Európában az olaszoknál ezt a fajta nagyon komoly stabilitást és a Fognini utáni időszakot, hogy hát bőven van, és most főleg Kobolival az élen egy olyan fajta, hogy mondjam, bejelentkezett Olaszország a vezető nagyhatalmak közé, de igen, nagyon nehéz elképzelni, hogy Amerika ne legyen ott, ahol ott kell, hogy legyen, mármint, hogy teniszbe, és ez mindenképpen jó a színvonalnak.
3: Egyébként itt említettél sok fiatal versenyzőt, és ugye Shelton is 23 éves, Zverev viszont 29. Mikor van a teniszben, hogy azt mondják, hogy mondjuk a csúcson van egy játékos?
1: Tehát ez Djokovicot kérdez meg.
3: Hát jó, azért ő szerintem a mérlegnek a legszélső foka. De ugye a labdarúgásban azt szokták mondani, régebben már 30 éves játékosra azt mondták, hogy kiégett meg vége van. Most meg már egyre inkább úgy néz ki, hogy 29-30 éves korra éri el a csúcsát egy játékos. Ez teniszben hogy néz ki?
4: Én azt hiszem, hogy inkább a 30-hoz közelítve, de ugye nagyon meghatározó, itt elsősorban a tapasztalat meg a bizonyos helyzeteknek a lereagálása. Nem is mindig a tenisz tudás, hanem hogy ki hogy tud reagálni bizonyos helyzetekre, és hogy tudja ezeket megélni, illetve úgy tenni, hogy na, ezt most már nem is, hogy rutinból, de azért most már tudom ezeket kezelni. Ugye az sem mindegy, hogy kinek milyen a fizikai állapot. Ugye mostani tenisz, amerre megy, az nem segíti azért azt, hogy itt a pályafutások elnyúljanak, mert annyira fölgyorsult, és annyira igénybe veszi a játékosokat fizikálisan is. Hát ugye a mentális jobb pár beszélgetésünk volt már arról, hogy mennyire nagy probléma Alcaraznál is jelentkezett, hogy mentálisan kiégnek, meg nem tudnak megfelelni azoknak az elvárásoknak, amit a mai, hát hogy mondjam, versenytenisz, vagy profi sport diktál, vagy elvár, de én is azt hiszem, hogy így a 30 évhez közelítve, 28-30 év, az úgy az ideális. Hát ugye a 90-es években azért láttuk, hogy bőven 30 fölött a Borgék, Connors, McEnroe, meg tehát azok a játékosok még bőven a pályafutásuk, bár Borg ugye nagyon korán abba hagyta.
1: Igen, de visszajött 30
4: fölött. Igen, utána visszajött.
1: Faütővel.
4: Igen, de igen.
3: Nál az ütő volt 30 éves.
4: Nál az ütő volt, igen, 30 éves, igen. Az viszont ugye nem jó, hogy most fordult elő, nem tudom én hány évvel, itt talán 100 év körül, hogy az egykezest vonák ütőjátékos, a Cicipas ugye kiesett, és nem került be a legjobb négy közé.
1: Ez katasztrófa. Hát
4: ilyen világot élünk, igen.
1: Én az egykezes fonáknak vagyok a javíthatatlan híve. Na, hát ezt ugye, tehát csak a rendkedvér, ugye Alexander Zverev és Ben Shelton játsza a férfi egyes döntőjét, azaz New York reménykedhet abban, hogy megint lesz amerikai győztes. Na, a nőknél biztos, hogy nem lesz, mert ugye még lesz egy női egyes döntő is addig, mégpedig ma este. És Pegula és Goff is kiesett az elődöntőbe, úgyhogy egy ilyen, azt mondom, már-már szokásos poszt-szovjet döntő, Szabalenka játszik Rybakinával. Szabalenka most már végig megy, ha már idáig nem csúszott el senkin? Vagy jön Rybakina?
4: Nagyon-nagyon nehéz, és szerintem mindegyikünk emlékszik arra, hogy a női döntők nagyon sokszor nem arról szólnak, hogy ki áll az ellenfél másik oldal, illetve a háló másik oldalán ki az ellenfelet, hanem hogy saját magad ellen, meg a bizonyos periódusokban, amikor jönnek a nehezebb pillanatok, ezt ki hogy tudja átvészelni, meg ki hogy tudja kezelni. Hát láttunk itt olyan Grand Slam döntőt, ami hát mit tudom, 50 perc alatt lement ugye Wimbledonban, aztán láttunk olyat, ami itt 3-4 szettes vagy gémes szettekről pillanatok alatt megfordult, pedig úgy, hogy az ellenfél nem javult, hanem egyszerűen olyan blokkok álltak be a világsztároknál, itt a Swiatektől kezdve, nem is tudom én, mit lehetne sorolni. És hát bizony ez a Szabalenkának is azért a sajátja, ő is lelefagy így bizonyos helyzetekbe. Egy nagyon, hogy mondjam, szimpatikus karakter, bár szerintem sokkal jobban eltolódik most már inkább a nem a tenisz világáról szóló megnyilatkozásai, meg a social médiába, tehát nem csak avval foglalkozik, amiért ott kellene lenni, de hát ezt
1: többet látom táncolni, mint teniszezni, ez mondjuk tagadhatatlan.
4: Igen, és ez nem jó, legalábbis szerintem.
3: De többet is keresel rá.
1: Így van. Meg az ékszerei, meg egyébként egy vagány menő 21. századi csaj, tehát nincs ezzel probléma, amíg egyébként ez nem megy a tenisz rovására. De hát Rybakina viszont Hát ő is azért tud fejreállni, mindenki tud, de ő is stabil. De azért valami azt sugja, hogy Szabalenkán fog múlni, nem? Hogyha ha stabil, igen, akkor azért az... nyer. Hogyha meginog, akkor igen, lehet bármi.
4: Igen, szerintem is a Szabalenkának jobb a tenisze. Kreatívabb. A Rybakina egy nagyon komoly ütőerővel, főleg Szonák oldalról egy nagyon komoly támadó tenisze van, de egy picit nyilván tiszteletbe tartva és nem megbántat, ilyen picit sótlan, vagy nem tudom én mi, azért a Szabalenkában sokkal több extra benne van, sokkal nagyobb a repertoárja, viszont a labilitása is nagyobb, hát meglátjuk, nyilván egy telt ház lesz, egy jó döntő lesz, de tavaly, ha jól emlékszem, az Ausztrál Open döntőjét szintén vezetett, szett előnye volt a Szabalenkának, és onnan kikapott a Rybakinától.
1: Na hát mindesetre négyen vannak versenyben, akkor van egy Szabalenka Rybakinánk ma este, és majd egy Zverev Sheltonunk holnap este. Danyi Gábor mikor van pályán, aki őt akarja megnézni, az mikor látogasson ki valamelyik kortra a Balatonparton.
4: 10 órakor Zamárdiban, és vannak még szabad jegyek.
1: Salak vagy kemény?
4: Salak.
3: Nagyon tisztellek, hogy megmaradt ez a salak és tenisz, és nem padelezel, mert én az Antipadel Klub elnöke vagyok, tehát megőrülök, hogy az összes teniszpartnerem már padelezik, és én egy éve nem fogtam itt őt, úgyhogy nagyon-nagyon tisztellek emiatt.
4: Könnyebbik utat választják.
3: Hát pontosan, így van.
1: És Zamárdiba ott mi az egy és a kétkezes fonák aránya az ott fellépő menőknél?
4: Hát ott inkább a régi iskola. Tehát,
1: egykezes és az is nyesés, mi?
4: Pontosan így van. Egykezes az is nyesés, mert ha egy kézzel akarunk pörgetni, akkor bemegy a Balatonba a labda, vagy ha teli lappal akarjuk, mint a régi nagyok, az meg tényleg nagyon nehéz, mert az az iskola az megkövetelte azt, hogyha ha nem ütötted meg
1: egyszer
4: hetente, akkor az nem oda ment teli lappal.
3: És van a pasaréti iskola, amit én egyszer olyat láttam a pénzügyön teniszpályán, hogy nem ütött az ember fonákot, mert mindig átdobta a másik kezébe az ütőt, és csak tenyerest ütött. Hol jobbal, hol balra.
1: Volt ilyen. De, hát volt ilyen teniszező, mindjárt mondom.
3: Még versenyszerűen?
1: Hát most nem Szelesről beszélek, aki mindkét oldalról kétkezes ütött, abból tudtuk, hogy balkezes, hogy szerválni meg löptézni is néha kellett neki. De volt, ki volt az? De Gábor, volt egy nő egyébként, aki balkéz, jobbkéz, pakolgat.
4: Nem, balkéz, jobbkéz.
1: Nem világ első, de top 100-as. Tehát rendszemeken ott
4: Én is játszottam ilyen egy amatőr teniszverseny, egy ilyen kollega ellen, és meg is kérdeztem tőle az elején, te most mit csinálsz?
3: De bajban voltál, nem tudtál fonákjára játszani, az biztos.
4: Igen. Hát azért ez nehéz. Tehát ez nagyon egyedi. És ha talán még példát lehetne mondani, van egy román teniszezőnő most az élvonalba, hirtelen nem jut az eszembe a neve, ő például mind a két oldalról nyes. Tehát tenyeres.
1: Az még
4: jó,
1: olyan
4: asztan. Igen, fonákról is csak
1: hát
4: nyes.
1: Hát az egy idegfűrész az ellenfélnek,
4: az
1: nem?
4: Egyébként aki nem találkozott még ilyennel, annak furcsa perceket tud ez okozni.
1: Ez a védekező játékos asztali teniszben körülbelül.
3: Igen, én 8 évesen csináltam ezt, hogy tenyerest is nyestem, és akkor azt mondta, meglátta az egyik oktatóbács, és aztán kisbenne letöröm a kezedet, ha még egyszer
1: focizzál. Kisbenne, te inkább focizzál. Nem, akkor mondták?
3: Nem. Délelőtt teniszeztem, aztán rántott húsos szendvics, és délután fociztunk.
1: Mondták, hogy ha lett volna a családodban futballista, akkor nem itt bénáznál nála. Na mindegy, De oda a fonáknyesés, mert ugye egykezes fonáknyesés, de hát az főleg salakon, hát ez egy nagyon, ha az valaki jól csinálja, az egyébként egy kifejezetten veszélyes ütés tud lenni, nem?
4: Az egy nagyon hatékony támadó fegyver egyébként.
1: Hát Roger fénykorában, amikor úgy érezte, mégiscsak egykezes fonákról beszélünk, amikor úgy érezte, hogy be kell valakit a hálóhoz hozni, vagy kell egy direkt pont energiaspórolósan, akkor úgy letette a háló mögé, hogy ember legyen a talpán, aki az alapval arról odaér.
4: Ez így van, és ráadásul ugye mondjuk, ha mindezt Wimbledonba csinálja, és hosszan a keresztbe, vagy akár egyenesbe is a tenyeres oldalra, akkor az meg egy olyan, hát hogy mondjam, csúszást adott neki, hogy mintha balatoni egén az ember köveket dobálna, olyan érzése volt, úgyhogy az egy nagyon nagyon kettős fegyver tud lenni, aki, hát akinek megvan a tudása hozzá, meg a bizonyos játékszituációkba alkalmazza, akkor ez egy nagyon hatékony fegyver tud lenni, és hát nagyon az ellenfél idegeire lehet menni, ezt tapasztalatból tudom, mert aki tényleg, aki nincs hozzászokva, meg azt várja, hogy tempóból, dinamikából, sebességből menjen a labda, és kap helyette egy ilyen nyesést, hát az úgy, hogy mondjam, úgy problémákat tud szülni.
1: Én azért imádok ilyen régi wimbledonokat nézni, amikor először is mindenki egy kézzel ütötte a fonákot, de a többség nyesve. Amikor mondjuk volt 20 ütés fonák, főleg nőknél 20 fonák nyers és kereszt,
4: igen,
1: nem?
4: Igen.
1: Így ment a játék, aztán valamelyiknek vagy a türelme fogyott el, vagy belehibázott, vagy ráindult valami más ütéssel, igen, de az egésznek volt egy ilyen nagyon jó ilyen feszültsége, hogy na mikor fog történni valami, ma ez nincsen, két ütés, aztán
4: igen,
1: vége.
4: Ez elképzelhetetlen, igen, ez manapság ez elképzelhetetlen, illetve hát a senior teniszversenyeken van ez aztán.
1: Aki ilyet akar látni, az látogasson senior teniszversenyeket, vagy 10 órára érjen le Zamárdiba. Danyi Gábor, nagyon szépen köszönjük, még egy jó bemelegítés bele is fér a Zamárdi Open előtt, és akkor ma Szabalenka Rybakina, holnap pedig Zverev Shelton meccsek New Yorkban. Köszönjük szépen,
3: elmegyünk sok sikert. Háló legyen veled, az nagyon fontos.
1: Háló legyen veled, így van, az a legfontosabb a teniszben. Mi pedig elmegyünk egy kicsit zenélni, aztán kezdünk kosarazni orba szájba Andival és majd Iványi Dalmával is.
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

Parton. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok, jó reggelt ezután is mindenkinek. Itt üldögélünk szépen Károlyi Andival. Szia,
2: jó
1: Andi.
2: Jó reggelt, sziasztok.
1: És Bene Ferivel. Szia, Feri.
3: És az egykezes fonák mesterével, Elpap Istvánnal.
1: És természetesen szerkesztő kollégánk Szalai Kristóf nevében is nagy szeretettel köszöntjük továbbra is a hallgatókat. Na most ráfordulunk egy vastagabb női kosárlabda Európa bajnoki órára, mert először Andival fogunk szépen végig bandukolni ezen az EB-n. Andi valaki ott volt már a magyar végkifejleten, az amerikaiak elleni meccsen Berlinben, és aztán majd az óra végén hívni fogjuk az örök ifjú Iványi Dalmát, Andi egykori csapattársát és a mostani válogatottnak, ugye Völgyi Péternek az asszisztens edzőjét, aki egyébként nem lehet eléggé hangsúlyozni, ugyanolyan oszlopos tagja volt 1998-ban az ezt megelőző utolsó magyar világbajnoki csapatnak, mint Andi. Tehát ugyanott rendezték a VB-t, most EB-ről beszélek, tehát a VB-t, természetesen EB-n azért járunk, ugyanott rendezték a VB-t, nagyjából úgy szerepelt a magyar válogatott, egyébként jobban, mert most 8. lett, akkor pedig ugye 10. lettetek, ha minden igaz, még Rád Géber László volt a szövetségi kapitány, van összehasonlítási alapod, hát ha valakinek, akkor neked van, meg egyébként Dalmának, szóval mit láttál, mi volt a legfontosabb különbség a két VB között, azon túl, hogy közben egyébként eltelt 28 év hip-hop.
2: Alapvetően nagyon sok minden változott. Jó, azért 28 év az rengeteg egy sportág életében.
1: Meg egy ember életében.
2: Egy ember életében is. Sokkal gyorsabb, sokkal fizikálisabb lett maga a kosárlabda. Hát, ami körülveszi az egész sorozatot, az egészen felfoghatatlan, hogy ebbe már hogy tudnak a sportolók csak és kizárólag arra fókuszálni, ami a feladatuk.
1: Tudnak?
2: Hát ez jó kérdés, hogy tudnak-e egyébként. Pont a magyar válogatottban volt két játékos, és természetesen az ellen nem lehet semmit tenni, hogyha neked azt mondja a FIBA, hogy akkor itt kell megjelenned, ott kell megjelenned, ezt kell csinálnod, azt kell csinálnod. De például Ahonina és Kenyási Veronika, amikor elkezdődött a felkészülés erre a világbajnokságra, akkor saját önszántukból döntöttek úgy, hogy az összes közösségi médiáról kijelentkeznek. Social media detoxot tartottak. Ezt tudni kell, hogy nekik közösen van egy Flowcamp nevezetű ilyen egyhetes kosártábor, de nem csak kosárlabda van, hanem a jogától a meditáción keresztül minden. És a gyerekektől napközben elvették a telefonokat, és a gyerekek kérdezték, de hát akkor ti miért nem? És mondták, hogy jó, akkor mi sem telefonozunk.
1: Mert én vagyok a felnőtt.
2: Igen, mondta. És ezt vitték tovább a világbajnokságra, úgyhogy ők önszántukból ebből kikapcsolódtak. De hát mondom, hogy amit viszont a FIBA rak köréjük, attól nem tud senki megmenekülni. És tényleg egyébként fantasztikus látni azt, hogy milyen eseményé nőtte ki magát egy ilyen rendezvény, de hát ezt akár most a hétvégén az atlétikai világkupán is láthatjuk.
1: Igen, hogy... de ugye bocsit, meg felvetődik az, hogy most az atlétikát szóba hoztad, ugye az itt volt Budapesten, de speciál mi magyarok azért elég magas nívon szoktunk sport eseményeket rendezni, néha még többet is adunk, mint amennyit az illetékes szövetség elvár, de azért ezt a nívót, amit mondjuk egy Berlin adott esetben egy női kosárlabda világbajnokságnak ad, erre azért a világ jelentős részén nincsen garancia.
2: Nincs, persze, hogy nincs.
1: Tehát a FIBA-nak is ezt nyilván figyelembe kell vennie, meg összeteszi a két kezét, hogy a németek nem beugrottak, hanem hogy a németek vállalták, hogy lebonyolítanak egy női VB-t. De vannak azért a világnak olyan helyei, ahol ezt, sőt, azok vannak többségben, ahol erre ezt nem semmi garancia nincs.
2: Abszolút így van, és szerintem már az meglepő a mai világban, hogy egy világesemény egy helyszínen van.
1: Ja.
2: Hogy nem az van, hogy több ország,
1: két
2: csarnok rendezte.
1: Amiből a Max Schmelinghalle volt a kisebb.
2: A kisebb, igen. A Berlin Aréna volt a másik, az Uber Aréna. ott az Uber Arena környékén, de tényleg csak a környékén voltak ilyen játékok, ilyen mindenféle, mint egy ilyen kis vidám park, vagy fene se tudja.
1: De kosár jellegű játékok?
2: Igen, igen, igen, igen.
1: Kipróbáltad?
2: Én nem, de...
1: Maradt valami a régiből?
2: Én nem próbáltam.
3: Plusz nyuszit megnyerte a dobó versenyen.
2: De sokan...
1: Plusz bőrönd, plusz nyuszit. Jött haza Andi.
2: Azt kellett volna még, igen. De hogyha már elsétáltál magától az eseménytől, akkor a plakátokon kívül, de az is nagyon ritkán úgy nem jött szembe folyamatosan a városba, hogy itt egyébként történik valami.
1: Tehát a Brandenburgi kapunál nem kosárlabdával dobáloztak az
2: ember. Nem, nem. Elmentünk arra is sétálni, amikor megérkeztem szerdán, de egyébként én mondom semmi, de maga ott a helyszínen tényleg zseniálisan meg van csinálva, és egyébként nagyon flottul működött, kiléptetés, beléptetés, minden meccs után kiürítették az arénát, és újra léptették be az embereket, és lehetett egy meccsre, két meccsre és egy napra venni.
1: De a mai két meccs már az Uberben van, ugye?
2: A negyed döntőktől kezdve minden az
1: persze,
2: Uberben
1: persze,
2: volt.
1: Persze.
3: Említetted a mobilzást, mobiltelefon használatot, social médiát, és te azért edzőként is dolgozol, és ez egy örök dilemma, és bármilyen korosztályon én is dolgoztam, akár válogatott szinten, akár klub szinten felnőttekkel. Ugye alapjában azt hiszi a játékos, hogy fekszik az ágyon, és ő pihen. De ha folyamatosan mobilozik, és éjjel-nappal ez már alvás rovására is megy, de ha még nem is megy az alvás rovására, de folyamatosan az idegrendszere 100%-osan pörög. És utána másnap csodálkozik, hogy nem hoz jó döntéseket, vagy lassan hoz döntéseket, és tompa. Tehát ez egy örök szakmai kérdés, hogy hogyan lehet, mert nyilván egy U16-os válogatottal elveszed a mobiltelefont, esténként odaadod, reggel visszakapja, vagy időzónákra visszakapja, de egy felnőtt csapattal...
1: Vagy reggel se kapja.
3: Vagy reggel, pontosan. De egy felnőtt szintű csapattal, aki egy világbajnokságon vesz részt, és itt nem kell mondanom, hogy a social media posztoktól kezdve a kommentáradaton át, olyan sok akár negatívan befolyásoló tényező jelenik meg, hogy ezt hogyan lehet kezelni egy ilyen játékosnak. Vagy profinak kell lenni, és tényleg detoxot tartasz, hogy említetted, vagy ezt központilag kell megoldani, vagy mi a megoldás egyáltalán?
2: És én azt gondolom, hogy központilag csak nagyon piciknél tudod ezt betartani, mert egy bizonyos kor után már jogaik vannak a játékosoknak.
1: Na tessék!
2: és ezzel mindent...
1: Na de kötelezettségeik is.
2: Természetesen, de igazából ezek a mai fiatalok telefonnal a kezükben nőnek föl, ezzel ellen nem tudsz mit, ez olyan, mint az imakönyv a kezükben, folyamatosan
1: azért
2: ott van,
1: mindegy,
2: és...
1: nem mindegy, melyik van a kezükben.
2: Hát nem mindegy, igen.
1: Úgy érzem.
2: Nem tudom, hogy mi a jó, hogyha elveszett tőle, mert akkor folyamatosan egy ilyen, nem tudom, egy ilyen ellenkezés van benne, hogy
1: feszültség,
2: folyamatos feszültség, igen.
1: Mik ezek
2: szerintem,
1: a szabályok?
2: Igen, szerintem alapvetően, ha már profi sportolóról beszélünk, akkor ez saját magának kell rájönnie arra, hogy mi a számára, mi a megfelelő, mi a helyes, mi a pihentető. De tényleg az, hogy nem tudod, ha viszont ott van a kezedbe, és rajta vagy a közösségi oldalakon, akkor nem tudod úgy alakítani, hogy a negatív se jöjjön szembe, és ugye nagyon sokszor beszéltünk már erről, hogy alapvetően az ember meg olyan, hogy kapsz 9 pozitív hozzászólást, 1 negatívat, akkor is az egy negatív
3: nyilván
2: fog megmaradni.
3: Nyilván, és általában fordított az arány is, tehát igen, a 9 a negatív. De te játékosként én úgy emlékszem, hogy tényleg egy ilyen könyörtelen profi voltál, és nem számított, hogy ki az ellenfél, hány másodperc van hátra, szinte egy ilyen női James Bondként érzelemmentesen játszottál, hogy ez egy képesség, vagy ez egy tanulható folyamat, hogy erre meg kell érni, hogy nem befolyásol a közönség, nem befolyásol a játékvezető, semmi nem befolyásol, csak is kizárólag te is a labda vagy ott egy ilyen én időben.
2: Nem, ez nagyon, nagyon vegyes, ez egyrészt képesség is, másrészt érettség is, harmadrészt visszatérek oda, hogy a mi időnkben sokkal Hát nem mondom azt, hogy könnyebb volt, mert valószínűleg mindenkinek a saját idejében a meg, hogy most könnyebb vagy nehezebb. De hogy nekünk azért a fókuszt nem tudta olyan nagyon sok minden elvinni, mint a mostaniakat.
1: Na, akkor mondok, most több dolgot fogok mondani. Egyrészt erre visszacsatolva, azt hiszem, a 98-as évéről talán a brazilok elleni meccset tette fel Rád Géber, olyanak egy összefoglalját tette fel Rád Géber Laci a Facebookra, és megnéztem.
2: Most digitalizálják egyébként Pécsen az összes meccset.
1: És én nekem egyáltalán nem az volt a véleményem, hogy ahhoz képest annyit dinamizálódott volna a női kosárlabda. Persze valamennyit igen, de 28 év telt el, tehát nem volt az, egyáltalán nem lógott olyan nagyon ki. A második, hogy akkor, ha már social media, akkor gyorsan kikerestem Károly Andi mai Károlyi percek, mert ez egy jó sztori. Erika Dobrovicsová, gondolom szlovák, mert csak egy zászló van ott, az meg pici, de az A betűből gondolom, hogy szlovák. A 94-es VB-n a spanyolok ellen 24 pontot, 10 lepattanót és 10 gólpaszt jegyzett. A FIBA statisztikai szerint a női VB-k történetében ő az egyetlen játékos, akinek tripla duplája van. Ez ugye azért is érdemes a figyelemre, mert például Juhász Dorka és Kisvirág csináltak dupla-dupla-duplát, és VB-rekordot jelentősen 40 lepattanójuk volt.
2: 30 lepattanójuk volt előtte a rekord. Igen.
1: Így van, úgyhogy párba már mi is feliratkoztunk ezekre az öröklistákra. Na, a harmadik, amit már akartam itt mondani, az meg az, hogy ugye tudtommal az volt, hogy itt Berlinben a 16 csapatból 15 beleértve a magyart egy szállodában, igen, volt elszállásolva, az most így hirtem, tudom mekkora szálloda, azért el tudom képzelni, hogy nem nagy, kicsi, és jó, szerintem most jó volt annak a szállodának a vezetőjének, vagy gazdasági vezetőjének lenni a világbajnokság ideje alatt. Természetesen az amerikai válogatott, amelyik nem ott lakott, mert az, mint az olimpiákon is, legritkább esetben laknak az olimpiai faluba. Nem tudom, hol lehettek az amerikaiak, azt tudod-e, ha nem tudod, az se
2: nem
1: baj.
2: Nem tudom, egy másik, de ők teljesen családosan érkezett.
1: Ja, még az is. Ja,
2: az amerikaiaknál
1: lehet, hogy itt egyszerűen nem fértek, lehet, hogy itt egyszerűen nem fértek volna el.
2: Igen, és ráadásul ugye úgy, hogy ebben a szállodában is minden egyes játékosnak külön volt szoba foglalva, az összes csapat, összes és játékosának is, és stábtagjának.
1: De majd ezt Iványi Dalmától megkérdezik, mert ő ott lakott.
2: Igen, a magyar különítménynek 25-26 szoba kellett összesen, hát ez több, mint egy emelet, nagy, vagy hát egy emeletnyi. De tényleg megadják a módját.
1: Miénk volt a nyolcadik?
2: Nem, hogy majd Dalmától majd megkérdezzük.
1: Hogy hányadik emeleten, és hogy laktatok 98-ba? Négy ágyas szobák.
2: Nem, a kettesével.
1: Diákszálló.
2: Kettesével voltunk, de érdekes, hogy próbáltam így visszaemlékezni. Ugye nekünk a csoportmeccsek azok Münsterbe voltak,
1: igen.
2: És amikor a csoportmeccs vége lett, ugye az, ami most a francia-nigériai-kórea rész, igen, utána mi egy újabb csoportba kerültünk bele, és ott így az első három meccsünk után még hozzánk vágták Ausztráliát, Németországot, meg Kubát.
1: Igen,
2: Kubában akkor még zseniális kosárlabda volt. A németek akkor ugye előtte voltak bronzérmesek, pont a magyarországi EB-n, tőlük kaptunk ki a bronzmeccsen. Igen. Úgyhogy utána ott még három meccset le kellett játszani, és akkor utána mentél az egyenes kieséses szakaszba.
1: Meg a helyosztókat.
2: Igen, nekünk ott 8 meccsünk volt a VB-n.
1: De az ugyanúgy 16 csapatos volt amúgy, nem?
2: Igen.
1: Csak a lebonyolítás volt egy kicsit hosszadalmasabb.
2: Igen.
1: Hát itt nagyon gyorsan lepörgették az egész VB-t, hogy lepörgetik.
2: Igen.
1: Hát múlt két közepén kezdődött, aztán holnap meg már vége is.
2: Nagyon gyors, igen.
1: De ebbe benne volt az is, hogy mondjuk ráadásul egészen kis szünetekkel, mert az majdhogy nem azt mondom, felháborító volt, hogy a francia meg a nigéria meccs ennyire közel esett egymáshoz, és ez másnak nem feltétlenül kellett átélnie, de az első 5 nap 4 meccset játszottunk. Tudom, hogy benne van a pakliban, meg a többi csapat is nagyjából ebben a helyzetben volt, de azért ez már a határokat feszegeti, nem?

0: Én leginkább a japán meccsen éreztem Juhász Dorkán és Kis Virágon azt, hogy...
1: Főleg Dorkán.
0: Igen, hogy már nagyon nehéz.
1: Utolsókat rúgja.
0: Igen, igen.
1: Hát meg ugye ne felejtsük el azért, hogyha valakinek olyan kerete van, mint a franciáknak mondjuk, vagy az amerikaiaknak, hogy mindegy, hogyan rotálsz, akkor is egy világklasszis öt ember van a pályán. Nálunk azért messze nem erről van szó, és a fontos pillanatokban, a fontos meccsek fontos pillanataiban gyakorlatilag 6 maximum 7 ember jöhetett szóba Völgyi Péternél is, tehát magyarul az 5-6-7 ember az viszont tényleg extra igénybevételnek volt kitéve.
0: Hát pont az amerikai meccs előtt néztem, ugye nekünk egy meccsel többünk volt, mert nekünk kellett egy 8-ba jutást is játszani. Az amerikaiaknak 3 meccs alatt a legtöbb játszott perc az 20 volt egy adott játékosnak. Nálunk nálunk 4 meccs alatt 27 volt az átlag a 3 húzó emberünknek.
1: És 4 meccsen.
0: És 4 meccsen, igen.
1: Most a 3 a Lelik a harmadik?
0: A Lelik, Lelik volt a
1: tehát
0: harmadik.
1: Juhász Kis Lelik.
0: Igen, igen, igen, igen. Úgyhogy azért az, most mondják, jó, hát 7 perc, mi az 7 perc, de számít, igen, is számít.
1: Hát ez nem csak 7 perc, hanem 3-szor 7 perc, és egyszer 27 perc. Igen. Tehát az amerikaiaknál igen. Mondjuk a 60-hoz képest jön ki a 4-szer 27, ami ugye 108, az majdnem a duplája.
0: Igen.
1: Az nem kevés. És ebben benne volt egyébként nyilván a francia meccs, ahol a végén már nyugodtan el lehetett engedni.
0: Igen.
1: Főleg annak tükrében, hogy ott egy alig több mint fél nap maradt a nigéri elleni meccség. Na az hogy van ilyenkor? Mondjuk 21 órakor játszottunk emlékeim szerint a franciákkal, csütörtökön este. Hát ott már maga a meccs is 23 óráig tart nagyjából, de amíg ott sajtótájékoztató, zuhany, hazabuszozás, vacsora, az minimum fél kettő, tehát vagy minimum egy óra, tehát azelőtt egyszer nem kerülsz ágyba. Most ha kicsit is alszol, de olyan nagyon, nagyon sokáig se alhatsz, mert másnap 14 óra, 15-kor, vagy 14 óra, 30-kor volt a Nigéria meccs. Erre nagyon nincs protokoll, mert egyébként ilyen helyzetben egy normál esetben egy csapat egyáltalán nem kerül. Még ezen a VB-n sem hiszem, hogy sok csapat került ilyen helyzetbe, lehet, hogy senki.
0: Hát valószínűleg senki. Mert ugye aki a 11.30-as meccset játszotta, az ugyanúgy 11.30 környékén játszott az előző nap, úgyhogy neki megvolt a különbség. Hát ilyenkor egyrészt azt gondolom, hogy mert ugye a regenerációt is bele kell venni ebbe a 15 órába, ami egyik meccs vége, meg a másik nap kezdete.
1: Az egy sok regenerációra volt ott mód.
0: Igen.
1: Az alvásnak hívják.
0: Egyrészt alvás, másrészt azért ezeket a Game Ready és társait, amit visznek magukkal, azt azért használni kell.
1: Meg valamikor enned is kell, és az sokszor kizárja ugye az érdemi sporttevékenységet.
0: Igen, de azt gondolom, hogy ilyenkor aztán már tényleg megvan az a sorrend, hogy ki után használhatja, hogy akinek tényleg kell, az használja. Szerintem másnap reggel mindenki aludt, ameddig tudott. Biztos volt egy ilyen, hogy...
1: Már úgy másnap reggel, hogy a Nigéria meccs utáni reggel?
0: Nem, a Nigéria napján, igen, mert ott ugye 14.35 biztos, hogy egy bőséges reggeli volt, ja. És semmi más. Plusz
1: utána
0: ugye
1: viszont,
0: még videózni is
1: utána
0: kellett.
1: Viszont.
0: Utána viszont, igen. És ugye ne felejtsük el, mert ezt mindig kihagyjuk a felsorolásból, hogy a francia meccsre készültek az elejétől. Ugye lejátszottuk a francia meccset, és 15 óra volt a következő kezdésig, de az idő alatt, jó, biztos, hogy ők is dolgoztak előre, de a VB-n lejátszott meccsnél semmi nem mond neked többet egy ellenférről.
1: És a Nigéria is játszott egy
0: és
1: meccset Koreával,
0: ugye? És a
1: Nigéria
0: is játszott, tehát az edzői stáb akkor kezdett el
1: ki is kapott tőle.
0: Valójában készülni
2: ők még ennyit sem
0: a következő
2: aludni.
0: Mérkőzésre és dolgozni, mondom, de biztos
1: igen,
0: készültek
1: de az edző,
0: előre.
1: Igen,
0: edző de...
1: adott esetben az se jó, ha az edző fárad, de inkább az edző legyen fáradt, igen. A játékos, igen. Tehát az a kisebbik gond.
0: Igen.
1: A kis padon alszik, mint
0: igen,
1: a pályán.
0: Igen, igen, és ugye azt se szabad elfelejteni, hogy egy veresség, egy nagy zakó, az mindig sokkal fárasztóbb, mint egy győzelem. Ha ugyanannyit percre, pontosan ugyanannyit vagy a pályán is, sokkal jobban elfáradsz egy vereség alkalmával, mint egy győzelem alkalmával.
1: Bár éppen Rádgeber

0: László mondta, hogy a vereségekből mindig sokkal-sokkal többet lehet profitálni, mint a győzelmekből, mert ezt nem csak ő, ezt futballedzők is szokták mondani, hogy most egy győztes meccsből mit tanuljak.
1: Ez érdekes, mert akkor mi annó nem sokat tanultunk.
0: Viszont aki mindig győz, annak mit kell tanulni, az tud, és a tudás a legfontosabb. Igen. Na jó, van, mindjárt megkérdezzük majd egy hozzád hasonlóan autentikus személyt, Iványi Dalmát, aki nálad még annyival autentikusabb is, hogy ő ott aludt a kispadon, tudom, hogy nem aludt, mert de nyilván részt vett ezekben a videóanyagok összeállításában, meg az ellenfelek kielemzésében, meg a Turneri vonnal való live kapcsolattartásban, hiszen ne felejtsük el, hogy volt egy, vagy van egy honosított játékosa is ennek a csapatnak. Elmegyünk zenélni, mondunk jó kis híreket, aztán folytatjuk a kosárlabda világbajnokságot, de már kiegészülve telefonon Iványi Dalmával.
2: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Egykor a legfeszültebb mérkőzéseket vívták egymással. Most a labdarúgó magyar kupában néz egymással farkas szemet a DVTK és a Vidi. Ezzel egy időben a kézilabda rajongók sem maradnak izgalmak nélkül. Az FTC a Krimna Ljubljana együttesét fogadja a női bajnokok ligájában, hogy hazai pályán gyűjtse be a kulcsfontosságú pontokat. A programot a Győr összecsapása koronázza meg a svéd Nyköping ellen, ahol a győriek célja nem lehet más, mint a magabiztos siker a nemzetközi elitben. Élő közvetítések ma 16 órától a Nemzeti Sportrádióban.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: És persze rengeteg nevetés vár mindenkit, de a tét viszont áldozatlan.
3: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Halász Bence második lett a budapesti atlétikai világdöntőben. A 2001-es merényletek áldozataira emlékezett a világ. Kora őszies idő lesz, köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Az Európa-bajnok Halász Bence a második helyen végzett kalapácsvetésben a budapesti atlétikai világdöntőn. A dobó SL 29 éves versenyzője 80 méter 30 centis dobással fejezte be szereplését. A trófeát a német Merlin Hummel szerezte meg. Szintén a tegnapi nyitónapon 400 méteres síkfutásban Molnár Attila döntőbe jutott, Ennyingi Patrik viszont búcsúzott, ahogyan Szászgáton Kozák Luca is. A Kalics Krisztián Takács Boglárka Pászbandi Dominik Szent György Zita összeállítású 4x100-as vegyes váltó pedig 41,21 század másodperces országos csúcsa lehetedik lett. Mindkét csoport mérkőzését elveszítette, így kiesett a magyar női válogatott a 3-3 elleni kosárlabda Európa-bajnokságon Antwerpenben. A böröndi Vivian, Pap Claudia, Szabó Fanni és Tóth Franka összeállítású együttest a szlovénok 2 ponttal, majd a spanyolok 5 pontos különbséggel győzték le. Zverev Shelton döntőt rendeznek férfi egyesben az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Az első helyen kiemelt német Alexander Zverev az olasz Carlos Alcsanov ellen nyert 3 játszmában, míg a másik elődöntőben magyar idő szerint ma hajnalban az amerikai Ben Shelton honfitársát Francis Tiafoe győzte le 4 szetben. Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli a tegnapi nap legjobb köridejével nyerte meg a második szabad edzést a Forma 1-es spanyol nagydíjon. A Mercedes olasz pilótáját a 2 Ferrari követte, Charles Leclerc, Lewis Hamilton sorrendben. Az első gyakorláson még Antonelli csapattársa George Russell bizonyult a leggyorsabbnak a debütáló madridi versenypályán. A 3. gyakorlás ma 00:30, az időmérő pedig 16 órakor kezdődik, míg a futam holnap 15 órakor rajtol majd. A teljes verseny hétvégét élőben láthatják az M4 Sporton.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Több korábbi titkos iratot nyilvánosságra hozott a CIA a szeptember 11-i terrortámadások előzményeiről. Az események 25. évfordulóján megjelent dokumentumok szerint a hírszerzés már évekkel korábban arra figyelmeztette a washingtoni vezetést, hogy az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida az Egyesült Államok elleni támadásra készül. Konkrét tervet ugyanakkor nem tártak fel. A jelentéseket az akkori elnökök Bill Clinton és George Bush kapták meg. Tegnap a lerombolt ikertornyoknál kialakított emlékhelyen, valamint szerte a világban megemlékeztek a 2001-es terrortámadás csak nem 3000 áldozatáról. Egyre több és összetettebb támadást hajtanak végre a terroristák. Az elmúlt években új technológiákat is bevezettek, jelentősen növelve az áldozatok számát. Hívta fel a figyelmet az ENSZ biztonsági tanácsa a témában rendezett ülése után. A többi között kiemelték az internet és a pilóta nélküli eszközök növekvő szerepét, valamint azt, hogy a közösségi média, a mesterséges intelligencia növeli az online toborzás hatékonyságát. A világszervezet szerint a terroristák és a szervezet bűnözői csoportok sok helyen továbbra is szorosan együttműködnek. Kisiklott este egy vonat Észak-Franciaországban, 44-en megsérültek. Egy fiatal nőt kritikus állapotban vittek kórházba. A baleset körülményeit még vizsgálják. Az első feltételezések szerint a szerelvény valaminek neki ütközött, majd egy vagon felborult, négy másik pedig lecsúszott a sínekről. A vonaton csaknem 190-en utaztak.
0: Közlekedés.
4: Jelentős forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell készülni ma este a fővárosban, a Hősök tere környékén a Budapesti Fesztivál zenekar ingyenes koncertje miatt. Délután 4 órától szakaszosan lezárják egyebek között az Andrássy út és a Dózsa-György út egy részét, valamint a Kós-Károly sétányt.
0: Időjárás.
4: Nyugaton és a középső területen sok, keleten kevesebb napsütésre számíthatunk. Délelőtt a Dunától keletre még kialakulhat egy-egy futózápor. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 16-23, késő este 11-17 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok, továbbra is jó reggelt mindenkinek. Továbbra is kosárlabdázni fogunk, és nem csak azért, mert itt van velünk Károly Andi, szia Andi.
2: Jó reggelt, sziasztok.
1: És Bene Feri, főleg nem miatta fogunk kosárlabdázni.
3: Biztos, és itt van Elpap István, jó reggelt mindenkinek.
1: És szerkesztő kollégánk Szalai Kristóf nevében is köszöntünk továbbra is mindenkit, hanem például azért is fogunk kosárlabdázni, mert itt van velünk a vonalban Iványi Dalma, szervusz Dalma, a 98-as válogatott egykori oszlopa, és a mai válogatottban is az edzői stáb oszlopos tagja. Szia, üdvözlünk ismét Magyarországon.
4: Sziasztok, és jó reggelt minden kedves hallgatónak!
1: Na, figyelj, kezdjük azzal, vagy vágjunk úgy bele, hogy ez pont egy olyan világbajnokság volt, hogy aki akarta, és szerencsére ezek voltak többen, azok szerint a pohár nem hogy félig tele volt, hanem tele volt, hiszen 40 éve nem végzett 8-ba a válogatott, kiélezett meccseket sikerült kivétel nélkül megnyerni, és nagy emlékezetes győzelmeket aratott előttünk rangsoró csapatok ellen. Volt az a típus, amelyiknek persze semmi se elég jó, amelyik abból indult ki, hogy mennyi eladott labda volt, meg két, mekkora vereség volt. Szóval nyilván a kettő között van a valóság, de azért inkább az első felé tendál a mérleg, nem?
4: Mindenféleképpen, tehát most már így egy nappal a hazaérkezés után is bennem óriási büszkeség van, és nagyon-nagyon csodálatos élmény is volt, ez egy fantasztikus eredmény, ami arra kell, hogy sarkaljon minket, hogy még többet és még jobban dolgozzunk, és mert én úgy érzem, hogy most megmutattuk magunknak is, meg másoknak is, hogy mire vagyunk képesek, de nem szeretnénk itt megállni, hanem pont ezeket a fanyalgókat, akik még vannak, elhallgattatni azzal, hogy most már ez legyen az alap, és ennél csak jobb eredményeket tudjunk elérni, és stabilan hozzuk ezeket a jó győzelmeket.
2: És ahogy most itt mondtad, hogy stabilan tudjátok ezeket az eredményeket elérni, te mit érzel a csapaton, a játékosokon, együtt a stábon mindenki, hogy mondjuk az EB-selejtező, ami most jön, és ugye ott már elvárás lesz a csapattal szemben az EB-n való részvétel, hogy ezt már szerinted úgy fogják kezelni, hogy ez egy jó dolog, hogy velük szemben elvárás lesz, mert szerintem ez egy nagyon jó dolog, vagy teherként?
4: Hát ez igazából akkor fog kiderülni, amikor ott vagyunk. Én nagyon bízom benne, hogy most már tényleg ők is eljutottak oda, hogy annyira magabiztosak magukban, meg van önbizalom, meg bátorság, hogy ez már kevésbé lesz teher, mint inkább egy ilyen jó leső érzés. Ettől függetlenül ezt mindenki, aki a sportban van, tudja, hogy ez nem megy egyik napról a másikra, meg hogy sokszor már az ember az eszével tudja, hogy igen, ilyenkor is higgadnak kell maradni, és ez jó dolog, hogy engem akar most mindenki legyőzni. Aztán, amikor a pályán ott vagyunk, akkor igencsak megremeg a kéz néha. Tehát én bízom benne, hogy azért már van a lányok mögött annyi tapasztalat, annyi sikeres eredmény és nagy megvívott csata, hogy ez most már nem fogja őket tehát olyan nagyon befolyásolni és nyomni.
1: Na viszont ugye két csapat van a pályán, és azt se felejtsük el, hogy az ellenfelek is, most nem a németekre gondolok, mert ugye velük is egy csoportban vagyunk, de az ellenfelek is azt mondják, hogy jaj, ezek a magyarok, ezek 8 között voltak a VB-n, tehát ennek van azért egy ilyen pozitív vetülete is, hogy talán tőlünk is egy kicsit inkább tartanak, mint eddig.
4: Igen, mindenféleképpen, ugye ezt pont beszéltük is a stábon belül, hogy magán a VB-n is nagyon érdekes volt, és ugyanakkor nagyon jó is volt azt látni és érezni, hogy mennyire megváltozott a magyar csapatnak a megítélése is. Tehát azért, amikor megérkeztünk a VB-re, akkor azért úgy mi voltunk az utolsó helyre rangsorolva, tényleg akik biztos csak örülnek, hogy itt lehetnek, mert hogy 28 éve nem voltak világbajnokságon, és azért utána, ahogy megvertük Nigériát, Koreát, pláne amikor Japánt is, tehát akkor azért látszott, hogy na, akkor úgy minket is már egy másik polcra helyeznek, és tényleg, tehát pont erről beszéltünk, hogy az amerikai csapat is az utolsó két mérkőzésünkön ott volt, nem tudom én hány scouterrel, és tényleg komolyan készültek belőlünk. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon jó megerősítések abba, hogy akkor tényleg egy komoly csapatként foglalkoznak már velünk.
3: A világbajnokságon sikeresen megvívott mérkőzéseken nekem szembetűnő volt, hogy a negyedik negyedeket rendre simán hozta ez a válogatott. Ennek mi a szakmai oka, vagy gondolkodtatok-e ezen a stábbal? Hogy ez a meccselés, esetleg a játékosok jó forgatása, vagy esetleg valami másokban rejlik?
4: Hát ez egy nagyon összetett dolog, ezen még annyira ezért nem elemeztük ki, de itt mindenféleképpen meg kell említeni, hogy szerintem annak ellenére, hogy egy nagyon speciális felkészülés volt, mert most ugye egy alapozással egybekötött csúcsformába hozást kellett itt egy hónap alatt megoldanunk, tehát ez nem egy egyszerű dolog. Én azt gondolom, hogy nagyon jó fizikai állapotban volt a csapat. Elsősorban gondolok itt a kondicionális, és az tényleg, hogy az utolsó negyedeket bírtuk. Itt én szerintem benne van nagyon nagy mértékben ilyenkor, és ezt Andi is meg tudja erősíteni, a szív és az akarat, amikor már tényleg mindenhol fáj, már levegő alig jut az agyba, de valahogy az ember azt mondja, hogy na, akkor még egy lapáttal itt most ráteszek, és igenis megnyerem ezt a mérkőzést, vagy kihozom a maximumot magamból. Biztos, hogy az is jó volt, hogy azért próbáltuk a csapatot frissíteni, ugye úgymond játékba tartani több játékost, hogy bárki bevethető legyen a végén. Ez is azért fontos, hogy azok az egy-egy percek, amiket a kulcsjátékosok kaphatnak a kispadon pihenni, azok ilyenkor kamatoznak, és érik be a gyümölcse a negyedik negyedbe.
1: De itt nem csak arról volt szó, hogy negyedik negyed, hanem arról is, hogy mondjuk az első 4 meccset 5 nap alatt játszotta le a csapat, és most az amerikait ebből a szempontból vegyük is ki, mert azért az igazán fontos 3 meccs ez ugye a Nigéria, Dél-Korea meg Japán elleni volt, szóval ott ezt a fajta frissítést, ezt hogyan sikerült megoldani, és akkor mindjárt kezdjük azzal, hogy a Nigéria meccset, ahogy már itt a stúdióban is beszéltünk vele korábban, ott gyakorlatilag egy fél nappal a francia meccs után kellett lejátszani.
4: Igen, ez nagyon speciális volt, mondjuk úgy hál' Istennek ezt már úgy időbe tudtuk, hogy ez a forgatókönyv, és ahelyett, hogy siránkoztunk volna, vagy búsultunk volna, azt mondtuk, hogy jó, hát ez a helyzet, ez a szitu, ebből kell a legtöbbet kihozni, és hál' Istennek sikerült is. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy szerepe volt ebben a regenerálódásban a háttérstábnak, a háttérmunkának, a fiziósunknak, a masször, aki tényleg ilyenkor éjszaka szinte nem is alszik, hanem azon van, hogy a lányoknak milyen kívánságuk van, óhaj, sóhajuk van. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, és nagyon meg kell köszönni az ő munkájukat is, mert kevésbé látványos, de annál fontosabb. Megmondom, talán a mentális része is, hogy a lányok is azért fejben erre tudtak készülni, hogy ott igenis nagyon gyorsan újból csúcsformába kell lenni. Szerencsére itt megmutatkozott például, hogy nekünk sokkal több játékosunk volt, mint például a Nigériának, aki tényleg 7-8 játékost forgatott, mi meg majdnem tudtunk 12-t. Úgyhogy ezek az apróságok ilyenkor nagyon-nagyon sokat számítanak.
2: És kevés szó esett arról, hogy mondjuk ez a 15 óra, ami a két meccs között eltelt, ez mondjuk az edzői stábnak hogy néz ki?
4: Hát elég szoros nekünk is a program ilyenkor. Most megint csak azt tudom mondani, hogy a szerencse ebben a szerencsétlen szituációban az volt, hogy mi is tudtunk rá készülni. Tehát például a csoport ellenfeleket felosztottuk a scoutingolás tekintetébe, tehát minden másodedző kapott egy csapatot, akire felkészült, tehát már Nigériából is azért volt egy úgymond kész anyagunk, amit utána... Én Franciaország volt, a Nigériát kapta Ábrahám Márti, és akkor a Váradi Kornél volt Dél-Korea. Tehát a Mártinak már volt egy úgymond majdnem kész anyaga, amit tényleg ott a helyszínen ki kellett egészíteni az aktuális mérkőzéssel. Egy videózás jutott a Nigériából, bár már ezt is azt gondolom, hogy egy picit előre dolgozva, a franciák ellen készülve is már a párhuzamokat megtalálva Nigériára is tudtunk készülni, tehát ilyenkor próbál az ember okoskodni, és tényleg, ahogy az előbb is mondtam, kihozni a maximumot a szituációból. Hát ez a sport szépsége, tehát hogy mindig azt szoktuk mondani, hogy aki a legjobban alkalmazkodik, az lesz a végén a győztes.
1: Elég látványosan jó volt a csapat kohézió, tehát ami a képernyőn keresztül lejött, meg ami a pályán a játékosok testbeszédéből lejött, ezért nyilván nagyon sokat lehet tenni, sőt, elsősorban az edzőtáborokban, a meccsek előtt az együtt az összetartozások alatt lehet tenni, de ez nem volt mindig így, meg nem csak Magyarországon nincs mindig így, ez egy ilyen szerencsés eset is, ha egy csapatban ez megvan, és ez nyilván ez a pályán aztán az eredményben is végül jelentkezik. Szóval ezért a világbajnokság alatt, meg a világbajnokság előtt mivel sikerült elérnetek, hogy ilyen látványosan tudjanak egymásért is harcolni a lányok?
4: Hát én itt azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy eleve a lányok hoztak egy olyan motivációt, nem csak a világbajnokságra, hanem ez már elkezdődött a világbajnoki előselejtezőn, Kigaliba annó 2 éve, aztán ugye Isztambulba a világbajnoki selejtező, tehát hogy nagyon-nagyon motiváltak és sikerre éhesek voltak szerintem a lányok. Nagyon-nagyon jó az, hogy azért egyre több, amit az előbb is említettem, tapasztalat van mögöttük, pozitív és negatív is, amiből tudnak építkezni. Azért ez a korosztály nagyon régóta együtt játszik már utánpótlás válogatottakban is, illetve, ahogy megemlítettem, a rehabilitáció, meg a regenerációs stábunkat. Nagyon fontos, hogy azért folyamatosan az elmúlt években sportpszichológus dolgozik a csapat mellett, aki szintén egy észrevétlen háttérmunkás, de nagyon-nagyon fontos szerepe van, tehát ő is rengeteget segít a csapatnak, illetve tényleg nem elvéve az edzői stábnak sem a szerepét. Én azt gondolom, hogy Völgyi Péter vezetőedző nagyon-nagyon jól ért a játékosok nyelvén. Ez azért többször látszódott már klubszinten is, a DVTK-nál, itt a válogatottnál is, úgyhogy ez egy tényleg egy igazi csapatmunka. Játékosok, a stáb, tehát tényleg maximálisan próbáltunk azt szem előtt tartani, hogy hogyan tudunk sikeresek lenni, és ez az egy cél érdekében mindenki összefog, és néha háttérbe helyezi a saját érdekeit, ez most szerintem nagyon működött, és hát nagyon örülünk, hogyha ez így látszódik is.
1: Hát annyira látszódik, hogy láttuk valamennyien azokat a felvételeket, amikor Völgyi Péter fejét locsolták az öltözőben a japán meccs után, ha más nem, az jelezte. Már említetted Kigalit, ugye Ruandába már nem is emlékszik rá az ember, annyira régen volt, még a párizsi olimpia után 2024 órán, amikor elkezdődött ez a menetelés, ami most az amerikai meccsel fejeződött be. Hát ennyi időnk egyébként a Los Angeles-i olimpiáig van, azzal a különbséggel, hogy közben ellentétben a mögöttünk levő 2 évvel illene kijutnunk az Európa-bajnokságra, hogyha akarunk valamit, esetleg egy olimpiai kvalifikációval, amitől egyébként ugye az előző ciklusban nem voltunk messze, de végül ilyen fatális módon sikerült lecsúszni. Erről mennyit beszélgettek már, hogy milyen lépések vezetnek odáig, hogy esetleg egy még nagyobb bravúrt elérve, mert olimpián meg aztán 1980-ban voltunk legutóbb, tehát már zsetom számolni, 46 éve, 48 éve lesz, amikor Los Angeles-i olimpia lesz, hogy oda eljusson a magyar válogatott.
4: Hát edzőstábban már mindenféleképpen beszélgetünk róla, azért is, mert ugye novemberben már kezdődik is az Európa-bajnoki selejtező sorozat, ami ugye kvalifikál az Európa-bajnokságra, és onnan lehet olimpiai kvalifikációs helyet szerezni, úgyhogy, úgyhogy mindenképpen, hát első 6, igen, azért ezt még majd pontosítani kell. Tehát nagyon fontos, amit az előbb is már mondtam, hogy szinten tartsuk ezt az eredményt, és tényleg önmagunknak állítsunk föl egy olyan mércét, hogy ennél azért ez alá a szint alá már nem akarunk menni, és tényleg azt a stabilitást, állandóságot hozzuk, hogy minden Európa-bajnokságon ott vagyunk, és akkor ugye onnan lehet világbajnokságra, olimpiákra kvalifikálni, mert én tényleg azt érzem, hogy ez a csapat képes rá. És hogyha fölépítünk egy ilyen rendszert, és tényleg úgy kezeljük mi is magunkat, hogy odavalók vagyunk, és ennek tükrében dolgozunk, akkor ez megvalósítható. De nagyon fontos azt kihangsúlyozni tényleg, hogy ez a világbajnoki nyolcba jutás is akkor lesz óriási és igazán fontos és értékes eredmény, ha ez nem elkényelmesít minket, és most hátradőlünk, hogy hú de király itt most minden, hanem tényleg még több munkára sarkal minket, hogy na, még azt a picit tegyük oda, és ez minden szinten, tehát ez a klubok, a klubvezetők, a szövetség, a szurkolók, a hozzátartozók, az edzők, a játékosok, tehát ez mindenkire vonatkozik, hogy most kell még egy lapáttal rátenni, és még keményebben, fegyelmezettebben, tudatosabban dolgozni azért, hogy tényleg, ahogy te is mondtad, egy Los Angelesbe is reális esélyünk legyen kijutni.
2: Ha már szurkolók, mellettük se lehet elmenni szó nélkül, már egészen fantasztikus közeget teremtettek, és borzasztó sokan kim voltak. Nagyon-nagyon jó volt látni azt, hogy milyen tömeget mozgatott meg, és előtte mindig hiányoltam, hogy már nem igaz, hogy a kosárlabda nem tudja azt, mint a jégkorong vagy a kézilabda, hogy egy közös szurkolói bázist vonzon, de én azt gondolom, hogy talán most elindulhatott valami, hogy ti ezt ott a pálya szélén, vagy benne a lányok a pályán, ezt hogy éltétek meg, hogy ilyen tömeg ment ki Berlinben miattatok?
4: Fantasztikus volt, tehát én azt érzem, és talán ezt is meg kellett volna említenem, hogy azok a negyedik negyedbeli rohanások, vagy az, hogy tényleg ott még mindig mi bírtuk jobban az ellenfélnél, ebben nagyon nagy szerepe volt a közönségnek is. Tehát tényleg azt lehet mondani, most én ilyen számokat meg statisztikákat nem tudok, de szerintem a német házigazda csapat szurkolói mögött szerintem magyarok voltak a legtöbben. Tehát tényleg fantasztikus volt azt látni, hogy szinte mintha otthon játszanánk. Tehát volt egy pár másfajta néző, meg volt a sok magyar néző, és tényleg csodálatos volt ezt érezni. Szerintem iszonyatos energiákat adott a lányoknak is, és tényleg Andi, ahogy mondod, hogy végre egy picit úgy egymásra talált, és tényleg a lányok is megérezhették azt, hogy milyen az, amikor egy világeseményen, külföldön is hazai pályát teremtenek a szurkolók, és az olyan energiát, erőt adott nekik, hogy azt a három meccset, amit kellett, azt tényleg még esetleg a szoros eredmények ellenére is azért lehet azt mondani, hogy tényleg magabiztosan és jól, jó játékkal és egy közös sikerként tudtuk megcsinálni.
1: Na hát akkor ehhez szívből gratulálunk még egyszer utólag, és akkor jó pihenést, mert most gondolom arra is jut egy kis idő. Iványi Dalmával beszélgettünk, a 28 év után VB résztvevő és 40 év után VB-n legjobb 8-ban záró magyar női kosárlabda válogatott asszisztens edzőjével. Mi pedig hamarosan labdarúgással folytatjuk, ha már például Schäfer András is ott szurkolt az Unió Berlin játékosaként. Az egyik meccsen legalábbis láttam róla egy fotót női kosárba. Igaz, hogy tegnap megkikaptak otthon a Schalkétól, de ez most minket nem zavar, várjuk Bánki Józsefet a stúdióba, mindjárt jövünk vissza.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
2: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
1: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
3: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
1: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, jó reggelt mindenkinek! Károly Andival, szia Andi!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: És Bene Ferivel,
3: szia és Feri! És annal egész nap!
1: Bene Ferivel, hogy Vere Ferivel, hogy egy kis Újpest is legyen, és a jó Isten éltesse az öltfejérek istene Bánki Józsefet, Dodit, aki tegnap töltötte be a nem is mondjuk meg, hogy mennyit.
4: 64!
1: Na, hát akkor megérdezem, Dodi! When I'm 64 szólt a Beatles-től, vagy az
4: nem?
1: Vagy az nem. Na mindegy, de óriási meglepetés, hogy ezek után fölébredtél, és itt vagy velünk.
4: Ne, úgyhogy... abszolút. Hogy tehát?
1: Polgár drumi. Egy polgári Dodi, de jó telt?
4: Kellemesen, igen.
1: Na jó van, meg főleg az, hogy relatíve, jó nem számítva az, hogy éppen elindult a Bajnokok Ligája, de legalább nem játszott hétközben a Fradi, ilyen se nagyon lesz.
4: Na, pont ez a bajom,
1: a következő nekem
4: pont ez a bajom.
1: Elvonási tünetek?
4: Nem, az elvonási tünet, miért nem ezen a héten játszott a Fradi?
1: Hát
4: miért az Újpest elleni derbi előtt? Mert a klub ráadásul kérte, és ezt a reggeli adásban is mondtam Ferikének meg a Zsuzsinak, hogy miért nem? Na, hát jó, hát majd valamikor csak kiderül.
5: Szerintem jó volt ez így.
4: Hát ha valamikor... egyébként kijött a Fradin a fáradtsága. 30. perc,
5: hát kezdve már érezte.
4: Az Újpest rendkívül intenzíven, harcosan, egységesen jól játszott, főleg önmagához képest, de a Fradin ez a fáradtság, ez nagyon kiütközött.
1: Na de most pihelhetnek tovább, már olyan értelemben, hogy mondjuk persze óriási rangadó lesz, de a Deac ellen a Magyar Kupába, de azért mégse ugyanaz a minőség talán.
4: Mint azért nagy ünnepálmazott.
1: Ja, ott, persze, de azt ne felejtsük el, hogy jövő héten már Celtic Fradi van.
4: Igen.
1: Úgyhogy az azért kicsit nagyobb intenzitású meccs, de hát nem is az a csapat fog itt játszani, gondolom én, hogy...
4: Nehogy azt hitt.
1: Megteheti.
4: Nehogy azt hitt, nem. Nem. Hát az Újpest ellen is ugyanaz a csapat játszott egy kivétellel, ugye Nagy Olivier helyett Osvát Attila kezdett jobboldali védőben, egyébként ugyanaz a csapat, és csak két napot pihent a Fradi. Mondtam is a Feriknének, hogy ez nagyon nagy hátrány volt a zöldeknek, és ez ki is jött. De mondom,
1: mondjuk most egy Deac ellen elvileg játszathatja azt a csapatot, akár edzés, nem a cserél bele, hogyha
4: kell. De ezen a héten kellett volna a Győr meccset lejátszni.
1: Hát igen.
3: Mondjuk... De az viszont nagyon okos, hogy a Paks ellen, amikor 9-et cserélt Borbély Balázs, az látványosan nem jött be, és az várható is volt majd, már őszintén.
1: Már azóta tanult belőle. Bocs, már, hogy a hallgató kedvéért nem azon a meccsen cserélt 9-et, hanem az azt megelőző Európa Liga selejtezőhöz képest.
3: Képest, így van, és azóta nagyon-nagyon okosan 3-4 embereket
4: vesz. Utána már csak 5-öt a Vasas ellen, ott is X lett, és utána már csak 3-at.
3: Pontosan, így van. Hát így ismeri meg egy edzőcsapat.
4: Na de ez egy önkritika volt önmagához is,
3: igen,
4: Borbély Balázsnak, és ezért volt az, hogy a Győr elleni meccsen sem volt sok változás mindössze.
1: Hát ezen az alapon lehet, hogy a mai Deac kezdő is inkább a csütörtöki Celticre fog hasonlítani.
4: Igen.
1: De mondjuk ebben talán kisebb is a kockázat, mint a Győrnél.
4: Azért volt a Varga Zolinál, volt egy Dunaszekcső, Csöcsöszolnál egy Iváncsa, tehát azért voltak bukták, úgyhogy...
3: Igen, ez a Dunaszekcső, az két meccses volt, azóta szerencsés Fradinak, hogy ott a visszavágó azért.
1: Ja, Iváncsánál ilyen probléma nem volt, ott simán kiestek, és ezt tegnap is szóba hoztam egyébként, de én emlékszem arra, hogy a Sportrádióban két iváncsai srác másnap bejött, még kicsit jó hangulatban a meccs után, és kiderült, hogy mind a kettő irtolatos fradista.
4: Iváncsa 90% a fradista.
1: És kicsit el voltak keseredve, hogy aki nem azon, hogy az Iváncsa tovább jutott, tudták, hogy is majd előbb vagy utóbb kiesnek, hanem hogy a Fradi kiesett a Magyar Kupából, mintha nem tehettek volna róla.
4: Szegény Breki is egy baráti köttag volt, ő is odavalós volt.
1: Na mindegy, szóval hétvégén van a Magyar Kupa, ami önmagában nem baj, meg aztán majd ugye válogatott is lesz, tehát most egy kicsit ebből a szempontból a normál ritmushoz képest kicsit kaotikus hetek következnek. Válogatottról még nyilván majd beszélünk két szót, meg a Magyar Kupáról is, de egy kicsit BL-ezzünk, mert beindult a BL, és nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy 7 magyarral a főtáblán, ráadásul 7 kezdőként játszó magyarral, és hogyha nincs Kerkez kisebb sérülés, reméljük tényleg kisebb, akkor mind a heten végigjátszották volna a meccset, ami önmagában egy párját ritkító dolog. Úgy tételesen mennyire például az aténi embereinkkel mennyire voltál elégedett, vagy éppen Szoboszlaiékkal, mert azért ugye az volt, hogy Gulácsi jól védett, de kikaptak, Sallaiék előnyről kikaptak, de az AEK nyert, de a Liverpool nyert, és mondjuk Vili Orbánék is kikaptak, de a dupla magyaros csapatok viszont győzelemmel kezdték a
4: bejárt. Eltálltak a mieink, és éppen a reggeli adásban beszéltük Ferikével meg Zsuzsival, hogy ez a Bajnokok Ligája fogja eldönteni az aranylabdát, ami nekem nagy szép fájdalmam, mert ne a klub sikerek döntsék el az aranylabdát, és épp említettem, hogy például az én időmben, 80-as években voltak egy-egy játékos, én néztem, például volt egy salvadori játékos, Mágico González. Szendrei Csámpinak volt a csapatása a Cádiz, miatta néztem Cádiz meccseket. Mert a zseniális volt, Salvador, mini állam. Most meg már mindenki csak celebbe gondolkodik, BL-be, VB, címek, ha nincs trófeád, nincs esélyed az aranylabdára, itt nem az egyéni képességek döntenek sajnos, hanem milyen sikereket érsz el a klubban. Hála Istennek a magyar játékosaink nagyon jól helytáltak, és jól játszottak. Hát Szoboszlai Dominik pedig vezér alakja lett a Liverpoolnak. Ez, ha valaki évekkel ezelőtt azt mondja, hogy egy magyar játékos lesz a Liverpoolnak az új Steven Gerrardja, akkor azt mondom, hogy gyere, küldjünk be valamit bőr alá, mert nagyon feszült vagy.
1: Szenzációs mozdulat volt a gól egyébként, nem?
4: Meg amit Araújótól kapott, az is finom passz.
1: De várj, de azt hallottad, amit a meccs után mondott Szoboszlai, azt mondta, de amikor flash interjú volt, mert man of the match, ott állt a díjjal, és akkor kérdezték mindenféléről, és akkor azt mondta, hogy mondták, hogy hát milyen gól, azt mondta Szoboszlai, ne, fantasztikus, tényleg, én nem beszéltem vele, ezért megkérdezem, hogy direkt így akar. Ez az, amikor a 8-as mezben futballozó csapatkapitány helyettes az újonc jobb hátvédet cinkeli.
4: Finom mozdulatot Szoboszlaitól, ahogy átvette meg, hogy bepasszolta.
1: Hát, ütem nélkül.
4: De érezte azt, hogy...
1: Csak ott, így nem kell terőből rúgni.
4: Hát, ha valaki lát a Gerd Müllert, meg a Ferike édesapját, ők is ilyenek voltak ám. Igen. Minden helyzetből volt rúgtak.
3: Az az érdekes, hogy tévén keresztül ez nagyon könnyűnek látszik, persze, de ezt úgy átvenni ezt a labdát, és általában mindig nem véletlen mondják az angolok a first touch, tehát de az átvétel számít. Az. Tehát ha jól veszel át egy labdát, akkor unta, annál már könnyű dolgod van, de ezt az átvételen több műlik
4: sokszor. Ezt mi a Bognár Gyurival mindig elmondjuk, hogy az labdakezelés, a futball alapja, ez olyan, mint a színésznél a beszédkészség. Ha nem tudsz labdát kezelni, nem tudsz futballozni. Bizony. Akkor már nincs minden. Utána jönnek a fontosság is, a passz, a rugótechnika. Ha nincs labdakezelés, és az angol first touch-nak hívja, mi meg labdakezelés.
1: Hát a Toni Kroosnak van egy 7 vagy 8 perces összefoglaló a YouTube-on, semmi más nincs, csak az első, csak a first touch-ok, mert abban ő világsztár volt. Tehát,
4: hát
1: a Kroos, hogy gyakorlatilag támaszkodó lábbal átvett labdát, ha kellett, úgyhogy pont a jó lábára, és pont üresbe, és pont
3: pontosan, hogy abba az irányba veszi. Folytatódik. Tehát már guru felé labda, már tudja, hogy merre kell
4: folytatni. Pontosan ez a lényeg, hogy arra veszed át, ahol a második mozdulatod jön, és ott pedig már arra is figyelsz, hogy a játékostársadnak melyik lábára adod.
3: Pontosan.
1: És akkor tudsz is figyelni, mert a helyed is egy picit több, mint hogyha már az első labda érintésed nem jó.
4: Ez a Cruyff-féle szabályban benne van a 33 pontban, azt hiszem, hogy mindig a játékostársam legjobb lábára. És ez mikor volt? Hát 40-50 évvel ezelőtt. Tehát nem kell itt újakat kitalálni.
1: Jó, de a Cruyff mondta, aki nincs olyan lista, hogy ne legyen az első ötbe, nálam legalábbis, a valaha volt legjobb futballisták között. Tehát az elegancia, az tanulhatatlan elegancia, ami neki van. De arról viszont nagyon kevesen beszélnek, hogy mert Araújó passza meg Szoboszlai gólja az extra. De ugye ezt megelőzte, tehát eleve Kerkez hozta fel a labdát, ami ráfért, mert az első gólt meg róla kapták nagyjából. De Szoboszlai, ahogy bevitte a 16-os labdát, ott egy kis szerencse kellett azért, hogy az úgy pattanjon vissza hozzá. Ott két védőn hámozta át magát, amiből aztán Araújó gólpassz gól lett. De az a futballhoz egy kis szerencse is kell, hogy
4: meg kell szokni ezt az Iraola-féle magas letámadást ott az ellenfél térfelén, egészen
1: más. Ez abból lett ez a gól, egyértelmű.
4: Persze, és már Bormusznál is ezt nagyon-nagyon jó, sőt a Rayo Vallecanónál is nagyon jól alkalmazta, szenzációsan szerepelt a Rayo a La Ligába. Ebből a szempontból a Bournemouth már átalakult, mert Marco Rose meg inkább a területet védi, tehát ott nem ez a letámadás van magasan, de ez jó lesz a Liverpoolnak és a Szoboszlainak is, mert azon az első 5 méteren ő nagyon jó, és itt a gólja előtt is kijött, és nagyon finom, hát a rüsztje meg a belsővel nagyon jó passzol, úgyhogy
1: hát ezt neki találták ki, ezt a fajta játékstílust, ez jó.
3: Tényleg nemzetközi top szint. Tehát én azt sose felejtem el, még ugye 17-18 éves játékos volt, amikor az utánpótlás válogatottban dolgoztunk együtt, és valami elképesztő, tehát gyakorlatilag 4 szabadrugásból 3-at kifejezetten gólra váltott.
1: A selejtező utolsó perceiben akkor a gólokat rúgott mindenkinek, oroszoknak, de norvégoknak.
3: Pontosan, akkor is, meg a szlovénoknak is, de és megcsált azt Olaszországból, hogy hátul elkérte a kapusunktól a labdát, és végigcselezte a pályát, és pontosan olyan 23-24 méterre csinált egy faltot, tehát úgy, hogy kiprovokálta, hogy ott lökik fel.
1: Onnan megberúgta.
3: És pontosan tudta, hogy onnan fogja berúgni, és berúgta a Szoboszlai Dominik.
1: Még a korosztályos
3: szobé. Még a korosztályos
1: egyébként válogatott. Egyébként én életemben először összefoglalva, itt már láttam ezeknek a nagy góljainak a meccs végén, de amikor kijutottak az EB-re, talán az első EB-n, és akkor láttam először, akkor lehet, hogy 240 perces volt, de akkor láttam először játszani.
3: Igen.
1: És sütött, nem, az nem. Már az EB-n.
3: Ja,
1: már
3: igen,
1: az EB-n.
3: Igen.
1: És képernyőn keresztül is sütött, hogy olyan labda érintései voltak.
3: Igen.
1: Egy sima passz.
4: Tudod, akkor Tedesco miért nem szúrta ezt ki? Lütjöbe.
1: Hát.
4: Edzőfüggő ám, hát az egy Szoboszlai, tehát most, ha azt mondod, hogy ott...
1: Pedig azt nem olyan nehéz kiszúrni.
4: Ott a Lipcsében nem játszott rendszeresen Tedeszkónál, akkor
3: az furcsa is volt.
4: Az beáll, az a Tedeszkó.
3: Az egyrészt, de nagyon érdekes volt, hogy például ugye a melegítés is, hát mindig van egy melegítési protokoll, és általában az első 5 perc, amit szabadon kiadunk a játékosoknak, meg az utolsó 5 perc, a közte az a szervezet. Az utolsó 5 percben ezek a szabadrugás specialisták mindig leraknak néhány labdát, és kicsit próbálják be

0: Nem,
1: az
0: nem
1: aranylabdás,
0: az aranylabdás.
2: Ott átcsipörhetett kézzel a bemelegítő.
0: Nem, mert nem, azért akkor a zseni volt, hogy nem volt rá szükség.
1: De most már nem tudnám megcsinálni, mert ugye kötelező bemelegítés
2: nem engednék
1: meg, meg kollektív. De hát óriási volt ez. Bizony. Meg a másik nagy jellegzetes és időtálló mondása volt, hogy fölé rúgni szégyen. Ez amikor a mi edzőnk volt, azt mondta, bárhova lett, de fölé ne.
0: Ez pont szóba került többször is már, hogy ugye a 16-os környéki szituációknál én a saját játékosomnak is mindig próbálom tanítani, és megőrülök tőle, amikor úgymond agyon rúgják a labdát. Tehát izomból 15-6 méterekről bombáznak kapura, és mindig fölé megy, és a hatodik szektorból kell visszahozni.
2: Hát vagy véletlenül onnan... nagy gól.
0: Hát vagy véletlenül nagy gól, de ez általában 10 az 1-hez az arány. Le kell passzolni, fél erőből, technikailag, tökéletesen menjen sarokra. Kaput az a 20-30 centi. Hát egyrészt, másrészt fölé nem mehet, de ha laposan nem. Vagy félmagasan rúgod, az általában kapufa mellett
1: már gól. Egyszer említettem itt a Nemzeti Sportrádióban, a Gyetvei Laci bácsival beszélgetünk, Uránia 6-3-as közvetítés, gyereke.
2: Díszbemutató, nem az volt, amikor kiadták.
1: És a Laci bácsi. Gyerekek, egy dolgot nem láttunk ezen a meccsen. Mit, Laci bácsi? Fölé rúgás.
0: Érdekes.
1: És
0: milyen érdekes. Ezen gondolkodom,
1: hogy ezek ősi törvény volt a régieknél.
2: Hát, de nem csak a régi, nem csak a nagyon régieknél, mert pont a Ferinek mondtam, hogy vagy szembe jött, hogy a héten lesz 50 éves Ronaldo, a brazil Ronaldo. Hát az úgy tudott, 18-20-ról úgy passzolta be, úgy passzolta be a kapufa mellé a labdákat, hogy teljes. Messi is ugyanezt tudja, meg Kroos például ugyanezt nagyszerűen tudta. De tehát azért ma is vannak, ma vagy a közelmúltban is voltak ilyenek, de sajnos a tendencia az nem ez, mert tényleg, ahogy a Feri mondja, és ez a nemzetközire is igaz, hogy rúgják, mint az állat esetek többségében.
0: Igen, az igazi jó csatároként 16-on belülről, vagy 17-18-on belülről lepasszogatják. Nagyon-nagyon profin és okosan fél erőből.
2: Na, az nem tudom, mennyit láttál a BL-ből, azért mindenki
1: tudja. Liverpoolt láttam, Barcát láttam. Szerintem most a Barcelona van a legjobb formában. Így a nemzetközi top csapatok közül, de...
2: Hát, de az nem az Atlético ellen játszott, hanem a Feyenoord ellen. Hát, azért könnyebb, nyilván könnyebb, de ettől még látványos volt, meg szép
1: nagyon,
2: volt.
1: Nagyon. De a Liverpool meccs is tanulságos volt. Egy nagyon nehéz meccset nyert meg a Liverpool, és lépésre jönnek föl.
2: Ha nincs az a Szoboszlai gól, és 0-1-el mennek szünetre, hát nagy izzadás lett volna.
1: Most a bajnokságban jön a Fulham, meg a Bournemouth meccs. A Bournemouth meccs után jönnek haza együtt Tótalival.
2: Igen.
1: Kerkezék, és jön a válogatott szünet.
0: Igen, de a Liverpoolnál ugye említettétek ezt a magas letámadást, meg ezt a dominanciát az ellenfél tér felén, de azon azért változtatniuk kell is, már az Atletico Madrid ellen látszottak ennek jelei, hogy a támadásból védekezésbe való átmenet. Tehát nagyon-nagyon kontrasztható csapat ez a Liverpool.
1: Nálad ki volt a negatív élménye a Liverpoolban? Mert nálam Van Dijk.
0: Nagyon, az a baj, hogy a tavalyi éve is már, nagyon mences volt.
1: Amióta Pickford nagyon rúgta egy Everton elleni városi derbin, azóta ez, nem a régi.
0: Ez nagyon érdekes, a kisfiamba szoktam vitatkozni.
2: Fejjel az.
1: Igen,
0: fejjel még mindig extra.
2: Ja.
0: Na de ezt a látványos játékot, amikor magasan van a védelem, és az ellenfél tér felén, ha nem tudsz visszatámadni, akkor megfutnak, azért ez már Van Dijk-on nagyon-nagyon necces. Már ott a sebesség nincs meg.
1: 3 évvel ezelőtt még nem futották meg, nem cselezték. Ez a sérülés óta.
0: És azt kell, hogy mondjam, hogy ez sajnos Kerkezre is igaz.
1: Hát,
0: tehát azért ő sem feltétlenül a védekezésében a legerősebb pont, viszont támadójátékban nagyszerűen kiszolgálja a támadókat.
2: És hát, és Iszak. Dacára annak, hogy két gólt rúgott a harmadik bajnokin, de
1: csapott a harmadik is.
2: Egyébként, igen, de egyébként nem. Tehát
1: új életre kell, mert a sérülés.
0: És mondjuk Barcola is egy érdekes kérdés. Szerintetek melyik a jobb oldala? Jobb oldalt veszélyesebb, vagy bal oldalt? Hogy szélső.
1: Én szerintem bal oldal.
0: De pont guma, miatt átveszik jobb oldalra.
2: Most jobb.
0: De ez most a fiatal építése fontosabb, vagy hogy a legnagyobb, egyik legnagyobb sztárt kihasználjuk a jó oldalra?
2: De jó, de most ezt akár egy meccsen belül is tudod cserélni, szóval szerintem ott azért van mozgástere.
0: Barcolánál igen.
1: Jobb oldalt, ami nagy érték a Liverpool, a Munoznak az érkezása.
0: Igen?
1: Igen.
0: Nekem nem elég hatékony. Nekem egy kicsit meghal a szépségben, hogy feláldozza a racionalitást.
1: A felállt védelem ellen nagyon sok meccset fog hozni.
2: De hát szerintem ez alapvetően egy center függő, és ott kell megtalálniuk a megoldást. Hát rendben van, ha jó megy neki, de Ekitike mondjuk tavaly jobb, amikor játszott, amikor már sérült volt, hogy mind a kettő rengeteget, de Ekitikében gól több volt. tavaly, pedig ugye egyébként iszak jobb mutatókkal.
1: Milyen, milyen a szurkolói lélektan? Az első meccsen ott voltunk tavaly a Bournemouth ellen, amikor 2-0 vezetett a Liverpool, 2-2 lett, aztán 4-2
2: megnyertek.
1: Az első meccsen

0: elkezdték skandálni, Ekitiké nevét. Az első pillanatok kezdve megszerették.
1: De ott rúgott is egy vagy két gólt, nem azon a meccsen?
0: Kettőt. Nagyon jól játszott, de ez a szurkolói egyből ráéreznek. Igen. Vannak olyan játékosok, most nem akarom Magyarországon, tök népszerű játékos, de nem tudta a szurkoló elfogadni, és nálunk a Fradiba is volt olyan, igen, hiába volt jó játékos, nem tudta elfogadni, mert nem volt olyan szenvedélye. A szurkoló az megérzi.
1: És nem érzitek, igen, azt? Akár Iszak, akár Ekitike esetében, hogy ha már ugye klasszikus 9-est játszanak, hogy az kicsit az élő súly hiányzik róluk. Tehát valahogy a 9-est, hát nem mondom, hogy holland
2: fajta 9-es nem, van
1: azért. Tudom.
0: A Stapletonokat meg a Marinereket sírod vissza, ott volt is.
1: Igen, csak
0: az, de ezek már mozgékony
1: pengék. Egy Ibrát, egy hollandot.
2: Hát meg a holland is.
1: Jó, de van ez a fajta.
0: Hát mind a izom, hát az Ibra is, meg a holland.
2: Van a targetman típus, meg van a, hát most nem akarok angol szakszolgat, de ez a fox in the box, tehát állandóan csak a 16-oson belül ez a lesipuskás, úgymond magyarul. Meg van
1: Paolo Rossi. Most lenne 70 éves. Hát őnek is mindjárt szülinapja van. Csak igen, nem él már szegény.
2: Hát meg ugye ezek a fajta támadók azért bemozogják az üres területeket. Tehát beindulnak a résekbe. Hát így van. Pontosan. Tehát nem csak az a fajta center létezik,
1: tisztában vagyok vele, de a Premier League-ben nekem mindig az érzésem, hogy bent ezeket fölörlik, megeszik a
0: nem érnek
1: Premier
0: oda.
1: League
0: védő.
2: Az igazán fülkéket nem.
1: De az Iszakot, meg az Iszakról Ekitikéről beszélek, hogy amikor beáll az ellenfél, és az sokszor előfordul a Liverpool ellen, akkor nem elég. Ha te kontrából igen,
2: az lehet.
0: Nagyon pici helyen ott Virceknek a folyosokba be kell tenni, és akkor mozgékonysága meg.
2: Na de ha már Virc, az örök kérdés. Virc mikor kapja el a fonalat? Vagy mikor lesz méltó a Liverpool
1: mezéhez? Igen, de ő legalább, hát azért még mindig inkább,
2: hát mint a vételárát még azért törleszi.
1: Azt még jó pár. Na jóval, elmegyünk egyet, híreket mondunk, aztán folytatjuk akár ezzel.
3: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Családi kör. Minden hétköznap 13 óra 50 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Halász Bence második lett a budapesti atlétikai világdöntőben. Tilos, életveszélyes rámenni a frissen megépült paksi fenék küszöbre. Kora őszies idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Az Európa-bajnok Halász Bence második helyen végzett kalapácsvetésben a budapesti atlétikai világdöntőn. A dobó SE 29 éves versenyzője 80 méter 30 centis dobással fejezte be szereplését. A trófeát a német Merlin Hummel szerezte meg. Szintén a tegnapi nyitónapon 400 méteres síkfutásban Molnár Attila döntőbe jutott, Ennyigi Patrik viszont búcsúzott, ahogyan 100 gáton Kozák Luca is. A magyar 4x100-as vegyesváltó pedig 41,21 század másodperccel országos csúccsal a hetedik lett. A nemzetközi mezőnyben az egyik legjobban várt számban nem született meglepetés. Erwan Duplantis nyerte a férfi rúdugrást a budapesti világdöntőn. A sportág világcsúcs tartója 6 méter 20 cm-es eredménnyel lett első. Zverev Shelton döntőt rendeznek férfi egyesben az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Az első helyen kiemelt német Alexander Zverev az orosz Karen Khachanov ellen nyert három játszmában, míg a másik elődöntőben magyar idő szerint ma hajnalban az amerikai Ben Shelton honfitársát Francis Tiafoe-t győzte le 4 szetben. Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli a tegnapi nap legjobb köridejével nyerte meg a második szabad edzést a Forma 1-es spanyol nagydíjon. A Mercedes olasz pilótáját a két Ferrari követte Charles Leclerc, Lewis Hamilton sorrendben. Az első gyakorláson még Antonelli csapattársa George Russell bizonyult a leggyorsabbnak a debütáló madridi versenypályán. A harmadik gyakorlás ma 12:30, az időmérő pedig 16 órakor kezdődik, míg a futam holnap 15 órakor rajtol majd. A teljes verseny hétvégét élőben láthatják az M4 Sporton.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Havi 5000 forinttal támogatja a kormány a dízelautósok tankolását decemberig, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős járművek tulajdonosainak, csak nem 1 millió embernek jár. A pénzt a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették. A mezőgazdasági felhasználók az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány egy cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A MOL egyetért a dízelesek támogatásával. A védett erdőkben továbbra sem termelnek ki fát a szociális tűzifa programhoz, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett, a tűzifa áfáját szeptember 15-től csökkentik 5%-ra, a jelenlegi 27-ről. Tilos és életveszélyes a Dunaszent Benedeki oldalon épült fenék küszöbön tartózkodni, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Bár a Duna bal oldalán véget ért a munka és a katonák levonultak, Paksnál folytatódik a fenék küszöb megerősítése. Minden kút vize tiszta Iváncsán. Egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölte az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban NMP szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Az említett oldószer a szervezetbe kerülve fejti ki káros, például magzatkárosító hatását.
0: Közlekedés.
3: Az M1-es autópályán a Szárliget térségében a 48-as kilométer környezetében A főváros felé vezető átterelt sávban egy személyautó motorossal ütközött össze. Az átterelt sávban áll a forgalom. A mentők a helyszínen vannak, a Hegyesalon felé vezető forgalmat megállították. Mindkét irányban jelentős több kilométeres torlódásra kell számítani.
0: Időjárás.
3: Nyugaton a középső területeken sok, keleten kevesebb napsütésre számíthatunk. Délelőtt a Dunától keletre még kialakulhat egy-egy futó zápor. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik, napközben 16-23, késő este 11-17 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok, már csak 20 perc van 10 óráig, ezt megpróbáljuk tartalmasan kitölteni. Károlyi Andival, szia Andi!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Bene Ferenccel, Újpestről, szervusz.
3: Jó reggelt,
1: és egy tegnap születésnapos Bánki Dodival.
3: Igen, de nem már 20 perc, hanem még.
1: Ja, még, már csak. Jó van, na, nem is tudom, hol hagytuk abba, egyébként valami Liverpoolozás
3: Virsnél.
1: Volt.
3: Vagy,
1: ja,
3: Virs,
1: ja,
3: Virs, mennyit törleszted?
1: Mennyit törleszt a borzalmasan sokból, de...
3: Hát meg mikor lesz igazából kulcsjátékos? Tehát én már kicsit sajnálom is.
1: Lehet, azért tud ő az lenni szerintem időszakosan, de mikor lesz a Liverpool Kloppi magasságokba? Inkább arról kéne beszélni szerintem, mert az még hiányzik. Hiába lettek bajnokok Slottal az első évben.
4: Jó, de hát ne egy Salah Firmino Mané csatáshoz hasonlítsuk.
1: Már az akkori
4: Salah. Hát az akkori, hát persze, ja. Hogy az akkori. Meg az akkori Kloppféle csapat, tehát itt azért adjunk időt Iraolának, meg azért kényszer jobb hátvéd Araujo, tehát a jobb oldali védőben.
1: De még mindig jobb, mint akik ott előtte próbálták.
3: Hát és jól megoldja. De a legnagyobb probléma a továbbra is Van Dijk lesz. Biztos vagyok benne.
4: Na,
3: mert ő tipikusan az a játékos, aki magától nem fog felállni, viszont van már akkor a sztár meg ego, meg öltözői szerep, hogy nem tudod kirakni a csapatból.
1: Ezzel együtt
3: viszont azt, hogy
1: Zsakét meg Araujót odahozták, ez azért javít Van Dijkon.
4: Leon is ott van.
1: Hát, de az már egészséges.
4: Egészséges most már, igen.
1: Akkor előbb vagy utóbb ő is.
4: Hát szükség is lesz rájuk.
3: Hogy érdekes szakmai kérdés.
4: Igen, én is azt érzem.
3: Érdekes.
1: Na jó, hát mindegy, az idő erre mondja választ fog adni, meg a szezon még rettenetesen hosszú kis tudása még el se kezdődött, és akkor a Liverpool a Fulham ellen. Fulham ellen folytatja. Jó, magyar kupa. Mekkora rangja van a magyar kupának pillanatnyilag? Tudom, hogy pályán van most már az összes NB1-es csapat, tehát eljutottunk a harmadik fordulón, járunk, eljutottunk abba a fázisba, amikor már minden szurkoló talál magának.
3: Igen. Hát azt szokták mondani, hogy a legkönnyebben innen lehet kijutni a nemzetközi kupára.
1: De nem
3: szeptemberben.
4: Hát az kétségtelen, hogy
3: az még az tavaszig mindenképp.
4: Viszont egyre nagyobb presztízse van, Ferik. Nem tudom, hogy ezt így érzed-e, mert igen, az utóbbi évek fináléi óriási hangulatban zajlott.
1: 40-50 ezer néző.
4: Mondjuk nem a Budafok Zetét mondom, és most nem lezerem mind a két.
1: Ott is volt majdnem 40 ezer ember, nem?
3: De igen, de döbbenten olvasom, hogy ugye a 70-es években egy válogatott mérkőzés, hát az 50-60-70 ezer néző, Újpest Fradi az egy órával előtte már 80, és a Magyar Kupa döntően 2000-3 ezer, szóval nagyon jól látod.
1: Kezdjük azzal, hogy magyar népköztársai
4: kupán hívták. Most már
3: 40-50 ezer
4: néző. És ez az MLS dicsérete.
3: Így van, és a Magyar Kupának.
1: Igen, de ha így hívnak egy kupát, hogy Magyar Népköztársai Kupa, akkor már kedvis kisebb, hogy az ember kimenjen.
3: Lehet,
1: szerintem.
3: Hogy bolykottálták a nézők emiatt.
1: Talán ennyire direktben nem, de semmi hype nem volt körülötte. Tehát egy ilyen, hát az 50-es években volt olyan, hogy 8 vagy 10 évig nem is volt Magyar Kupa. Tehát oda se adták. Olyan is volt, hogy 54-ben játszották, és akkor 57-ben, nem most emlékszem pontosan, de volt, hogy két évvel később volt a döntő, meg ilyenek. Tehát, de most mi most a rangja annak a kupának, amelyet így kezelnek?
4: De most pontosan ezért, én azért szoktam kritizálni a szövetséget, de itt le a kalappal az MLS előtt, hogy a iskolásokat utaztatja, viszi az iskolákba.
1: Ja, persze.
4: A jegyeket, tehát...
3: Hát és a Puskás Arena
4: az egy csoda. Igen, ez azért fontos, mert megszeretetik a futballt is a gyerekekkel.
1: Hát meg 100 milliós pénzdíj van, tehát az se egy utolsó szám.
4: Az
1: nem szétosztják az általános iskolások között. Jó, csak akkor, hogy csepegtessük már, esett már szó, hogy a Deac vendégeként játszik a Ferencváros. Honvéd például megy Bajára, rendeznek egy cigánt dabas meccset, ami azért jó, mert hogy ott két alacsonyabb osztályú csapat, tehát valaki majd még ott lesz az akkor már szinte
4: nagyon
1: csak óriások között.
4: Nagyon nagy Fradi Stapolármester, Holá Krisztián, cigándon. Nagyon nagy Fradi szurkoló.
1: Na tessék. Gödöllő Debrecen, most ez a már a rendes Debrecen, nem a rendes, hanem a menő első osztályú Debrecen, Harta Bicske, innen szintén valaki be fog menni, 60 Kaposvár, tehát az ilyen meccsek is vannak, Hévíz Soroksára nem lehet nem odafigyelni, úgy állnak ugye az NB2-ben. Iváncsa Szeged.
3: Jó, hát még az elején vagyunk.
1: Na jó, de
3: Iváncsa. Vasas.
1: De Iváncsától, most sorban megyünk. Karancslapújtő Tiszaújváros, gyönyörű. Kazincbarcika Paks. mondom 7 az gól.
4: Ez komoly meccs.
1: Nem tudom milyen leosztásba. Majos Nyíregyháza, Máté Szalka, Kozár Misleny.
4: Ott a buszsofőr nem csapott a levegőbe.
3: Máté, az szép
4: az a túrán.
3: Kozár Mislenyből elmenni Máté Szalkára, ott kiolvassák a háború és békét.
1: Ilyen benzinárak mellett. Mi? Monor Nagykanizsa, Nagy Kozár. Hol van Nagy Kozár? Mert ez itt, amikor kisorsoltak, itt a legtöbb csapat először a Google Maps-et nézte meg, hogy egyáltalán hova megy, miután a kicsik vannak otthon. Szolnok Komárom, hát ott nem kellett nézegetni, meg a Tatabánya Kecskeméten sem, az régebben is ilyen meccs volt, csak ott a Kecskemét lett volna a kis csapat, és a Tatabánya a nagy. TFS-e Budapest, vagy ide TFS-e Vasas, na ott nem kellett Google
4: Maps-et nézegetni. Igen, kell, hogy a BVSC pályán lesz, ha valaki szeretne kimenni a mérkőzésre.
1: Amúgy, tehát nem a koltai.
4: Ez jó mondott.
1: Igen, na, nem BVSC én nem szeretnék lesz. Kimenni, de eszembe se jutott volna, hogy a BVSC-n van. Diós György videóton, azok most játszottak a bajnokságban, csak fordítva.
4: És olyannyira, hogy ezt ma délután 4 órától itt a Nemzeti Sport előkeretein belül itt leszek szakértőként, úgyhogy állok rendelkezésre hallgatók számára.
1: Tessék, tessék. Hívjál és az is fontos, azt is nézzük, de ennél sokkal fontosabb, hogy a Haladás végre hazai pályán játszhat, mert eddig vendégként araszolt a Magyar Kupában, és a Tisza Füredet fogadja. Tehát még tovább is jutunk. Ajka BVSC, Pécs Tiszakécske, Mezőköves DMTK és Gyirmocs Csákvár. Tehát itt már mindenki, és ez van ma. És akkor még ugye majd talán holnap is vannak meccsek.
4: Hogyne, hát többek között Dorog Újpest.
1: Ja igen, hát ott a Fradi egyben konkrét bajnoki címet bukott el Dorogon, nem? A félidényes.
4: Pont az én születésem ide. 62-63-as bajnokság vagy?
1: Tessze, 63. 63-ban volt, tehát egy őrakkor lett félidényes.
4: Hát és két meccsen egy pontot kellett volna szerezni a Fradinak, Szegeden meg Dorogon egyet se szerzett.
1: Pedig ez annak a Fradinak azért nem volt egy ördögtől való.
4: Hát ami játékosok játszottak Dorogon, Szuromitóni, Monostori. Hát
1: ő rúgta a gólt, amivel a Fradi nem lett bajnok. Lányosi
4: Gyula bácsi rópattant oda elé.
2: Amikor ilyen nagy osztálykülönbség van két csapat között, a szó normális átvitt értelmében is, akkor a szabályok azok ugyanúgy mindenki a saját szabályai szerint játszik. Gondolok itt mondjuk légiós szabályra, vagy ilyesmi.
1: Magyar kupában nincsen szabályozó. Akar kiáll a Fradi 11 légióssal. Ez tavaly volt is ilyen, hogy ugye valahol a bajnokságban dadogott a Fradi, és akkor kint Kazincbarcikán, vagy hol felküldte az alapcsapatot, szünet volt 5-0, azt hiszem.
3: Igen. De ez egy jó kérdés egyébként, mert ugye nagyon az elején a szakasznak van olyan is, amikor döntetlen az alacsonyabb osztály jut tovább, de most már nem. Most már hosszabbítás és 11-esek vannak.
2: Illetve van egy nagyon... Kézilabdában van talán így, hogy az alacsonyabb...
4: Igen, a kézilabdában így van. Nem, az idegenben játszik. Tehát aki idegenben játszik, az jut tovább döntetlennél.
2: Mert ott nem úgy van, hogy ott az erősebb otthonában játsszák?
4: Nem.
1: Erősebb otthonában? Azt azért nem hiszem.
2: Van olyan. Most például az Euroliga selejtező kosárban így lesz, hogy az erősebb otthonában egy meccs.
4: Nem, én úgy tudom, hogy nem.
3: Ez érdekes.
4: Tehát a idegenben játszó csapat döntetlenül tovább jut kézilabdába.
3: Igen, hát futball meg van, hogy az alacsonyabb osztályú, de nem ebbe a szakaszba. Igen. Viszont a lélektani oldala érdekes kérdés, hogy ilyenkor azért általában az éllovas csapat, mondjuk egy NB1-es lemegy megyei ellen, vagy NB3-as ellen, és ugye ott a környezet se ugyanaz, és mindig van ez a fajta Magyar Kupa hangulat, ami ellen mi nagyon küzdünk edzők, hogyha a miénk az magasabb osztályú csapat, hogy nehogy lealacsonyodjunk idézőjelbe téve a másiknak a szintjére, mert ilyenkor nincs kedvük a játékosoknak játszani.
1: Áll a néző.
3: Pontosan, első túl rajta, kicsi az öltöző, rossz a pálya.
1: Két néző, klasszikus. Egy trabant, két kutya, egy motor.
3: Így van, tehát ez egy nagyon komoly mentális helyzet. A másik oldalról meg az élete meccsét játsza. Hát most egy Nagy Kozári az élete meccsét játsza, vagy most mit tudom én, egy Mezőőrsi a Puskás Akadémia ellen, de akár, hát
1: de van dorog, a, de dorog
3: hát a dorogban azért sok volt NB1-es játékos van, sőt, válogatottak is, de azért ott is akadhat olyan játékos, úgyhogy ez egy érdekes kérdés, de hát Dunaharaszti Zalaegerszeg meccsen is, de hát akár a Deac Fradit is említhetnénk.
2: Na jó, de van, tavaly milyen nagy élmény volt nektek, amikor ugyanígy valahol Körmend mellett játszottátok talán? magyar kupát? Vagy
1: ja, volt
2: tudom.
1: A...
4: Ja, volt, igen.
1: De az, akkor még Varga Barni volt, mert miatt a zarándokoltak a Szentpéter
4: fejé. Hát fél Szentpéter fa ott volt, mert közelbe játszott a Fradi.
1: Hú, nem is tudom, mi a neve a helynek. Valami 13-0 vagy 15-0 lett a vége, tehát ott. De ez egy jó hangulatú.
4: Ha nagyon, Szent Rothár, rengeteg volt. Fradista van, ők is ott voltak, úgyhogy... Igen. Ezek jó ünnep, minden, ez igen. Óriási, nagyon nagy ünnep a kisebb csapatoknak.
3: Igen. Én azt... egyszer, amikor a Magyar Kupa sorsolást, hát effektíve én sorsoltam a Gólyókat, körülbelül ebbe a szakaszba, és Tiszafüredet sorsoltam ki a Fradinak. Aha. Hát volt, tehát olyan kollégáim, ahol esetleg ott vagy találkoztunk, vagy közösen vettünk részt edző továbbképzésen, volt kollégáim hívtak, hogy Ferikém, köszönöm szépen, hát ide jön az a Fradi, és de jó, hogy polgármester fői szupont adásba. Pedig nem sok közöm volt hozzá. Azért nagyon izgultam, hogy az Újpestnek jót húzzak, de hát nem voltak hűtött golyók, úgyhogy a vak szerencse döntött.
1: Mint régen, a legendás telesportos sorsolásoknál. Na, egyébként akkor rendkedvér mondhat, hogy 16 órától ugye Diós György videóton ezt az
4: M4-sport az első meccse lesz a Diós György kispadján.
3: Ráadásul ugye Miskolcon, tehát egy érdekes kérdés.
1: Hát, ja, az kőkemény M4-sport plusz adja, és a Nemzeti Sportrádió, és 13 órától pedig a Deac Fradit ugyanebbe a párosításba, M4-sport plusz és Nemzeti Sportrádió.
4: Sok fiatal gyerek megy le a Fradi táborral. Egyre több ilyen pici gyereket visznek a szülők, úgyhogy nagyon, nagyon jó hangulatú meccs lesz. De ugyanez Baján a Kispest. Nagyon igen. Sok kispesti megy le, nagyon, nagyon jó táboruk van nekik is.
1: Igen. Hát meg a Dorog Újpesten is más.
4: Hát ott is persze.
1: Már betelt a vendégtábor, hogyha minden igaz. Na, mindjárt végzünk, mert kevesen, mint 5 perc van hátra a mai sportreggelből. Két szót a válogatottról szóljunk, mert hamarosan azért mégiscsak az a magyar futball kirakata. Ő hamarosan indul a Nemzetek Ligája, és hát igazán pikáns ellenfelekkel, mert ukránokkal a kifejten veszélyesnek tűnő északi. Georgiaiakkal, vagy grúzokkal, illetve a nem az írekkel most, hanem az északírekkel. Egyik se sétagoló, de egyik ellen se vagyunk esélytelenek, tehát azért itt meg lehetne ágyazni a következő selejtezőknek, mert mint tudjuk a nemzet. Egyszer már nagyon sokat profitáltunk abból, hogy a Nemzetek Ligában jók vagyunk, mert ezért voltunk első kalapból kiemelve a 24-es ebbé selejtezőire. Válogatott játékosok, nyilván itt óriási meglepetésekre nem lehet számítani, biztos lesznek újoncok, garantált, mert Rossi mindig egy-két meglepőt húz, de azért a magot szerencsére most már a BL-be látjuk hétről hétre majd.
4: Pici párhuzamot érzek a Fradi meg a válogatott között, ugyanis olyan ellenfeleket kaptunk, amelyek nem vonzóak szurkolói szempontból. A Fradinál a Pilsen, a Celje, a Torenzé, ez nem annyira. Ugyanígy a Juve. Hát a Juve igen, meg
3: Juve, de óvatosan bíráljuk, jó, Dodikám?
4: Rendben.
1: Most mondtam, köszönöm. Hogy vonzó.
3: Jó, reméljük.
4: A Milánóban már 6000 fradista vett repülőjegyet, meg busszal, úgyhogy azok vonzó. De a válogatottnál azért őszintén az ukránok ellen, ráadásul nagyon érzékeny a külpolitikai történet.
1: Majd ott betiltják a Puskás Arénát 3 meccsre.
4: A grúzok ellen, Georgiának hívjuk, de...
1: Ők.
4: Tudom, szenzációs futbolistáik, Dászájevtől kezdve kipiájnék, remek futbolistáik, ugye K.H. Kaládze most polgármester is.
1: És Kvaratskhelia.
4: És Kvaratskhelia. Ő a legjobb játékosuk, de nem vonzó ellenfél, és ugyanez az északírekre is jelentős.
1: Nem vonzó, viszont veszélyes.
4: Magunkra fogunk... Hát nagyon, persze. És ez a veszélyes benne, mert hiába nem vonzó, Nem könnyű ellenfelek. Viszont a hangulat garantált, mert...
1: Olyan, mint a birkózás, amire azt mondta Gáspár Tamás egykori világbajnokunk, hogy csinálni fárasztó, nézni unalmas. Tehát veszélyes, de nem közönség vonzó.
4: De ami lényeges, hogy 30-40 éve ezek az ellenfelek ellen 2-300 néző, vagy 2-3000, most meg lesz 60000 néző. Pontosan.
1: Mert nem és az ellenfél miatt megy ki, hanem a magyar válogatott miatt.
4: Ez a lényeg.
3: Ez viszont csodálatos.
4: Ez viszont szívet melengető. És az egész válogatott meccseknek a hangulata, a nélküledet, ahogy eléneklik a magyar himnuszt,
1: meg a gyerek az utcán nem messzi mezben
4: van. Az a nemzeti érzelem, ami áthatja ezeket a meccseket, ez lényeges. A jövőnket befolyásolja. Nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy ebből a szempontból én nem tartok egyik mestől sem.
1: Nem egy Szoboszlai, Schäfer, Sallai, Varga mezes gyerekek mászkálnak az utcán, és nem csak Messik és Cristiano Ronaldók. Ha más nem történt a magyar futballban, csak ennyi, az már egy óriási előrelépés. Jó, és mondom még egyszer, nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy ha sikerülne a csoport élén végezni, ha sikerülne az A-ligába visszajutni, az igenis a következő Európa-bajnokság selejtezőinek a sorsolásánál már kalapot.
4: Most két hét alatt ledaráljuk.
1: Most nem az van, hogy két meccseket játszanak, hanem háromszor, hanem kétszer három meccset játszanak. Tehát azt hiszem, nem tudom, egy péntek, hétfő, csütörtök, valahogy így van az első hát, három.
3: Pontosan nem, péntek, hétfő, péntek. Vagy tehát péntek, hétfő, így péntek? És pont a péntek, hétfő, hogy csak két nap van. Úgyhogy ez érdekes, hogy pont akkor utazunk Belfastba. Úgyhogy regeneráció szempontjából, ha már szóba került a kosárlabda kapcsán, akkor az is egy érdekes feladat lesz, mert ott lesz a legkisebb pihenő, pont az utazás előtt.
4: Mint a Fadinak az Újpesten.
3: Így van. Tadi, beszél a pszichológusod, de ez egy visszatérő gond.
4: Én megmondom őszintén, nekem érzékeny téma.
1: Az, hogy a női kosarasok 13 órát pihennek két VB meccsköt, az nem érdekes. Az hogy csütörtök után vasárnap is játszanak el a Fradinak az Újpesten. Az kemény. Na jó van, nagyon szépen köszönjük, tartalmas, hosszú reggel volt, bőséggel kosaraztunk és bőséggel futballoztunk is. Bánki Dodit még egyszer a Jóisten értesse a
4: születésnapján. Itt hagyd ragadja meg az alkalmat, köszönöm mindenkinek, akit fölhívott, na, írt. Nem tudtam mindenkinek válaszolni.
1: De most.
4: Most meg azért hátra van, meg azért.
3: Van egy éved irogatni.
4: Hát amennyire én értek ehhez.
1: Irogassá, Dodi, jókat. Tartsa meg a Jóisten ezt a szokásodat, hogy tudsz írni. És a kezed még mozog, úgyhogy semmi probléma. Károly Andinak nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Bene Ferinek nagyon szépen köszönjük. És szerkesztő kollégámnak, Szalai Kristófnak is, az ő nevében is búcsúzik a műsorvető, Elpap István műsor visszahallgatható a MediaClicken. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket. További szép napot kívánunk, viszont hallásra.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Diák Kristóf megkezdi a hajrát!

0: a Nemzeti Sportrádió.
1: Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!
1: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Folytatódik a Nemzeti Sportrádió műsora a Sport délelőttel. Virányi Zsolt beszélgetett Nyári Sándorral, volt szövetségi kapitányunkkal a minap véget ért női röplabda Európa bajnokság után.
6: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani vendégünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Nyári Sándor, aki a férfi válogatott szövetségi kapitánya volt méghozzá röplabda sportban. A 2001-es EB-re jutott ki a férfi válogatott a legutóbbi, a BSN női csapatával bajnokságot nyert, a Szeged férfi csapatával szintén. Köszönöm szépen, hogy bejöttél a stúdióba, és előre mondom, hogy megengedted, hogy tegeződjünk, pedig tulajdonképpen nem így lenne illdomos, de a lényeg az, hogy a régi sportbarátságra való tekintettel azt hiszem, hogy nem is válaszolnál semmilyen kérdésre, ha magáználak.
7: Én is nagyon köszönöm a megtisztelő meghívást, és természetes, hiszen 10 éve ismerjük egymást, és jókat beszélgettünk, amikor röplabdáról van szó. Úgy könnyű jókat válaszolni, és elgondolkoztatóakat, ha jók a kérdések. Várom a kérdéseket, van miről beszélni valóban.
6: A férfi röplabda válogatott nem tudjuk megmondani, hogy a 24 csapatos ebben mikor lesz a legközelebb 2001 után, de most erről sem beszélünk még közvetlenül, hanem a női válogatott ebben szerepléséről. 21. augusztus 20-án Szlovákia ellen 3-1-re nyert legutóbb a magyar felnőtt női röplabda válogatott, tehát a legutóbbi győzelem óta 5 év eltelt, és azóta jött egy edzőváltás, a lengyel Glusák helyett az olasz Chiappini, Alessandro Chiappini 5 vereséget gyűjtött be az első EB-n, és hát most ezt megismételte a következő EB-n. Én most mégsem őt akarom kvázi pellengére állítani, majd azt a megteszed, amikor arról kérdezek, de 11 EB újonccal szabad-e kimenni egy felnőtt női röplabda EB-re, mert most ez történt. A csapatkapitányunk Bozóki Szedmák Réke is az első EB-jén volt ott 25 évesen.
7: Hát igen, ez az alfája és az omegája ennek az EB szereplésnek, vagy ha úgy tetszik, leszereplésnek. Én többet vártam a lányoktól. Én nagyon nagy tisztelettel figyelem a női röplabda szakág munkáját az elmúlt 15 évben. Igen, csak sűrűn ott vagyunk mi azért az Európa elitjében. Az első lépcsőt meg tudjuk lépni, de már most már nincsenek Dobi Edináink, nincsenek Sándor Renátáink, Szatmári Grétáink.
6: Horváth Dóra.
7: Horváth Dodók, igen, ez az a Lilium.
6: Később Szatmári Gréta, igen.
7: Szatmári Gréták, azért mondom, az egy nagyon jó csapat volt, és az döngette, hogy az európai középmezőnyt, itt ott kuckolta az élmezőnyt is. Ez idő elmúlt, de nem kell mindig a múltba révedni, mint a férfiaknál is voltak sikerek, meg voltak kudarcok, de amit kérdeztél, ez az alap, és nem gondolkozok, és nem körülírom. Ilyet, hogy az elmúlt évek, 2-3 év, mert már az új olasz edző is dolgozott, válogatottjából gyakorlatilag 3 olyan játékos, aki odavaló volt, a Réka is, a német Anett is, és a feladónk is remek röplabdás.
6: Petrengo Brigitta. Ez
7: remek.
6: A 3 játékos a rutinos, aztán utána 11 rutintalan.
7: De Zsolti, hol van itt rutin 26 éves korban, 32 éves korukban a legjobbak, 30 éves korukban, tehát még mindig éppen hogy Európában vagyunk című kategória, és azt jól művel. Mind a 3. Jó, játszott a mai nemzeti sport osztályzatok között is, nem tudom, Petrenko még kapott 4-es, még nem olvastam el, csak ránéztem és becsuktam az újságot, majd hazamegyek, elolvasom, de az, hogy a német Anett egy külön klasszis játékos, ez teljesen világos. De ennek a 3 embernek, akinek végig kellett játszani, mert nem volt más tapasztalt, vagy közepesen tapasztalt játékosunk, erre valakiket rá kellett vinni még 3-at, állandóan pályán tartani, akiket nem is nagyon forgattunk, nem is nagyon kellett forgatni, ez a kiváló szőke ifjú hölgy a centerünk.
6: Csereke Zsófia, 18 éves.
7: Csereke Zsófi, ez egész, én nekem a szakmai véleményem, dolgoztam 2 évig a női BSE-vel is, mint említetted, egészen különleges adottságokkal rendelkezik, én csak a Dobi Edinát láttam hasonló tehetséges röplabdásnak annak ide. De én Edinával erről beszélgettem is, mert jó viszonyban vagyunk, hál' Istennek, és mondta, hogy ó, Sanyi bácsi, mondtam, hogy olyasmi jó lesz ez, mint te vagy. Sanyi bácsi, ez jobb, mint én, valószínűleg már most is több van benne. Ezek nagyon komoly komoly dolgok. Ezért az a hatos osztályat, amit ő kapott, az teljesen rendben is van, hiszen nem játszott a végül is teljesen vég, de hát nem volt más center forgatási lehetőség. De nem utoljára és nem megkerülve borzasztó nagy hibának tartom. Nem tudom, hogy mi győzte meg a kapitányt erről, hogy ő vagy valami tanácskozás, vagy tanácsadók, vagy saját kútfejéből, hogy 11 olyan játékost, aki gyakorlatilag még nem is junior korú, vagy a többsége már junior korú, hiszen mondjuk 18-20 éves, de még mindig a magyar junior bajnokság válogatottban játszhatnak, és ezek közül 3-4 teljesen stabil pozíciót, felelős pozíciót kapott ebbe a válogatottba, amit az első két meccsen élvezték, mert 16 ezer ember, 15 ezer ember előtt kikapni is jó érzés, hogyha végtombolja a lelátó azt a mérkőzést.
6: Főleg, ha van játszmalap, de a törökök ellen, ugye hazai pályán játszanak, címvédők, azt mégis
7: is
6: 24-23 ide.
7: És a világ egyik legjobb támadó játékosa volt valószínűleg a törököknél, az a kubai hölgy a pályán.
6: Vargas.
7: És a lengyelek is, hát azt tudjuk, hogy Európának egyik diktátora. Szóval azok nagyszerű meccsek voltak, és a lányok vették is az adást. Ez mutatja, hogy tehetséges emberek. De amikor átnéztünk a hálón a németek ellen, és azt mondtuk, hogy Jézus Mária, ezt meg lehet, hogy nyerni kéne, vagy legalábbis nagyon jó meccset játszani, az utolsó kettőből minimum egyiket megnyerni, azonnal feladattá vált, nem játékká, nem röplabda játékká, röplabda küzdelemé vált, és itt a találékonyság, meg a pengézés már nem játszott ezekbe a pillanatokba. A lányok tették a magukét, a nagyszerű 3-4 egészen komoly fiatal tehetséges hölgyet láttam a pályán, néztem a mérkőzéseket természetesen.
6: 18-as EB bronzérmes játékos ott volt, de hát U18-as EB bronzérmes játékos. Jövőre az U19-es VB-re mennek, most meg 16 éves Pampuk Gréta Nyíregyházáról, és a két zsombok lány, Anna és Eszter, 17 évesek Vasas.
7: Igen, hát ezzel mindent el is mondtál. Itt ennek a csapatnak egy csapat körül egyetlen kérdése, én szerintem az szakmai hiba volt, de az edző úr, olasz edző bizonyára érti a röplabdát, mert azt látom rajta, csak valamiért a kommunikáció, tehát hogy harmadkézből hajlanak egy olasz fordítást időkérésnél a lányok. Én megmondom őszintén neked, engem Nyugat-Berlinben annak idején még, amikor tiltott övezet volt, a Post-Berlin hívott edzőnek. A US Garibaldi Sardinia Széria B ligás csapata hívott edzőnek nagyon komoly ajánlatokat tettek, és én két gyerekem természetesen picik voltak, a Levente és az Emes, és azt mondtam, hogy azért nem merek elmenni, mert én lehet, hogy 100 szót megtanulok olaszul, 100-at meg tudok németül, de nem ugyanaz időkérésnél, amikor a magyar a magyarral kommunikál, beszélget, olyan finom dolgokat tud pengésen, nem azt mondja, hogy hátrébb, előrébb, ugorjál, nyitásfogadás, ezeket meg lehet tanulni.
6: Ezek szakmai kifejezések.
7: De ott
6: sokszor nem ez kell.
7: Nem, ha úgy van. Ott félre kell írni, egy lány belekarol, és azt mondja, kislányom, te is tudod, hogy most neked kell megcsinálnod. Ne, te féljél tőle, megkapod a labdákat, bátran, vagy sikerül, vagy nem. Ennyi a felelősség. No, itt az olasz edzői volt az egész felelősség. Ennyi csikót Európa talán két legjobb csapata ellen, majd utána ott megpuhítva Európa középcsapatai ellen pályára küldeni egy felállásba, az több mint veréség. Nem tudom, hol a többi játékos. Az elmúlt 10 évben azért megfordult itt 8-10 magyar, igen jó nevű röplabdás, tehetséges 28-30 éves, hogy ők hol vannak, miért nincsenek ott. Ha biztos van ennek oka, el kéne mondani.
6: 2023-ban Kiáp Pinnével ugye utolsók lettünk matematikailag, a 24 csapatos EB 24. hely, most utolsó előtti 23 a szám, 23. pozíció, 5 meccs, 5 vereség, 17 játszmában mindössze 2-t nyertünk meg, és aztán ott van az a Lettek elleni, kezünkben volt a 3-1, a 6 meccslabda játszma és meccslabdát, mégis ők értékesítették, azt mondom, a 3. játszmalabdájukat, majd fordítva nyertek 3-2-re.
7: Mind a kettőbe teljesen egyetértünk, tehát én is ezeket a gondolatokat, amikor csak készülök én egy beszélgetésre, átgondoltam. Szóval én azt mondom, A pont.
6: Az megint a rutin hiánya, hogy nem tudod az egyik meccslabdát értékesíteni?
7: Nem is, rossz, óriási küzdelem folytott. Hol az ellenfélnek volt meccslabda, nekünk 6-szor, nekik 3-szor. Az egy gyönyörű végjáték volt. Csak egy labda és repülőgép fönn nem marad, úgyhogy előbb-utóbb valahol le kellett esni. Ez egyik dolog. Én azt mondom, Zsolt, neked, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy a női szakáktól és se a szakemberektől, se a lányoktól, a különféle generációktól, hogy azért odáig el is kell tudni jutni, hogy európai TV egyenes mérkőzésen világklasszisok ellen játszunk mérkőzést, mert hogy megveressük magunkat kint az EB-n. Ki kell jutni az EB-re. Ez a női válogatott, azt hiszem, a négy utolsón kim volt, ezóta a negyedik, ahova kijutott.
6: Sőt, több sorodban ez most már hatodik EB volt 2015-től. Előtte 28 évig nem jutottunk ki.
7: Így van, így van. Oda ki is kell jutni, hogy megverhessenek. Ez az A feladat, amit gyönyörűen megoldottak idáig. Az, hogy mi történt ott a pályán is, a rutintalanság, meg a rutinosság, teljesen egyetértek veled. Ott az Anettet, ugye az ellenfelek már elnézést kérlek, de ha a magyarok ellen edzősködök, akkor azt mondom, hogy ha baj van, akkor biztos a német Anett fogja kapni a labdát. Ha antennára kapja, megpróbál vonalat ütni, keveset kapott igazán antennára, ahol ott igazán vonalat lehet támadni, kiütni a blokkról, vagy beütni. Ha beljebb kapja a bal kezére, tolódjatok beljebb, kettős blokk, hármas blokk, és még a leszakadó is be, átló. Van egy csodálatos röpadás, nem véletlenül Európának egyik legjobb diagonál játékosa, egyedül nem megy. Egy ilyen embert ismertem, hogy Buzek László volt, aki helyettünk is bejutott a Csepelt annak idején a Bajnokok Ligája négy közé, előről hátulról ő ütött, de ő egy más világ volt.
6: És valószínűleg a 70-es évekhez képest azért a sportág
7: igencsak fejlődött. Más a sportág, nem lehet semmit összehasonlítani. De ott volt a kubai játékosa a kiváló török válogatottnak, szenzációs fiús adottságai, azon kívül egy gyönyörű hölgy, ugrik, mint a nikkelbolha.
6: 105 km/órás sebességgel üt nyitáskor, vagy akár befejezéskor.
7: É, hát ez férfi mezőnyben is derék dolog, ha valaki támadó szervát megpörget 105 km, fiúknak 120-140-nel ispán vannak csodabogarak.
6: Én elmenekülnék, amikor ezt fogadni kellene.
7: Valószínűleg én
6: ne találjon.
7: Én mindig képzeld, de attól álmodok, egyesen védekeztem állam a Csepelbe is, aztán később a Szegedbe. Egyesen védekeztem, hogy vonalról elmegy a blokk, és jön a labda, és fölülök, vagy merre eltalál. Igen, amit mondtál, az, hogy ha annyi időd van, hogy védd a fejedet, mert ott az fél másodpercet ott a labda, csodálatos produkciókat láthattam, lányokat nagyon sajnálom, a szakmának aláhúzom, nagyon észnék kéne lenni, azt a lyukat, ami itt a U18, hát az azt jelenti, hogy a 18 éves idősen nem lehet az U18-es válogatottba, az a felső határ, ezek között voltak hárman, vagy négyen ebbe a csapatba. Ha azt mondjuk, hogy és hol van a 19 és a 22-23 éves korosztály, hol van ez a magyar korosztály? Megmondom, hol van. Nézi, hogy négy tengeren túli, vagy szlovák, vagy délmagyar, vagy délvidéki idegen légió röpadás játszik, ő pedig tapsol a pontoknál is integet.
6: Mármint az extraligában a bajnokságban.
7: Bocsássál, meg visszatértem az extraligában a magyar bajnokságba.
6: Nyári Sándor a vendégünk, mielőtt tovább mész itt a Nemzeti Sportrádióban, a röplabda szakember a BSN női csapatával, vagy a Szeged férfi csapatával is bajnok lett, és témánk a női röplabda válogatott EB szereplése. Nem feltétlenül a mérkőzések elemzése, inkább tanulságok levonása, és az, hogy hogyan tovább, mert hogy a következő EB-n is már biztos, hogy ott leszünk. Szintén ez a csapat harcolta ki, és akkor mondok két dolgot, sőt egyet csak. 2024-ben a letteket, amikor 3-0-3-1-re legyőztük legutóbb tétmérkőzésen, akkor bizony a lett válogatottnak ugyanazok voltak a tagjai, mint most. Csak azóta elmentek nagyon jó európai bajnokságokba, tehát nem a lett bajnokságban vannak. Ezt Bozóki Szedmák Réka is kiemelte itt a Nemzeti Sportrádióban a minap. Valamint, hogy a magyar válogatott, amire utaltál, megnéztem, abból a kezdőből valóban Kis Gréta nincs, Glembóczki Zóra nincs. Nem is beszélve volt egy vasas trió, Juhárdalma, Papporsolya, és most gyorsan akartam mondani, hogy Török Katát. Tehát, hogy csak neveket így dobálok be. A 2024-es csapatban a Gréta ott volt, amit a Kis Gréta, Glembóczki Zóra ott volt. Két olyan centérünk játszott, Ambrózi, Melanie és László Alexandra, akik szintén nem. Most hozzá ehhez képest négy új centerrel mentünk ki. Tehát, hogy azért ez nem tűnik annyira észszerűnek, és ugyanarról a kapitányról beszélünk. Hát én nem tudom, hogy most akkor ugye olyan mexikói foci VB és magyar drámát nem kellene ebből azért csinálni, azt tegyük hozzá. Tehát, hogy mindenkit el ne akarjunk kergetni, hát a kapitány sorsáról meg majd dönt az elnökség, a szövetség.
7: Húha, amit felsoroltál a játékosokat, 10-ből 9-et én is rájuk gondoltam. Hát hol vannak ezek a játékosok, ezek léteznek a magyar
6: bajnokságban. Biztos, hogy kihagytam valakit, most meg eszembe jutott Petővári Fanni egyébként átlóban.
7: Igen. De akiket elsoroltál, ezek valóban ragyogó képességűek.
6: Hát a Petővári Fanni az Brazíliába igazolt, azt mondom, 24-ben. Tehát, hogy nem azon, hogy visszavonult 24-ben nyugdíjba. Tehát, hogy na, hova tűntek ezek a játékosok, miért nincsenek?
7: Én ez az én legnagyobb kérdésem erre a kapitánynak, nem azért, mert én kérdeztem, de én is voltam kapitány, általában kényes kérdésekre megpróbáltam korrektül válaszolni, meg kéne válaszolni, hogy miért hagytuk ki ezt a korosztályt, hova tűntek ezek az emberek, hogy 2 évvel ezelőtt kulcsemberek voltak a center, hát a 2 fiatal centerünk, aki most van, aki nagyon tehetséges, mind a kettő, valószínűleg most ő lenne a harmadik, negyedik center, tehát
6: a normális.
7: Úgy van, pótló 2 center, és mutatják, hogy használhatóak, bedobhatóak bármikor, egy-egy állsz már ilyet. Na de meccset nyerni velük törökök ellen, lengyelek ellen, németek ellen, ez egyszer utópia.
6: Sőt, a szlovének ellen, mert azért azt is feljegyeztem, hogy a hollandok ellen egy 3-2-es meccset játszottak például a 8-at döntőben, tehát az is egy kérdés, hogyha nem ez a 11 EB újonc van, hanem egy rutinosabb csapat, mint a legutóbbi EB-ken. Garancia van arra, hogy mi jobban szerepelünk? Mert nekem erről van egy olyan véleményem, hogy ez kérdés, hogy akkor is lehet, hogy a 20-24. Hely valamelyike, vagy a letteket legyőzzük, de nem megyünk tovább.
7: Én nekem az a gondolatom, hogyha minden rendben van emberi kapcsolatokban, válogatottban, edzők és játékosok, játékos és játékosok között, de megvan, akkor abból a válogatottból 3-4-et itt kellett volna tartani kulcsembereket, akiket mondtál, és azt ügyesen vegyíteni ebből a 2-3 csikóval, akik most beszálltak és nem vallottak szégyent, na de hát mi nem tudtak hátra nézni, hogy és ha én sem vagyok a pályán, valami történik velem, megsérülök, rosszul vagyok, nem tudtunk volna centert, valójában minőségi centert behozni, nem bántva senkit sem, de nem lehet úgy pallérozni a vidéki és a fővárosi klubcsapatok, hogy nézik, hogy 4 brazil játszik a X csapatba, vagy meg 2 bosnyák.
6: És két magyar a pályán, mert mondjuk két volt magyar ilyen szabály,
7: ez annak
6: van.
7: Idején, amikor én ez is kötöttem, akkor is duzzogtam, 2 külföldit lehetett maximum pályán tartani.
6: Most fordítva van.
7: Most fordítva van. Ez nagy hiba. Ezek a lányok, annak nem rutinjuk nincsen, csak meccs terhelésük nincsen, mert a cserepadról jóbakat melegítek, visszaöltözök melegítőbe, és lehet, hogy bevisznek egy percre szerválni, az egy dolog. Megmutattam magam a tévébe. Nagyon nagy dolog. Én tudom az ő lelki világukat. Aranyos és tehetséges emberek, de valahogy rosszul vannak. Nagyon fontos feladat a Magyar Röplabda Szövetségnek, és ez nagyon fontos feladat, aláhúzom, hogy ebbe a 2 évben, amit te kérdeztél, mi lesz itt 2 év múlva, hiszen valószínűleg ugyanezek lesznek, remélem mindegyik meg lesz, remélem mindegyik fog játszani, és külföldről is hazajön, ha hívják, ez nagyon fontos dolog, mint hogy az Anett ezt példásan teszi, pedig hát nem rossz bajnokságban játszik, maradjunk annyiba.
6: Hát a világ egyik legjobb az
7: igen.
6: Olasz.
7: És hogyha megtalálnánk, kicsit durkálnánk, kapargálnánk, hogy nem-e van véletlenül 40-50-60 év körüli magyar fiatal edző, akik közül 3-4 külföldön dolgoznak.
6: Hát, Hollósi László ugye adja magát, emlékeim szerint az első EB-re is, amikor kijutottunk, még ő volt a szövetségkapitány, csak aztán az EB-n a belga Jan de Brandt.
7: Igen, a Hollósi Laciról annyit tudni, hogy én is dolgoztam egy évet a BSN-nél, junior edzőm volt, nehezen kezelhető ember nagyon, sokat tud a röplabdáról, és Németországban bajnokot csapatot csinált.
6: Egy ismeretlen német csapatból.
7: Nem szépségverseny ez, nem szépségverseny, nem kell mindenkinek, szóval engem sem szeret, 100 emberből 50 szeret, 50 meg irigy rám, vagy nem szeret. Ez egy dolog. Nem kell nem mindenki szeretni, de aztán a svéd cserepadon ül a másodező magyar...
6: Tóth Gábor.
7: Tóth Gábor, aki szintén bizonyította a magyar bajnoksággal, aztán a Békés Csabában, többé-kevésbé, bizonyította, hogy bizony ő egy komoly karakterű ember, és lehet, hogy a magyarul időkésni, magyarul el tudja mondani, amit kellene. Nem egymástól kérdezik a lányok, hogy mit mondott, már elnézést, de én ezt is láttam. Nem tudom, ez nem biztos, hogy ez a megoldás, és hát én azt szoktam mondani, és ne sértődjön meg a szövetségkapitány sem, én se sértődtem meg, amikor hasonlítgattak, hogy valószínűleg Virányi Zsoltal és Nyári Sándor is tudtunk volna 5 meccsből 5-öt veszíteni, nyerni nem biztos.
6: Sőt, egész biztos, hiszen én 170 centi vagyok, te pedig még mindig magas vagy, és egyszer ezzel már frocrisztal, akkor csináljál jó röplabda csapatot 6 darab Virányiból, vagy 6 darab 170 centis játékosból, és nem idézem, hogy mit mondtál, az most nem lehetne itt adásban. Viszont mit látsz az utánpótlásban, ezt is már megpendítetted, van merítés, mennek, vannak nekünk magas röplabda termetű utánpótláskorú játékosunk? Csereke Zsófia szemében van, ő 194 centi, de hát gondolom, kellene nem? Hány Csereké Zsófia kellene?
7: Igen, kellene Csereké Zsófia kora miatt és a már meglévő tudása miatt.
6: Mert 180 centivel is hátrán játszani, ha valaki szemben 190 a túloldalon.
7: És 90 fölötti centerek vannak. 93-94-es a lányoknál is, a szélső diagonálütők pedig egyenesen minden csapatában egy bombázó, nálunk is van egy. Egyedül nem bírt a túloldalon több tudásra rendelkező játékosokkal. Az utánpótlásukban vannak magas játékosok, a Vasasban is, akiket jobban ismerek, többet találkozok velük, vagy lelemegyek néhány rutin dolgot megnézi edzésekre. Vannak a vidéki csapatok is nagyszerű utánpótlás nevelése, a Kaposvár, a Békés Csaba, lehet sorolni, termelik az utánpótlást. Nem lehet közelebb hozni a tűzhöz, mindenki Pesten nem játszhat, de viszont minden szponzor és minden csapat menedzser bajnokságot vagy dobogót vár el. Ez pedig türelemmel megy. Most is elvártuk volna, hogy bejusson ez a csapat, ez nem jutott be, mert kevés volt a meccse, és nagyon fiatal volt. Hiába volt elvárás, nekem nem elvárásom volt, én azt mondtam, ha van szerencsénk, talán tudunk két meccset nyerni. Fiatal ez a csapat, de láttam, hogy tehetséges gárda. De nem tudtunk két meccset nyerni, és ha mind ott vannak, akik ott lehettek,

0: akkor voltunk a 12. legjobb csapat Európában, majdhogy nem, illetve nem majdhogy nem, mert bejutottunk a csoportból, ugye tovább mentünk. Most te azt mondtad, hogy 16 közé, szerintem az is bravúr, de hát így ezek szerint sok esélyt nem adtunk magunknak.
1: Nem adtunk magunknak sok esélyt, igen, nem adtunk, és nem tudom, mitől várta a csodát a mester, aki bizonyára egy nagyon felkészült szakember egyébként, és barátságos, kedves úriember, azt is láttam rajta, szépen beszél a lányokkal, de hát legalább angolul kellene ezt előadni, nem, talán nem olaszul, és még onnan angolra, és onnan még magyarra. Most én így gondolom, hogy ez zajlik, mert az ilyen próbált angol szavakat is forgatni, de azért az olasz is megszólalt belőle. Úgyhogy hát nem annyira könnyű, nem annyira könnyű, nem tudom, hogy mi a teendő, semmiben nem kívánok beleszólni, közel 80 évesen, eleget láttam, hallottam, olvastam, néztem, közvetítettem, játszottam, irányítottam, könnyű okosnak lenni a rádióból és az újságból, valamint változtatni kell, mégpedig, még egyszer mondom, ezt a csapatot nagyon összetartani, nem megnézni azt, hogy hol nem voltunk még barátságos meccset játszani Spanyolországban, Svédországban, Portugáliában, hanem föl kell nézni éjszakra, csehekre, meg a szlovákokra, buszba kell ülni, ezt át kell menni, majd megvernek ők bennünket, ebből tanul az ember. Kántos, hogy mondta mindig, hogy Sanyi bácsi, ne csak klubok ellen játszunk magyar edző, csapatok ellen edzőmeccseket, hanem ott vannak, menjünk át Romániába, ott is kapunk is, adunk is, de nagyon szoros. Menjünk le délre, Szerbiába, Szlovéniába, bárhova.
0: Hát az ukránok és a szlovének
1: legutóbb edzőmeccset kapunk, hogy jaj, és szoros meccseket játszunk, és megszokjuk azt, hogy uraim, hölgyeim, itt mindig visszaütik, nincs olyan meccs, amikor, hogy tudsz olyan jól nyitni, hogy ne támadjanak életveszély, és amikor azt megszokjuk, akkor nagyobb a saját magunkat támasztott követelmény, szembe támasztott követelmény is. Meg lehet itt nemzetközi tornákat rendezni Magyarországon, szívesen jönnek a környező országból. Én minden 6 hónapban csinálnék egy komoly, lásd, Szavária kupa, vagy nevezzük bárminek egy nagy tornát, ahol a környezőbeli országok meg van, kapjuk itt a pofon, meg adjuk is. Itt kéne megmérettelni, nem a Kanári-szigeteken, az is nagyon szép, én is voltam, de nekünk olyan part a spanyoloktól szettet nem fogtunk, 2 meccsen Belgiumban sem voltak nagy sikereink, hát úgy jöttünk neki ennek az EB-nek, hogy 4 vereséggel, ha jól emlékszem, vagy 5-tel. Így neki...
0: Sajnos a Mevza tornán, meg az Európa Ligában egészen az elődöntőig ment a szekér, aztán a svédek ellen itthon az elődöntőben 2-1, 18-12, tehát ott kezünkben volt a meccs, a végén 3-2-re a svédek nyertek, és akkor nagyon mérges lettem. Kicsit én akkor megéreztem az előszelét annak, hogy lélektanulag, ha már ilyen fiatal ez a csapat, akkor nyilván sokat ért volna az a 3-2-es győzelem, még ha nem is jutunk az Európa Liga döntőjébe, de lehetett volna mire hivatkozni, ott lett volna a kis agyukban, hogy hopp, téthelyzet, tudtunk nyerni, lehet, hogy akkor a letteket is könnyebb lett volna, de ez a hajó elment. Zárásul még egy gondolat. Szedmák Réka, Bozóki Szedmák Réka helyesen a csapatkapitány nyilatkozta itt a Nemzeti Sportrádióban, Nyári Sándor a vendégünk, röplabda szakember, hogy energia, vámpírok, senki nem nőtt fel a feladatot, ez az legutolsó meccs után rögtön a mérkőzést követően, ugye 5 vereséget követően nyilatkozta, de arra utalt és elmondta itt a rádióban, hogy akkor bármit próbált csinálni a játékosoknak, mondani ott a pályán, nem volt reakció. Tehát ott az meg nagy baj.
1: A Réka kiváló röplabdás, meglehetősen baráti, kedves viszonyban vagyok én is vele, sokkal tud a röplabdás, jó csapatkapitány, jó hangulati tényező a pályán, plusz be is üti. Neki se volt egyenletes a teljesítménye, de figyeltek rá az ellenfele, meg tudták, hogy Szedmákot, meg a diagonál játékosunkat meg tudjuk tartani, akkor nagyobb bajt nem lehet, azért Rékát ismerik 5 éve a nemzetközi porondon is. Amit mondott, hogy a végén mindenki sápadozott, és mindenki csak meredezett, nem lehet 2 év alatt 4 évet öregedni. Ezek a játékosok tudomásul kell venni, hogy 17-18 évesek. A Réka sem volt akkor ennél sokkal jobb, de nagyon tehetséges volt. Őnek ez élet megadta, hogy beleolvadt egy komolyabb keretbe, mert nem 10-esével mentek oda a fiatalok, hanem 3-assával. Az Anett, a Réka, meg még talán valaki ebből a korosztályból, és beleolvadtak, és belekerültek, és pályán voltak. A fokozott fiatalítással egyetértek, ebben a fügyíróló szisztémával abszolút nem értek egyet.
0: A feladat nem könnyű, és még zárásul annyit, hogy például a svájci, akik ott se voltak az EB-n, előbbre kerültek a világranglistán, mint mi, hiszen mi 5 vereséget gyűjtöttünk össze az EB-n, ők pedig meccs nélkül jöttek előre, és a mázliuk van, kijutnak a VB-re, de ez legyen egy másik történet. Nyári Sándornak köszönöm szépen, korábbi férfi szövetségi kapitány, női és férfi bajnokcsapat edzője, röplabda volt a téma itt a Nemzeti Sportrádióban. Sanyi, köszönöm még egyszer. Virányi Zsoltot hallották, viszont hallásra.
1: Én köszönöm.
2: Nyári Sándor volt röplabda szövetségi kapitánnyal a női Európa-bajnokság után. Virányi Zsolt beszélgetett.
3: Ez a Sport délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Egykor a legfeszültebb mérkőzéseket vívták egymással. Most a labdarúgó magyar kupában néz egymással farkas szemet a DVTK és a Vidi. Ezzel egy időben a kézilabda rajongók sem maradnak izgalmat nélkül. Az FTC a Kreml Ljubljana együttesét fogadja a női bajnokok ligájában, hogy hazai pályán gyűjtse be a kulcsfontosságú pontokat. A programot a Győr összecsapása koronázza meg a svéd Nyköping ellen, ahol a győriek célja nem lehet más, mint a magabiztos siker a nemzetközi elitben. Élő közvetítések ma 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Halász Bence második lett a budapesti atlétikai világdöntőben. Ebben a hónapban csökken a tűzifa áfája, kora őszies idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Az Európa-bajnok Halász Bence a második helyen végzett kalapácsvetésben a budapesti atlétikai világdöntőn. A dobó ESE 29 éves versenyzője 80 méter 30 centis dobással fejezte be szereplését. A trófeát a német Merlin Hummel szerezte meg. Szintén a tegnapi nyitónapon 400 méteres síkfutásban Molnár Attila döntőbe jutott, Ennyingi Patrik viszont búcsúzott, ahogyan 100 gáton Kozák Luca is. A magyar 4x100-as vegyesváltó pedig 41,21 század másodperces országos csúccsa lehetedik lett. A nemzetközi mezőnyben az egyik legjobban várt számban nem született meglepetés. Armand Duplantis nyerte a férfi rúdugrást a budapesti világdöntőn. A sportág világcsúcs tartója 6 méter 20 cm-es eredménnyel lett első. Zverev Shelton döntőt rendeznek férfi egyesben az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Az első helyen kiemelt német Alexander Zverev az orosz Karen Khachanov ellen nyert 3 játszmában. Míg a másik elődöntőben magyar idő szerint ma hajnalban az amerikai Ben Shelton honfitársát Francis Tiafoe-t győzte le 4-szetben. Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli a tegnapi nap legjobb köridejével nyerte meg a második szabad edzést a Forma 1-es spanyol nagydíjon. A Mercedes olasz pilótáját a két Ferrari követte Charles Leclerc-Lewis Hamilton sorrendben. Az első gyakorláson még Antonelli csapattársa George Russell bizonyult a leggyorsabbnak a debütáló madridi versenypályán. A harmadik gyakorlás ma 12:30, az időmérő pedig 16 órakor kezdődik, míg a futam holnap 15 órakor rajtol majd. A teljes versenyhétvégét élőben láthatják az M4 Sporton.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A Fidesz pártalapítványa ma tartja a Köccsei találkozót. Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója, korábban azt mondta, hogy a találkozó zárt körű, így a beszédek nem lesznek nyilvánosak. A Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén délelőtt jogászok vitatják meg az aktuál politikai történéseket, délután pedig összegzik az elmúlt 16 évet. Az esemény zárásaként Orbán Viktor volt kormányfő mond beszédet. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézi Dávid, a közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasok voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek, közölte Vitézi Dávid. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják, tette hozzá. Havi 5000 forinttal támogatja a kormány a dízelautósok tankolását, decemberig jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős járművek tulajdonosainak csak nem 1 millió embernek jár. A pénzt a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették. A mezőgazdasági felhasználók az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A MOL egyetért a dízelesek támogatásával. A védett erdőkben továbbra sem termelnek ki fát a szociális tűzifa programhoz, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett, a tűzifa áfáját szeptember 15-től csökkentik 5%-ra, a jelenlegi 27-ről.
1: Közlekedés.
2: Jelentős forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell készülni ma este a fővárosban a Hősök tere környékén a Budapesti Fesztivál zenekar ingyenes koncertje miatt. Délután 4 órától szakaszosan lezárják egyebek között az Andrássy út és a Dózsa-György út egy részét, valamint a Kós-Károly sétányt.
1: Időjárás.
2: Nyugaton és a középső területeken sok, keleten kevesebb napsütésre számíthatunk. Délelőtt a Dunától keletre még kialakulhatnak záporok, a sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 16-23, késő este 11-17 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Folytatódik a Sport délelőtt, mégpedig vívással. Battai Sugár harmadszor lett csapatban világbajnok. Vele és edzőjével Dávid Lászlóval Virányi Zsolt és Urbán Ádám készített beszélgetést.
3: Köszöntjük a hallgatókat méghozzá műsorvezető társammal, Urbán Ádámmal, a Telesport műsorvezetőjével. Két vendégünk pedig nem más, mint Battai Sugár, aki világbajnok, háromszoros világbajnok kardvívó csapatban. Idén egyéniben is világbajnoki bronzérmet szerzett, tavaly az EB-n egyéni bronzérmet, illetve az edzője Dávid László, mind a ketten Debrecenből érkeztek ide a Nemzeti Sportrádió stúdiójába. Köszi, hogy bejöttetek, tegeződni fogunk természetesen, és Urbán Ádám azért a műsorvezető társam, mert hogy ő is vívott, majd a további részleteket elmondja, hogy milyen a kapcsolatotok, tehát jól ismer benneteket, sőt, nem csak a vívást ismeri, hanem így Sugit is, meg az edzőjét is. Honnan indult ez a történet? Kezdjük ezzel. Tehát honnan és hogyan, mert Sugi nagyon fiatalon már kint volt az olimpián, 18 évesen a 2021-es Tokiói olimpián, és itt előbb elsoroltam a kiváló eredményeket, biztos kihagytam egy csomót. Emlékszel még az első edzésre, Sugi, amikor betoppantál a vívóterembe?
4: Emlékszem egyébként. Melegítőbe voltam, mert valami sportos sulis esemény lehetett előtte, vagy valami hasonló, és akkor szüleim mondták, hogy hát akkor nézzünk le vívni, mert én úsztam korábban, azt kicsit untam, és akkor azt javasolták, hogy akkor próbáljam ki a vívást. Lementem a vívóterembe, ami az akkor egyetlen vívóterem volt Debrecenben, és akkor javasolták nekem, hogy hát akkor itt vannak a kicsik az edzésen, álljak be egyből. És Laci volt ott a kicsiknek akkor az edzője, és pont valami labdás játék volt, ilyen reflexfejlesztő gyakorlat, vagy valami hasonló ilyen lábmunkás sztori, és akkor egyből így beállítottak, megtanították így az alapokat, és hát az is már nagyon tetszett, meg nagyon jó volt a hangulat, szimpatikus volt az edző, úgyhogy így tulajdonképpen az megfogott ez az edzés.
3: De még mindig szimpatikus, mert jó közös munkát az eredmények alapján.
4: Egyértelműen.
3: Laci, érdekes arc kifejezéseid vannak.
5: Igen. Még jó, hogy szimpatikus vagyok, különben nehéz lenne dolgozni együtt.
3: Mindig ilyen szókimondó, vagy különben lehet, hogy ez az egyik titka ennek a kapcsolatnak, hogy itt nincs eltitkolva egymás között semmi?
5: Hát nem nagyon gondolom. Ami Sugira tartozik, azt tudja, ami meg nem tartozik rám, azt én nem tudom. Tehát.
3: Külön tudjátok választani tudjuk akkor?
5: Teljesen. Én úgy gondolom, hogy teljesen külön tudjuk választani, és az az egészben a legnagyobb érdekesség, hogy műsorvezető társad Urbán Ádám pedig akkor várt az edzésre, amikor a Sugi először belépett. Mert hogy ő is ott vívott.
3: Na itt akkor feldobtuk a labdát neked, Ádám.
6: Na igen, én többször is kutakodtam már az emlékeimben, hogy vajon én emlékszem-e arra, amikor Sugi először lejött a terembe Debrecenben a Faragtár utcán. Nem emlékszem, egyszer csak ott volt. Ott volt egy kicsi, akkor még 9 éves szőke lány, aki próbálkozott a balkezes vívóállás elsajátításával, és már arra határozottan emlékszem, hogy rögtön a legelején látszódott, hogy na, ő egy tehetség. De tudod, az a fajta tehetség, szoktunk erről így beszélni, akinek, hogyha lehet, hogyha nem egy kardot, hanem egy fakanalat adsz a kezébe, akkor azzal lesz világbajnok. Tehát én azt gondolom, hogy Sugi egy olyan univerzális tehetség, aki a vívósport, és a mi nagy szerencsénk, hogy ezt választotta, mert szerintem másban is elérhetett volna ehhez hasonló sikereket, persze ez már soha nem derül ki, ha csak nem gondolkozol karrierváltáson.
4: Nem, köszönöm, még nem.
3: Remélem, hogy ez a beszélgetés most nem erről szól, hogy Los Angeles előtt 2 évvel akkor gyorsan mondjuk vissza az úszómedencék világába, de mesélj Ádám is, illetve hát nyilván Sugi meg Laci, arról, hogy ott Debrecenben, a Deacban milyen körülmények között indul el az élet, amikor valaki betoppan a vívóterembe?
5: Hát ez még nem a Deac volt, hanem ez még egy korábbi klub volt, de most, hogy a Deacot kérdezted, erről éppen tudok információt adni. Oda bejön egy hasonló korú kisgyerek, megtanítjuk neki az alapokat, ahogy mondta Sugi, reflexfejlesztő játékokat játszunk, és különböző csoportok vannak, van a kezdőcsoport, tényleg ott tanulják meg a vívásnak az alapjait, lábmunka, tengehelyzetek, tartások, fegyvertartások, és utána kezdenek csak egy egész hosszú idő után vívni egymással.
6: Igen, de egyébként magával a Deaccal abból a szempontból nem jártál messze a kezdetektől, hogy amikor Laci Mátészhalkáról Debrecenbe került, akkor is Deac színekben, javíts ki, ha tévedek, kezdte el a munkát. Hát idestova hány éve volt ez?
5: Sok. Nem tudom, ezt meg kell mondani. 2001-2002-ben, és akkor még nem Deac színekben, hanem egy ilyen önképző csoport voltunk igazából, és pont azért alapítottuk meg a Deacnak a vívó szakosztályát akkor, mert hogy versenyre akartunk járni, és versenyezni akartunk, és ehhez kellett az egyesületi háttér.
3: Laci, mi a te kötődésed a víváshoz?
5: Én
3: Máté Szalkáról.
5: Hát onnan semmi, hanem nekem az egyetemről, tehát én 17-18 évesen kezdtem el a vívást, és hát beleszerettem a vívósportba. Nyilván egy ideig sportolóként űztem, de nem olyan magas szinten, és utána edzőként kellett beállnom, mert ott a helyi gyerekeknek, meg az egyetemistáknak meg kellett tartani az edzéseket, és nem nagyon volt már, aki megtartsa ezeket, úgyhogy a TFN elvégeztem egy tanfolyamot, és azóta edzősködöm.
3: Sugi, mennyire szigorú Dávid László? Hát most ugye itt azért mindenki hal minden természetesen, de mi az, ami mindenképpen előre viszi a ti munkátokat ilyen téren?
4: Nagyon precíz, és elég profin dolgozik, úgyhogy mondhatni szigorú, de szerintem ezt megköveteli ez a sportág, mert nagyon összetett technikailag, taktikailag, úgyhogy ezeket mind nagyon magas színvonalon tanuljuk Lacitól, úgyhogy szigorú, de szerintem épp amennyire kell.
6: Hát és neked már egy lájtos Laci jutott, tehát annak idején, amikor mi elkezdtünk Lacival dolgozni, mert dolgoztunk együtt hát sokat, 10 évet legalább, akkoriban hát voltak olyan edzőtáboraink mind Máté Szalkán, Nyíregyházán, egyéb helyeken, ahol az éjszaka közepén bejöttek sippal, dobbal felkelteni minket, és akkor irány futni az éjszakába. Tudtam, hogy ez nem dívik most már a kettőtök munkájában.
4: Nem, ritkán, nekünk reggeli futások voltak, de nem ilyen.
6: Tehát innen
4: szélsőséges.
6: Nyilván ez a közösség összekovácsolását szolgálta, és Laci mindig is nagyon értett ehhez egyébként, hogy hogyan lehet egy közösségben dolgozni, mert azért ezt nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a vívósportág az egy nagyon-nagyon Budapest-centrikus sportág, és hát azok alapján, amit Laci is említett, hogy mennyire a nulláról kellett bármit is felépíteni. Tehát az, hogy most itt ülnek ők háromszoros világbajnok, mester és tanítvány, kétszeres olimpikon, ez felfoghatatlan egyébként. Tehát hogyha nem is 2002-ben, de még a 2010-es évek elején is azt mondjuk egymásnak, hogy te felnőtt háromszoros világbajnok tanítványod lesz, vagy kétszeres olimpikonod lesz, hát hüledeztünk volna. Tehát egy utánpótlás, tehát egy junior magyar bajnoki 5. helyet úgy ünnepeltünk, Attila Hotel egyébként.
5: Igen,
6: ott történik az ünneplés.
5: Reklám helye, igen.
6: Óbudán. Tehát úgy ünnepeltünk, mint szerintem Suginak egy világkupa győzelmét, mert az akkor annyit jelentett, és ez egy nagyon-nagyon hosszú út volt, és kicsit mesél nekünk Laci erről, hogy mik is voltak ezen az úton a legfontosabb állomások.
5: Hát visszatérnék erre a véres szadista edzőre, tehát egy olyan gyerekről.
3: Rá akartam volna mindenképp kérdezni, hogy ez hogy is volt.
5: Hát ez úgy volt, hogy amikor bemelegítést vezényeltem, akkor Ádám 11 évesen közölte velem, hogy ő bemelegít, amikor a radiátoron támaszkodott. Na, ilyen alapoknál azért kellett egy kis szigort gyakorolni, és a sugárra ez nem volt jellemző. Tehát ha neki azt mondtam, hogy mit tudom én, szögd egy 10-et, akkor biztos, hogy 20-at akart. De igen, ez így indult. Hát a kezdetek azok, ugye mi az egyetemen vívtunk, és amikor el akartunk kezdeni gyerekekkel foglalkozni, nekem az edzőm, Félegyházi Máté akart az utánpótlással is foglalkozni, akkor a ő régi egyesületébe indítottuk be a munkát, mert a Deac az csak akkor az egyetemi sporttal foglalkozott, és nekünk szükség volt egy olyan egyesületre, ami a kicsikkel is foglalkozhat, és hát iskolába béreltünk termeket. És ez ott a 2006-tól 2012-ig ez egészen sokáig így működött, és a 2007-ben Félegyházi Máté kiment Törökországba, és akkor szakadt rám az egész, igazából azóta csinálom. Volt, hogy egyedül, volt, hogy később társakkal, és az első ilyen utánpótlás eredményeket az pont Ádám meg a Ádám korosztálya kezdte elhozni. Ugye ő 98-as születésű, és ott a 2011-12-es évben voltak az első ilyen eredmények. milyen gyerek eredmények, gyerek újoncserdülőre.
6: Hát országos versenyeken döntők, meg a... Igen, hát akkor nagyon örültünk, amikor bejutottunk a legjobb 8 közé egy országos bajnokságon, debreceniként, meg egyáltalán vidékiként, hát néztek ránk, hogy ezek meg honnan jöttek, meg mióta vívnak, és akkor mondtuk, hogy 2-3 éve vívunk, és néztek ránk a budai srácok, hogy akik 5 éves koruk óta ott voltak a teremben, hogy ez nem semmi, tehát már azért ott látszódott, hogy valami jó munka folyhat egyébként. De
3: Sugi, első eredményeidre, hogy emlékszel vissza, tehát hogy neked már akkor is ott jöttek 10 évesen?
4: Igen, az első versenyem az egy valamilyen Mikulás kupa volt, azt hiszem, ott 5. lettem, és egy tussal kaptam ki. Ez elég élesen él bennem, de amúgy meg
3: nem jutottál
4: élveztem.
3: Mondjuk az elődöntőbe?
4: Ott nem. A második versenyem volt valamilyen utánpótlás verseny, és azt megnyertem. Igen.
6: A Mikulás kupa az 10 éveseknek a versenye.
4: Igen.
6: De erről beszélünk.
5: És az utánpótlás a saját korosztályában nyerte, nem idősebbek között. Hát ez, erre biztosan emlékszem, meg az utolsó találatára is emlékszem. Véletlenül belevágott a másik kislánynak a támadásában, és az sírva jött, hogy ő nem akar így nyerni, mert ő tudatos tust akar adni. Tehát ilyen volt már kicsinek.
4: Nagyon arra törekedtem mindig, hogy azt csináljam meg versenyen is, amit gyakoroltunk. Mert ugye Laci ezt tanította. Úgyhogy.
3: És mi van, ha valaki ilyen ösztönösen jót csinál?
5: Azt nem öljük ki belőle, hogy ösztönösen jó valamibe. Hát arra rá kell erősíteni nyilván.
3: De meg kell mutatni azt, hogy lehet ezt tudatosan is csinálni, mert nyilván abból lesz a folyamatos eredmény.
5: Igen, én úgy gondolom, hogy igen, de tévedhetek is.
6: Hát de egyébként ez egybevág, és most nem akarok nagyon eufemizálni, de a Santelli mester, Italo Santelli, ugye, aki a század elején kézbe vette a magyar kardvívás irányítását, és aztán ugye többek között Gerevics Aladár mestere is volt, ő mondta azt a maga tört magyarságával, hogy az intuíció a legfontosabb. Tehát, hogy ő mindenkinek más iskolát ad például, mert azt nézi meg, hogy ki miben a jó, milyen ösztönösség jön elő benne. Hát én meglátásom szerint itt Lacinak az volt a szerencséje, hogy Sugiból olyan intuíció jött elő, mint hogyha csak a, nem tudom, a borsodi féle iskola, mint a példánya lett volna.
5: Elképzelhető, de mondjuk most itt pont összerakva, amit mondtál, ugye ez az ominózus első verseny, amit ezt a belevágással nyert meg, az egy tempóvágás, ugye? Tehát a ellenfélnek a rossz támadásába belevágott fejre. Na, azt azóta csiszolgatjuk, hogy ez csuklóra is menjen.
6: Lám, mivel nyert.
5: És mivel nyerte meg a csapat a világbajnokságot? Egy elővágással, ugye?
3: Battai Sugárral, a háromszoros csapat világbajnok és egyéniben VB bronzérmes, EB bronzérmes kardvívóval és edzőjével, Dávid Lászlóval beszélgetünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Ha már ennyit mondtátok ezt, hogy ez egy fővárosz-centrikus sportág, ez is már, mint a vívás, nagyon nehéz ott maradni Debrecenben?
5: Nekem nem nehéz. Én igazából Debrecen mellett élek, de Debrecenhez nagyon-nagyon sok minden köt, de szervezést igényel. Tehát, hogy kicsit nagyobb szervezést igényel, mintha itt Budapesten élnék. És szerintem ez Sugival is így van, de ezt nem mondja ő szerintem, hogy...
4: Egyetértek Lacival. Igazából én külön szeretek így hazajárni. A családhoz, a klubhoz azért ad egyfajta ilyen biztonságot ez a debreceni közeg. Úgyhogy én ezt kifejezetten szeretem, de persze azért ez szervezést igényel. De szerencsére ez mind így a debreceni egyesület, egyetem eléggé támogatják. Úgyhogy ennek nagyon örülünk, meg a válogatott is tud ehhez alkalmazkodni, ha kell.
3: Hát ide is jöttél már a Nemzeti Sportrádió stúdiójába, egy kis bőröndöt cipeltél, és aztán úgy mentél tovább, de ezek szerint akkor te szereted az ilyenfajta kihívásokat. Ha hívna egy fővárosi klub, akkor mi lenne, hogy itt ilyenről is kérdezzenek?
4: Nem hiszem, hogy mennék. Én nagyon kötődök Debrecenhez, egyrészt a klubhoz is, de úgy magához, így a városhoz is.
6: És azért jársz így is eleget Budapestre.
4: És egyébként meg vagyok sokat.
6: A válogatott keretedzéseken azért Laci is, meg Sugi is legalább heti 2 napot itt tölt a fővárosban.
3: És meg egyetlen,
4: vagy 3-at. Igen.
3: És egyetlen mondtam még, hogy Dávid László szemében, ugye te beugrottál most a női kardválogatott szövetségi kapitányi pozíciójába.
5: Vezetőedzőjeként.
3: Bocsánat, javítom. Tehát vezetőedzője voltál, amikor 3. lett világbajnok 2022 és 23 után. Ezúttal Hongkongban. Nem Afrikában, nem Európában, hanem Ázsiában a női kardválogatott, de erről majd később fogunk beszélgetni. Még azért maradjunk itt a kapcsolatnál, a ti kapcsolatotoknál. Mi volt a legnehezebb pont? Tehát biztos volt olyan, azért nem csak tündérmese, meg hollywoodi történet, amikor egy tinédzser lány felnőtt lesz, jönnek itt az eredmények, olimpikon, Debrecen, Budapest, ingázás. Volt ilyen mélypont súlya, amikor azért azt mondtad, hogy jobb lenne, ha Budapesten lennék, vagy egyszerűen, amikor még mondjuk nem volt meg az első olimpia után, akár 21-ben, vagy akár előtte, az pont egy Covid korszak, tehát hogy valami nehéz hullámvölgy volt-e itt a pályafutásod során?
4: Voltak kihívások, és okozott sok fáradalmat, például az, hogy hajnali vonatokkal jöttem fel, és utaztam vissza még, amikor gimis voltam, de nem cseréltem volna el valahogy így. Így mindig az volt bennem, hogy megéri ez a kelés, és ugyanúgy tudtam jól teljesíteni az edzéseken, a versenyeken, és tényleg szerintem ez inkább hozzáadott a mentális egészségemhez, meg úgy, nem is tudom, készenlétemhez az, hogy én Debrecenbe is járok, és hogy ott ez megvan nekem, ez a safe place.
3: Laci, te hogy figyeltél ezt az eseményt itt az elmúlt 5-6 évben? Mert hát tényleg idézőjelben célpont vagytok jó értelemben. Vett célpont, mert egy sikeres dúról beszélünk, egy sikeres klubról.
5: Igen, de hogy ezt mi mindig így építettük fel, tehát én is a kollégáimmal együtt úgy építettük fel, hogy mi Debrecenben akartunk komoly vívósportot létrehozni, meg komoly vívósportot csinálni, és nem Sugár volt ugye az első válogatott sportolónk, nyilván korosztályos válogatottakról beszélünk, és már a korábbi gyerekekkel is meghatároztuk, hogy ezt hogy lehet hosszú távon csinálni. És igazából Sugi ebben nőtt bele. Tehát ő neki az, hogy el kell menni egy versenyre, utazni kell 2 órát, és nem a 4-es-6-os villamosra ül fel, ez teljesen természetes. Nálunk a pici gyerekek is ugye úgy kezdik a versenyzést, hogy reggel 5-kor csapatbusznál találkozó, be a buszba, 7-re, 7:30-ra fenn vagyunk a versenyen, és akkor 10-től vagy 9-től, amikor kezdődik a verseny, addigra már itt vagyunk. Tehát ebben nőnek bele.
3: Nincs is egy motiváció esetleg, amit a falra kitesztek, vagy a bejárati ajtó fölé, ott a hokis szövetségi kapitány Pat Cortina írta ki ugye angol nyelven, hogy be humble, hogy légy alázatos, mert te annyira jó dolgokat mondasz, meg érdekes az egész filozófia, amiről beszélsz, hogy el tudnám képzelni. Van ilyen esetleg a debreceni vívó csarnok környékén, vagy ha nem, akkor lehet, hogy lesz majd. Vagy mit tennétek ki? Milyen jelmondatot?
4: Laci személye ez a felirat, amit ő így sugároz, meg átad.
3: Tehát ki se kell írni ezt, hanem
4: azt hiszem, átjön.
5: Egyébként remélem át tudom adni, igen.
6: Egy időben az volt a mondása, hogy a lényeg, hogy a séró jól álljon. Ez többnyire nyilván, amikor tinédzser fiúkkal és lányokkal dolgozott együtt, akkor azért egy tükrös teremben ráadásul, akkor ezt sokszor mondogatta, még annak idején a 30. szülinapjára akartunk egy ilyen pólót csinálni, de ezzel megkéstünk, és most már utólag ezt elárulhatom, hogy nem sikerült. Ez akkor jelmondat volt.
3: Ezt te találtad ki, vagy olvastad valamit?
5: Nem, ez szerintem nem is tőlem jött. Kollégámtól, szerintem ezt Ákos találta ki, Patúcs Ákos.
6: De tökéletesen rád ragadt.
5: Kiváló vívómestere, és akkor láttam, hogy mindig az ugye én elég korán nevezhettem a hajzuhatagomat, és
3: a hallgatóknak mondom, igen, tehát
5: igen, nem, elég korán elveszettem a hajamat, és hát a fiúk azok tényleg többet törődtek a hajukkal, mint azzal, hogy jó legyen az a vívóállás, meg a lépés, meg a kitörés, és ez így jött.
3: Folytatjuk a beszélgetésünket Battai Sugárral, valamint a Dávid Lászlóval. Debrecenből érkeztek ide a Nemzeti Sportrádió stúdiójába 3-szoros csapatvilágbajnok Battai Sugár és edzője Dávid László, beszélgető társam, műsorvezető társam pedig Urbán Ádám. Még ott hagytuk abba, hogy mi történt Debrecenben, hogy építettétek fel ezt az egész vívóklubot, mennyire nehéz ott, milyen nehézségek vannak, illetve mi a legfőbb jelmondat, és akkor kiderült, hogy Dávid László személye az, ami ott belengi a vívócsarnokot. Ádám, most melyik történettel folytassuk, mert még azért már lassacskán majd bele kezdünk abba is, hogy lesz valaki 3-szoros csapatvilágbajnok, meg mi történt Hongkongban a nyáron, de még az előző részben Sugi mondott egy olyat, és azt egy korábbi beszélgetésben, talán idei beszélgetésben hallottam. Én ezzel folytatnám, hogy számodra roppant fontos, és akkor mind a ketten hozzászólottok, hogy te akkor vagy a legeredményesebb, ha az életben körülötted minden rendben van, tehát ugye egyben vagy, és erre figyelsz a pszichológusoddal is.
6: Szerintem ezzel a témával folytassuk.
4: Kiváló témaválasztás. Igen, én akkor érzem magam sikeresnek a sportban, hogyha így a magánéletem is rendben van, de De azt hiszem, ez mindenkinek fontos, és akkor tudunk a legjobban teljesíteni, hogyha úgy kerek minden, vagy úgy legalábbis így rendbe tudom szedni az életemet. Úgyhogy igen, ezért is dolgozom pszichológussal, hogy ezt a versenyjáró stresszt, meg bármi magánéleti stresszt, azt feldolgozzak, megoldjak, úgyhogy igen, ez nekem fontos.
3: Hány éve tart ez a kapcsolat a pszichológussal? Mert egyrészt ezt a mondatot azért nem minden sportoló meri így kimondani, hogy fontos igenis a magánéletem, körülöttem minden rendben legyen, mert akkor tudok eredményes lenni. Én ezt ritkán szoktam hallani sportolóktól.
4: Persze az is egy a profizmus egy szintje, hogyha esetleg nem minden, vagy nincs minden rendben, akkor is tudjon jól teljesíteni az ember a versenyen. De nyilván arra törekszem, hogy ez ne így legyen. Szerintem egy 10 éve talán már együtt dolgozunk. Eleinte nem volt annyira sűrű, meg ott fiatalként inkább így a, nem tudom, relaxációs gyakorlatok, hogyan zökkentsem ki magam, hogyha valami rossz flúban vagyok, ilyesmi praktikákat tanultam, de aztán meg ez rendszeressé vált, és így az önfejlesztés és a sport pszichológia felé mentünk.
3: De ez nagyon régóta tart, akkor 10 év a te esetedben, aki 23 éves, tehát akkor ott bőven a serdülőkor végén, tehát már általános iskolában elkezdtél járni, de ez jó. Igen. Ezt is itt Magyarországon később fedezték fel. Laci, te támogattad ezt, vagy te is?
5: Én ajánlottam.
4: Sőt, igen.
5: Igen, én ajánlottam, és a Robival dolgozik, az orosz Robival, Debrecenbe ismert szakember, de szerintem országosan is ismert szakember, ő korábban tékvandózott, ugye? Valamelyik keleti küzdősportot űzte, egész magas szinten, és akkor javasoltam Suginak, amikor egészen fiatal volt, és már feljárt keretedzésekre, tehát ott volt egy ilyen terhelés, hogy utazgatni kellett, ott volt mellette az iskola, és ott volt mellette az, hogy ő már akkor kadett válogatott volt, tehát ő újonc serdülőben már a kadett válogatottnak a U17-es válogatott volt, és az én javaslatomra mondtam, hogy próbálja meg Robit, és ő azóta együtt dolgoznak. Úgyhogy szerintem az egy jó választás volt.
6: Gondolj bele, Zsolt, meg gondoljanak bele a hallgatók, hogy bár igen, nagyon fiatalon elkezdte Sugi ezt a munkát, de hogyha már 13 évesen felnőtt országos bajnoki döntőt vívsz, tehát a 8-as döntőbe bejutsz, akkor az azért már megmutatja, hogy nagyon komolyan kell tervezni, számolni, és ahogyan itt beszéltek is róla a többiek, Lacinál ez még korábban hangsúlyos volt egyébként, hogy a mentál higiéné rendben legyen a sportolóknál. Eszembe jut például 2014-5, talán 5 lehetett tájékán elküldött többünket. Szerintem ilyen pályázat alapján lehetett menni sporttehetségek mentál tábora Szilvásváradra, és ott dolgoztunk együtt pszichológusokkal, sportpszichológusokkal. Voltunk vívók, asztali teniszezők, labdarúgók, például Balog Norbival ott ismerkedtünk, meg kétszeres válogatott korábbi Palermo DVSC játékos Norbival is például. Tehát, hogy már akkor tudatosan készült arra Laci, hogyha vannak ügyes tanítványok, akkor azoknak minden eszköztár rendelkezésére álljon. És hát Suginál mindez eredménnyel is társult.
4: És emellett nyilván a mentális felkészülés mellett a fizikai kiegészítésekre, úgyhogy tényleg elég sokrétűen fontosnak tartott a Laci a felkészülés, nem csak így a vívás szintén.
3: Nálad most ez mentálisan miben nyilvánul meg? Mert azt azért már észrevettem, hogy te nem az a vívó vagy, aki a találat után ott ordibál egy nagyot, hanem inkább vagy előtte, vagy közben. Nyilván ez egyénisége válogatja.
4: Igen. Én szerintem ez így a személyiségemből fakad leginkább, de persze ez így a mentális felkészüléssel is, hogy olyan fókuszál tudok lenni, de igen, én egy ilyen higgadt embernek mondanám magam.
6: Hát igen, bocsánat, csak hogy azoknak a hallgatóknak, akik nem gyakran járnak vívóversenyre, hogy ez egyébként akusztikailag hogy néz ki. Tehát legyen ez egy igen, ezt Bambi versenynek hívtuk, tehát ugye legyen U10-től kezdve felnőttig junioron át. Itt visítás van, ordítás van, hát nyilván nemtől függ, hogy melyik. Óriási hangzavar. Nyilván.
3: Most a pengék csattanásáról nem is beszélek.
6: Hát persze, az van, hogy van egy akció a páston, és vagy azért kiabál, sikít, ordít a vívó, mert örül annak, kijön belőle a feszültség, hogy ő adta a találatot, vagy pedig meg akarja győzni a mérkőzés vezetőt, a zsűrit arról, hogy figyelj meg, de hát ezt én adtam, hát látod, azért örülök annyira ennek a túsnak, tehát hogyha esetleg a hallgatók láttak már, vagy néznek vívóversenyt, akkor érdemes ezen a szemüvegen keresztül, mit ordibálnak ott a pásna, ezt ordibálják, és ez az, amit Sugi nem csinál, és ennek ellenére, vagy éppen ennek köszönhetően nem áll egyébként ugye hisztis vívó hírében, szerintem kevés zsűri pikkel rá például.
5: Sőt, kimondottan kedvelik.
3: Ez nagyon nagy előny, vagy mekkora előny egy olimpiai döntőben, egy világbajnoki döntőben, stb.
5: Nem tudom, még olimpiai döntőt nem vívtunk, de szeretnénk a lányokkal majd. Előny, én úgy gondolom, mert tisztán vív, és ugye ezt értékelik a zsűrik. Tehát látják, hogy mit szeretne csinálni, meg is tudja valósítani, és hogyha esetleg egy olyan döntést kell hozni, ami nem teljesen könnyű, akkor szokták preferálni azt, hogy valaki tudatos és látványosan tudja végrehajtani ezeket a dolgokat.
3: Ezért is jó, hogy ilyen fiatal korban elkezdtem már pszichológushoz járni. Szerintem, mert ez is szépen felépült benned, ugye vívásról beszélgetünk, azon belül is kardvívásról, mert mindig megkapom a vívóktól, hogy a tör, párbaj, tör, kard, ez három külön sportág, ne próbáljam meg egyként kezelni, mert az óriási szakmai hiba. Szóval most akkor kardvívás, Batta és Sugár és edzője Dávid László és Urbán Ádámmal kérdezzük őket. Ott tartottunk tehát, hogy pszichológus, meg az, hogy te egy ilyen nagyon tudatos versenyző vagy, és hogy ez még előny, mert hogy tisztán vívsz. Egyébként mentálisan, amit a pszichológus beléd, hát nem tudom, mi a jó kifejezés, tehát amit kér tőled, azt mikor tudod előhozni ott egy adott versenyen, akár egy csapatvilágbajnoki döntőben, akár egy fontos asszóban? Mit és mikor, hogyan?
4: A pszichológus nem szokott kérni tőlem, igazából így nekem kell mindig rájönnöm megoldásokra, vagy hogy tényleg nekem mi a legönazonosabb, akár egy hogyan tudok befókuszálni, hogyan tudok váltani. Úgyhogy igazából így ezt nem ő kéri, amiket úgy közösen megfejtünk, vagy így rávezet azokat. Most így igyekszem így a szezon alatt, szerintem tök jól be tudtam építeni, hogy milyen rutinokat alakítottam ki közvetlen az asszó előtt, vagy a nagyobb szünetekben.
3: Például magadhoz beszélsz, mintha ezt hallottam volna?
4: Van olyan is, egy-két ilyen magamat hájpoló szóval, de amúgy most, ami így egész jól bevált, meg úgy nagyon jelen tudok lenni, hogyha egy kicsit így egy pár másodperce csak meditálok, leülök egy székre, becsukom a szemem, akár így közvetlen az asszó előtt, vagy van ez a kórum, ahol be kell mennünk az asszók előtt, mielőtt szólítanak minket, és akkor ott egy kicsit le tudok ülni, és így hát a lényeg, hogy így a jelenben legyek, és akkor ezt igyekszem így valahogy előidézni.
3: Láttam még egyet, hogy dobbantasz, amikor a pásra lépsz.
5: Az félelmetes.
4: Az meg, hogy így magamat is, hogy önbizalmat adjak magamnak, és olyan. És egyébként a másikat is ezzel tudom egy kicsit így demoralizálni.
5: És elvegyen önbizalmat a másiktól. Igen. Tehát, igen. Ezek fontos dolgok.
6: Hát ez egy színház. Ez egy színház, ez a sport. Különösképpen a kardvívás egyébként. Tehát itt nem mindig a jobb vívó nyer, nem mindig az nyer, aki jobban fel van készítve, hanem az, aki be tud mászni néha a másik fejébe. Sugi alapvetően szerintem nem ez a vívó, mert megoldja ezt technikából, tudásból és taktikából, de vannak olyan vívók, és a legsikeresebbek között is, tehát a...
3: Hát bocsánat, hogy a szabadba vágok, épp hogy csak éltetek, már mint a két fiatal, itt ugye Ádám és Sugi, hát Aldo Montano, hogy hát győzte le Nemcsik Zsoltot Athénban 2004-ben.
6: Hát persze, tehát az is egy igen legendás.
3: A hallgatóknak mondom, hogy hát Zsolt, hát szépen nem tudom körülírni, az olasz mindent megtett annak érdekében, hogy megengedett, nem megengedett, mondjátok el ti, mert...
6: Hát Zsolt feltett, egyébként meg Zsolt feltett egy vonalat a végén, egy vonal akciót, ami, hogyha megül a pengehegye a Montanónak a testén, akkor elvileg a Zsoltnak kellett volna nyerni azt az asszót. Ez nem így lett, mindegy is, igazából ott az volt ugye a sztori, amit egy ilyen cigánykerékkel ünnepelt meg a Aldo Montano, hogy ugye neki az édesapja is olimpiai bajnok, meg eleve ott kicsit az volt a sztori, csak hogyha már szóba jött ez a verseny, hogy ott azt mondja az angol, hogy a legacy az folytatódjon, stb. De egyébként saját jogán is a Montano igazolta aztán klasszisát, mert jóval később 2011-ben egyéni világbajnok lett Catániában.
3: De hogyha már színészkedés mondtál, az
6: de ő egy iskola példája,
3: beletett, hogy...
6: ő egy iskola példája, mint valamennyi olasz vívó, egy-kettőt leszámítva egyébként, és akkor tán a Sandro Bazadzét keveseknek kell bemutatni, akik férfi kardversenyt láttak, a georgiai világbajnok, aki meg aztán tényleg...
3: Ő a jelenből.
6: Mindenkivel összeveszik meg saját magával.
3: Lacival is. Összenézek, hogy nekem az megvan gyerekkoromban, nem is voltam annyira gyerek, talán 18 éves a barcelonai olimpián, amikor Szabó Bence ott még ugye
5: 5-1-5-1
3: tehát, hogy kétszer is lemosta Marint, az olasz, nem volt esély, ott a színészkedése nem volt esély, ezt is el lehet. Valószínűleg egy adott nap kell hozzá, meg...
5: Jó, ha van nap, igen. Uh-huh. Jó, ha jó napja van a vívónak, ezt most láttuk a világbajnokságon is, hogy a német kislány meglepte a teljes mezőnyt.
3: Akkor beszéljünk most már szerintem a hongkongi világbajnokságról, tehát 2026 nyarán, 22 és 23 után meglett a harmadik csapatvilágbajnoki aranyére, méghozzá egy újoncos Pisszannával, és akkor ugye a három másik hölgy közül két háromszoros világbajnok van, te Sugi, illetve Szűcs Luca. Az a Szűcs Luca, aki a döntőben egyébként ott a harmadik asztalnál egy 12-3-as fordítással nagyon sokat hozzátett, de hát az még csak az első fontos lépés volt a kínaiak elleni döntőben, az elődöntőben a franciákat győztük le. Szóval akkor nézzük ezt a világbajnokságot, azért az egyénivel kezdődött.
4: Igen.
3: Volt a pszichológus... Mit mondott erre a VB-re? Mennyire volt benne, hogy ennyire sikeres legyen? Meg Laci, te is majd aztán elmondod, hogy mit vártál először, vagy eleinte ettől a VB-től.
4: A pszichológusom egyébként csak utána mondta, hogy gratulál, és látja, hogy jó úton járok. De amúgy sikeres volt azon a téren is a felkészülés, de nyilvánvalóan így a vívás szakmai téren is. Úgyhogy hát igen, nagyon, nagyon profi, meg tudatosan készültünk, és egyébként kint is jól folytatódott a felkészülés, ugyanis az aklimatizáció miatt, vagy az időeltolódás miatt azért hamarabb utaztunk ki. Ott is még folytattuk az edzéseket, úgyhogy igen, jól indult.
3: Említetted már ezt a német versenyzőt, Laci, ugye Eichler, de volt egy másik is, az orosz, akit legyőztél méghozzá, az egy kulcs pillanat volt egyéniben a Mihajlovát a legjobb 8 között. Érezte valami olyasmit, hogy azért ez a te napod? Mert egyéni világbajnoki bronzérám az is kevés embernek van. Még persze kell egy lépés, és akkor lehet egyéni világbajnoki cím is.
4: Éreztem amúgy már így a nap elején is, hogy persze ott volt bennem a versenydruk, meg talán egy picit annál jobban izgultam az első asszóban, de így talán annak az asszónak a második felére úgy egészen felszabadultam, meg úgy lazán tudtam vívni, és így asszóról-asszóra egyre magabiztosabb lettem. Úgyhogy az orosz ellen is például úgy elég magabiztosan tudtam odaállni, nem tettem magamra terhet, tudtam, hogy egy erős ellenfél, kaptam már ki tőle, taktikailag megbeszéltük, hogy mit kellene csinálni, és ezt igyekeztem minél fegyelmezettebben megcsinálni, és ez be is jött, úgyhogy azért az például egy nagyon értékes győzelem volt.
3: Laci, mekkora súlya van értéke ennek a VB egyéni bronzéremnek?
5: Mindenképpen értéke van, tehát nagyon kevés embernek van Magyarországon női kardba bronzérme a világbajnokságról. Viszont én a Sugi
6: kettőnek.
5: Kettőnek, Sugin kívül.
6: Nagyor Sójának és Márton Annának.
5: Így van. Viszont azért dolgozunk, hogy ne ez az egy legyen. Tehát a Sugi fejlődése az töretlen. Mindig vannak hullámvölgyek, meg hullámhegyek, de ebbe az évben, hogyha bárki megnézi az egyéni eredményeit, tele van világkupa érmekkel, világkupa döntőkkel, úgyhogy igazából Európa bajnoki 8, ugye, most idén az igen. volt, tavaly Európa bajnoki bronzérem, tehát nagyon kiegyensúlyozottan tud teljesíteni, és a cél az, hogy ezt megőrizzük. És ez a világbajnokságon esetleg egy olimpián kijöhet az, hogy ott is kiegyensúlyozottan fog teljesíteni, és az bizony érem.
6: Hát ami a kiegyensúlyozottságot illeti, ugyan holt versenyben, de a világranglista élén fejezte be ezt a szezont, végül másodiknak hozták ki, én nem tudom, a legjobb eredmények súlyozása, vagy mi alapján, de ugyanannyi pontja van, mint annak, aki megnyerte a világranglistát, tehát ez is egyszer sikerült Márton Annának, talán magyar női kardvívónak bizonyosan. Ez... Tényleg, amit mondasz Zsolt, hogy egy lépcsőfok hiányzik gyakorlatilag ahhoz, hogy egy abszolút ikonja legyen egyébként Sugi a sportágnak, és nem tudom, hogy ez egyébként te mennyit gondolsz erre, hogy amikor elmész egy nemzetközi versenyre, és belépsz a terembe, akkor érzed magad körül azt az aurát, amit egyébként sok ilyen klasszis vívón érzünk, hogy na, ők érzik maguk körül.
4: Azért így nem annyira, vagy nem figyelek erre. Persze vannak olyan sportolók, akiknél igen, meg úgy érzem, hogy talán egy kicsit tart tőlem, amikor felállok ellene vívni, de azért tényleg ez egy olyan sportág, hogy minden a szó más, és mindenki mindenkit meg akar verni, úgyhogy azért ott maga biztosan kell odállni mindenki ellen, egy jobb vívó ellen is. Úgyhogy hát igen, azért érzem, hogy ott a helyem az élmezőnyben, és ezért küzdök, hogy ott is maradjak.
6: És szerinted, hogyha egy picit, nem biztos, hogy az arrogáns a jó szó, de hogyha picit ilyen dörzsöltebb mentalitást erőltetnél magadra, az előrébb vinne, vagy nem lennél önazonos teljesen?
4: Jelenthetne előnyt, igen, hogy így a magabiztosságomat jobban sugalljam.
6: És mi kell ehhez, hogy te dörzsöltebb legyél?
3: Ádám például most az asztalra csapok. Tehát ez az első.
6: Engem ez nagyon-nagyon érdekel. Bármikor beszélgetünk Sugival, nem titok, jó barátok vagyunk, szoktunk összejárni, stb. És engem ez érdekel, hogy ez az áldott jó kislány, hogyha ránéz, a televízió néző, rádióhallgató nehezen néz rá, de ezt látja, hallja, hogyan lehetne egy minden hájjal megkelt, mert egy kardvívónak minden hájjal megkentnek kell lennie.
3: Hát igen, ezt ecseteltük elő, a férfiaknál igaz, de...
6: Hogyan lehet az, és a kérdés Lacihoz is szól.
5: Na, ennek örülök, mert akkor én válaszolnék először. Szerintem, aki ilyen szinten tud vívni, meg ilyen alázatos, annak nem feltétlenül kell ilyen teljesen dörzsöltnek lenni. Tehát, hogyha Sugár meg tudja az ellenfelet verni tisztán a vívás tudása alapján, akkor nem kell elkezdeni a műbalhét, meg nem kell a dörzsöltséget, de egyébként dörzsölt, tehát, hogy csak nem mutatja.
6: Elegáns?
5: Megvan a magához.
6: Elegánsan
5: dörzsölt. Ez jó szó.
4: Így.
6: De bocsánat, csak hogy kérlek, hát, szólj hozzá.
4: Én is elhiggyem, ez kell hozzá.
3: De miért nem hiszed el?
4: De hiszem.
3: Vagy mit nem hiszel el? Vagy mi a különbség csak, például az agresszivitás és a dörzsöltség között a vívásban?
5: Hát az agresszivitás az ugye mindenképpen negatív dolog, tehát ott mondjuk jár hozzá egy megfélemlítés, vagy valami. A dörzsöltség az pedig az a jó magyaros rész, hogy megvan a magamhoz való eszem. Például egy érdekes, amit mondani fogok, mert tudom, hogy nem ezt szokták a élsportolóknak tanítani, de én Suginak mindig azt tanítottam, hogyha jobb, mint a többiek, és például a csapatnál is ez egy kulcskérdés, emelje fel a többieket a saját szintjére, mert akkor ő azáltal megint tovább tud fejlődni. Tehát ne megalázza, ne hátulról jöve verje meg, hanem szemtől szembe. Egyébként ennek a sportnak ez lenne a célja. Tehát ez egy lovagi sport. Ha ott van két vívó, győzzön a jobbik. Én szerintem. És én ezt próbálom a tanítványaimnak átadni, ezt próbálom a tanítványoknak tanítani, valaki nyitott rá, valaki nem, nyilván könnyebb az a dolgozni, aki nyitott az ilyen típusú viselkedésre.
3: És amit Ádám itt feszegetett, ebbe az irányba azért még kell menni, ott kell fejlődni, vagy amit mondtál, hogy meghagyod a Sugi technikai tudása olyan magas, hogy ő verje meg így a mezőnyt?
5: Ha nem érzi magát komfortosan ettől, hogy kivetkőzzön magából, szerintem akkor nem kell. Például az, amit Ádám is említett korábban, ez a sikoltozás. Hát szerintem undorító dolog a páston, de hát nyilván valakinek kell, valakinek szükséges. És én is mondtam annak idején a Suginak, hogy hát lehet, hogy meg lehetne próbálni, vagy ilyesmi. Nem próbálta meg, mert hogy mondta, hogy ő nem érzi ettől jól magát. És a cél az, hogy jól érezze magát a páston, mert akkor van esélye a győzelemre.
3: A háromszoros csapatvilágbajnok Battai Sugár, vagyis kardvívó a vendégünk és edzője Dávid László, és itt Urbán Ádámmal kérdezzük a Nemzeti Sportrádió stúdiójában a Telesport műsorvezetőjével. Én meg Virányi Zsolt vagyok, de ennél fontosabb, hogy Sugi. Most akkor rátérünk Los Angelesre egy mondat erejéig, mert nyilván ez a beszélgetés itt majdnem egy órán keresztül úgy nem telhet el, hogy erről nem mondtok valamit, és akkor gyorsan ezen túl lendülünk, és még visszatérünk a hongkongi VB-re. Hát mindjárt itt van a Los Angeles-i olimpia. Nagyon abból a csalódottságból a kart csapat, hogy végül hatodik lett kétszeres világbajnokként Párizsban, abból hogyan sikerült akár csak neked feltápászkodni, azt hogy élted meg, és akkor mi a cél Los Angelesre, úgyhogy egyéni VB bronzérmes is vagy.
4: Mindannyian igyekeztünk ezt így egy pozitív irányba lendíteni, mert egyébként, hogy ott voltunk az olimpián, és hatodikak lettünk, azért ez mégiscsak egy jó dolog. Tulajdonképpen így közösen lendültünk szerintem ezen túl, pszichológussal, edzőkkel, csapattársakkal, és igyekeztünk mindig a következő lépésre figyelni, amit Laci is mindig hangsúlyoz, hogy lépésről lépésre, Úgyhogy ezek a szép világbajnoki érmek szerintem segítenek ennek a túllendülésében, és most már egyértelműen legközelebbi olimpiára fókuszálunk.
6: Ahol a cél pedig az, hogy
5: kijussunk. Tehát ez az elsődleges cél, hogy kijussunk.
4: Igen, ugyanis nem még olyan... nincs meg a kvalifikáció.
5: Igen, nem olyan könnyű kvalifikálni egy olimpiára, és hogyha kijutottunk, akkor lehet beszélni minden másról.
6: Tételezzük fel, Sugi, hogy megvan a kvóta.
3: Nem ússzátok meg, és, nem. És, kell behívok egy harmadik társadalmi sorvezetőt, hogy ő is

0: hajózóknál amerikai srác fél éven keresztül, éven keresztül végigverte a mezőnyt, kiment az első olimpiájára, és tele volt a nadrág.
1: Hát mondok én egy judós példát, Tóth Krisztián, aki a szövetség elnöke, de Rióban legendás interjút adott, hogy összenyomta az olimpia.
0: Igen,
1: ott. Tehát, ennél szerintem Sugi sokkal erősebb, meg jobb a helyzet, de értem, amit Ádám pedzeget, hogy valóban az a szituáció még nem jött el.
0: Igen, itt most bezárom ezt a zárójelet, és úgy dobom vissza a labdát, hogy teljesül most ez a feltétel, ott vagy Los Angelesben, egyéni verseny, hogy állsz fel a pástra?
2: Igen, egy olimpia azért az mindig külön nagy mentális felkészülés is igényel, pont emiatt, hogy 4 évente rendezik, és ennyire nagy show van körülötte. Ugyanolyan pásra állok fel, mint egy magyar kupán, vagy mint egy világbajnokságon, vagy mint egy világkupán. Úgyhogy igyekszem igazából erre fókuszálni, hogy ilyen körülményekbe tudjam helyezni magam, ami miatt így tényleg csak az asszóra tudok fókuszálni, úgyhogy tulajdonképpen ez a cél, hogy oda minél profibban fel tudjak készülni, és ha profin felkészülök, akkor egyéniben és csapatban is ott az esélyünk, azzal pedig hogy készülünk, és hogy élünk, az meg majd kiderül.
0: Igen, még csak a hallgatóknak annyi kiegészítés az előző gondolatmenethez, hogy ugye a csapat 4 tagból áll, 3-an vívnak, van egy tartalék, akit be lehet cserélni. Ez a csere, ő egyéniben nem indulhat. Tehát ugye ezért állhatott elő az, hogy bár
1: sőt,
0: ott van...
1: meg mondjuk el a hallgatóknak, hogy hogy lehet kijutni, ugye itt az is szokott váltakozni, tehát a Los Angeles-i olimpiára.
0: Ha... Van egy világranglista, ami lezárul az olimpiát, tehát az olimpiát megelőző verseny Európa bajnokság
3: már előtte.
0: Előtt lezárul, akkor a világranglista első X-be kell lenni, 8 csapat jut ki, és ugye ilyen zóna kvalifikáció is nehezíti a dolgot, tehát hogyha mondjuk az első 8 európai, nyilvánvalóan nem lesz mind európai, mert Afrikából is kell menni, Ázsiából is kell menni, megvan.
1: Viszont amelyik versenyzőnek nincs csapata, hát az nagyon nehéz helyzetben van.
0: Ő egy szem indulója lesz annak a nemzetnek, amennyiben kijut az olimpiára. Tehát ugye ez történt a mondjuk női párbajtőrben, ahol ugye végül Muhari Eszter indult egyedül.
1: Csapat nélkül, de így is olimpiai bronzérmes
0: vagy lett. Vagy 12-ben Szilágyi Áron.
1: Így van, és aztán ott elindult egy óriási sorozat, mert Áron aztán 3-szoros egyéni olimpiai bajnok lett. Laci, te hogy tervezed ezt a Los Angeles-ig terjedő időszakot? És aztán mondom a hallgatóknak továbbra is, Dávid Lászlóval, illetve tanítványával egyik, hát a legismertebb tanítványával, Battai Sugival beszélgettünk itt Battai Sugárral a Nemzeti Sportrendő stúdiójában. Tehát te mit célzol Los Angelesre? Mit vársz? Kicsit előre urottunk, tudom, ki kell jutni, de ki jutottunk, tegyük fel. Igen. És ez nagyon nem, tehát azt azért hallgatóknak nyomatékosan felhívom erre a figyelmét, hogy igen, ez nem olyan egyszerű, ezt nem adják ingyen, hiába állunk jól, ki kell jutni, és ha megvan, akkor még mindig csak az van, hogy elindulunk az olimpia.
3: Igen, hát én azt tanítom, és tanítottam mindig is, Suginak is, hogy amit ő is elmondott, ugyanolyan pást. Tehát, hogyha kim vagyunk az olimpián, és ő a saját teljesítményét hozza, azt kell elérni, hogy a saját vívását tudja hozni. Mert én akkor biztos vagyok benne, hogy aki szembe jön, annak annyi. Tehát, de ezt el kell érni. És ez inkább a mentális része az egésznek. Nyilván a felkészülés az kvalifikáció központú, utána olimpiacentrikus. Úgy készülnek a lányok mindannyian, de amikor majd ott vannak a Los Angeles-i páston, akkor a cél az, hogy a saját vívásukat tudják hozni, és azt csinálják. Ne elkezdjenek kapkodni, ne össze-vissza dolgokat csináljanak, mert ekkor van esély arra, hogy egy szép érmet hazahoz a női kardvívás, vagy akár többet, mert azért benne van.
0: És kinek az irányításával?
3: Ez egy olyan kérdés, amire nem tudok válaszolni jelenleg. Én ugye megbízott vezetőedzőként vagyok most a női kardcsapat mellett. Én úgy tudom, tehát addig, ameddig a következő vezetőedzőt ki nem nevezik, de ez nem tudom, hogy mikor fog megtörténni, nem én vagyok az illetékesebb a kérdésben. Addig én irányítom a lányokat.
1: Milyen ez a női kardcsapat, a hongkongi aranyérem története? Azért most próbálok egy kicsit a névsorral játszani. Tehát, hogy a Spisz Anna újonc volt, Battai Sugár, illetve te és Szűcs Luca már 3. aranyatokat nyertétek, és kit hagytam ki?
0: Katona
1: Renátát, aki meg a 2. aranyérmét nyerte, 22 és 23-ban volt, meg ugye Márton Anna is a csapatban, illetve Pusztai Liza. A francia és döntőben legyőzött kínai csapat,

0: két legnagyobb rivális az olimpián is, vagy még azért kell félni a németektől, vagy másoktól?
1: Hát az oroszok azok nagyon erősek.
0: Ugye az említett Mihajlova.
1: Meg a Jegorjan, aki éppen elcsakliszta, sugi előle a világranglista egyet. Nagyon erős csapatok vannak az olimpián, és aki oda kijut, az igazából mindegyik érdemes esélyes. Tehát ott a napi forma dönt meg a felkészülés. Nagyon sűrű most a női kardvívásnak a mezőnye. Az, hogy a női kardcsapat három aranyérem mellett nyert, egyébként tavaly egy bronzérmet is nyertek a lányok a világbajnokságon, ez egy nagyon jó alap arra, hogy magabiztosak legyenek. De elbizakodottságra nem adhatok ott. Tehát ahogy a világbajnokság előtt is, amikor megkaptam ezt a kinevezést, azt kértem a lányoktól, hogy akkor most mindent elfelejtünk, és a munkába belerakunk mindent. És szerencsére mindenki belerakta, és ennek most ez lett az eredménye.
0: Sugi, mi a titka ennek a csapatnak, hogy ezek a nevek, ezek a csapattársak ilyen eredményesek veletek együtt?
2: Ahogy Laci mondta, igazából tényleg, hogy mindenki 100%-osan oda tette magát. Amúgy egy nagyon színes csapatról van szó, tehát mindenki elég erős egyéniség, és így a szezon során, illetve az előtti szezonok során megtanultuk, hogyan építsünk egymás erősségeire, úgyhogy így hát tudunk csapatban egymásért küzdeni, és mindenki tudja a dolgát, úgyhogy ez hogy mindenki profin és alázatosan dolgozik.
0: Az egyértelmű, hogy Sugi a befejező ember a csapatban?
1: Nem egyértelmű. Most a világbajnokságon ő volt a befejező ember. Már a korábbi válogatott vezetőedzővel, Ravasz Etelivel többször alkalmaztuk azt a taktikát, hogy, mert ugye én segítettem az ő munkáját is, tehát korábban együtt csináltuk ezt. Ő volt a főnök, én pedig a segéd, de többször alkalmaztuk azt, hogy az ellenfél taktikájától, meg az ellenfél vívóitól függően cserélgettük a fejezőembert, meg cserélgettük a pozíciókat. Én ebben nagyon hiszek, most nem volt rá szükség a világbajnokságon, hogy ilyen taktikai fortét vessünk be, de ha szükséges, akkor a lányok közül mindegyik volt már fejező pozícióban.
0: Sugi, te mi az, amivel vagy... Igen, tehát mi az, ami kikapcsol, mi az, ami tényleg egy kicsit a vívást, annyit beszéltünk már itt az elmúlt egy órában a vívásról.
3: Nem eleget hozzáteszem.
0: Nem eleget, de minden hallgatót biztos az is érdekel, hogy mi van, amikor nem vívás. Nem sok ilyen időd lehet, de biztos, hogy van. Na.
2: Én így a szeretteimmel tudok leginkább feltöltődni, úgyhogy igyekszem így akkor a barátaimmal, családommal.
0: De az nyaralás, hegyekben, tengerparton.
2: Hát amikor van rá idő, így augusztusban, akkor nyaralás, szeretek aktívan is kikapcsolódni, családdal általában tengerpartra megyünk, úgyhogy ilyesmi nyaralások szoktak lenni.
3: De ez is egy rituálé, nem, hogy minden szezon végén, vagy végeztével a családdal, igen, kötelezően Sugi egy hétre eltűnik.
2: Igen.
3: Ez azért vicces, mert ketten, vagy hát mondhatom, hogy intézünk, próbáljuk őt menedzselni így a sporton belül és azon kívül is, és ekkor jönnek ugye a telefonos megkeresések, hogy akkor Sugival szeretnénk interjút készíteni ebbe a printlabba egyéb helyekre. Hogy érhetnénk el? Hát mondom, most sehol, mert mint Görögországban éppen a
0: tengerben. És ez szerint is értetetlen, de ez jó. Ez igen, is jó, igen, hogy igen. Akkor lehúztad a rollót, majd amikor visszajöttél, beszélhetünk róla. Igen. Egyébként mi is így beszélgetünk, azt tegyük hozzá, hogy azt Ádám gyorsan jelezte, hogy ott már lemaradtunk a lehetőségről a VB után.
3: Nagyon gyorsnak kell lenni.
0: Igen, közvetlenül mondtam, hogy semmi baj, mert úgyis egy kicsit ilyen tágabb, az alfától az omegáig terjedő beszélgetésre vagyunk kíváncsiak. Zárásul még azt mondjátok meg, szerintem Laci lesz az első, aki erre tud válaszolni, hogy mi múlik az, hogy egy sikeres utánpótlás versenyző ott tudjon maradni sikeresként, felnőttként, és ne kallódjon el, ne hagyja abba.
1: Hát ez a munkám mindenképpen. Nyilván a edzői részről a professzionalizmuson, meg hogy tudja az edző, hogy mit szeretne, de sokkal jobban függ a sportolótól, a tanítványtól, mert láttam én már nagyon tehetséges gyerekeket, akik nem rakták bele kellőképpen azt a megfelelő munkát, és sehol nincsenek. Tehát a sport tekintetében nyilván sehol nincsenek. Megfelelő munkát kell végezni, jó helyen kell végezni a munkát, de el kell végezni. Tehát amúgy Ádám kezdte a beszélgetést, hogy ugye először, amikor látta Sugit, hogy milyen tehetséges, meg tényleg én is emlékszem rá, hogy rögtön az első edzésen megmutattam neki a vívóállást, és úgy állt a vívóállásban, meg úgy közlekedett a lábmunkában, mintha egész életében ezt csinálta volna, de ez csak egy alap. Az alapra fel kell építeni a várat.
0: Sugi, mit tudná hozzátenni? Tehát, hogy hogyan nem kallódtál el, hogyan sikerült utánpótláskorod, után felnőtt szinten is ilyen sikeresnek maradni?
2: Hát igen, a tehetség az nem minden. Nekem van egy ilyen, nem is tudom, maximalista is vagyok egy kicsit, tehát hogy így meg verseny szellem, az mindig bennem volt, már nagyon kicsiként is, úgyhogy ezek mind kellettek ahhoz, hogy a versenysportot szeressem, meg akarjam csinálni. Illetve a lehető legjobban szerettem volna azt a sportot is csinálni, amit csinálok legpontosabban, legtechnikásabban, úgyhogy hát nyilván itt meg akkor el kellett végezni azt a munkát, amit az edző mondott, úgyhogy nekem ez ilyen evidens volt, hogy én ezeket az edzéseket megcsinálom, és ott vagyok, és lehető legtöbbet. Illetve szerettem is csinálni.
3: Én ebből azt olvasom ki, hogy az alapvető kérdésedre az a válasz, hogy legyen egy egészséges edző-tanítvány viszony, ami nyilván társul a szakmai felkészültséggel és a munkára való hajlammal, és valahogy ez adja ki azt, hogy ez az alapja annak, hogy valaki utánpótlásból felnőtt szintre lépjen, és ott is sikeres legyen, és hát ilyen magaslatokba jusson, de olyan szituáció is van, csak hogy ezt a dilemmát egy picit görgessem, hogy valaki beleteszi a munkát, de nem elég jó. Mert nem elég jó, mert van ilyen, hogy 10 éve ugyanaz a férfi kard válogatott például, és lehetetlen bekerülni, és hát egész
0: rosszkor születik
3: generációk valaki. Sora hagyta abba, én nem is tudom, tehát a 90 hány után született férfi kardvívók például, egészen a rabkiki korosztályáig, tehát rengetegen hagyták abba, gyönyörűen vívni tudó srácok és a lányoknál is nyilván megvolt ugyanez. Tehát ezt is egyébként fel kell ismerni, és ez az edzőnek a dolga egyébként, hogy felismerje, hogy ki az, aki hivatott arra, hogy világbajnok legyen, olimpiai bajnok legyen, aki pedig nem, azt egyébként nem szabad szerintem hitegetni ezzel, hanem kerekperec meg kell mondani, hogy figyelj, te arra leszel képes, hogy te egy, mit tudom én, válogatott kerettag lehetsz, de egy válogatott kerettag is nagyon-nagyon hasznos. Nagyon-nagyon kellene hátország például a magyar vívósportnak, hogy oké, mindig vannak olyan szuper eredményes versenyzőink, mint Sugi, mint a párbajtőröző srácok, mint az Áronék, stb., de hol van a másod, harmad vonal, úgymond, ami európai országokban megvan, Egyesült Államokban megvan, jó, nyilván jóval nagyobb a merítés, de régen egyébként itt is megvolt. Tehát valahogyan ezeket a fiatalokat ementén, az elv mentén érdemes lenne bent tartani a terembe, és akkor lehet, hogy több nevet tudnál felsorolni, mint csapatvilágbajnok, mert nagyobb lenne a verseny, nagyobb lenne a rotáció.
0: Ez már egy másik beszélgetés témája lehet, azért egy-egy reakció Sugitól és Lacitól, ha gondoltok valamit itt Ádám felvetésére.
1: Igen. Annyit mondok, hogy azért a női kart hátországa szerintem szép, mert egyébként 6 világbajnokunk van, 6 csapat világbajnokunk van jelen állás szerint, ami azt mutatja, hogy ugye nem az a 3-4 ember alkotja a csapatot, és még mögöttük is vannak bevethető emberek. Én úgy gondolom, hogy a felvetés jogos, kell törekedni arra, hogy az utánpótlás az minél tovább maradjon a sportba, és ez nem csak edzői kérdés, hanem ez a vezetőedzői kérdés is például.
0: Úgy látom, hogy Sugi már nem akar ehhez hozzátenni. Köszönöm szépen. Megvan az egyetértés. Battai Sugár és edzője Dávid László Debrecenből volt a Nemzeti Sportrádióban a vendég, és Urbán Ádám műsorvezető társammal kérdeztem őket, ugye egy háromszoros csapatvilágbajnok és ennyiben VB bronzérmes vívó nőről van szó. Köszönjük szépen, hogy bejöttetek, és akkor egy pihenés már nem nagyon lesz, egy nagy kalappal kezdődik az új szezon, októberben indul Algériában a Világkupa Grand Prix, és aztán jön a következő 2027-es év kihívása, hogy aztán ott legyen a csapat, meg minél sikeresebbek legyünk a 28-as Los Angeles-i olimpia tükrében. Köszönjük még egyszer, és a figyelmet is a hallgatóknak, viszont hallásra Virányi Zsolt búcsúzik.
1: Köszönjük szépen.
4: Battai Sugárral és Dávid Lászlóval Virányi Zsolt és Urbán Ádám beszélgetett.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
6: Ruhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
7: Gyere Kristóf, gyere még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
5: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Kérek hatalmas nagy hajtót! Hajrá, magyarok!
9: Hétről hétre különleges vendégek.
10: És persze rengeteg nevet is vár mindenki, de a tét viszont változatlan.
11: Magyarország, szeretlek! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
12: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
13: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
12: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
14: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en. Ez a Sport történelem. A Nemzeti Sport Rádió multidéző magazinja.
15: Ez itt a Sport történelem Elpap Istvánnal és Turi Gáborral. Egy érdekes futballmérkőzéssel foglalkozunk a mai adásban. A magyar labdarúgó válogatott pont 60 éve 1966. szeptember 7-én Hollandia ellen játszott 2-2-t Európa-bajnoki selejtezőn. Ez önmagában még nem indokolná, hogy ezzel a mérkőzéssel foglalkozzunk, viszont ezen a találkozón játszott először a holland nemzeti együttesben a nagy későbbi aranylabdás Johan Cruyff. Így most erről a meccsről fogunk beszélgetni, és nem csak erről a meccsről, hanem erről a korszakról is.
16: Igen, inkább a korszakról. Én is köszöntöm a hallgatókat. A magyar labdarúgó válogatott az 1966-os angliai világbajnokságon a negyed döntőben esett ki. 66. július 23-án Sunderlandben 2-1-es vereséget szenvedett a Szovjetuniótól. 4 évvel korábban a chilei tornán ugyancsak a negyed döntőben és ugyancsak Baróti Lajossal a kispadon a csehszlovákoktól szenvedtünk 1-0-ás vereséget.
15: De a közvélemény ezúttal is nehezen emésztette meg a kiesés, számos vélemény szerint le kellett feküdnünk a ruszkiknak.
16: Igen, szóbeszédet is költött hozzá a Pesti utca, idézem, akkoriban jelentek meg Budapest utcáin az új trolik, ezeket kaptuk a Sunderlandi vereség cserébe. Baróti Lajos szövetségi kapitán távozott a csapat éléről, ráadásul elég kínos körülmények között. A szakvezetőt még a pálya szélén megkérdezték, mi a véleménye a mérkőzésről, mire felindultam, válaszolt, idézem őt. Hagyjon békén, nem bírom én ezt idegekkel, Magyarországon én leszek a bűnbak, a bitanga, hazaáruló, mert megint kikaptunk a ruszkiktól. Csinálja az, akinek több szerencséje van, én már nem vagyok szövetségi kapitány.
15: Hát ezzel a nyilatkozattal csak az volt a gond, hogy Baróti a BBC riporterének mondott le.
16: Igen, és ezért az őszhajmestert eltiltották. Hiába írt 40 oldalas jelentést a világbajnokságról. Egyébként ez benne van Tócenesi Attila Baróti könyvében. Az MLS-ben nem tárgyalták meg ezt a jelentést. A Lajos bácsi a 3 hetes adriai üdülést követően az ürömi szőlőjében tett vett, aztán 1967-től az Újpesti Dózsa edzője lett az életére szóló könyvben, később ezt mondta erről az időszakról. Sokszor megkérdezték tőlem, melyik a kedvesebb csapatom, az 1962-es vagy az 1966-os, mindkettő kedves, de az angliai érettebb volt, tele 25-28 éves meghatározó játékosokkal, aztán megint ugyanaz történt, mint annyiszor, a szövetségi kapitányságom alatt jöttek a szovjetek.
15: Hát minden esetre a Magyar Labdarúgó Szövetség már a kiesést követő hónapban döntött az utódlásról.
16: Igen, 1966. augusztus 10-én ezt eképpen fogalmazta meg. A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége keddi ülésén Ilovszky Rudolf előterjesztése alapján tárgyalta a válogatott csapat őszi turnéját. Baróti Lajos szabadságon van, így Ilovszky megbízást kap szövetségi edzői minőségben a csapat körüli teendők végzésére. A legjobbak mellett, mint ahogyan korábban a Vasasban Baróti karolta fel, pályedzőként egy Európa-bajnokságon 1964-ben 3. hely, és egy VB-n 66 negyed döntő segítette a kapitány munkáját. Ilovszky Rudolf egy héttel a holland-magyar előtt a Képesportban nyilatkozott a miénk VB-n mutatott játékáról. Ezt mondta, idézem, akaraterő, erőnlét, küzdőképesség, technika dolgában nem vallottunk szégyent. A 4 mérkőzés közül 2-n egészen jól játszottunk a másik 2-nek, sajnos csak a 2. fél idejében. Az új kapitány leszögezte, változatlanul tovább kell folytatnunk azt a tudatos és kemény munkát, amit klubcsapatainkban már 3 éve végzünk. Válogatott együttesünk csak így tud előbbre jutni. Állítom, hogy a magyar 11 semmivel sem gyengébb, mint bármelyik ország válogatottja. Javítani való természetesen akad, s ezek közül nagyon fontos, hogy a helyzeteket nem csak kidolgozni kell, hanem értékesíteni is. Hozzátette. Úgy érzem, a játékrendszer a VB-n nem jelentett problémát, a játékosok megértették, hogy arra az adott esetben szükség volt. Biztonsági rendszer kétségtelen, de védekezőnek nem lehet nevezni, hiszen Káposzta, Szepesi, Mészői, Nagy, Matesz, Rákosi és Albert feladatkörének megfelelően 60-70%-ban támadó szerepet játszott. Ismétlem, ez a rendszer a VB-n szükségszerűnek bizonyult, hiszen olyan extraklasszis csatárok ellen óriási rizikó lett volna egy az egyben felvenni a küzdelmet, mint Pelé vagy Eusebio.
15: Még ha Pelé nem is játszott ellenünk, de helytálló volt a véleménye?
16: Teljes mértékben, ugyanakkor a Képesport riportere úgy vélte, a játékosokkal szemben morális követelményeket is kell támasztani, erre a szakvezető így reagált. Minden erőmmel azon leszek, hogy a játékosok megtiszteltetésnek, sőt kitüntetésnek vegyék a válogatottban való szereplést, az akarattal és a küzdőképességgel egyetlen játékosnál sem lehet probléma. Ismerve a fiúkat, ez így is lesz. Nem tagadom, mindehhez klubedzők további fokozott segítségére van szükség. Kiroszka azt is megjegyezte, a jövőt, a legközelebbi jövőt illetően messze menően figyelembe kell vennünk a játékosok egyesületbeli szerepkörétsednek megfelelően kialakítani a válogatott játékát, szerkezetét.
15: Aki tud olvasni a sorok között, az érthette, mit mond Ilovszky.
16: Igen, Barót ugyanis korábban azt szerette volna, ha Görös János visszavontan játszik, nem abban a szerepkörben, mint Újpesten, de Titi nem kedvelte a posztot, és Barót nem is vitte ki a világbajnokságra. Tihi Lajos ugyan ott volt, de a bal összekötővel a kapitánnak korábbról datálódóan nem volt felhőtlen a viszony, Angliában pedig csatárként Bene Ferencet és Farkas János részesítette előnyben. Varga Zoltán pedig Angliában sérültet jelentett, sokak szerint már akkor a disszidálását fontolgatta, pedig a jobb összekötő vállalt minden posztot, akár kényszer jobb szélsőt vagy jobb fedezetet játszott. Az őszmester rezignálta, hogy ezt meg a torna után. Ott álltam az egy kicsit megsértődött Tihivel, a rejtélyes sérülésekkel bajlódó Vargával, a felkínált posztot visszautasító Göröccsel. Ha már Göröcs, szeptember 3-án az újpesti Dózsa Milánóban az Internacionálé vendége volt, a lilafehérek 3-2-re győztek a mezőn legjobbjának, Titi bizonyult. A Névsport ezt írta, a játékállór rutinos karmesterként irányította a csapatot.
15: Hogyan zajlott a felkészülés?
16: Az EB selejtező előtt a keret Budapest válogatott néven Zágrábban játszott edzőmérkőzést, az első félidőben a Dinamo Zágráb 2-0-ra vezetett, az első gólt Lesről szerezte. A mieink a második játékrészben fordítottak 3-2-re. A szünetben Ilovszky azzal küldte ki a fiúkat, nem mehetünk haza vereséggel. Utána pedig elmondta, azért sem cserélt, mert azokra bízta a javítást, akik a hátrányt összehozták. Az MLS elnöke Hegyi Gyula hozzátette, a hollandok elleni EB mérkőzés előtt nagyszerűen szolgálta a felkészülést ez a találkozó. Az A csapat még egy edzőmeccset játszott, ugyancsak 2 gólos hátrányból győzte le 4-3-ra az utánpótlás válogatottat. Ilovszky csapatot hirdetett a hollandok ellen, Varga kapta a jobb fedezett posztot, Farkas lett a bal szélső. Az újdonsült szövetségi kapitány indokolt, Varga már teljesen egészséges, jó formába lendült. Jó magam, azék közé tartozom, akik azt állítják, hogy a 4-2-4-es játékrendszerben Varga kitűnő fedezet lehet. Nagy az áttekintő készsége, a helyzet felismerése, mindkét lábával nagyszerűen bánik a labdával, és elég jó a szerelő készsége is. Feltétlenül egyetértek azzal a megállapítással, hogy játékfelfogását le kell egyszerűsíteni, felesleges technikai trükkökre nincs szükség, mert ez némelykor a csapatjáték gyorsaságának az akadályozója. Középpályás játékos, aki védő feladaton kívül elsősorban irányító, előkészítő lesz, de szükség esetén felzárkózik és befejezi a támadásokat. Sokat várok tőle.
15: Hát az viszont szinte köztudott volt, hogy Farkas János nem szeretett balszélsőt játszani.
16: Ilovszky arra a felvetésre, Farkas szívesen játszik-e balszélsőt, így reagált, ha nem is lelkendezik, de megérte, hogy pillanatnyilag ez látszik a legjobb megoldásnak. Robbanékonysága, gyorsasága, határozottsága, lövőkészsége szélen is érvényesülhet, különben is nagy a mozgási területe, szükség esetén más posztokon is feltűnhet, változtathatja a helyét, persze a kiindulási pont a balszél. A kapitány azt is megígérte, Albert nem lesz olyan mélyen hátravonva, mint a világbajnokság mérkőzésein. Ilovszky elmondta, tisztában van az Ajaxra és a Feyenoordra épülő holland válogatott erényeivel, ugyanakkor nem tagadta. Küzdelmes, nagyiramú mérkőzésen legalább egy gólos magyar győzelmet várok, sőt, jó játékot is.
15: Mit tudtak akkoriban a hollandok?
16: Az ellenfél májusban idegenben nagy meglepetéssel legyőzte Skóciát, Franz Hoekstra egyenesen így fogalmazott, a holland csatárok olyan ellenőrizhetetlenül röpködtek a pályán, mint a falevelek a viharos szélben. Az ellenfél kapitánya, Georg Kessler látta a világbajnokságon a miénket, és ezt mondta. A magyarok változatlanul remek futballt játszanak, ötletes sziporkázó a támadójátékok, de mégsem túlságosan nehéz őket legyőzni, mert elég sok gólhelyzetet kihagynak, és nem szeretik, ha keményen játszanak ellenük. Úgy vélem, ha Albertet kikapcsoljuk, sántítani fog a csatárjátékuk. Nem állt az önbizalom hiány, idézem, noha a magyarokat tartjuk esélyesebbnek, mi is győzelemre pályázunk, és azt is elmondhatom, az Ajaxra épült csapatunk erős, egységes.
15: A magyar sajtóban először találkozunk bizonyos Johan Cruyff nevével.
16: Fékonyka gyerek, írta róla Peterdi Pál a Képesportban. Ezt írták róla egyébként, az Ajax 18 éves szélső csatára, a jövő nagy ígérete, kitűnően bánik a labdával, jól lő, elég gyors.
15: Hát nem indult különösebben jól Ilovszki kapitányi karrierje.
16: Hát nem bizony, a nemzeti együttes az akkoriban még a kontinens elitjétől távol lévő Hollandia elleni idegenben is ebbé selejtezőn csupán 2-2-es döntetlent játszott, és erre még az sem mentség, hogy Johan Cruyff ellenünk góllal mutatkozott be, és két gólos hátrán kellett ledolgoznunk, mint az előkészületi meccseken, teszem hozzá. Együttető volt a vélemény, sikerült ugyan az ellenfél játékát lelassítani, de a sajátunkét is. Ráadásul Varga fedezetjátéka hagyott kívánnivalót maga után, ezt a Ferencvárosi is megerősítette. Úgy vélem, hogy jelenleg ebben a feladatkörben nem vagyok többre képes. Nagyon szokatlan számomra az ilyen nagy területen való játék, sokat kell rohannom, nagyobb a felelősség hátul. Magam is éreztem, hogy nem mindig tudok felzárkózni a támadásokhoz, illetőleg ha felmentem, nem mindig értem idejében vissza. Nem tudtam megfelelően beosztani az erőmet, és szünet után alaposan elfáradtam. Így aztán, amikor a 16-os közelébe értem, már nem volt erőm a lövéshez, és nem tudtam megoldani azokat a technikai finomságokat, amelyre friss állapotban feltétlenül képes vagyok, ha a csapat érdeke azt kívánja, hogy továbbra is fedezett legyek, készséggel vállalom, de ugrásszerű javulást ne várjanak tőlem.
15: A hazaiak mennyire voltak elégedettek a döntetlennel?
16: A holland csatár Sjaak Swart, ő az Ajax emblematikus csatára egyébként, így látta a mérkőzést. 2-0 után azt hittem, kibújjak a bőrömből örömömben, biztosra vettem, hogy legyőzzük a nagyhírű magyarokat. Ne vegyék szerénytelenségnek, ha azt mondom, hogy volt a játéknak olyan időszaka, amikor akár 4-0 arányú vezetésre is szert tehettünk volna. Aztán egyszerre csak döbbenten vettem észre, hogy remek védelmünk lendülete rombolókészség egyre inkább alább hagy, a magyarok pedig fergetegesen támadnak. Nekem is zihált a tüdőm, próbáltam hátul segíteni, de kevés sikerrel. Elfáradtunk, szinte ólomlábakon mozgott az egész csapat. A végén már nem mi, hanem a magyarok tehettek arról, hogy 2-2 lett a vége. Mi szerényebb képességű játékosok vagyunk, de ennyi gólhelyzetet nem hagyunk ki. Társa Klaas Nanninga ezt mondta. Pécs csodás gólja szárnyakat adott nekünk, őszintén meglepett, hogy némelykor bizony szabadon vehettük át a labdát, és az is, hogy a magyarok csapatjátéka az első félidőben nagyon lagymatag volt. Nem tudom, mi volt a magyarokkal, főleg a csatárokkal, az viszont nagyon elgondolkodtató, hogy hány gólhelyzetet teremt a magyar válogatott akkor, ha tudásához mérten játszik.
15: Mit mondott Ilovszki?
16: A dánok elleni selejtező előtt a szövetségi kapitány kijelentette, noha néhány játékos teljesítményével egyáltalán nem vagyok elégedett, különösebb változtatást nem tervezek, módot akarok adni egyik-másik játékosnak a javításra. Ám azért hozzátette. Azt is megmondom azonban, hogy a dánok elleni találkozó egyik-másik játékos számára esetleg utolsó lehetőséget jelentett. A Képesportban a vereséggel felérő döntetlen okait boncolgatta Peterdi Pál, és szerepel egy mondat, amelyről utólag megállapítható lehet, hogy ez volt az igazi ok a döntetlenre. Idézem, sétáltunk Rotterdamban. Egy kanyar után fantasztikus látvány tárult elénk. 11 csodálatos füves pálya terült el szorosan egymás mellett egy óriási parkban. 100 és 100 apró gyerek sietett az edzésre, a szerelésüket már otthon felvették, fekete-sárga csíkos mezben bőrszeges cipővel taposták a kerékpárt. Erre mondhatjuk utólag, na igen, a holland iskola.
15: Hát minden esetre nem csak Johan Cruyff mutatkozott be ellenünk, hanem az ezt követő évtizedekben nem is egy világsztár.
16: Igen, a 16 éves Diego Maradona 1977. február 27-én Buenos Airesben lépett pályára Argentina-Magyarország 5-1. Maradona gólt ugyan nem szerzett, de nem egy esetben villantotta meg klasszisát az idővel 94-szeres válogatott.
15: Lionel Messi nem csak Magyarország ellen, de Budapesten esett át a tűzkeresztségen.
16: Ellenünk nem volt szerencsés a később ötszörös aranylabdás a 2005. augusztus 17-i Magyar-Argentinon. A vendégek 2-1-re nyertek egyébként. Vancák Vilmossal akaszkodott össze. Markus Merk német játékvezető 65. percben kiállította a világbajnoki címig és 201 válogatottságig jutó zsenit.
15: Cruyff és Messi később aranylabdást lett, Maradona is az lett volna, de akkor még ugye dél-amerikaiak nem kaphatták meg, és az aranycsapat ellen is bemutatkozott egy ugyancsak Európa legjobbjának választott játékos.
16: A már VB ezüstérmes aranycsapat 1951. október 24-én a Népstadionban 4-1-re legyőzte Csehszlovákiát, az ellenfélnél ezen a találkozón lépett pályára először a legjobbak között József Mazopust, az 1962-ben aranylabdás fedezett.
15: És későbbi világbajnokok is elmondhatják, hogy címeres mezben Magyarország volt az első ellenfél.
16: Két 2014-ben világbajnok német labdarúgó is ellenünk debütált, az 1954-es VB döntő 51. évfordulójára 2004. június 6-án Kaiserslautern-ben rendezett Németország-Magyarország mérkőzésen, amelyet egyébként két góllal Magyarország nyert meg 2-0-ra, a középes Bastian Schweinsteiger a 46. csakár Luhás Podolski a 62. percben állt be csereként, előbbi 121, utóbbi 130 válogatottságig vitte.
15: És később világbajnok kapust is avattunk.
16: Igen, az 1934-ben aranyérmes Gianpiero Combiról van szó, igaz, ő nem szívesen emlékezett a magyarokra és Budapestre, mert 7, azaz 7 kapott góllal mutatkozott be 1924. április 6-án a Hungária úton, Magyarország-Olaszország 7-1.
15: De nem ő az egyetlen olasz, akinek nem hozott szerencsét a magyarok elleni bemutatkozás.
16: Így van, az Európa bajnok 1968-ban Európa bajnok VB ezüstérmes 1970-ben Luigi Rivaról van szó, a csatár is vereséggel kezdett. 1965. június 27-én a Népstadionban Magyarország-Olaszország 2-1.
15: Taka, ez volt már a sporttörténelem. Köszönöm szépen Turi Gábor nevébe is a figyelmüket, Elpap Istvánt hallották, viszont hallásra.
12: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.
4: Ez volt a Sport délelőtt, búcsúzik a moderátor Elpap István, viszont hallásra.
12: Ez volt a Sport délelőtt, a Nemzeti Sport.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: Köszöntöm Önöket a Sporthely mai kiadásában, Nyágúj Gergely vagyok. Ezúttal egy újabb különleges, mégis gyakorlatilag mindenki számára elérhető, ám valódi kihívást jelentő időtöltésre invitálom Önöket. Ez pedig nem más, mint a sziklamászás, de ne tessék megijedni, túraútvonalaink tényleg mindenkit szeretettel várnak, különösen ez a speciális típus, jelesül a Via Ferrata. Bemutatom Önöknek ennek az extrém sportnak és a hozzátartozó túrázásnak, hegymászásnak az alapjait és bevezető szintjét, méghozzá egy egészen lenyűgöző helyen, a Megyerhegyi tengerszemnél. De hogy mit is jelent pontosan maga az olasz eredetű kifejezés, és milyen lehetőségek állnak az érdeklődők rendelkezésére, abban elsőként segít nekünk Szabó Dénes, felszíni túravezető, barlangász és barlangi mentő, Via Ferrata oktató.
1: A Via Ferrata ugye az azt jelenti, hogy a sziklafalba kampókat befúrnak, és oda egy ilyen drót szállat bevezetnek, és így magát az ember tudja biztosítani, úgy, hogy nem kell különösebb előképzettség, vagy hosszabb tanfolyam, ezt mindenki el tudja sajátítani. Ennek a nagy előnye, hogy nem kell vinni felszerelést, gyorsan elsajátítható, és így egy civil embernek is könnyen válhat így a hobbiává.
0: Hiszen ugye a Via Ferrata önmagában annyit jelent, hogy vasalt út, és ugye itt, ha például most már konkrétan ugye a tengerszemről és a környékéről beszélünk, akkor itt különböző nehézségű és hosszúságú pályákon gyakorlatilag egy pici előképzéssel és egy kis útmutatással, akár vitt, akár pedig ugye helyszínen bérelt felszereléssel, bárki mehet sziklafalat mászni.
1: Van, aki azt gondolja, hogy ő megfelelő fizikummal rendelkezik, és neki tud ennek vágni, ha betartja, nyilván van egy ilyen biztonsági protokoll, aki meg úgy gondolja, hogy neki azért el kell a segítség, vagy jobban érzi magát, hogyha van mellette olyan, aki ezt jobban ért, akkor lehet helyszínen bérelni felszerelést is, illetve a túravezetés is, aki végigvezeti ezen az úton, segít neki.
0: Ugye a tengerszem nem az egyetlen pálya, vagy nem az egyetlen helyszín, és még ha ez a helyszínünk ma tényleg abszolút impozáns, és talán az ország egyik legszebb, vagy legkülönlegesebb helyszíne is, de azért manapság most Magyarországon egyre több ilyen pálya, vagy egyre több ilyen helyszín van, de azért nem volt ez mindig így, és ugye nagyon sokáig, aki ennek a hobbinak, vagy ennek az extrém sportnak akart hódolni, annak külföldre kellett mennie. Mióta van ez jelen Magyarországon?
1: Igen, hát egy ilyen bő 10 éve kezdtek Magyarországon kialakítani ilyen pályákat. Hát előtte ugye Ausztriában, illetve Olaszországban volt jellemző Magyarországról, amikor kimentek ugye az emberek turistáskodni, onnan is származik maga a Via Ferrata jelentése és meg az egész kialakítása, úgyhogy ki kellett utazni külföldre, és ott tudta az ember elsajátítani, vagy tudta kipróbálni magát. Viszont ugye azt tudni kell, hogy ott ugye akár több száz, több ezer méter sziklafalak vannak, és nyilván ez valamérten erőllét, illetve sokszor nem is csak a sziklafalnak a megmászása, ami nehéz, hanem ugye ott ugye oda kell jutni, és vissza is kell jutni az autóhoz. Magyarországon itt jóval egyszerűbb, mert itt szinte legtöbb helyen oda lehet állni az autóval a falhoz, vagy közelébe, vagy egy pár kilométer gyaloglással elérhető a fal.
0: És ugye említettük most már többször is azt, hogy ahhoz, hogy biztonságosan mászhasson valaki. Nyilván itt azért a hegymászás, a sziklamászás az alapja ennek a sportnak, vagy ennek a tevékenységnek, és a természetesen, mint minden ilyen extrém sportnak mondható időtöltés vagy elfoglaltság, azért magában tartogatja azokat a veszélyeket, amik azt hiszem, hogy valójában csak akkor állnak fent, hogy az ember ész nélkül és nem a szabályokat betartva űzi ezt a sportot.
1: Így van, tehát itt nagyon fontos, hogy a megfelelő biztonsági felszerelést viselje az ember. Ez ugye a Via Ferratánál a beülő, ugye van egy speciális kantár, ami ugye felszakadó kantárnak hívjuk, ami el tudja nyerni az energiát, hogyha az ember leesik, egy sisak, illetve egy kesztyű, ami véli a kezünket. Nyilván menet közben akasztani kell magát folyamatosan, hogy biztosítani kell magát, hogy mindig ki legyen kötve. Ugye ez nagyon fontos ennél a sportnál, hogy az ember mindig minden szituációban ki legyen kötve, hogyha bármikor megcsúszik, vagy a fejére esik valami, vagy bármi probléma van, akkor ne essen le, vagy ha leesik, akkor nyilván a felszerelés csillapítsa az esést.
0: Említetted, hogy eleinte Magyarországon létrejött egy-két ilyen pálya, aztán azért az elmúlt 10 évben egyre több ilyen van. A teljesség igénye nélkül nagyjából hol, hány pályán teheti meg mindezt, aki érdeklődik?
1: Igen, elég sok helyen van. Ugye Zemplénben van ugye Megyerhegyi tengerszem, a Bükkbe van egy magánpálya, ami viszonylag különleges ilyen szempontból a magánfinanszírozás, hogy ez a Hámori, van Felső-Tárkányba, Demjénben ott van két pálya, ott most nyílt tavasszal a második pályarész, Tatabányán van, és a Bakonyban van Cseszneken, Móron és a Cuha patak völgyébe. Ja, és Tatán van még egy kisebb pályát, ezek a pályák, amik vannak. ami még lényeges, hogy minden üzemeltetési területen, ahol Via Ferrata van, ott van egy ilyen üzemeltetési szabályzat, amit adott mászó elfogad. Ebben rengeteg pont benne van, amire figyelni kell, hogy mennyi távolságot kell hagyni a másik ember között, de ami a leglényegesebb, hogy viseljük a megfelelő biztonsági felszereléseket, és azokat megfelelő használjuk. Ugye a másik fontos dolog az, hogy figyelni kell ugye az időjárást, ebből is több baleset szokott lenni, ugye, hogy rossz időjárás körülmények között, esőben, viharban ott nem mászunk, illetve hogyha ennek az ellenkezője, hogyha ugye nagyon meleg van, akkor szintén nem tudunk mászni, ugye ezek az eszközök ugye fémből vannak a falba, tehát itt ugye égési sérüléseket lehet szenvedni, hogyha állandóan odasüt a nap, ezek akár ilyen 50 fokra is föl tudnak hevülni, de ezt ilyenkor az üzemeltető általában szokta jelezni, hogy nem mászható a fal a meleg miatt.
0: Minden egyéb, meg annyi fontos információ és segítség a viaferrata.info.hu oldalon. Nekünk ezúttal egyébként szerencsénk van, kellemes nyárias időjárás és egy segítőkész csapat vár minket mai állomásunkon, melyet Budapestről bő 2,5 órás autózással érünk el, irány Sárospatak és a Megyerhegyi tengerszem.

0: ez itt még mindig a sporthely, és most már megérkeztünk a helyszínünkre, itt vagyunk a Megyerhegyi tengerszemnél, illetve egészen pontosan most már nagyon közel, de ez itt, ha mondhatjuk azt stílszerűen, hogy ez az alaptábor, ugye a Ciroka pihenőben vagyunk, és a lehető legjobb kezekben vagyunk, leszünk, és velem szemben most már mai házigazdánk.
1: Kobáb Szabolcs, turisztikai igazgató vagyok annál a cégnél, amelyik ezt a helyszínt üzemelteti.
0: És akkor a helyszín, hát hozzuk ide egy kicsit a hallgatókat virtuálisan, hiszen ugye az a cél, mindig is az a cél, hogy minél több ember ilyen egészséges életmódot jöjjön ki olyan helyekre, mint például ez az impozáns, mondhatjuk azt, sziklamászó központ, vagy turisztikai központ, de nagyon sok mindent lehet itt csinálni, ugye többek között ugye túrázni, majd felmegyünk mindjárt, ott lehet majd sziklát mászni, via ferrátázni, ugye ez az nagyon szép olasz eredetű szó, ugye a vasalt utat jelenti egészen pontosan, amiről már beszéltünk, illetve fogunk is még, de ha jól tudom, akkor a cégetek nem csak ezzel foglalkozik, azért itt a környéken nagyon-nagyon sok aktív időtöltést kínáltok az ide látogatóknak.
1: Így van, a Patakva Kft., ahol dolgozunk, egy 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő cég. A Végardó fürdő nyilván a legtöbb bevételt hozó szegmense ennek a cégnek. Van egy vízibázisunk, kajakokat, kenukat lehet bérbe venni, szappokat, sárkányhajóink vannak, 3 darab, 11 fős biciklikölcsönzőnk, ahol elektromos kerékpártól kezdve a mountain bike-okig mindennel tudunk szolgálni, és természetesen a legnagyobb attrakciónk az itt a Megyerhegyi tengerszem, amitől most 900 méterre vagyunk, a Ciroka pihenőparkban. Ez az utolsó pont, ahol még gépjárművel el tud jönni a turista, és innentől egy kényelmes 20-25 perces erdei sétával éri el a tengerszemet.
0: Mert azért egy icipicit ugye tegyük tisztába, hogy hol is vagyunk a térképen. Ugye hát egészen közel a szlovák határhoz, egészen fent észak-kelet Magyarországon, és ugye az ide vezető útunk, ahogy jöttünk végig Tokaj mellett, és ugye a Tisza egészen közel van, a Bodrog sincs messze, tehát itt nagyon-nagyon sok lehetőség. Viszont ha már a tengerszemet említettük, azért van itt egy nem kis történet és történelem, hogy hogyan is alakult ki ez az egész, erről esetleg tudunk-e mondani valamit a hallgatóknak.
1: 5 évszázadon keresztül folyt malomkőbányászat, tehát amit most látnak a turisták, ez egy 500 évvel ezelőtt egy érintetlen hegy volt, tehát ez természetesen egy természeti csoda, de nem természeti csodaként szoktunk emlegetni, hanem inkább ipari műemlék és a természeti csoda vegyese ez. 5 évszázadon keresztül, mint ahogy mondtam, folyt itt malomkőbányászat, csak kézi erővel, tehát semmilyen robbantásos dolog itt nem volt, ezért is alkalmas egyébként most Via Ferrata pályának. Egész Európába vitték innen a malomköveket, kiváló minőségű malomkő volt, világkiállításon is járt. Az 1900-as évek elején fejeződött be itt a bányászat, mert akkor már a gőzmalmokban nem volt alkalmas ez a fajta malomkő.
0: És ugye maga a tengerszem gyakorlatilag egy bányató, ugye ez egy kifolyástalan tó, tehát gyakorlatilag csak a csapadékvíz, ami benne felhalmozódik, éppen ezért ugye fürdeni sem lehet benne, és majd ha felmegyünk, látjuk, hogy egészen szó szerint a tó felett a sziklafalon fogunk mi is majd mászni, és hát remélhetőleg a hallgatók is ugye kedvet kapnak, és ugye azért arról se feledkezzünk meg, hogy említetted azt, hogy ez egy gyakorlatilag egy ipari létesítmény. Hát mondhatjuk azt, hogy a természet, mint mindenhol, átvette ezután a hatalmat, és rendbe tette azt hiszem azokat a dolgokat, amiket az emberi kéz, ha nem is megpróbált elrontani, de amiből belenyúlt.
1: Ez pontosan így van, ahogy mondod, természet visszavette a hatalmat. 6 éve, amikor kiépült ez a pálya, azóta be tudjuk mutatni mégiscsak a régi bányászat szemszögéből is a helyet. Egyébként ott hagyott malomkövek is vannak a pályán, tehát egy igazán különleges élmény az, aki bemászik velünk a Via Ferrata pályán.
0: És egyébként tökéletes volt az ív vagy a kanyar, amit vettél, hiszen ez is a cél, hogyha valaki esetleg mozogni és sportolni és kikapcsolni jön, akkor azért a múlttal is szembesülhet, hiszen van itt egy nagyon szép múzeum is, ami ugye bemutatja éppen a bányászatot, meg ugye említetted a malomköveket is, illetve hogyha már arról beszéltünk, hogy itt vagyunk az alaptáborban, a Ciroka pihenőn, azért itt egy nagyon jól kialakított pihenő várja az ide látogatókat, hiszen nagyon fontos, hogyha valaki egy ilyen helyre egész napra megérkezik, akkor azért mosdóval, illemhelyel, büfével, étellel, itallal, tehát egy olyan kiszolgáló egységgel várjátok őket, hogy tényleg teljesíthetik a napjukat.
1: Igen, a turisták nagy része nem olyan körültekintő, tehát azt hiszi, hogy autóval el tud jutni arra a helyszínre, amire indult. Itt 900 méter vár még rájuk, ilyenkor meg szoktak lepődni, ilyenkor nagyon jó dolog, hogy tudnak még vizet venni, üdítőt venni, egy kis csokit, amivel egy kis energiához jutnak.
0: És ugye, ha jól láttam, akkor 100 méteres szintkülönbséget kell ezen a 900 méteren leküzni, tehát azért ez egy jó pofa túra, mindenféleképpen az a cél, hogy egy kicsit az ember megmozgassa magát.
1: Ha valaki felrátázni jön, ez tökéletes bemelegítés, majdnem 150 méter a szintemelkedés, tehát mire felér, addig nem kell különben melegíteni a mászás előtt.
0: Viszont nekünk megadatik majd az a luxus, amit egyébként az ide látogatók is kihasználhatnak, hogy viszont egészen a tengerszemig fel lehet menni kis autókkal is.
1: Nem teljesen a tengerszemig, egy 150 méter előtte megállunk, hogy ne zavarjuk a gyalogos turistákat, mert egy más útvonalon közlekednek a kvadjaink, de igen, 4 személyes kvadjaink vannak, amivel azokat a turistákat, akik esetleg nem annyira szeretnek sétálni, vagy mozgásszervi panasszal élnek, esetleg a koruk miatt már nem tudnak ennyit sétálni, vagy szintkülönbséget megtenni, azokat mi felszállítjuk és leszállítjuk.
0: Na hát akkor menjünk mi is, hogy elhagyjuk a Cirokát, induljunk is neki a hegynek.

0: Meg is érkeztünk kalandos túra végén, kis autóval, illetve hát ezzel a quaddal, lehet, hogy lefelé majd inkább a gyaloglást választjuk, de egy meglepetés vendég is itt van, hiszen ez itt még mindig a sporthely, és a tengerszem fölött éppen könyöklünk a párkányon, alattunk a tó, körbe a sziklák, és hát egy nem várt vendég, aki mindenféleképpen talán a legtöbbet tudja a magyarországi Via Ferrata rendszerekről vagy sportról, hiszen ugye ez egy sziklamászás, vagy hogy nekem az előbb említetted, és ugye Kovács Tamással velem szemben, ez gyakorlatilag átmenet a kalandpark és a hegymászás között.
1: Igen, gyakorlatilag a Nemzetközi Hegymász Szövetség is úgy tartja számon a Via Ferratát, hogy ez a bevezetés a hegymászás felé, gyakorlatilag a átmenet a magashegyi túrázás meg a sziklamászás között. Itt ugye bár az a lényeg, hogy a Via Ferrata mászás során végig olyan úton megyünk, ahol egy valamilyen biztosító drótkötél van beépítve, és ott a kötél biztosítással mozgunk a sziklákon. Különböző nehézség, nyilván A és B nehézségi fokozatban inkább a magashegyi túrázáshoz van közelebb, azért magasabb fokozaton, főleg a DE vagy akár az F fokozatnál már közelebb áll a sziklamászáshoz maga a mozgásforma.
0: Azért is jó, hogy itt vagy, hiszen ha valaki erről a konkrét pályáról tud bármit is mondani, akkor az te vagy, hiszen te tervezted ezt a pályát.
1: Igen, mi honosítottuk meg ezt a sportot Magyarországon, míg a 2000-es évek elején kezdtünk el sziklamászótakat építeni Cseszneken, és ott merült fel először az ötlet, hogy próbálkozzunk meg ezzel, hogy építünk Via Ferratát, és akkor ott még az volt a cél, hogy akkor a hegymászok tudnak hol gyakorolni, mielőtt kimennek az Alpokba, és miután átadtuk az első pályákat 2013. augusztusában, mi is meglepődtünk, hogy milyen hatalmas volt az érdeklődés. Az első teljes évben, 14-ben gyakorlatilag körülbelül annyi ember jött oda a kőmosó szurdokba mászni, mint amennyien a várat tekintették meg, és akkor ezen felbuzdulva további pályázatokat nyújtottunk be, illetve részt vettünk tatabányai turisztikai fejlesztésben, és akkor így tudtuk megépíteni a tatabányai pályáknak az első ütemét, illetve a Cuhavölgybe is az első ütemét az ottani Via Ferratáknak.
0: Viszont ugye most a Zemplén hegységben vagyunk, és alattunk a tengerszem, és tényleg az egyik talán legimpozánsabb magyarországi helyszín, vagy hogy néz ki a többi, vagy ez mennyire áll közel a szívedhez, hogy mennyire különleges ez a tengerszem feletti Via Ferrata?
1: A tengerszem az mindig is a szívünk csücske volt. Gyakorlatilag idén lesz szerintem 10 éve ősszel, hogy mi először itt megjelentünk. Teljesen véletlenül egy ilyen késő őszi délutáni nap ide vetődtünk, kettesbe körülnéztünk, és találkoztunk itt két úriemberrel, akivel beszédbe legyettünk, és kiderült, hogy ők egyikük legalábbis a Sárospatakon a turisztikáért felelős menedzser, és mondta, hogy van a városnak egy turisztikai projektje, ami attrakciófejlesztés, csak még az attrakciót keresik hozzá, itt azon gondolkodtak, hogy itt esetleg kalandparkot létesítsenek, és akkor én mondtam, hogy hát ez a helyszín kiválóan alkalmas lenne, mondjuk Via Ferrata építés, vagy sziklamászútak építésére, de hát a Nemzeti Park úgyse fogja engedélyezni, mert hogy akkor ez még fokozottan védett terület volt, szerintem ez a védettség ez azóta is fönnáll, és aztán ennyibe maradtunk, és utána másfél évvel keresett az úriember, akit Erdős Tamásnak hívnak, hogy hát sikerült megszerezni a természetvédelmi engedélyt, és akkor tovább lehet menni az attrakció fejlesztésbe, és így kezdődött el gyakorlatilag az egész tengerszemi projekt.
0: És azért nagyon fontos, hogy ezt említetted, és ugye azt is hangsúlyozzuk ki, hogy tényleg arra ösztökeljük a hallgatókat, hogy mozogjanak, hogy túrázzanak, hogy éljenek együtt a természettel, hiszen ugye nagyon fontos, valóban egy természetvédelmi helyen vagyunk, és fontos kiemelni, vagy fontos hangsúlyozni, hogy ez a Via Ferrata pálya egyáltalán nem árt a természetnek, tehát tényleg egyfajta nevelési célzattal is arra ösztökéli az embereket, hogy igenis becsüljék, tiszteljék a természetet, és próbáljanak meg együtt élni vele.
1: Igen, ez nagyon fontos szempont, tehát az összes Via Ferrata vagy sziklamászó fejlesztésnél mindig az első lépés az, hogy kikérjük egy biológus vagy természetvédőnek a szakvéleményét, hogy egyáltalán azon a területen mennyire okozna problémát, hogyha ilyen utak épülnének. Volt olyan helyszínünk egyébként Bicskétől nem messze, amit jónak találtunk, de aztán lebeszéltek róla, mert olyan sok védett növény volt, hogy nem lehetett volna megfelelő pályát kialakítani, tehát arról lemondtunk. Itt nyilván ez nem volt szempont, de nagyon fontos az, hogyha ha vannak ilyen lehetőségek, és azért Magyarországon korlátozottak ezek a lehetőségek. Tehát, hogyha van olyan lehetőség, ahol

0: lehet korlátozott infót találni a megyei egyik tengerszemről, és nyilván a Tessóban azok a helyszínek vannak, amiket mi üzemeltetünk, de tényleg fontos, és örülök annak, hogy találkoztunk, mert én még mindig azt érzem, hogy nagyon kevés is ember ismeri Magyarországon, tehát ha csak Ausztriával hasonlítjuk össze, ott egy több milliós bázisa van ennek a sportnak, meg a magashegyi sportoknak, és itt is van még benne potenciál annak a nagyszámnak az ellenére, amit az én mondtam. Tehát sokkal több embert lehetne elérni, lehetne még több ilyen helyszínt nyitni, és minél több ember számára érdemes elvinni ezt a mozgásformát, és ez nem feltétlenül csak azért jó, mert mondjuk a fiatalokat kimozdítja a telefon vagy a laptop mellől, de hogy nagyon jó terápiás eszköz. Tehát, hogy mi enyhén fogyatékos fiatalokkal is szoktunk már autistákkal, rendszeresen visszatérnek hozzánk gyógyult rákbetegek, vakokkal is szoktunk időnként mászni. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy olyan ember számára, akinek egyébként más mozgás nem biztos, hogy szimpatikus vagy elérhető, ez egy olyan plusz faktort, izgalmi faktort jelent, ami arra ösztönzi, hogy ő kezdjen el mozogni. Tehát fontos tényleg az, hogy az a megyeregyed nekünk a szívünk csücske, mindig szívesen járunk ide, és szeretnénk azt, hogy ha minél több helyen lenne lehetőség ilyen típusú mászásra, testmozgásra.
1: Ez itt még mindig a sporthely, és még mindig a tengerszem feletti Via Ferrata pálya. Most már mellett ülünk, és velem szemben Kövesi Tamara, túravezető, és hatalmasan mosoly az arcodon. Hát megmászhattad a lányomat a gyerekpályán. Milyen élmény volt, vagy milyen élmény ez neked, hiszen látszik rajtad, hogy neked a munkád, az a hobbid, az életed.
2: Ez így van, ezt nagyon jól mondod. Igazából emberekkel foglalkozni azt egyébként is nagyon szép dolog, és azt látni, hogy sokan ugye a saját komfortzónájukon kívül is kipróbálhatják ezt a dolgot, és ezt sokszor úgy tudom jellemezni, hogy ez a type 2 fun, tehát ez a kettes típusú élmény, hogy közben lehet, hogy egy kicsit kellemetlen, kicsit küszködök, birkózok önmagammal, a helyzettel élvezem is, de a végén azt látni, hogy ez a büszkeség az arcukon, és hogy igen, megcsináltam, tehát így utólagosan szerintem mindenkinek egy nagyon-nagyon jó élmény, és olyan, amit bárkinek ajánlanának, aki hasonló érdeklődésű.
1: És ugye ez egyébként a műsorunk célja, tehát az a cél, hogy minél több embernek, és tényleg legyen az gyerek, legyen az felnőtt, legyen az idős, legyen az nagyisten bármilyen sérüléssel, vagy fogyatékkal élő, vagy aki még esetleg azt is gondol, hogy ez nem neki való, igenis próbálja ki, és jöjjön el, hiszen tényleg itt egy fantasztikus környezetben fantasztikus élményt adtok, és tényleg ide gyakorlatilag bárki eljöhet, mert megtalálja kedvére valót.
2: Ez nagyon jól mondod, sőt nemrég a közelmúltban volt egy olyan eset, hogy egy gyengén látó férfival volt lehetőségem, és ő is mászott, és ez nekem is egy extra élmény, a nap fénypontja lehet, amikor megcsináljuk, és szinte mondhatni közös erő feszítésekkel, tökéletesen kivitelezte, és minden utasításomat követve, nem is éreztük, hogy bármi más olyan akadály lett volna, attól függetlenül, hogy ő egy picit gyengébben látott, tehát nagyon jó élmény volt.
1: És ugye azért ezt megint csak fontos kiemelni, hogy nyilván ennek a sportnak is megvannak a maga veszélyei, de amennyiben az ember betartja az utasításokat, és tényleg használja a karabinert, és úgy teszi a dolgát, hogy a szépen el van neki mondva, akkor azért nyilván ez minimalizálható, és ahogy mondtad is, talán saját félelmét, vagy saját fizikai teljesítő képességét tudja leküzdeni.
2: Így van, tehát túravezetésben azért is fontos, hogy amikor először másznak, vagy ha már nem is először, de ott vagyunk velük, és esetleg tudjuk ezekre figyelmeztetni őket, hogy figyelj a karabineredre, nincs teljesen becsatolva, esetleg így fogj, vagy így kapaszkodj, és akkor utána aznap már kicsit magabiztosabban tudnak önállóan is mászni utakat, Via Ferrata utakat.
1: És egyébként, aki nem feltétlenül Via Ferratát szeretne mászni, azért túrázni is feljött ide a tengerszem köré, ráadásul nem mindennapi élővilággal találkozhat, hiszen tényleg egy gyönyörű szép természeti környezetben vagyunk, alattunk az itt-ott 6 méter mély tengerszem, nyilván szépen körbe biztosítva korláttal, de tényleg itt, ha már csak túrázni is jönnek fel ide az emberek, mindenféleképpen megéri, mivel is találkozhatnak itt az esetleges látogatók?
2: Rengeteg hüllővel, madarakkal, tehát többféle siklóval, vízisikló, réssikló, kockássikló, gyíkok közül is a fürgegyik, a zöldgyik, és többek között most tavasszal szerencsénk volt arra, hogy itt költött az uhu, nagyon ismert faj, a Via Ferrata sziklány, vagyis a malomkőbány, az egykori malomkőbány a sziklány, akkor ugye vissza is kell szedjünk egy pár utat, persze amikor a fészkét, hogy teljességgel ne zavarjuk a bagyocskát, viszont ő már egy fiúka volt, ő már kirepült, és most is innen figyel minket, mindig rejtőzködve, van, amikor látjuk is, van, amikor megmutatja magát, még nem hagyta el a helyet, de már önállóan talán lassan tud majd táplálékot is szerezni, úgyhogy ő a kis térfő.

Egyelő kameránk most itt a Megyerhegyi tengerszemen. Mindenki csak bátorítani tudnék, hogy jöjjön el, ne gondolkodjon kétszer, mi itt vagyunk, segítünk, nagyon szívesen tesszük, ahogy mondtad te is, ez a hobbink, ezt a szenvedéllyel csináljuk, és bármilyen kérdésre is válaszolunk és segítünk. Úgyhogy gyertek nyugodtan, és biztatok mindenkit, hogy egy nagyon jó élmény lesz a végén.

Egy hely, ahol a történelem, a természet és az önmagát legyőző emberi teljesítmények találkoznak. Ez a Megyerhegyi Tengerszem és a Via Ferrata. Tényleg jöjjenek el, hiszen érdemes kilátogatni. Remélem, kedvet kaptak egy kis mozgáshoz. Minden további információ megtalálható a tengerszeminfo.hu, a vasaltutak.hu és a viaferratainfo.hu oldalakon.

Kedves hallgatóink, ez volt már a Sporthely, melyben Sárospatakra, a Megyerhegyi tengerszem szikláin húzódó Via Ferrata utakhoz látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is. Gyágúi Gergelyt hallották, viszont hallásra!

0: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
2: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
1: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
3: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
1: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Budapestnél két nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje. Kora őszies idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Ebből 6 milliárdot szakmai programokra, csak nem 3,5 milliárdot fejlesztésekre, 440 millió forintot pedig veszélyeztetett serdülőlányok és fiatal édesanyák támogatására fordítanak. Több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízis ellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszoknak, valamint súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. Magyar Péter beszélt arról is, hogy bentlakásos intézményt létesítenek a szerhasználó gyerekek rehabilitációjára. Indul egy program a szakemberek mentális támogatására, valamint rendezik a kórházban maradt csecsemők helyzetét is, tette hozzá a kormányfő. Nyilvánosságra hozta a kormány a gyermekvédelmi rendszerről készült átfogó jelentést. Gyurkó Szilvi államtitkár elmondta, hogy a rendszer szintű problémák, a bántalmazások, az éhezés, a kihasználás mértéke lehetetlenné teszik a családból kiemelt gyerekek biztonságos gondozását, fejlesztését. Az elmúlt hónapokban végzett országos felmérés alapján a szakember közölte, hogy 130 ezer gyerek él veszélyeztetett környezetben. 800-ban tartós szökésben, az állam pedig 23 ezer gyerekről gondoskodik. Utóbbiak közül 2700-nak speciális intézményre volna szüksége. Budapestnél két nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje. A vízgyűjtő területeken hullott esőnek köszönhetően holnap estig további 15 cm-es emelkedést várnak a szakemberek, majd a jövő héten ismét apadni kezd a folyó. A Duna szerdán érte el a valaha mért legalacsonyabb 0 cm-es vízállást a fővárosban, a Vigadó téren lévő vízmércénél. Robbanótestet találtak Szolnokon a belvárosi Tisza hídnál. A vélhetően II. Világháborús szerkezethez riasztották a Magyar Honvédség tűzszerészeit. A területet a szakemberek kiérkezéséig a rendőrség őrzi. Két kerékpáros gázolt halálra egy autós este Békés határában. A sofőr nem hívott segítséget és megállás nélkül továbbhajtott. A rendőrök azonosították, és délelőtt elfogták a férfit. A bel.hu úgy tudja, hogy egy 41 éves férfi és egy 68 éves nő vesztette életét a Békés és Murony között történt balesetben.
0: Közlekedés.
4: Az M0-as autóút déli szakaszán az M1-es autópálya felé Halásztelek térségében a 17-es kilométernél három személyautó ütközött össze. A legbelső sávot foglalják el a sérült járművek, torlódik a forgalom, valamint a fővárosban jelentős forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani este a Hősök tere környékén. Délután 4 órától szakaszosan lezárják egyebek között az Andrássy út és a Dózsa-György út egy részét, valamint a Kóskároly sétányt.
0: Időjárás.
4: Nyugaton és a középső területeken sok, keleten kevesebb napsütésre számíthatunk. Sokfelé élénk lesz a szél, helyenként megerősödik, napközben 16-23, késő este 11-17 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Halász Bence második lett az atlétikai világdöntőn, Antonelli volt a leggyorsabb tegnap Madridban, Zverev Shelton döntőt rendeznek a US Openen. Jó napot kívánok, Mujdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Az Európa-bajnok Halász Bence a második helyen végzett kalapácsvetésben a budapesti atlétikai világdöntőn, a dobóese 29 éves versenyzője 80 méter 30 centis dobással fejezte be szereplését, a trófeát a német Merlin Hummel szerezte meg. Óriási meglepetéssel indult a döntő, hiszen az olimpiai és világbajnoki címvédő Ethan Katzberg hibázott az első két dobásánál, így gyorsan kiesett. Halász Bencét Somogyi Zsófia szólaltatta meg a döntőt követően.
2: Úgy gondolom, hogy ez nem az a verseny volt, amire mi versenyzők, vagy a szakmabeliek számítottak, vagy mi számítottunk. Nagyon nehéz volt ez a vizes körülmény, mert egyszerűen az adott terített szőnyeg az olyan volt, mint a mocsár. Annyira elázott ugye szerintem egész tegnap, meg a mai nap. Utána azt a vizet gyakorlatilag folyamatosan vittük be a körbe, hiába törögettük a lábunkat mindig egyre több vízletben, és utána már nem lehetett fogást találni ezen a körön, ami egyébként szárazon meg nagyon jó. A Gyulai Memoriálos meg a tavalyi, 3 évvel ezelőtti világbajnoki eredmények mutatják, hogy ez egy jó kör száraz körülmények között vizesben. Sajnos én, meg hát ezek szerint ugye szegény Ethan se talált gyakorlatilag fogást rajta, meg hát a többiek is panaszkodtak rá, de ez most egy ilyen körülményű verseny volt, ezzel kellett megbirkózni. A Merlinnek most jobban sikerült.
3: De ő nyert 80 méter 30 centi, a hideg, és akkor ez az esős körülmény, ez hány százalékban, vagy milyen szinten hatott a többi dobásodra, ami ugye végül is nem volt érvényes, szóval mennyiben befolyásolta mindezt?
2: A hideg az igazából egyáltalán, nem éreztem, hogy annyira rövös vagyok. Ugye minden kísérlet előtt föl vagyok öltözve, minden kísérlet után meg már egyből öltözök föl melegítőbe, be is kentem magam Nikoflex-el a verseny előtt. Tehát úgy éreztem, hogy melegen tudom magam tartani. Inkább tényleg az a nedvesség, a sok víz az volt az, ami engem ennyire megfogott.
3: Tudtad élvezni a budapesti körülményeket, a hazai közönséget, az ovációt?
2: Természetesen igen, hát minden nagy verseny előtt szoktam izgulni, most se volt ez másképp, de amikor besétál az ember és legalább ezerszer hallja azt, hogy hajrá magyarok, meg hajrá Bence, az azért nagyon jó szívmelengető érzés.
1: Halász Bencét hallották. Szintén a tegnapi nyitónapon 400 méteres síkfutásban bejutott a mai döntőbe Molnár Attila, aki elődöntős futamában 4. helyen végzett. Enyingi Patrik viszont búcsúzott, miután 9. lett futamában. Molnár Attilát Kreisz Bálint kérdezte az elődöntője után.
4: Hogy élted meg ezt a versenyt, és mondjuk az utolsó százon mi járt a fejedben, amikor ott jöttek rád a szélső pályáról? Hogyan élted meg az egész versenyt?
5: Én voltam a szélén, nem már csak bejebb volt, de nem igazán érdekelt. Én csak a közönséget néztem, a lábamat, a célvonalat. Megmondtam tegnap, hogy mindent ki fogok adni magamból. 15 fok szembeszél hosszú egyenesnél. Ez ennyire engedett most futni. De hát legjobb négy, senki nem futott itt időket, és nem is várjátok, hogy itt a világcsúcsot fogunk dönteni. Ebben az időjárási körülményekben ez lehetetlen. Én mindent kiadtam magamból. Azt a maradék 90%-ot azt a közönség tette hozzá, nem viccelek, nem furítottam meg az arányokat. Ez tényleg így volt.
1: 100 méteres gátfutásban Kozák Luca 6. lett az elődöntőiben, így lemaradt a fináléról. 12,68 másodperces ideje viszont így is büszkévé tette. Kozák Lucát hallják.
6: Életem 30 legjobb eredménye, úgyhogy mindenféleképpen nagyon jó eredmény. Valamint az, hogy összesítésben 10. lettem, az meg még egyszerre nagyon jó eredmény. Őszintén szóval összesen azért ezt nem feltétlenül erre számítottam saját magamtól. Az elmúlt egy hónap az EB után azért hát olyan főverseny utáni volt. Nyilván akkor nagyon nehéz megtalálni motivációt, meg fizikálisan, meg mentálisan is fáradt az ember, mert fél lábon a nyaraláson van mindenki. Úgyhogy nagyon örülök, hogy tényleg sikerült így fejben összerakni. Szóval a fizikális forma az nem megjel ennyi idő alatt, ugyanakkor tényleg az, hogy fókuszba tudja maradni az ember is. És ne csináljon hülyeséget, például én az elmúlt hetekben annyiszor rúgtam gátat, nem szoktam, hogy de minden edzésen a kis gátba is beleakadtam, ez mind a mentális fáradtságnak a jele, de nagyon örülök, hogy ennyire jól tudtam tenni ezt az egyetlen egy futást.
1: A Kalics Krisztián, Takács Boglárka, Pázmándi Dominik, Szentgyörgyi Zita alkotta 400-as vegyesváltó, országos csúccsal a 7. lett szintén a világdöntőn, a váltó második tagja Takács Boglárka Kreisz Bálintnak összegzett.
7: Elképesztő ez a hangulat, ezt nagyon nehéz így leírni, hogy milyen érzés egy ilyen közönséget hazapályán pályára lépni. Ugye 2023-ban megtapasztaltuk, de én nagyon-nagyon vártam, hogy milyen lesz majd most, hogy ugyanolyan lesz a hangulat, vagy még jobb, most izgalmas, a más színekben pompázik a pálya, és sok újítás van, de tényleg varázslatos, amikor így kimegy az ember a pályára, és ezt így megérzi, hogy milyen erővel szurkol egy emberként a közönség értünk. Ez tényleg csodálatos, és nagyon-nagyon sok erőt adott. És szerintem a csapat meg abszolút elvárásokon felül teljesített. Ugye 9-ként alanyjóban indulhattunk, mert a rendező ország vagyunk, és végül 7-ként zártunk, úgyhogy szerintem ez már több, mint csodálatos. Ráadásul országos csúccsal, úgyhogy szerintem van még a váltóban és a csapatban is, és a jövőre nézve nagyon bizakodó vagyok, mert nagyon élveztem ezt a mai napot is.
1: A nemzetközi mezőnyben az egyik legjobban várt számban nem született meglepetés. Armand Duplantis nyerte a férfi dúdugrást a budapesti világdöntőn. A világcsúcs tartó 6 méter 20 centiméteres eredménnyel lett első. Armand Duplantist hallják.
8: Man, I really love Budapest. I love Budapest. I love being in Hungary.
9: Nagyon szeretem Budapestet. Imádok Magyarországon lenni. Szeretem ezt a várost, a stadiont és az embereket. Nagyon fáradt vagyok. Ezt érzem a testemen. Holnap valószínűleg sántikálni fogok, mert az adrenalin még dolgozik bennem. Ezt azért jobban fogom érezni. Boldog vagyok, hogy megnyertem a versenyt, és hogy én lettem a bajnok. Nagyon jól éreztem magam.
1: A budapesti atlétikai világdöntő mai programjában három magyar atléta is érdekelt lesz. A férfi 400 méteres síkfutás döntőjében Molnár Attila, a nőknél a 400 méter gát elődöntőjében Mátó Sára, a 100 méteres síkfutás elődöntőjében pedig Takács Boglárka áll majd rajthoz. A 18 óra 8 perckor kezdődő programot az M4 Sporton élőben láthatják.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Elsőként a Sopron jutott a legjobb 32 közé a labdarúgó Magyar Kupában. A harmadosztályú együttes hazai pályán 6-3-ra győzte el a szintén NB3-as Szegedi VS-ét. Ma több NB1-es csapat, így a címédő FTC is bekapcsolódik a Magyar Kupa küzdelmeibe. A Ferencváros a harmadosztályú Deac otthonában lép pályára. A találkozót 13 órától az M4 Sport Plus élőben közvetíti. A debreceniek vezetőedzője Kondás Elemér, aki a DVSC-vel kétszer nyert bajnokságot és kétszer Magyar Kupát, így nyilatkozott a Ferencváros elleni mérkőzés kapcsán.
10: Ez egy ajándék mérkőzés a csapatnak. A csapat nagy része még nem, hogy ilyen csapat ellen nem játszott, hanem még tévés mérkőzésre játszott, úgyhogy ez mindenkinek szerintem ajándék. Amikor korábban a Loki edzője voltam, akkor azért egy kiki mérkőzést játszottunk a Ferencvárossal, most azért a két osztályon lejjebb lévő csapatvezető edzője vagyok. Mit lehet mondani a játékosoknak? Azt, hogy élvezék a játékot, játszanak bátran, használják ki a lehetőséget, hogy megmutathatják magukat a tévéképernyő előtt egy ilyen csapat ellen. Minden ellenfél ellen készülünk, a saját osztálybeli ellenfelek ellen is, nyilván a Ferencváros ellen is. Készülünk mindenre, de hát azért a Ferencvárost nap mint nap lehet látni a tévébe, akár NB1-es mérkőzésen, vagy akár nemzetközi mérkőzésen. Éppen azt nem tudjuk, hogy most milyen csapattal fognak fölállni ezen a találkozón, de biztos vagyok benne, hogy nem félváról fogják venni ezt az összecsapást sem. Kupa mérkőzéseknek megvan az a pikantériája, hogy egy mérkőzésen bármi előfordulhat. Nyilván meg fogunk tenni mindent. Most ezek nagy szavak, meg fogunk tenni mindent. Természetesen nem fogunk föltartott kézzel menni a Ferencváros ellen, és amit ki tudunk hozni a mérkőzésből, azt megpróbáljuk megvalósítani.
1: A körkapcsolásban itt a Nemzeti Sportrádióban 16 órától a DVTK videóton labdarúgó Magyar Kupa találkozót és az Esztergom Moson-Magyaróvár női kézilabda bajnoki mérkőzést, majd a Kaposvár-Ferencváros és a Vasas BVSC férfi vízilabda Magyar Kupa elődöntőket is élőben követhetik majd.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Büszke a játékosokra és meghatározó élménynek tartja az elmúlt egy hetet Völgyi Péter, a női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. A magyar csapata a negyed döntőben fejezte be szereplését a berlini világbajnokságon, amelyen 40 év után játszhatott ismét a legjobb 8 között. A szakvezetőt a hazaérkezés után szólaltatta meg Szilágyi Dóra.
11: Nagyon büszke vagyok az eredményre is, arra, hogy a nehézségek mellett azért hogy sikerült, még inkább csapattá kovácsolódnunk, és összességében az elmúlt 6-7 vagy 8 hét, amit a közvetlen felkészülésre töltöttünk, ez szerintem nagyon pozitív mérvény volt mindenkinek a játékos pályafutásában, meg az életében.
12: Ahogy említette a nehézségeket, mi volt a legnagyobb nehézség, amivel meg kellett birkózni, és hogy sikerült megoldani?
11: Igazából nem olyan régen volt a isztambuli selejtező, és azóta 4 helyen változott meg a csapat összetétele, több bizony játékosunk is sérülés miatt hiányzott, és pont azok a játékosok pluszban, akik ilyen átjárás volt a 3-4-es poszt között, amikor Sabdába hát elég fontos, sőt egy inkább fontos pozíciók, úgyhogy az egész játékunkat kicsit át kellett alakítani, a védekezésünket, támadásunkat, ez rövid volt az idő, nagyon kevés edzőmérkőzésünk volt, és talán ennek is köszönhető, hogy a Franciaország elnyitó mérkőzést inkább még a hiába a VB keretein belül ment, azt inkább még az első felkészülési mérkőzésünk közé számolom.
12: Igen, és ahogy utána említette is, önöknek onnantól kezdődött a világbajnokság igazán, és aztán hozták azt, amire készültek is. Szakmailag és érzelmileg mit lehet hazavinni erről a világbajnokságról?
11: Szakmailag az, hogy egyrészt van rengeteg potenciál a csapatunkban, megvannak azok a fiatal játékosok, akik ott vannak a periférián, és nagyon szépen törekednek arra, hogy minél dominánsabb részt tudjanak kiharcolni maguknak. Megvan az a rutinos magunk, akik köré lehet építeni majd ezt a fiatal keretet, és azt gondolom, hogy 2-4, este még 6 év is benne van ebben a csapatban. Lesznek Európa-bajnoki selejtezők nem sokára novemberben, februárban, júniusban EB döntő, ahonnan lehet kvalifikálni az olimpiai selejtező csoportba, hogyha ez így elmondva is sok. Az, hogy ez igazából 10 hónap alatt le fog zajlani, 12 hónap alatt, ez így még ijesztőbb, úgyhogy dolgozunk rajta, és próbáljuk ebben az időszakban kihozni a maximumot.
1: Völgyi Pétert hallották. Alexander Zverevben Shelton döntőt rendeznek férfi egyesben az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Az első helyen kiemelt német Zverev az orosz Hachanov ellen nyert 3 játszmában, míg a másik elődöntőben, magyar idő szerint ma hajnalban az amerikai Shelton honfitársát, Tiafoe-t győzte le 4-szetben. Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli a tegnapi nap legjobb köridejével nyerte meg a második szabad edzést a Form 1-es spanyol nagydíjon. A Mercedes olasz pilótáját a két Ferrari követte, Charles Leclerc Lewis Hamilton sorrendben. Az első gyakorláson még Antonelli csapattársa George Russell bizonyult a leggyorsabbnak a debütáló madridi versenypályán. A harmadik gyakorlás fél egykor már el is kezdődött, míg az időmérőt 16 órától az M4 Sporton élőben láthatják. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújzica István. A zene után a Sportolók slágerlistája című műsor következik itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Élő közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: Ez a Sportolók sláger listája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat újra itt a Sportolók sláger listájában. Hát most számomra egy nagyon érdekes személlyel lesz szerencsém, vagy van szerencsém beszélgetni és interjút készíteni. Azt is elárulom, hogy nagyon-nagyon fontos szerepet játszott és játszik az életemben ahhoz, hogy én azzal az eredményes sportolóvá tudtam válni, és természetesen ennek köszönhetően abban is, hogy most hol tartok az életben. Minden titulust, vagy bármit mellőzve, abszolút elégedett vagyok egyrészt a sportolói pályafutásom, egyrészt azzal, ahol most tartok, és ezt nagy részben dr. Kemény Dénesnek köszönhetem. Szia Dénes, köszönöm, hogy itt vagy.
2: Szia Pista, nem nekem köszönheted, de én segítettem sok mindenben, de hogyha nem vagy az, aki, akkor nyilván ez nem alakult volna így. Az, hogy nekem segítenem kellett, az egy más tészta, de hát az olyan időket éltünk.
1: Nagyon-nagyon érdekes kapcsolatunk van, hiszen már gyerekkorom óta azt mondhatom, hogy amikor már elkezdtem tudni, hogy vízilabdázok, azon belül is kapus vagyok. Nekünk volt egy olyan nexusunk, hogy ez a mi lett volna, ha én Magyarországon születek, és itt lettem volna válogatott, és ezt a kérdést nagyon sokszor kerülgettük, míg aztán egyszer odáig jutottunk, hogy ez meg is valósult, és számomra mindig olyan érdekes és bizsergető érzés volt veled beszélgetni, még anno, még amikor még szlovák válogatott voltam. De bevallom őszintén, sosem vettem komolyan, amikor arról volt szó, hogy magyar válogatottságnak a lehetősége felmerüljön. Aztán egyszer csak így beindult minden, és hát lényegében teljesen megváltozott az életem, belekerültem egy olyan közegbe, ami számomra egy ilyen vágyott, vagy egy ilyen áhított profi vízilabda közeg volt, annak minden sportszakmai, minden emberi előnyével és tanulási folyamatával, mert nem volt ez túl egyszerű, vagy nem volt zökkenőmentes. Viszont ennek a csúcsa mindig a magyar válogatottban való szereplés volt, az a fajta maximalizmus, ami egy kvázi megfeleltetési kényszer is volt a sportág részéről, de hát ezt így elárulom neked, hogy ezt te sosem kívántad szerintem, hogy mondjam, lazítani, hanem inkább feszítetted, hogy ha már eddig ez történt a magyar vízilabdázásban, akkor nehogy már a te neved alatt ez lazuljon, ezt inkább próbáltad inkább jobban feszíteni, és azt is elmondom neked, hogy ez azért érződött mindig a csapaton, de valamit azért mégiscsak jól csináltál, hiszen olyan eredményeket tudtál felsorakoztatni itt a saját edzői pályafutásod mögött, vagy mellé, ami példátlan nem csak ide-haza, de nemzetközi szinten is. Még azt is belevéve, hogy azért voltak olyan emberek, akiknek a nevét, hogyha így felsoroljuk, akkor ugye azt is lehet mondani, hogy jó, velük könnyű, de mármint olyan tehetséges játékosok, de a tehetségekkel sosem könnyű bánni, és valahogy a tehetségek sosem mindig garanciák arra, hogy ott lesz eredmény, és főleg, hogy a csapatsportról van szó, mert ezeket össze is kell hangolni. De nem ezzel akartam kezdeni, Dénes, mert egyből beleugrottunk a szakma közepébe, hanem igazából azzal, mert ugye nemrég találkoztunk a 20. évfordulójának az alkalmából az aténi győzelemnek, és hát rádöbbentünk arra, hogy rohan az idő, hogy ilyenkor az élik megkérdezni, hogy hogy vagy, Dénes.
2: Hát köszönöm, jól. És most itt a bevezető alatt azért ugye bugráltak az agyamban az élmények, meg az emlékképek. Én téged legelőször még bőven komoly jegyzőként a pozsonyi 94-es EB-n láttalak lelátóról védeni, és akkor ott a mellettem ülők mondták, hogy hívnak. Miközben a nevelőedződet meg nagyon régóta ismertem, mert amikor én végeztem az állatos egyetemet, én Tatabányán kezdtem játszani, mert ott dolgoztam, és oda átjárt Révkomáromból a helyi szlovák bajnokságba szereplő csapat, és a legjobb játékosuk, hogy hát a nevelőedződ volt a Gajdács Andris. Na mindegy, én ott láttalak téged védeni. Aztán az elődöntőt a magyar csapattal játszottátok, ahol meg a apám volt az edző. És én ott láttalak először, aztán ugye ezt követően egészen 2001-ig konkrétan nem került szóba az, hogy te felvidéki szlovák válogatott kapusként, esetleg a magyar válogatott hosszabb távú esélyeit megpróbált, de aztán Fukuokában, amikor egy nyögvenyelős meccsen végül nyertünk a szlovák csapat ellen, akkor a medence partján megkérdeztem, hogy érdekelne, és akkor utána már rögtön ősszel az akkori szövetségkapitány, aki ugyanaz a Gajdács Andris, aki neked a nevelőd volt, beültem az autóba, és elmentem, és ott a gimnáziumhoz közel, ahol a igazgató volt, leültünk egy kávéra, és azt mondta, hogy hát egyfelől örül, másfelől meg szlovák szövetségkapitányként szomorú, de hát úgy gondolja, hogy ez egy helyes próbálkozás lenne, és akkor elég komplikált volt, nagyon sok mindennek kellett megfelelni ahhoz, hogy neked állampolgárságod lehessen, azaz válogathatóvá váljál, és még az is egy fontos dolog volt, hogy szerencsére nem kellett a Szlovák Olimpiai Bizottság engedélye, mert az utolsó meccs Fukuokában az több mint 3 évre volt az aténi első meccstől, akkor ez volt a NOP-nak a szabálya, a finálnál elég volt egy esztendő, az pedig ugye már várhatóan el is telt, mert akkor ugye nem játszottál egy éven keresztül a szlovák csapatba, és aztán ment a hazai ügyintézés. De hát ez csak egy lehetőség volt, mert nem tudom, mennyire emlékszel, azt mondtam, hogy mindenképpen egy magyar klubcsapatban kell olyan teljesítményt nyújtsál, hogy válogatott lehessél, tehát a korábbi szlovák válogatottban nyújtott teljesítményed, az nem engedi azt nekem meg, hogy a magyar kapusokkal szembe beválogassalak, de hogyha te itt Magyarországon játszol egyik csapatba, és jól, akkor lehetsz kerettag, ha kerettag lettél, akkor majd lehetsz csapattag, és a többi, és a többi, és akkor így azért ez fölpörgött 2001-től 2003-ra meglettek a dokumentumok, és aztán rögtön EB után rögtön VB, világliga, következő évben világliga, olimpia, és akkor már nem is volt kérdés, hogy te a válogatottnak egy fontos játékosa vagy. Én erre így emlékszem, de nem akartam ilyen hosszú időre elvenni a szót, és csak annyit, hogy mondtad, hogy maximális teljesítményt kellett nyújtani, és akkor ez én belőlem még fakadt még inkább. Én tényleg hallottam, amióta már nem vagyok az edzőtök, hogy maximalista voltam, hogy diktátor voltam, nem voltam demokratikus, stb. Én szerintem egyébként annyiban mindenképpen demokratikus voltam, hogy engem meg lehetett győzni. De ha valamiben én láttam a sikernek az útját, akkor abba nem volt könnyű meggyőzni. De volt, hogy sikerült meggyőzzetek, és az, hogy meg a maximalizmus megvolt bennem, az valószínűleg az eredmények annyiban visszaadták, hogyha nem mindig sikerül, akkor nem mindig nyersz, de ha nem vagy maximalista, akkor soha nem nyersz. És amit még mondtál, ezt mindjárt visszaadom a szót, hogy
1: bocsánat, csak ez a műsor rólad szól, mert pont szeretek volna megállítani, hogy nagyon szeretem, hogyha rólam beszélsz, mert nagyon elismerően tudsz rólam nyilatkozni, de ez messze nem rólam szól ez a műsor. Visszatérem még...
2: De most veled beszélgetek.
1: Igen, de szeretném, hogy rólad tudnánk nagyon-nagyon sokat beszélni, mert nagyon-nagyon érdekes dolgokat tudsz mondani, és nagyon-nagyon jól beszélsz, és kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményed egyes dolgokról. Lezárom még, és most aztán tényleg ne térünk vissza az én esetemre. Emlékszem csak, hogy a maximalizmus, meg az elképzelések, hogy annyira mennyire segítettél nekem abban, hogy megszerezzem az állampolgárságot, és megnyíl a lehetőség ezáltal a válogatottság előtt. Ugye, ahogy megkaptam az állampolgárságot, én mondtam meg, hogy Dénes, nem tudom, mennyire emlékszel erre, mondom, megvan az állampolgárságom, és akkor készen állok, és megvolt a magyar csapat is, ugye a Honvéd, és mondtad, hogy oké, Pisti, de azért, hogy te válogatod, egyébként meg kell küzdeni. Az, hogy állampolgár lettél, ez tök jó, de ez csak részben feltétel annak, hogy válogatod legyél. És ott fogtad magad, és elismertél, tehát, hogy ott már így alakult bennem az a fajta út, hogy akkor nekem hogyan kell ez hozzááll a mindentől kezdve, és ezzel le is zártam a Gergely Pisti fejezetet a részemről.
2: Igen. Még annyit akartam csak mondani, hogy azzal, hogy maximalista voltam, azzal szerintem valamennyivel több eredményt értünk el, mint hogyha nem az lettem volna, hanem fatalisztikus. Ugyanakkor ezzel a csapattal, ez egy nagyon-nagyon jó csapat volt, tele nagyszerű játékossal, de most mondok neked két olyan adatot, ami azért szakmailag rávilágít arra, hogy ti attól lettetek legendák, hogy meg is nyertétek, hogy 92-ben Barcelonában a nyitómeccsen az olaszokkal 7 hetet játszottunk, a magyar csapat 6. lett, az olasz pedig aranyérmes. Rá 4 évre a csoportmeccsen 2 góllal vertük a spanyolokat, az elődöntőben 2 góllal vezettük ellenünk, a 3. negyedbe végül ők aranyérmesek lettek, mi meg 4. Tehát egyik olimpiára se tudod azt mondani, hogy az a konkrét játékos állomány, aki Barcelonában vagy Atlantában játszott, az ne hordozta volna magában az aranyérmet, és hogyha megnyerik, akkor ők egy aranygeneráció, és akkor azzal a csapattal bárki nyert volna. Mi nagyon jól egymásra találtunk, nagyon jó képességű játékosok voltak, kiemelkedőek, de sajnos az ellenfeleknél is voltak ilyenek, most nem kezdem el sorolni, mert jobban tudod, érezted a bőrödön is, ami azzal lettünk azok, akik, mert sikerült nyerni is, és az pedig az mennyi apró dolgon, mennyi fontos dolgon, mennyi nehéz döntésen múlik, akár a parton, akár a vízben, az pedig azt gondolom, hogy attól lettetek olyan népmesei hősök, vagy ez a csapat, amiről pár nappal ezelőtt a 20 éves évforduló vacsoráján is beszéltem.
1: Maga az együtt eltöltött több mint egy évtized így a válogatottság kapcsán azért nagyon, tehát azt gondoltam volna, hogy akkor ilyen kiismerhetővé váltál számomra, hogy a játékosok számára, de mégiscsak ugye nagyon fontosnak tartottad azokat a személyes kapcsolatokat a játékosokkal, ami egy az egyben ilyen nagyon-nagyon belsőséges viszont alakított ki a játékosokban, viszont ahogy vége lett az egész válogatottságnak, és eltett jó pár év, és abbaltam én is a vízilabdát, és te is abbaltad az edzősködést, egyre jobban rájövök arra, hogy én mennyire nem ismertelek téged akkor. Tehát, hogy volt egy kialakult kép bennem, akkor, hogy te milyen edző vagy, és milyen ember, ennek köszönted, milyen ember, és aztán, hogy szépen rájön a Pisti jelen esetben, hogy ez egy teljesen más karakter, egy teljesen más szereplő volt, ami változott nyilván, mert ugye azért érdeklődtem, hogy te milyen edző voltál, amikor beléptél, és akkor a játékosok, ugye régen a Papesz, az Attila, a Rajmi, a Gergő, úgy Kássó, hogy mesélték, hogy amikor te szövetségkapitán lettél, hogy milyen voltál, és utána hogy kezdtél el bizonyos szempontból megváltozni, de annak, amit előbb mondtál, hogy ahhoz, hogy valaki legendává váljon, ahhoz azért teljesíteni kell, és a vízilabdában a teljesítés az a minimum a döntő, de inkább az aranyérem, vagy az egyes tornáknak a megnyerése, hogy ez tényleg nagyon-nagyon pici múlik, és ez a pici, ez adott pillanatra is korlátozódik le, tehát, hogy nem elég jónak lenni egy kicsit az elődöntőben, majd a döntőben nem, hanem jónak kell lenni itt is, ott is, amott is, és mindig abban az időben, amikor a döntőt játsszák, vagy az adott mérkőzést játsszák. Ezt összehozni meg nagy valószínűséggel nem csak úgy lehet, hogy te fizikailag felkészülsz arra, és te minden mérkőzésen jól akarsz játszani, mert ezt is te mondtad, hogy vágyni, vagy valami ilyesmit mondtam, most már azért kellőképpen rég volt ahhoz, hogy ne pontosan emlékezzek rá, de hogy nem vágyni kell az eredményt, hanem akarni, vagy valahogy így fogalmaztál.
2: Törni, zúzni kell érte, így van.
1: És valahogy mégis sikerült, és amit mondtál, abszolút igaz, hogy akkor kell jól játszani, amikor meg kell nyerni a mérkőzés, és akkor kell berakni az extrákat, és akkor kell, hogy előjöjjenek azok a játékos, edző, bármilyen kapcsolatok, amik ezt lehetővé teszik, amikor annak ott van az ideje, mert kár előtte, vagy kár után, vagy teljesen felesleges utána már jónak lenni, és azt gondolni, hogy kellett volna azt csinálni. Tehát veled ez így valóban összejött, és valóban volt egy nagyon erős generáció, amit megkaptál, de hát ez egy óriási feladattal is járt, hogy te hogy érzed, hogy amikor beléptél ebbe a válogatottságban, mint a szövetségkapitányi pozícióban, az elejétől a végéig, hogy miben változtál, hogy te változtattad a csapatot, mert ugye ezért több generációval tudtál dolgozni, vagy a csapat változtatott meg rajtad valamit, vagy önmagában az, hogy ilyen hosszú időn keresztül szövetségkapitány tudtál lenni, és amúgy nem is eredménytelen, tehát hogy azért volt benne hullámzás, de döntően azért az eredmények domináltak ebben. Akármennyire is azt mondjuk, hogy csak az aranyérem, de azért egy döntőbe jutás is nagyon-nagyon sokszor azzal a csapattal már egy nagyon nagy eredménynek számított.
2: Igazából ugye ez 4 olimpiai ciklus volt, 16 év, 29 világeseményből 5 kivételre mindig dobogon voltunk. Az sportszakmailag még egy nehezebben abszolválható eredmény volt, mind a kiemelkedő eredmények, az EBVB olimpiai aranyérmek, vagy mit tudom én, a többi. Tehát az a változás, amin átmentem én, az azt gondolom, hogy az azért volt szükséges, hogy újra nyerhessünk. Tehát ahogy a 19-20-21 éves fiatal bohém, ide nekem az oroszlánt is tehetségek akartak aranyakat, ahhoz nagy eséllyel másképp lehetett, vagy másképp kellett hozzáállni, mint a már odahaza aranyérmeket egy héten egyszer leporolgató, de még mindig fiatal, és már tapasztalt is, már eredményes is játékos tömeg. Tehát itt nem egy sportolóról van szó, szóval most ugye lehetett látni az olimpián egyéni sportolókkal, sem annyira egyszerű okvetlenül a

0: azt tudjuk, hogy így lettek aranyérmek. Az, hogy ez lehetett volna másképp, az szintén nem fog kiderülni. Így lett. Úgyhogy önmagában mindenki változik, és a helyzet is változik. És én azt gondolom, hogyha teljesen természetes volt a mindannyiunkban a változás, és az újabb győzelmi vágy az egyébként megtörtént változást még tovább változtatta. Erre tudok csak gondolni, mert ott akkor, amikor benne vagy, akkor ezeket nem okvetlenül tudatosan csinálod, csak azt érzed, hogy most itt valamire szükség van ahhoz, hogy győzzünk, és az a recept, amivel eddig győztünk, úgy, hogy a játékosok jó része ugyanaz, mert hiába harcoltatod őket meg a helyükért, nem jönnek azok a játékos cserék, amik korábban nagyobb számban jöttek. Tehát jöttek azért, mert Sidney és Atén között 4 játékos került be, többek között te is, és ez adott egy vérfrissítést a csapatnak. De hogyha 6 vagy 7 kerül be, mert beverekszi magát, mert kiszorít olimpiai bajnokokat, akkor lehet, hogy kisebb személyiségi egy változások is elegendőek ahhoz, hogy újból nyerjél. Én azt gondolom, hogy élsportban, csapatsportban, teljesítménysportban, tehát a mi esetünkben az egyetlen egy dolog, ami számít, azt kiírják. És az, hogy mi van mögötte, arról most ki tudjuk tölteni ezt az órát, érdekes és hasznos lehet esetleg kollégáknak, akár játékos kollégának, akár edző kollégának, akár szurkolónak, de nem fogja felülírni az érmeket, vagy azokat a csalódásokat, amikor nem nyertünk érmet, amiből szerencsére a 20%-áig se jutunk el az összes eseménynek.
1: Nagyon érdekes személyiség Kemény Dénes beszélgetése után hallgassuk meg, vajon milyen számokat vagy milyen zenéket hozott ő nekünk mára.
2: Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az F.

0: Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.
1: A zene után újra itt vagyunk, folytatjuk Kemény Dénes, olimpiai bajnok, szövetségkapitánnyal. Ezeket a harcokat, amit említette, hogy beverekedni magát a csapatba a játékosoknak, ezt állíthatom neked, hogy mindegyikben nagyon erősen él, mert ez mindig érezhető volt minden edzéseden, hogy nagyon sokszor úgy indult, hogy ez most így laza lesz, és hát ugye csak egy sima edzőmérkőzés, de aztán előbb-utóbb előkerültek a statisztikák, utána írva lettek a statisztikák, utána oda lett állítva, hogy figyelj már, hát ezen a meccsen így védtél, vagy így játszottál. Úgyhogy azt nem mondhatnám, hogy nagyon laza volt az a felkészülési időszak, ami megelőzött minden egyes világeseményt, tehát ez mind a végtelenségig volt feszítve, de soha nem gondolkoztam akkor a te fejeddel, hogy ezt miért így kellene lennie, miért csinálod ezt, ahogy azon sem gondolkoztam, hogy végül ebből a játékos álmányból, mert talán ugyanakkor a feladat lehet a sok jóból leszűrni azt a jót, ami végül az a 13 vagy 14 játékos, mint hogyha alig van játékosod, és van egy-egy jó, és a sok gyengéből összerakni, kitölteni azt a 13-14-et, tehát egyik sem könnyű feladat, mert más a végcél, amit úgy mindenki eléd állít, és ugye nem a csapatot nézik ilyenkor, hanem az edzőt, tehát az edzőt vonják felelősségre, ha nem sikerül az, amit úgy gondolnak, hogy el kéne érni, hogy neked így a szerencsére a sokból hogy született meg, mi volt a metodikád arról, hogy hogyan választottad ki azt a megfelelő keretet? Gondolom néhány álmatlan éjszaka után statisztika, vízilabda, de nem, nekem az az érzésem, hogy nem okvetlen a statisztikák voltak, csak azok, amik ebben döntöttek nálad, hogy végül ki legyen az utazócsapat, és hogy áll össze a keret, és itt most nincs szükség nevekre, meg eseményekre, hanem mi volt a metodikát, tehát mi alapján raktál össze egy csapatot, úgy, hogy abba aztán beleférhettek volna többen is, de mégse azok kerültek bele, hanem valami más, hogy kettőt aludtál rá, megnéztél három mérkőzést, elkérted a dokinak a statisztikáját, beszéltél három ember, és akkor regefőket, és na, itt a 13 név, Dénes, akkor meg vagyunk.
2: Igazából...
1: Hogy ez egy ilyen intuíció volt részben.
2: Igazából két módon tudsz válogatott csapatot egy világversenyre jelölni. Az egyik, hogy a felkészülés megkezdése előtt korábbi évek tapasztalata, bajnokságban nyújtott teljesítmény, csomó info alapján eldöntött, hogy ki lesz az a 13, aki majd utazik a világversenyre, és csinálsz egy 18-as, 20-as keretet, tehát minden poszton van az a következő játékos, aki nem kerül szerinted be a 13-ba, de ha valakivel valami történne, ezért mondjuk szükséges ez a 18-as, 20-as keret. Ez az egyik metódus. Én nem ez voltam. Én az voltam, aki, hogyha mondjuk jobboldali támadónak, védekező támadó, tehát szélső, nagyon szélső, kicsit szélső, ugye a vízilabda, háromra van szükséged a válogatottba, akkor négyet vagy ötöt beívsz a keretbe, elkezdünk dolgozni, és azt figyeled, hogy ki lesz az a három, akire ugye szükséged van, ebből a négyből mondjuk, aki a legjobb csapat szintet fogja tudni támogatni a saját teljesítményével, hátul, elől, szellemileg a parton, csomó szempontból. Én ez a fajta voltam, olyannyira, hogy vagy az első, vagy a második évben egyszer oda jutott a fülembe egy olyan félmondat, valamelyik játékostól, aki már korábban is volt olimpiai ciklusokban válogatott, hogy a Dénesnél az a jó, hogy az utolsó pillanatig nem érezteti azokkal a játékosokkal, akiknek csökken már az esélye, hogy bekerülhet, hogy nem fog bekerülni, hanem az utolsó pillanatig adja az esélyt az összesnek. Ezt most csöndben megjegyzem, hogy az én szempontomból ez egy önkínzás volt, mert már nagyjából látod a 13-at a 18-ból, van egy hét még a csapat hirdetésig, de vigyázol, hogy senki ne érezze, hogy te már látod azt a 13-at.
1: De akkor se érezteti, hogy ő bent van.
2: Így van, de várjál, az, akit úgy érzel, hogy nem lesz bent, elkezd az utolsó napon megint jobban játszani, és újabb fejvakarások jönnek, mert annyira rendes vagyok, hogy nem rontom a teljesítményet azzal, hogy sugallom, hogy ő nem fog bekerülni, és a végén egyszer elkezd sülni a játéka. Most nem azt mondom, hogy a kezemben nyilván a vizemdába góra játszuk, de hogy egyáltalán elkezd jobban játszani. Na most, én ilyen típus voltam, egyébként ismerek olyan kollégákat, akik úgy csinálják, hogy el se kezdődik az első edzés, tudja ki a 13, csinál egy keretet, végigjátsza, ebbe hisz, és azt viszi. Na most, ugye eljutunk oda, hogy ki legyen a csapat. És általában azért van 4-5 játékos, aki, hogyha egészséges és normálisan fizikailag formába tudott hozni mondjuk a 20-ból, az nem igazán kérdés, hogy be fog tudni kerülni, mert hogyha gyengébben is játszik, most mondok egy nevet, a Benedek Tibi, a jobboldali támadók között, ha gyengében játszik, akkor halványabb teljesítményű, mint a Kis Gergő, de attól még ugyanúgy a válogatottnak a tagja. Tehát van egy néhány játékos, aki nagy eséllyel biztosan benne van, ezt nagyjából egyébként még a játékosok is érzik, te ezt tudhatod ugye belülről. És aztán vannak, akik nehezen kezelik ezt a feszültségkérzetet, hogy még nem hirdettem ki, hogy ki lesz az, aki benne lesz. Ezek a játékosok általában, amikor megvan a 13-as névsor, akkor ugrásszerűen javulnak. Ezért volt az összes esetben az Unikum kupa, vagy később a Vodafone kupa előtt már meg a csapat hirdetés, hogy nyugodjon le a csapat, kezdjünk el jobban játszani, mert mégis a hazai közönség előtt ne legyünk már hülyék, ez kicsit ciki. Ezért addigra ezt eldöntöttem. De ha te egy erőlistát csinálsz, akkor meg lehetett van csinálni sokkal korábban. Ki a 13 legjobb játékos, az a csapat is kész. De nyilván a legjobb magyar csapatot kell összerakjad, aki nem okvetlen a legjobb magyar 13, hanem megvan a, először mondtam 5-öt, akkor megvan 8-9 játékos, és akkor a legvégén már úgy választasz játékost, akire nagyobb szüksége van ennek a 8-9-nek, akit már kiválasztottál. És tudom, hogy nem szeretétek, hogy belenézek a statisztikába, először is, mert néha árulkodott. Másodszor is azt gondoltátok, hogy én azt szentírásnak veszem, én a statisztikákat csak azért néztem meg, hogy megtaláljam 10-ből azt az egy esetet, amikor rosszul láttam, és kijavít a statisztika. De 10-ből 9-szer egyébként a statisztika az visszaigazolta azt, amit láttam statisztika nélkül. És ez legyen akár egy meccs közben, akár legyen egy meccs után, legyen egy edzőmeccs után, mint az előbb említettél, vagy legyen egy komplett felkészülés után. Aztán, hogy mennyire másodlagos, az most gondolj bele, hogy videómontázsok, mérkőzéseknek az elemzése. Után kijelölem a malagai EB csapatot. És ezután hazajövünk az EB-ről, ahol egyébként egy bronzérmet nyerünk. Van egy-két elvesztett meccsünk, de hosszabbításban, meg zűrösen, tehát igazából már a játékunk megvolt az aranyhoz azon az Európa-bajnokságon. Hazajövünk, 4 napot akarok adni, csapatkapitány szint sérült, Benedek Tibi kiharcolja nálam egy 10 perces beszélgetésbe, hogy legyen a 4 napból 1 hét, és akkor el tudnak menni tengerre ide-oda-amoda. Úgyhogy olimpia van 3 hét múlva, akkor 1 hét vízilabdában, amit ugye kádban nem tudsz edzeni. Ne menjünk uszodába 1 hétig le a kalappal, engedtem. Nyilván kellett a korábbi 11 évet a tapasztalata. Engedtem, meg volt az önbizalmam, hogy én rendbe rakom azt az 1 hét pihenőt, talán adtam valamennyi programot, és ameddig a fiúk megérdemelt malagai EB bronzérem utáni 1 hetes pihenőjüket töltötték, én 1 héten keresztül egy konkrét személyi kérdésen gondolkoztam, ami azért volt cikornyás, mert mindannyian tudtátok, és én is, hogyha elmegyünk 12 napra egy Európa-bajnokságra, az itthon maradt 5 játékos, aki kerettag volt, az olimpiai kerettagja, azokat én nem látom, azok edzenek a keszeggel a junior válogatottal. Én nagyon kevés esélyét láttam, és ti is annak, hogy onnan bárki bekerülhet az EB-t követően, úgyhogy nem volt a csapattal majdnem 2 hétig. Most ehhez képest mégiscsak történt egy csere, ami egy olyan megérzésen alapult, és ezt tisztáztam azzal a játékossal is már nagyon sokszor, aki ennek a kárvalótja lett, ami végül utólag, visszagondolva a mérkőzésekre, a pekingi mérkőzésekre, döntő jelentőséggel bírt a győzelemben, de soha nem tudjuk meg, hogyha nem történik meg a csere, ugyanúgy nem nyerjük-e meg, vagy sem az aranyat, de azt tudjuk, hogy így megnyertük, és ezt a cserét meghoztam, és itt nyilvánvaló, hogy sem statisztika, sem egyéb külső sportanalitika nem számított, mert akkor számított volna már a malagai kerethirdetés előtt. Tehát itt, amit az előbb mondtál, egy szikra, egy megérzés, egy gondolat, egy olyan döntés, amit a vezér vagy meghoz, vagy nem vezér. Mert az is döntést tett volna, nem változtatok, hogyha egy hétig gondolkozom azon, hogy változtassak, vagy ne. És tudom azt is, hogy a rohadt szabályok miatt, ugye hétfőn akartam nektek megmondani, vasárnap 12-kor volt a határidő, hogy le kellett adni a NOB-nak Lozánba, és mindenkit megeskedtem, két mobos kollega tudott róla, hogy nem mondják e senkinek, mert én arra nagyon-nagyon vigyáztam, hogy ti mindig tőlem tudjátok meg a döntéseimet, ne pedig az internetről, vagy újságból, vagy bárhonnan, és sajnos hétfőn 9-kor volt tornateremben az olimpiai csapat kihirdetése, ez pedig vasárnap volt 11 óra 58-kor, hogy el kellett hadarjam azt a 13-at, akit ők küldtek szerintem e-mailben, és azt arra is biztosítottak, hogy nem teszi ki a NOB se, tehát Lozánba se, semmilyen elolvasható felületre. Úgyhogy ezek a döntések, ezeket az előbb mondtad, álmatlan éjszaka, nem kívánom senkinek. Török Laci volt kiváló rádiós kollega, mondta, hogy ilyenkor éveket öregettem én általában ezekben a napokban, tehát mondjuk egy hét alatt. Hát én magamat nem néztem, hogy mennyit öregszem, erre annyit tudok még csak visszaigazásként mondani, hogy amikor a 12-es olimpiát követően szeptemberben eldöntöttem, hogy nem folytatom, mielőtt bejelentettem volna, hogy mégsem az újságból tudják meg, fölhívtam a családtagokat, és mindenki nagyon lelkesen bólogatott és boldog volt, tehát valószínű az a 16 év azért az elég sokat kivett belőlem, és volt egy nagyon hülye helyzet egyébként ebben, ezt most meg kell gyonnom, az főnökemet kerestem, az a Martin Buci volt, fölhívtam, és nem volt kapcsolható, viszont én meg nem akartam várni a bejelentéssel, és akkor egy órán belül egy vízabdával foglalkozó oldalnak elmondtam a döntésemet, megmondom őszintén, megírtam az interjút egyedül. Tehát ezt az 5 kérdést, vagy 6-ot, amit úgy gondoltam, hogy újságírói kérdés, és szövetségkapitányi válasz, ezeket egyedül megcsináltam, hogy ez úgy menjen ki a nyilvánosság fel, hogy én szeretném. Ő ezt egy szóval elfogadta, nyilvánosságra hozta, és utólag egyébként az elnök úr nehezményezte, hogy ő innen tudta meg. Én meg sajnáltam, mert ami rajta múlott, megtettem, hogy ne innen tudja meg, de végül is ő is innen tudta meg. Meg ti is, meg mindenki. A családom az hamarabb. Nem tudom, hogy jutottam ide, de nem egyszerű. Ja igen, nem egyszerű a csapatnak a kijelölése, mert szakmai indokokat, szakmai érveket megtalálsz, olyan dolgok számíthattak, ha mondjuk 4 baloldali támadó van, az előbb beszélgettem a jobboldali balkezesekről. 4. Hogy minden verzióban, hogy egy a padon ül, 3 van a vízben, legyen olyan, aki a hosszú fánál, hogyha a vonalpaszt kapja, akkor úgy koordinálja magát, hogy abból gól lesz, mert te is nagyon jól tudod, most üldögéltél a Honvédben a padon, meg mostanában is ott vagy a meccseken, hogy a figura taktikailag az a mágnes táblán a tologatás. De ha nincs meg hozzá az a mozgás a játékosokban, az a természetes, tehetséges, koordinált mozgás, ugye baloldali hátsó támadó emberölönyben picit beljebb csúszva tudja mímelni, hogy a kapás felé adja, közben visszafordítja passz közben a csuklóját és maga elé teszi be vonalba, hogyha ezt jól csinálja, akkor szétesik a védelem és tök üresen marad ott a társ, ennél fog a két méterről belövi. Ha ő viszont jól koordinálja magát, és a bal keze meg a két lába úgy van a vízben, hogy nem hasába fogja a kapusnak lőni, nem gól. Na most az, hogy én ezeket összemozaikozgattam odahaza a hirdetés előtt, hogy ez itt rendben legyen, mert a meccs hevébe, mondjuk most mondok neveket, Fodor, Kásás, Biros, később Vargadani, Vargadénes, bárki lehetett ezek közül úgy benne a vízben, hogy akárhogy állnak föl, az a vonal passz, az aki adja, az értsen, aki azt fogadja, az értsen, hogy az belője. És ez rendben legyen. Tehát ott a kockás papírt jó sokszor teleírtam, mire úgy láttam, hogy ez ebből a szempontból le vagyunk fedve, és akkor ez csak egy része a vízilabdázásnak, de egy olyan része, most pont azon gondolkoztam, hogy idefele jöttem, hogy az aténi döntőben a Tibi lefordulás gólján kívül a többi az előny volt, vagy büntető. Hát ha más nem, az előnyöket jól lőttük be, mert viszont ők a harmadik és a négynegyedben egyet se lőttek be előnyből, mert a két kapott gólunk a harmadik negyedben akciógól volt, egyet a gól közben, a kapu előtt ugye elváltottunk, a másikat egy lefordulásból a Sapics, és gyakorlatilag két negyed alatt a szerb csapat a magyar válogatottnak nem lő forgolt a világ legjobb forkihasználó csapata. Tehát azért az olimpiai döntő az nem csak nekünk olimpiai döntő, másoknak is. Mi viszont azért mégiscsak, én nem tudom, nincs meg a százalék most fejben, statisztika, de azért jó néhány fort belőttünk ahhoz, hogy azt a meccset végül megnyerjük 8-7-re.
1: De visszakanyarodva az edzői szakmához, nagyon-nagyon nagy ívet mentünk most.
2: Vigyázz velem!
1: Igen, vannak olyan edzők, akik abban erősek, hogy viszontosan jól fel tudják fizikailag készíteni a csapatot a bármelyik mérkőzésre. Aztán vannak olyan edzők, akik iszonyat jó edzéseket tartanak, csak magában élvezetes, de hát a mérkőzése nem annyira jó, tehát azzal már meccset nyerni sem lehet. És vannak olyan edzők, akik meg tudnak meccselni. De ugye említetted a statisztikát, az intuíciót, tehát hogyha így be kéne osztani magadban, hogy te milyen edző voltál, bár a Wikipédia meg mindig vízilabdázó vagy, de mégis mindenki onnan ismert téged, hogy te voltál az a szövetségi kapitány. Hogyha téged, saját magadat, mint edzőt kéne bekategorizálni, akkor te hol raknád magad? Tehát az edzés, a taktika, az intuíció, mert ugye bármilyen edző lehetsz, hogyha nem érzed a meccset, és nem figyeld az ellenfelet, és ő neki a játékát nem érzed, vagy akár a ellen tovább megyek, abban is biztos vagyok, hogy te figyelted az ellenfél edzőjét is, hogy ő mit csinál, hogy mozog, hogy viselkedik, mennyire ideges. Tehát de hogy raknád össze magadat, hogyha definiálni kéne magadat, mint edző? Hogy te így mi volt az az erősség, amiben így bízhattál, hogyha így arányosan össze kéne magad rakni? Edzés, intuíció, tudás, szakma, bármi.
2: Nyilván az ember a szépre emlékszik, és hogyha a szépre emlékszem, akkor azt kell mondjam, hogy fizikailag a fontos és sikeres eseményeken sose volt a csapat a probléma, tehát olyan nem volt, hogy dögfáradtak voltunk, de valahogy mégiscsak megfordultuk és megnyertük. Még az aténi döntőről se hallottam soha egy játékostól sem, hogy nagyon elfáradt, egyedül a Kásától, hogy 3/4 után nagyon elfáradt, de azért, mert elfelejtettem lecserélni, mert nem játszottunk jól, és hát akkor nyilván a Kását nem cseréled le. Tehát az normális, hogyha valakit egy szerb meccsen nem cserélsz 3/4 keresztül, az fáradt. Én szerintem a fizikai felkészítés az edzői repertoáron belül, az edzői tulajdonságon belül, szerintem az olyan alap, mint egy háznak a vasbeton. Tehát azt nem tudod megcsinálni jól, akkor menj a francba. És ennél fogva azzal nem is tudsz nyerni semmit, mert sajnos az ellenfél is megcsinálja jól. Ott elérhetőek az edzéstervek, elérhetőek az edzéselmélet, módszertani, aktualitások, minden. Ott különbség két edző között az, hogyha picit gondolkozol a játékos fejével, akkor abból indulsz ki, hogy hát ha valamit nem szeret, akkor az a fizikai felkészítő munka. Azért, mert azért lett pólós, hogy nekünk kelljen úszni. Ehhez képest úszatják. És én azt gondolom, hogy abban van különbség, vagy kell, hogy legyen különbség edzők között, tehát alap, hogy mindenki készítse föl. Jól? De a sokkal több munkával se fogod tudni lényegesen jobban felkészíteni, mint egy célzott és a játékos fejével gondolkozva az éppen elégséges mennyiségű terjedelmű munkával. És azt is még meg tudod csinálni úgy, hogy kicsit variálsz, hogy szórakoztatóbb legyen, ne legyen sematikus, és nagyobb kedvel csinálja. Hozzáteszem, nem nagyon szoktak az edzők elmondani, hogy a fizikai típusú edzésnél milyen hasznod lesz a játékban. Ha ezt te tudatosítod, akkor megint csak szívesebben csinálja, mint hogyha csak azt mondod, hogy ezt kell csinálni, mert mára ez van a programban. De itt szerintem még nem nyerti semmit. Legfeljebb van egy olyan edző, akivel a játékosok szívesebben csinálják meg a szükséges munkát, mert valamivel kevesebb, valamivel szórakoztatóbb, valamivel változatosabb, ugyanakkor úgy érzi magát, hogy a meccs végén fit és friss. Azt utálja a játékos, hogyha a meccs végén nincs rendben. És egyből az edzőt hibáztatja nyilván. A következő része, ez a taktikai, meg egyébek, az egy keret. Az a keret, aminek a segítségével te megvan a fizikai felkészítés, megvan a játék kereted. Elsősorban hátul fontos, mert ott zenekari tevékenység van. Elől már kevésbé fontos annyiban, hogy az egyéni tulajdonsági jegyek inkább csinálják a támadójátékot, inkább eredményessé változtatják a támadójátékot, mint a támadójátékban a taktikai dolgok, ott is keret, de ott már kevésbé keret. Bármilyen keretet csinálsz, ha fakezű támadó vénájában gyenge játékosaid vannak, cseszheted. Tehát alapvetően az edzői munkát összességében egyébként a hátsó eredményesség mutatja, ott sokkal jobb hatása van az edzőnek, de hogy mégis van elől is, az, hogy te készíted föl a csatáraidat, tehát a csatárvénai játékosaidat is. Fizikailag is milyen feladatot adsz nekik, olyat csináljon, ami ez legjobban ért, lehetőleg. Olyanok legyenek együtt, akik legjobban tudnak együtt eredményesek lenni, és akkor másik kettő pihen. És leginkább, hogy a mérkőzés pillanatában önbizalommal teli legyen, és ahogy mondtad, farkasét vágyjal, tehát ne vágyakozzon az aranyra, hanem tépje ki az ellenfél kezéből azt a rohadt érmet, hogy mert a mi nyakunkba szépen csilog, az övébe meg nem, és ezért azt nekünk, ezt a barcelonai VB döntőt mondtam, úgy zártam a megbeszélést, hogy ott középen, ott van egy tálon az alma, az olaszok azt meg fogják fogni, és ki akarják onnan venni, nekünk ki kell venni a kezükből, tehát nem kapjuk azt ajándékba. Tehát a legvégén van egy ilyen mentális hatásod is, és akkor még a legvége, az a még a legvégének a legvége, hogy meccs közben hogy reagálsz a helyzetekre. Például ezelőtt a meccs előtt a Madinak félrehívtam, és jeleztem, hogy egy alapos bemelegítést szeretnék tőle, mert nagy eséllyel az eddig játszott játékpercekhez képest sokkal több szerepet fog kapni. Volt bennem egy olyan érzés, hogy nagy szükség lesz rá. És ebben nem megyek jobban bele. Egyébként aztán utólag így lett, többet játszott, mint szokott, és szerencsére jól is játszott. Mert az, hogy csak többet játszik, attól még simán kikapunk. És nem hiszem, hogy attól volt ez, hogy most jobban bemelegített, de az, hogy ez előre erre ráéreztem, az nem volt véletlen. Meg az, hogy a menet közben azért az az egy-egy fél mondat, az, amit a filmben te mondasz, hogy én nem is emlékeztem, hogy bólintottam, vagy mutattam a fejembe, hogy arra van a kapu, azt menj be. Mi a túrót magyarázzak? Hát én azt gondoltam, hogyha most elmondom, menj be Pisti, és védjél jól, az a lehet, hogy gátollak. Az, hogy menjél be Pisti, hát valószínűleg azért mész, vagy tedd a labda elé a kezedet, azt kész.
1: Amúgy csak ennyi. Ez a kapus feladat.
2: Így van, de én azt gondoltam ott, mert ezek egyébként reflexek belülről jönnek, hogy most a több az rosszabb. Hogy most ez lesz a jó. Most persze nagy a szám, mert jó lett. Azt nem tudjuk, hogy ha mondjuk rosszul Vitesz, akkor miért nem mondta azt, hogy egyébként a jobbkéz laposnál így emeljem ki a kezem a vízből, hát nyilván víz alatt van a kezed, akkor nem fogsz vele védeni, tehát nem gondoltam, hogy ott erre szükség van. Azt gondoltam, hogy az, hogy nem ragoztam túl, és erre volt szükség, neked legyen önbizalom, hogy megfordítod a meccset. Én nem ragoztam túl, mert biccentettem, és azt mondtam, hogy Pisti. Ez azt jelenti, hogy bizalom megvan, menjek be, azt védjek ki mindent. Én valószínűleg a Szecskát is így küldtem be 4 évvel korábban. Magad vagy 8 éve is. Korábban. 8 éve korábban.
1: 2 nap múlva is.
2: 2 napra rá is, így van. És az egy megint más dolog, hogy az megint nem volt véletlen, és korábban nem volt ilyen, összeraktak benneteket egy szobába. Támogassátok egymás teljesítményét. Tehát azért mind a ketten tudjátok a másnapi meccs lövőiről, hogy ki az, aki kapásból milyen sarkot lő, vagy lövőcsel után, tehát lóbából ez az amaz. Most nyilván nem csak vízilabda szakembereknek beszélünk. Tehát én azt gondoltam, hogy villanyoltás után, hogyha még beszélgettek egy kicsit, az ilyen helyzetekben segítség lehet egymástól, tehát társak lesztek, úgyhogy az egyik a parton van, és drukkol annak, aki a vízben van, nem pedig reménykedik a vízben lévő hibájára, hogy majd akkor ő bemegy, és akkor majd ő lesz a hős. És ha végignézed a szobabeosztást, az egész ennek a gondolatvilágnak a mentén ment, ami korábban nem volt, de valószínűleg én is értem, a második, meg a harmadik olimpiai ciklusban úgy láttam, hogy ennek lehet haszna. Nyilván, ha nagyon erős ellentétet éreztem volna, de annak a csapatnak volt egy olyan gondolatvilága, hogy nem volt erős ellentét, vagy ha lett volna, az félretette mindenki, körülbelül a Szovjetunió fölött, vagy nem tudom, a repülőbe, tehát mielőtt leszállt a gép, akkor talán már Oroszország volt, mielőtt leszállt a gép Pekingbe, a csapat úgy szállt le, hogy nem volt ellentét senkiben másfelé, tehát 2 centert is összerakadtam, tehát meg olyan meghatározó játékosok voltak egy szobában, hogy Kásás Benedek, az elég jó páros, tehát ezek nem véletlenek voltak, úgyhogy korábban meg nem szóltam bele. Na mindegy, én azt gondolom, hogy sok minden, te azt kérdezted, hogy én milyen vagyok, én most elmondtam, hogy én szerintem milyen voltam, én ebben most nem emeltem ki egyet sem, nem azért, mert mindenben rohadt jó voltam, hanem azért, mert voltak olyan időszakok, hogy bármelyik fázisában az edzősködésnek egyébként azt gondolom, hogy tudtam jót nyújtani, jó volt rá sok éve.
1: Nagyon érdekes személyiség Kemény Dénes beszélgetése után hallgassuk meg, vajon milyen számokat, vagy milyen zenéket hozott ő nekünk mára.
0: Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Egykor a legfeszültebb mérkőzéseket vívták egymással. Most a labdarúgó magyar kupában néz egymással farkas szemet a DVTK és a Vidi. Ezzel egy időben a kézilabda rajongók sem maradnak izgalmak nélkül. Az FTC a Krim Ljubljana együttesét fogadja a női bajnokok ligájában, hogy hazai pályán gyűjtse be a kulcsfontosságú pontokat. A programot a Győr összecsapása koronázza meg a svéd Nyköping ellen, ahol a győriek célja nem lehet más, mint a magabiztos siker a nemzetközi elitben. Élő közvetítések ma 16 órától a Nemzeti Sportrádióban.
1: Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: A zene után újra itt vagyunk, folytatjuk Kemény Dénes, olimpiai bajnok szövetségkapitánnyal. Ezzel a sok év alatt ugye számos olyan dolgot lehetne mondani kívülről, amire azt mondanánk, hogy ez neked a legtetszetősebb, vagy a legbüszkébb vagy rá, de nem tudom, ezt valaki megkérdezte valaha tőled, hogy mi volt az a meghatározó pillanat az életedben, amire azt mondod, mert nem mindig az a legfontosabb egy ember életében, főleg, hogyha ennyi idő után néz vissza, hogy azt mondod, hogy na ez, és az mondjuk egy ilyen manifestálódott eredményként ott van egy olimpia aranyérem, hanem hogy mi az a pillanat az életedben, akár a sportolói, akár az edzői pályádban, vagy eddig visszanézem, amire azt mondta, hogy így összeállt a kép, és most azt látom, hogy ez volt az, amiért én tudatosan vagy tudat alatt dolgoztam, és ez esett a legjobban nekem. Lehet ez sport, lehet bármi, hogy ami így Kemény Dénesként így összeállt, hogy minden, amit beraktál az életbe, azt mondta, hogy ez az az eredmény, amiért most megértem minden.
2: Igazából kettőt tudok mondani, ha kezdjük a sportra, mert az alapvetően, hogy a sportról van szó. Én azt gondolom, az első olimpiai torna, utolsó három napja, ahol azért jött jó játékkal nehéz meccs, közepes játékkal még nehezebb meccs, és újból jó játékkal, vagy kiemelkedő játékkal nagyon könnyű meccs, és az pont a döntő volt, ahol azért az ritka, te átélted Pekingben, ez Sydney volt, tehát átélted Pekingben azt a döntőt, amikor hamarabb, mint a lefújást tudod, hogy megvan az olimpia aranyad. A Sydney is ilyen volt, hát Athén az nem. Ott két tizeddel a vége előtt még szögletet dobtak. Úgyhogy azt gondolom, hogy az első, az az edzősködés vagy sport szempontból. Nyilván voltak játékosként is olyan élményeim, amik mind a mai napig boldoggá tesznek, az ausztrál bajnoki cím, egy Betli csapatta, hogy így mondjam, és az, hogy megválasztottak a bajnokság legjobb játékosának, úgyhogy idehaza akkor én már a leírás fázisában voltam. Vagy Komóban a játékos évek nagyon-nagyon élveztem, és nagyon boldog voltam vele, nagyon jól tudtam dolgozni, esti edzések mellett a klinikáról le tudtam falcolni, mert ott sziesta van még Észak-Olaszországban is. Két órára, másfél órára is tudtam edzeni egyedül, egy héten kétszer. Ez nekem sokat segített, hogy fizikailag jó állapotban legyek, és már rég abba hagytam volna vízabdát Magyarországon, itt játszottam még 5 évet. Tehát megvoltak ezek, és akkor a harmadik pedig az, hogy én első lépésben, amikor kezembe nyomták a diplomát, az általános egyetemen, hosszú haj borosta, és a negyedik, ötödik évben, amikor már boldog és elismert állatorvos voltam Tatabányán és a környéken, a hétvégi ügyeleteken 8-10 települést kellett ellátni, és már szinte mindenhol voltak olyan állattartók, akik már jól ismertek és hívtak. Ezek is nekem szintén komoly örömet, és akkor nem beszéltem a magánéletről, a családról, a gyerekekről, tehát azért eszméletlen sok örömet adnak, és most nem degradálom sem az első, sem a második feleségem által velük átélt pillanatokat, de nyilván a gyerekek az embernél a felelősség miatt is még különlegesebb élmények, úgyhogy ha végig vesszük, végig gondoljuk ezeket az éveket, én nekem azért nagyon sokat adott az élet, és tényleg nagyon-nagyon szerencsés voltam. Szerencsés voltam azzal a bal szerencsével, hogy 3 évesen apámmal maradtam, és nagyon erős férfi hatás került rám 3 éves koromtól, mert nem volt szokás, hogy 3 éves gyerek szülei elválnak, és nem az anyuka kapja. Ez egy olyan...
1: Ő a Fecsó bácsi.
2: Ez olyan szerencse faktor volt az életemben, amivel utólag azt kell mondjam, hogy az összes negatív hatását megfizette az életnek az a nagyon sok-sok pozitív része, amit így átélhettem. Aztán, mit mondjak neked... Elmentünk New Yorkban, amikor megnyertük a világliga döntőt az olaszok ellen. Elmentünk a Manhattanre egy étteremben, nem tudom, hogy emlékszel-e. Velünk volt a szövetség társelnöke, a Bordás Gyuri, a Gomolya. És akkor egyszer csak érkezett az asztalra 4 vagy 5 üveg pezsgő, ott az egész csapat ott volt, akkor még mi is veletek lehettünk, később már zavartatok minket, már a öregeket, játékosok, és azokat a pezsgőket a sipos étteremből a Miki bácsi küldte, úgyhogy itt hajnal, nem tudom, 3 óra lehetett Budapesten. Szóval ezek azok a pillanatok, amiket én szerintem az ember nem tervez, nem vár el, de az, ahogy megéri, az örök érvényű. Most nem akarok a 2008-as döntőt követő csütörtöki pilisi karám, lovas karám melletti bográcsozásról, ahol ugye mindannyian családdal, gyerekkel voltatok hivatalosak arra a programra, és volt vaddisznó paprikás is, meg volt mindjárt mondom, nem harcsa, hanem kecsege pörkölt az egyik strapacskával, a másik galuskával, és a lányok ugye a kecske, nem tudták jól mondani, hogy kecsege, a kecskét kérték, mert az ugye lájtosabb volt, mint a vadisznónak. Az volt a története, hogy indulás előtti este fölmentem az erdőbe pihenni, és ejtettem egy kocasüldőt, 40-50 kilós, és akkor mit mondott az erdész barátom, akivel akkor találkoztatok? Hát ezt hazajöttök az olimpián, akkor megesszük. Ha megnyertétek azért, ha nem, akkor meg azért. És ez történt, és megettük.
1: Szoktál nosztalgiázni? Hát így hát, leülsz, és hogy... akkor nem csak így, hanem így önmagadba, hogy el vagy, és leülsz, és akkor így végig gondolod az elmúlt most már azért 70 évet, ha nem is mind a 70-et, de ugye most említetted a fecsótól kezdve 3 éves korodtól egészen mostanáig, hogy előjönnek ezek a pillanatok, hogy így értékez dolgokat saját magadban?
2: Igazából csak, hogyha provokációt kapok, most a jelen esetben ez egy szép szónak mondom, a provokációt, tehát azt, hogy most, hogy beszélgetünk, tehát ha szóba kerül, de magamtól semmi más nem csinálok, csak előre nézek. És ezek a dolgok viszont azért csak így úgy amúgy beszélgetése kapcsán szóba kerülnek annyiszor, hogy mondhatom most már, hogy szoktam, de hát azért is, mert sokkal több van mögöttem, mint előttem. És amikor előkerülnek, akkor azért jól esnek, de most, hogyha fölállunk és elindulok, akkor az agyam a következő napok programjain zakatol. 2 nap múlva lesz egy nagyon fontos online meeting, ahol 10-valamennyi szabálymódosító javaslatot fog megtárgyalni a FINA szakmai bizottság. Én az edzőbizottságot képviselem, begyűjtöttem sok edző véleményet, most fogok ebből felkészülni, és igyekszem majd azokat az érveket hangoztatni, ami a sportág jövője szempontjából fontos. Ez most engem jobban érdekel, mint a Malaga-Peking közötti döntésemre való visszaemlékezés. Azért emlékeztem vissza, mert szóba került, és nem azért volt fontos, mert most te kérdezted, hanem a csapat szempontjából az egy fontos egy hét volt, amikor fiúk nyaraltak, én pedig gondolkoztam.
1: Sokszor megfordult az a fejembe, hogy a kint Komóba edzősködtél, és játékos edző voltál, ha jól tudom?
2: Egyszer egy hónapig, de igazából a vízben én segítettem a játékosok fejlődését, de volt egy edzőm, ami nagyon fontos volt, mert szerintem a játékos edzői pozíció az egy butaság. A játékos a visz, sőt, mert csapatkapitányok hajlamosak, hogy csapatkapitánykodnak meccs közben, nem pedig játszanak, holott nyilván ezek nagy tudású játékosok, akkor teszik a legjobbat a csapata, ha jól játszanak. Tehát én megbeszéltem mindent az edzőmmel, kikérte a véleményem, elmondtam, ővé volt a döntés, nagyon sokat tanultam is egyébként tőle, amikor edző lettem, sőt, még szövetségkapitányként is sok mindent, amit tőle tanultam, felhasználtam, de korábbi 21 edzőmtől is, összesen 22 volt, egyszer végigszámoltam a gyerekkoromtól kezdve, ameddig abban nem hagytam.
1: És
2: Fecsótól is, de a Fecsó viszont annál jobb edző volt, hogy tanácsot adjon. A Fecsónak a fél mondat, így van, nem szabad. Tibinek, a Merszominak, meg a Zsoltnak sem adtam, de ha kérdeztek, válaszoltam. Fecsó is ilyen volt. Sok dolgot úgy dolgoztunk össze, hogy így mondjam, hogy a Lorenzo Vismara, aki az olasz junior válogatott játékosa volt, és az én kommunban volt egy játékos, amikor megverte a magyar csapat a horvátokat azon a 94-es pozsonyi junior VB-n a döntőben, akkor oda jött hozzám, ők ugye a lelátóról nézték az olaszok, és azt mondta, hogy a magyar csapat védekezése nagyon hasonlított a Komolyéra. Na most az, hogy én tőlem leste el a felét a védekezésnek a fecsó Komóban a lelátón, amikor kijött Komó, mit tudom én, Pozilipó meccse, vagy én őtőle például, amikor Bressában játszottak tornán, nemzetközi tornán szerbekkel, olaszokkal, horvátokkal, stb. Nem tudom, megbeszélgettünk sokat, de ez törvényszerűen összefolyt, de igazából szerintem nagyon-nagyon bátor dolog edzőnek tanácsot adni, mert annak következménye lehet, ezt mindenkinek magának kell megélje, hogy ezeket a döntéseket meghozza, kérdéseket föl. Tehát én sokat kérdeztem a Mr. Angelo-tól, aki Savonában volt edző, a Ratkótól, aki a válogatott edzője volt, vagy a Dekrescenzótól, aki a később a Kásának, a Gergőnek, meg a Barnának volt az edzője. Kérdeztem, és válaszoltak is. Én, amikor kezdtem felnőni egyre jobb edzőként az olasz Como kispadján már, egyedül a kispadján, akkor egy jó darabig támaszkodtam ezekre a véleményekre, amiket kaptam a kérdéseimre. Maguktól ők se tanácsoltak semmit.
1: Hát ezt állított esetem nézd meg, hogy meg ahogy említetted magadtól nem is mentél volna tanácsot adni. A kérdésem amúgy visszamenőleg még így az előző, tehát megint elmentünk egy picit más irányba, hogy nem hiányzott az a szövetségi edzősködés után, hogy, vagy a szövetségi kapitányi pozíció után, hogy esetleg egy klubban te edzősködjél, vagy nem hiányzik ez, vagy nem szoktál ezen gondolkozni, hogy egy klubot vezetni, nem okvetlen a egy erőset, hanem így klubszinten, mert azért más vízilabda a klubvízilabda, és más vízilabda a válogatott.
2: Ami megfordult a fejemben, az nem effektíve a klubedzősködés, tehát egy klubcsapat mondjuk a bajnokságban, mit tudom én, nem aranyéremesélyes, nem kiesésveszélyes, de valamilyen csapat. Ami megfordult, egy olyan klubban irányítani a munkát, ami inkább nevelő, de azért felnőtt szinten is valamit produkál. Ilyen lehet egy Eger, ahol nem létkérdés a világszínvonal a BL győzelem, de azért vannak első osztályú csapataik, de alapvetően tradicionálisan mindig adtak a magyar vízilabdának kiemelkedő játékosokat. A te játékos társaid között is vannak, akik Egerben nőttek föl, vagy ott lettek jó felnőtt játékosok. Most ilyesmi megfordult, igazából nem tettem érte lépést, és igazából olyan helyzet, hogy na, most itt ezt meg lehetne csinálni, nem is alakult ki. Például mostanában a Győr tűnik olyannak, és ahogy hallom, próbálkoznak a Bíró Attila személyével, a Győr tűnik olyannak, amit most így lázoltam, hogy vannak felnőtt csapatok, akár első osztályú lehet a lány, hosszabb távon akár a fiú is, anyagilag egy jól szituált város, szép uszodák vannak, stb. Az nekem Leányfalul nyilván nem adódik. Leányfalul ott van a Petőváry Zsolt Kozzoli által már működtetett Kópé. Ha gondolkoztam volna benne, amikor kezdett épülni Gödöllön például az a gyönyörű úszoda, akkor fölvett, tölthetett volna bennem, de Gödöllőnek meg az volt a természetes, hogy úgy mondjam, fiziológiás megoldás. Ez egy ilyen, te játszottál Cagliariban, ez egy ilyen olasz kifejezés, az a természetes, vagy adódó megoldás, mi úgy mondanánk magyarul. Adódó megoldás, ott van a Gergő, aki Szadán lakik. Nagyobb a sprinter, akkor már Gödöllőn van. Tehát megint nyilván nem merült bennem föl. Tehát, hogyha így adódott volna valami, akkor azt elgondolkoztam volna, de az, hogy elmenjek, ahogy például Ratko elment Brazíliába edzőnek, azt nem vállaltam volna. Arról nem is beszélve, hogy volt egy viszonylag mozgalmas elnök választása, ami a következő 6 évre nekem a napi feladataimat megoldott. Én többek között azért nem akartam azt a pozíciót, amit egy darabig a Martin Buci látott el a Nemzetközi Pólóba, aztán 4 év szünettel pedig a PESZ, mert az annyi idő elfoglaltságot hozott volna külföldre, külföldi utazásokkal, amivel én magas szinten nem tudtam volna csinálni az elnöki munkát, és sok minden módon mérik az elnöki munkát, leginkább válogatottak, hogy szerepelnek, a vízilabda mennyire van rendben, stb. Hát van egy nagyon fontos, amit senki más nem csinál meg helyetted, az a kassa. És annak is a töltsér, amivel be kerül oda a pénz, én átvettem, hát ha most jó indulatom, mondom, akkor nulla, de inkább olyan több tízmillió valami kötelezettségek voltak, és rendezni kellett a kasszát, és amikor az Attila átvetett tőlem, akkor a 11 számlánkon 3 milliárd forint volt. Tehát úgy működtünk 6 évig, hogy ebét rendeztünk, működtünk, csapatok működtek, te 4 évig ugye válogatott kispadján láttad, hogy bármi, amit a szövetségkapitány kigondolt, az rendben volt, és közben a kassa 3 milliárd forinttal hízott. Tehát én azt gondolom, hogy én azt komolyan csináltam, és ott nem is nagyon lett volna kulturált dolog, mondjuk a Riói olimpiát követően újra elmenni edzősködni, hogyha én azt a feladatot elvállaltam. Ott nagyon nem is kapkodott senki Riót követően, hogy szeretni az én helyemet, nem volt önjelölt elnök aspiráns. Később aztán változtak a dolgok, és utána újból változtak a dolgok, hogy mennek előre, de most nem ez a beszélgetés témája.
1: Azért az csupa változás. A vezetői tréningeket tartasz, nagyon-nagyon nagy élettapasztalattal rendelkezel. Szerintem amúgy a sport egy nagyon-nagyon jó példa tud lenni minden egyes élethelyzetre, tehát bármit le tudunk képezni a sport által, és akár a sporton keresztül magyarázatot tudunk adni arra, hogy a dolgok hogyan kell ott történjenek, vagy miért történnek esetleg a magánéletben, vagy a civil életben úgy, ahogy történnek. Ebben szerintem te kivételesen jó vagy, mert egyrészt óriás tapasztalatod van, másrészt pedig nagyon jó beszélsz, és nagyon olyan képeket festesz le, hogy az ember megérti nagyon egyszerűen azokat a dolgokat, amiket száraz tényként, akár statisztikákból, különböző céges tájékoztatók, vagy tréningek alkalmával nem is ért meg. Ebből kiindulva, te hogy tudnád, mi neked a

0: és elolvás előtt a plafonra néznek, esetleg önkritikusak. Nem hajlamosak a sportolók nyilvánosan önkritikusak lenni. Nem probléma, én is voltam sportoló. De azt gondolom, hogy önmagában a vereség magyar vízilabdás esetében az szerintem kudarcélmény, sokkoló, de ha megtalálod az okait, akkor már vidámabb a jövőkép, és ezt játékosként is mondhatom, akkor nyilván az egyéni teljesítményem iránt voltam felelős, és hogyha az egyéni teljesítményem benne volt, gyenge egyéni teljesítményem a csapat szűk különbségű vereségébe, akkor azt én szintén kudarcélménynek éltem meg. És utólag azt kell mondjam, hogy azok a vereségek, akár játékosként, akár edzőként, ahol egyébként mindent megtettél, de az ellenfél jobb volt és kikaptál, ez a magyar válogatásban elég ritka, mert nagyon ritka az, hogy valaki jobb legyen nálad. Ilyen vereségeknél még bele is nézhettél a tükörbe, de mi ennek ellenére ezt mindig kudarcélményként éltük meg. Munkában szerencsére nem ismertem meg, 18 évig dolgoztam, mint állatorvos, és sose került vissza olyan beteg a kezembe, akit én rosszul kezeltem, és akár a korbanztanom megmondták, hogy mit rontottam el, vagy akár egy másik kollega kezébe pedig meggyógyult az, ami az én kezében nem gyógyult meg. Ilyen problémák nem voltak, ott én ezt nem ismertem meg. Dolgoztam 4 évig kutatóhátorosként, tehát az végképp nem vagy kudarcra ítélve, mert legfeljebb nem tártad föl a spanyol viasztát. De nincsen probléma. Ahol még az ember érheti kudarcok, az nyilván a magánélet. Kudarc az, ha a párkapcsolatodba krízisbe kerülsz, az, hogy te most ebben mennyire vagy felelős, nyilván az ember hajlamos arra is, hogy lerázza magáról a felelősséget, hajlamos arra is, hogy olyat is anyagába vegyen, amit egyébként nem érdemel meg. Nyilván a párkapcsolati krízisben mutogathatunk a másikra, de nyilván mindennek van oka, és akkor vissza lehet pörgetni az időkerekét, hogy mit kellett volna esetleg másképp csináljak. Akkor lehet, hogy most nem kellene keressek másban hibát. Aztán ugyanez van a gyermeknevelésben, hogy ha a gyermek hülyeséget csinál, akkor marcangolhatod magad, hol voltál vele engedékeny, hol voltál vele, hol mondtál neki helytelen mondatot, és a többi. Én többször volt egyébként, hogy szerintem veled nem, de játékos társaddal volt, hogy megkértem, hogy beszélj már pár mondatot egyik vagy másik gyerekemmel, mert úgy érzem, hogy az hatékonyabb lesz, mintha én tenném, és szükséges, mert szeretem, hogy javuljon. Ugyanez előfordul egyébként, hogy hozzátok úgy kellett szóljak, hogy valamelyikötök apukája, anyukája kért arra meg, hogy olyan problémák vannak, amiben ők nem tudnak 5-6-ra jutni, de én lehet, hogy igen. És volt, hogy sikeres is voltam. Tehát azt gondolom, hogy ezek azok a kudarc helyzetek, amiket meg kell oldani, de hogyha van ezekre megoldás, akkor jók ezek a kudarc helyzetek, mert ha nem jönnének, akkor nem oldódnának meg a problémák.
1: És a párja? Hogy definiálod a sikert? Mi a siker? Mikor mondhatjuk azt, hogy sikeresek?
0: Hát, ha kihoztuk a maximumunkat. A mi esetünkben magyar pólósként az nyilván az olimpia arany, és hogy mennyire nehéz, te pontosan tudod, hogy te ültél a kispadon Rióban, hogy döntetlent játszottunk az aranyérmessel nyitó meccsen. Előbb mondtam példaként, nem tudom, akkor beugrott-e neked, hogy te is átélted ezt, hát az a csapat is aranyérem képes volt. Nem tudom, hogy esélyes-e, de hogy képes, az biztos. Nem volt a Peking, a tókiói csapat, a 2021-es tókiói csapat sem gyengébb szerintem akármelyik csapatnál, amelyik döntőt játszott. Kudarc élményként éltük meg a elvesztett elődöntőt a görögökkel szemben, akik mégiscsak azért ugye döntőt játszottak, ahol bármi lehetett volna. A mostani csapat is úgy gondolom, hogy a megnyert negyed döntőt követően a további 3 elődöntőssel szemben, ezt ott kint együtt beszélgettük egyébként, a legjobbnak, a legjobb tudású csapatnak tűnt, mégsem lett aranyérmes, és tehát nehéz nyerni, ezért azt gondolom, hogy magyar vízilabdásként olimpiai aranyat nyerni, az mindenképpen siker, akkor is, hogyha minden olyan olimpián, ahol nem nyerünk, bennünk van egyébként az arany. Vagy talán pont azért.
1: Nagyon érdekes személyiség, Kemény Dénes beszélgetése után hallgassuk meg Vajon

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Hőrán tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Redford 15-13!
1: Radulovics! Gól! Redford! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Továbbra is a Mercedes uralja a Madringet. Gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány. Folytatódik az enyhe idő záporokkal. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
4: Ma elsőként a címvédő Ferencváros a harmadosztályú Deac vendégeként juthat a legjobb 32 közé a labdarúgó magyar kupában. Az FTC a 73. percben 5-0-ra vezet az NB3-as debreceni csapat ellen. Ma még további 22 mérkőzést rendeznek a Magyar Kupában. A Diósgyőr Videóton találkozót pedig 16 órától a Nemzeti Sportrádióban is élőben követhetik. Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája volt a leggyorsabb a Forma 1-es spanyol nagydíj harmadik edzésén. A VB-n lovast a Ferrari Charles Leclerc és Oscar Piastri követte a McLarennel, még Lewis Hamilton és Oliver Berman összetörte az autóját. Az időmérő 16 órakor kezdődik, míg a futam holnap 15 órakor rajtol majd. A teljes verseny hétvégét élőben láthatják az M4 Sporton. Zverev-Shelton döntőt rendeznek férfi egyesben az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Az első helyen kiemelt német Alexander Zverev az orosz Karen Khachanov ellen nyert 3 játszmában, míg a másik elődöntőben, magyar idő szerint ma hajnalban, az amerikai Ben Shelton honfitársát, Francis Tiafoe-t győzte le 4 szetben. A budapesti atlétikai világdöntő mai programjában 3 magyar atléta is érdekelt lesz. A férfi 400 méteres síkfutás döntőjében Molnár Attila, a nőknél a 400 méter gát elődöntőjében Mátós Ára, a 100 méteres síkfutás elődöntőjében pedig Takács Boglárka áll majd rajtgéphez. A második versenynap 18 óra 8 perckor kezdődő programját az M4 Sporton élőben láthatják.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány még idén, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette, több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés vagy magatartás problémákkal küzdenek. A szerhasználó gyerekek rehabilitációjára pedig bentlakásos intézményt létesítenek. A programra 10 milliárd forintot szánnak. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Kötcsei találkozó napjára. A gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül nem oldható meg a droghelyzet és az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák sem, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az utcai szerhasználók, valamint a fiatalabb hajléktalanok nagy része a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. A főpolgármester szerint a probléma megoldásához a kormánynak, a fővárosnak és az önkormányzatoknak együtt kell működni. A Fidesz feladata, hogy politikai alternatívát kínáljon a Tisza kormánnyal szemben, és felépítse a Szabadság koalícióját, fogalmazott a párt frakcióvezetője Bóka János a Kötcsei találkozó előtt. A Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén az elmúlt 16 év kormányzási tapasztalatát összegzi a polgári oldal. Az esemény zárásaként Orbán Viktor volt kormányfő mond beszédet. Tiszta a kutak vize Iváncsán, egyikben sem mutatta ki az akkumulátorgyárból származó szennyezést a vizsgálatok, közölte az önkormányzat. Emlékeztettek, hogy az ivóvíz csővezetéken érkezik Ercsi felől, így az biztonsággal fogyasztható. A vizsgálatot azután rendelték el, hogy az üzem területén található kútban magzatkárosító oldószert mutatott ki, a gyár saját mérése. Két nap alatt több mint 20 cm-t emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél. A vízgyűjtő területeken hullott esőnek köszönhetően holnap estig további 15 cm-es emelkedést várnak. Utána azonban ismét apadni kezd a folyó. A Duna szerdán érte el a valaha mért legalacsonyabb vízállását a fővárosban.
0: Közlekedés.
4: Baleset történt a fővárosban a Csalogány utcában, a fő utca után a Szénatér felé. Délután 4 órától estig lezárják a Hősök terét is a Dózsa-György út, Városligeti fasor és Podmanicki utca közti szakaszát. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
4: Folytatódik az enyhe idő. Nyugaton és a középső ország részben süt a nap, az Alföldön még elszórtan lehet eső. A szél sokfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 16-23, késő este 11-17 fok lesz.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9.
1: A zene után újra itt vagyunk, folytatjuk Kemény Dénes, olimpiai bajnok szövetségkapitánnyal. Edzőként, magánemberként, mi az, amit sikerként könyvetünk el? Most megint csak a vízilabdáról beszéltünk. Amit te sikernek könyvesszel magadban. Amire azt mondta, hogy ez igen, Dénes, erre büszke lehetsz magadra.
2: Én sikeresnek tartom magam a magánéletben, akár az első, akár a második házasságomban, akár a privát munkáimban, akár azokban is sikeresnek tartom magam, hogy amikor kapok egy cégtől egy e-mailt, hogy Kemény úr egy hónappal ezelőtt itt volt nálunk, és kérdeztük konfliktuskezelésről, és most használtuk azt, amit öntől hallottunk, amit egyébként játékosai között alkalmazott, és sikerrel jártunk. Na most egyébként nem ingem nekem az, hogy én fölvegyem egy multinak egy belső konfliktus problémáját, de hogyha egyszer bíztak bennem, elhívtak, meghallgattak, föltettek kérdéseket, válaszoltam az alapján, amit mi együtt átéltünk, és abból én, ami publikus, ugye minden nem publikus, de ami publikus, azt én elmondtam, és ebből ők jól tudtak kijönni, aznap azért jobban alszom.
1: Lassan a beszélgetésünk vége felé járunk, de nagyon-nagyon sok energia van benned, és úgy említetted, bárcsak érintőlegesen, hogy mennyi minden vár még rád, és agonizálsz, nevezzük így, hogy mi volt a módban, hanem előre tekintesz, ahogy mindig is tettél, mi vár rád még a következőkben. Mi vár Kemény Dénesre még a következő mondjuk 30 évben? Mit tervezel, hogy mennyire, mert aktívnak aktív vagy, azt látom, mert ha sportról van szó, ha bármilyen olyan csapatépítőről, azt is látom, hogy nagyon szereted megosztani azokat a tapasztalatokat, amiket edzőként megszereztél, és az élet bármelyik területén lehet hasznosítani, de ha csak 2 percet találkozunk is egymással, akár külföldön, akár idehaza, nem az vagy, akivel nagyon nem komfortosan lehet ülni csendbe egymás mellett, hanem az vagy, aki egyfolytával beszél. Ha nem beszélsz, így akkor telefon. Tehát, hogy nagyon-nagyon aktív vagy, és nagyon-nagyon szereted ezeket a személyes kapcsolatokat építeni. Mi vár Kemény Dénesre meg a következő 30 évben?
2: Hát 30-et nem tudok tervezni.
1: Mondjuk 3x10-re.
2: De a következő 10-ben mindenképpen szeretnék ugyanannyira aktív maradni, mint most vagyok. Nyilván csökkenni fog. Csökkenni fog valószínűleg az energia háztartásom. Habár most még azt látom, hogy a programdús napokon van bennem több átadható energia, tehát úgy látom, hogy fontos, hogy programdúsak maradjak a napjaim. Én fontosnak tartom a TFN a vízilabda oktatását, most 4 évfolyamot tanítok szakedzőin, holott az én tantárgyamat tartom legkevésbé fontosnak a TF hallgatók szempontjából, mert pólósokról van szó. Pólósoknak sokkal többet adnak a tantárgyak, amik nem póló. De amikor visszajött ugye a fülembe, örülnek a póló órának pólósok, és eljut hozzám, hogy hasznosnak is érzékelik, mert ugye, ahogy most beszélgetünk vízilabdáról is, én nyilván nem a legaktuálisabb taktikai húzásokkal foglalkozom, mert holnap után már van egy aktuálisabb, hanem azokkal a stratégiai gondolatokkal, ami bízom benne, hogy 5-10-15 év múlva még hasznosítható lesz számukra. És mondom, az jut vissza, hogy élvezik az órákat, amikor megbeszéljük a dolgokat, ez engem feldob, és ezért ezt még mindenképpen csinálnám. Én azt szeretném, hogy minél több olyan napom legyen, hogy most is össze van írva, miután hazaérek 3-4-re, 6 vagy 7 szó, naptárba írom már be, hogy semmit ne felejtsek el, ebben van kert, ebben van valami ház körüli, van kutyákkal kapcsolatos program, és van 2 vagy 3, ami laptop, és hát, hogyha úgy vesszük, akkor annyiban munka, hogy most fogok neki annak a holnap utáni meetingnek, a felkészülésnek, összegzem a, mit tudom én, a kampányátok ez az Udovicsisen keresztül, a Gojkovics, az Edem Krikorén, az összes olyan bejött e-mailnek a vélemény cunamiát, hogy kultúráltan hozzá tudjak szólni egy meetingen, és ne akkor lapozgassam a 30 oldal kinyomtatott e-mailből a véleményeket, hanem kialakítsak egy edzői véleményt, még a különbségekkel együtt is, amit majd prezentálok holnap után, ami szerintem korábban lesz, mint ez a beszélgetésünk adásban, De bízom benne, hogy a TVPC köztük ugye a Papesz, kicsit meg fognak izzadni, amikor én elmondom az edzők véleményét ezekről a szabálymódosításokról, aztán őnekik kell dönteni, de nekem az én dolgom, hogy képviseljem az edzőket. Tehát addig jó, ameddig jó tele van a naptár, mert ugye a mai beszélgetést is tegnap sikerült beilleszteni és rakosgatni a korábbi meg a későbbi programokat. De azt tudtam, hogy nem fogok veled unatkozni, és ez tényleg így is volt.
1: Jénes, én nagyon-nagyon köszönöm, hogy beszélgethettünk most is. Köszönök mindent, amit értem tettél, meg ezt már személyesen többször is megbeszéltük, de ezt nem lehet elégszer megtenni szerintem. Én nagyon kívánom neked, hogy maradj az a nagyon egyedi, és nem csak edző, hanem ember, amilyen vagy most és voltál eddig is, de nagyon úgy néz ki, hogy ebből a szerepedben nem tudsz, vagy nem is akarsz kilépni, és ez rendben is van így, mert szerintem, amit így elindítottál, akár a sportágon belül, akár a közvéleménynek, vagy esetleg azok irányába, akik nem is ismernek téged, azok az el is várják tőle, hogy te maradják Keménydénes most már, és ezt nagyon-nagyon jól hozod, ez a fajta kiszámíthatatlanság, ez a megmondom a magam igazát, ez a mindenki felnéz rád, és mindig tudsz olyat mondani, amivel az embert egyrészt talán irányba is teszed még, hogyha nem is akarod, másrészt meg olyan értéket tudsz átadni, amit így a 70 éves korod mellett talán egy pár életet a sportnak köszönhetem, vagy az álmatlan éjszakáknak köszönhetem, azért le is éltél. Úgyhogy talán nincs is olyan terület az életnek, ha kilépünk a sporton, a vadászat, a főzés, a természet szeretete, a természetjárása, az interpersonális kapcsolatok, a cégépítés, az üzenetek, a publikációk, olyan területe, ahol ne tudná hozzászólni, és ez szerintem egy nagyon ritka emberi tulajdonság, vagy nem is tudom, hogy ez képesség, de ez meg azért sűrűletet kell érni. Ez a sűrű élet azért eszi az embert, és bárcsak azt mondjuk, hogy csak vízilabda edző voltál, de ez a csak ez minden olyat lefed, ami a pedagógia, a szakma, az idő, a sporttal töltött vízben lévő, tehát az a fizikai munka, amit azért bele kell ahhoz tegye, hogy érts, hogy a játékos mit gondol és mit akar. A medencén kívüli megbeszélések, harcok, edzőkkel, egészségügyisekkel, pszichológusokkal, a különböző társszervezetekkel vagy ellenérdekeltekkel. Tehát én azt kell neked, hogy maradj mindig ilyen Keménydénes, amilyen most vagy, mert ez egy nagyon nagy érték, nem csak vízilabdán belül, hanem a vízilabdán kívül is, és nekünk jól esik vízilabdásoknak, hogy rád hivatkoznak, akik ismerhettünk, együtt játszottunk veled, mint edző és játékos, és hát egyrészt gratálok ahhoz az élethez, amit eddig így prezentáltál, mert tényleg egy fantasztikus pályafutás van mögötted, és hát nagyon hasonlókat vagy sikereket, vagy általad vélt sikereket kívánok neked még a következő jó néhány évtizedben, és hát bízom benne, hogy ezt, vagy ezeket a beszélgetéseket még tudjuk folytatni, és mindig legyen benne újdonság, mert ettől én nem félek.
2: Köszönöm szépen, neked is ezt kívánom.
0: Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Egykor a legfeszültebb mérkőzéseket vívták egymással. Most a labdarúgó Magyar Kupában néz egymással farkas szemet a DVTK és a Vidi. Ezzel egy időben a kézilabda rajongók sem maradnak izgalmak nélkül. Az FTC a Krim Ljubljana együttesét fogadja a női bajnokok ligájában, hogy hazai pályán gyűjtse be a kulcsfontosságú pontokat. A programot a Győr összecsapása koronázza meg a svéd Nyköping ellen, ahol a győriek célja nem lehet más, mint a magabiztos siker a nemzetközi elitben. Élő közvetítések ma 16 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Hétről hétre különleges vendégek.
4: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
5: Magyarország, szeretlek! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
6: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
7: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
9: Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem, írta annak idején Petőfi Sándor. Én személyesen pontosan tudom, hogy miért szeretem az őszt, mert imádok kirándulni, főleg az ilyen csodálatos őszi napon, napsütéses, még mondhatjuk meleg őszi napon, és hát nincs is annál jobb, mint mikor az ember kirándulás közben hallgatja a Nemzeti Sportrádiót, esetleg amikor a kertben tesz-vesz, és közben szól a Nemzeti Sportrádió, vagy éppen az autóban, és mi a következő órákban igyekszünk kiszolgálni azokat, akik hallgatnak bennünket. A körkapcsolásban lesz labdarúgás, kézilabda, vízilabda, forma egy, atlétika, és természetesen minden más. A szerkesztő Szabó Bence, a két hangmérnök Horváth Milán és Egréder István, tovább a riporterek és a kommentátorok nevében is tisztelettel és szeretettel köszön mindenkit, a műsorvezető Edvi László. Sok-sok labdarúgásról lesz szó, hiszen a labdarúgó magyar kupában a legjobb 32 közé jutásért játszanak a csapatok. Ez ugyebár 32 mérkődés jelent, kettő ért eddig véget. Tegnap a Sopron csapata 6-3-ra verte meg a szegedi VS-ét, és néhány perccel ezelőtt ért véget a debreceni EAC Ferencváros találkozó, itt a címvédő Ferencváros 7-0 arányban nyert, azonban 30 mérkődés még előttünk áll, úgyhogy óriási nagy üzem lesz a mai nap során, még 22 mérkődés lesz a holnapi nap során, pedig 8. Ezen találkozókról és az esélyekről, illetve el a bizonyos Magyar Kupa előttünk álló fordulóról készített egy összeállítást Szabó Bence.
10: Jön a harmadik forduló a labdarúgó MOL Magyar Kupában. Ez egyben azt is jelenti, hogy országos jelleget ölt a sorozat, és bemutatkoznak a két legmagasabb osztálycsapatai, akik vendégként szerepelnek, ugyanis újra automatikus pályaválasztó lesz az alacsonyabb osztályú együttes. Ha a sorsolásra tekintünk, akkor az egyik legérdekesebb párharc a DVTK és a Videóton összecsapása lehet, mivel korábban mindkét együttes nyert Magyar Kupát, és éppen ezen a héten hétfőn találkoztak egymással a másodosztályban. Hétfőn a Videóton 2-1-re nyert. Azóta viszont a DVTK új edzőt nevezett ki Feckó Tamás személyében, aki korábban már 2019 és 2020 között irányította a borsodiakat. Feckó Tamással a kinevezése után Marosi Ervin beszélgetett.
11: Mikor történt meg a kapcsolatfelvétel a Diósgyőrrel, és mi volt az első gondolatod, amikor Vince Rihárd sportigazgató felhívott, ha így történt a kapcsolatfelvétel?
12: Ja, a BVSC meccs után hívtak. És nagyon jó érzés volt, hogy rám gondolt a klub vezetősége, hiszen a legnagyobb vidéki bázisról beszélünk, egyik legfanatikusabb szurkolótáborról. Miskolcon, ahol mindenki szereti a Diósgyőrt, tényleg nagyon jó érzés volt, és egyben óriási felelősség is, hiszen a DVTK az első csapat a pályafutásom, amelyik másodszor adja meg a lehetőséget arra, hogy bizonyítsak.
11: Sokat kellett gondolkodni, vagy egyeztetni, amíg megszületett az egyesség? Egész biztos, hogy sok mindent mérlegre kellett tenni, többek között azt is, hogy milyen helyzetben van most a csapat.
12: Gondolkodni nem kellett, hiszen a Diósgyőr hív, az arra szerintem mindenki igent mond. Az, hogy milyen helyzetben a csapat, az se érdekelt, hiszen amikor 7 éve ide érkeztem, akkor utolsó volt. Most ugye 14. helyen van a csapat, volt már ettől sokkal rosszabb pozícióban lévő csapat, amit átvettem, úgyhogy ezzel nem kellett foglalkozni.
11: Mire lehet építeni, és mit láttál ezen a két mérkőzésen a jelenlegi DVTK-ról?
12: Ugye nagyon fontos tényező az, hogy a csapat minél hamar beinduljon fölfelé, amihez arra van szükség, hogy minél több mérkőzés nyerje meg, és tényleg a győzni akarás az ne csak látszódjon, hanem meg is valósuljon. Ilyenkor, amikor belekerülsz a spirálba, fontos az, hogy a szerencsefaktor megváltozzon, és ne csak kifelé pattanjon a kapufáról a labda, hanem végre egyszer már befelé is.
10: Beszéljünk az NB1-es csapatok párharcairól is, és kezdjük rögtön a bajnok Etóval. A győriek a másodosztályú Karcakhoz látogatnak. A csapat vezetőedzőjét, Varga Attilát, Laki Barbara kérdezte a párharcról.
13: Mik voltak az első reakciók a csapattól, amikor kiderült az, hogy a tavalyi magyar bajnokkal kell megküzdenetek a továbbjutásért?
14: Elfogadta mindenki, hogy a aktuális magyar bajnokat kaptuk. Ugye tisztában vagyunk vele, hogy nem csak névben, hanem játékerőben is a hazai mezőny egyik legjobb csapata a Győr, hiszen az aktuális magyar bajnokról beszélünk. Azt is tudjuk, hogy az Eto azért mindig komoly kihívást jelent, még mondhatom, hogy az NB1-be játszó csapatoknak is, nem még nekünk, hiszen egy erős, jól működő csapat. Van szó. Nagyon tiszteljük őket, de a kupasorozatban egyébként mindenkinek megvan a maga esélye, főleg egy mérkőzés alatt, ezt tavaly és tavaly előtt is bizonyítottuk. Egy meccsen bármi erő fordulhat. Hát fel fogunk készülni belőlük, mint minden ellenfelünkből. Természetesen a legjobbunkat fogjuk nyújtani. Hát vannak azért problémáim, mert hát egy profi csapat életében a betegségek és a sérülések azért előforduló problémák. Nálunk is van most beteg is és sérült is 4. És mivel a kooperációs játékosok nem léphetnek pályára, ezért olyan 9-10 darab hiányzón biztosan lesz, ami azért megnehezíti a dolgomat, de biztos, hogy kihozzuk a maxot a mérkőzésből. Egyébként azt beszéltem a csapattal, hogy az ilyen ellenfél elleni mérkőzés tökéletes mérce lehet számunkra, pontosan meg fogja mutatni, hogy hol tartunk a saját fejlődési útunkon. Nyilván szeretném, ha nagy tartás lenne a csapatban, de azt is meg fogja mutatni, hogy mekkora tartás van a csapatban. Tisztelettel és megalkovás nem tűrő játékkal lépünk majd pályára ellenük. Hát körülbelül itt tartunk most, változhatnak a dolgok, remélem negatív irányba nem fog, mert ez a sok hiányzó már így is nagyon nehézé teszi a felkészülésünket, de egyébként egy komoly koncentrációval várjuk a találkozót.
13: Ugye, ha már említetted a játékos keretet, ahol most problémákkal kell szembenézned. Beszéljünk arról, hogy érkezett az idei szezonban Könyves Norbert és Varga Kevin is a csapatba, ugye volt válogatott labdarúgók. Az ő érkezésük mennyit erősít most idénre a ti csapatotokon?
14: Nagyon sokat, hiszen karakterekről beszélgetünk, olyan két játékosról beszélgetünk, aki óriási tapasztalattal bír az NB1-ben. A válogatott múltjuk is bizonyítja ezt. És a tavalyi szezonban is a játékunk rendben volt, a fegyelmünk rendben volt, a tartás, az alázatunk megmutatkozott minden mérkőzésen. A mérések is, illetve a statisztikák is azt mutatták, hogy a helyzet kihasználással vannak a legnagyobb problémáink, hiszen nem volt aktuális 9-esünk. Most ugye a Norbi érkezésével a Könyvi egy nagyon potenciális 9-es, a Kevin pedig mind ugyancsak a tapasztalatával, a sebességével, rugótechnikájával egy olyan potenciális konkurenciát is, de tapasztalatot hozott az öltözőbe, ami nagyon-nagyon hiányzott eddig. A Norbi már utolérte magát, a Kevinnek még azért kell egy kevés idő, hiszen május óta talán 2 hete edz velünk, és ugye most Győrbe játszott egy fél mérkőzést, úgyhogy mind a kettő nagy erősítés lesz, a jövőben mind a kettő aktuálisan valószínűleg a bajnokság egészen alatt a kezdő csapat meghatározó játékosaivá fognak válni.
13: Ahogy te is mondtad, egy mérkőzésen bármi történhet. Mit gondolsz, mi lesz a kulcsa a továbbjutásnak, ami akár a ti irányotokba is billentheti a mérleg nyelvét?
14: Ugye ez nem elvehető, bakon süketen is mindenki tudja, hogy a Győr az esélyes ennek a mérkőzésnek, bármilyen összeállításban is lép pályára, tehát rajtunk nincsen teher, például ez lehet egy pozitív tényező. Nekünk csak élvezni kell ezt a mérkőzést, és a játékosoknak a legjobbjukat kell nyújtani. Egyébként most is alaposság és tudatosság jellemzi a felkészülésünket, ugyanazzal a szakmai munkával és fegyelemmel megyünk végig a megszokott mikrociklusunkon, mint bármelyik bajnoki előtt. Tehát a felkészülésünk attól, hogy most az Eto-FC Győr az ellenfél, nem változik semmiben. Kielemezzük az Eto játékát, de nyilván a saját játék elemeink gyakorlása mellett is. A mentális felkészülésre nagy hangsúlyt fogok fektetni, szerényen, de önbizalommal, max koncentrációval kell pályára lépnünk. És nyilván egyébként a cserék befolyásolni fogják valószínűleg a mérkőzést, mert hogyha ha nekem cserélni kell, akkor nem biztos, hogy fogok tudni. Tényleg nagyon-nagyon-nagyon nehéz helyzetem van most így a kooperációs játékosok kiesésével. Az eldöntheti a mérkőzést, hiszen tarthatjuk mi magunkat sokáig az Eto ellen, sőt, még vezethetünk is, de azért amikor az Eto majd minőséget cserél, én meg semmit nem tudok majd lépni rá, akkor ez sem szakmailag, sem fizikálisan nem tett majd jót a csapatnak. De hát ez van, mihez alkalmazkodunk, és természetesen annyit megígérhetek, hogy aki pályára lép, az a maxon fog pörögni, és megpróbáljuk megnehezíteni, sőt, megpróbálunk tovább jutni a Magyar Kupába. Talán 10% esélyünk van, de akkor azt a 10-et megpróbáljuk kihasználni.
10: Az elmúlt években kupa specialistává váló Paksi együttes az élvonaltól búcsúzó Kazincz Barcikához látogat. A borsodi csapat vezetőedzőjét, Kuttor Attillát először arról kérdeztem, hogy mit szólnak a sorsoláshoz.
15: Hát természetesen ugye bízott benne az ember, hogy esetleg nem a legerősebb csapatok közül kapunk ellenfelet, de ha pedig azt veszük figyelembe, hogy a Magyar Kupának ugye eredmény szempontjából van, akkor van igazán nagy értéke, hogyha mondjuk egy csapat be tud jutni a döntőbe, akkor pedig óvatatlan, hogy egy erőfelmérő, hogy egy NB1-es csapat ellen, vagy egy ilyen idézőjelben kupa specialista ellen is mire vagyunk képesek.
10: Egyébként ugye, hogyha rátekintünk az NB2-re, akkor a Barcika nagyon jól kezdte ezt a bajnokságot, mármint hogyha veretlen a csapat, tehát így kimondva ez nagyon jól hangzik, te mennyire vagy elégedett az eddigiekkel?
15: Hát elégedett nem mindig szeretne ugye eredményesebb lenni mindenki, a csapat is, úgyhogy elégedettnek nem mondanám magunkat. Ez az említett veretlenség, ez idézőjelben jól néz ki, de természetesen szeretnénk még több meccset nyerni, úgyhogy ebből indulunk ki minden mérkőzésen.
10: Edzőként mennyire volt nehéz feladat ezt a keretet valamelyest átgyúrni, mert azért nyilván az NB1-hez képest változott a csapat, hiszen ugye a légiósok azok elmentek.
15: Igen, de hát annyi folytonosság, ugye, amit már nem tudom, már mondtam egyszer-kétszer, hogy megvan a csapatnál. A második fél évben az NB1-es szezonunk második felében már arra törekedett a klub, hogy olyan játékosokat próbáljon igazolni, vagy megállapodásokat kötni, hogy az NB2-ben is, akik az NB2-ben is velünk maradnak. Úgyhogy ebből a szempontból nem kellett annyira nulláról kezdenünk az építkezést, mint tavaly nyáron. Ez egy pozitív dolog is, talán ennek is köszönhető, hogy kicsit stabilabbak vagyunk, vagy sokkal stabilabbak vagyunk. Ami viszont ugye most a kupa mérkőzésre vonatkozóan hátrány, vagy érdekes, ugye a szabály azt mondja ki, hogy a kooperációs játékosok nem játszhatnak ezen a mérkőzésen. Ez azért érint minket nagyban, mert ugye mi a keretünket úgy alakítottuk ki, hogy abban az öt kooperációs játékosnak helye van, emiatt egy szűkebb saját keretet terveztünk. Úgyhogy ebből az aspektusból viszont most elveszítettünk erre a mérkőzésre öt játékost, és így azért a variációs lehetőség azért kevesebb, plusz az öt játékostól is elvették ugye a lehetőséget, hogy mondjuk pont egy Paks ellen, egy NB1-es csapat ellen pályára lépjen.
10: Menjünk tovább a tavalyi NB1-es tabellán. A negyedik helyezett DVSC majd Gödöllőn vendégeskedik. A tavalyi Magyar Kupa döntő Zalaegerszeg pedig a Dunaharasztihoz látogat. A Puskás Akadémia az amatőr Magyar Kupa győztes Mezőőrs ellen lép majd pályára. Az Újpest pedig annak a Dorognak az otthonában szerepel, akikkel már a tavalyi kiírásban is megmérkőztek. Akkor az Újpest Beridze góljával 1-0-ra győzött. Viszont akkor nem volt a pályán a Dorog csapatában a korábbi 36-szoros magyar válogatott Koman Vladimir, akit Cserjés Bendegúz kérdezett.
16: Talán még sokan vannak itthon Magyarországon, akik nem is tudják, hogy még játszol is pályán vagy. Összességében jelenleg hogy érzed magad, hogy bírod?
17: Igen, igazából nem volt terve ez a dolog, hogy én még játszani fogok. Ugye én befejeztem a profilabdarúgást körülbelül 2 évvel ezelőtt. Aztán NB3-ba először a Kelembe, utána pedig a Dorog kért fel arra, hogy segítsek a csapatnak. Én megmondtam, hogy igazából miért ne ilyen alacsonyabb szinten belefér, úgymond az életembe. Ez a dolog, mozgok én is, formába tartom magam, úgyhogy igazából emiatt játszok. Hát meg a foci szeretete igazából az, ami még bennem megvan, ami még bennem ég, úgyhogy köszönöm szépen kérdésedet, jól vagyok fizikailag teljes mértékben, mentálisan is jól vagyok, úgyhogy minden passzol, azt mondom.
16: milyen mérkőzésre számítasz, akár hangulat, akár játék szempontjából?
17: Hát a hangulat szempontjából szerintem szenzációs lesz, ugye Dorog nem nagy város, viszont hogy fogadjuk az Újpestet, azért szerintem nagyon sok Újpest szurkoló is van a városba, úgyhogy nem csak talán miattunk, hanem az Újpest miatt is ki fognak látogatni a mérkőzésre, úgyhogy ez egy ünnep lesz majd a város számára. Mi pedig megpróbálunk ebből mindent kihozni, amit csak lehet, ugye a kupa mérkőzéseken szoktak lenni érdekes meccsek, talán a kupa meccsek azok, amikor ezt az úgymond szenáriót, hogy NB1-es csapatnak nyűg elmenni mondjuk egy NB3-as csapathoz, az NB3-as csapatnak semmi veszíteni valója igazából, tehát még ki is jöhet belőle egy elég érdekes mérkőzés. Én személy szerint azt kell, hogy mondjam, hogy szeretek mindig jobb ellenfelek ellen játszani. Ez egy ilyen plusz motiváció. Mindenféleképpen lehet, hogy most nem számomra, mert én biztos, hogy izgulni nem fogok emiatt, de a csapatunk számára szerintem mindenféleképpen az lesz, hogy egy Újpest ellen játszhatunk.
10: A Kisvárda a megye egyes Nagykozár ellen játszik majd, a Nyíregyháza pedig a Majosi Ese ellen. Az MTK-ra egy komolyabbnak tűnő meccs vár, ugyanis a korábban NB1-ben szerepelt Mezőkövesd ellen kell kiharcolniuk a továbbjutást a kékfehéreknek. A Vasas játékosai viszont nem jártak rosszul, hiszen nem kell messzire utazniuk, a TFS ellen játszanak majd a kupában. Ellenben a Honvédra és a szurkolóira egy nagyobb túra várhat, hiszen a Baja lesz az ellenfelük. Ennyi tehát az első osztályú csapatok sorsolásáról, a mérkőzések alapulását pedig természetesen követhetik majd itt a Nemzeti Sportrádióban is.
18: Szabó Bence összeállítását hallották, a Magyar Kupa harmadik fordulója előtt. Igen, harmadik fordulóról beszélünk, azonban az első osztályú és a másodosztályú csapatok csak itt csatlakoznak be, ugye már rendeznek mindenféle előselejtezőket, ezeket még területi alapon a megyékben rendezik, és 64 között szállnak be a profi, úgynevezett profi csapatok, és illik ezt a kört komolyan venni, hiszen tavaly például, talán sokan emlékeznek rá, hogy az első osztályú mezőnynek az egyharmada elhullott, úgy pontosan négy csapat esett ki, a Puskás Akadémia, az Újpest, a Kisvárda és a Nyíregyháza, és hát nem tudom, hogy a mai fordulóban, pontosabban a mostani fordulóban lesznek-e hasonló meglepetések, az viszont egészen biztos, hogy a nagy üzem elkezdődött. Egy találkozót már tegnap játszottak a Magyar Kupában, vagyis a Sopron gárdája már bent van a 32 között, miután a Sopron 6-3-ra győzte le a szegedi VS csapatát, és benn van már a címvédő Ferencváros is, amely néhány perccel ezelőtt fejezte be a mérkőzés Debrecenben a Dóczi utcában. Ez ott van egyébként a Kossuth Egyetem mögött, akik esetleg ismerik Debrecent, el tudják helyezni. Szóval a debreceni EAC ellen, az egyetemi klubról beszélünk, a Ferencváros 7-0 arányban győzött, azóta pedig elkezdődött a nagyüzem, és vannak is gólok már jócskán, és az egyik legérdekesebb találkozó is zajlik már, a Kazincbarcika Paks mérkőzés, ugye már itt arról beszélgetünk, hogy a tavaly még első osztályú Kazincbarcika fogadja a kupa specialista Paksot, és ez a találkozó ott van a Nemzeti Sport újságírója, Szarka Dénes. Szervusz, hát hol tart a mérkőzés, és esette már gól nálatok?
19: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat is. Igen, esett gól, mégpedig rögtön az első percben. A Paks, mintha bent maradt volna az öltözőben, a Kazincbarcika az első nagyon szép akciója végén Palincsár Martin góljával megszerezte a vezetést. Most a 15. percben tartunk, a gól után a Paks átvette azért az irányítást, és látszik, hogy ők dominálnak, de egyelőre nagy helyzetig nem jutottak még el. Tehát ami az állást illeti, a 16. percben lépve most már Color City Kazincbarcika SC, Paksi FC 1-0.
18: Mit tudsz elmondani a hangulatról? Mennyire van Kazincbarcikán foci láz a Paks vendégszereplése miatt, hiszen a Paks ugyebár az elmúlt 3 évből kétszer is megnyerte ezt a Magyar Kupát.
19: Így van, nagyszerű kupa hangulat van, azt tudom elmondani, Barcikán a hazai lelátók tulajdonképpen teljesen megteltek, és a vendég oldalon is egy olyan jó 50 fő folyamatosan szurkol, tehát olyan jó a hangulat. Igazán azt tudom mondani, hogy első osztályú a körítése a mérkőzésnek.
18: Igen, és hát ugye mindig sajnáltuk annak idején a Kazincbarcikát a tavalyi szezonban, hogy első osztályúként nem tudott a hazai környezetben szerepelni. Akkor gondolom, ez most azoknak a barcikai szurkolóknak is egy nagy lehetőség, akik tavaly esetleg nem tudták a hazai meccseiket sem megnézni a Barcika csapatának.
19: Igen, így van, ez egy nagyon jó lehetőség a barcikai szurkolóknak. Épül is egyébként ugye a Color City Arena, egy pont rálátni a készülő főlelátóra. És hát valóban most már a hazai pályán szurkolhatnak, és nem is indított rosszul a csapat, hiszen még veretlenek a Mercantil Bank ligában, ami láthatóan vonza a hazai szurkolókat.
18: Egyértelmű a hangulat, hogy esetleg a Kadizsvarcika visszajuthat az első osztályba? Tehát van egy ilyen hangulat a csapat táján, mit gondolsz?
19: Ha nem is kimondottan, de azt tudom mondani, hogy talán ez igen kialakulóban van egy ilyen hangulat a barcikai szurkoló körében, hiszen most a tavalyi nyárhoz képest egyben maradt nagyjából az együttes. Jól indították a szezont, jó mérkőzéseket játszottak, legutóbb éppen a Kecskemét ellen egy elég közönségszórakoztató rangadón játszottak döntetlent. Nem gondolom, hogy kimondott elvárás a visszajutás a csapattal kapcsolatban, de úgy vélem, hogy a szurkoló körében azért igen elhangzik az, hogy akár egy újabb első osztályú szezon is kinézhet itt a Vegyészvárosban.
18: Dénes, beszélgessük egy picit a Paks csapatáról, Bognár György csapatáról. Mennyire veszi komolyan Bognár György ezt a mérkőzést, mennyire alapcsapatát küldi fel Kazincbarcikán?
19: Úgy látom, hogy komolyan veszi a Paks a mérkőzést, azért az látható tényleg, ahogy mondtad is előzőleg, hogy a Paks mindig komolyan veszi a kupát, nem véletlenül jutottak nagyon messzire minden évben, és nyerték már meg a sorozatot. Most is azt tudom mondani, hogy azért nagyjából azok a tényleg NB1-es rutinnal rendelkező korábbi válogatott labdarúgók ott vannak a kezdőcsapatban, nyilván kicsi sérülés miatt, mint például a Böde Dániel, nem tudnak pályára lépni, ők nincsenek itt, de egyébként azt tudom mondani, hogy ez egy olyan csapat, amelyek tényleg az NB1-ben is bárkivel szemben fel tudna állni.
18: Na, mielőtt elbúcsúznék tőled, még mindig 1-0 arányban vezet a Kazincbarcika?
19: Így van, még mindig 1-0 mérkőzés állása, most fogunk átlépni a 19. percbe. Most azért folyamatosan mióta beszélgettünk, azért a barcikai térfélen zajlik a játék. Mély blokkban védekezik a barcika, de különösebb nagy paksi helyzetet nem tudtunk feljegyezni az elmúlt percekben sem, tehát még mindig 1-0 az állás.
18: Nos, hát akkor majd kíváncsian várjuk a folytatást, hiszen úgy még egyszer mondom azt, hogy a Paks, amely kupa specialista vesztésre áll 19 perc után, azért valamilyen szinten meglepő. Köszönöm szépen Szarka Dénesnek, majd természetesen várjuk a tudósítást tőle a mérkőzésről. Említettem már itt korábban, hogy két találkozó véget ért, és két csapat már biztosította a helyét a legjobb 32 között. Az egyik a Sopron, amely ezt tegnap tette meg, a másik pedig a címvédő Ferencváros, amely néhány perccel ezelőtt tudott nyerni Debrecenben. Na most sokan felkapják a fejüket, hogy hát Debrecen Ferencváros volt. Igen, Debrecen Ferencváros volt, csak nem a Lokinál vendégszerepelt a legjobb 64 között a címvédő csapat, hanem a debreceni EAC-nál, vagyis az egyetemistáknál. A DVSC csapata most van pályán. Gödöllőn szerepel a DVSC, ezen a találkozó ott van Füzesi Bálint. Hol tart a találkozó? Szervusz!
20: Szervusz! 0-0 egyelőre, 17 perc játék után a mérkőzés állása. Hát nyilván, ahogy várható volt, a Loki irányítja a meccset, meg magához ragadta a kezdeményezést. Egyelőre egy gólhelyzetet jegyeztünk fel, meg egy nagyon gyenge távoli lövést, ami fölé ment. A gödöllőiek szervezetten futballoznak, nyilván látszik, hogy készültek az ellenfélre, és próbálnak erőszakosan, harcosan játszani. Nyilván egyelőre a védekezés része. Annyi volt, hogy a hazaiak támadója, Mercse Ábelnek volt egy ilyen 11-es gyanús szituációja, mert átvette a labdát és elesett a 16-oson belül, de nem volt szabálytalanság látható módon, tehát nem volt falt.
18: Azokban az időkben, amikor a DVSC meghatározó volt a magyar labdarúgásban, és többször kupát is nyert a hét bajnoki cím mellett, ugye 6-szor megnyert a DVSC a magyar kupát, és nem egyszer tette meg azt a DVSC még a legjobb 8 között, meg talán még az elődöntőben is, hogy tartalékos csapattal játszott, és még úgy is el tudott menetelni a döntőig és a kupa győzelemig. Most mennyire tartalékos a Debrecen, és mennyire az alapcsapatát játszhatja az észt vezető edző?
20: Hát nem igazán mondanám tartalékosnak, mert a stabil kezdőből jöttem mondjuk abból a csapatból, aki a múlt héten ugye Pakson 4-2-re nyert. Most Zsuzsá az alapemberek közül, Zsuzsák Balázs hiányzik, de ugye sérüléssel bajlódik, de egyébként bemondták a helyiek, hogy itt van, tehát eljött azért a találkozóra. Rajta kívül Lang Ádám hiányzik még a védelemből, és Javis Tendrei Ákos a támadó sorból, és közben egy óriási papufa. Az izraeli védő Keller révén, és most gólvonalról mentenek, de idáig. 19. percben megkezdi a vezetőstoloki.
18: Na, hát ez a létező legjobb kapcsolás volt akkor ezek szerint.
1: Igen.
18: Tehát a Loki komoly csapattal áll fel, a Loki komolyan veszi a meccset, és akkor ezek szerint a Loki meg is szerezte a vezetést. Egyébként mondj valamit a hangulatról, mennyien vannak egy ilyen gödöllő DVSC meccsen a legjobb 64 között a kupában?
20: Hát, hogy gyakorlatilag teltház van, azt kell mondani, hogy van egy hosszanti lelátó, az teljesen megtelt, két kapu mögött van, is állnak a vendégszurkolók, a Loki tábor az egyik kapu mögött, és szembe is a korlátoknál is állnak. Hát gyakorlatilag szerintem közel ezren vannak.
18: Na, hát ez egy nagyon közel szép szám. Most azok kedvére, akik hát jártak Gödöllőn, én is ilyen vagyok, ugye nem egyszer voltam a kastélyban, de nem voltam a futballpályán. Hol található ez a futballpálya ott Gödöllőn?
20: Hát ez gyakorlatilag, ha mondjuk a kastélytól indulunk, akkor keresztül kell menni a híven, és ugye ott nem az Erzsébet park, hanem az Erzsébet kert, talán a neve, tehát gyakorlatilag a folytatása, és ott kell tovább menni egy olyan 800-900 métert, és itt a park után van. Úgyhogy nagyon szép környezetben látszanak a fák itt a túloldalon, úgyhogy a parkra is rá lehet látni, úgyhogy festői környezet mondhatni.
18: És gondolom, jó kis futballidő is van, mert legalábbis itt Budapesten nagyon kellemes idő. Nagyon kiabálnak melletted, újabb gól született?
20: Nem, most egy reklamálás miatt ördültek fel a szurkolók, már hazai szabadrugást vártak, de a Lokinak fújt a játékvezető.
18: Ajaj. Akkor ezek szerint 1-0 vezet a Debrecen továbbra is.
20: Így van, 21. percben.
18: Köszönöm szépen Füzesi Bálinnak, természetesen a nap során majd még fogunk kapcsolni hozzá Gödöllőre, viszont zajlik a TFS-e vasas találkozó is. Itt a Nemzeti Sport újságíróra Borsos László van a helyszínen. Szervusz Laci, nálatok esett már gól?
21: Ellenben a gödöllői körkapcsolása, hát itt még sajnos nem esett, és miközben beszélgetünk, aminek már nagyjából 8-10 másodperc, azóta sem esett gól, jelenleg a vasas tér felén zajlik a játék, próbálják kihozni. A TFS-e az képest egyébként, hogy BLS 1-es csapat számomra nagyon imponálóan letámad, és ezzel néha meg is gyűlik a vasas játékosoknak a baja, és azért azt én érzem az angyalföldieken,

0: mondjuk akár a második csapatba. Úgyhogy 0-0 jelenleg az állás, nyilván azért a Vasas dominál, de az, hogy három osztálynyi különbség lenne a két csapat között, azt azért így a játékképe alapján szerintem azok, akik most először látják ezt a két csapatot, nem tudnák megmondani.
1: Laci, ezt tudod, azért is érdekes számomra, mert ha jól emlékszem, tavaly ugyanebben a körben a Vasas 4-1-re ütötte ki a Puskás Akadémiát, ami akkor a nemzetközi kupa selejtezőjében is szerepel. Tehát akkor a Vasas még másodosztályuként nagyon-nagyon komolyan vette a Puskás Akadémiai meccset a legjobb 32 közé jutásért. Ezek szerint akkor most kicsikét talán lazában kezeli ezt a TFS-ét. Jó, hát nyilván egy Blasz egyes csapat azért, nem tudom, te érzed ott most a test közelből, azért nyilvánvalóan ezt, amit mondtál, egy letámadás, meg az agresszív játékot, azért nyilván 90 percig egy ilyen Blasz egyes csapat nem bírja majd a profi csapattal szemben.
0: Persze, persze. Nincsen egyébként a keretben Tóth Milán, vagy Urzik József, Kovács Réti már sincs itt, Kosta Márkot sem hozták el a meccsre. Úgyhogy tényleg a legjobbak azok pihennek a Vasasnál, de egyébként ez teljesen érthető, mert azért a két klubnak a lehetőségei, meg azért a képességbeli fölénye akkora, hogy ezzel a csapattal is simán kellene venni a meccset a Vasasnak. Azért nem mondanám azt, hogy félváról veszik, szerintem inkább a szakmai stáb ezzel úgy van, hogyha most meg tudod adni a lehetőséget azoknak a játékosoknak, akik kevesebbet játszanak, hát akkor mikor, hogyha nem egy Blasz egyes csapat ellen legyen egy ilyen felhozó meccs jelleggel kezelve Magyar Kupának ezen fordulója, szóval szerintem érthető a szakmai stáb. Döntése közben pedig, ha behallatszik, akkor éppen petárdáznak itt a vendégszurkolók, esetleg az zavarhatja meg egy kisebb beszélgetésünket, a hangos bemondó már rende is utasította a remitelő szurkolókat.
1: Azért ennek van hangulata, amikor a legjobb 32 közé jutásért a Magyar Kupában petárdáznak a szurkolók. Ilyen jó hangulat egyébként? Tehát többen vannak egyébként Vasas szurkolók, mint a TFS-ének a drukkerei?
0: Ja, szerintem nagyjából ugyanolyan lehet a létszám. Most így szemre azt mondom, hogy egy ilyen 4-500 szurkoló lehet jelen, és akkor ilyen 200-250 vannak mindkét oldalon, hazai, meg a vendégszektorban is. Korrekt, jó hangulat, persze, persze. Nyilván azért más az, amikor mondjuk egy NB1-es nagy csapat ellátogat vidékre, és akkor egy kis faluban mondjuk megjelenik a Szafraja nagyja a településnek. Azért a TFS-ének olyan nagyon sok szurkolója szerintem itt Budapesten nincsen, inkább a rokonok, barátok látogattak ki. Vasasnál meg az legfanatikusabb 2-300 ember lehet most itt jelen, de mondom, tök jó a hangulat per pillanat.
1: És akkor továbbra is 0-0 az állás.
0: Így van, így
1: van. Miközben beszélgetünk, nem esett gól. Köszönöm szépen Borsos Lászlónak, a Nemzeti Sport újságírójának, hogy ezeket elmondta. Közben van olyan helyszín azért, ahol például potyognak a gólok. A Majosi Ese Nyíregyháza találkozón a 25. percben már 0-4, vagyis a Nyíregyháza csapata 4-0 arányban vezet. És ha már szóba került itt korábban, hogy tavaly 4 első osztályú csapat is ebben a körben elbúcsúzott, hát a Nyíregyháza volt az egyik ennek a bizonyos 4 első osztályú csapatnak. Említettem már korábban, hogy a Vasas produkált akkor egy nagy meglepetést, hiszen ebben a körben a Puskás Akadémiát ütötte ki 4-1 arányban. Aztán egy gól nélküli 120 perc után a Békés Csaba büntetőkkel búcsúztatta tavaly a Nyíregyházát, hát most a nyíregyháziak nem bíznak semmit a véletlenre. Tavaly az első játéknapon már, mint itt a legjobb 64 között, az Ajka 3-1-re verte a Kisvárda csapatát, és kiesett az Újpest is, nem kis szégyent okoz a szurkolóiknak, akkor a másodosztályú Kecskemét győzte le 3-2-re az Újpest csapatát. Az Újpest egyébként 11-szeres bajnok, tehát akkor az egy nagyon nagy meglepetés volt. Az Újpest csapata holnap fog játszani, elhangzott itt korábban Szabó Bencének az összeállításában. A mai nap során összesen 23 mérkőzést játszanak, egy már tegnap befejeződött, és a holnapi napra 8 mérkőzés maradt. Hát mondom, hogy igazából egy helyen potyognak a gólok a Majosi Ese Nyíregyháza találkozón. A Tatabánya Kecskemét mérkőzés 1-1-re áll a 29. percben, a Szolnok Komáromnál nem esett még gól, csak őt szemezgetek itt az eredmények között. A Gödöllő Debrecen, mint hallhatták, 0-1, éppen amikor odakapcsoltunk, akkor esett a Debrecen gólja. Hát nyilvánvalóan a debreceniek azért nem fogják szétszaggatni az Istrángot a Gödöllő ellen, mert az egy gólos előny nekik egyelőre még jónak tűnik. Természetesen folyamatosan követjük az eseményeket a Magyar Kupában, tehát nagy üzem van a mai nap során, és például 16 órától közvetíteni is fogjuk a DVTK videóton. Hát nyugodtan mondhatom, hogy rangadó. Furcsa azért ezt kimondani, éveken keresztül, sőt évtizedeken keresztül a miskolci és a fehérvári csapat

0: hatalmas mérkőzéseket vívott a labdarúgó első osztályban. Ugyebár a Videóton többszörös bajnok, Adiós Győr volt kupagyőztes, volt bronzérmes a bajnokságban, hát most pedig mindkét csapat a másodosztályban szerénykedik, viszont a kupában nagyot dobhat. Tehát 16 órától például közvetítjük a DVTK Videóton mérkőzést, viszont 16 órát követően nagyon nagy üzem lesz itt a Nemzeti Sportrádió körkapcsolásában, hiszen 16 órakor kezdődik női kézilabdában az Esztergom Mosó-Magyaróvár mérkőzés. Hát nem tudom, hogy rangadónak hívhatom, mert nyilván Mosó-Magyaróvárt most jelenleg nem lehet kiismerni, hogy milyen erősségű csapata rendelkezik. Az viszont biztos, hogy a Ferencváros, a Győr és a Debrecen mögött az elmúlt években ez a két csapat, az Esztergom és a Mosó-Magyaróvár vállal a döntő szerepet. 16 órakor kezdődik női kézilabda bajnokok ligájában a Ferencváros Ljubljana mérkőzés. Természetesen oda-oda fogunk pillantani erre a találkozóra is, és hát vízilabdában két magyar kupa elődöntő van, ha már itt ilyen magyar kupa hétvége van a magyar sportban, 16 óra 45 perctől majd közvetítjük a Ferencváros Kaposvár, tehát azt hiszem, hogy azért ott egyértelmű, hogy melyik csapat az esélyes, ellenben 18 óra 30 perctől jön majd a Vasas BVSC, ott aztán nem lehet megjósolni, hogy ki fog nyerni, úgyhogy nem akármilyen délutánt, estét ígérhettek azoknak, akik a következő órákat a Nemzeti Sportrádió körkapcsolásával töltik, most pedig jönnek a hírek egészen pontosan 3:30-kor.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
2: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
3: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
2: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
4: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
2: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: 7 gólos ferencvárosi siker a labdarúgó magyar kupában. Gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Folytatódik az enyhe idő záporokkal. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
1: Sporthírek.
5: 7-0-ra kiütötte a címvédő Ferencváros az NB3-as Deacot a labdarúgó magyar kupa harmadik fordulójában. Az FTC a 3 gólos Matus Beró vezérletével bejutott a legjobb 32 közé. Kimi Antonelli a Mercedes olasz pilótája volt a leggyorsabb a Forma 1-es spanyol nagydíj harmadik edzésén. A VB lovast a Ferrari Charles Leclerc és Oscar Piastri követte a McLarennel, míg Lewis Hamilton és Oliver Berman is összetörte az autóját. Az időmérő 16 órakor kezdődik, míg a futam holnap 15 órakor rajtol majd. A teljes verseny hétvégét élőben láthatják az M4 Sporton. Zverev Shelton döntőt rendeznek férfi egyesben az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Az első helyen kiemelt német Alexander Zverev az orosz Karen Khachanov ellen nyert 3 játszmában. Míg a másik elődöntőben, magyar idő szerint ma hajnalban, az amerikai Ben Shelton honfitársát Francis Tiafoe-t győzte le 4 szetben.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány még idén, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette, több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés vagy magatartás problémákkal küzdenek. A szerhasználó gyerekek rehabilitációjára bentlakásos intézményt létesítenek. A programra 10 milliárd forintot szánnak. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Kötsei találkozó napjára. Ha az országnak szüksége van a jelenlegi ellenzékre, akkor készen kell állniuk, jelentette ki Orbán Viktor köccsén. A polgári oldal zárt körű találkozójára érkezve, a volt miniszterelnök újságíróknak azt mondta, Magyarország 2010-ben gyarmati sorban volt, de sikerült egy független, szuverén, sikeres országot létrehozniuk. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli aszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban. A gazdálkodók szerint lesz ugyan elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly. Ukrán drónok rongáltak meg több ipari létesítményt Dél-Oroszországban, Szamara térségében. A károk felmérése még tart. Becsapódásokat jelentettek a rosztovi körzetből is. A légvédelem több mint 200 drónt semmisített meg. Közben az oroszok is folytatták támadásaikat ukrajnai célpontok ellen. Legkevesebb 3 ember meghalt, 28-an megsebesültek. Odessa megyében 2 teherhajóra és több lakóépületre mértek légicsapást. Zaporizsja megyében és Dnyipróban pedig kohászati, acélcső és vasúti síngyártó üzemet ért találat. Az amerikai elnök nagyon örülne Írország és Észak-Írország egyesülésének. Ezt maga Donald Trump jelentette ki, miután az ír miniszterelnökkel tárgyalt Dublinban. Hozzátette, hogy szerinte az egyesülés előbb-utóbb meg fog történni. Egy 1998-as megállapodás szerint az Észak-Írország hovatartozásáról szóló népszavazást a brit kormány írhatja ki. Néhány héttel ezelőtt Andy Burnham, brit miniszterelnök közölte, nincs napirenden népszavazás Észak-Írország kiválásáról az Egyesült Királyságból. Tűzütött ki Chilében egy bentlakásos idős otthonban. Az épületben tartózkodó 26 emberből 10-et sikerült kimenekíteni, a többiek életüket vesztették. A tragédia okát vizsgálják.
1: Közlekedés.
5: Baleset történt a fővárosban, a Csalogány utcában, a főutca után a Szénatér felé. Délután 4 órától estig lezárják a Hősök terét és a Dózsa-György út Városligeti fasor és Podmanicki utca közti szakaszát. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
5: Folytatódik az enyhe idő. Nyugaton és a középső ország részben süt a nap, az Alföldön még elszórtan lehet eső. A szél sokfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 16-23, késő este 11-17 fok lesz.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 2026. szeptember 12-én szombaton 5 perc múlva lesz 3/4. Nagy üzem van a labdarúgó magyar kupában. Ezen a hétvégén 32 mérkőzést rendeznek, értelemszerűen a legjobb 32 közé jutásért lépnek pályára a csapatok. A legtöbb találkozót most rendezik, és kicsikét körbenézek. Tatabányán potyognak a gólok, a 41. percben Tatabánya Kecskemét 2-3, Majosi Nyíregyháza 0-4, ez a találkozó eldőlt, megszerezte a második gólját a Debrecen is, Gödöllő Debreceni VSC 0-2, és nem foglalkoztunk még a Nagykozár Kisvárda találkozóval. Ezen a találkozón ott van Puc Péter, ő elmondja, hogy mi történt az eddig eltelt 39-40 percben. Szervusz Péter!
2: Jó napot kívánok, minden hallgatót, üdvözlök, szervusz. Itt a féle futballünnepen szokták mondani sajtóban elcsépelt mondani, de valóban, mert legalább 1000 ember, legkevesebb 1000 ember jött ki Nagykozárból, de még Pécsről is jöttek, illetve legkevesebb 7 darab kisvárdai pirosmezes fanatikus is eljött, és nekik több örömük volt a játékban, igaz, hogy ők az élvonalban vannak, az ellentre meg a megyei első osztályban, de 3-0-ra vezetnek a vendégek, egy egyébként jó hangulatú sportszerű mérkőzésen, ahol ugye a hazaiaknak semmi veszteni valójuk nincsen. Subka Attila csapatának, a Kisvárdának viszont a továbbításon kívül a presztízs is kockán forgott, már úgy tűnik nem forog, hiszen ilyen különbséget ilyen szinten már nem lehet behozni.
1: Péter, itt mindenkitől megkérdeztem az elmúlt percek során, hogy az első osztályú nagycsapat mennyire veszi komolyan ezt a mérkőzést, hát a Kisvárda mennyire veszi komolyan, tehát összeállítás tekintetében, illetve a mutatott játék alapján, hát a gólok ugye önmagukért beszélnek.
2: A mutatott játék alapján nekik ez kötelező iskolajáték, és ezt minden kritika nélkül, se a hazaiakra, nem kritika, se a vendégekre, de annyit kell tudni azért a Kisvárdáról, hogy előtte nap már beszéltem Subka Attilával, és egy nappal előbb eljöttek. Igaz, a távolság ugyanakkora, de azért nem akartak semmit a véletlenre bízni, tehát Harkányban aludtak, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a Kisvárda 100%-osan vette ezt komolyan, tehát 17. percben már vezetést szereztek, tehát ők nem lehet azt mondani, hogy félváról nem veszik, hanem sportember módjára küzdenek, ők is, ők ugye a szerencsésebb jobbikágon, a másik meg mindent megpróbál megtenni, tehát ilyen szempontból a hazaiak meg azzal lelkesítik magukat, hogy mármint a nézők, hogy ők úgyis csak nyertek azzal, hogy egy ilyen mérkőzést láthatnak. Tehát itt szó nincs félváról, vételről egyáltalán.
1: Péter, meg akartam kérdezni, de azért mégis felteszem a kérdést, ugye azzal, hogy Harkányt említetted, most már kicsikét behatároltad, de szerintem az országban nagyon sokan nem tudják, hogy hol van a Nagykozár. Áruld ezt el nekünk, helyezd el a térképen ezt a települést.
2: Nagykozárt, hogyha fölteszünk most a futball térképre, akkor úgy járunk el a legegyszerűbben, hogyha a sportszerű módon megemlítjük, hogy ez nagyon-nagyon közel van Kozár Miklenyhez, amelyik az MB2-es csapat. De egyébként Téstől körülbelül 10 kilométerre van, majdnem mondhatni inkább, hogy agglomerációhoz tartozik, tehát egy nagyon korszerű kultúrált alvófalú is, Pécsre járnak be az emberek, körülbelül 2000-en laknak, tehát Pécstől nagyon-nagyon közel lévő település. A busszal 22 perc körülbelül annyi alatt ér ide a busz, de úgyhogy kijön a városból is. Tehát tulajdonképpen kerékpárral is ki lehet jönni. A pályájuk egyébként nagyon rendezett, nagyon kultúrált, most büfével is várták az érdeklődőket, műfűves pálya. Minden van itt, ami egy most abszolút pozitív értelemben egy falusi kis csapatnál várható, elvárható, az itt minden rendelkezésre áll. Tehát nincsen az embernek nagyon falusias benyomás egy ilyen 1990-es évek osztrák kisvárosi pályájára hasonlít körülbelül.
1: De akkor úgy képzeljem el, mint a kis városoknak a kis települések pályát, hogy könyökölnek a nézők ott a korláton körbe-körbe?
2: Itt körbe-körbe könyökölnek, mint jó régen. Hát, talán a szocsolázás nem divat talán a takarítás szempontjából, de egyébként egyértelmű, tehát lelátó gyakorlatilag nincsen. Van az egyik oldal, ahol teljesen tele van, és a másik oldal, ahol sokkal kevesebben szoktak máskor lenni, körbeállják a pályát az emberek, kicsit odébb is kellett mennem, mert van egy hangos dobos, hogy halljam egyáltalán saját hangomat, tehát ilyen szempontból a régi idők fociát is idézi.
1: Halljuk mi is a dobos, nagyon helyes, és mielőtt elbúcsúznánk, az eredmény hogy áll jelenleg akkor a mérkőzés, és esetleg
2: gól? zavarba hoztam, mert én a dobos miatt eljöttem jó pár méterre, de annyit vársz, egy pillanat, amit elindulok visszafelé, és megkérdezek valakit, hogy a szünetben mi az eredmény, mert a dobos miatt, hogy hát mennyi az eredmény, tudom, akkor maradt
3: 3-0 természetesen. Köszönöm szépen Pucz Péternek természetesen.
2: Tehát most itt már vita alakult ki a szurkolók között, hogy egyébként 3, tehát 0-3 a Kisvárda vezet. Bíró szerezte a harmadik gólyukat a kisvárdaiaknak.
3: Köszönöm szépen Pucz Péternek, természetesen a találkozó után majd még beszélgetünk a Nagykozár-Kisvárda mérkőzésről is. Szünetnél tartanak tehát a jelenleg zajló mérkőzések a legjobb 32 közé jutásért. Mint említettem, a mai nap során összesen 23 mérkőzést rendeznek, a holnapi napra 8 találkozó maradt. Egyébként az érdekesség a Dorog-Újpest találkozó azért az egy nagyon komoly kis rangadónak tűnik, mint említettem tavaly, az Újpest ebben a körben már elbúcsúzott, a Dorognak meg ugyebár óriási múltja van. A délelőtti műsorunkban, reggeli műsorunkban elhangzott, hogy nem lehet már jegyet kapni a Dorog-Újpest mérkőzésre. Nos, azóta jó hírem van mindenki számára, aki akár Dorogon, akár Újpestről szerette lemenni a meccsre, van még jegy, úgyhogy a holnapi találkozóra nyugodtan induljanak útnak, akár az Újpest szurkolói, akár a Dorogon lakók, mert lehet még jegyet kapni, legalábbis most még lehet, úgyhogy emiatt senki nem maradjon otthon. Szóval ez egy holnapi találkozó, egy mérkőzés egyébként a mai nap során már véget ért, a Ferencváros Debrecenben tudott nyerni 7-0-ra, na most azért, akik velünk voltak az elmúlt órákban, vagy elmúlt egy órában, azok pontosan tudják, hogy nem a DVSC-nél nyert a Ferencváros a címvédő, hanem a debreceni EOS csapatánál. Ez ugyebár debreceni egyetemi atlétikai klubot jelent, tehát a fiataloknak a csapata, de egyébként azonos azzal a klubbal, amely évek óta ott van jégkorongban a bajnoki döntőben, az elmúlt évben és idén is a Budapest Jégkorong Akadémiával játszott ez a bizonyos debreceni EAC a bajnoki döntőt, hát jégkorongban kicsikét magasabb polcon van a debreceni EAC, mint labdarúgásban, harmadosztály egyébként a csapat, a Ferencváros annyira magabiztosan nyert, hogy már a 29. másodpercben megszerezte a Fradi a vezetést, és gyakorlatilag a 10. percre el is dőlt a találkozó. A mérkőzés után a Ferencváros játékosával, aki ezt a korai gólt szerezte, Matus Beróval, Molnár bátyás beszélgetett.
4: Gratulálok a Mester 3-ashoz, micsoda debütálás, hogy érezted magad a pályán első alkalommal a Ferencvárosban?
5: Igen, amikor ide érkeztem, mondtam, hogy mekkora megtiszteltetés itt játszani, és nagyon is értékelem azokat a játékperceket, és természetesen örülök a teljesítménynek is, amit most sikerült nyújtanom a pályán.
4: Nem régóta vagy a Fradiban, milyen a hangulat, milyen benyomásaid vannak a csapatról?
5: Nagyon jó érzés, nagyon rendesek a csapattársak, abszolút örömmel fogadtak, és gyakorlatilag ez a Mester 3-as, ez ma nekik is szól.
4: Hogy érzed, milyen állapotban vagy, hogy még ennél is komolyabb mérkőzéseken tudj majd segíteni a Ferencvárosnak? Milyen formában érkeztél a Fradihoz?
5: Úgy gondolom, hogy jó formában érkeztem ide, és kész vagyok segíteni bármikor a csapattársaimnak, ez az edző múlik. Amikor ő úgy látja, hogy segítenem kell, akkor én segítek.
4: Maga a játék felfogás, a Ferencváros támadó játéka, az mennyire passzol hozzád, hogy sikerült ezt megtanulni már gyakorlatilag?
5: It's something that I really like. Nagyon szeretem a fociban, abszolút ez a támadójáték közel áll hozzám, és ezért is vagyok itt.
4: Milyen terveid vannak az Európa Ligában? A következő feladat a csapat számára a Celtic elleni idegenbeli mérkőzés.
5: Of course, it's a great game for us. Egy hatalmas nagy mérkőzés vár ránk, nagyon nagy lehetőség, és nyilván a legjobbat akarjuk kihozni magunkból. We will try to bring the best
3: possible result. Ő volt Matus Beró, a Ferencváros játékosa, aki a debreceni EAC elleni Magyar Kupa mérkőzésen Mester 3-as szerzett, így segítette csapatát 7-0-ás győzelemhez. Egyébként a 7-0-ás győzelem akár 7-1-re is változhatott volna. A 89. percben a debreceniek csapatkapitányának, Szatmár Istvánnak volt egy fantasztikus megmozdulása. Hát mondhatnám azt is, hogy akár Puskás díjat is lehetne adni ilyen megmozdulásért. Csodálatos ollózó mozdulattal próbálta Ferencváros kapujába juttatni a labdát. Picikét céltévesztett, kicsit elment a kapu fölött, így aztán nem tudott szépíteni a Debrecen. 0-7 lett a debreceni szempontból ez a találkozó. Szatmár István viszont elmondja a véleményét, hogy ő hogy látta ezt a találkozót.
4: Gratulálok azért a kiállásért, a helytállásért. Hogy érzed, milyen karaktert mutattatok most az eredménytől egy kicsit függetlenül?
6: Hát megmondom az őszintét, hogy már a sorsolás után már tudtuk, hogy azért csak a Ferencváros ellen fogunk játszani. Nyilván mindenki erre számított, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, de mindenki úgy fogta fel, hogy most kéne megmutatni magunkat. Hát egy kicsit sajnálom azt, hogy már az első percben már gólt kaptunk, nem így terveztük, de úgy gondolom, hogy megtettünk ettől függetlenül mindent.
4: Igen, az eleje az nagyon nem a tietek volt, a vége viszont igen, itt majdnem meglett a mérkőzés, vagy akár a Magyar Kupaforduló legszebb gólja ezzel a kapufával.
6: Hát igen, nagyon sajnáljuk, pont beszéltük is itt a srácokkal, hogy jó lett volna így zárni legalább egy ilyen szép gól a mai mérkőzést. Voltak szép momentumaink, kár, hogy nem tudtuk legalább egy gólt szerezni ez a mérkőzésen, de örülünk így is neki.
4: Egy komoly népünnepé közepén vagyunk azért itt a Deacnál, így telnek itt az egyetemi csapatnál a hétköznapok, vagy a mérkőzés napok?
6: Igen, elmondhatjuk, hogy a Deac ez nagyon jó közösség, azért is úgy hívják, hogy a Deac család, de nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy ennyien kilátogattak a mai mérkőzésre, és biztattak így minket.
3: Ő volt Szatmári István, a debreceni az csapatkapitánya, aki szépíthetett volna a Ferencváros elleni Magyar Kupa mérkőzésen. Igen, és említette, hogy milyen jó kis családi hangulat van a Deacnál. Hát akik ismerik Debrecent, azok tudják, hogy hol van a debreceni EASZ-nak a sporttelepe, a Kossuth Egyetem mögött, a Nagy Erdő szívében. Tényleg gyönyörű helyen van, tényleg ott öröm sporton és öröm sport eseményre is járni. Hát leginkább a Magyar Kupa mérkőzés után a vendég Ferencvárosnak a szurkolói örülhettek, ugyanis a Ferencváros 7-0 arányban győzte le a debreceni EASZ csapatát, és bejutott a legjobb 32 közé. És hát akkor folytassuk egy másik Ferencvárossal, azonban egy kicsikét magasabb szinten van ez a bizonyos Ferencváros, a női kézilabda csapatról beszélünk, amely néhány perc múlva, egészen pontosan 8 perc múlva kezdi a Bajnokok Ligájában a találkozóját a Ljubljana csapatával. Ez a második fordulónak a mérkődése, és a helyszínen ott van Virányi Zsolt, aki el tudja mondani, hogy milyen hangulat van jelenleg az Érd arénában. Szervus Zsolt!
7: Szia Laci, köszöntöm a hallgatókat, mivel éppen a Fradi induló szól, természetesen felállva várják a szurkolók, a ferencvárosi drukkerek, hogy bevonuljon a csapatuk. Azt nézem, hogy az idegenbeli szurkolók számára fenntartott helyen, ott most Ljubljanából talán nem is érkezett senki, vagy még az az egy-két fő a büfében, vagy esetleg a kocsiban ragadt. Szinte telt ház, ez ugye az első idei hazai Bajnokok Ligája mérkőzés, és idegenben egy nagyon magabiztos 29-20-as győzelmet ért el a Budapest Podgorica otthonában a Ferencváros az első fordulóban, miközben a Ljubljana hazai pályán ugyan kettővel még vezetett a szünetben, de végül 8, azaz 8 góllal az előző kiírás BL bronzérmesétől, a Cseszeme Bukarestől kikapott. Ez pedig azért egy nagyon gyenge második félidőt jelent a Ljubljana szempontjából, ahol van két dán játékos is, méghozzá Annevit Johansson, aki Vit néven ismert, illetve Alberte Madzen Cielstrup. Ezen kívül nagyon sok szlovén játékos is, és egy olyan együttesről van szó, ahol elmondható, miközben most épp a két norvég játékvezetőt mutatják be. Az más kérdés, hogyha a nevüket elmondom, Dasis és Kusomanovic, akkor nyilvánvalóan nem Norvégiában született a két csinos fiatal játékvezetőnő. Szóval visszatérve még ez a Ljubljanához, meg a Ferencvároshoz, a Ljubljana sok fiatal játékossal rendelkezik, és az elmúlt 8 Fradi Ljubljana párharcból és mérkőzésből, abban a 8 meccsből 6-ot a Ferencváros nyert, és csak 2-t a Ljubljana, ami számunkra fájó, hogy 23 őszén, szeptemberében 32-26-ra a Ferencváros kikapott Ljubljanában, és 28-26-ra kikapott 24 januárjában is, méghozzá itt Érden a Ljubljana együttesétől. Most ebben a pillanatban elsőként a Ljubljana csapatát mutatja be a hangos bemondó. Szóval a szlovén együttes egy vereség után szeretne javítani, és nyilván ebből a 8 fős csoportban, mert a férfiaknál változott, de a nőknél nem a lebonyolítás, két 8 fős csoportból a Ferencváros és a Eto FC számunkra két legérdekesebb 8-as. Szóval innen a Fradi ellenfelei, említettem már, hogy a Ljubljanán kívül az első fordulóban a montenegrói Podgorica volt, aztán az Esbjerg, a Brest, a dán, a francia csapat, a Szóla, illetve a Borussia Dortmund még, és ebből kellene minél jobb helyezést elérni, hogy aztán esetleg mint 2023 júniusában a Final Four-ig jusson a Ferencváros női kézilabda csapata. Ez a cél, és ehhez igazoltak játékosokat, Anna Christensen kapus, dán kiválóság VB-ről, EB-ről és olimpiáról is van már érme. Möller átlövőként szintén ide igazolt, aztán a szlovének játékosa volt Omeregi, a szlovén válogatott, a Ljubljanában is játszott, de Bukarestből igazolt Omeregi irányító pozícióra, és Csapcsert a világklasszis is beálló. És most akkor a zene váltása azt jelenti, hogy nem is a birodalom visszavág, de szép lassan egyesével bemutatják a Ferencváros játékosait is.
3: Köszönöm szépen Virányi Zsoltnak, természetesen majd folyamatosan tájékoztatunk mindenkit a Ferencváros Ljubljana mérkőzés állásáról, és hát most elmondom, hogy 5 perc múlva egy nem akármilyen körkapcsolás kezdődik itt nálunk a körkapcsolásban, hiszen közvetítjük a DVTK videóton Magyar Kupa mérkőzést, ugyebár két nagymúltú elsőosztályú csapat jelenleg a második vonalban szerepel, de hát a kupában ennek nincs jelentősége. 5 perc múlva kezdődik az Esztergom Mosó-Magyaróvár női kézilabda mérkőzés. Említettem itt korábban, hogy az elmúlt években a 4. és az 5. számú csapatunkról beszélünk, de hát a Mosó-Magyaróvárt jelenleg nem nagyon tudjuk elhelyezni a palettán. Elkezdődik a Ferencváros Ljubljana mérkőzés, majd 16:45-től az első Magyar Kupa elődöntő vízilabdában Ferencváros Kaposvár, úgyhogy elképesztő körkapcsolás lesz, két kézilabda, egy vízilabda, egy labdarúgó helyszín, érdemes lesz velünk tartani, és hát ha már kézilabdáról beszélgettünk, akkor természetesen nem hagyhatjuk ki Marosán Györgyöt, állandó szakértőnket, aki már meg is érkezett a stúdióba. Hát Gyuri, még azért nagyon elején tartunk ennek a Bajnokok Ligája kiírásnak, de azt hiszem, hogy ezen ellenfeleken keresztül azért simán tovább kell jutni a Ferencvárosnak, akiket Virányi Zsolt említett itt az elmúlt percekben.
8: Üdvözlöm nagy szeretettel a hallgatókat. Igen, ez az első két mérkőzés a Ferencvárosnak, ugye Podgoricán kezdtek múlt héten, ahol magabiztos, ahogyan Zsolt is mondta, magabiztos győzelmet arattak, illetve most a ljubljanai mérkőzés egy ilyen jó felvezetés ennek a Bajnokok szezonnak, hiszen nem a mai nap kell majd a legnagyobb erőket mozgósítsa a Ferencváros ahhoz, hogy győzzenek, de természetesen itthon nagyon fontos szempont az is, hogy szórakoztatni a szurkolókat. A Ljubljana sokkal szebb napokat is látott korábban, most ebben a keretben igazán nagy név nincsen, talán kapuban a ismertebbek, ugye Jovana Risovic, ő a szerb válogatott hálóőre, illetve Maja Vojnovic, a többieknél Ana Abina balátlövőben mindenképpen figyelmet érdemel majd, egy nagyon nagy tehetség a szlovén kézlabdának, illetve Nina Zsulic, de mind egyénileg a játékosok a Ferencvárosban mind csapatszinten sokkal komolyabb minőséget képviselnek, mint a Ljubljana, és rátérve a csoportra, amit kérdeztél, hát talán ez a két leggyengébb csapat van a csoportban, azért később egy Esbjerggel, egy Csesszeme Bukaresttel, egy Bresttel, ha találkozik a Fradi, azok már igazi óriás sok közötti csaták lesznek.
3: Nem nagyon szoktunk mi vitatkozni Gyurival, mert egyébként én nem értek a kézlabdához, ő megért, de tavaly azért volt egy nézetkülönbségünk a Borussia Dortmundot illetően. Én azt mondtam, hogy annál gyengébb csapatot én még a BL csoportkörében nem láttam, de akkor de, azt mondta a szakértők, hogy annyira nem rossz csapat.
8: De nem is végzett az utolsó helyen.
3: Igen, meglepőjéként, akkor... de olyan rossz benyomást tett rám a Dortmund.
8: A legtöbb... Szerintem ezt még a Bayern München Dortmund rivalizálásból hozott magadra a kézlabdába.
3: Nem tudom, nem igyekszem azért elkülöníteni a két sportot egymástól. Na most Gyuri, lehet, hogy sokan azért nem követtek bennünket az elmúlt napok során, és lehet, hogy vannak olyanok, akik most hallgatnak bennünket esetleg, miközben füvet nyírnak, vagy próbálják térjesíteni a kertet, vagy kirándulásból jönnek haza is a kocsiban. Szóval a Ferencváros mennyire változott meg az elmúlt szezon óta?
8: Az én véleményem szerint Jesper Jensen most ért el oda, hogy olyan kerete van, ami az ő rendszerében szükséges. Ez most már teljesen az ő arcára, az ő elképzeléseire van idomítva, úgy a megfogalmazással a keret. A legfontosabb érkező szerintem Elizabeth Omoregi, aki az egész játéknak fazont fog adni, komplex játékos, védekezésben, támadásban nagyon komoly minőséget képviselt. Tavaly a Bukarest játékára hatalmas hatása volt az ő teljesítményének, és az egészen a legjobb négybe repítette a Bukarestet. Ezen kívül kapuban is egy világsztár érkezett, Christensen, de beálló pozícióban a Csapcset, Dragana Cvic cserét is én minőségi cserének gondolom. Möller egy... egy Jolly Joker-e a csapatnak, hogy, hogy bevethető jobb átlövőben, jobb kézzel is védekezni jól tud. Tehát szerintem a mélysége is megvan a keretnek ahhoz, hogy a viszmajorokra is felkészüljön, a esetleges sérülések, kisebb sérülések is adódnak, ne viselje meg annyira a Ferencváros játékát, és, ne, és egyértelműen a cél az, hogy az MVM Domban ott legyen a Fradi újra.
1: Hát ez egy igazi nemes cél, természetesen erről a következő hónapokban is sokat fogunk beszélni, mint a következő másfél órában sokat fogunk beszélni a Ferencváros Ljubljana találkozóról, mert hamarosan kezdődik, időnként Virányi Zsolt beszámol róla, az Esztergom Mosó Magyaróvár női kézlabda mérkőzés is kezdődik.
8: Az 17 órakor kezdődik.
1: Az 17 órakor kezdődik, majd onnan Erdély már fog közvetíteni, ellenben már kivonultak a csapatok a Magyar Kupa legjobb 32 közé jutásért vívandó Diós Győr videóton találkozóra, de miért kapcsolnánk a helyszínre, nézzünk körbe, hogy azokon a mérkőzéseken, ahol jelenleg szünet van, hogy állnak a csapatok, igazából csak az érdekesebb meccseket mondom, tehát egy fél idő játékot követően Baja Honvéd 0-5, ez eldőlt, Cigánd Dabas 1-0, ez nem dőlt el, 60 Kaposvár 1-3, Gödöllő Debreceni VSC, tehát az első osztályú csapat 0-2, mikor utoljára kapcsoltunk oda, akkor ugyebár 0-1 volt, Harta Bicske 0-0, Hévíz Soroksár 0-2, az Iváncsa ellen a Szeged Csanád 2-0-ra vezet, ugye Iváncsa az a csapat, amely annak idején a Ferencvárost kiütötte, óriási szenzációt okozva. A Paks kiegyenlített Kazincbarcikán, 1-1-re állnak a felek jelenleg a szünetben, a Vasas csapata is megszerezte a vezetést a TFS-e otthonában, 1-0-ra vezet a Vasas, Szolnoki Máv Komárom 0-1, a Majosi Gárdája építeni tudott a Nyíregyháza ellen, valószínűleg azért tovább jutni nem fog, hiszen Majosi Ese Nyíregyháza 1-4, Tatabánya Kecskemét 2-3, és akár a telefonkönyvet is felolvashattam volna, hiszen amikor ennyi mérkőzés van, akkor nem könnyű követni az eseményeket. Most viszont csak egy helyszíne fogunk koncentrálni, elkezdődött a Magyar Kupában a 32 közé jutásért a Diós Győr videóton találkozó, a kommentátor Balogh Balázs, a szakkommentátor Bene Ferenc.
9: 1 perc 15 másodperc már el is telt a mérkőzésből, amely akár NB1-es rangadó is lehetne, mint ahogy volt is néhány évvel ezelőtt, de mindkét gárda az NB2-ben próbál meg vitézkedni, hát eddig nem túl sok sikerrel, egyiküknek sem úgy ment, mint ahogy szerették volna, azonban a diósgyőriek hazai környezetben legalábbis elsőre úgy tűnik, hogy talán erősebb csapatot küldtek pályára, mert a videótonban nagyon sok olyan ember szerepel, aki alig-alig szokott játszani, vagy kevés olyan van, aki szokott játszani a kezdő csapatban a fehérvári együttesben. Hogy mire lesznek képesek a felek, az majd kiderül, akár hosszabbításba is torkolhat ez a mérkőzés, hiszen mindenképpen tovább kell valakinek jutni. Minden esetre Molnár Gábor, a diósgyőriek csapatkapitánya, Nagy Dominik pedig a fehérvárieké. Úgyhogy két olyan játékosról beszélünk, akik nagy NB1-es tapasztalattal rendelkeznek. Most itt a bal oldalon próbált meg a Diósgyőr egy támadást indítani, de Bokrosnak hosszú volt ez a labda. Gálfi tette ki neki, majd az összeállításokat is elmondjuk menet közben, meg a felállásokat, mert azért ezen kellett egy kicsit Bene Ferenccel beszélgetnünk, hogy hogy is áll föl ez a két gárda erre a mérkőzésre, ami biztos, hogy hétfőn találkoztak az NB2-ben, és ott hiába vezetett a Diósgyőr idegenben 1-0-ra, a Fehérvár fordított és nyerni tudott. De például a két gólt szerző játékosa a Videotonnak nincs is a pályán, Feri. Hát azért érdekesek ezek az összeállítások, ahogy így néztük a neveket.
10: Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Alapjában azért a Magyar Kupa ezen szakaszában előfordul, hogy hát úgymond azokat játszatják a vezetőedzők, akik eddig kevesebb játék lehetőséget kaptak. Úgyhogy ennek az ékes példát láthatjuk itt is, nyilván kapuba is változtatást eszközött mindkét edző. Itt igazából a motivációs bázisra leszek kíváncsi, hogy hát igazából mindkét csapatnak van bőven javítani valója a bajnokságban, mennyire fogják a kupát előtérbe helyezni. Gyanítom, hogy azért a DVTK-nak kell a hazai közönség előtt többet bizonyítania.
9: Egyelőre azért nem estek egymásnak a mérkőző felek, és jó néhányan vannak ott a padon a fehérváriaknál, akik majd esetleg bevetésre készek és szoktak játszani, és nyertek mondjuk legutóbb a Diósgyőr ellen. 4 perc telik el a mérkőzésből lassan, és Diósgyőr-Fehérvár 0-0. Nézzünk szét, mi újság van a Ferencvárossal Érden a Bajnokok Ligája mérkőzésen, Virányi Zsolt.
7: 2-1-re vezet a negyedik percben a Ferencváros, mert hogy Málai Szene jobb szélről előbb eredményes volt, az első volt Simon Petrához írhattuk be, ő találta meg a rést és a bal alsó sarokba dobta, azóta volt egy-két pontatlan támadás a Ferencvárosnak, Puncer kiegyenlítette a szlovéneknél, és a harmadik percben Bödebíró Blanka egy zicsert is védett, így aztán most újabb Bödebíró Blanka védés után majd a Ferencváros, illet 2-1-es vezetésnél labdarúgás.
9: Itt pedig a Diósgyőr együttese Molnár Gábor jó voltából már az ellenfél tér felén, aztán Bényei fordítja ki a bal oldalra, Bokros adja középre, mint egy 30 méterre az alapvonaltól, merre veszi ott a Diósgyőr játékosa, de túlságosan távol pattant Babinski Bencéről a labda, és így föl tudtak szabadítani a fehérváriak, ahol azért ott a védelemben is új emberek vannak, kíváncsi leszek rá, hogy Pető Tamásnak mennyire sikerült összerakni ezt a védelmet, no meg a Diósgyőrre, mert hiszen Feckó Tamás személyében régi új vezetőedzője van a Diósgyőr együttesének, hallhatták itt a körkapcsolás elején, amikor nyilatkozott is, és elmondta, hogy mekkora megtiszteltetés számára, hogy a Diósgyőr edzője lehet, és közben Bokros adta be a labdát, ezt még kivágják oda-vissza a bal oldalra az oldalvonal mellé, újra középre adja, ezt azonban el tudják fejelni, lesz egy lövés, van egy lövés, de ez elkerüli Kemenes Botond kapuját, emelte a kezét, hogy nem lesz ezzel semmi gond, és ha jól láttam, akkor talán Galántai küldte ezt kapura. 18 méterről a kipattanót, amit kifejeltek viszonylag röviden és középre, ellőtte, de nagyon elkerülte a kaput. Ez volt még az első olyan lehetőség, amit kapura küldtek a diósgyőriek, és nem Galántai volt az, hanem Bényei Ágoston végül is, aki próbálkozott ezzel. Ugye azért már fiatalkora ellenére ő is sok mérkőzést játszott annak idején még a Debrecenben, aztán a Diósgyőr együttesében. Bokros fejeli most közben fel a labdát a levegőbe, aztán pedig róla pattan ki, miután a lábát érte ez az indítás, amely nem jutott el a címzethez. És akkor dobhat a fehérvári együttes a hatodik percben. Nagy Dominik fut a labda felé, hogy elkérje, de Menyhár Zsombornak egyenlőre vissza kell menni, nem végezheti el onnan ezt a bedobást, ahonnan szerette volna. Aztán a diósgyőriek kezébe kerül a labda. Bokros dobhatta végül is be. Én úgy nem láttam, most pont nem mutatták ezt a képet, de lehet, hogy a játékvezető sokalta ezt a fehérvári dobást. Na mindegy, Molnár már a másik térfélen, Molnár pedig, ha a labdához ér, az mindig izgalmas, most is egy jó indítás ott a 16-oson belülre, de sikerült kiszorítani a Hessnek ott a diósgyőriek játékosát. Babinski volt az, aki megpróbált ott a 16-oson, nem is Cif volt az, aki megpróbált valamit gondot okozni. Azért mi is figyelünk a nevekre, mert olyan játékosok kerültek a csapatokba, akik tényleg kevesebbet szoktak játszani, de hát pár perc alatt az ember már megszokja, hogy vadonatúj emberek vannak. Babinski is például játszott Kaposváron is, Cif is játszott NB3-ban, NB2-ben is néhány helyen, de hát ez sok játékosról elmondhatjuk. Ami biztos, hogy azért megadják a mérkőzésnek a rangját, a régi rangját, hogy NB1-es rangadók is lehettek volna ezek, hiszen a mérkőzés játékvezetője Berke Balázs, Derdák Marcell a tartalékjátékvezető, Tóth 2 Vencer és Belica Bence Péter az asszisztensek, és a videóbíró pedig dr. Csonka Bence. Tehát a videóbíró is működik, Galántai néz különben ki most a többiekre, mert hogy szöglethez jut a Diósgyőr együttese, és már mutatta is az öklét, hogy majd ez a figura következik, hát nem tudom, Feckó Tamás mit tudott velük begyakorolni szögletrugásból, de az biztos, hogy Galántai fogja elvégezni ezt a baloldali szögletrugást. Molnár Gábor csípőre tett kézzel, ez általában neki egy jellegzetes mozdulat, aztán mutatja, hogy ne ide, nem tudom, mire vonatkozott, a 16-os vonalánál egyébként Galántai, most rúgja a labdát laposan középre, ezt kivágják, Molnár elépatta, Mona Erővi, és hát szerintem ott le sem volt a diósgyőri játékos, hiába jut a labda a kapuba, ha nem állt volna ott a társ az ötösön, szerintem akkor is gól lett volna ott a jobb alsó sarokban, kötött ki a labda, Molnár, aki integette, hogy ne, végül is hozzákerült a labda, el is lőtte a játékvezető, azért még megvárja, hogy megnézze a videóbíró, de szerintem ez szabad szemmel is jól játható volt, hogy bizony ott zavarta azért a kapust a Diósgyőr játékosa, igen, hát hatalmas les volt tényleg, és még ráadásul próbált is Babinski sarokkal belérni ebbe a labdába, szóval Szászlónak is egy a vége, hiába juttatta Molnár a kapuba, jobb alsó sarokba a labdát, mindenki látta rögtön, hogy les helyzet alakult ki. Milyen helyzet alakult ki a Ferencváros női kézilabda mérkőzésen, Virányi Zsolt?
7: Nagyon jól alakul, most az első időkérésnél tart a vendég vezetőedzője, tehát a Ljubljana edzője időt kért meg hozzá a 8. perc végén, ugyanis két gyors lerohanásos gól, Simon Petra a második gólszerzője egy egymás után, és hát bizony Bödebíró Blanka már a negyedik védésénél tart. Az azt megelőző bőrevédést követően, bőrebíró Blanka védést követően pedig Hársalvi Júlia robogott el. Pontos volt az indítás, mérteni pontosság, és aztán beejtette a kapus feje fölött, a lészlön pedig bevágódott, azzal lett 6-3, Simon Petra góljával pedig már 7-3. Egyelőre elkapta a fonalat, ezekkel a leindításokkal, a rohanásokkal a Ferencváros jobban is összpontosít támadásban, és a védekezés nagyon stabil, és hát bőrebíró Blanka pedig ugye fantasztikusan véd. Kérdezem a Marosány Györgyöt, hogy ő másképp látja-e.
8: Nagyon jól leírtad a mérkőzést. Ugye az antré mindig fontos, főleg kapus szempontból, és bőrebíró Blanka megbabonázta itt a mérkőzés elején a szlovéneket, és ebből nagyon jó tempóban tudunk érkezni a kapujuk elé. Bízok benne, hogy sikerül ezt folytatni, és itt már az első félidőben olyan számbeli és lélektani fölényt tudunk kialakítani, amivel nem lesz kérdés a két pont sors.
7: Annál is inkább, nem olyan régen még csak 4-2 volt, egy gyorsan 4 gólos előny, időkérésnek vége, meg itt is a szónak, mert hogy labdarúgás Balogh Balázs.
9: Itt pedig megszerezte a Diós Győr a vezetést, a bal oldalról érkezett egy beadás, és jól érkezett ott Galántai, aki az imént még szögletet adott középre, és 5 méterről a fehérvári kapuba csúsztatta a labdát. A játékvezető kinézett egyébként a beadás előtt az asszisztensre, hogy nem volt elesemély, a labda a bal oldalra érkezett. Az asszisztens nem emelte az ászlót, Molnár Gábor is ugyanúgy is bemozgott oda a védők közé, aztán ő gurította vissza Bokrosnak, aki a 16-os csücskéről adta középre. Jól érkezett középen Galántai, nem tudták, ott próbálták egy picit visszahúzni, az sem sikerült, mert hogy megelőzte emberét, és szépen a kapuba fejelte a labdát, Kovács Dominikot előzte meg egyébként. Ezzel tehát Feckó Tamás együttese a Magyar Kupában 1-0-ra vezet. Hát a mérkőzés elejét is úgy kezdte a Diós Győr, hogy a fehérváriak alig-alig jutottak át a térfélen, Bene Ferenc.
10: Igen, pontosan így van, és nagyon jól leírtad a gólt, ezért inkább szerkezetileg és taktikailag próbálom elemezni. Hát eleve ugye a DVTK-nak a három csatára, Babinski, Gáf és Molnár nagyon sokat mozog üres területbe. Ebből Molnár, aki mindig visszalépeget a középpások vonalába és próbálja elkérni a labdákat, így történt ez most is. És a fennmaradó kéték, Babinski és Gáfi pedig mélységbe indul. Na most mindkét csapat három belső védős felállást választott. Ez azt, hát azt elővételezi, hogy a 16-oson belüli zónák azok komoly létszámfölönnyel lesznek levédekezve. Hát most Babinskire és Molnárra figyeltek gyakorlatilag a belső védők, és ahogy említetted, Kovács Dominik lemaradt jelentősen a mélységből beinduló, középpályáról beinduló Galántairól, aki nagyon szépen bólintottak a léc alá. Hát igazából meglep engem egyelőre a videótonnak ez a fajta passzivitása, egyértelműen a DVTK kezdeményező, és hát úgy kezdtek hazai pályán, ahogy kell.
9: És a fehérváriak most is hátul passzolgatnak, nem nagyon jutnak el, és Molnár Gábor már ott a középkezdésnél mutatta a többieknek, hogy gyerünk, támadjunk le, szerezzük meg a labdát, tehát tényleg bizonyítani szeretnének a hazai publikumnak. Szükségük is van rá, mert a bajnokságban eddig, mint említettem, nem túl jól menetelnek, nem véletlen volt ez a bizonyos edzőcsere is, mert a Diós Győrnél mi más cél lehet a labdarúgó NB2-ben, mint hogy minél hamarabb visszajussanak az első osztályba, és hát azért attól még nagyon-nagyon-nagyon messze állnak, mert mondom, nem jól kezdődött ez a szezon. A Diós Győr jelenleg a 14. 4 ponttal, mindössze egy győzelemmel, egy döntetlennel és 4 vereséggel, -9-es ráadásul a gólkülönbsége a Diós Győri csapatnak, de hát azért a fehérváriak sem erre számítottak. 3 győzelem, 4 vereség, 11 rugott, 10 kapott gól, meg ugye most kaptak itt egyet, de hát ez nyilván nem számít bele a bajnokságba. Tehát a Videoton Fehérvárnak 9 pontja van, közben pedig egy indítás ide a bal oldalra, most fehérváriaktól egy nagy futóverseny alakul ki ott, de Ciffelől sikerül kilúgni a labdát az oldalvonalon túlra, és ez tapsot érdemel mindenképpen a hazai publikumnál. Szekszárdi Milán volt az, aki becsúszva kirúgta a labdát, ugye ő Paksról érkezett, biztos erősítés lesz a Diós Győri csapat számára, azért Bognár Györgynél is játszott az utóbbi időben, de megváltak tőle. És akkor jöhet most egy nagy dobás, majd a vendégektől Kurdics Levente dobja be, aki Szegedről érkezett a Fehérvárhoz. Ott a levegőben még a labda, Molnár is beleér jobb lábbal, aztán már a gólszerző Galántai próbálta meg bent tartani, nem sok sikerrel kiperdült a labda, ugyanis az oldalvonalon túlra. Így ismét csak a bal oldalról, az alapvonaltól mintegy 30 méterre jön a bedobás, nagy dobás, de nem megy be igazán a 16-oson belülre, sőt most már még hátrábbra fejelik ki a labdát, tehát onnan már nem hiszem, hogy a kapu elé próbálja dobni a fehérváriak játékosa, inkább hátrafele teszi, és Kemenes kapja a saját térfelének a közepéig, jött ki a kapus, megpróbálják úgy megijeszteni egy kicsit Babinski jóvoltából, de Kemenes hosszan vágja előre, ott pedig Cif mehet a labdáért, de kizárják a labda elő remek mozdulattal, aztán pedig már ívelte is előre a diósgyőri védő, és ezért most mehet Babinski, és egy erőszakos játékos most is bizonyítja, mert ott megpróbálta Nagy Dominikot legyűrni, aztán sikerül kihozni a fehérváriaknak, és rúgja előre a labdát ott Kurdics Levente, azonban eddig jutott, csak visszafejelték, de a továbbfutó fehérvári el tudja még hozni, Derekas Zoltán, ő Kecskemétről érkezett, de most egy hosszú labdát adott éppen ott előre Kovácsnak, így aztán a fehérváriak 77-es játékosa kocog vissza, mert hogy lesre futott Kovács Erik, igen, valóban így is volt, most mi láttuk itt a visszajátszást is, minden esetre azért a fehérváriak is arra kényszerülnek, hogy most már azért egy picit támadásban is mutassanak valamit, mert hogy a 14. percben a Diósgyőr Galántai góljával 1-0-ra vezet a Magyar Kupában. Hány góllal vezet a Fradi, Virányi Zsolt?
7: Már 5 góllal vezet, 9-4-re a Ferencváros. Kluivert Katrin ott jobb kettőben remekül betört, és aztán Cunderrel elcsavart a kapus mellett. Ez lett a 9. ferencvárosi gól krónikája a 13. perc végén, és Kluivertnek ez már a második gólja. Az első ennél is szebb volt, az a szokásos, aki jár ide Érdre a Ferencváros meccseire a Bajnokok Ligája miatt, vagy akár bajnoki meccs, mondjuk a Népligetben. Az a szokásos kínai figura, amikor Simon Petra feldobja a labdát, és ott beugrik szépen a hatoson belülre, és aztán bedobja az ellenfél kapujába Kluivert, tehát ő már 2 gólnál tart, a Ferencváros pedig a 10-nél, ugyanis a 14. perc elején Ingstad is megszerzi a második gólját, 6 gólos ferencvárosi előny, labdarúgás.
9: Itt pedig Kemenes végezhet el kirúgást, Molnár Gábor próbálta meg oda a védők mögé belöbbölni a labdát, de túlságosan hosszú volt ez, így aztán a diósgyőriek nem tudtak játékba avatkozni a 16-oson belül, most viszont egy szabálytalanság ott a felezővonal környékéről, és Menyhárt Zsombor volt az, aki visszahúzta a Diósgyőr játékosát, aztán megbeszélik a játékvezetővel, minden esetre jön most egy szabadrugás majd hazai oldalon, és a földre kerülő diósgyőri játékos már természetesen talpon, hiszen nem volt ez olyan nagy szabálytalanság, minden esetre a játékvezetőnél Bárdos Bence buktatása ért egy szabadrugást. Most pedig már Hessnek kell hátul figyelnie, mert hogy megint jöttek előre a diósgyőriek, de jól helyezkedett, és Gálfit kizárta ott a vonal mellett, aztán az oldalvonalon kívülre került a labda, Bokros nagy bedobása, Molnár az alapvonalnál veszi át, Molnár Benisz középre a 16-oson kívülről, középre éveli, ott egy fejes, és bizony benne volt a második gól lehetősége, mert hogy megint ott az ötösön fejelhetett a Diósgyőr játékosa, de ezúttal nem talált kaput ez a fejes, pedig ez legalább akkora helyzet volt, mint az imént, és ha jól láttam, akkor megint ott Kovács Dominiknek akadtak a védekezésben gondjai, bosszankodott is ott Kemenessel, de gól nem lett ebből az akcióból, és ha minden igaz, Mucsányi volt talán, aki előre húzódott, de majd Bene Ferenc megerősít ebben, ha jobban látta, mint én. Szóval meg lehetett volna a második is itt a 17. percben, és azt hiszem, hogy Feri, elmondhatjuk egyértelmű, hogy a Diósgyőr nagyon erőlteti a támadójátékot. Most is éppen Molnár Gábor teszi tovább, még várjuk ezt meg, Babinski fordítja ide a jobb oldalra, és már is csatlakozik itt a támadásba Szekszárdi is, aztán tovább kerül a labda a Mucsányihoz. Mucsányi most megint tenni oda a védők mögé, tényleg látható, hogy tudatosan ezt próbálják játszani, főleg egy olyan védelem ellen, amelyik ebben az összeállításban nem játszott, és szerintem az életben nem is fog talán. Főleg, ahogy láttam Pető Tamást az előbb, hogy milyen extázisban üvöltözött a játékosaival, nyilvánvaló, hogy nem elégedett a saját csapatának a teljesítményével, joggal, Feri?
10: Hát először is a DVTK játékán egyértelműen látszik a tudatosság, és ugye nyilván itt az összeállításoknál azért felmerült, hogy Bárdos és Bokros a DVTK bal oldalán azért stabil tagja évek óta a DVTK-nak, és ez meg is látszik a támadásuk szövésében, egyértelműen a bal oldala veszélyesebb a Diósgyőrnek, ugyanakkor viszont a bal oldali beadásuk után például a jobb oldali támadó Mucsányi érkezett legutóbb a kapu előtt, és ő fejelt veszélyesen, tehát nagyon szépen tudatosan föl van ez a diósgyőri játék építve. A fehérváriak egyelőre nem tudnak a középpályán eléggé agresszívan védekezni, kevés labdát szereznek, az átmenetekre meg egyelőre nem jutott lehetőség.
9: Kovács Erik próbálta meg most ott kiugratni társát, Ciffet, de a labda nem jutott el addig, nem is Nagy Dominik volt ott a jobb oldalon, előre húzódott, de nem jutott el a labda, mert a diósgyőriek jól avatkoztak közben, és már indulhat is a másik oldalon a támadás. A csapatkapitány Molnár Gábor tartja meg két ember között, aztán pedig van fölzárkozó ember, Bényei teszi ki a jobb oldalra, de lesre futott. Talán egy kicsit türelmetlen volt most Babinski, mert elég tisztán kaphatta volna ott a labdát. Minden esetre látszik, hogy neki is nagy játékkedve van, szeretné magát itt Feckó Tamásnak úgy megmutatni, hogy esetleg majd bajnoki mérkőzéseken is ott lehessen a csapatban, mert hogy azért neki még bizonyítania kell itt Diósgyőrben. Így aztán a fehérváriak jöhetnek szabadrugással a leshelyzetet követően, Berke Balázs mutatja, hogy végezzük el, Kemenest meg gurítják hátra, ugye ő sem szokott bajnoki mérkőzéseken védeni, de most ezúttal lehetőséget kapott egy hosszú indítás részéről előre, ezt el tudják fejelni ott a fehérvári játékosok, erről aztán vágják hosszan előre, hát most ez egy kicsit rossz elképzelés volt, mert Molnárig nem jutott el, kijön a kapujából Kemenes, és 16-oson kívülről ballal íveli előre. De már megint Diós Győri lábakon a labda, jól tartják meg, Molnár sarokkal pörgeti tovább, és ez így még jó Mucsányinak, aki három fehérvári játékos mellett meghúzza, most beteszi középre, van ott érkező ember, balon átveszi, jobban lő, és oldalháló! Megrezdült a három, de nem lett belőle gól, és aki ezt elkövette, az nem volt más, mint Gálfi Zoltán, a Diósgyőr játékosa. Az volt itt a kulcsfigura, hogy Molnár sarokkal két ember mellett tovább pörgette, jól tették középre, ott most lemaradtak éppen Gálfiról, átvette egy picit talán hosszan jobb oldalra, mármint a jobb lába felé, aztán jobban el is engedte, Kemenes már szemmel verte igazán ezt a labdát, mert szerintem a kapura megy, ez gól lehetett volna, de az oldalhálót találta el Gálfi, egy újabb jó Diósgyőri támadást láthattunk, tehát a 20. percben járunk, a Diósgyőr 1-0-ra vezet a Fehérvár ellen. Virányi Zsolt kézilabda.
7: Érdem, a 18. perc legvégén 12-7 a mérkőzés állása a női kézilabda bajnokok ligájában, de mire kimondom, jobb szélről Csillesztrup gólt lő, aki egyébként jobb kettőben, jobb átlövőben kezdte a mérkőzést, de most jobb szélen jeleskedett a legnagyobb örömére a Ljubljana edzőjének, aki azért kellően idegesen magyaráz még mindig. 10-4 volt legutóbb, 6-tal vezettünk, feljöttek 4 gólra, 10-6-ra is, és most egyelőre ez a 4 gól látszik állandosulni. A 19. percben is még azt elmondom, hogy Málmeszten kezdett jobb szélen, Klujber Katrin jobb átlövőben, a másik oldalon Hásfalv, illetve az egyik új játékos Möller, ő a bal átlövő, Ingstad a norvég klasszis olimpiai világ és Európa bajnok, a beálló és Simon Petra pedig az irányító kapuban, Bödebíró Blanka. Néhány perccel ezelőtt Fogel jött be Möller helyére, átlövőbe, kettőbe, bal átlövőbe, Omoregi pedig Simon Petrát irányítóban. És mire ezt elmondom, bejön Csapcset is a spanyol Elcséből, elinduló remek klasszis válogatott klasszis, aki új igazolása a Ferencvárosnak, és ő is gólt doba, hogy bejön, a beálló marad védekezésben, de a lényeg, hogy 5 góllal vezetünk a 20. perc elején itt a női kézlabda bajnokok ligája meccsen, Ferencváros Ljubljana párosításnál, labdarúgásnál van-e egyenlítés?
9: Hát egyenlítésről szó sincs, de nincs újabb hazai gól sem, 1-0-ra vezet a Diósgyőr, és a fehérváriak még nem jutottak el úgy a diósgyőri kapu elé, hogy ott bármi izgalmat okozzanak Megyeri Gábornak, a Diósgyőr kapusának. Viszont van izgalom a Gödöllő Debrecen mérkőzésen, a 63. percben ugyanis az NB3-as gárda szépített, de a Debrecen vezet még 2-1-re. Aztán a Kazincbarcika Paks mérkőzésen fordította Paks együttese, immár a vendégek vezetnek Kazincbarcikán 2-1-re. Aztán Majos Nyíregyháza 63. percben 1-6, ugye a Majos az egy NB3-as gárda, az déli nyugati csoportban szerepel. Monor Nagykanizsa 63. percben 0-0, tehát az NB3-as csapat 0-0-ra áll az NB2-es ellen otthon. Szolnok Komárom, itt is volt egy fordítás, mert a Komárom szerzett vezetés, de a Szolnok megfordította az állást, a 65. percben 2-1-re vezet, és Tatabánya Kecskemét, komolyan mondom, nem vízilabda mérkőzés, labdarúgó találkozó, a 68. percben 4-5 az állás, 1-0-ra még a Tatabánya vezetett, 3-1-re a Kecskemét, aztán a 41. percben 3-2 volt, ez volt a szünet, 49. percben egyenlített a Bányász, aztán a Kecskemét vezetett 4-3-ra, megint egyenlített a Bányász, most a 67. percben a Kecskemét szerzett újabb gólt, ezzel 5-4-re vezet. Mit nálunk pedig volt idő ezt elmondani, mert nem történt olyan esemény, ami fontos lett volna, a 23. percben immár Diósgyőr Fehérvár 1-0 továbbra is Galántai találatával, és a Diósgyőr próbál folyamatosan átkerülni mindig oda a fehérvári térfélre, de most éppen a fehérváriak passzolgatnak, igaz, hátrafele tették a labdát, talán majd most lesz ott induló ember a bal oldalon, tehát ez olyan pocsék átadás volt, hogy Mucsányi köszönte szépen, kétszer is a labdához érhetett, hogy levegye. Bényei ott a kezdőkörben keres egy társat, csak hátrafele tudja passzolni, tehát azért annyira nem kell rohanni a diósgyőrieknek, mert hogy vezetnek 1-0-ra. Most kint a bal oldalon éppen Molnár, eddig a jobb oldalon láthattuk, mutatja, hogy valaki jöjjön felém, nagyon nagy kedvel játszik, ott pedig éppen Babinski elől elrúgta most a labdát Bényei, megpróbálta átvenni, de a lábáról oda perült a 16-oson belülre a labda, jó 30 méterről, és Kemeneshez került. Babinski csúszott a labdáért, Kemenes kapta hátul, így nem ért el a labdát, de látszik, hogy ő is borzasztóan hajtott elől, és mondtam már, hogy egy elég agresszív típusú játékos, aki keresi is ott a párharcokat a védőkkel, ez a tapasztalatom nekem is róla, láttam már többször játszani, de nézzük, Bényei kapta a kidobott labdát Megyeritől, kicsit nehezen vette át, és most visszakapja a Megyeri, aztán már rúgja előre, volt ott egy csúsztatás, de fehérvári fejről kerül tovább a labda, fönt a levegőben, erre szokták mondani, hogy na majd ki fogja végre levenni. Azt nem mondanám, hogy Diósgyőrben teltház van, de azt láthatják, hogy Molnár kapja most a 16-os csücskénél befele, viszi, ballal ellövi, eltekeri, és még hozzáért Kemenes, a jobb alsó sarkot vette Molnár célba, mint egy 18 méterről, és Kemenes pedig az alapvonalon túlra küldte, azt tehát jöhet majd egy Diósgyőri szöglet. Babinski tette egyébként Molnárnak a lap.

0: előtt a csúsztatást követően, és nagyon úgy tűnik, hogy ünnepelhetnek Feckó Tamásék, mert megvan a második találat. Említettem, hogy az oldalról bejövő labdákkal volt már gondja a fehérvári védelemnek, és most Galántainak nem is volt annyira jó ez a szöglet. A rövid ötösnél ott viszont volt egy kulcsmozzanat, egy csúsztatás, és Babinskit ezt találta meg a hosszú kapufánál. Nem volt nehéz dolga, Feckó Tamás pedig nagyon boldogan mosolyog. Pető Tamással mosolyogtak össze a mérkőzés előtt. Hát Pető szerintem most már inkább csak vicsorogni tud. És valóban nem volt lesen, most a visszajátszásban láthatjuk Babinski, mert a csúsztatás pillanatában volt előtte még legalább egy védő. Úgyhogy megszerzi a vezetést a Diósgyőr együttese, és akkor most már talán látom én is azt, hogy ki volt, aki megcsúsztatta. Ha minden igaz, akkor Szekszárdi volt az, Feri?
1: Nem, Bárdos volt.
0: Bárdos volt.
1: Beszéljünk egy kicsit azért erről a gólról és az egész mentális különbségről, ami a két csapatot jellemzi. Hát egyrésztről, amennyiben ez volt a cél, mert azért elég tudatosnak tűnt, akkor nagyon is jó volt a szöglet, hiszen Bárdos tudatosan csúsztatta meg a rövid ötösnél a labdát, és a hosszú kapufa, hogy az lenni szokott a gólszerző pozíció, ahol Babinski nagyon-nagyon tudatosan és gólra éhesen várta, gyakorlatilag másfél méterről kellett tovább bólintani a labdát az üresen hagyott kapuba. Nekem tudatosnak tűnt ez az egész, de ami még inkább szót érdemel, az az, hogy egész egyszerűen a fehérváriak, mintha az az érzésem lenne, mintha szimplán csak túl akarnának lenni ezen a mérkőzésen, és nem csak azért, mert egy olyan összeállításba játszanak, amiben eddig soha és valószínűleg ezután sem fognak, hanem egész egyszer akarati tényezőkben is bőven-bőven a DVTK ellenfele felé kerekedik. Gyakorlatilag párharcot sem nyer a Vidi játékosok, egyike sem nagyon-nagyon könnyedén jutnak el a középpályás sorig, illetve a DVTK, vagyis hát a Fehérvár jobb oldalán nagyon-nagyon könnyedén kerülnek beadó pozícióba rendszeresen a DVTK játékosai. Gyakorlatilag én még nem láttam sprintelő Fehérvár játékost, nem láttam testkontakton közelben lévő játékost, nincsenek meg a labdaszerzési törekvések, és nagyon-nagyon elcsúsznak a csapatrészek. Hát Pető Tamás, nem csodálom, hogy nagyon mérges a kispadon, ez abszolút méltatlan a Magyar Kupa színvonalához, ez egy nagyon-nagyon sima mérkőzés eddig. A DVTK pedig pontosan úgy szerepel, ahogy egy edzőváltás után szokás, mentálisan sokkal előrébb tart, és minden játékos bizonyít akar az új edzőnek.
0: Hát igen, ezt láthattuk, most is jött egy beadás onnan a bal oldalról, de jobb lábbal, és három érkező volt a Diósgyőrieknél, mindössze egy fehérvári védő volt ott, de ezúttal ő nyert, mert hogy el tudta fejelni a labdát. Molnár elterül a földön, de mehet tovább, mert ott marad a Diósgyőrieknél Babinski a 16-oson, mert ő ellövi, ezt azonban fogja Kemenes ott a védő szorításában előtte. És nem is volt ez olyan rossz lövés, de a rövid saroknál Kemenes ezt tudta védeni. A 28. percben tehát Diósgyőr Videoton 2-0. Gondolom több testi kontakt van a Ferencváros mérkőzésén, mint ahogy itt Bene Ferenc említette a fehérváriaknál.
2: Persze, egyértelműen. A 25. percben 17-9. Aztán legutóbb azt mondtam, hogy 4 gól, annyi a Ferencváros előnye is állandósul. Aztán emberhátrány ide vagy oda. Fógel első gólyával a 20. percben 14-8, tehát 6 gól volt a két csapat között a különbség, és most a legnagyobb, az eddigi legnagyobb, hiszen 17-9-nél időkérés lesz, méghozzá Ferencvárosi időkérés, tehát 17-9 a 25. percben Simon újabb góljával Fógel indított, rengeteg labdajeladás a szlovéneknél támadásban, és Böde bíró Blankát ki kell emelni, csak az én jegyzetem szerint 9-szer védett Marosán György, eldőlni látszik a mérkőzés, ezt vártad, hogy itt az első félidő végére már meg lesz a nagy különbség.
3: Igen, ezt vártuk, ebben reménykedtünk. Én úgy gondolom, hogy eldőlt a mérkőzés, és valóban Böde bíró Blankának ez óriási érdeme van ebben, hiszen 53%-on véd, elképesztő kimondani is, hát még megcsinálni. Abszolút élesebb a Ferencváros, gyorsabb, tehát most ha lehet így a körkapcsolás, vagy a párhuzamot vonni a Diósgyőr-Fehérvár között, akkor hasonlóan a Fradi is dominálja, jújjon át, hogyan a Diósgyőr a Fehérvárt.
2: Labdarúgás.
0: Hát köszönjük szépen Marosán Györgynek, mert hogy látszik, hogy nem csak a kézilabdához, hanem a labdarúgáshoz is ért, mert hogy rögtön párhuzamot vont a két mérkőzés között, és valóban a Diósgyőriek diktálják a tempót, csak még gólt nem kaptak éppen ezen a mérkőzésen, viszont volt most egy lerántás, mert hogy nem engedték, hogy a Fehérvári ott a felezővonalon átlendüljön, Kurdics volt az, aki szeretett volna, azonban rögtön érkezett ott Mucsányi, és derekánál fogva földhöz vágta, ugye Magyarországon volt úgyis judó Budapesten, hát lehet, hogy onnan leste ezt a mozdulatot, hasonló volt. Na, elvégezték a szabadrugást, és megint csak hátrafele gurítják a fehérváriak. nem nagyon tudnak mit kezdeni tényleg a Diósgyőriekkel, akik folyamatosan megpróbálnak letámadni, úgyhogy ez azt jelzi, hogy Fecskó

0: Kó Tamás kérése az volt, hogy már ott ezt a védelmet, ami nem is csoda, hiszen mondom, egy olyan védelem, amelyik soha nem játszott még így. De nézzük most a Fehérváriak indítása, eljut a 16-os vonaláig Cif, aztán ő megpróbálja tovább tenni, meg tovább tudja végül is tenni, csak nem alakul ki helyzet, sőt, már ebből kontrázhat a Diós Győr, ha megszerzi, de volt ott egy szabálytalanság, visszafújja a játékvezető, a földre került most ott Galántai, de Galántai nem kapott túl nagyot, csak éppenséggel nem tudta megszerezni a labdát, így aztán visszafújta a játékvezető, Kurdics volt az, aki szabálytalankodott, most pedig visszadobja a labdát, hogy a diósgyőriek elvégezhessék a szabadrugást. Berke Balázs egy kicsit mérgesen mutogat, hogy most már vigyék hátrább, aztán kezdjük ezt a játékot, mert eltelt 30 perc a mérkőzésből, és támadhat a Diósgyőr együttese. Egyébként Szekszárdival szemben voltak szabálytalanok. És akkor indulhat előre a Diósgyőr a felező vonaltól, innen a jobb oldal irányából fordítják megint Bokrosnak, ahogy már mondta Bene Ferenc, nagyon aktív a bal oldal, most is jön középre a labda, de Kemenes kivetődik az ötösre, magához veszi a labdát, Babinski elől tisztázott, nem volt túl közel hozzá egyébként a csatár, most pedig kidobta már a labdát, és egy lerántás ezúttal is, még a fehérvári térfél közepén, Szekszárdi lépett föl, és Cipfet rántotta le, aki elterült a földön, Pető Tamás pedig borzasztóan mérges, most épp leült a padra, oda Vajda Gusztáv és Hegedűs Ferenc mellé, Hegedűs Ferenc ugye a kapusedzője a fehérváriaknak, Vajda Gusztáv pedig a pályaedzője Pető Tamásnak, ők már többször is dolgoztak együtt, ugye Pető sem először dolgozik már a fehérvári csapatnál, hát ez az idénye egyelőre neki sem olyan jó, vele is volt már egy beszélgetés, egyelőre maradt a bizalom, meg hát azért Fehérváron nagyon-nagyon várják már a befektetőt, de hát ezt elmondhatjuk a Diós Győrről is, ahol szintén nagyon sok változás történt. Itt nem történt változás, a Diós Győr 2-0-ra vezet, de növelte előnyét a Ferencváros Virányi Zsolt.
1: Hogy a 7-6 elleni játékkal próbálkozik a Jubiana edzője, miközben most már 20-11, tehát ismét 9 gól, és azt mondja, hogy Elizabeth Omoregi, a szlovén-bolgár kettős állampolgár, szlovén válogatott, a 8 évet lehúzó, a Bukarestben lehúzó kiválóság, pár perc alatt dobott 4-et, abból mondjuk 2-t az üres kapuba a 7-6 elleni játéknak és a labdaszerzésnek köszönhetően, és így meglépett a 29. perc elején, ez a 9 gól is akár állandósulhat a két csapat között, ami mindenképpen bíztató. Sokszor próbálják a beállót is játékba hozni, ott Martenst, aki lőtt már gólt, meg keményen védekezik, de vele szemben Tramborg nagyon jó, meg most Bordás Réka zár össze, ott van Omoregi is még a falban, valamint Fogel, tehát továbbra is stabil a védekezése a Ferencvárosnak, tehát 20-11-nél a 29. perc közepén labdarúgás.
0: Hát itt nem stabil a védekezése a Fehérvárnak, és már 3-0-ra vezet a Diós Győr. Bokros tette ki ide a bal oldalra a labdát a 16-os csücskétől egy befele csellel. Volt egy lövés, ami Kemenesről, mint egy páncél mellényről kipattant, aztán Kurdics nem találta el a kipattanót, az itt 16-oson kívülre került Galántaihoz, aki megnézte magának a bal alsó sarkot, és el is találta, még pedig remek mozdulattal oda a kapufa. Mellé csapódott a labda, de csavarodott befele, tehetetlen volt Kemenes, nem érhette el. 3-0-ra vezet a Diósgyőr, és hát nagyon jól szórakozik a publikum, mert hogy a hazai csapat tényleg mindent, apait, anyait belead, a 33. percben tehát 3-0-ra vezet, de hát ez megint egy óriási hiba volt, ebben most azért benne volt alaposan Kemenes is.
2: Igen, kipattant a kapusról, de nem ez volt a lényeg, hanem tényleg nagyszerű, és most már egyre tudatosabb a baloldalas játék a DVTK-nak. Ráadásul ugye én említettem, hogy legtöbbször Molnár mozog a három támadóból ki a szélére, ezúttal Gálfi volt, aki a szélén került egy-egy jeleni játékhelyzetbe, és ezt nem tudják egyelőre levédekezni a Fehérvár játékosai, hogy a három támadó közül egy mindig kimozog üres területekbe belülről, a másik kettő kifejezetten centrálisan marad két ékszerűen középen, és ezt a szituációkat rendszeresen 3-2 elleni játék formájában nyilvánul meg a széleken. Na most viszont említsünk egy pár szót Galántairól, hiszen a fiatalja 2006-os születésű játékos, 18 méterről, ahogy a nagykönyve meg van írva, nem agyon rúgta a labdát, nem belebombázott egyet, hanem jobb első nagyon-nagyon tudatosan, úgymond félerőből lepasszott a bal alsó sarokba. Erről már nem tehetett Kemenes Botond, viszont azzal egyetértek, hogy az előzetes akciónál kipattant róla, ez hiba volt, de óriási különbség van a két csapat között, és ha valakit lehetett eddig dicsérni, az pont Kemenes Botond volt, esetleg a Fehérvár játékosai közül még talán Kovács Eriket, aki próbálkozik, de egyedül nagyon-nagyon, egyelőre nagyon-nagyon egyedül van, egyértelmű és megérdemelt a hazai 3-0-as vezetés.
0: Közben egy fehérvári szabadrugás a Diósgyőri térfél közepéről az odavonalról, ezt azonban kifejezik. kifejelik, próbálnak kontrázni, de sikerült visszaszerezni a labdát Kovács Dominiknek, majd ismét csak kivágják. Az oldalvonalon túlra Diós Győriek, így a fehérváriak egy bedobással jöhetnek az ellenfél térfelének a közepéről. Hát nem nagyon jutnak el a 16-os környékére sem a fehérváriak, talán most igen a 16-oson belül egy sarkazás, de erre is figyeltek a pirosmezesek, és Molnárnál a labda. Molnár három ember között szépen fordul vissza, aztán tenni a bal oldalra, de elnézést kér, mert ez nem sikerült túl jól, viszont reklamál is, mert hogy olyan jégkorongos nyelven szólva felszedték az ütőit szerinte, és én is hajlok erre. Minden esetre a játékvezető hagyja tovább menni a játékot, és ha így nézzük a fehérvári arcokat, hát nem túl sok biztatót látni rajtuk, mert azt hiszem, hogy őket is meglepi ez, hogy 35 percnyi játék után 3-0-ás vesztésre állnak, és azt sem mondhatjuk, hogy annyira próbálkoznak a gólszerzéssel, mert hogy arra még esélyük sem volt. Most is Ciffet éppen ott kiszorították az alapvonalnál, ki fedezték előle a labdát, mégpedig Bárdos volt az, úgyhogy jöhet a Diós Győr. Pető Tamás pedig ott a stábjával beszéli meg a helyzetet, hát ha valaki szájról tudna olvasni, valószínűleg érdekes dolgokat hallott volna, de hát mit is tehet egy edző ilyenkor, amikor 3-0-ra vezet a Diós Győr már, mint a hazai gárda, mit tud tenni, hát majd kiderül, hogy belőle mit tud-e Pető Tamás reagálni. Minden esetre most rosszul hozták ki a Diós Győriek ezúttal a labdát, Szatmári elveszítette az oldalvonalról. Jön a bedobás természetesen a Kurdics jóvoltából, aki forgolódik jobbra-balra, aztán végül is megtalálna Nagy Dominiket, de megelőzik őt meg természetesen. Bucsányi teszi hátra, aztán most már nagyról pattan ki a labda az oldalvonalon túlra, tehát jöhet a Diós Győr. 36 percnyi játék után a hazai csapat meggyőző fölénnyel 3-0-ra vezet a Videoton ellen kézilabda. Halló, Virány Zsolt. Halló, akkor folytatjuk tovább a közvetítésünket 3-0-nál, tehát a 37. percben, amikor Galántai szabálytalankodott, sőt kézzel ért a labdához, azt mutatja itt a játékvezető, hogy Nagy Dominik végezheti el a szabadrugást, még a saját, illetve a Diós Győr térfelére, onnan a felezővonal környékéről, aztán íveli ki a jobb oldalra, ott most talál egy üres embert, ilyet sem nagyon láttunk még a fehérváriaktól ezen a mérkőzésen. Bokros mellett be tudják középre adni, ott azonban Galántai fejeli éppen ki, tehát védekezésből is kiveszi a részét. Még mindig ott a labda a 16-os előterében, most azonban már egy hatalmas belebikázással, nem tudom másképpen mondani, Bucsányiék jöhetnek előre. 37 perc, tehát Diós Győr Fehérvár 3-0, kézilabda Virányi Zsolt.
1: Itt most már előkerült az aréna, méghozzá azért, mert még 12 percig tart a negyed órás szünet, és 9 góllal vezet a Ferencváros 21-12-re a Krim Ljubljana ellen. Nagyon örömteli ez az állás, hiszen akkor a második meccsét is megnyerheti még egy jó második félidővel a zöld-fehér együttes a Bajnokok Ligájában. Este attól majd a Győr játszik, és ami a góllövőket, a legeredményesebb magyar játékosokat illeti, Simon Petra, Kulber Katrin ott van a góllövő listán a mai meccsen az élen. Simon Petra 3 gólos, Kulber Katrin 3 gólos. A norvég világklassz és Instead a beálló szintén 3 gólos, a legeredményesebb viszont Elizabeth Omoregi, ahogy már mondtam, 4 góljával. Egyelőre minden szép és jó, reméljük, hogy ilyen lesz majd a folytatás is. Bő 10 perc múlva ismét labdarúgás.
0: Itt pedig jöhet a Fehérvár, mégpedig egy nagy bedobásra készülődik a vendégek baloldali védője Kurdics, be is dobja középre, van ott egy csúsztatás, azonban ezt már sikerül, mint egy 7 méterről a kapu előteréből kicsúsztatni, és most Molnár megszerzi, aztán viszont nem jól passzolt a Babinskinek a labdát, akinek a sarkára pattant, így visszafele jött, pedig egyedül futhatott volna a kapu felé. Most egy ívelés előre, Szatmári húzza ki könnyedén, aztán Molnár mozog vissza a labdáért, meg is tartja ott Nagy Dominik mellett, aztán Nagy a két csapatkapitány csatájából úgy jön ki győztesen, hogy az oldalvonalon kívülre küldi a labdát. Hát látható, ugye Molnár Gábor egy kiváló játékos, aki természetesen nagyon sok helyen játszott már, többek között korábban a Diós Győrben is, most megint itt is játszik, és hát Feckó Tamás jól ismeri, tudja, hogy mire képes, és most ezt ezen a mérkőzésen láthatjuk is tőle, mert hogy remekül játszik, és nagyon-nagyon sokat van játékban. Közben egy szabadrugás a hazai csapat részéről, aztán már hátrafele kerül megint a labda, a Diós Győriek saját térfelükön passzolgatnak, most a fehérváriak megpróbáltak letámadni. Annyira sikerült ez csak, hogy egy bedobással jöhet a Diós Győr onnan a felezővonal környékéről. Szekszárdi dobja be a labdát, Molnár teszi vissza, Mucsányi tenné tovább, ez most nem volt jó előre, de Galántai már ismét a Diós Győrieknél tartja, mert hogy visszaszerzi az előre vágott labdát. Szatmári hát teszi oda a bal oldalra, és most már Bokros kapja a vonal mellett. Bokros befele indul, nem nagyon tudja most előre adni, most azért a fehérváriak megpróbálnak labdát szerezni valahogy, nem sikerült, aztán egy rossz indítás, ezt előre vágják, Szatmári megnyeri ezt a fejpárbajt, de még egy újabbat kellett volna megnyernie, hova perdül a labda végül is, az oldalvonalon kívülre kerül, belebikázott ott Bárdos a labdába, így aztán jöhet a Fehérvár egy bedobással a 40. percben, tehát alig több mint 5 perc van már hátra, csak a rendes játékidőből is a Diós Győr 3-0-ra vezet meggyőző fölénnyel. Nagy Dominik közben lőhet, levágódik ott a labda, és elhal szépen, Megyeri Gábor nem is veszi föl egyelőre az ötösön belül, megvárja, amíg megtámadja őt Kovács Erik, aki becsületből megteszi, aztán pedig indulhatnak hátra a fehérváriak. Feckó Tamás ott áll a technikai zónán belül, mindkét kezét zsebre téve, ugye örömmel jött Diós Győrbe, és hát egyelőre örömet szerez a szurkolóknak csapatával, mert hogy a Diós Győr nagyon jól játszik ezen a mérkőzésen. Persze a fehérváriak azért egyelőre nem jelentettek olyan nagy problémát, nem úgy álltak az mérkőzés elejéhez, legalábbis én úgy láttam, hogy hittek volna abban, hogy itt valami csodára lehetnek képesek, mert most már azért ezt a 3 gólos hátrányt megfordítani, ez már igen nagy csoda lenne, de láttunk már ilyeneket a mai napon, mint említettem, ugye rengeteg gól volt a Tatabánya Kecskemét mérkőzésen, ahol jelenleg 4-5 az állás, azaz a Kecskemét vezet 5-4-re, tehát 9 gól a 87. percben. Ebben a pillanatban látom, hogy a Haladás is megszerezte a vezetést a Tiszafüred ellen, a 39. percben 1-0 az állás. Nagyon magabiztosan vezet a Nyíregyháza Majoson 7-1-re, és a Monor, az MB3-as Monor megszerezte a vezetést a MB2-es Nagykanizsa ellen, 1-0 jelenleg az állás, és ez is azért egy meglepetés. Nézzük, Babinskit le sem volt, próbált már kapu felé fordulni, de aztán megállt, mert látta, hogy a játékvezető asszisztense magasba lendíti az ászlaját. Hát igen, előre vágott labda, de nem sikerült levenni ezt Cifnek, bosszankodik rajta, de hát gondolom a fehérvári szimpatizánsok még inkább bosszankodnak rajta, mert bizonyosan a fehérvári támadók nem sok mindent tudnak kezdeni a diósgyőriek gyűrűjében. Azt gondolom, hogy a Diós Győrnek ez most már ilyen örömjáték ezen a mérkőzésen, ha csak nem kapnak váratlanul, véletlenül egy gólt, de hát nem tudom, hogy miből, Feri, mert hogy eddig nem volt semmilyen lehetősége a fehérváriaknak.
2: Nagyon jól megszervezte a védekezését a Diós Győr, ebből a 3-4-3-as játékrendszerből visszahúzódnak 5-4-1-re. Mondom, Molnár mindenféleképpen kulcsjátékos, hiszen támadó pozícióból olykor felbukkan jobb oldalt, bal oldalt, visszamozog a sorok közé, az ellenfél középpályása és védői közé, és hát elő Gálfi és Babinski pedig rendszeresen megfutják azokat a mélységi folyosókat, ahol megjátszhatóvá válnak, hátul pedig nagyon-nagyon stabilan védekezik a DVTK. Hát valljuk meg őszintén, megkönnyíti a dolgokat a Fehérvár, hiszen többnyire felívelésekkel próbálkoznak. Hát egy olyan ékjátékosoknál, mint akár Cif, akár Kovács Erik, akik elsősorban a sebességüknél fogva, vagy az egy-egy elleni támadókészségüknél fogva lehetnek veszélyesek, egy szatmári szintű és magassággal megáldott belső védővel szemben szinte semmi esélyük nincsen. És ahogy telik az idő, 3-0-ás hazai vezetésnél egyre inkább fogy el az a fajta minimális lelkesedés is, ami benne volt a vendégekben. Hát, hogyha ez így folytatódik, akkor tényleg egy keserves másik fél idő lesz, mert a Fehérvár valószínűleg feladja a találkozót, a DVTK meg el kell spórolni a következő meccsre. Hát, na, de
0: nézzük,
2: hát,
0: ezt a kiugratást, most Nagy Dominik elé kerül a labda, Nagy Dominik emelne 18 méterről, és hát ott volt a 16-oson belül a kapus, Megyeri Gábor, és tulajdonképpen a kezébe emelte. Nem mondom, hogy ez teljesen tudatos volt, hibázott most itt a Diós Győri védő, oda került Nagy Dominik elé, aki nem vállalta fel a kapuig a futóversenyt, viszont könnyedén gólt szerezhetett volna neki, remek a rúgó technikája, de most nem ezt láthattuk, mert kicsit... ha magasabban emeli, vagy én nem is tudom, Feri, de hát ez egy rossz megoldás volt. Na.
2: Hát nem, hát először is kezdjük ott, hogy egy lapos mélységindítás volt, amit én eddig hiányoltam, és a Fehérvár itt zavarba tudja hozni a DVTK védelmét, hiszen magas súlypontú játékosokkal rendelkezik a Diós Győr. Na, de nézzük a baloldal támadást.
0: Igen, megint a baloldal, így van, és Gálfi ment most ki oda a baloldalra, de aztán lelassított Hess mellett, aztán visszafele gurítja inkább a labdát, de ott vannak a 16-os előterében, Molnár most éppen ott a baloldal irányában tűnik föl, húzog a sarokkal, aztán tovább teszi, de a Diós Győriek birtokolják a labdát, és nem nagyon támadják őket, lesz ebből egy lövés, nem lesz egyenőre, hanem érkezik Szekszárdi is a jobb oldalon, aztán visszafele gurítja a labdát Bucsányinak, indul előre már Szatmári is, hát már mindenki gólt akar rúgni a Diós Győrből, úgy tűnik, aztán vissza kéne fordulni a Bényeinek, de nem, tovább tudja tenni. Galántai ellövi, hát ezúttal most felszabadította a kaput a fiatal játékos, aki remekül játszik ezen a mérkőzésen. és hát úgy gondolta, hogy hát, ha jó lesz az elővés. Igen, Szatmárit kerülte meg egyébként az előző indításnál a labda, és hát Nagy Dominik pedig, mint említettük, ballal alárugott egyet a labdának, de nem volt elég magas ahhoz, és Megyeri jobb kézzel pont maga elé tudta ütni. Ebben most azért volt lehetőség, és ahogy Feri is mondta, ez egy lapos indítás volt, és ugye Szatmári eddig fejjel korlátlanul volt ott a védelemben, most viszont ezzel zavarba hozhatták. Nagy Dominik közben szabadrugást végezhet el a Diósgyőr tér feléről, onnan a kezdőkör környékéről. Visszahúzódnak most természetesen a diósgyőriek. Erre próbál meg figyelni most a Fehérvár, hogy hátha mondjuk meg itt a szünet előtt szerezne egy gólt a vendégcsapat. Jön is az indítás, azonban ez nem volt jó, a kapunak háttal állt a fehérváriak játékosa, derekas, és nem tudott belecsúsztatni sem, úgyhogy futnak vissza már a fehérmezesek. És hát itt a kapusedző arcán mindent láthattunk, elhúzta a száját alaposan. Egy perc lesz a hosszabbítás, már abban járunk ebben az egy percben, amikor Megyeri rúgja előre a labdát, és mit mutat a játékvezető? Azt, hogy a soká végezte ezt a kirúgást, úgyhogy megkapja a labdát a fehérvári csapat. Megyeri bosszankodik egy sort, ritkán látunk azért ilyet NB1-es, NB2-es mérkőzésen. Szögletrugás következik ilyenkor a szabályok értelmében, ugye? És ezt majd Cif végezheti el, Megyeri pedig ott most az ötös környékén, illetve a gólvonal környékén lögdösi ott a fehérvári játékost, átszáll a labda a hosszú oldalra, visszafejelik a labdát, és Bokros elesik ugyan mellett ott a fehérvári, aztán viszont ki tudja onnan rúgni, de még mindig ott a labda a fehérváriaknál. Nagy Dominik laposan középre, ezt már előre rúgják, és Babinski megpróbálja ott megtartani, neki nem sikerül, de érkezik a második hullámban a diósgyőri játékos Bényei, és teszi Mucsányinak. A másik oldalon ott van Babinski. Mucsányi húzza meg Ciffelet, aztán egy visszacsal a bal lábára, elhúzzák szerintem egy picit a lábát, de nem szándékos, hogy beleakadt a két játékos, összeakadt pontosabban a lábuk talán, és Berke mutatja, hogy nem, szó sem lehet. Az viszont biztos, hogy jó, nagyon jó kontrát vezetett a Diósgyőr együttese, Mucsányi visszahúzta, Cif elment a cserre, aztán elterült, látta, hogy nem éri el, mert érkezett ott a vendégek játékosa, és ki is vágta az oldalvonalon kívülre Menyhárd Zsombor, aki visszafutott, közben pedig letelt ez a hosszabbítás, ami 1 perc 21 másodperc lett, azonban az eredmény nem változott már itt az első félidőben. 3-0-ra vezet a Diósgyőr, teljesen megérdemelten. A szó pedig a stúdióé.
3: Miközben hallgattam Balogh Balázst és Bene Ferencet, amint tudósítottak a Videoton szenvedéséről, eszembe jutott, hogy egy negyed évszázaddal ezelőtt, 2001-ben a Videoton és a debreceni VSC vívta a Magyar Kupánk a döntőt. Egy fantasztikus találkozó volt, a Ferencváros stadionjában rendezték, és a Debrecen nyerte meg. És hogy ez miről jutott eszembe? Hát arról, hogy a Videoton nagyon-nagyon kiesésre áll, alig van esélye a legjobb 32 közé jutásra, és ami igazi szenzáció, hogy a Debrecen 2-2-re áll Gödöl. Az első, a 90 perc hajrájában 2-0-ra vezetett a Debrecen, majd a második félidő közepén a Gödöllő csapata szerzett két gólt, és most, amikor a 90. perchez közelítenek a csapatok, akkor úgy tűnik, hogy azon a mérkőzésen hosszabbítás lesz, ami azért elképesztő szenzáció lenne, hogyha a Debrecen csapata képtelen lenne tovább jutni a Gödöllő otthonába. Egyébként a 90. percnél tart az a mérkőzés, természetesen arról is be fogunk számolni, de hogyha esetleg hosszabbítás van majd azt követően. Viszont ezekben a pillanatokban, hogyha minden igaz, akkor elkezdődik vízilabda Magyar Kupában az első elődöntő. Ferencváros Kaposvár, a kommentátor Regős László Pál.
4: Köszöntöm a hallgatókat, 1 perc és 9 másodperc már el is telt, és épp ennyi idő kellett az első gólhoz ezen a mai mérkőzésen. Aki szerezte, az Vígvári Vendel volt, a Ferencváros vezet tehát a Kaposvár ellen. Nyilván a Ferencváros az esélyese ennek a mérkőzésnek, ahogy talán az egész Magyar Kupának is, de ehhez még 2 mérkőzést meg kell nyernie a címvédőnek, hogy ezeket az esélyeket be is váltsa. Nagy Ákosnál van a labda, mert a kaposvári támadás nem sikerült túl fényesen. Nagy Ákos egy keresztpasszal megjátszott a túloldalon a csapattársat, és ott az ígyszer és az újabb ferencvárosi gól. A második gól Manhetz Krisztián nevéhez fűződik, aztán le is pacsizik a kaposvári kapussal, Szilágyi Ábellel, mert talán eltalálta ott a lövésre lendülő keze még utána a kaposvári a kapusát. Nem haragudott meg rá a kaposvári Szilágyi, és valóban ez történt, ahogy Manherz a feje fölött belőtte, kicsit megcsapta ott a piros sapkának a tetejét. 2-0-ra vezet tehát a Ferencváros, 6 perc és 5 másodperc van még az első negyedből, tehát lassan 2 perce játszanak a csapatok. Gasztnál van a labda, Gaszt rolandúzik fölfelé a kaposvári támadással, éppen Manherz védekezik rajta. Gaszt bejátsza középre Somogyvárinak, Somogyvári azonban már nem tudja tovább tenni, mert hogy támadó szabálytalanságot vesznek észre a játékvezetők, így megint jöhet a Ferencváros. Vígvári Vendel már 6 méteren a labdával, már 5 méteren jön a lövés, és jön az újabb Vígvári gól. 3-0, 2 perc, 5 másodperc alatt, hát tulajdonképpen 1 perc alatt lőtt most 3-at a Ferencváros, mert hogy bő 1 perc után jött az első Vígvári gól, aztán Manherz, majd megint Vígvári talál be Szilágyi kapujába. 3-0-ra vezet így a Ferencváros. Ami a negyed döntőket illeti, a Kaposvár a Szolnok ellen jutott tovább, úgyhogy mind a két csapat idegenben tudott nyerni. A Kaposvár Szolnokon 17-15-re, míg a Szolnok Kaposváron 15-14-re, így összesítésben egy góllal bizonyult jobbnak a Kaposvár a Szolnoknál, míg a Ferencváros egy nagyon magabiztos párharcban győzte le a Honvédet, előbb 19-11-re győzött az FTC a Honvéd otthonában, majd 17-6-ra. A ferencvárosi pályaválasztással, tényleg egy nagyon magabiztos játékkal jutott tovább az FTC a legjobb négy közé. A másik ágon a BVFC a Vasassal találkozik szintén ma, erről is majd lesz szó később. Most viszont figyeljük a kaposvári emberelőnyt, jó a bejátszás, és egy nagyon szép gól a hosszú kapufánál érkezett a 9-es számú Takács Kristóf. Vadas passzolt a keresztbe rossz készéről, lentről a kötérről, Szakonyi pedig bár visszaér, de már csak be tudta segíteni a labdát a ferencvárosi kapus a kapuba. Egy nagyon szépen kijátszott emberelőny volt ez kaposvári részről. 3-1, megvan így az első kaposvári gól a mai mérkőzésen a Magyar Kupa elődöntőjében, és akkor újra támadhat a Ferencváros, amelynek ma is ott van a keretében az új szerzemény Konstantinos Kakaris, aki a hét közepén a Vasas ellen az OB1-ben is bemutatkozott, első bajnoki góljait is megszerezte. Diszommat teszi tovább Varga Vincének, egy bődületesen nagy kapufa Vargától 6 méterről. Szakonyi érkezik a kapujából, mert hogy akkora kapufát lőtt Varga, hogy átpattant a labda egészen a ferencvárosi térfélre. Szakonyinak kellett rástartolnia, és előbb is ért oda, mint bármelyik másik játékos, és már fel is játszotta Diszommának. Haverkamp egy keresztpassz, mégpedig Feketének, Feketi bejátsza közé, Fekete bejátsza középre, és egy nagyszerű ferencvárosi gól megint csak. A bejátszást követően nem tudtak bekkelni a kaposváriak, ez pedig Jánbor Csaba használta ki. Jánbor Csaba Zoltán góljával 4-1-re vezet így már a Ferencváros. Jánbor Csaba 2008-as születésű, 18 esztendős játékos. És megvan az első gólja itt a Magyar Kupa elődöntőjében a Kaposvár ellen. 4 perc és 51 másodperc van még hátra az első negyedből, a labda a Kaposvárnál, Nyíri Balázs kezében egészen pontosan, aki a saját térfeléről játsza föl, vagy játsza tovább Somogyvárinak. Somogyvári nagyon szoros a védekezés, Haverkamp van ott rajta. 4 perc 40 másodperc még az első negyedből, 4-1-re vezet a Ferencváros, most pedig megyünk a stúdióba.
5: Természetesen hamarosan visszakapcsolunk majd oda, de egy hír a Magyar Kupa a legjobb 32 közé jutásért vívandó találkozókról. A Debrecen még a rendes játékidőben megszerezte a vezetést Gödöllőn, hát furcsa ezt kimondani, de hát 4 perc ezelőtt mondtam, hogy a Gödöllő 2-2-re áll, tehát jelenleg a 90 plusz 4. percben a Debrecen mégiscsak továbbjutásra áll, és akkor jönnek a további hírek itt a Nemzeti Sport Rádióban 7 perccel 5 óra előtt.
6: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: 7 gólos ferencvárosi siker a labdarúgó Magyar Kupában. Gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány. Folytatódik az enyhe időzáporokkal. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
6: Sporthírek.
7: 7-0-ra kiütötte a címvédő Ferencváros az MB3-as Deacot a labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójában. Az FTC a 3 gólos Matus Beru vezérletével bejutott a legjobb 32 közé. A magyar válogatott Callum Stiles egyenlített a Queen's Park Rangers elleni bajnokin az angol másodosztályú labdarúgó bajnokságban. A West Bromwich Albion hazai pályán 1-1-es döntetlent ért el. Zverev Shelton döntőt rendeznek férfi egyesben az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Az első helyen kiemelt német Alexander Zverev az orosz Karen Khachanov ellen nyert 3 játszmában, míg a másik elődöntőben, magyar idő szerint ma hajnalban, az amerikai Ben Shelton honfitársát Francis Tiafoe-t győzte le 4 szetben. Negyedikként zárta a vitorlázó Ilka 6 hajóosztály írországi világbajnokságát Érdi Mária, aki az éremfutamokban a 6. helyről 2-t lépett előre.
6: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány még idén, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette, több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés vagy magatartás problémákkal küzdenek. A szerhasználó gyerekek rehabilitációjára bentlakásos intézményt létesítenek. A programra 10 milliárd forintot szánnak. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Kötsei találkozó napjára. Ha az országnak szüksége van a jelenlegi ellenzékre, akkor készen kell állniuk, jelentette ki Orbán Viktor Kötsén. A polgári oldal zárt körű találkozójára érkezve, a volt miniszterelnök újságíróknak azt mondta, Magyarország 2010-ben gyarmati sorban volt, de sikerült egy független, szuverén, sikeres országot létrehozniuk. Balogh Zoltán javasolta kitüntetésre Orbán Viktornál Vásárhelyi Jánost, aki a Bicskei Gyermekotthon pedofiliáért elítélt egykori igazgatója, írta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A poszt előzménye, hogy a volt miniszterelnök a kötsei polgári találkozó előtt újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, azért terjesztette fel 2016-ban a volt igazgatót, mert neki is felterjesztette valaki. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli aszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban, derül ki az M1 híradójának összeállításából. A gazdálkodók szerint lesz ugyan elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly. Felavatták a Halhatatlanok Társulata 8 új tagjának lábnyomát Budapesten. Az Operett Színház előtti sétányon Köles Ferenc, Máté Gábor, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színész, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekes, valamint Kovács Tibor és Nagy Iris táncművész bronzba öntött lábnyomával bővült a már több mint 150 darabos gyűjtemény. Rónai Egon, a rendezvény műsorvezetője kiemelte, a 30 éve alapított Halhatatlanok Társulata tagjai kizárólag olyan művészek lehetnek, akik sokat tettek a kultúráért, a művészetért, a társadalomért, és akiknek a munkássága semmilyen szempontból nem kérdőjelezhető meg. Gyerekeket is várnak a Budapesti Fesztiválzenekar idei ingyenes szabadtéri koncertjére, a Hősök terére. Az esti hangversenyen Schubert 8. szimfóniája, egy észt kórusmű és Prokofjev hamupipőke szvítje is elhangzik. A program különlegessége, hogy először áll színpadra a fesztiválzenekar gyermekkórusa. Vezényel Fischer Iván, a részvételhez nem szükséges regisztrálni.
6: Közlekedés.
7: Este fél kilencig le van zárva a fővárosban a Hősök tere és a Dózsa-György út, Városligeti Fasor és Podmanicki utca közti szakasza. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
6: Időjárás.
7: Folytatódik az enyhe idő. Nyugaton és a középső ország részben süt a nap, az Alföldön még elszórtan lehet eső. A szél sokfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 16-23, késő este 11-17 fok lesz.
6: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
9: 2026. szeptember 12-én szombaton másfél perc múlva lesz 5 óra, és több élő helyszínünk is van a délután során, sőt másfél perc múlva lesz egy negyedik élő helyszínünk is a három mellé. Az egyik élő helyszínünk az Érd Aréna, ahol a Ferencváros kézlabda csapata magabiztosan vezet a Ljubljana ellen, Marosán György követi az eseményeket, a helyszínen pedig Virányi Zsolt. Hát Gyuri, azt hiszem, hogy ezt vártuk a találkozó előtt, ezt a magabiztos, nyugodt Ferencvárost.
10: Igen, magabiztos Ferencvárost, magabiztos győzelmet vártunk, viszont abban, hogy a 38. percben 13 góllal fog vezetni a Ferencváros, csupán csak reménykedtünk. Rendkívül magabiztos a játék összes elemében, a Fradi kapus teljesítménye is jócskán jobb, mint az ellenfélé, tehát Bödebíró Blanka elképesztő 50%-kal véd. Szinte az összes mezőnyjátékos szerzett már gólt, csak Trámborg, Seibert és Dancsák nem a Ferencváros részéről. Tehát jól szórakoznak az Érd arénában a Fradi szurkolók.
3: Hamarosan kezdődik egy női kézilabda mérkőzés, aztán mindjárt Gyuri megmondja, hogy ez rangadó-e vagy sem. Az Esztergom Mosonmagyaróvár mérkőzésről beszélünk, a helyszínen egyébként ott van Erdei Márk, ő fogja közvetíteni, úgyhogy hamarosan 4 helyszínes lesz a körkapcsolásunk. De akkor a kérdés Gyurihoz, hogy az elmúlt évek során én azt mondtam, hogy a Győr, Ferencváros és a Debrecen mögött az Esztergom és a Mosonmagyaróvár volt a 4.-5. számú magyar csapat. Így számolhatunk szerinted idén is?
10: Idén nem lesz változás az elején, tehát Győr, Ferencváros, Debrecen, Esztergom az első 4, és utána jöhet egy kis verseny a többi csapat között, ettől az 5-től a 9. helyig.
3: Ugye Mosonmagyaróvárnak gondjai voltak, hát reméljük, hogy ezek valamilyen szinten megoldódtak, és akkor komolyan lehet velük számolni, mert nyilván nagyon fontos, hogy erős bajnokságban menjenek a csapataink a nemzetközi kupákban. Na most, hogyha minden igaz, akkor lassan kezdődik a magyar kupában, labdarúgásról beszélek. A 32 közé jutásért a DVTK videótonnak a második játék része, de még mielőtt kapcsolnánk helyszínt, gyorsan elmondom, hogy azért a DVSC-nek csak sikerült Gödöllőn 90 plusz valány perc alatt nyernie, így a DVSC gárdája tovább jutott, a Honvéd 7-0-ra nyert Baján, akárcsak a Ferencváros csapat a debreceni EHAC otthonában, és végül is a Paks is nyerni tudott Kazincbarcikán. Érdekesebb eredményeket nézegetek, Tatabánya, Kecskemét 4-5, Majosi, Ese, Nyíregyháza 1-8, hát sokat fog még ezekről beszélgetni, de most megyünk az élőhelyszínre. Miskolcra a kommentátor Balogh Balázs, a szakkommentátor Bene Ferenc.
0: Itt egy perc eltelt már a második félidőből, és a Diósgyőr 3-0-ra vezet a Videoton ellen, és nem véletlen, 3 gólos hátrányban 3-at cserélt a Fehérvár együttese. Én azt gondolom, Feri, hogy erre mindenképpen szükség volt.
2: Ez teljesen logikus volt ugye az első félidőben, amikor feltetted a költői kérdést, hogy hogyan lehet ebből a mérkőzésből visszajönni. Hát egyrésztről a játékosoknak az önérzetére kell hatni, tehát ez teljesen méltatlan a klubhoz is, meg a címerhez a szívük felett. És hát természetesen cserékkel, úgyhogy Pető Tamás, biztos vagyok benne, ahogy ismerem a habitusát, hogy mindent megtett, hogy felrázza a csapatát a második fél időre, de egyértelmű, hogy 3 rutinos labdarúgó és mindhárom csapatrészt ezáltal változtatta. Szóval egy teljesen más Fehérvárnak kell kijönni a második fél időre. Ettől függetlenül nem látok sok esélyt, hogy ezt a mérkőzést vissza lehessen hozni. Tehát ki tudja, egy korai góllal azért sok minden történhet. Minden esetre azért nagyon-nagyon koncentrált és összerakott ez a DVTK ahhoz, hogy ekkorát hibázom.
0: Ugye Nagy Zoárd, Bedi és ki volt még, Murka Benedek volt még az érkező a fehérváriaknál, és Menyhárt és Kovács biztosan lementek a pályáról, de most egyelőre a fehérváriak tényleg úgy is próbálkoznak, hogy ott a támadást indítanának, és ebben a pillanatban volt ott egy szabálytalanság, az indítás nem volt pontos Kovács felé, viszont így visszafújja a játékvezető, úgyhogy jöhet majd a fehérvári együttes. Egy szabadrugással Bedi ellen történt ez a szabálytalanság, a visszaérkező Gálfi volt az, aki buktatta őt, hát jó messze van ez a kaputól, ezen 27-28 méterre szembe a kapuval, Megyeri pedig állítgatja a sorfalat, hogy elvégezzék majd ezt a szabadrugást, és természetesen Nagy Dominikál a labda mögött, ő végzi el a szabadrugásokat, a fehérváriak csapatkapitánya, és Megyeri pedig izgatottan figyeli ott a gólvonalon, mert azért, ha most véletlenül találna egy gólt, vagy nem véletlenül, hanem direkt természetesen a fehérvári együttes, akkor azért ez még lehetne egy kicsit szorosabb is ez a mérkőzés. Na nézzük, hogy megpróbálja Nagy Dominik kapura lőni, most már megvan a sípszó, Nagy Dominik ellövi a labdát, ez azonban Megyerinek olyan csemege, hogy nem kiüti, hanem ott a gólvonalon állva lehúzza a labdát, aztán előre tartja gondosan, nehogy véletlenül a gólvonalon kívülre, vagy belülre kerüljön. 3-0-ra vezett tehát a Diósgyőr, 3 cseréje vele a Fehérvár, de egyelőre nem sokat változott a játék. Kézilabda, Virányi Zsolt.
1: Érden a női kézilabda bajnokok ligájában Instead góljával 31-16-ra 15 góllal vezet a Ferencváros itt a női kézilabda BL második fordulójában. 21-12 volt a félidőben, 9 gól, aztán egy 5-1-es ferencvárosi roham, és mindent elárul arról, hogy mekkora a baj a Jubjanánál, mekkora a különbség a két csapat között, hogy a 38. percben 29-15-nél már a harmadik egyben utolsó idejét is kikérte a Jubjana edzője, de egyelőre ez se segített. Ott náluk Mario Lilian Martens 6 góljával a beálló nagyon eredményes, ő a legtöbb gólszerző szlovén, nálunk pedig Omoregi Elizabeth Omoregi 5 góljával, de már Instad is 5 gólos, a két ferencvárosi légiós, tehát osztálykülönbség és óriási különbség, ahogy azt vártuk, ahogy azt reméltük, de annál is jobb. 31-16 a 42. percben, és Bödebíró Blanka előbb egy 7 méterest is védett. Erdei Márk, vagy Balog Balázs?
11: Jó napot kívánok! Még sosem győzte le bajnokira Mosonmagyaróvár az Esztergomot, most meg lehet az esélyük a móváriaknak arra, hogy itt Esztergomban a Suzuki Arénában meglepetést okozzanak, hiszen egy meglepetés már történt velük idén, mégpedig az, hogy a Kisvárdától elszenvedtek otthon egy vereséget az idei első bajnokin. Még az Esztergom Vácon nyert nagyon-nagyon simán 13 góllal. Most jelenleg az 5. percben járunk, most kezdődött el, és éppen a Mosonmagyaróváriak most labdát vesztettek, emiatt van ekkora hangzavar itt a Suzuki Arénában. Az állás egyébként Mól Esztergom, Adelszám Mosonmagyaróvár KC 3-2, és most kiválóan állították meg Faragó Leát, hazaiak egyik válogatott játékosát, hiszen mellette még három játékos is behívtak majd a válogatottba, hogy a szeptember végi Eurókupa 4-es döntőre, amelyet majd Bukarestben rendeznek meg. Először a mérkőzés folyamán pedig most már 2 hazaiak előnye, ráadásul pont egy horvát Fannini a különbség, hiszen az ő második góljával most már 4-2-re vezet az Esztergom a Mosonmagyaróvár ellen a női kézilabda NB1 második fordulójában. Most kapcsoljunk a Császárfomjádi úszodába, Regős László Pához.
4: Köszönöm szépen, egyre nő a különbség, és gyakorlatilag eldőlt a döntőbe jutás kérdése, mert hogy 1 perc 16 másodperce tart a második negyed a Kaposvár-Ferencváros mérkőzésen a vízilabda Magyar Kupa elődöntőjében, és Lugosi Csongor góljával most már 11-1-re vezet a Ferencváros. 10 gólos a különbség az FTC és a Kaposvár között. Tényleg már-már macskóegér játék, amit itt a ferencvárosiak bemutatnak a kaposváriakkal. Azt hiszem, hogy itt komoly kérdések már nincsenek, hogy melyik csapat fog a bronzért és melyik az aranyért holnap vízbe ugrani. Vígvári Vendelnek van 3 gólja, Fekete Gergőnek és Manhercnek 2-2, ők a legeredményesebbek eddig a Ferencvárosból. A második negyed elején tehát Kaposvár-Ferencváros 1-11. Miskolc, Balog Balázs.
0: Itt pedig egy 11-es gyanús szituációt vizsgálnak, a fehérváriak kaphatnak büntetőt. Történt, hogy a bal oldalról érkezett egy remek labda Nagy Zoárthoz, aki kapura küldte, azonban egy védőről lepattant a labda, Kovács Patrikhoz került, aki pedig visszafele próbált cselezni, és eltalálták a lábát. Most Berke Balázs játékvezető éppen kimegy megnézni az esetet, és azt fogja látni, amit rosszul látott, nagyon rosszul látott a mérkőzésen, ugyanis sárga lapot adott Kovács Patriknak műesésért, Bene Ferenccel mint egymásra néztünk, mert igen, hogy azért ez egy tipikus 11-es.
12: Igen, két helyesbítés, az egyik, hogy Kovács Erikről van Erik, szó, bocsánat, a másik pedig, hogy Szekszáli nagyon-nagyon rossz ütemben ért oda. Egész egyszerűen érthetetlen, hogy Berke, akit tényleg a legjobb játékvezetőknek tartunk, többen is, én mindenféleképpen osztom ezt a véleményt, ott volt közel, és műesésnek titulálta az egyértelmű szabálytalanságot, tehát szerintem Kovács Eriknek el fogják törölni a műesésért kapott sárgalapját, és büntetőhöz fog jutni a Fehérvár. Hát egész egyszerűen más szabálytalanság nem történhetett. Szekszárdi a 16-oson belül egyébként taktikai szempontból nagyon-nagyon vigyázni kell a becsúszásokra a védőknek. Itt most egyértelműen Kovács Erik a lábát eltalálták.
0: Egyetlen egy dolog lehet, jól látom, igen,
12: hogy les helyzetből lépett vissza Kovács Erik, és ami ebben az esetben, hogyha szándékosnak nyilvánítják ezt a paszt, amit a védőről került oda a labda, akkor nem lesz les, amennyiben csak úgy ítéli meg a játékvezetők, hogy lepörgült, leperdült a lábáról Szatmárinak, akkor nem szándékos a paszt, ezáltal ezzel akkor nem lesz les helyzet.
0: De hát a játékvezető nem a les helyzetet fújta le, ezt hanem egy műesésért adott egy sárga lapot.
12: Most azon gondolkodnak, hogy a büntető az egyértelmű, az a kérdés, hogy lesen volt-e Kovács Erik. Így van, lesen volt, és akkor így nem jár büntető.
0: És a sárgalap, az marad?
12: A sárgalap az ebben az esetben marad, hiszen a sárgalapos büntetés az magáért a... Ja nem marad, eltörlik, hiszen nem volt műesés. Így van,
0: most
12: így
0: már
12: van.
0: Be is mutatták. Jó,
12: teljesen jogos.
0: Szabály magyarázat meg mindenféle figyelem után. 3-0 vezet az 54. percben a Diósgyőr, és akkor nincs büntető, megyünk kézilabdázni Virányi Zsolthoz.
1: Ahol keveri a kártyákat az edző, a Ferencvárosnál Jensen Omoregi újabb gólját lőhette, méghozzá ott a balátlövő pozíciában egy szép betöréssel, az a 6. gólja a mérkőzésen, ő a legeredményesebb ferencvárosi, 32-18 a 45. percben, és ez azt jelenti, hogy most már 14 góllal vezet a Ferencváros éppen, de hát volt itt már ugye 15 gól is, ember hátrányba került Hásvalgő Júlia szabálytalansága miatt a Ferencváros, és ezt kihasználta egy kicsit a szlovén együttes, kicsit közelített, de nem nagy különbség, és nem volt nagy zavar, viszont egy óriási gól, amit az előbb szerzett Vukovics, a 18 éves jugonai játékos, és ezzel 32-19-nél 13 gólos ferencvárosi előnynél hátra van még pontosan negyed óra a mérkőzésből, ismét Erdély Márk, Esztergom.
11: A női kézilabda NB1 második fordulójában Esztergom, Moson-Magyaróvár most már 7-3, ugye amikor legutóbb nálam volt a szó, akkor még csak 2 volt a hazaiak előnye. Most pillanatnyilag 4, és ez nem is változik, hiszen Horváth Fanninak a büntetőjét, 7 méteresét védi Csatlós Csenge. A lövésed oda ment a bal felső sarokba, Csatlós ezt érezte, és szépen ott hagyta a bal kezét, szépen belerakta azt, onnan pedig kipasszant oldalra a labda, ráadásul vendég, vagyis Moson-Magyaróvári kezekbe, úgyhogy a 9. perc most egy Moson-Magyaróvári támadással indul. Tóth Eszter kezében van a labda, közében ő passzol jobbát lőbe Háprához, most már bal oldalt jár a labda, Tóth Gabriellánál, ő neki jött ki az életét Paragol utca, aztán most már hátra lő, tesz mellő jobbát növőből, de egy kiváló védés. A nyáron már, illetve a nyár óta már új néven szereplő, hiszen megházasodó Karajos Herceg Lilitől. Neki ez már az 5. védése volt a mérkőzésen, kiválóan kezdett az Esztergom fiatal kapusa. Talán neki is köszönhető az, hogy a 6. percben már időt is kellett férni egyszer Sanik Ferencnek 5-2-es állásnál. Most jelenleg 7-3, 8,5 perc után, Legőt László.
4: Köszönöm szépen, éppen időkérés miatt áll a játék a Császár-Komjádi uszodában. Az előző bejelentkezés óta mindössze egy gól született, egy ferencvárosi gól, amelyet Eduardo Di Somma szerzett. Így a második negyed derekán a Ferencváros 12-1-re vezet a Kaposvár ellen. Nagyon magabiztos a különbség, úgy, hogy a Ferencvárosnál nem is az első számú keret van a medencében, vagy a nevezve a mérkőzésre, mert például Fogás Soma, vagy éppen Stylianos Argyropoulos sincsen itt a mai meccskeretben. De hát így is erősebb az FTC, mint a Kaposvár, és 11 góllal vezetnek a második negyed közepén. Miskolc, Balogh Balázs.
0: Itt az 56. percben továbbra is 3-0, de lehetett volna könnyedén 4. Babinski kapott labdát a 16-oson belül, megtolta a védő mellett, nem tudott lövőhelyzetbe kerülni, visszagurította a labdát, de Molnár 17 méterről kapu fölé lőtte. Ez volt az egyetlen olyan esemény, ami említésre méltó itt ebben az eltelt időszakban. És megint a diósgyőriek, Mucsányi jóvoltából kerül ki a labda jobb oldalra, megint Molnár mozdott be oda üresbe, ezúttal a jobb oldalon, aztán középre teszi Babinski a 16-os vonalán, visszagurítja Molnárnak, Molnár átemeli a hosszú oldalra, van érkező ember, Bokros elől elviszik ugyan a labdát, de csak ott van a gól, Babinski második gólja a mérkőzésen. Hát ez szerintem nem így akart ezt a gólörömöt csinálni, elakadt a fűben, kis hián fejre esett, de az biztos, hogy megszerezte a második gólját. Hát macskaegér játék volt ott megint a 16-osnál, Babinski visszatette a labdát, a Molnártól kapott labdát, Molnárnak ő a 16-os vonaláról beívelte középre, ketten is érkeztek ott, Gálfi megpróbálta jobban a levegőből a kapuba juttatni, jött mögötte Bokros, de nem hagyta neki, viszont a labda hogy elpattogott ott a kapufa irányába, és Babinski pedig nem is pattogott, ezen a levegőben volt inkább, nem volt les, most úgy látjuk a visszajátszásból, csak ha csak nem volt itt les Babinskinál. Minden esetre most asszisztált megint a fehérvári védelem, és hogyha ez a gól szabályos lesz, akkor a Diósgyőr immáron 4-0-ra vezet ezen a mérkőzésen. Hát azt hiszem, hogy Babinskinek nagyon jó napja van ma, gólokat szerzett, valamint nagyon aktívan játszik és támadja őt folyamatosan a védőket. Mire visszajön a szó hozzánk, kiderül, hogy valóban megadták ezt a gólt, de a Diósgyőr most jelenleg 4-0-ra vezet a Fehérvár ellen, meg fogják adni.
12: Mert a labda mögül érkezett Babinski.
0: Köszönöm Bene Ferencnek, Nagy Dominikot pedig a Fehérvár közben lecserélte, mi pedig cseréljük a labdarúgást kézilabdára, Virányi Zsolt.
1: 49. perc, 35-20, az a 16 gólos előny 15-re olvad, de hát ez csak egy egyszerű gyenge poén. A lényeg az, hogy a Ferencváros jobban védekezik, rengeteg gyors indítás, és Bödebíró Blanka is fantasztikusan véde folyamatosan ezen a mérkőzésen. és most egyébként tehetetlen volt, mert Cserszrup a jobb szélről betalált, és ezzel csökkenti a különbséget. Marosán György, csak egy gyors kérdés, hogy itt még bármi fordulat várható-e, vagy mit jelent az, hogy keveri a kártyákat, tehát Omoregi, Kluiber, Csapcset és épp Simon Petra, ők vannak itt most a pályán.
11: Nálunk éppen most egy büntető van készülőben, hiszen egy újabb 7 méteres kapott az Esztergom, jelenleg 8-5-re vezetnek. Nézzük Faragolá, mit fog ezzel kezdeni. Ezt is meg fogja Csatlós Csenge. Egészen elképesztően jól kezdenek a kapusok. Csatlósnak ez már a második büntető védése. De azért azt el kell mondani az esztergomi lányok védelmében, hogy minden hangszeren játszanak, hiszen szinte már mindegyik pozícióból sikerült legalább egyszer betalálniuk. Úgyhogy ezzel a kérdéssel fordulnék Parocsán Györgyhöz, hogy mennyire tetszik számára eddig az esztergomiak játéka, vagy éppen a Mocsa magyaróváriaké.
10: Maga a mérkőzés nagyon tetszik, hiszen hatalmas tempó van, és jó látni ezt egy magyar bajnokin, ugye hát ezt mutatja a gólok száma is, 11 perc alatt 13 gól. Nem hiába kért időt a mosonmagyaróvári edző, hiszen a nagyon, tehát nem, ők nem jól kezdték a mérkőzést, az Esztergom pedig úgy, ahogy a nő hazai pályán szokta, és hogy Elek Gábor elvárja, úgy vetették bele magukat az esztergomi lányok a mérkőzésbe. Elégedettek sokkal inkább az esztergomi szurkolók, mint a mosonmagyaróváriak, viszont az időkérés után jelentősen csökkentették a hátrányukat, még most ebben a kettős ember hátrányban is taktikusan játszottak.
11: Nem csak, hogy taktikusan játszanak, hanem Kutyai Anna révén sikerült is egy gólt is szerezni. Így van, kettős ember hátrányban van jelen pillanatban mosonmagyaróvár, ez Finland gyorsan így használja Kovácson ezt a jogszérről. Szépen beugrik, és kilövi a kapunak a bal alsó sarkát, úgyhogy Kovács Anett második góljával a 13. perc közepén Esztergom Mosonmagyaróvár 9-6, Degőz László vízilabda.
4: 2 perc van még hátra a második negyedből, amely jóval gólszegényebb, mint az első volt, viszont a kaposváriak az elmúlt percekben 2 gólt is szereztek, előbb Szabó Gergő, most az előbb pedig 5 méteresből Várkonyi Ádám talált be Szakonyi kapujába, a túloldalon is este gólok a ferencvárosiak részéről, Varga Vince volt eredményes, így most 13-3-ra vezet az FTC a Kaposvár ellen, egy jó bejátszásod a középre Manhersznek, akivel szemben szabálytalankodnak a kaposváriak, és most akkor az FTC is kap egy 5 méterest, Vadas Ákos volt szabálytalan Manherccel szemben, jó néhány ötöst harcolt már ki a Ferencváros, és lőtt be a Ferencváros, Diszomma Fekete és Vígvári Vender is egyet-egyet, most ismét Fekete Gergőn a sor, 1 perc 47 másodperccel a második negyed vége előtt, Fekete néz tehát farkas szemet 5 méterről, a kaposváriak hálóőrével, Szilágyi Ábellel, Fekete megkapja a jelet és bebombázza a bal alsó sarokba, 14-3-ra vezet így a Ferencváros, akkor, amikor még 1 perc 47 másodperc van hátra a nagy szünetig. Miskolc, Balogh Balázs.
0: Itt les miatt most a játékvezető fehérvári szabadrugást ítélt, egy szögletet követően, amelyet Molnár végzett el, úgy látta, hogy a pirosmezes Diósgyőri lesen volt, úgyhogy jöhetett a Fehérvár egy szabadrugással, de már Bokrosnál a labda itt a szögletzászló közelében a másik oldalon, aztán egy jó csellel próbált meg ott lefordulni Gálfi, végül is ráfattant vissza a labda, úgyhogy Hess révén jöhet előre a Fehérvár együttes egy bedobással, de nem előre, hanem hátra kerül a labda. A fehérváriak nagyon nem találják a helyüket, hiszen 4-0-ra vezet a Diósgyőr, és most egy újabb erőszakos labdaszerzés, a játékvezető pedig mutatja, hogy jöhet majd a bedobás a fehérváriaktól, ennek ellenére nem Kovács visszaadja, akkor mégiscsak hozzáért a fehérmezes játékos. A lényeg, hogy a 62. percben magabiztosan 4-0-ra vezet a Diósgyőr a Fehérvár ellen a Magyar Kupa mérkőzésen a 32 közéjutásért. Pirányi Zsolt kézilabda.
1: Kluiber Katrin megszerezte első gólját a második földön, összesítésben a negyedik, az 52. percben 37-23, 14 gól, 35-20 volt előbb, az volt a meccsen az eddigi legnagyobb különbség, de hát itt szerencsére már eldőlt minden. Erdei Márk, női kézilabda bajnoki mérkőzés.
11: Legutóbb Parosán György is említette azt, hogy a mérkőzés elején időt kellett kérnie a Mosonmagyaróvár vezető edzőjének, Szanik Ferencnek. Most pedig Elek Gáboron volt a sor, hiszen miután 3-mal is már vezetett az Esztergom, most visszajött 1 gólra a Mosonmagyaróvár, és éppen nálunk most időkérés van a 15. perc legelején. Záporoznak a gólok, ahogyan az Gyuri is mondta, 14 perc után már 17 gól esett itt a Suzuki arénában. Jelenleg Esztergom Mosonmagyaróvár 9-8 tehát. Degős László, vízilabda.
4: Záporoznak a gólok a Császár Komjádi uszodában is, elsősorban a ferencvárosi gólok. Most éppen Haverkamp Bence szerzett egy szép akciógolt, nem tudott hárítani Szilágyi Ábel, akinek összesen 3 védése van ezen a, illetve bocsánat, 8 védése van már ezen a mai mérkőzésen. 23 lövéssel kellett egyébként szembenéznie a kapusnak, a kaposvári kapusnak. Most fél perccel a második negyed vége előtt támad a Kaposvár, 15-3-ra vezet a Ferencváros, még 6 másodperc van a támadó idejéből a kaposváriaknak, Takács teszi tovább, és egy szép gól, a szerzője pedig Szabó Gergő, akinek ez a második gólja volt. Rossz kéz oldalról jobbal a kapu, a ferencvárosi kapu jobb oldalába lőtte ezzel, 15-4-re módosítja az állást, 22 másodperccel a második negyed vége előtt. Miskolc, Balog Balázs.
0: Itt is záporoztak a gólok, 4-0-ra vezet a Diósgyőr 63 percnyi játék után a Videoton gárdája ellen, és sokat nem változott a játék képe, azaz a Diósgyőr uralja a mérkőzést magabiztosan, és hát még benne van ebben a mérkőzésben az is, hogy újabb gólt szerez. Most a fehérváriak rúgják éppen előre, Szatmári a fejpályabarokat rendre megnyeri ott a kezdőkörben, és ezt tette aztán egy előrevágott labda, ami annyira pontatlan Nagy Zoárd irányába, hogy egészen a kapusig Megyere Gáborig jut, aki leveszi, majd miután Nagy Zoárd odaér, kezébe veszi a labdát. Galántai, valamint Babinski 2-2 góljával, tehát minden bizonnyal visszavág a bajnoki mérkőzésen elszenvedett hétfői vereségért a Diósgyőr Feckó Tamás bemutatkozó mérkőzésén. Akár ez is lehetne mondjuk majd a tudósításom eleje, de hát az még odébb van, mert csak a 65. percben járunk, és 4-0 az állás, kézilabda.
1: Dancsák Vivien, ha jól látom, ő is a bal szélső is beállt már a Ferencvárosba, egy fiatal játékos, de hát megteheti, hiszen Jensen edző tanítványai 14 góllal vezetnek az 54. percben 38-24-re. Kulber Katrin egyébként már annyira jókedvűen mosolyogva játszik, mint az összes többi ferencvárosi, hogy egy labdaszerzés követően a szaggatótról dobta át a labdát az ellenfél üres kapujába, de hát ez segített, mert hogy a Ljubljana ember hátrányban játszik, most is üres a kapujuk, de a lényeg az, hogy a kapukát találta el Katrin. Egy blokkot követően majd jöhet onnan sarokbedobással a Ljubljana csapata. Marad a 14 gólos ferencvárosi vezetés 6 perccel a vége előtt, ismét kézilabda, Erdei Márk.
11: Túl vagyunk már az első félidő felén itt Esztergomban, most visszaállt a háromgoros különbség, ugye el lehet mondani, hogy jól sikerült Elek Gábor időkérése. Jelenleg 11-8-ra vert az Esztergom, amely embere hátrányban üres kapuval kénytelen támaszni. De a labda lekerül a Marcére, Ballai Anna beugrik, és megvan neki is a váltani kója. Ezzel beéri az ikertestvérét, hiszen Ballai Borbála is 2-nél tart. Így a legeredményesebb hazai játékos eddig Faragó Lea, aki jelenleg a kispadon ül, mivel ő tölti a 2 perces büntetését. Közben egy újabb 7 méteres harcolt ki a vendég együttes, egészen pontosan Tomova volt az, aki a baloldali 2-3-as védő között be tudott törni, és ezt követően csak szabálytalanság árán tudták őt megállítani, úgyhogy következett a mérkőzés során már a harmadik Sanik Zsófia 7 méteres, eddig az első kettőből rendre gól született. Nézzük, mi lesz a harmadikból, most vele szemben Bukovski, ebből is gól lett, szépen előtte Bukovski Anna mellett, nagyjából a bal keze és a bal lába között félúton ment el a labda, úgyhogy ezzel a góllal megint visszaáll 3 gólos különbség. Esztergom, Mosonmagyaróvár, 12-9, Szegőz László.
4: A Kaposvár-Ferencváros mérkőzés a férfi vízilabda magyar kupa elődöntőiben a félidejéhez ért. Még 3 percig tart a szünet, a Ferencváros 15-4-re vezet a Kaposvár ellen, és minden bizonnyal be fog jutni majd a döntőbe. Miskolc, Balogh Balázs.
0: Itt pedig a fehérvári csapat jöhet bedobással a 67. percben, amikor a Diósgyőr vezet 4-0-ra hazai pályán, meggyőző játékkal, és hát egy csere volt mindkét oldalon, Borvető érkezett Gálfi helyére a Diósgyőrben, míg Kurdics Leventét Kojnok Zsolt váltotta a Videoton együttesében. Egyébként már Hess Olivér a csapatkapitány a fehérváriaknál, amikor egy ívelés után, én nem is tudom, hogy sikeredett ez, de Kovácsra pattant a labda, Kovács kapta a labdát, ott Kovács Erik aztán szépen egy szép mozdulattal bele tudott piszkálni, és szépít a Videoton együttes, hát elég váratlanul jött ez a gól, egy jobb oldali beívelést követően Kovács, aki kapott egy sárgát, aztán azt visszavonták tőle, Kovács Erik tehát megszerezte a szépítő találatát a Videoton együttesének a 67. percben, hát ez sem volt benne a mérkőzésben, most már egy kicsit hibázott a hazai védelem, jött a labda jobbról, és ott csak lökni próbált egyet, mégpedig Szekszárdi Milán ott az ellenfelén, és egy nagyon akrobatikus mozdulat volt ez, Feri.
12: Igen, hát nem véletlenül említettem, Kovács Erikben benne van a gól, és ő volt talán a Fehérvárban az egyetlen kiemelendő játékos, agilitása, mozgékonysága is. Hát óriási mentális fölénye és motivációs fölénye a csapattársaihoz képest szemmel láthatóan kirívó volt. Most pedig érdekes dolog ez, mert Nagy Zoárd közel 2 méteres center és egy beadásnál Szatmári egyértelműen az ő semlegesítésére játszott kizárólag. testkontakttal őt gyakorlatilag ellökte a levegőbe, de elfelejtett foglalkozni közben a labdával, és így nem fejelte ki a labdát. Mögötte viszont érkezett Kovács Erik, aki megelőzve Szekszárdit. Nagyon szép mozdulattal perdítette a labdát a jobb alsó sarokba. Hát itt a védőknek nem feltétlenül csak az a feladatuk, hogy a saját emberüket semlegesítsék, jobb lett volna labdával foglalkozni a Szatmárinak. De már-már edzőmérkőzésé szelidült ez a mérkőzés, úgyhogy nem várok lényeges számottevő változást a találkozótól.
0: Közben Derekas szabálytalankodott itt a vonal mellett, úgyhogy Bokros megtolta a labdát mellette a 16-os sücskének magasságából, úgyhogy jöhet majd egy szabadrugás a diósgyőrieknek, és nagyon idegesen állítgatja ott a sorfalat most Kemenes Botond, mert hogy ezek a beívelések az első félidőben mindig nagy veszélyt okoztak, és most is erre számítanak. Molnár Gábor már oda biccentett egyet, hogy Galántai majd hova lője ezt a szabadrugást, ő végzi el, jobb lábbal fogja majd a kapu elé csavarni, minden bizonyan ez veszélyesen érkezik.

0: Esztergom.
1: A vendégek jobb szélsője, Falusi udvari Laura is megszerezte a második gólját a mérkőzésen, úgyhogy megint két gól a különbség. Esztergom Mosonmagyaróvár 12-10, akkor, amikor a 20. perc közepén áll az óra, hiszen az egyik Mosonmagyaróvár játékos név szerint Varga Emília a földre ukvant, és azt a segítség izzadság foltot kell most feltörölniük a törlőknek. Ez sikerült, úgyhogy mehet is tovább a játék, támadhat tovább az Esztergom. Emma Zsák kezében a labda, ő játsza meg Szőlőci Zsácsikot, majd egy forgásnevű figurájánál Kisódi Anett viszélyel középre a labdát, Varga Emília kapja meg vele, szemben pedig Hápral, aki kiválóan lép ki a falból, és kiválóan védekezik. Most már megint Varga Emilien a labda, Emma Zsák lő talpról, a lövése megpattan, ezt követően pedig Csatló Csenge szépen a bal lábával oldalra tudja rúgni a labdát, úgyhogy neki is megvan már a sokadik védése a mérkőzésen, és lehet, hogy könnyű gólt tud majd lőni hamarosan a Mosonmagyaróvár. Nem, mert eladják, úgyhogy most jöhet egy könnyű esztergomi találat Ballai Andától, aki megúszott, illetve meg elfutott a bal szélen, ezt követően pedig be is lőtte a labdát a kapunak a jobb alsó sarkába, úgyhogy Ballai Anna harmadik góljával megint három a különbség, Esztergom Mosonmagyaróvár 13-10. Véget érte már a nagy szünet, Megős László.
2: Igen, véget ért, a harmadik negyed pedig kaposvári góllal kezdődött. Gaszt Roland talált be a ferencvárosiak kapujába, így most 15-5-re vezet az FTC. Vigvári kezéből kicsúszik a labda, aztán jön a lövés, a kapufáról visszapattan az FTC-hez, visszaáll a támadóidőt jelző óra 18 másodpercre, kiszerencséje volt most a ferencvárosiaknak. Egyébként egy perc telt el eddig a harmadik negyedből, most éppen Malherz Krisztián lóbál egyet 6-7 méterre a kaputól, továbbadja Vigvárinak, Vigvári bejátsza középre, és beúszik a labda a kaposvári kapuba, hogy azt nem tudom, Kakaris talán beleért, és úgy csordogált be a kaposvári játékosok alatt, mellett, között a labda. Szilágyi sem tudott mit kezdeni ezzel. Kakaris első gólja a Magyar Kupa elődöntőjében, így 16-5-re vezet most a Ferencváros a harmadik negyed elején. Miskolc, Balogh Balázs.
3: Itt továbbra is 4-1 az állás, de most támad a Videóton együttese, azonban egy remek szerelést követően, amelyet Szatmári mutatott be, rúgja előre a labdát, aztán visszakerül, visszapattan oda a fehérváriak elé, de másodszorra már hosszabban tudják rúgni Molnár irányába a felező vonalhoz. Ami még érdekesség ezen a mai napon, hogy azt nézem, hogy már a 119. percben jár a Magyar Kupában a Monor Nagykanizsa mérkőzés, és 1-1 az állás, ott könnyen lehet, hogy majd büntetők döntenek majd. Mindenképpen egy nagyon izgalmas mérkőzés. Haladás, Tiszafüred a 69. percben 2-0, aztán Ajka BVSC Zugló a 29. percben 1-0, még a Tiszakécske Pécsen 0-0-ra áll a 26. percben. Ezek a mérkőzések ugye jelenleg zajlanak, csak úgy, mint a Diósgyőr Videóton találkozó, ahol 4-1-re vezet a hazai gárda a 73. percben, de véget érte már a Ferencváros mérkőzése, Virányi Zsolt.
4: Ápolás miatt nem 2 másodperccel a vége előtt, 40-29-re vezet a Ferencváros a Krim Ljubljana, és a Ljubljana játékosa Martens egy kicsit bicegbe, ott edzői segéddel elhagyja a játékteret, de talán nincs komolyabb baja, mert mindkét térde azért szerintem már sok csatát megél, de most úgy tűnik, hogy azért operáció meg ilyen komolyabb beavatkozás nélkül kijöhet ebből a ütközésből és esésből, és azért tartom itt a szót, mert egy, azaz egy szabad dobásra van ideje a Ferencváros csapatának, ott van Simon Petra, ott van Möller, és véletlenül ez a szabad dobás azt fogja jelenteni, hogy kialakul a végeredmény, mert hogy Tramborg egész biztosan rá fogja dobni, de nem is ő, hanem lefordult ott Simon Petra, ez volt a csel, megvan a végeredmény, 40-29-re maga biztosan nyer, 60 percnyi játék után a Ferencváros a Krim Ljubljana ellen, és a ljubljanai két vereséggel, a Ferencváros két győzelemmel kezdi a női kézilabda bajnokok ligáját két forduló után. Esztergom, Erdei Márk.
1: Én még nem tudom, hogy melyik csapat fogja nyerni ezt a találkozót, mert hol három, hol két gól a különbség, előbb pedig egy is volt, de már megint azért támad az Esztergom ezen a valóban nagyon-nagyon rohanós mérkőzésen, hogy visszaállítsa a három gólos különbséget. Emma Zsáknak a lövésében beleblokkolnak, és attól Csengének már nem sikerül hozzáérnie, emiatt a labda mellé sorogjöhet és sorogdobással a hazai együttes. El is végezték természetesen, most már középen van a labda Szőlőci Zsácsik Szandránál, akinek már megvolt a második gólja is itt a mérkőzésen, most van a gól leállő középről, ebbe is belesáncolnak, és ezt követően pedig egy hosszú indítás, amivel sikerül megtalálni Sanik Zsófit, akit pedig leránt a földre Emma Zsák. Tüntettek a mosonmagyaróvári szurkolók, de ez egy kiváló játékvezetői döntés volt, mégpedig az, hogy egy szabad dobással folytatódott a mérkőzés. De ha már említettem Szőlőci Zsácsik Szandának a nevét, miközben a játékvezetők figyelmeztetik Sanik Ferencet, a vezetőedzőt a Mosonmagyaróvárnak, ráadásul a sárga kártya is előkészült.

0: került. Tehát ezzel a kérdéssel fordulnék Marosán Györgyhöz, hogy ez a tavalyi szezonnak a nagy részét Szőlősi Zsácsi Szandának ki kellett hagynia, most pedig, hogy visszatér, ez mekkora erősítés lehet ez a Molesterzonnak?
1: Óriási erősítés, hiszen Szani, Szőlősi Zsácsi Szandra nem csak a tudásával, ami óriási, nyilván tisztában vagyunk vele, a magyar válogatottban, a Ferencvárosban ezt nagyon sokszor megmutatnak, hanem a tapasztalatával is tudja segíteni az egyébként igen alacsony átlag életkorú Esztergomot, és szükség is lesz arra a tapasztalatra, amivel ő bír, hiszen ez nemzetközi tapasztalatot is jelent, mert az Esztergom újra majd az Európa Ligában is küzdhet, illetve hát nyilván a magyar bajnokságban is. Itt van ez a mai nap is egy jó példa arra, hogy már amikor azt hitte mindenki, hogy ez egy sima Esztergom győzelem lesz itt az első mosomagyarvári időkérésnél, akkor megváltozott a játék képe, és a 25. percre egy nagyon szoros mérkőzést csinálva. Igen, mehet vissza a szó, igen.
0: Így van, bocsánat, csak azt akartam mondani, hogy Sanik Ferenc mellett a testvér és Sanik János is figyelmeztetik el most a kispadnál, a mosomagyaróbiáriaknál óriásiak az indulatok. Tehát nem csoda, hogy Gyuri is említette, elég jó mérkőzés. Most hol elkap egy labdát válóban, befordul, és neki is megvan a gólja itt a mérkőzésre. Szépen kilőtt a kapunak a bal alsó sarkát, szám szerint ez volt neki már a második találata. A tulajdonon pedig a mosonmagyaróváriak futnak, Tanik Zsófia pedig kiharcol egy büntetőt. Ő eddig 4-ből 3-szor már be tudott találni, ezt a büntetőt még várjuk meg, ezt már nem ő fogja elvégezni, aztán majd megyünk vízilabdázni. Megvárom még, hogy ki is fogja lőni ezt a 7 méteres. Szanik Zsófi elsőre elsétált, aztán mondták neki, hogy menjen csak oda nyugodtan, az a 4-ből 3 után is megkapja tehát a bizalmat, az első 3-ból gól lett, a negyedik az kimaradt, az egy flegma 7-es volt, most szerintem inkább visszatér az alap taktikához, hogy belövi nagy erővel, így is van be a jobb felső sarokba, úgyhogy a mérkőzés első félének az utolsó 5 percében úgy lépünk be, hogy az Esztergom 16-14-re vezet a Mosonmagyaróvár ellen. Reggős László.
2: A Ferencváros pedig 18-6-ra a Kaposvár ellen a férfi vízilabda magyar kupájának elődöntőjében, az első elődöntőben, mert ne felejtsük el, hogy ma 6:30-tól még egy vasas BVSC találkozót is rendeznek a Császár-Komjádi úszodában, ami vélhetően azért izgalmasabb vagy szorosabb összecsapás lesz. Itt 4,5 perc van még hátra a harmadik negyedből, a Kaposvár tartja magát ezen a 10 gól körüli különbségen. Kérdés, hogy sikerül-e. Igazából az a nagy kérdés, hogy sikerül-e végig tartaniuk, mert az, mert sokat szóra mondom, nem kérdés, hogy innen a Ferencváros fog döntőbe jutni. 18-6-ra vezet tehát az FTC a Kaposvár ellen, mi pedig kapcsoljunk Miskolcra, Balogh Balázshoz.
3: Szabó és Kobalenko érkezik Molnár és Galántai helyére. Galántai tehát 2 gólt szerzett ezen a mérkőzésen, Molnár pedig remekül mozgatta a csapatot és sokat is futott, és a csapatkapitány Levent Bárdos kapta helyett, ha jól láttam, a kapitányi karszalagot, és Szekszárdi pedig elvégezheti a bedobást a 78. percben, amikor a Diós Győr magabiztosan 4-1-re vezet, és hogy említettem, volt egy találkozó, a hosszabbítás volt, most büntetők fognak dönteni a Monor Nagykanizsa mérkőzésen, de hajrá van, most éppen Esztergomban Erdei Márk.
0: Úgy bizony, hiszen megvan a második kiállítás az esztergomiaknál, Ballai Borbálát látták szabálytalannak a játékvezetők. Ő volt az, aki meglökte hátulról Tóth Gabriellát, aki ezzel együtt egy 7 méteres is ki tudott harcolni, amelyet természetesen Sanik Zsófia végeze. Ráadásul első szándékból bevágja, bebombázza a landet a kapunak a bal alsó sarkába, kiváló büntető elvégzéssel. Így lépünk be az első félidő utolsó 4 percébe, tehát, hogy hosszú idő óta megint csak 1 gól a különbség. Esztergom Mosonmagyaróvár 16-15. Reggős László vízilabda.
2: Kaposvár Ferencváros 6-19, Dusán Mandics ember előnyös góljának köszönhetően először 13 gól a különbség a két együttes között. Banherz lóbál, és a felső kapufára emeli a labdát a kapás oldalról, a felső kapufára pedig a kaposváriakhoz pattan. Most szerencséje volt a kaposvári együttesnek és Szilágyi Ábelnek a kapusnak, mert ő azt hiszem már verve volt, ő nem ért volna oda erre az emelésre. Támadhat a Kaposvár, Irmesnél a labda, jónak tűnik a bejátszás, és egy szabálytalanság Vígvári Vendeltől középen. A labda így a Kaposvári lesz, mégpedig egy 5 méteres formájában büntetőt végezhet el a kaposvári csapat. Irmes fogja elvégezni 11-es sapkaszámmal Vígvári Vendelnek, ez az első hibája a mai mérkőzésen. 3 perc, 6 másodperc van még hátra a harmadik negyedből, amikor Irmes elfoglalja helyét Lévaival szemben, és Lévai kivédi az 5 méterest. 19-6 marad így a ferencvárosi vezetés, 3 perc, 6 másodperc tehát a harmadik negyedből. Miskolc, Balogh Balázs.
3: Itt a 80. percben járunk, és a Diósgyőr 4-1-re vezet a Videoton gárdája ellen. Babinskinek volt az imént lehetősége, de hogy átvette a labdát, egy picit hosszan tette ezt, így aztán a kapujából kirobbanó Kemenes Botond térdel tudott hárítani. Közben egy szabálytalanság, lerántották Bárdost a fehérváriak, egész pontosan Nagy Zoárd, így majd jöhet a Diósgyőr egy szabadrugással, de mi menjünk Esztergomba kézilabdára.
0: Kiváló döntés, hiszen most volt megint két gyors támadás. Az elsőnél Szőlőszi Zácsik Szanda volt az, aki talpról mellé tüzelt, azt követően pedig mivel üreszkapuval támadott az Esztergom. Tóth Gabriella próbálkozott meg egy egész pályás üreszkapus próbálkozással, de a labdája nem ment el a kapuig, mert egy sáncoló kéz beleért, és még a villám gyorsan visszafutó Herceg Lili a gólvonal előtt fel tudta szerzni a labdát. Most már Agócs kezében van a labda, Agócs Alexandránál. Az esztergomiaknál, akit egy nagyon tehetséges fiatal játékosként barangoztak itt be Esztergomban, meglátjuk, hogy ő majd mire lehet képes. Most Szőlősi Zsátikhoz passzol, középre falagóra van, most a balátlő pozícióban, de már középre érkezett meg, aztán Agócs kap labdát, most újra Szőlősi Zsátik beszöl, kérdezi a kapunak a bal felső sarkát, egy percekben másodszert van a szüneti, Esztergom Moson Magyaróvár, 17-15, legőtt látszol.
2: Malhert szerzi a Ferencváros 20. gólját, mégpedig 5 méteresből, 2 perc 45 másodperccel a harmadik negyed vége előtt. 26-ra vezet a Ferencváros a Kaposvár ellen, amely most lendülne támadásba. Varga Vince megakadályozza, hogy gyorsan induljon előre a Kaposvár, aztán még egy kisebb szabálytalanság Vargától. A labda ott van Takács kezében, aki nagyjából a medence közepén helyezkedik el. Most viszont már közelítenek a kaposváriak Lévai kapujához, aki beállt ugye Szakonyi helyére, Horváth, illetve Takács a labdával, Takács továbbadja Molnárnak, lent van a szélen, és egy újabb Lévai védés, 2,5 perccel a harmadik negyed vége előtt marad a 26-os ferencvárosi vezetés a Kaposvár ellen. Labdarúgás, Balogh Balázs.
3: 4-1-re vezet a Diósgyőr továbbra is a 82. percben a Videoton gárdája ellen. És hát azért a diósgyőriek is egy picit visszahúzottak oda a felezővonal környékére, a fehérváriak pedig hátul adogatnak. Gondolom, hogy mindkét csapatnak, az egyiknek már jó lenne, úgy érzi a vége lenne, de aztán mégiscsak vezet egy támadást a Fehérvárat a 16-os elitérőben egy lövés, és bizony Megyelinek most nagyot kellett védenie. Jó lövés volt ez, a kapu bal oldalát célozta meg a Fehérvár játékosa, mégpedig Bertók volt az, aki csereként lépett pályára, aztán pedig fogta a fejét, hogy ezzel nem talált be, mert volt lehetősége, mint egy 18 méterről lőtte kapura, Megyeri nagyot védett. Egyébként a nagymúltú haladás is ugye játszik mai napon, a Tiszafüred ellen a 79. percben 3-0-ra vezet, elkezdődött már a Mezőkövesd MTK mérkőzés, a 10. percben 0-0 az állás, és ugye említettem, hogy van egy büntető párbaj. Itt, ha jól látom, jelenleg a Nagykanizsa idegenben 4-3-ra vezet a büntető párbajban a Monor ellen, ott még nem ért véget, tehát a találkozó a 120 perc után. Itt 4-1 az állás, kézilabda.
0: Mint rálunk pedig a születre kialakult, szeretik legnagyobb különbség, vagyis 4 gól a fél idő legvégére, hiszen ebben a pillanatban megszólalt a dudaszó. Esztergom Madárszám, Mason Magyaróvár 30 percnyi játék után 19-15. Még egy gyors kérdéssel fordulnék Marosán Györgyhöz, hogy ugyan 30 perc alatt esett 34 gól, de nem mehetünk el a kapusok kiváló teljesítménye mellett, mert Karajos Herceg Lili az egyik oldalon, a másikon pedig Csattó Csenge is kiválóan teljesítették.
1: Így van, abszolút egyetértek, rengeteg gól van, ez jól mutatja a mérkőzésnek a tempóját, ugye ilyenkor, amikor sok gól van, és mellette jó kapus teljesítmények is, akkor ez egyértelműen mutatja a frekvenciát a játéknak. Hát egészen pontosan, ugye az esztergomi kapus 8 labdát fogott 21 lövésből, és ugyanúgy Csatlós Csenge, a Mosomagyarvár kapusa szintén 8 labdát fogott, tehát kiegyensúlyozott a két kapu teljesítménye, viszont játékban többször fejez be lövéssel az Esztergom, előrébb tart, mint a Mosonmagyaróvár az első 30 perc alapján.
0: Így van, ha jól számolom, akkor ez Herceg Lilinél több mint 30%-os védési hatékonyságot jelent. Meglátjuk, hogy meg fog-e ez majd maradni a második játékrészbe. 14 perc múlva jön tehát a folytatás. Egyelőre a női kézilabda NB1 második fordulójában. Esztergom Mosonmagyaróvár 19-15. Kézilabda, Rekős László.
2: A Ferencváros 21-6-ra, tehát már 15 góllal vezet a Kaposvár ellen a férfi Magyar Kupa első elődöntőjében. 35 másodperc van még a szünetig, a harmadik negyedet követő szünetig, tehát az utolsó pihenőig itt a csapatoknak. Most épp a Kaposvár támad, és ki is harcol egy emberelőnyt, Takács Kristóf, akit kiküldenek, az, ha minden igaz, akkor Vismeg Zsombor, nem bocsánat, 11-es Jánbor Csaba, nem pedig 14-es. Úgyhogy emberelőnyben támad a Kaposvár, és egy lévai védéssel zárul ez a kaposvári támadás. Hiába reklamál Várkonyi, hogy őt bizony szerinte legalábbis szabálytalanul lassította ott egy picit a ferencvárosiak játékos a Haverkamp, ezt nem fújták le a játékvezetők, a túloldalon pedig Fekete úszik meg, megkapja a labdát és bebombázza a 22. ferencvárosi gólt az elődöntőben. 22-6, óriási a különbség a két csapat között, 16 gól számszerűen, a játéktudásban is azért hát kijön a különbség, mondjuk így. Van még 10 másodperc a harmadik negyedből, illetve 11 másodperc a harmadik negyedből. Fekete negyedik gólja volt ez ezen a mérkőzésen 5 lövésből, tehát elég hatékony a Ferencváros ezen a találkozón, bár volt már 6 védése Szilágyi Ábelnek. Fekete a legeredményesebb ezzel a 4 góllal. Támad a Kaposvár, 1 másodperc, és góllal fejezik be a harmadik negyedet. A kaposváriak, Várkonyi Ádám talál be a kapuba, lévai kapujába. Így 1 negyeddel a vége előtt 22-7-re veszett a Ferencváros a Kaposvár ellen a férfi vízilabda Magyar Kupa elődöntőjében. Miskolc, Balogh Balázs.
3: 86. perc, már 2 fiatal is pályán a Diós Györgynél, hiszen a hazai csapat maga biztosan 4-1-re vezet, és közben én izgalommal figyelem a hosszabbítás utáni büntető párbajt a Monor Nagykanizsa mérkőzésen. Az 5-5 büntetőt mindkét csapat berúgta, aztán a Nagykanizsa elhibázta a 6-at, majd a Monor is elhibázta a 6-at, úgyhogy folytatódik ez a maratoni csata, de Bene Ferenc már nagyon régen tudott megszólalni itt a sok-sok mérkőzés miatt. De hát Feri, gyakorlatilag sok változás azért nem volt a meccsen, a Diósgyőr mai játéka az mindenképpen győzelemre esélyes, bár most éppen volt egy jó beívelés a jobb oldalról, Kovács, a fehérvári a gólszerzője érkezett, de túl hosszú volt neki a labda.
4: Igen, hát ahogy az várható volt, nagyjából a 50.-60. perc körül azért eldőlt a találkozó végérvényesen, dacára annak, hogy szépíteni tudott még a Fehérvár. És ilyenkor azért beáll egyfajta állóvízre, egyfajta padhelyzetre a találkozó. A DVTK nagyon tudatosan visszazár a saját tér felére, lezárja a területeket, lezárja a mélységi passz lehetőségeket, és gyakorlatilag helyzete sincs azóta a Fehérvárnak. A fehérváriak próbálkoznak, és egy érdekes dolog ilyenkor inkább egyfajta ilyen mentális hát nyomozás megy át ilyenkor az edző. Azt nézi a pályán, és itt most fehérvári oldalra gondolok, hiszen a Diós Györgynél működik minden, még fiatal játékosokat is be tudtak dobni a pályára. Tehát azt nézi az edző, hogy kik azok a játékosok, akikre lehet számítani, akik egy eldőlt találkozóból is tudnak motivációt teremteni, motivációt előhúzni magukból, és hát bizony kevés ilyen játékos van a pályán, de Kovács Erik mindenképp ilyen, Nagy Zoárd mindenképpen ilyen, és hát nagyon más pozitívumot nem lehet említeni a Fehérvár játékában. Most már 88. perc közepén járunk, 4-1 végérvényesen eldőlt a találkozó. Szerintem most már mindkét csapat a lefújást várja.
3: A lefújást azt hiába várják még Monoron, hiszen a Monor Nagykanizsa büntető párbaj még mindig tart. A 7. kör után a büntetőknél 6-6 az állás, ugye említettem, hogy a 6-at kihagyta mindkét csapat, a 7-et viszont mindkettő berúgta. Közben 2 változás is volt a Pécs-Tiszakécske mérkőzésen, a Pécs vezetést szerzett, de a Tiszakécske kiegyenlítette a 42. percben, tehát ott 1-1 az állás. Itt nézzük ezt a fehérvári szabadrugást, egy fejes, ott meglöknek egy embert, vissza tudják még tenni, és nagyon szerencsétlenül pattant most a videót a játékosáról labda, nem a kapu irányába, hanem a jobb belsőjéről, gyakorlatilag felszabadította most a Diós Győr kapuját, és ebből kontrázhat a Diós Győr együttese. A 88. percben kiteszik jobbra a labdát, azonban most már lelassul az akció, talán vesz majd még egy új lendületet, de mi meg ezzel a lendülettel menjünk el vízilabdázni Regős Lászlóhoz.
2: Elkezdődött a 4. negyed a Kaposvár-Ferencváros mérkőzésen a Magyar Kupa elődöntőjében. 22-7-re 15 góllal vezet az FTC, amely most már csak 7 perc, 26 másodperce van attól, hogy Magyar Kupa döntősnek mondhassa magát. Vismegnél a labda, Vismeg is szerez egy gólt, rossz kéz oldalról pattintja be a kapu hosszú oldalába, annak a kapunak a hosszú oldalába, amely előtt már Körösfői Jászon tempózik, kapust cserélt tehát a kaposvári együttes is. Szilágyi Ábel helyére érkezett Körösfői. Szilágyi egyébként 10 védést mutatott be, ez 32%-os hatékonyság. Körösfőinek egyelőre nincsen hárítása. Ami a kapus teljesítményeket illeti, a túloldalon Lévainak és Szakonyinak is 4-4 védése volt. Lévai eddig 7-tel, 7 lövéssel nézett szembe, míg Szakonyi 8-al, úgyhogy hatékonyságban valamivel Lévai a poszt riválisa fölött van most. 7 perc, 11 másodperc még a mérkőzésből, a negyedik negyedből támad a Kaposvár, van egy jó bejátszás, vagy jónak tűnő bejátszás, Fekete szabálytalankodik, mégpedig 5 méteres térően, úgyhogy megint zárkózhat 16-ról 15 gólra a Kaposvár, hát ez a zárkózás, ez lehet, hogy erős kifejezés, mondjuk inkább úgy, hogy közelíthet a ferencvárosiakhoz a Kaposvár együttese. Molnár belövi, 23-8, megvan ez a 15 gólos különbség megint, szűk 7 perc még a mérkőzésből. Miskolc, Balogh Balázs.
3: Itt pedig már a 90. percben járunk, majd még figyeljük, hogy mennyi lesz a hosszabbítás. Nem hiszem, hogy túl sok, bár voltak cserék. 4-1-re vezet a Diósgyőr a Videóton ellen, amikor Bokros terült el ott a felezővonal környékén, szabálytalankodtak vele szemben, elsodorta őt derekas, így aztán jár a szabadrugás. Időközben véget ért a Monor Nagykönizs a mérkőzés, 8-8 büntetőt rúgott mindkét csapat, ugye a hatodikat mind a kettő kihagyta, aztán a nyolcadikat a Nagykönizsa, az idegenben játszó Nagykönizsa, és az NB3-as Monor a nyolcadikat belőtte, így tovább jutotta a Magyar Kupában. Mint már említettem, ugye zajlik a Pécs-Tiszakécske mérkőzés 1-1 az állás, és a 19. percben Mezőköves MTK Budapest, az pedig egy 0-0-ra álló mérkőzés. Egyelőre itt pedig 3 perc lesz a hosszabbítás, amikor a diósgyőriek támadhatnak, itt a bal oldalon vezethetnek egy akciót, lesz-e beadás belőle a fiatal játékos részéről, de nem tudta beadni egyelőre. A diósgyőriek bényei jó voltából még tovább tudnak támadni. Bokros most adja középre a labdát, ott van egy elcsúszó ember, de még ott pattog a labda a 16-oson belül, aztán visszagurítják. Hát annyi fiatal diósgyőri van már a csapatban, hogy ennek mindenképpen örülhetnek a hazaiak. Igaz, gólt eddig nem sikerült még összehozniuk. Bényei is kéri, de nem ő kapja, egy lövés, és ez egy védőről vágódott le, úgyhogy szögletrugás következik még itt a mérkőzés 92. percében, ami biztos, hogy a diósgyőr továbbjutása nincs veszélyben, de gondolom, hogy a Ferencváros győzelme sem a Kaposvár ellen, Regős László.
2: Bizony, hogy nincsen, 6 perc van még a negyedik negyedből, és megint 16-tal vezet a Ferencváros. Most épp 24-8 áll az eredményjelzőn, és egy jó védekezés után ismét jöhet előre a ferencvárosi csapat. Rossz kéz oldalon úszik fölfelé Van Herz, egy picit lelassít, megvárja a társait. Egyébként Haverkamp Benc előtt a 24. tehát a legutóbbi FTC gólt. Most egy szabad dobás, Varga belebombázza a blokkba. A labda így megint csak a kaposváriaknál, Körös Főinél a kapusnál. 5 perc, 40 másodperc még a mérkőzésből. A Ferencváros tovább fog jutni, hiszen 24-8-ra vezet a Kaposvár ellen. Miskolc, Balogh Balázs.
3: Itt a 92. percben járunk, még alig több mint egy perc a hosszabbításból, 4-1-re vezet a Diósgyőr, és közben zajlik még egy mérkőzés, amelynek nem mondtam el az állását, mégpedig a Szeged vezet Iváncsán, ugye, magabiztosan, úgyhogy a haladás is vezet 4-0-ra, Pécs-Tiszakécske 1-1, és Mezőkövesd MTK pedig 0-0, és hát itt az utolsó percben még nézzünk egy diósgyőri akciót, hogy meg lesz az ötödik, nagyon szeretnék a hazaiak, egy szabadrugást minden esetre azért még sikerül kiharcolni, na meg egy sárga lap jár a Videóton játékosának, Berke Balázs nagyon szigorúan a zsebébe nyúl, és felmutatja a sárga lapot, mindezt már a 93. percben, és Kelemen kapta, a fehérváriak belső védője Vassal szemben szabálytalankodott, nem tudom, Molnár nincs a pályán, úgyhogy nem ő fogja elvégezni majd a szabadrugást. Jól billentette egyébként ki a fiatal játékos Kelement, ezért jön ez a szabadrugás. Nem egészen szembe a kapuval, de nem túl messze a 16-ostól, mint egy 3-4 méterre, de közben Kemenest mutatják, aki nagyon izgatottan állítgatja a sorfalat, nyilván nem szeretne már gólt kapni, ebben a pillanatban pedig már le is jár az a jelzett 3 perces hosszabbítás, persze Berke nem fogja ezt lefújni semmiképpen, hiszen ezt a szabadrugást még engedélyezi, ezt meg fogják várni. Végeredmény egyébként már, hogy a Szeged nyert 4-0-ra Iváncsán, tehát a korábbi Magyar Kupában Ferencvárost is kiverő, illetve Ferencvárost is nehéz helyzetbe hozó csapatnak bizony nagy verés lett most a vége. De nézzük Bényei szabadrugását, inkább Bényei el laposan akarta a sorfal alatt, ez pedig azt jelenti, hogy Berke Balázs pedig véget vet a mérkőzésnek, Bene Ferenc pedig még elmondhatja egy röviden a véleményét azért a 4-1-es diósgyőri győzelemről.
4: Egy sokkal motiváltabb, harapósabb DVTK teljesen megérdemelten ilyen arányban is otthon tartotta a 3 pontot, vagyis hát tovább jutott, ugye itt most nem pontokról beszélünk, de a játék minden elemében, főleg az első fél idő során jobb volt a DVTK, Egy nagyon motiválatlan és szárnyaszegett Fideótont láthattunk. Egyértelmű, hogy a Vidinél a bajnokság a fókusz, a DVTK pedig szeretett volna bizonyítani új mesterének, Feckó Tamásnak.
3: Mi pedig megyünk már is vízilabdázni Regős László Pálhoz.
2: 4 perc, 22 másodperc van még a találkozóból. Előbb Nyíri, majd Gábor talált be, úgyhogy most egymás után két kaposvári gólt láthattunk. 24-10-re vezet a Ferencváros a Kaposvár ellen a Magyar Kupa elődöntőjében. És egy ferencvárosi zicser lesz, lövés igen, de gól nem, mert hogy Körösvéről kijön a labda, és közben már egy szabálytalanság is történt, úgyhogy 5 méterest kap az FTC csapata. 4 perc, 10 másodperccel a meccs vége előtt. Aki kiharcolta, az Lugosi Csongor volt. 3 lövésből egyébként 3 gólja van eddig Lugosinak. Az 5 méteres viszont nem ő fogja előni, hanem Vigvári Vendel, az FTC 10-esének szintén 3 gólja van, de most már 4, mert hogy a bal felsőbe bombázza ezt az 5 méterest. 25-10, megint csak 15 gól a különbség a két együttes között. Bő 4 perc van még tehát a találkozóból. A 25 ferencvárosi gólból 3-at szerzett Manherz, 4-et Fekete, és Vigvári is 4-et, és szintén 3-at Lugosi. Ők a legeredményesebb ferencvárosi játékosok, míg a túloldalon a kaposváriaktól Gazt, valamint Szabó és Várkonyi azok, akik kettőször voltak eredményesek. Támad a Kaposvár a labda Ágnál, illetve bocsánat, Takácsnál, Takács Kristófnál, az neki egy gólja van ezzel a mérkőzésen. A bejátszása viszont nem találja meg Gábort. Az imént az előző kaposvári gól egy nagyszerű Gábor felé történt bejátszásból született. Gábor pedig háttal a kapunak csavarta be a labdát lévai hálójába. Most viszont nem jutott el a labda hozzá, így megint csak a ferencvárosiak támadhatnak. Egy pontatlan passz a kapás szélen úszó Haverkamp felé. Haverkamp azonban még elcsípi a labdát a kötél előtt. Éles szögből ellövi és bepattintja a hosszúba. 26-10. Nagyon-nagyon-nagyon magabiztos a Ferencváros mai játéka. És nagyon magabiztos a különbség is, amellyel vezet az FTC a Kaposvár ellen. 3 perc 25 másodperccel a mérkőzés vége előtt. Hiába volt ott a blokkolni igyekvő Somogyvári Ádám keze, valamint hiába volt a magasban Körösfői Jászon, mindkét karja, a kapus sem tudott védeni, és a blokkról sem jött le a labda. 3 perc 17 másodperc van tehát hátra, 26-10-re vezet a Ferencváros, és ismét támad a Kaposvár együttese. Takácsnál a labda, Takács megint bejátszaná középre, úgy, de nagy küzdelem ott középen, hiába ott van 16 gól a két csapat között, azért még mindent megtesznek a játékosok, hogy megnehezítsék a másik dolgát, ki is állítják Haverkampfot Gáborról. Gábor harc volt, aki ezt a ferencvárosi kiállítást emberelőnyben, tehát a Kaposvár. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit is, 26-10-re vezet a Ferencváros a Kaposvár ellen, 2 perc 50 másodperccel a mérkőzés vége előtt, nagyon közel ahhoz az FTC, hogy bejusson a Magyar Kupa döntőjébe, ahol majd a BVSC vagy a Vasas lesz a ferencvárosiak ellenfele. Végig nagyon magabiztos volt a Ferencváros játéka, és nagyon magabiztos volt végig a különbség is a két csapat között a Ferencváros javára. Most az elmúlt néhány percben erre 14-15-16 gólra állt be ez a különbség. 2,5 perc van tehát még a mérkőzésből, 26-10-re vezet az FTC. De kapcsoljunk Balogh Balázshoz, aki elmondhatja nekünk, hogy mi történt Miskolcon a labdarúgó Magyar Kupában. Majd kapcsolunk hozzá egyszer, most viszont figyeljük még inkább a kaposváriakat, akik úsznak előre felé a labdával. Ott van Gábornál a labda, Gábor átteszi Várkonyinak, Várkonyit még egyel tovább, jön a lövés, Irmestől ez fölé megy, a labda így megint csak a ferencvárosiakére, hiába próbálkozik olykor-olykor távolról a Kaposvár. A ferencvárosiak remekül védekeznek és remekül támadnak. 26-10 továbbra is a ferencvárosi vezetés, 2 perc van még a mérkőzésben, mi pedig Erdei Márkhoz kapcsolunk, aki a női kézilabda NB1 mérkőzésén van.
5: Köszönöm szépen, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm én is a Kossuth Rádió hallgatóit a női kézilabda NB1 második fordulójában. Most kezdődött el a második játékrész, és éppen egy Háfra Noémi góllal indul, ami azt jelenti, hogy a mosonmagyaróvárieknak megvan a 16. találatuk, de ezzel is csak zárkózni tudnak a vendégek, hiszen a hazaiaknak eddig 19 volt, de most már villámgyorsan megvan a 20. Horváth Fanni volt ez, aki a balátlövő pozíciójában szépen cselezett. átemelte a védőjét, ezt követően pedig kifelé, vagyis balra ugorva kilőtte a kapunak a jobb alsó sarkát, úgyhogy megint visszaállt a félidei 4 gólos differencia. 1 perc telt el tehát a második játékrészből, 1 gól itt, 1 gól ott, jelenleg Esztergom Mosonmagyaróvár 20-16, Regős László Pál.
2: Itt pedig 1 perc, 10 másodperc van még hátra a mérkőzésből, 26-10-re vezet továbbra is a Ferencváros. Nem született újabb gól tehát az elmúlt rövid időszakban. Averkamp végezett egy szabaddobást, visszaadja Varga Vincének, aki lóbál, majd Vismeghez passzolja, Vismeg Nagy Ákosnak teszi tovább. A balkezes játékos remekül játsza be Averkampnak, ő pedig behúzza a kapuba a 27. ferencvárosi gólt, azokban a másodpercekben, amikor belépett az utolsó percébe a mérkőzés. Haverkamp is 4 gólos ezzel, akár csak Fekete Gergő, valamint Vigvári Vendel, ők hárman jutottak el eddig a számig ezen a mai meccsen ferencvárosi részről, na meg persze a teljes mezőnyből, mert a kaposváriaknál 2 gólos a leggólerősebb játékos ma. 50 másodperc még a mérkőzésből, a kaposváriak támadhatnak. A támadó idejük fele már le is telt, mire feljut oda a labda a kötél környékére, ahogy Nyíri, a balkezes játékos kapja meg, összejátszanak ott a csapattársal, viszont időt kér a kaposváriak vezetőedzője, Surányi László, 42 másodperccel a mérkőzés vége előtt, úgyhogy menjünk megint Erdei Márkhoz.
5: A női kézlabda NB1 második fordulójában beléptünk már, a második félidő 3. percébe is, jelenleg Esztergom Mosonmagyaróvár 21-16, és közben egy fejlövés a szélről, Stranik Zsófia ugrott be, és a labdája ugyan átjutott a golvonalon, de előtte telibe lőtte szegény Herceg Lilinek az arcát. Hát nem esett jól ez a magyar válogatott kapusának, de szerencsére már talpon van, tudja folytatni a játékot, viszont most 2 percre el kell hagynia a játékteret Stranik Zsófiának. Természetesen a szabály az úgy szól, hogyha valamelyik játékos zicserben ugrik be, és fejbe találja a kapust, akkor abban az esetben 2 perces büntetést kell rá kiróni. Ez most meg is történt, kiváló eddig a játékvezetés, róluk még nem esett szó. Lorai Balázs, valamint Varasdi Levente irányítják ma a játékot, és egyelőre tehát közel 33 percnyi játék után Esztergom Mosonmagyaróvár 21-16. Véget érte már az időkérés, Regős László.
2: Véget ért, de nem sikerült gólra váltani a Kaposvárnak egy pontatlan passz miatt, úgyhogy 36 másodperccel a mérkőzés vége előtt, továbbra is 17 góllal vezet az FTC. Lévai veri föl a labdát, jön egy újabb ferencvárosi támadás, lehet, hogy az utolsó a mai mérkőzésen. Az biztos, hogy góllal zárul ez a ferencvárosi támadás, egy remek egyéni akció végén. Varga Vince volt az, aki megkapta rossz készéren a labdát Lévaitól, tempózott egy picit befelé, 1-2 métert, aztán elhajolva ott a blokk mellett, Gábor keze mellett bebombázta a labdát a kapu hosszú oldalába. Hát szegény Körösfőinek egyelőre nem megy a védés a mai napon, egy hárítás van összesen a neve mellett a fiatal kapusnak. 20 másodperc a mérkőzésből, persze tapasztalatot nyerhet ebből, hogy ilyen vízilabdázók ellen játszik, mint amilyenek a Ferencváros keretét, csapatát alkotják. Támad a Kaposvár 10 másodperccel a mérkőzés vége előtt, még beleférhet egy lövés, viszont nagyon rutinosan védekezik a Ferencváros. Gasztnál van a labda, 4 másodperce van, még Gaszt ellövi, kijön a labda Lévairól, vagy tovább pattan a labda a kötélen túlra Lévairól. 1 másodperccel a vége előtt, tehát még egy sarokdobással jöhet a Kaposvár. Molnár úszik ki a sarokba, hogy elvégezze, a sípszóra el is végezzé, de letelik az idő, úgyhogy nem lesz már sarokdobás. A Ferencváros roppant maga biztosan, 28-10-re legyőzi a Kaposvárt, és bejut a férfi vízilabda Magyar Kupa holnapi döntőjébe, a Kaposvár pedig a bronzéremért ugorhat majd vízbe szintén holnap. Hamarosan az is kiderül, hogy melyik csapat ellen, hiszen 17:30-től a Vasas a BVSC-vel mérkőzik meg, szintén a döntőbe jutásért. Kaposvár Ferencváros tehát 10-28. Erdei Márk kézilabda.
5: A női kézilabda NB1 második fordulójának egyik legnagyobb rangadóján Esztergom Mosonmagyaróvár a 35. percben 22-17, és most megint támad az Esztergom, lekerülne a labda a jobb szélre, de kiváló a védekezés. Szépen lépett ki a falból a vendégek 44-es számú játékosa, a cseh légiós Tomova, és szépen megfogta ezzel a betörni igyekvő Ballai Borbálát, ezt követően a labda viszont bekerült beállóba, és Smolek Apollónia az, aki befordult, egy kézzel lekapta a labdát, és belőtte azt a kapunak a jobb alsó sarkába. Úgyhogy 35 percnyi játék után Esztergom Mosonmagyaróvár a legnagyobb különbséggel eddig 23-17 stúdió.
6: Természetesen majd kapcsolunk vissza Esztergomba, és még rengeteg izgalmas esemény vár ránk itt a körkapcsolásban. Például 18 óra 30 perctől közvetítjük majd a Vasas BVSC vízilabda Magyar Kupa elődöntőt, ez a második elődöntő, és ugyebár véletlenül nem lesz olyan egyoldalú mérkőzés, mint a Ferencváros Kaposvár. Időről időre beszámolunk az ebben a pillanatban kezdődő Győr-Nyicsöping női kézilabda bajnokok ligája mérkőzésről is, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Most azonban egészen pontosan 6 órakor hírek Nagy Zsombortól itt a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Norisi a pole pozíció Madridban. Gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Folytatódik az enyhe időzáporokkal. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
7: Sporthírek.
8: 7-0-ra kiütötte a címvédő Ferencváros az NB3-as Deacot a labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójában. Az FTC a háromgólos Mátus Beru vezérletével bejutott a legjobb 32 közé. Az élvonalbeli csapatok eredményei a mai játéknapról. Kazincz Barcika Paks 1-2, Gödöllő Debrecen 2-3, Majosi Ese Nyíregyháza 1-8, Baja Kispest Honvéd 0-7, Nagykozár Kisvárda 0-9. A magyar válogatott Callum Stiles egyenlített a Queen's Park Rangers elleni bajnokin az angol másodosztályú labdarúgó bajnokságban. A West Bromwich Albion hazai pályán 1-1-es döntetlent ért el. Lando Norris a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma 1-es spanyol nagydíj időmérő edzését a vadonatúj madridi pályán, így a holnapi futamon ő rajtolhat majd az érről. A világbajnoki címvédő mellől az összetettben él lovas Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője indulhat majd. Még a harmadik pozícióból a négyszeres VB győztes Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája startol.
7: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
8: Gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány még idén, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette, több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés vagy magatartás problémákkal küzdenek. A programra 10 milliárd forintot szánnak. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a köcsei találkozó napjára. Ha az országnak szüksége van a jelenlegi ellenzékre, akkor készen kell állniuk, jelentette ki Orbán Viktor Köcsén. A polgári oldal zárt körű találkozójára érkezve, a volt miniszterelnök újságíróknak azt mondta, Magyarország 2010-ben gyarmati sorban volt, de sikerült egy független, szuverén, sikeres országot létrehozniuk. Az elmúlt időszak legnagyobb eredménye nem elfogadott törvény vagy döntés, hanem az, hogy a magyar emberek hangja szabad és hallatszik, mondta az országgyűlés elnöke Magyar Péter miniszterelnök országjárásának első állomásán, Veszprémben. Forsthoffer Ágnes hangsúlyozta, a demokrácia nem azt jelenti, hogy a véleményét bárki bárhogyan közzé teheti. Meg kell találni azt a hangot, amelynek segítségével valóban előre lehet lépni. A gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül nem oldható meg a droghelyzet és az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák sem, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az utcai szerhasználók, valamint a fiatalabb hajléktalanok nagy része a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. A főpolgármester szerint a probléma megoldásához a kormánynak, a fővárosnak és az önkormányzatoknak együtt kell működni. Két kerékpárost gázolt halálra egy autós este Békés határában. Egy 68 éves nő a helyszínen, egy 41 éves férfi a kórházban halt meg. A sofőr nem hívott segítséget és megállás nélkül továbbhajtott. A 23 éves férfit még délelőtt elfogta és őrizetbe vette a rendőrség. Halálos közúti baleset okozása és segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja miatt indult büntető eljárás ellene. Jelentős forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell készülni este a fővárosban, a Hősök tere környékén, a Budapesti Fesztivál zenekar ingyenes koncertje miatt. Délután 4 órától szakaszosan lezárják egyebek között az Andrássy út és a Dózsa-György út egy részét, valamint a Kóskároly sétányt. A helyszín megközelítésére a sűrűbben járó kisföld alattit javasolja a BKK.
7: Közlekedés.
8: Este fél kilencig le van zárva a fővárosban a Hősök tere és a Dózsa-György út, Városligeti Fasor és Podmanicki utca közti szakasza. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
7: Időjárás.
8: Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka 8 és 13, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul.
7: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
6: 2026. szeptember 12-én szombaton 6 perc elmúlt 6 óra. Néhány perccel ezelőtt még 4 helyszínünk volt a körkapcsolásban, közben véget ért a Ferencváros Ljubljana női kézilabda BL találkozó 40-29-es magyar győzelemmel véget ért. A Magyar Kupa labdarúgó találkozó a Diósgyőr és a Videóton között viszont még 2 helyszínünk továbbra is él, úgyhogy kapcsolunk is Esztergomba, Erdei Márkhoz, az Esztergom Mosó-Magyaróvár női kézilabda NB1-es találkozóra.
5: Az imént számolt rá az esztergomi közönség a mosonmagyaróváriakra, vagyis kereken 10 gól a különbség, de már megint a hazaiak rohannak előre, és Ballai Borbála révén lőhettek volna egy könnyű gólt Zitzerből. Szépen kialakította magának a helyzetet a jobb átlő pozícióban, ahogy ő szokta jobb kézzel, de most eliben találta azt a horvát Sofit, aki nemrég érkezett a pályára. Beszéltünk ugye arról az első játékrészben Marosán Györggyel, hogy csatlós csenge mennyire is jól véd. Hát itt a második játékrészben egy darab védést sem tudott hozzátenni, és talán ennek is köszönhető az, hogy egyelőre a második játékrészt az 9-3-ra nyeri meg hazai Esztergom. Egyébként kísértetiesen hasonlóan indult ez a második félidő, mint ahogyan az első. 5-2-re vezetett ugye a mérkőzés legelején az Esztergom, akkor időt kért Stranik Ferenc, ezt követően pedig visszajött a Mosonmagyaróvár egy gólra. Majd itt a második félidő elején is egy 5-2-es esztergomi rohammal indult, megint időt kért Stranik Ferenc, de utána pedig tovább nőtt a különbség. Most pedig Tóth Gabriellát kell ápolni, úgyhogy kapcsoljunk Marosán Györgyhöz. Minek köszönhető az vajon, hogy az Esztergom ennyivel jobban kezdte itt a második játékrészt, vagy igazából mind a két félidőt?
1: Az Esztergom az első fél időben is, amikor tudta saját tempóját játszani és gyors befejezésekkel operálni, akkor tudta növelni az előnyt. Amikor visszatudott rendeződni a Mosonmagyaróvár, akkor jött a probléma az esztergomiak részéről. A második fél időben is abszolút ráerőlteti akaratát ellenfelére Elek Gábor alakulata, és ennek köszönhető ez. Illetve Ballai Borbála ugye az első 6 percben fantasztikusan kézilabdázott itt a második fél időben. 3 gólt is lőtt 6 perc alatt, és én úgy gondolom, hogy innen már a Mosonmagyaróvárnak nagyon-nagyon nehéz lesz visszajönnie.
5: Hát egészen biztos, most pedig Tóth Gabriela már talpon van, és még a játékvezetőnek magyaráz, hogy miért nem kapott ezért 2 percet az esztergomi játékos. Az szerencse, hogy jól van, viszont ő számára a szerencsétlenség, hogy el kell hagynia most a játékteret, mivel progresszív büntetés nem született, emiatt 3 darab támadás erejéig ő most nem jöhet majd vissza. És ha már a második fél időben beszéltem arról, hogy nem véd jól egyelőre sem egyik, sem másik mosonmagyaróvári kapus, azért emeljük ki Ballai Borbálát, akinek ebben a játékrészben már 3 darab találata van, és Horváth Fanni is már 2-szer eredményes tudott lenni. Most tehát támad tovább a Mosonmagyaróvár 28-18-nál, Tomovánál van középen a labda, aki aztán rápattintja Smolettnek a lábára, de ebben semmilyen szándékosság nem volt, emiatt mehet tovább a támadása a Mosonmagyaróvárnak. Megint Tomova lerakja a bal szélre, Kazai beugrana, de kiváló vele szemben a védekezés. Kovács Anett volt az, aki megfogta még időben, vagyis nem kapott érte 7 méteres büntetést. illetve 7 méterest a Moson Magyaróvár. Domovának kell lőnie, hiszen már csak egy passz volt a passzívból, ezt követően a lövését a simán védte Herceg Lili, ráadásul még szerencséje is volt a hazaiaknak, hiszen Kisaludi Anettnek a kezébe pattant a labda. Most már jöhet előre az Esztergom, Horváth Fanni középen, Ballai Borbál a jobb oldalon, aki betör két védő között, ezt követően pedig most éppen befelé cselezve egy 7 méteres is ki tud harcolni. Megint egy kiváló és villámgyors megoldás volt Ballai Borbálától, úgyhogy 10 gólos különbségnél jöhet majd egy újabb büntető. Horváth Fanni fogja ezt majd elvégezni. Nézzük, mi lesz belőle, elsőre egy lövőcse, másodjára pedig kimarad ez a 7 méteres is az esztergomiaknál. Hát ebben a mutatóban nem áll jól a hazai csapat, ez már a negyedik kihagyott esztergomi büntető volt. 4-ből 0-val áll eddig egyelőre a hazai csapat, de hát, hogyha a büntetők nem is kellenek, akkor bőven jó az, hogyha támadásban, illetve akcióban ennyivel jobb az Esztergom, hiszen Esztergom Mosonmagyaróvár a 43. perc legvégén, 28-18 stúdió.
6: Nagy üzen van a magyar labdarúgó magyar kupában, ugyanis a legjobb 32 közé jutásért játszanak a csapatok ezen a hétvégén. Ugyebár ez a harmadik forduló már, de korábban megyei selejtezőket rendeztek, és itt a legjobb 64 között szállnak be az úgynevezett profi csapatok. A találkozóknak egy jó része már véget ért. Tegnap egy találkozót vívtak, Sopron-Szegedi VSE 6-3, aztán a mai nap során összesen 23 mérkőzésre került, illetve kerül sor. Ezek közül néhányon ott vannak tudósítóink is. Először hallgassák meg, hogy mi történt a Baranya megyei kis településen, a Bájos kis 2000 lakosú Nagy Kozáron, ahová nagyon távolról, Kisvárdáról érkezett egy első osztályú csapat. Puc Péter tudósítása következik.
10: Semmiféle meglepetés nem hozott a Baranya megyében megrendezett magyar kupa mérkőzés, annak is harmadik fordulója, ahol a Kisvárda vendégeskedett a Nagy Kozárnál. Szünetben már 4-0 volt, aztán a vége, illetve hát egészen precízen 0-4, aztán a vége 0-9, de a szünet után már semmi különösebb érdekes dolog nem történt, abból a szempontból, hogy mindenki jól szórakozott, a tetszés szerint érte el a góljait a vendégcsapat, mindenki pályára lépett, akiket az edzők úgy gondolták, hogy arra méltóak, nem történt olyan csoda, ami a kupában néha megesik, ennek ellenére azért a nagykozáriak is jól szórakoztak, megtapsolták a sportszerű ellenfelet, az ellenfél megtapsolta őket, szóval tulajdonképpen mindenki boldog volt ezen a mérkőzésen. Ilyen könnyű találkozója a magyar kupában nyilván az elkövetkezőkben már a nyírségi csapatnak nem lesz. Baranyaiak meg örülhettek annak, hogy egy NB1-es láthattak vendégül, ez náluk nagyon-nagyon nagy ritkaságnak számít. Egészen pontosan nem is ritkaság, hanem ott történt meg először a klub történetében, és ki tudja, mikor lesz az ilyenből a következő. Annyit érdekességképpen, hogy az egyik helyi vezető elmondta, minden tisztelet a vendégeké, de örült neki, hogy nem a Ferencváros kapták, mert akkor szinte képtelenek voltak megrendezni ezt a találkozót, ha akár 1000 vendég drukker is még érkezett volna Zöldfehérben, az meghaladta volna szinte a befogadó képességet, más egyéb képességeket is. Így viszont tényleg egy olyan futball délután volt, ami a helyieknek örök emlék maradhat.
6: A Nemzeti Sport újságírója Puc Péter tudósított a Nagy Kozár Kisvárda Magyar Kupa labdarúgó mérkőzésre, most pedig megyünk vissza Erdei Márkhoz, Esztergomba a kézilabda rangadóra.
5: Hát név szerint mondható inkább csak az, hogy rangadó, mert ami a pályán történik, az nem igazán hajaz rá. A 45. percbe lépve Esztergom Mosonmagyaróvár 30-18, igen, mindenki jól hallja, 12-vel vezet a tavalyi szezon negyedik helyezett esztergomi együtt, Esztergom együttese a Mosonmagyaróvár ellen. Most Kukajánnak kezében van a labda, és ki is dobja a pályáról, csak a nézők voltak veszélyben, akik aztán visszajuttatják azt Herceg Lili kezébe, úgyhogy egy újabb esztergomi támadás indulhat. Most már Horváth Fanninál van a labda, aki mellett elfut Kisfaludi Janet, mutatja azt, hogy ő lemenne cserélni, úgyhogy ne siessenek ezzel a támadással. Az ő helyén balátlövőben Faragó Lea, jobb oldalon pedig, ahogy már többször is említettem, Ballai Borbála. Most Molek is kapott egy labdát beállóban, de csak oda passzolta aztán Ballai Borbála felé, akit aztán lerántanak, de ez nem ér két perces büntetést. Háfra Noémi most kiválóan védekezett vele szemben. Smolektől jöhet át most egy szabad dobás, ebben a pillanatban ezt el is végezte. Horvátnál van balátlövőbe, Faragónál most már középen a labda, Horváth beforog középre, aztán cselezne, de inkább tovább passzolja Ballai Borbála felé. Ez kezd nagyon-nagyon passzív lenni ez a támadás, a játékvezetők is már ezen gondolkoznak, de nem kell tovább gondolkozniuk, hiszen Horváth Fanni középről gondolt egyet, és most nem talpról, hanem felugrásból, de kilőtte a kapunak a bal felső sarkát. Ez neki már a 6. gólja volt itt a mérkőzésen, az első félidőben kétszer, itt a második játék részben pedig már négyszer volt eredményes, úgyhogy megint kialakul a legnagyobb különbség, de hát most már bármikor is egy góllal növeli a különbséget az Esztergom, akkor ezt majd el tudom mondani. Most jelenleg 31-18, és megvan a Herceg Lilinek is az újabb védése. Kukai Anna kínálta meg most talpról 9 méterről középről egy lövéssel, de ezzel sem tudta átvelni. Herceg Lilit, akinek ezzel már megvan a 13. védése a találkozón, 29 lövésből, úgyhogy több mint 40%-kal véd, fantasztikusan teljesít, röviden csak ezt tudom elmondani. Faragó Leánál van most már a labda, aki megint megérkezett a támadáshoz. Megint Smolek kapja egy forgás nevű figura után, aztán most már Ballai Borbála van középen, Horváth most a jobb oldalon, Faragó megkapja bal oldalon, és kapásból felugorva egyből kilövi a kapunak a bal felső sarkát. Horváth Szofi most nem érezte, hogy hova fog jönni ez a labda, úgyhogy ha már az imént említettem, hogy Horváth Fandinak megvan a 6. gólja, akkor még egy lapáttal rátesz erre Faragó Lea, hiszen neki ez már a 7. volt. Az ellentámadásból aztán villámgyorsan jött a szépítő találat, aki pedig szerezte, az nem volt más, mint Háfra Noémi. Szépen elhajolva a sánc mellett, alulról kilőtte a kapunak a bal felső sarkát, és mivel az Esztergom eladta a labdát villámgyorsan, emiatt megint jöhet a Moson-Magyaróvár, hogy tovább kozmetikázzák az eredményt. Nemrég egyébként a 44. percben kénytelen volt Stranik Ferenc kikérni a 3. idejét is itt a mérkőzésen, ezzel tehát neki ezek a lehetőségei elfogytak, akkor 30-18 állt a táblán, most pedig Kukely megint lőtt, de a labdája kijött a kapufáról, annyi szerencséjük, hogy visszapattant a kezükbe, Tóth Eszter aztán pedig jobb átlövőből felugrik, és kilövi a kapunak a jobb felső sarkát, úgyhogy megint 12 gól a különbség, csak úgy, mint akkor, amikor nemrég 3 perccel ezelőtt időt kellett kérnie Stranik Ferencnek. Tóth Eszternek egyébként ez ott az első gólja találkozó. Most már a jobb szélen van lent a labda az esztergomiaknál, onnan pedig megvan az újabb hazai találat. A gólszerző pedig Vártok Tamara, aki a legutóbbi mérkőzésen Vácot 3-szor volt eredményes, most itt megvan neki a jobb szélről az első gólja a Moson-Magyaróváriak, illetve az esztergomiaknál, elnézést, a Moson-Magyaróvár ellen. Péter Petra érkezett most egy fiatal moson-magyaróvári tehetség a pályára, ő mindösszesen 19 esztendős, ő van most jobb átlövőben, de hamarosan majd középre érkezik meg, mert helyet cserél Tóth Eszterrel, de Tóth Eszter nem passzolja neki vissza a labdát, hanem betör jobb oldalon az 1-2-es védő között, és bepattintja a labdát a kapunak a jobb felső sarkába, ez is egy parádés technikai megoldás volt, úgy látszik, hogy kezd magához térni Tóth Eszter, a vendégek csapatkapitánya is. Közben pedig Elek Gábor odahívja magához Herceg Lilit, még a 13 védés ellenére is úgy érzi, hogy van mit mondania neki, és nyilván már meg fogja fogadni a Herceg Lili a mester tanácsait. Faragó Leának közben pedig megvan a 8. gólja a mérkőzésen, felugrott 9 méterről, és kilőtte a kapunak a bal felső sarkát. Tóth most már a túloldalon berakná beállóba Szabó felé, de Szabó nem tudja megkaparintani ezt a labdát, hiszen vele szemben kiváló a védekezés, Smolek volt az, aki elütötte azt előle, de csak szabálytalanság árán, úgyhogy a labda az maradt a vendégeknél. Esztergom Moson-Magyaróvár 34-21 a 49. perc közepén. Péternél van most a labda, ő passzolná tovább, de végül aztán betör a 2-3-as védő között. A lövése nem volt rossz, de végül Herceg Lili ezt szépen árította, leért még valahogy, és a bal lábával kirúgta ezt a labdát. A túloldalon pedig már fut az Esztergom, és a Vósnak megvan a második gólja. Ugye ő az első fél időben egyszer már be tudott találni, és most megduplázza góljainak a számát. Övé a 35. esztergomi találat ezen a mérkőzésen, és 14 gól most már a különbség. Középen megint Tóth Eszter, jobb oldalon Péter Petra, bal oldalon pedig Háfra Noémi. Ezt a Moson-Magyaróvári támadást még várjuk meg, aztán megyünk vissza majd a stúdióba. Háfrának a kezében van a labda, Kazai befutott a balszérről. Péter kapja meg a labdát most jobb oldalon, vele szemben Kisfaludi jól védekezik. Ő aztán elhajítja a labdát és mutatja neki Tóth Eszter, hogy picit túl izgulja ezt a mérkőzést, picit nyugodjon meg, mert úgy látja rajta, hogy mindig ő akar akciózni, ami most nem biztos, hogy kifizetődő a vendégek számára. Tóth Eszternél van most már középen a labda, kiküldi a falból Kazait, vissza az ő helyére a bal szélre. Aztán Szabó kap labdát, a beálló viszi át keresztbe, most megint Péter van középen, ő akciózik, betör a 2-3-as védő között, ugyanúgy, mint az imént. Az imént még nem kapott érte semmit, most viszont van egy 2 perces büntetés Kisfaludi Anettnek, valamint egy 7 méteressel is következhet majd a Moson-Magyaróvár, azon belül is Kazai Anita. És hogy mi lesz ebből a büntetőből, azt majd a kapcsolás után elmondom, a szó a stúdióé.
6: A megszokás azért nagy úr, hiszen úgy adtam oda a szót Erdei Márknak, hogy ő közvetít az Esztergom Mosó-Magyaróvár női kézlabda rangadóról. Igen, hát amióta az Esztergom feljutott az első osztályba, nem volt ez olyan túl régen azóta, az Esztergom és a Mosó-Magyaróvár csatája mindig rangadó, és ugye beszélgettünk itt Marosán Györggyel valamikor délután során, így, hogy a bajnokság előtt, hogy milyenek lesznek az erőviszonyok. Hát én akkor azt mondtam, hogy valószínűleg nem megbántva a Mosó-Magyaróvárt, és bocsánat, hogy hölgyeknél az esetében azt mondom, hogy sötét ló, de a Mosó-Magyaróvár azt hiszem, hogy sötét ló. Lehet, hogy bizonyítja most ez az esztergomi meccsen, hogy nem biztos, hogy ő harcba lesz a negyedik, harmadik helyért.
1: Ez komoly meglepetés, mert az első fordulóban kikaptak Kisvárda ellen, otthon, Mosó-Magyaróváron, most pedig az Esztergom lemossa őket, és hogyha azt mondtuk, hogy a négy nagy csapat az kibérelte azt az első négy helyet, a véleményünk szerint, ugye egy fél órával, órával ezelőtt erről beszéltünk, az ötödik hely lehetőségeket tekintve pedig a Mosó-Magyaróvárnak kéne legyen kibérelve. Tehát azért ebben a Mosó-Magyaróvár...
6: Ez a megszokás mondatja veled is, azért, hogy elmúlt éve tapasztalata.
1: Tehát kapuban van egy Árenhárt csatlós páros, mezőnyben válogatott játékosokkal, Falusi Udvardival, Tóth Gabriellával, Kazaival, Tiskov Helenbaival sorolhatnánk, tehát a játékos kerete abszolút predesztinálja arra, hogy ők az ötödik helyére, nem mondja várományosai, hanem nem lehetne más. Most ehhez képest egy kiesés elő menekülő, valószínűleg ez lesz az egész szezonban feladat a Kisvárdának, csapatok, akik kapnak hazai pályán, majd a negyedik helyzet otthonában, gyakorlatilag egy pillanatra nincs esélyük. Persze tudjuk, az egyéb híreket is hallottuk nyáron, financiális problémái voltak a Mosó-Magyaróvárnak, de nem néznek ki jól.
6: Úgy 20-30 éve azt szoktuk mondani a magyar női kézlabda bajnokságra, hogy úgy néz ki, hogy 2 plusz 1 csapat és a többiek. Aztán néhány éve ez úgy változott meg, hogy 2 csapat plusz 1 csapat plusz 2 csapat és a többiek. Na most nagyon tévedek, ha idén azt mondom, hogy az lesz a helyzet, hogy 2 csapat plusz 1 csapat plusz 1 csapat és a többiek.
1: Nem, plusz 2 plusz 2 szerintem.
6: 2 plusz 2?
1: Debrecen-Esztergom.
6: Debrecen-Esztergom egy szintre veszett, után szakadék lesz.
1: Hát igen, ugye 2 évvel ezelőtt az Esztergom volt a harmadik, tavaly a Debrecen volt a harmadik, közöttük nagy csata lehet. És utána most így most már nem tudom megmondani, hogy a Mosó-Magyaróvárt látva, hogy Vác mindig ott van az elején, de hát a Vác mindig tehát erőn felül teljesít. A fantasztikus szakmai munkát végez Németh András annál a klubnál, és annak köszönhető, hogy az a csapat az ott van.
6: Na, térünk, vissza fogunk még térni Esztergomban, de most foglalkozunk továbbra is a magyar labdarúgó magyar kupa mérkőzésekkel. A délután során kapcsoltuk már Füzesi Bálintot, aki Gödöllőn tekintette meg a Gödöllő-Debreceni VSC találkozót, a 6-szoros kupagyőztes, 7-szeres bajnok Gödöllőre látogatott, és egyértelműnek tűnt, hogy simán fog nyerni. Na most, hogy ez mennyire lett sima, ezt elmondja nekünk Füzesi Bálint.
11: 3-2-re győzött a délvonalbeli Debrecen az MB3-as Gödöllői SK otthonában. Hát az első fél idő után maga biztos 2 gólos debreceni vezetéssel mehettek a szünetre a csapatok. A 2 gólszerző az első a 19. percben Egri Imre volt, a 36-ban Terca egy nagyon szép mozdulattal növelte az előnyt, és hát mindenki azt gondolta, hogy ez simán megvan a továbbjutás, ahhoz képest a Gödöllő, mintha vértigott volna a szünetben, mert a második fél időben először Mercse Ábel szépített az 55. percben, és utána Kisvártat volt újabb 13 perc elteltével a csereként vált Balogh Kristóf kihasznált egy védelmi hibát, és a rövid sarokba bombázott olyan 10 méterről. Nyilván a hajrában a Loki mindent megtett azért, hogy elkerülje a hosszabbítást. Rohamoztak, jöttek a szabadrugások, a szögletek, a beívelések. És végül egy ilyen baloldali beívelés után Szendreihez került, és Szendrei felé pattant a labda, aki gyönyörűen a bal alsó sarokba csúsztatott a 90. percben. És ezzel győzött végül is a Loki a Vásznál nehezebben 3-2-re.
6: Füzesi Bálint tudósított a Gödöllő-Debrecen Magyar Kupa mérkőzésről. Pont 20 évvel ezelőtt egyszer már egy gödöllői csapat egy olyan sportban, ahol rúgják a labdát, alkotott egy nagyot, ugyanis akkor nyerte meg először a gödöllői Bikák csapata a másodosztályból érkezve a magyar futsal bajnokságot, hát most valami hasonló bravút hajtatott volna végre nagy pályán. A gödöllői gárda közel volt hozzá, de aztán a nagyobb rutin érvényesült a Debrecen győzni tudott Gödöllőn. Egyébként a Debrecen egy évvel korábban egy fordulóval később, vagyis a 32 között esett ki, tehát csak odáig tartott a hatszoros kupagyőztesnek a menetelése. Fogunk még foglalkozni a magyar kupákkal természetesen a mai műsorban, de most megyünk vissza Esztergomba, Erdei Márkhoz, hiszen már gondolom, hogy a hajrát vívják a hölgyek.
5: Hát és szerintem lehetek annyira őszinte, hogy mind a két csapat nagyon várja, hogy véget érjen már ez a mérkőzés. Más-más okból, hiszen a mosonmagyaróváriak már nagyon túl szeretnének rajta lenni, az esztergomiak pedig szeretnének már ünnepelni, hiszen jelenleg 15 gól a különbség, 38-23-ra vezet az Esztergom, itt a Suzuki Arénában a mosonmagyaróvárral szemben, és ráadásul a hazai csapat játékosainak a kezében vándorol a labda, úgyhogy könnyen lehet, hogy hamarosan 16 gól lesz majd a különbség. Megkapja most Horváth, aztán kirakja a bal szélre, jöhet onnan a befejezés, de kiváló a védés most Barbara Arenhártól, aki itt a mérkőzésnek a hajrájára megérkezett. Ő még esetleg pár védést bemutathat majd a mosonmagyaróvári kapuban. Elő pedig már Áfra Noémivel szemben kiváló a védekezés. A két Faragó tesó van most középen, Faragó Lea, valamint Faragó Luca. Hát európai szinten sem tűnik rossznak ez a védekezés, most éppen Faragó Lea elhagyja a pályát, de ha már Faragó Lucát említettem, Gyuri, mit gondolsz az ő érkezéséről? Ugye Németországból, Türingerből tért most haza ide az Esztergomhoz, hát vele sem gyengült ez a védőszekció.
1: Abszolút nem, és jót tett neki a nemzetközi tapasztalat, ugye előtte Magyarországról igazolt, itt is már látszódott a fejlődése.
5: A Moson-Magyaróvárból,
1: így van,
5: ráadásul,
1: pontosan a Moson-Magyaróvárból, és kettes védőben akkor is stabil teljesítmény nyújtott, viszont láthatóan jót tett neki ez a kis külföldi kitérő.

0: befejezés, ami pedig kiváló. A szintén nagyon-nagyon fiatal horvát Maja, a Mosonmagyaróváriak legifjabb tehetsége, 18 esztendős játékosa ugrott be a jobb szélről, és szépen kilőtte a rövid felső sarkot, vagyis a kapunak a bal felső sarkát. Az ő góljával léptünk be tehát az utolsó 5 percébe ennek a mérkőzésnek. Esztergom Mosonmagyaróvár 38-24 a női kézlabda NB1 második fordulójában, 4,5 perccel a mérkőzés vége előtt. Stúdió.
1: A labdarúgó Magyar Kupában a 32 közér vívott párharcok során az egyik legérdekesebb mérkőzés a Kazincbarcika Paks volt. Amikor utoljára foglalkoztunk ezzel a találkozóval, akkor a Kazincbarcika vezetett a Paks ellen, hogy mi lett a találkozó vége, ezt elmondja a Nemzeti Sport újságírója, Szarka Dénes.
2: A mérkőzés elején a Paks egy kicsit bent maradt az öltözőben, az első percben megszerezte a vezetést az első támadásából a Kazincbarcika, Balincsár Martin révén, ezt követően a Paks dominált, átvették a játék irányítását, nagyobb helyzetig ugyanakkor sokáig nem jutottak el, egészen a 37. percig, amikor Hán János egy jobbról érkező beadásból fejelt gólt körülbelül 6 méterre, kiegyenlített a Paks, utána a pályán is kiegyenlítettebb játék folyt. A második fél időben mondhatjuk, hogy kisebb dominanciát gyakorolt az első osztályú csapat. Nagy helyzetekig itt sem jutottak el, sokáig a Barcika derekasan állt a támadásokat, és a 60. percben Siének a góljával átvette a vezetést a Paks. Az utolsó fél órában a Barcika támadott többet, próbáltak kiegyenlíteni, de itt már azért a rutinnal és a nagyobb tapasztalattal rendelkező paksiak tudták tartani az eredményt. Szalainak a cserekénben, a Szalainak több helyzete is volt, vagyis dönthette volna, mert csak ugyanakkor Görsónak és Barcikai oldalra volt egy zicsere. Tehát akár alakulhatott volna másként is, de összességében a Paks bár az elején benuragadt egy kicsit az öltözőben, de megérdemelten fordította meg a meccset és jutott tovább a negyedik fordulóba.
1: A Nemzeti Sport újságírója Szarka Dénes tudósított a Kazincbarcika Paks Magyar Kupa találkozóról, most pedig megyünk vissza Esztergomba, Erdei Márkhoz.
0: 2,5 perc van már csak hátra a találkozóból, stagnál a különbség igazából percek óta ez a 15 gól gyakorlatilag, ami a legtöbbször látható az eredményjelzőn, csak a számok változnak. Most éppen 40-25-re vezet az Esztergom a Mosonmagyaróvárral szemben, és éppen a vendégek támadnak. Tóth Eszter teszi tovább a labdát Péterhez, aztán megkapja most már Háfra Noémi. Óriási volt ott középen a tumultus, emiatt nem tudtak közelebb vinni az esztergomi kapuhoz a labdát, és már csak 2 passza van egyébként a vendégeknek arról, hogy gólt szerezzenek. Háfra felugrik, de a lövése az mellém, egy jó 10 méterről próbálkozott középről, de a patintott labdája elkerülte Erceglinek a kapuját. Horvátnál van most már középen Szőlősi Zácsikhoz passzol, aztán Szőlősi Zácsik visszakapja Bollaitól, most már megint nála van középen, és ő passzolja tovább Horvát felé, Horvát előtt pedig már belül volt a beálló Faragó Luca, emiatt a játékvezetők elvették tőlük a labdát. Utána Arenhardt elvégezte volna kívülről a hatos vonalon, kívülről ezt a szabaddobást, de mutatták neki Garai Balázsék, hogy ne ennyire gyorsan, inkább menjen vissza hatoson belülre, hiszen jelen esetben onnan kellett elvégezni ezt a szabaddobást. Péternél van most már a labda megint elő jobb átlövőben, most már Háfránál bal átlövőben, berakná beállóba, nem tudja, hanem inkább felugrik, de a lövését megint hárítja Herce, akinek hamarosan ránézek, hogy ez már a hányadik védése volt. Ha jól emlékszem, nagyjából valahol 15 körül lehet. Így is van neki, ez volt a 15. darab védett lövése a mérkőzésen. 35 lövésből, nem akármilyen statisztika ez a fiatal esztergomi kapus neve mellett. És hát beléptünk a találkozó utolsó 1 percébe, emiatt is lett most még nagyobb a hangulat itt a Suzuki Arénában. Az összes esztergomi szurkoló talpon és nagy tapssal húzítja az övéit, hogy még esetleg egy gólt azért lőjenek, és ezt meg is hálálják a hazaiak, hiszen Horváth Fanni az, aki jobb átlövőből be tud törni, az 1-2-es védő között kifelé cselezve, és szépen kilőtt kapunak a jobb alsó sarkát. Most egy gyors góllal próbálkozna, egy gyors támadással a Mosonmagyaróvár, de Péter nem tud bejutni, aki az 1-2-es védő között jobb oldalon, emiatt mehet tovább egy szabaddobással az akció, de mivel már csak 25 másodperc van, ezért megkérdezném Marosán Györgyöt még így a találkozón utoljára. Az hozta ez a mérkőzés, amit vártál, Gyuri, hogy valamivel azért közelebb váltad a Mosonmagyaróvárt az Esztergomhoz?
3: Közelebb vártam a Mosonmagyaróvárt, mert a múlt heti vereséget követően úgy gondoltam, hogy megpróbálják a szurkolóknak a kegyeit újra megnyerni. Hát ez nem sikerült, még az első 30 percben

0: Szorosan tudtok maradni, de a második félidőben kijött a két csapat közötti különbség.
1: Így van, és ebben a pillanatban megszólalt a Duda, úgyhogy véget is ért ez az egészként. Kiváló találkozó, nagyon gólgazdag, jó iramú mérkőzés. Ráadásul egy Fehér Luca Blanka gyorsításból szerzett góllal zárult, aki az esztergomiak legfiatalabb, mindösszesen 19 esztendős játékosa. Ezzel tehát nem született meglepetés, hazai pályán otthon tartotta a két pontot az Esztergom a Mosonmagyaróvárral szemben. Esztergom Mosonmagyaróvár 42-25. Jobban kezdték a hazaiak a mérkőzést, 5-2-re villámgyorsan elhúztak a mérkőzés 6. percében, ezt követően pedig muszáj volt időt kérni ezt Anik Ferencnek. Az időkérés az bejött a mosonmagyaróváriaknál, hiszen egyre visszajöttek, de a fél idő végére megint elhúzott az Esztergom, és végül 19-15-ös különbséggel vonulhattak pihenőre a csapatok. Sok gól esett, viszont ki lehetett emelni a két kapust, az egyik kapuban Herceg Lilit az esztergomiaknál, ő 8 védést mutatott be, és a túloldalon is 8-szor tudott hárítani Csatlós Csenge. Aztán a második feljátékrész eleje is az esztergomiaké volt, megint egy 5-2-es periódus produkáltak, akkor 24-17-nél a 37. percben megint időt kellett kérni ezt Anik Ferencnek. Ez az időkérés most sokkal rosszabbul sikerült, nem tudott visszajönni a mérkőzésben Mosonmagyaróvár. Utána tovább nőtt a különbség, volt már 15-16 gól is a 44. percben, egyébként 12, akkor volt a harmadik időkérés, de ezt követően aztán megint tovább növelte a különbséget. Az Esztergom, akiknél ki lehetne menni természetesen, azt a Herceg Lilit, aki 15 darab védéssel zárta összességében ezt a mérkőzést, valamint az átlövő közül Faragó Leát, aki 9-szer volt, tehát eredményes. Egyel a győzelemmel az Esztergom két meccs után hibátlan, két győzelemmel áll, míg a Mosonmagyaróvár nem tudta kijavítani azt a csorbát, amelyet hazai pályán az első fordulóban a Kisvárdával szemben szenvedett el. Esztergom, Mosonmagyaróvár, tehát a női kézlabda NB1 második fordulójában 42-25. Én Dan Zoltán hangmérnök nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Esztergomot a Suzuki Arénát hallották, viszont hallásra a szó a stúdiója.
2: Köszönöm Erdei Márknak, tehát egy nagy gólkülönbségi győzelmet aratott az Esztergom csapata a női kézlabda NB1-ben, mint ahogy nagy gólkülönbségi győzelmet aratott a Ferencváros csapata is a női kézlabda bajnokok ligájában. A Fradi 40-29-re győzte le a Ljubljana gárdáját, és közben már az első félidő végénél tart a Győr bajnokok ligája mérkőzése is. A 26. percben a Győr 15-7-re, vagyis 8 fával vezet a Nyíköping csapata ellen. És akkor egy záró kérdés Marosvölgyi György, Marosán Györgyhöz, bocsáss meg, mielőtt még utadra engednénk téged. Nyilván azt nem fogom megkérdezni, hogy a legjobb négy köz ott lesz-e a Ferencváros és a Győr a bajnokok ligájában, de azt hiszem azt nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy nyugodt csoportkörnek tűnik most mindkét csapat számára.
3: Így van, és nyugodtan megkérdezheted, mert én nekem a válaszom az lesz, hogy igen.
2: Tehát na, ezt eltesszük.
3: tehát a Győrnél nyilván nem kérdés, de a Ferencvárosnál is ezzel a kerettel be kell jutni a legjobb négy közé. Persze a sport azért szép, mert nem a büdzsék és a papíron lévő nevek döntik el a mérkőzéseket, de mindenképpen az a cél, hogy realizáljuk azt a tudást, amivel bírunk, azokat az infrastruktúrális lehetőségeket, amik a személyekből adódnak. Ez, ha sikerül a Ferencvárosnak, akkor be fog jutni a legjobb négy közé, én szinte biztos vagyok.
2: Köszönöm szépen Marosán Györgynek ezt a jó tippet, ezt a jó prognózist.
3: Köszönöm én.
2: És köszönöm szépen, hogy a délután itt töltötte velünk, jó pihenés neked. Mi pedig vízilabdával folytatjuk a körkapcsolást 2026. szeptember 12-én. A Magyar Kupa első elődöntőjében a Ferencváros magabiztosan 28-10-re győzte le a Kaposvár csapatát, mondhatjuk, hogy ez papírforma. Viszont előzetesen sokkal, de sokkal szorosabb mérkőzést várunk. A Vasas BV SC mérkőzéstől, ez 5 perccel ezelőtt kezdődött, innentől fogva a szó. A kommentátori Regős László Páli.
4: Köszönöm szépen, pontosabban 5 perc van még hátra az első negyedből, 3 perce kezdődött a találkozó, és 2-0-ra vezet a Vasas, köszönhetően Mizsei Mártonnak többek között. A Vasas kapusa két nagyszerű védést bemutatott már itt az első percekben, míg a túloldalon Gyapjas Viktornak egyelőre nem sikerült védenie. Volt két Vasas lövés, ami eltalálta a kapuját, és mind a kettő bement. Az első gólt Nagy Márton, a másodikat Benjamin Hessel szerezte, és itt van a harmadik Vasas találat. 3-0-ra vezet a piros-kék együttes a BVSC ellen. Gyapjas Viktor csalódottan néz kifelé a medence partjára. A harmadik Vasas gólt Bátori Bence szerezte. a Vasas csapatkapitánya, mégpedig kapás oldalról egyedül maradt ott, és hiába ért ki picit későn ugyan, de aztán ott volt Szeghalmi blokkra emelkedő keze, nem tudott már blokkolni a Vasas illetve a BVSC játékosa, a Vasas csapatkapitányának lövésénél, így bő 3 perccel a mérkőzés kezdete után Varga Dániel rögtön időt kér, a BVSC vezetőedzője, elég hát mérgesnek, dühösnek tűnik itt a meccs kezdést követően, de érthető is, hiszen azért 3 perc 19 másodperc alatt 3-0-ás hátrányba kerülni egy kupa elődöntőben, amely, ahogy ezt Edvi László is mondta a stúdióban, azért szorosnak ígérkezik, szorosnak ígérkezett, persze még lehet szoros, mert ahogy a Vasas szerzett most 3 gólt, úgy szerezhet majd a BVSC is gyors egymás utánban, de azért nem ilyen kezdésről álmodott, azt hiszem, a BVSC csapata, és lehet, hogy a Vasas csapata is csak álmodott ilyen kezdésről, mert ez a 3-0 ez egyelőre megnyugtatónak tűnik. Vasas szempontjából, a Vasas csapatának szempontjából Jansik Dávid kapja meg a labdát a medence partjáról, az időkérést követően folytatódhat a találkozó a BVSC csapatánál, megint csak Jansiknál a labda, aki balra passzolja, a labda Benedeknél, Benedek Mór visszaadja Jansiknak, aztán kikerül a szélre, ott visszakapja Csacsovszki, megint Benedek a labdával, Benedektől jön egy jó bejátszás Kovács felé, Kovács kezéből azonban kicsúszik a labda, jó volt a védekezés, ott hátul a Vasas játékosaitól, Ragástól és Szalaitól, Szalai tehát visszatért, a hét közepén a Ferencváros elleni bajnokin még sérülés miatt nem állt Kovács Csatlós Róbert rendelkezésére, most viszont már itt van a fehér sapkás Vasas együttesében, a BVSC egyébként kékben játszik, és labdát szerez a BVSC, Jansik Dávid bekkelt jól, hátra is teszi gyorsan Gyapjasnak, a labdát marad így a 3-0, az első negyed feléhez érve, Gyapjas íveli fel a labdát, a rossz kéz oldalon aztán átkerül, kapás oldalra Benedek, Benedek visszaadja keresztbe, és jön az első BVSC gól, Szeghalmi Zsombor talál be, a BVSC balkezes játékosa teljesen üresen maradt, és egy keresztpassz Benedeknek, Benedektől vissza Szeghalmihoz tökéletes ütemben, és már vissza is húzta a kapu rövid oldalába a labdát a BVSC játékosa, Mizsei nem ért vissza erre a Szeghalmi lövésre. 3-1 tehát, 3 perc és 44 másodperc van hátra az első negyedből, és megvan az első BVSC találat. A Ferencváros 28-10-re győzött a Kaposvár ellen, tehát a kérdés az, hogy melyik csapat ugorhat vízbe majd holnap a bronzéremért a Kaposvár, és melyik az aranyéremért a Ferencváros ellen a kupa végjátékában, a Magyar Kupa utolsó versenynapján. Ezt a két mérkőzést is a Császár Komjádi uszodában rendezik egyébként, ahogy a mai kettőt is. Támad a Vasas, és egy újabb Vasas gól. Chase Dodd mellett sikerült megszereznie a Vasasnak a negyedik találatát, Andrej Barac volt eredményes, két légiós csapott ott össze a medence közepén, ráadásul mind a ketten most érkeztek a csapatukhoz, ugye Barac szerb, míg Dodd az amerikai játékos, az amerikai válogatott játékos egyébként Chase Dodd, emlékezhetünk rá többek között a szingapúri világbajnokságról is, vagy akár a párizsi olimpiáról is. Ő is most nyáron érkezett tehát a BVSC-be. A párizsi olimpián ugye épp a magyar csapatot győzte le a bronzmérkőzésen az amerikai válogatott, így egy olimpiai bronzérmes játékossal erősített a BVSC, amely most nem használja ki a támadását sem, Maxim pattintja mellé, kapu mellé a labdát, 4-1-re vezet így továbbra is a Vasas, 3 perc, 13 másodperc van még az első negyedből, a labda pedig a Vasas kapitányánál, Bátorinál. Ő egy keresztlabdával megjátsza Lakatost, Lakatosoma visszateszi Gyárfásnak, Gyárfás még egyel bejjebb, ott Nagy Márton a labdával, majd megint Lakatos és Gyárfás, majd újra Nagy Bátori kapja, őt is beveszik a játékba, ember előnyben a Vasas, egy lövés, és megvan Gyapjas első védése, ráadásul a róla kipattanó labdát begyűjti Szeghalmi. Kivérekezi az ember hátrányos helyzetet a BVSC együttese, és most támadhat a 2 gólos különbségért, hogy 2-re csökkentse a különbséget. Cseh a labdával, Cseh Maxim, ő is új érkező a BVSC-nél, keresztbe passzolja a labdát, Benedek kapja most a labdát, Benedek és Szeghalmi játszanak össze, Benedek bejátszását követően Hessels-hez kerül, Hessels viszont Vasas játékos, úgyhogy jöhet megint a fehér sapkás együttes, a labda épp a piros sapkás Mizsei kezében, a kapus keresi a társakat, kinek lehetne feljátszani a labdát. Megkapja ott a medence bal oldalán Bátori, kapás szélen, Bátori keresztbe játsza, Gyárfás felé, Gyárfás a víz alá kerül, mégpedig Dodd mellett, aztán Gyárfás kiemelkedik, ablokról levágódik a labda, nem Dodd blokkolt, hanem Simon Balázs, aki Bekkel most ott középen aranyi center játékát próbálja hatástalanítani, visszakerül a labda így viszont a Vasas együtteséhez egészen eddig, mert ott támadó szabálytalanságot vesznek észre a játékvezetők, a labdát megkapja az uglói együttes, hogy aztán visszakapja a Vasas, és ezt most könnyedén kihasználhatják. Ott a helyzet, a kapufáról jön ki a labda, Gyárfás próbálkozott a túloldalon, Hessels még elcsípi, Hessels visszateszi Lakatosnak, Lakatos teljesen tisztán, még egy lóba, a lövésbe megy a jobb fölsőbe, 5-1-re vezet a Vasas, hát itt 4-3-ban volt most a Vasas csapata a BVSC ellen, és nagyon szépen használták ki a kínálkozó lehetőséget a fehér sapkás játékosok. 5-1-re vezet a Vasas, 1 perc 48 másodperc van még az első negyedből, és magabiztosnak mondható különbség, talán váratlannak is mondható ez a különbség. A bajnokságot a BVSC győzelemmel, a Vasas vereséggel kezdte, a Vasas épp a Ferencvárossal találkozott az első fordulóban, 22-11-re kapott ki itt a Császár Komjáriuszadában a piros-kék együttes, míg a BVSC a Kaposvár otthonában győzött 20-13-ra. Hát ha így marad, akkor könnyen lehet, hogy az első fordulós párosítások megismétlődnek majd a kupa hajrában is. Most viszont támad a BVSC, Cseh Maxim teszi tovább a labdát, aztán megkapja Ekler, majd újra Cseh a labdával, lenne a kötélnél, visszaadja Csacsovszkinak, Csacsovszki most jön a lövés, nem tőle, hanem Eklertől, a kapufáról kivágódik, Benedekhez kerül, Benedek fölé pattintja, és nem ért bele Mizsei, úgyhogy hiába Benedek Mór próbálkozása, marad az 5-1-es Vasas vezetés. Benedek Mór ugye a háromszoros olimpiai bajnok, Benedek Tibor fia, aki itt most a BVSC felnőtt csapatában a Magyar Kupa elődöntőjében kap szerepet a legendás 8-as sapkában. És ő szerez labdát, egy nagyon szemfüles labdaszerzés Benedektől, Lakatos elől cseni le az égből a labdát, és már hátra is teszi biztonságba Gyapjasnak, hogy aztán Gyapjas már ívelje is előre. Egy perc van még hátra az első negyedből, Gyapjas felpasszolja Csacsovszkinak, Csacsovszki már 6 méterre Vasas kapujától, rendeződnek a csapatok, jön a bejátszás Kovács felé, Kovács fordulna be, szabálytalankodnak ellene, lesz a kiállítás, vagy 5 méteres kap ezek szerint a BVSC, hogyha minden igaz? Így van, mert hogy Kovács már ezek szerint befordult a kapu irányába, és akkor rántották vissza, az 5 méteres Csacsovszki fogja elvégezni, 5-1-re vezet a Vasas, Csacsovszki 5 méteresével kozmetikázhat az eredményen a BVSC, de Mizsei kivédi az ötöst, és aztán el is pöcköl, ide Csacsovszki még az elpöckölt labdát megszerzi ott a kötélnél, az büntető ugyan kimaradt, a labda viszont ott van még a BVSC-nél. Mizsei remekül kezdi a mai mérkőzést, az első 7 és fél percben Mizseinek már 3 lövése, vagy 3 védése is volt, 4 lövésből 75%-os hatékonyság a Vasas kapusától. Aztán Cseh lövését is ő védi, vagy a kapufáról pattan ki? A lényeg, hogy nem talál utat a Vasas kapujába Cseh Maxim rossz készéről leadott jobbkezes lövése, így Mizsei megint csak ünnepelhet, ünnepeltetheti magát. Egyébként ő védte, nem a kapufa, úgyhogy megvan a negyedik védése is a VB ezüstérmes kapusnak. És 15 másodperccel a vége előtt támadhat a Vasas azért, hogy 5 góllal vezessen az első szünetben. A bejátszás viszont nem volt jó, Kovács Péter csípte el aranyi elől, és akkor most lecsorognak az utolsó másodpercei az első negyednek. A Vasas 5-1-re vezet a BVSC ellen, Mizsei adta meg az alaphangot itt a mérkőzésnek már azzal, hogy az első percben egy nagyon nagy védés mutatott be, egy 6 méteres átlövést a jobb felsőből szedett ki Mizsei Márton, hogy aztán a következő BVSC próbálkozást is hárítsa, miközben a Vasas pedig szerzett 2 gólt, úgyhogy ő talán adott egy olyan tartást itt a Vasasnak már rögtön a mérkőzés elején, aminek a lendületén, aminek a szárnyain azóta is repül a Vasas a kupa döntő felé. Persze van még 3/4, úgyhogy korai lenne itt bármiről is ítélkezni, bármit is tippelni, vagy előre megmondani, elkönyvelni, hogy ki fog játszani majd holnap a Ferencvárossal. 3/4 múlva ez is kiderül. 5-1-re vezet most a Vasas a BVSC ellen. Most a szó a stúdiójé.
2: Igen, hát igazából tippelni most még nem lehet, azt viszont egészen pontosan tudjuk, hogy a Vasas a labdarúgó magyar kupában hogy teljesített alsóbb osztályú Blasz egyben szereplő ellenfel ellen, és azt is tudjuk, hogy tavaly ugyanebben a körben, amikor a Vasas labdarúgó csapata még másodosztályú volt, akkor a 32 közé jutásért 4-1 arányban kiütötte a nemzetközi kupában akkor szereplő Puskás Akadémiát, vagyis akkor másodosztályúként nagyon nagy bravúrt hajtott végre a Vasas egy évvel ezelőtt. Vajon most a Blasz 1-es ellenfele ellen mire jutott a magyar kupában a legjobb 32 közé jutásért? Ezt elmondja nekünk a következő percben Boros László, a Nemzeti Sport újságírója.
5: A Vasas egy három osztályonál a lejjebb lévő csapat otthonába a TSS-hez látogatott, illetve hát annak albérletébe, mert hogy a Blasz 1-es csapat a saját pályáján nem tudta megrendezni ezt a meccset, így kénytelen volt a Szőnyi úton játszani, ahol nagyjából 500 néző láthatta azt, amint az alacsonyabb osztályú csapat egy nagyon bátor, belevaló játékkal az ellenfelét letámadva kezdett, csak hogy azért ez a játék sejtető volt, hogy ez 90 percen át nem tartható. Nagyjából 20-25 percig lehetett azt mondani, hogy a Vasas nem találta ellenfele kellemetlen harcmodora miatt a ritmust. Utána azonban egyre inkább dolgozta ki a helyzeteket, és egészen a 36. percig kellett várni arra, hogy az angyalföldiek az első ajtóablak helyzetüket kidolgozzák, és az Horváth Rajmund értékesítette. Aztán a második félidőben szintén azt lehetett látni, hogy azért a TFS-e játékosainak az ereje az meglehetősen fogy, és az 55. percben Radó András volt ez, aki egy nagyon szép egyéni teljesítmény után felvarta a labdát a jobb felső sarokba, így már 2-0-ra vezetett a Vasas, amely aztán a hátralévő fél órában is dominált, természetesen érvényesítette az erőfölényét és az osztálykülönbséget. Nagyon sokáig úgy tűnt, hogy 2-0 marad a végeredmény, csak hogy aztán jött a 86. percben Pető, és ő is az egyetlen nagyobb helyzetét gólra váltotta, illet 3-0, de ezzel még nem volt vége, mert azért a TFS-e is, amelyik lendületesen játszott, meg tényleg hősiesen küzdött, és nem azt csinálta, hogy betolta a kapuja elé a buszt, Forrai gólja révén szépíteni tudott, így a Vasas 3-1-re nyert, nyilván ez egy magabiztos győzelem volt, szinte egy másodpercig sem forgott veszélybe a továbbjutása, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy ez egy nagyon felforgatott angyalföldi csapat volt, hogyha összehasonlítjuk az egy héttel ezelőtt Nyíregyházát legyőző 11-et, meg a most pályára lépőt, akkor kezdőket tekintve, akkor semmilyen átfedés nem volt játékos állomány között, de így is a Vasas nagyon magabiztosan nyert. TFS-ének meg jár a gratuláció, hogy nem a bekkelést választotta, hanem felvállalta a nyílt játékot.
2: A Nemzeti Sport újságírója Borsos László tudósított a TFS-e Vasas mérkőzésről, és akik emlékeznek rá, hogy mi történt tavaly ilyenkor ugyanebben a körben, azok emlékezhetnek rá, hogy akkor az első osztályú csapatainknak az egy harmada elvérzett, hiszen nem jutott a legjobb 32 közé a tavalyi MK kiírásban a Puskás Akadémia, ugyebár a Vasas verte ki, nem jutott oda az Újpest, a Kisvárda és a Nyíregyháza. Nos, hát a Nyíregyháza és a Kisvárda már most ott van legjobb 32 között, az Újpest pedig holnap fog ugyanezért játszani Dorogon. Délelőtti műsorunk során, vagy talán a reggeli műsorunk során elhangzott, hogy már nem lehet jegyet kapni a Dorog Újpest mérkőzésre. Na, szerencsére van még jegy, úgyhogy aki úgy gondolja, hogy holnap azzal tölti a délutánját, hogy megnézi a Magyar Kupában a Dorog Újpest találkozót, azok feltétlenül keljenek útra, mert lesz még jegy a mérkőzés előtt is, vagy legalábbis most még van. Aztán, hogy a mérkőzés előtt lesz, ezt nem tudom, de az biztos, még egyszer mondom, hogy most még van jegy, és az is egészen biztos, hogy folytatódik vízilabdában a második Magyar Kupa elődöntő, úgyhogy kapcsolunk vissza a Regős László Pálhoz.
4: Köszönöm szépen, egy-egy gól született a második negyed első percében, mert hogy már 1 perc 11 másodperc telt el a második játék részből. A Vasas részéről Tóth Martin Zétény kotort be egy kipattanót, még most a BVSC-től Batizi Benedek szerzett centergolt, így állunk most, 6-2-es Vasas vezetés, akkor, amikor 1 perc 20 másodperc telt el a második negyedből. Varga Dániel, a BVSC vezetőedzője, közben sárgalapot kapott egyébként itt a 6. Vasas gól után, reklamált picit hevesen, a játékvezetők sárgával honorálták. Támad most a Vasas, Lakatos kezében a labda, aki továbbadja Gyárfásnak. Gyárfás ugye volt BVSC játékos, mellé pattintja rossz készszélről, jöhet így a BVSC együttese, amely egyébként kapust cserélt, tehát gyapjas helyére érkezett Korom Dániel a második negyedre. 6-2 marad ezután a vasas támadás után, és akkor jöhet megint csak a BVSC együttese. A labda Cseh Maximnál, Cseh továbbadja Eklernek, aztán Ekler még egyet tovább Csacsovszki, lekerül a szélre, megint vissza Eklerhez, fölé durrantja Ekler Zsombor azt a 6 méteres, 6-7 méteres kísérletet. Nincsen változás tehát az eredményben. És ismét jöhet így a fehér sapkás vasas. Akkor, amikor kerek 2 perc telt el a második negyedből. Lakatos harcol Eklerrel, Lakatos a víz alá kerül, megkapja a szabad dobást. Visszapasszolja Gyárfásnak, rossz kész szélen zajlik most a vasas támadása, de már átkerült a túloldalra Hesselshez, Hessels Bátorinak, aztán Bátori és Gyárfás játszanak össze, visszakerül Hesselshez, jön a bejátszás, Aranyi mellett azonban szabálytalankodnak a BVSC-sek, nem jutott el így Aranyiig a labda, szabad dobás és kiállítás az ítélet, a játékvezetői ítélet. Simon Balázs volt szabálytalan. Támad a vasas emberelőnyben, jó a bejátszás, mondom én, de nem sikerült elcsípnie. Az ujjai hegyével próbálta még Aranyi lehalászni onnan a levegőből ezt a keresztpaszt. Így viszont jöhet a BVSC, mert hogy Aranyi kezéről a kötélen túlra pattan a labda. 6-2-nél már felír a BVSC, és jön a lövés, és jön a gól, a BVSC gól. Ekler Zsombor 6. lövése már utatta Lámizsei kapujába. Hát meg kellett dolgozni ezért az első góljáért Eklernek, de most már újra 6-3 gól a két csapat közötti különbség. 6-3-ra vezet továbbra is a vasas. Itt a második negyedben egyelőre 2-1, tehát közelíteni látszik a BVSC az ellenfeléhez. Hosszú még a mérkőzés, úgyhogy ez egyáltalán nem ledolgozhatatlan hátrány az elmúlt időszakban, bő egy évben felgyorsult vízilabdában, főleg úgy, hogy még a második negyed közepénél sem járunk. 6-3 tehát, 5 perc 23 másodperc a második negyedből. Eklert le is hozza a védekezésre Varga Dániel, és Szeghalmit is. Bent van viszont például Kovács Péter, aki rögtön támadja Gyárfást. Gyárfás kiadja Lakatosnak a kötélhez, Lakatossal szemben Benedek szabálytalankodik. Még mindig ott van Lakatosnál, aki csak most dobja tovább Gyárfáshoz. Gyárfás a medence közepén, átteszi Bátorinak, Bátori 7 méterre a BVFC kapujától, de megint csak támadó szabálytalanságot látnak a játékvezetők. Ez pedig azt jelenti, hogy ismét jöhet a BVFC Cseh Maxim a labdával ott a kötél mellett. Jücse Sándor fia, a női válogatottunk szövetségi kapitányának a fia, de a BVFC-től is elveszik a labdát, hiába játszotta tovább Cseh. Máshol szabálytalankodtak a kéksapkások, így megint jöhet a vasas Mizsei felíveli Gyárfásnak. Gyárfás egyelőre szabadon, most támadják csak meg, tovább is adja Hesselshez, majd megint Gyárfásnál a labda. Aranyi küzd hatalmasat ott középen, és egy fantasztikus gól, egy remek beúszás Baracstól, és egy tökéletes kiszolgálás Gyárfástól. Aranyira figyeltek középen a BVSC bekjei, Barács viszont oda lopakodott, és a tökéletes labdát bepofozta kapásból a BVSC kapujába. Simon Balázs sem, illetve Korom Dániel sem tudott védeni. 7-3, megint csak 4 gól a különbség a két együttes között. Baracsot nem tudta felvenni. Talán pont Cseh Maxim volt az, akinek le kellett volna követnie Barács mozgását, de ez nem sikerült. 4 perc 44 másodperc van hátra a második negyedből. 7-3-ra vezet a vasas együttese, és akkor jöhet a BVSC Szeghalmi teszi tovább, egy szabálytalanság Doddal szemben, az amerikai végezheti el a szabad dobást, picit nyugtatja a többieket, mutatja Benedeknek, hogy úszhat befelé, aztán mégis inkább a jobb kezére passzol Szeghalminak, Szeghalmi még egyel tovább, Eklernek jön a bejátszás, Kovács harcol ki egy kiállítást, emberelőnyben így a BVSC, Szeghalmi leteszi a szélre Cseh Maximhoz, Cseh tovább vissza Szeghalminak, majd Dodd a labdával, Dodd lóbál, megint Szeghalmi kapja, és jön az újabb zuglói találat, kihasználja az emberelőnyt a BVSC csapata, és megint csak 3 gólra módosul az állás. Szeghalmi második gólja, 7-4 a vasas előnye, 7-4-re vezet a vasas, Szeghalmi 2 gólja mellett. Ugye Batizi és Ekler volt eredményes a zuglói csapatból, míg a túloldalon a vasas részéről Barács jár 2-nél. Viszont ott Lakatos, Nagy, Tóth, Bátori és Aranyi is betalált a BVSC kapujába. 7-4 tehát az állás, a második negyed közepe felé közelítünk. 4 perc 15 másodperc az órán, ennyi idő van még a nagy szünetig. A középkezdést követően Lakatosnál van a labda, ki továbbadja, hogy már Gyárfásnak, Aranyi harcol megint csak óriásított középen, és kérdés, hogy ki tud-e harcolni ott, hogy Buncsúval szemben egy kiállítást. Sípolnak a játékvezetők, Aranyi a víz alatt, a sapkája félig lecsúszik már a fejéről, és most küldik ki Buncsút a medence partjáról a játékvezetők. Aztán már is jön a kontra ítélet, fogja a fejét Kovács Róbert, a Vasas vezetőedzője, mert hogy emberelőnyből szabálytalankodott a Vasas, így jöhet a BVSC 7-4-es Vasas vezetésnél. 3 perc, 45 másodperc van még a második negyedből. Aranyi még mindig nem igazította meg a sapkáját, így a homloka nagy része egyelőre fedetlen, de ott van a fején a fehér sapka, a labda viszont Dodnál, aki Benedekhez passzol. Benedek keresztbe Szeghalminak jön a bejátszás, és egy óriási mizsei védés. Simon Balázs vájt le a bekjéről, egyébként remek volt, ahogy ő mozgott, és, vagy mozdult, és remek volt az is, ahogy kiszolgálta őt Cseh Maxim a kötéltől, viszont Mizsei visszaért erre a lövésre, és egy fantasztikus védést mutatott be. A Vasas kapusa, jön Batizitól a lövés, ez viszont nem megy el a kapuig. Mizsei a medence felszínéről, a víz felszínéről gyűjti be. 7-4-re vezet a Vasas, 3,5 perc van még hátra a második negyedből, amikor ismét támadhat a piros-kék együttes. Bátorinál a labda, ő játssza tovább Lakatosnak, Lakatos és Bátori passzolgatnak ide-oda, 6 másodperc még a támadó időből, jön a bejátszás Aranyi felé, Aranyit nyakon csípik a zuglói bekkek, jöhet így újra a Vasas, és jöhet emberelőnyben a Vasas, mert ők kiállítják Jansik Dávidot. Gyárfás tovább Bátorinak, Bátori le a szérre, onnan visszakapja a csapatkapitány, most megint Lakatos kapja, átkerül a túloldalra, onnan jön az éles szögből leadott lövés, és Szalai góljával megvan a 8. Vasas találat. 8-4-re vezet a Vasas a BVSC ellen, Szalai kapás szélről bombázta be ezt Korom Dániel kapujába, a kapus feje fölött. Így 3 perccel a második negyed vége előtt, megint 4 gól a különbség a két csapat között. Addig lóbált Szalai, amíg csak tudott, és amíg el nem süllyedt Korom, és mire Batizi odaért volna, hogy blokkoljon, akkor eresztette el pont ezt a tűpontos lövést, amely utat talált az zuglói kapuba. 8-4-re vezette hát a Vasas, van még szűk 3 perc a második negyedből a Magyar Kupa elődöntőjében. A kérdés tehát az, hogy holnap este 6-tól melyik együttes játszik a Ferencváros ellen a döntőben, és azt megelőzően 4 órától a Kaposvár ellen a bronzmérkőzésen. Egyelőre a Vasas áll jobban, de hosszú még ez a találkozó, és talán kezd megérkezni a BVSC is ebbe a mérkőzésbe. Most Cseh Maxim lövését azonban Mizsei védi, középre jött Cseh lövése, Mizsei pedig megint csak ünnepel, hát van oka ünnepelni a Vasas kapusának, mert tényleg remek napot fogott ki Mizsei. Ez már a 6. védése volt 10 lövésből, hogy továbbra is kiváló hatékonysággal véd a Vasas kapusa. Nem hiszem, hogy le fogja őt cserélni majd Kovács Róbert. Támad a Vasas, a labda Lakatosnál, mellette Hessehez kéri. Lakatos egyelőre nem tudja tovább tenni, ráadásul szabálytalankodnak a Vasas játékosai, úgyhogy a bíró a BVSC-nek adja a labdát, jöhet előre a zuglói együttes, visszajönnek azonban a fehér sapkások is, úgyhogy nincsen gyors zuglói támadás. Van viszont kiállítás, nincsen egyelőre kiállítás. Csak szabad dobást ítéltek a játékvezetők, de aztán mégis van kiállítás, Gyárfást küldik ki a bírók. A labda pedig Eklernél, Benedek kapja, Benedek keresztbe teszi Csacsovszkinak, jön Csettől a bejátszás, Benedekhez kerül át a túloldalra, Benedek lövését blokkolja Szalai. Úgyhogy jöhetne a Vasas, ha csak innen pattant volna Szalairól a labda a kötélen kívülre, így viszont a BVSC játékosai hozhatják, és maradhatnak ott a Vasas kapuja előtt, viszont a játékvezető kikérték a labdát. Még várnak egy pillanatot, ellenőriznek valamit, azt hiszem a zsűri asztalnál. 1 perc 47 másodperccel a második negyed vége előtt, aztán folytatódik a mérkőzés. Benedek húszik közelebb Mizsei kapujához, és Benedek Mór megszerzi első gólját a Vasas ellen a Magyar Kupa elődöntőjében. Egy nagyszerű találattal volt már jó néhány lövése Benedeknek, vagy blokkolták, vagy Mizsei védte. Most viszont a 19 esztendős játékos Mizsei feje fölött belövi a zuglójak 5. gólját, 8-5-re vezet így a Vasas a BVSC ellen, megint csak három gólra kapaszkodik vissza a BVSC, és ez azért lehet fontos zuglói szempontból, hogy ezek a három gólos, legalább három gólos különbségnél ne legyen sokkal nagyobb, mert később, ha esetleg fárad a Vasas, kipontozódnak Vasas játékosok, vagy a BVSC talál magára, akkor, ahogy ezt többször elmondtam már, ez a három gól, ez talán nem ledolgozhatatlan. Viszont, hogyha most a Vasas annyira ellépne, ahogy mondjuk a Ferencváros tette a Kaposvártól, akkor jóval nagyobb problémája lenne a BVSC-nek majd a folytatásban. Most viszont 1 perc 20 másodperccel a második negyed vége előtt támad a Vasas 8-4-es vezetésnél. A labda Bátori kezében, Bátori a jobb fősőbe bombázza 6 méterről, megint csak egy szép Vasas támadás, emberelőnyös támadást teszem hozzá, mert hogy volt egy kiállítás a zuglóiak részéről, Bátori második lövése is utat talál a BVSC kapujába. Korom sem tudta hárítani az ő próbálkozását, ahogy az első negyedben ez gyapjasnak sem sikerült. Ráadásul ott volt 2-3 blokkoló kéz is még Korom előtt. Bátori hihetetlenül pontosan és erősen bombázta a BVSC kapujába ezt a labdát. Dejan Divjakot állították ki egyébként a játékvezetők. Itt Bátori gólja előtt, Aranyi ról. Most pedig egy zicser a túloldalon, és egy gól a túloldalon. Ekler Zsombor kapott remek labdát, és teljesen üresen maradt. Nagyon elcsúszott most a Vasas védekezése. Mizsai is csalódottan gyűjti be aztán a kaputból a labdát, és nézz fel az eredményjelzőre. 9-6, megint csak marad a három gól, vagy visszaáll a három gól. Lakatos Soma maradt le egyébként most ott Eklerről. És remek volt a kiszolgálás, azt se felejtsük el, mert tényleg egy fantasztikus labdát kapott Ekler Zsombor, aki most másodszor volt eredményes ezen a találkozón. 9-6-ról folytatódik a mérkőzés, amikor belépünk a második negyed utolsó percébe, és elvégzi a középkezdést a Vasas. Lakatosnál a labda, jó messze még a kaputól. Lakatos keresztbe passzolja, Barács kapja, Baráccsal szemben egy apró szabálytalanság, kap egy szabad dobást a szerb játékos. Barács már tovább is adja Tótnak, Tóth vissza Barácsnak, jön a bejátszás, Aranyi, és egy szenzációs centergól Aranyi Mátétól. Ünnepel a vezetőedző az oldalvonalnál, illetve a medence partján, és ünnepelnek a Vasas szurkolók. Aranyi két ember között úgy fordult be, és olyan élesen lőtte be oda a léc alá a labdát, hogy azt hiszem, hogy öröm volt néznie Kovács Cső Róbertnek, meg minden Vasas érzelmű szurkolónak, játékosnak itt a Császár-Komjádi úszodában. Tényleg klasszis megoldás volt ez a Vasas centerétől, Aranyi Mátétól. 10-6, megint 4 gól a különbség, 34 másodperc még a második negyedből. Jön előre a BVSC kérdés, lesz gyors válasz megint, mert hogy itt a második negyedben egyébként 5-5 az állás, tehát ez a 4 gólos különbség az első negyedben alakult ki. Azóta a BVSC tartja a lépést a Vasassal, most viszont fölé pattintja a labdát Ekler Zsombor, úgyhogy még a Vasasnak lehet egy támadása itt az első fél idő végén, mert hogy most a második negyed után jön a nagy szünet, az 5 perces szünet, amelyre akár 5 gólos vezetéssel is elmehet a Vasas. Bátori adja tovább a labdát. Nagy visszateszi Bátorinak. Jó 10 méterre a kaputól Bátori. 4 másodperc még. Benedek nagyon szorosan fogja Bátorit. Bátori továbbadja. Egyébként Bátori Bence akkor lett világbajnok 2013-ban, amikor Benedek Mór édesapja Benedek Tibor volt a szövetségi kapitány. Nincs azonban most Vasas lövés. A Bátori-Benedek párharccal ér véget. A második negyed 10-6-ra vezet a Vasas a BVSC ellen a férfi vízilabda Magyar Kupa elődöntőjében. 2x8 perc van még hátra, jövünk majd vissza természetesen, most viszont kapcsolunk a stúdióba.
2: A stúdióból pedig labdarúgással foglalkozunk, hiszen nagy üzem van ezen a hétvégén a labdarúgó Magyar Kupában. A legjobb 32 közé jutásért játszanak a csapatok, és már több mint a csapatok fele biztosította a helyét a legjobb 32 között. Természetesen folyamatosan számolunk be az eredményekről, de most foglalkozunk azzal a találkozóval, amelyet a mai nap során először játszottak. Debrecenbe utazott a Ferencváros csapata, ez elég pikánsan hangzik, de nem a DVSC-hez ment a Magyar Kupa címvédője, hanem a harmadosztályú debreceni EAC-hoz. Viszont nem tudom, hogy mennyien tudják, hogy a debreceni EAC-nak a vezetőedzője Kondás Elemér. És Kondás Elemér nézett farkas szemet a Ferencvárost irányító Borbé Balázssal. Na most az ő személyük azért érdekes, mert ugyebár Borbé Balázs az elmúlt bajnokságban bajnoki címre vezette a Győr csapatát. Ez ugyebár idén volt, tehát 2026-ban. Ezt megelőzően 12 évvel korábban fordult elő, hogy a magyar bajnok csapatnak magyar edzője volt, nyilvánvalóan kitalálták, Kondás Elemér volt, aki 2014-ben bajnoki címre vezette a másik debreceni csapatot, a DVSC-t. Tehát a 2014-ben bajnoki címet szerző edző Kondás Elemér csapata fogadta a 2026-ban bajnoki címet szerző Borbé Balázs csapatát, és hát a papírformának megfelelően Borbé Balázs Magyar Kupa címvédő gárdája, ugyebár Borbé Balázs akkor még a Győr vezető edzője volt, viszont a kupát természetesen a Ferencváros nyerte. Szóval Borbé Balázs jelenlegi csapata nagyon magabiztosan 7-0 arányban győzte le Kondás Elemér jelenlegi csapatát, a debreceni EAC-ot. A találkozó után Molnár Mátyás Kondás Elemért, a DEAC vezetőedzőjét kérdezte a 07-ről.
6: Azt hiszem, hogy ketté kell választani az eredményt, meg azt, hogy mit kapott a vezetőedző a csapatától. Hogy értékeli ezt a találkozót ezen a két mesdjén?
7: Így van, tehát az első mesdjén ugye kaptunk egy hetest, nyilván beigazolódott a papírforma, azért Ferencváros jó csapat, azt azért hozzá kell tenni, hogy mi is segítettünk néhány gólba nekik. Ugye rögtön a nulladik percben gólt tudunk kapni egy ilyen támadás végén, nyilván szép volt a támadás, szép volt a visszapassz, de hát ezt azért le kell olvasni. A másik része az, a csapat azért megpróbált játszani, labdaközatat meg tudtuk csinálni, voltak szép dolgok, sajnos nem tudtunk betalálni, itt a végén jöhetett volna ez az ollózós gól, esetleg az adott volna egy kis némi gyógyírt, de összességében azt mondhatom, hogy legalább a játékosok megtapasztalták, hogy milyen is egy ilyen csapat ellen, ilyen játékosok ellen futballozni.
6: Igen, ahogy a Ferencvárosi volt a mérkőzés eleje, ugye a végén volt ez a kapufa, volt egy nagy Varga Ádám védés, tehát lehetett volna a vége a DEAC-i. Egy gólt talán megérdemelt volna a DEAC.
7: Én is úgy gondolom, hogy egy gólt megérdemeltünk volna, mert ugye mi azért segítettünk néhányat az ellenfélnek, de a futball az csak ilyen, tehát nem adják ingyen a gólokat, úgyhogy, de összességében ezt pozitívan értékeljük, ezt az összecsapást, ezt a találkozót, mert ez csak a fejlődésünket szolgálhatja.
6: Ez a kupaforduló azért arról is szól, hogy alacsonyabb osztályi csapat megmutathatja, hogy milyen hangulat veszi körül a meccsnapokon, a hétköznapokban. Erről is kaptunk egy képet azért itt most.
7: Így van, tehát azért a mi csapatunknak nem szokott ennyi szurkolója, vagy ennyire nézője lenni egy mérkőzésen. Most legalább lekóstoltak a játékosok, hogy milyen az, amikor egy nagyobb létszámú közönség előtt teljesen más a hangulat a mérkőzésnek. Úgyhogy mondtam is nekik, hogy látjátok gyerekek, akkor tehát ott van a cél, és akkor a felé kell még rengeteget dolgozni, hogy esetleg oda tudjatok jutni.
6: Két nyert mérkőzés után egy vereség, és ezzel búcsú a kupa küzdelmektől. A bajnokságban mi a célja ebben a szezonban a DEAC-nak?
7: A bajnokságban szeretnénk minél jobb helyen végezni, a lehetőleg olyan helyen, ami esetleg osztályozós helyet biztosít, mert szeretnénk, hogyha egy kicsit tudnánk lépcsőfokot lépni.
6: Azt láttam, hogy nagyon meleg szavakkal üdvözölt a végén Borbé Balást. Érdekesség, hogy amíg ő nem érkezett, addig ön volt az utolsó magyar nemzetiségű vezetőedző, aki bajnokságot nyert. Most Borbé Balázs az, gondolom, azért figyeli az ő pályáját, munkáját.
7: Ő természetesen, tehát Győrben nagyon jó munkát végzett, azt gondolom, hogy a Győr megérdemelte, nyerte meg a bajnokságot. Most is látszik azért, hogy rendben van a csapat. Nyilván azért olyan játékosokkal dolgozik, tehát itt azért kalapba belerakjuk a neveket, akkor hát ha kezdőt ki kéne jelölni, hogy meg kellene rázni, 10 embert kivenni, és akkor tulajdonképpen az a 10 mehet is játszani, de természetesen azért van velük munka, viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy bent vannak a csoportkörbe, és nagyon jó meccsek következnek nekik, úgyhogy ahhoz kívántam sok sikert.
6: Figyeltem a mérkőzés közben, és láttam, hogy nagyon motiváltan dolgozik, nagyon szívén viseli a csapat, vagy egy-egy játékos egy-egy mozdulatának a sorsát is. Boldog itt ebben a közegben, vagy gondolkodik azon, hogy még várják más feladatok?
7: Az az igazság, hogyha én a futballpályán lehetek, akkor már jól érzem magam. Itt kell dolgoznom most, és itt teszek meg mindent azért, hogy a lehető legjobban szerepeljünk. Aztán, hogy mit hoz a holnap, vagy a holnap után, ezt nem lehet tudni.
2: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés volt az utolsó, hiszen Kodás Elemér két bajnoki címet szerzett a debreceni VSC-vel, ugyebár 2012-ben veretlenül lett bajnok a Loki vele. Nem tudom, hogy mikor lesz legközelebb ismét magyar bajnokságban veretlen bajnok. Szóval 12-ben veretlenül lett bajnok, 14-ben is bajnok lett, magyar kupákat nyert a DVSC-vel. És valóban érdekes kérdés, hogy miért a harmadosztályban dolgozik egy olyan szakember, aki azért még nem öreg, lehet, hogy még komolyabb kispadokat is kaphatna, de jelenleg a debreceni EAC-nak a vezetőedzője, amely a magyar kupában a legjobb 32 közé jutásért 7-0-ra kapott ki a Ferencvárostól, és akkor hallgassuk meg Kondás Elemér után a győztes hadvezért, a Ferencvárost irányító Borbé Valást, vele is Molnár Mátyás beszélgetett.
8: Úgy gondolom, hogy nagyon profinált hozzá a csapat, a játékosok tényleg ilyen nagy energiával és hatalmas intenzitással játszottak, főleg az első fél időben. Nyilván jól alakult számunkra a mérkőzés, hogy tényleg az első 10 percben, vagy 15 percben már tudtunk 3 gólt rúgni, és tényleg irányítottuk a mérkőzést, de ez végül is természetesnek veszük, de láttunk már olyan kupa meccset, hogy ez nem mindig természetes, úgyhogy nagyon örülök a játékosok hozzáállásának és a minőségnek is, amit mutattak.
6: Az új játékosok közül volt, aki bosszankodott, hogy nem úgy sikerült talán számára a mérkőzés, volt, aki triplázott, mi a mérleg, ilyen 50-50%?
8: Hát a lényeg az, hogy játszottak egy 70 percet, hogy van egy 70 perc a lábukban, azért felvették a játék ritmusát szerintem. Nyilván Matus Beronak, hogy tudott 3 gólt rúgni, az egy jó lelki löket, mondhatjuk így. Nyilván Birmancevicnek is meg voltak helyzetei, ma még nem talált be, én bízom benne, hogy azért ebből nem csinálunk tragédiát, én hiszem azt, hogy azért ő tapasztalt és minőségi játékos, és a következő mérkőzéseken majd jönnek a gólok is.
6: Voltak visszatérők is, ugye Madarász, Maiga, akik hosszú sérülés után játszhattak újra, ők milyen állapotban vannak, mennyire bő ilyen tekintetben a keret, mit kapott ma tőlük?
8: Játékra kész állapotban vannak, úgyhogy másképp nem raktuk volna be őket, ennek örülök. Tényleg hosszú kihagyás után tértek vissza most a Kármadarász, a Kármájga, a Kovacsev is majdnem, hogy egész nyarat sérült volt, úgyhogy örülök, hogy visszatértek a srácok, és bővült a keret, nyíltak újabb lehetőségek.
6: Ezután a mérkőzés után jön egy újabb feladat a Celtic csapata ellen. A következő napok azok hogy néznek ki a felkészülés szempontjából?
8: Hát holnap szabad napunk van, egy napot pihenünk, és aztán van egy kemény hét előttünk, nyilván utazással, kemény mérkőzésekkel, két utazással, először Skóciába, aztán Nyíregyházára, úgyhogy intenzív hetünk van, megpróbálunk a maximálisan lehetőleg jobban felkészülni, és lehetőleg többet kihozni ebből a hétből.
6: Érdekes ez az utazás faktor egyébként, hogy ezt menedzselni, mert időben nagyjából ugyanannyi lesz a kettő. Hát a Glasgow-Nyíregyháza.
8: Hát annyi, hogy Glasgow-ba ugye ott alszunk, mert nagyon, nagyon későn érnénk haza, vagy korán reggel pénteken. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy inkább ott alszunk, és ott csinálunk egy kompenzációs edzést, és pénteken utazunk majd. De hát ki se kell nagyon pakolnunk, mert aztán megyünk szombaton Nyíregyházára, úgyhogy nem lesz egyszerű, intenzív, de mondom, megpróbálunk maximálisan felkészülni, és kihozni legtöbbet belőle.
6: Még azt hadd kérdezzem meg, hogy a csapategység szempontjából hogy áll a helyzet, azért sok játékos érkezett, a szakmai stáb is új, tehát most már eltelt jó néhány mérkőzés, jó néhány hét hónap, hogy áll e tekintetben a csapat, az összecsiszolódás? Láttam, itt voltak olyan játékosok, akik ugye nem is léptek pályára, de mégis itt voltak a csapattal.
8: Hát mert szeretném, hogy tényleg mindenki átélje ezt, mert mindenki részese legyen akár sikernek, vagy akár a sikertelenségnek, de én úgy gondolom, hogy ez alatt a 3 hónap alatt sikerül összekovácsolni a bandát, hogy tényleg mindenki elismeri, respektálja a másikat, elfogadja a másikat, úgyhogy én hiszem azt, hogy ez az idő múltával még csak jobb lesz.
2: Ő volt Borbé Balázs, a Ferencváros labdarúgó csapatának a vezetőedzője, és a Ferencváros jutott be másodiként a legjobb 32 közé a magyar kupában, a címvédő csapatról van szó. A Gárda egyébként Debrecenben nyert 7-0, de nem a DVSC, hanem a DEAC, vagyis a harmadosztályú debreceni csapat ellen. A magyar kupáról beszéltünk, labdarúgó magyar kupáról, viszont a vízilabda magyar kupában elkezdődött, ha minden igaz, a második fele a második elődöntőnek. Az első fél időt követően, vagyis két negyedet követően a Vasas 10-6-ra vezetett a BVSC ellen, innen jött a folytatás, a szó ismételten Regős László Páli.
4: Köszönöm szépen, azóta pedig már 12-7 a Vasas előnye. Bátori Bence talált be, a Vasas csapatkapitánya, erre Cseh Maxim válaszolt a túloldalon, most az imént pedig Andrej Barács lőtte át a zónát, és szerezte meg harmadik gólját a mérkőzésen, egyébként Bátorinak is 3 van. Így most, jelen pillanatban, akkor, amikor 2 perc és 15 másodperc telt el, a harmadik negyedből 5 góllal vezet a Vasas csapata, és nagyon úgy tűnik, hogy ezt a különbséget meg tudja is tartani a Vasas, amelyet az első negyedben dolgozott ki. Hát rosszul kezdte a BVSC, és ez könnyen lehet, hogy a kupa döntőjébe kerül majd az zuglói együttesnek. Most viszont kiállítják Hesselst, és emberelőnybe kerül a BVSC. 5 góllal vezet tehát a Vasas, Cseh Maxim kezéből kicsúszik a labda, de még be tudja gyűjteni Ekler, Szeghalminak jön a keresztpassz, Mizsei véd, Mizsei pedig a kapufa segítségével meg is tartja a labdát, és aztán ünnepel a Vasas kapusát. Ezt az ünnepet, ezt sokat láthattuk már tőle a részéről. Tényleg remek formában Mizsei Márton, akinek most már 8 védése van 15 lövésből, amely a kapujára jött. És támadhat a Vasas, megkapja a labdát Bátori, aki most Cseh védekezik. Bátori távolról lő, a védés Gyapjas neve mellé felkerül. Középre jött a labda, Gyapjas visszajött a kapuba Korom helyére. Hát Koromnak sem nagyon ment a második negyedben, neki védése sem volt, még Gyapjasnak azért az első negyedben 2 is, most pedig már megvan a harmadik, hogy valamivel jobb formában ezen a meccsen a BVFC 1-ese, mint a 13-asa, de jó formának egyiket sem lehet mondani, vagy jó napot egyikük sem fogott ki, nem úgy, mint a túloldalon Mizsei. Egy távoli lövés, ez fölé pattan, Gyárfás próbálkozott, illetve bocsánat, Ragács volt az, aki ellőtte messziről, és a visszaúszó zuglójak közül szabálytalankodik is valaki, vagy lehet, hogy Ragács lövésébe ért vele Gyapjas. Én inkább az előbbire gyanakszom, mert hogy Ragács lövéshez fölé pattant, de most megnézhetjük. Én úgy érzem, hogy a vízről pattant fölé, kaptunk egy ismétlést. Ennek ellenére sarokdobással jöhet a Vasas, akkor, amikor 4 perc és 50 másodperc van hátra a harmadik negyedből, és 12-7-re vezet a Vasas csapata. Bátorinál a labda, Bátori balra játsza, ahol Gőg Benedek várta, Gőg visszaadja Bátorinak, aztán már ott van a labda Nagynál, nagy passza pontatlan Bátorihoz, van még 4 másodperc a támadó időből, úgyhogy egy távoli Gőg lövésre még van idő, a felső kapufára pörgeti Gőg. Elcsípte még a labdát, és volt 2 másodperc a támadó időből, a mentalitását mindenképpen dicséri, hogy amíg az egész csapat elindult visszafele a pontatlan passz után, Gőg inkább a labda után iramodott és megpróbálkozott egy kapura lövéssel. Azt hiszem Kovács Róbert is elégedett azzal, hogy ilyen játékosai, ilyen fiatal játékosai vannak, mert hogy Gőg Benedek 17 esztendős mindössze. Támad a BVSC, jön a bejátszás középre, Kovács gyirkőzik ott a Vasas bekjeivel, a lövése kijön Mizseiről, lecsap a kipattanóra Cseh, Bátori pedig szabálytalankodik vele szemben, szabad dobást kap a BVSC, Cseh már vissza is játsza Szeghalminak, Szeghalmi lóbál egyet, majd Eklernek teszi, Ekler Benedeknek, Benedek lövése a blokkról patta mellé. Így jöhet majd a Vasas csapata, hogyha minden igaz, ha csak bele nem ért Mizsei még ott a blokk után, aki az imént nagy védést mutatott be megint csak Kovács lövésénél. Benedek próbálkozása pedig lehet, hogy tényleg Mizsei kezéről pattan tovább. A játékvezetők szerint mindenképp, mert hogy a BVSC-nek ítélik a labdát. Szeghalmi most már. Szeghalmi továbbadja Eklernek. Ekler középen 6 méteren, kiteszi a jobb oldalra Cseh Maximnak. Cseh rossz kéz oldalról jön a bejátszás, és Kovács lövését védi Mizsei. Egészen elképesztő, ihletett formában Mizsei Márton a BVSC ellen. 10. védését mutatta most be a Vasas kapusa Kovácsnak. Egyébként teljesen jó volt a bejátszás. A lövés sem volt annyira rossz, igaz, talán mehetett volna, helyezhette volna jobban Kovács, de Mizsei nagy védés mutatott be, és rosszul mondtam, ez már a 11. védése volt a Vasas kapusának 18 lövésből. Ember előnyben a túloldalon a Vasas, remek a passz a szélre, és remek a lövés a szélről, aki a 12. Vasas, illetve a 13. Vasas gólt szerzi, az nem más, mint a 8-as számú Gyárfás Tamás. 13-7, 6 góllal vezet most a Vasas, és ekkora különbség még nem volt a két csapat között ezen a mai mérkőzésen. Remek volt a passz, amelyet Nagy Márton adott az üresen maradt Gyárfásnak, mert hogy Ekler kiállítása miatt emberelőnybe került a Vasas, így volt egy üres ember, nem reagált elég gyorsan a BVSC együttese, amelynek vezetőedzője Varga Dániel most időt is kér. 13-7-es Vasas vezetésnél, ugye az első negyedben elég hamar kikérte az időt Varga Dániel, mert hogy nagyon gyorsan ellépett az ellenfelétől a Vasas, remekül kezdte a találkozót a piros-kék együttes, most viszont ő megint csak nagy előnyt dolgozott ki a Vasas, úgyhogy Varga Dánielnek nem volt más választása, időt kért. Ami érdekes, hogy itt a második félidő elején, a harmadik ráúszás után, amint megszerezte a labdát a Vasas, Kovács Róbert azonnal időt kért, azok után, hogy 5 percig ott voltak a játékosai a medence partján mellette, mégis úgy érezte jónak, lehet, hogy ezzel is a BVSC-t próbálta kizökkenteni. Minden esetre a 13-7-es vezetés azt mutatja, hogy Kovács Róbert számításai egyelőre nagyon is bejönnek. Benedek bejátszása nem jut el Batiziig, mert hogy nagyon jó a védekezés megint a Vasas csapatától. Nizsaihez kerül vissza a labda. Nizsai már figyeli, hogy kinek lehetne feltenni a labdát, van-e megúszó ember, de nincsen nagyon üresen senki. Így Nizsai csak most passzolja föl a medence jobb oldalára, oda rossz kéz oldalra, ahol megkapja a labdát Tóth, illetve Nagy, bocsánat, Nagy kezében van, visszakapja a szérről, aztán megjátsza Szalait, Szalai továbbadja Barácsnak, megint Szalai a labdával, Szalai kiteszi rossz készérre, ahol most Nagy kapja, Nagy a felső kapufáról pedig bevágja. 14-7, Varga Dániel csalódottan legyint a BVSC vezetőedzője ott a medence partján, mert hogy úgy tűnik, hogy most nincs ellenszere a BVSC-nek a Vasas játékára. Nem játszik egyébként rosszul a Vasas, tehát nem akarom elvenni tőlük az érdemet, de hát a BVSC játék az hagy maga után kívánnivalót. Nagyon nem érzi ezt a mérkőzést, ezt a napot most az uglói együttes, amely tehát már 7 gólos hátrányban a Vasas ellen. A második negyedben volt egyenrangú partnere a Vasasnak a BVSC, az a negyed 5-5-ös döntetlennel ért véget, de hát az elsőben 5-1-re nyert a Vasas, most a harmadikban 4-1-re vezet, így összesítésben 14-7-es Vasas előny a harmadik negyedből. Van még hátra 2 perc, 20 másodperc ennél az állásnál. Cseh a labdával, egy kiállítás, Cseh Maximról Lakatost állítják ki, Mizsai viszont megint csak véd, és megint ünnepel, mert hogy emberelőnyből rálőtte azonnal Cseh Maxim 5-6 méterről, Mizsai viszont kipiszkálta a kapufa mellől a labdát. 14-7 marad így az állás, és megint csak támadhat a Vasas, ráadásul emberelőnyben, mert kiküldenek egy zuglóit a játékvezetők. Barácsnál a labda kapás oldalon, jön a keresztpassz Gyárfásnak, Gyárfás visszaadja Nagyhoz, Nagy megint Barácsnak, jön a bejátszás, egy remek bejátszás és egy nagyszerű a Vasas gól. 15-7 érik a kupadöntő, a Vasas Fradi kupadöntő, mert hogy Ragács húzta be közvetlen közelről Barács remek passzát, és ezzel már 8 góllal vezet a Vasas csapata. Megdöbbentő különbség az eredményjelzőn, már ami az előzetes várakozásokat illeti. Azt, hogy a harmadik negyedben 8-al menjen az egyik csapat, azt sokkal inkább a Ferencváros Kaposvártól lehetett várni. Hát ott is megtörtént persze, hiszen a Fradi is nagyon magabiztosan nyert 28-10-re, de itt is nagyon magabiztosan vezet a Vasas. És jöhet megint a BVSC 15-7-nél, de azt hiszem, hogy teljesen reményvesztette jönnek már az ugló játékosok. Ez a 8 gólos különbség, ez nagyon soknak néz ki. Puncsú harcol ki egy kiállítást az uglójaknak, emberelőnyben támadhat a BVSC csapata. Benedek kapja kapás oldalon, keresztbe teszi Csacsovszkinak, Csacsovszki megjátsz a Szeghalmit a szélen, visszakapja Csacsovszki, és ő is lő egy szépségdíjas gólt, 6 méterről vágta be a kapu bal oldalába, 15-8, de nagyon messze van még mindig a Vasas BVSC csapatától. A második negyedben mondtam többször, hogy az uglójaknak azért fontos egy-egy gól, hogy ne lépjen el nagyon a Vasas itt a mérkőzés végjátékára, és a második negyedben ezt sikerült is hozni a BVSC játékosainak, hiszen tartották azt a 3 gólos különbséget sokáig, viszont itt most a második félidő első negyede, tehát a harmadik negyed mondjuk így akkor hivatalos nevén, ez megint csak nagyon magabiztos vasas előnyt hoz 15-8 összesítésben, akkor amikor 1 perc 10 másodperc van hátra a harmadik játék részből, és megint csak támadhat a vasas. Bátori a labdával, Bátori összejátszik naggyal, aztán Bátori nem gondolkozik többet, inkább belövi a 16. vasas gólt, nem ért oda Gyapjas. Hát a kapus teljesítmény sem az igazi zuglói oldalon, ezt is tegyük hozzá, hiszen a két kapus összesen hozott össze eddig 4 védést, 19, illetve most már 20 lövésből, még a túloldalon szintén 20 lövés jött Mizsei kapujára, ő 12-t védett, 3-szor annyi védése van Mizseinek, mint a BVSC kapusainak összesen, és nem is valószínű, hogy Sudár Levente, vasas cserekapusa ma le fogja venni a köntösét, és vízbe fog ugrani itt a mérkőzésen. 1 perc van még hátra a harmadik negyedből, 16-8-ra vezet a vasas, támadásban a BVSC Szeghalmi, tovább, hogy a Csacsovszkinak Eklert kezéből kicsúszik a labda, most már ilyen technikai hibák is jönnek a BVSC-től. Új, micsoda gólt lőtt az, aztán megint Csacsovszki, megint 6 méterről, most a kapu jobb oldalába vágta. Ő azért még próbálkozik, és mindent megtesz azért, hogy

0: Lakatosnál most jön a bejátszás Aranyinak. Aranyi befordul és belövi, ahogy azt tette már kétszer a mai mérkőzéssel, most megteszi harmadszor is. Három lövés, három gól Aranyi neve mellett. És ez sokat elmond a Vasas csapatáról, hogy a legeredményesebb játékosok Bátori, Barács és Aranyi. Bátorinak 4, Barácsnak és Aranyinak 3-3 gólja van. Összesen 2 olyan lövése volt nekik, amelyből nem született gól. Tehát a hatékonysága a Vasas csapatának az, az egyelőre legalábbis nagyon jó. 17-9-15 másodperccel a harmadik negyed vége előtt 8 góllal vezet a Vasas. Támad a BVSC még itt a végén. Jansik teszi tovább, mármint hogy a negyed végén Jansik teszi tovább. 5 másodperc, jön a lövés, mellé pattan, nem is ér bele senki, ha jól vettem ki. 5 másodpercen áll meg az óra itt a harmadik negyed vége előtt. Mizsei kezében van, ő próbálja lepörgetni a hátralévő másodperceket, és ebben a pillanatban le is telik a harmadik negyed 8 perce. 3 játékrész után Vasas BVSC 17-9 a vízilabda Magyar Kupa második elődöntőjében. Hamarosan jön majd a záró negyed, addig a szó a stúdióé.
1: És addig is labdarúgó Magyar Kupáról fogunk beszélni, hiszen a hétvégén rendezték a mérkőzéseket, illetve rendezik a mérkőzéseket a legjobb 32 közé jutásért. Az egyik legnagyobb érdeklődéssel várt párharc a Diósgyőr Videóton volt, hiszen két nagymúltú csapatról beszélünk, amelyek most jelenleg a másodosztályban szerepelnek, és éppen a kupa adhatna egy kiugrási lehetőséget, de hát csak az egyikünknek. És nagyon egy oldalú lett ez a mérkőzés. A DVTK 4-1 arányban győzte le a Videóton csapatát. Hallgassuk meg, hogy hogy látta a találkozót a Videóton egyetlen góljának szerzője, Kovács Erik.
2: Ez nehéz ezt összefoglalni. Egy hétfőn egy nagyon jó meccset játszottunk a DVTK ellen. Ott volt, mind a két csapatnak volt helyzete. És nem tudom, most kijöttünk. Megcsúszott valami ott az első félidő közepén, és onnan hát olyan mélyre került a csapat szerintem önbizalommal, hogy nem tudtunk onnan fölállni. Egy gólt tudtunk találni, de ez már csak gyógyír a sebekre.
3: Igen, mert azért benne van a kockázat, amikor ilyen felforgatott csapattal lép pályára, adott esetben a Videóton. Tehát tulajdonképpen ezért is volt ekkora különbség a hétfői bajnoki és a mostani kupa meccs között.
2: Igen, a mester úgy döntött, hogy szeretnek is kicsit több játék lehetőséget adni a kicsit kevesebb játszóknak, és a csapat nagyon jól edzett szerintem ebbe a rövidebb hétbe. Oda tettünk mindent, és így a meccsen nem sikerült hozni azt, amit kitaláltunk az edzőpályán. Nem tudjuk ezt már visszacsinálni, megyünk tovább és dolgozunk tovább.
3: Jó, de azért, ha lehet pozitívumokról beszélni, a második fél időt jól kezdtétek, nagyon aktívan és bátran, ami nem volt jellemző az első játékrészre.
2: Igen, ahogy mondtam, az elsőjén kicsit megcsúsztunk, de ott a fél időben ott össze tudtuk kapni magunkat, mindenki meg tudott mosakodni, és tudtunk fókuszálni a játékra.
1: Ő volt Kovács Erik, a Videóton labdarúgója, aki az egyetlen gólját szerezte csapatának a Diósgyőr ellen elveszített 4-1-es találkozón, és ha meghallgattuk a Videóton gólszerzőit, akkor hallgassuk meg azt a két játékost is, akik a Diósgyőr gólját szerezték. Abszolút testvéresen megosztoztak a gólokon, következően a Diósgyőr 2-2 góljának szerzője Babinski Bence, illetve Galántai Tamás.
3: Len bármelyikőtöket is kiemelni, hiszen mindketten dupláztatok a mai mérkőzésen. Bence, ilyen az igazi versenyhelyzet?
4: Azt gondolom, igen, de most nem. Most az a lényeg, hogy a csapat nyert, nem a versenyhelyzettel foglalkozunk, de biztos, hogy pozitív hatással volt a csapatra.
3: Tamás, te pedig egyszerűen vidi specialista lettél, hiszen a hétfői bajnokin is betaláltál, és azért ma egyel még túllőtted ezt is.
5: Igen, lehet mondani. Jól sültem mind a két találkozó egyéni szemszögből. Hát a második viszont csapat szempontból ugye sokkal jobban. Örülök, hogy végre itt a Diósgyőri közönség előtt ünnepelhettünk. Ez amióta itt vagyok, még nem volt példa.
3: Ilyen teljesítménnyel vissza lehet csalogatni a nézőket a lelátóra?
4: Teljes mértékben. Úgy gondolom, hogy az új vezető edző által kér dolgokat, azokat sikerült most megvalósítani. Jó érzés volt a pályán, és szerintem igen, így vissza lehet csalogatni őket.
3: Feckó Tamásnak mit köszönhetek? Ennyi idő alatt rendbe rakta a csapatot, főleg mentálisan?
5: Adott egy magabiztosságot igazából. Tudtuk, hogy mit akarunk a pályán, adott egy rendszert védekezésben, és erre volt szükségünk.
3: December után sikerült újra nyerni hazai pályán. Ennek fényében, ennek tükrében mennyit ér ez a győzelem, illetve ez a továbbjutás, Bence?
4: Sokat ér, de inkább azt gondolom, hogy amit a pályán csináltunk, azért sokat.

0: Úgyhogy ha ezt tudjuk továbbra is csinálni, akkor lehet, hogy több ilyen is elő fog fordulni mostanában.
1: Mit gondolsz ugyanerről?
2: Egyetértek vele.
3: Babinski Bence és Galántai Tamás nyilatkozott a DVTK videóton 4-1-es Magyar Kupa mérkőzés után. Ők voltak, akik a Diós Győr góljait szerezték, mind a ketten 2-2-szer voltak eredményesek, és így jutott tovább a Diós Győr csapat. Egyébként komolyabb meglepetés, olyan igazi komoly meglepetés még eddig nem született. A Magyar Kupában a legjobb 28 közé, legjobb 32 közé jutásért vívott párharcok során. Egyébként holnap még 5 első osztályi csapat fog pályára lépni. 8 találkozót rendeznek, úgyhogy abszolút nagy üzen van, mi is természetesen folyamatosan foglalkozunk még a mai adásban is, meg a holnapi adásban is a labdarúgó Magyar Kupával, de most térjünk rá a vízilabda Magyar Kupára, hiszen végéhez közeledik a második elődöntő, a Vasas BVSC mérkőzés, úgyhogy ismételten a szó Regős László Pálé.
4: Köszönöm szépen, 6 perc 10 másodperc van még a meccsből, Szalai góljával módosult 18-9-re, tehát 9 gólos Vasas előnyre. A mérkőzés itt a negyedik negyedben egyelőre ez az egy gól született, de most emberelőnyben jön megint a Vasas csapata. Barács egy elnézős passzal teszi tovább, lekerül Gyárfáshoz a szélre. Ki volt szabálytalan? 6-ossal a BVSC-ből dívják, úgyhogy most kettős emberelőnyben a Vasas. Pátori kiegészül egy emberrel legalábbis a BVSC. Visszakapja Barács a labdát, Barács lóbál, aztán tovább teszi, jön a lövés, és jön egy védés Koromtól. Marad a 18-9, Koromnak pedig, ha minden igaz, ez volt az első védése a mai mérkőzésen. Visszatér tehát a negyedik negyedre Korom, de egyébként nem róla ment ki a labda, hanem a blokkról, úgyhogy nincs meg az első védése a BVSC cserekapusának. A 9 gólos különbségnél támadhat az uglói együttes. Egy távoli lövés Eklertől, ez fölé pattan, 7 méterről próbálkozott a BVSC négyese. 5 perc 22 másodperc még a meccsből, Mizsely egyelőre nem dobta föl, eltelt egy jó 7-8 másodperc már a támadó időből, és ez folyja tovább is, tovább pörög, Mizsely meg csak most íveli fel a labdát rossz kéz oldalra, ahol megkapja Lakatos. Lakatos 6 méterről kiemelkedik a vízből, de nem lő, még nem is passzol, csak most teszi oda le a szélre Gyárfásnak, jön a bejátszás, és egy szabálytalanság, Jansik Dávid követte el Aranyival szemben. Így jöhet majd emberelőnyben a Vasas, 18-9-es vezetésnél 5 perccel a vége előtt, időt is kér Kovács Róbert, mi pedig megyünk a stúdióba.
3: Hát eldőlni látszik a második elődöntő is a férfi vízilabdázók Magyar Kupájában, mint ahogy nagyon sima volt a labdarúgó Magyar Kupában is a DVTK videóton találkozó, a DVTK 4-1 arányban nyert. Először is hallgassuk meg a DVTK vezetőedzőjét, Feckó Tamást, Maros Réti Ervin beszélgetett velem.
5: Azt hiszem, hogy ilyen bemutatkozásról álmodtál, ilyen bemutatkozást terveztél a Diós György kispadján?
6: Igen, egész héten nagyon jól dolgoztak a fiúk, tehát azt a munkamorát ki is vitték ma a pályára. Első másodperctől úgy léptünk fel, hogy ezt a mai mérkőzést mindenféleképpen akarjuk nyerni, és nem kiszenvedve, hanem a mutatott játékkal, és amire nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy minden játékos elhitte azt, amiről beszéltünk egész héten, és igazi csapatot alkottak.
5: Oldalról érkező labdákat követően is szerzett gólokat a Diós Győr, és átlövés után is sikerült betalálni. Ez azt is mutathatja, hogy talán szélesedik a támadások szempontjából a repertoár. Néhány nap alatt lehet ilyen következtetést levonni?
6: Igen, azért a középső zónás védekezést és a pressinget gyakoroltuk egész héten, valamint a támadó játéknak az felépítését. Ugye mindenre nem volt idő, úgyhogy azért még nagyon sok munka előttünk, és sokat kell még fejlődjünk. De amiket gyakoroltunk, azok visszaköszöntek a mai mérkőzésen, és ezért vagyok a legboldogabb.
5: Ez nyilván egy kupamérkőzés volt, és az lesz a fontosabb, hogy a bajnokságban is hasonló mentalitással és hasonló színvonalon tudja játszani a csapat. De bemutatkozásnak mindenképpen kellett egy ilyen siker?
6: Mindenféleképpen sokkal magabiztosabb lett, mint ahogy gondoltam volna. És nem csak az eredményre gondolok, hanem mutatott játékra is. Az látszik, hogy azért szükségünk van arra, hogy a kispadról beszállók is hozzá tudjanak tenni a mérkőzéshez, amit ma hozzá tudtak tenni. Nagyon-nagyon örülök neki, mert minden játékosunkra szükség van. Azokat sajnálom, csak akik nem tudtak ma pályára lépni, mert nagyon becsületesen is jól dolgoztak ők is a héten.
5: Egyfajta görcsösséget feloldhat ez a 4-1?
6: Mindenféleképpen, hiszen ugye itt hallottam a napokban ezt a statisztikát, tényt, hogy utoljára december 6-án nyert a csapat hazai pályán. Tehát azért egy naptári évben, hogy szeptember közepén nyerjen a csapat, az nagyon nagy szó, de remélem, hogy most már csak arra fogunk beszélni, hogy hányszor nyert hazai pályán a Diós Győr.
3: Ő volt Feckó Tamás, a győztes Diós Győr vezetőedzője, és most hallgattassék meg a vesztes fél is. Következően Pető Tamás, a Videóton vezetőedzője, vele is Maros Réti Ervin beszélgetett.
5: Ezt a teljesítményt, illetve azt a teljesítményt, amit hétfőn nyújtotta a Videóton, nem sikerült ezúttal a Diós Győr ellen megismételni, de hát nyilván más volt a felállás is, és a csapat összetétel ezen a kupa mérkőzésen.
1: Hát abszolút, és ez meghatározta a játékunkat. Főleg az első félidő az katasztrófa volt, azt mondhatjuk így, borzasztó sok hibával, önbizalom nélkül nem lehet futballozni, tehát ez méltatlan volt hozzánk. Aztán a második félidőben ugye próbáltuk rendezni a sorokat, sikerült is, én azt gondolom, hogy akkor azért kicsit mondhatjuk azt, hogy jobbak voltunk, mint a Diós Győr, de ők nagyon jól kontrollálták a mérkőzést, volt jó pár lehetőségünk visszajönni, még 3-0-nál kicsit a meccsbe, de aztán a negyedik gólra én azt gondolom, hogy ott eldőlt minden, utána ők már csak azt játszották, amit ilyenkor kell. Sajnálom, hogy kiestünk, de nekünk ez viszont egy jó visszajelzés volt arra, hogy a bajnokságban kikre tudunk számítani, és kikre nem.
5: Mi az, ami elcsúszott ott az első fél időben? Ugye a 10. percben már vezetett a Diós Győr, előtte volt egy lesgól, tehát ott abszolút volt egy időszak, amikor a hazaiak domináltak.
1: Nem értettük, hogy mi történik a pályán. Ki lettek osztva a feladatok. Én azt gondolom, hogy mindenki megértette, amit kértünk tőlük. Ezek a játékosok, akik az első fél időben játszottak, azért nem nyeretlen 2 évesek, tehát nem egy ifi csapatot raktunk fel, hanem sokat megélt labdarúgókat, akikben nagy volt a bizodalmunk, de amit mondtam a sajtótájékoztatón is, hogy szerintem mi jobban bíztunk bennük, mint ők saját magukban.
5: A második fél időben beküldött stabil alapemberek viszont már hozták azt a szintet, hogy partiban voltak a Diós Győrrel. Ez is egyfajta üzenet és egyfajta jel?
1: Abszolút, abszolút. Most nekünk nincs más feladatunk, mint koncentrálni a bajnokságra. Nekünk most az a feladatunk, hogy kiválasztjuk azt a magot, akivel az utolsó 10 mérkőzésünket vagy 9 mérkőzésünket végig fogjuk vinni. Úgyhogy remélem, hogy sikeresen.
5: A hétfői bajnoki forma minden esetre biztató, ezt a meccset pedig a megfelelő helyre, polcra kell helyezni.
1: Abszolút, abszolút így van, hiszen ez egy kupamérkőzés volt, de mondom, nekünk ez nagyon jó visszajelzés volt. Az azért fájdalmas, hogy ez így végződött, mert hogyha most egy vagy két góla alul maradunk egy jó Diós Győrre, ezt mondtam hétfőn is, hogy a legjobb csapat volt, akivel találkoztunk a bajnokságban, és úgy sikerült megverni őket. Ez egy jó csapat, és Feckó Tomi, én úgy gondolom, hogy jó irányba fogja őket terelni.
3: Ő volt Pető Tamás, a labdarúgó Magyar Kupától a legjobb 64 között búcsúzó Videóton vezetőedzője, és akkor most hallgassuk meg, hogy a vízilabda Magyar Kupától még csapat búcsúzik a második elődöntőben, a Vasas vagy a BVSC, bár ez igazából csak egy olyan álságos kérdés, hiszen amikor legutóbb kapcsoltunk a Komjádi uszodába, akkor a Vasas nagyon magabiztosan vezetett, hogy most hogy áll a találkozó, elmondja Regős László Pál.
4: Továbbra is magabiztosan vezet a Vasas, viszont 2 góllal kevesebbel, vagy kevésbé magabiztosan, 18-9 után most 18-11, az imént Ekler Zsombor lőtt be egy 5 méterest, de most támad a Vasas, amikor beléptünk a mérkőzés utolsó 4 percébe. Keresztpassz mégpedig Lakatosnak, Lakatos pedig tesz róla, hogy visszaálljon a két csapat között a 8 gólos különbség. Egy nagyszerű balkezes bomba Lakatos részéről, ez a második gólja a Vasas balkezesének, és ezzel most már 19-11 a Vasas vezetés. Hát nagyon magabiztos a különbség, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez mennyire meglepő, hogy 8 gól van a két csapat között, mert nyilván szorosabb is egyébként, mint a Ferencváros-Kaposvár találkozó, szorosabb mérkőzésre is lehetett számítani, de hogy ennyire nagy különbség alakuljon ki akár egyik, akár másik fél javára, az nagy meglepetés itt a Magyar Kupa elődöntőjében. Még minden bizonnyal az első fordulós, az OB1 első fordulójának párosításai megismétlődnek, és a szerdai első osztályú bajnoki követően újra Ferencváros Vasas és BVFC Kaposvár mérkőzéseket fognak rendezni a Császár-Komjádi uszodában majd vasárnap. Egy lövés Benedektől, ez nem megy be, kapufát súrolja, jöhet ismét a Vasas, 3 perc 15 másodperc még a mérkőzésből. Mizsei dobja föl szépen, kényelmesen a labdát. Azt hiszem, hogy most már a medencében is mindenki tudja, hogy mi lesz ennek a mérkőzésnek a végkimenetele, és melyik együttes jut majd be a holnapi kupadöntőbe. Barácsnál a labda, nem siet sehova a Vasas, ki jön azért védekezni, a BVSC próbálkoznak becsülettel itt a végén is, és labdát is szerez, mégpedig Cseh Maxim. Ami pozitívum lehet az uglójak szempontjából, hogy a fiatal játékosok nagy lelkesedéssel játszanak, és az ő mentalitásuk úgy tűnik, hogy rendben van. Cseh Maxim és Benedek Móra elsősorban, akikre gondolok. Egyébként a Vasas részéről is ugyanez igaz lehet, például Gők Benedekre. Támad a BVSC a labdaszerzést követően 2 perc 36 másodperc az órán, a támadó időt jelző órán pedig 16 másodperc, ember előnyben ráadásul most a BVSC, és ott az ígyszer, és ott a BVSC gól, egy remek bejátszás kapásszérről, Simon Balázs pedig közvetlen közelről használja ki a lehetőséget, 19-12 ezzel a mérkőzés állása. Simon Balázs első gólja mai mérkőzésen. Aranyi Mátét állították ki egyébként, Batizi harcolta ki ezt a kiállítást. Simon pedig addig tartotta a labdát a magasban, amíg Mizsei elsüllyedt, és mire odaért volna Barács, hogy kipiszkálja Simon kezéből a labdát, hogy blokkolni tudjon, addigra már eleresztette a lövést, és belőtte a 12. BVSC gólt. 2 perc 20 másodperc még a mérkőzésből. Vasas akcióval folytatódik a találkozó, Lakatos Bátorinak adja, Bátori vissza Lakatosnak, aztán megint ők ketten passzolgatnak ide-oda, akit fognak bevenni egyelőre senkit, mert megint Lakatoshoz kerül, aztán megint Bátorihoz. Bátori lóbál, ellövi, hát nem vettek be senkit, a lövése viszont koromról kijött. Jöhet így a BVSC, 2 percen belül vagyunk most már, és koromnak most, akkor tényleg megvan az első védése a mai mérkőzésen. Tulajdonképpen lefelezik ő és Gyapjas Viktor ezt a mérkőzést. A páratlan negyedekben vére Gyapjas, a párosokban pedig korom, de ahogy ezt mondtam, többször is egyiküknek sem ment igazán jól a mai mérkőzésen. 1 perc 40 másodperccel a vége előtt Cseh Maxim lövi el messziről, és a kapufát találja a BVSC játékosa. A kapufára kipattanó labda Andrej Baracsé, a Vasas légiósa pedig már éveli is föl, és egy remek labdát ad, aztán ott óriási a küzdelem, de eljut lövésig Szalai, azonban védi korom a próbálkozását, nem volt egyszerű helyzetben Szalai Péter, ketten is őrizték, ketten is gyötörték, és nem is tudta úgy beváltani ezt a, hát helyzetnek nem mondanám, lehetőséget, hogy Aranyi egy-két ilyen már gólra váltott. Támad ismét a BVSC, lekerül a labda Benedekig, Benedek közvetlen közelről, Mizsei védi, de Benedekkel szemben talán szabálytalankodtak, hogyha minden igaz, Mizsei nézés, hogy mi történt, néz ki értetlenül a játékvezetőkre. Nem Benedek volt az, bocsánat, hanem Simon, akit hátulról Nagy Márton hatástalanított, a karjára csapott, és ez így azt jelenti, hogy egy perccel a vége előtt, 19-12-es Vasas vezetésnél a játékvezetők megnézik a videón, hogy mi is történt itt az imént. Szemüveget cserél a játékvezető, hogy jól lásson mindent a monitoron. Azt, ahogy megkapta a labdát Simon a szélen, és aztán érkezett Tóth, illetve bocsánat, Nagy, és oda csapott a lövésre lendülő kezére. Én szerintem ez így 5 méterest fog érni a BVSC javára. De hát ezt nem nekem kell eldöntenem, hanem a Csanádi Zsolt Kovácsoma kettősnek. 1 perc van hátra, tehát az idő szerint, a tiszta játék idő szerint a mérkőzésből, de most ezzel a videózással is kicsit elnyúlik a találkozó. 19-12-nél és 5 méteres ítél a játékvezető. Mizsein tehát a sor, hogy bemutasson egy újabb védést, vagy Cseh Maximon, hogy megszerezze a második gólját a mai mérkőzésen. Ő végzi el ugyanis ezt a büntetőt. Cseh várja a jelet, és ellövi a labdát. Mizsei pedig ezt is megfogja. Egy nagyszerű védés Mizseitől, nem az első, mert hogy már a második 5 méteresét védi Mizsei Márton, ez egészen, illetve bocsánat, igen, a másodikat védi, de ez már a harmadik 5 méteres volt, ami a kapujára érkezett, úgyhogy egy büntetőt, vagy egyet bekapott, ha minden igaz, viszont 2 5 méteres is védett a Vasas kapusa. 19-12 marad, Vasas akció az utolsó percében a mérkőzésnek, lekerül a labda a szélre, de mellé pattintja Bátori, sőt, oldalt ment ki talán a medencéből. Minden esetre korom már kapja a következő labdát, vagy az újabb labdát, hogy a vélhetően utolsó BVSC támadást indítsa útjára az uglójak kapusa. Szeghalmi teszi tovább Jön a bejátszás Simontól, center pozícióban nem jut labdához Batizi, de csak azért nem, mert szabálytalankodik vele szemben Szalai, ki is állítják a Vasas játékosát. Szabad dobás után pedig már Dodnál a labda. Az amerikai továbbadja Szekhalminak. Szekhalmi egy keresztpassza, a csekje hozza játékba. Lekerül a szélre most, vissza Szekhalminak. Egy lövés és egy gól, 19-13 Szekhalmi góljával. Hát itt volt már 9 is a két csapat között a negyed elején, de közelít azért a BVSC a végére. Igazán közel azonban nem került a Vasashoz ezen a mérkőzésen. Egy pillanatig sem. Már a meccs elején a Vasas magához ragadta a kezdeményezést, és végig a kezében tartotta a mérkőzést a piros-kék együttes. 8 másodperc van még hátra a meccsből. Kovács Cs. Róbert, a Vasas vezetőedzője már gratulál a csapatának ott a kispadnál, és letelnek az utolsó másodpercek. Vasas-Ferencváros kupadöntőt rendeznek vasárnap a férfi vízilabda magyar kupában, a bronzmérkőzésen pedig a Kaposvár a BVSC ellen ugrik vízbe. Vasas BVSC 19-13, Kaposvár-Ferencváros pedig 10-28 a vízilabda magyar kupa mai elődöntőiben. Az első mérkőzésen a Kaposvár és a Ferencváros találkozóján nem igen lehetett szoros meccsre számítani, és ezt már az első negyed is bizonyította, hiszen 9-1-es ferencvárosi vezetéssel mentek az első szünetre a csapatok, innen pedig már tulajdonképpen csak az volt a kérdés, hogy melyik, mennyi lesz a különbség a két csapat között. Haverkamp Bence, Fekete Gergő és Vígvári Vendel is 4 gólig jutott a ferencvárosiaktól, viszont betalált 3-szor Manherz és Lugosi is a Ferencváros csapatából, mind a 13 vagy 12 mezőnyjátékos eredményes volt ezen a mérkőzésen. A kaposváriaktól Gaszt Roland, Várkonyi Ádám és Szabó Gergő jutott 2-2 gólig, így a Ferencváros nagyon magabiztosan papírforma szerint jutott be a döntőbe, a holnap esti döntőbe. A Vasas BVSC találkozóról előzetesen azt lehetett számítani, hogy szorosabb lesz, jóval szorosabb, de meglepetésre, nem meglepetés az, hogy a Vasas jól vízilabdázik, az viszont talán igen, hogy ennyivel jobb volt itt az első percekben, mint a BVSC, hiszen az első negyedet követően 4 góllal 5-1-re vezetett már a Vasas, 3-0-nál Varga Dániel már ki is kérte az első idejét rögtön az első negyedben. A továbbiakban pedig nem találta az ellenszert a Vasas támadásaira a BVSC, na meg Mizsei Mártonra sem talált ellenszert az uglói együttes, hiszen a Vasas kapusa parádézott. Rögtön az első két lövését védte az uglóiaknak, a mérkőzés végéig összesen 13 védést gyűjtött be, vagy mutatott be a Császár Komjádi uszodában a világbajnoki ezüstérmes kapus 26 lövésből, ez 50%-os hatékonyságot jelent, míg a túloldalon sem Gyapjas Viktornak, sem Korom Dánielnek nem ment igazán, és így jöttek sorra-sorra a Vasas gólok, betalált Aranyi Máté is 3-szor, ahogy Andrej Barács is, de a legeredményesebb Vasas játékos a csapatkapitány Bátori Bence volt, tényleg remekül játszott a Vasas, a BVSC-nek pedig ezen a napon igazából semmi sem jött össze. Azért becsülettel harcoltak végig, még az utolsó másodpercekben is betaláltak Szekhalmi Zsombor révén, ő és Ekler Zsombor jutott 3 gólig az uglójaktól, de ez nem volt elég ahhoz, hogy megszorongassák a Vasast. A Magyar Kupa utolsó napján tehát megismétlődnek az OB1 első fordulójának párosításai. Szerda után tehát vasárnap is találkozik egymással a Ferencváros és a Vasas a kupa döntőben, a Kaposvár és a BVSC pedig a bronzéremért ugorhat medencébe. Még egyszer a végeredmények: Kaposvár-Ferencváros 10-28 és Vasas BVSC 19-13. Köszönöm a figyelmüket, a Szóval stúdiójé.
3: Köszönöm Legős László Pánnak, ez volt a mai Körkapcsolásban az utolsó hosszú élő közvetítésünk, de annyi témánk van még, úgyhogy érdemes lesz a következő órákat is velünk tölteni. Most például hírek itt a Körkapcsolásban.
7: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű: megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Családi kör minden hétköznap 13:50-től a Dunán.
7: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: Második mérkőzését is megnyerte a Ferencváros a női kézilabda bajnokok ligájában. Veszprémben kezdte meg újabb országjárását a miniszterelnök. Eleinte kisüt a nap, majd esősre fordul az idő. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
7: Sporthírek.
9: 7-0-ra kiütötte a címvédő Ferencváros az NB3-as Deacot a labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójában. Az FTC a három gólos Mátus Beru vezérletével bejutott a legjobb 32 közé. Győzelemmel tért vissza a Diósgyőr kispadjára Feckó Tamás, hiszen a kedden edzőváltáson átesett DVTK 4-1-re nyert az ugyancsak másodosztályban szereplő Videóton FC Fehérvár ellen. Az élvonalbeli csapatok eredményei a mai játéknapról. Kazincbarcika Paks 1-2, Gödöllő Debrecen 2-3, Majosi Ese Nyíregyháza 1-8, Baja Kispest Honvéd 0-7, Nagykozár Kisvárda 0-9. Gól nélküli döntetlent játszott hazai pályán a Liverpool a Fulham ellen az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokság negyedik fordulójában. A vörösöknél Szoboszlai Dominik végigjátszotta a találkozót. Kerkez Milos a 46. percben állt be. Második mérkőzését is simán nyerte a Ferencváros a női kézilabda bajnokok ligájában. Az FTC 40-29-re győzte le a szlovén Ljubljana együttesét az Érd Arénában. Elsőként a címvédő Ferencváros biztosította helyét a férfi vízilabda Magyar Kupa fináléjában. A sorozatban a 9. sikerükre hajtó zöldfehérek a Komjádi úszodában 28-10-re győzték le a Kaposvárt az első elődöntőben. A második elődöntőben a Vasas 19-13-ra legyőzte a BVSC-t, így holnap Ferencváros Vasas döntőt rendeznek a Magyar Kupában. Negyedikként zárta a vitorlázó Ilka hathajó osztály írországi világbajnokságát Érdi Mária, aki az éremfutamokban a 6. helyről 2-t lépett előre.
7: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
9: Aki bűnt követett el, annak meg kell kapnia a büntetését, de a magyar embereknek újra kell tudni kezet nyújtani egymásnak. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök a Tiszapárt őszi országjárásának első állomásán, Veszprémben. Magyar Péter hangsúlyozta, újra kell tudni beszélgetni. Egyúttal köszönetet mondott azoknak a tiszásoknak és fideszeseknek, akik tudnak egymásnak kezet nyújtani. 16 év után először tartották meg a Kötsei polgári pikniket úgy, hogy a Fidesz ellenzékben van. A párt és Holdudvarának rendezvénye zárt körű volt, de Orbán Viktor volt miniszterelnök érkezésekor nyilatkozott a sajtónak. Azt mondta, az a dolguk, hogy készen álljanak, ha az országnak szüksége van rájuk, akkor rájuk lehet számítani. Elszállították a Budapesten, a Margit szigeten talált robbanó eszközöket a katonai tűzszerészek, közölte a Magyar Honvédség. A kézigránát és a német 3 cm-es puskagránát a sziget középső részén, a pesti oldalon került elő. A tűzszerész művelet idejére elrendelt korlátozást már feloldották. Két nap alatt több mint 20 cm-t emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél. A vízgyűjtő területeken hullott esőnek köszönhetően holnap estig további 15 cm-es emelkedést várnak, utána azonban ismét apadni kezd a folyó. A Duna szerdán érte el a valaha mért legalacsonyabb vízállását a fővárosban. Megtartották a 6. Pécs Pride felvonulást, az 5 kilométeres sétán több százan vettek részt, a belvárosban felszólalók fogadták a menetet. A rendezvény szervezői korábban hangsúlyozták, hogy a közelmúlt eseményei különösen fontossá teszik a sokszínűség és az európai értékek melletti kiállást, valamint a láthatóságot. A Túl sok vadállat című francia krimi nyerte a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál fődíját. Sarah Arnold bizarr humorú alkotása egy vadászok és gazdák közti csatározást mutat be. A zsűri nagydíját Reisz Gábor legújabb filmje, a Földszint kapta. A szervezők kiemelték, hogy az idei Cinefesten rekordszámú 156 vetítést tartottak, és több mint 12 ezer jegyet adtak el a programokra.
7: Közlekedés.
9: Este fél kilencig le van zárva a fővárosban a Hősök tere és a Dózsa-György út, Városligeti fasor és Podmanicki utca közti szakasza. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
7: Időjárás.
9: Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka 8 és 13, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul.
7: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 2026. szeptember 12-én szombaton egészen pontosan 8 óra van, ilyenkor már a Nemzeti Sport szerkesztőségében szokták tudni, hogy mi lesz a holnapi lapszámban. El is mondja ezt nekünk a következő percekben a holnapi lapszám vezető szerkesztője Szűcs Miklós.
3: A Nemzeti Sport vasárnapi számában is rengeteg olvasnivalót kínálunk. Például Galambos Dániel interjút készített Lovrencsics Balázzsal, akinek saját bevallása szerint fiatalon nem volt mindig annyira céltudatos, mint kellett volna, emiatt is szalasztott el a bátyjához mérhető karrier esélyét. Ő azonban így is elégedett a pályafutásával, többek között erről is beszélt, tehát a Nemzeti Sport holnapi számában olvasható interjúban. Várkonyi Bencére is érdemes figyelni, aki nemrégiben érkezett a Karabakh csapatához, és mégpedig kiváló erőléti mutatókkal, olyannyira, hogy gyorsan be is játszotta magát az azeri csapatba. Borsos László kollégám megnézte, milyen közegben fejlődhet tovább a 24 éves középhátvéd, mit mutatnak az első nemzetközi mérkőzések adatai, és mindez közelebb viheti a klubváltás a magyar váradatothoz. Ez az annál is inkább érdekes kérdés, mert ugye Marco Rosso szövetségi kapitány kedden keretet hirdet. Egy kicsit kosárlabdára is figyelünk, hiszen női válogatottunk köztudomásulag befejezte szereplését a világbajnokságon, a legjobb 8 közé jutott egy nagyszerű szerepléssel. Fagyarkas Zoltán Juhász Dortával beszélgetett, aki többek között elmondta, hogy a célkeresztében továbbra is ott van az olimpiai és az Európa bajnoki szereplés, emellett pedig ajánlom, hogy böngészszék át, aki figyelt a világbajnokságot, az értékelésünket, hiszen a világversenyek végén megszokott osztályzatokat kiosztottuk női válogatottunk tagjainak is. Azt gondolom, hogy most aztán bőséggel volt miért pozitívnak lennünk, és ez az osztályzatokból is visszaköszön. Ezek mellett számos esemény van idehaza és külföldön, a labdarúgó magyar kupától kezdve a külföldi bajnokságokon át, a kézilabda bajnokok ligája, a Cselgáncs Grand Slam verseny, az atlétikai világ döntő, vagy éppen a teniszezők US Open-e, illetve a Formula 1 spanyol nagydíja, szóval rengeteg olyan esemény, ami ma zajlott, illetve zajlik még a későbbi egyben, illetve a hétvégén, és ezekről is természetesen részletesen beszámolunk, megszólalókkal, értékelésekkel és elemzésekkel kiegészítve.
2: Köszönöm szépen Szűcs Miklósnak, a Nemzeti Sport holnapi lapszámának a vezető szerkesztőinek, és mint hallhatták, természetesen a Nemzeti Sport is beszámol a női kézilabda bajnokok ligája mai mérkőzéseiről. Mindkét magyar csapat maga biztosan nyert. A Győr 35-25-re, vagyis 10 fával verte meg a Nyitköping csapatát, míg a Ferencváros gárdája 11 fával a Ljubljanát. Ennek a találkozónak a végeredménye 40-29 lett, és a ferencvárosi győzelmet követően Virágyi Zsolt Simon Petrával, a Ferencváros irányítójával beszélgetett.
4: Simon Petrával folytatjuk, itt a 11 gólos győzelem után Érd Arena a helyszín. Raffaello az egy visszatérő vendég, így a meccs után. Szucsánszki Zita kapott a Népligetben rengeteg csokit így meccsek után.
5: Változó, mindig van, amikor kapok egy kis ajándékot, nem mindig Raffaello, van, amikor másik csokit, de nagyon aranyosak és nagyon kedvesek a szurkolók, hogy mindig készülnek valamivel, és az is, hogy ámbok támogatnak minket, szóval visszatérő vendég a Raffaello.
4: A Ferencváros visszatérhet a Final Four-ba? Most tudom, hogy ugrottam egy egész sorozatot, de úgy tűnik, hogy ez a 4 igazolás és a mostani Ferencváros erősebb, élesebb és mosolygósabb.
5: Úgy gondolom, hogy mindenképpen van esélyünk, hát minden szezonnak úgy indulunk neki, hogy vissza szeretnénk térni a Final Four-ba, ez egyértelmű célkitűzés a csapatnak és mindenkinek. Szóval minden edzésen, minden mérkőzésen azon dolgozunk, hogy ez teljesüljön. Úgy gondolom, hogy egy nagyon stabil mérkőzést láthattunk így a védekezésünk szempontjából. Nagyon összeszedettek voltunk, és ahogy mondtad, a négy igazolás már tényleg egyre jobban gőzülékenyebb a játék velük is. Szóval tényleg úgy gondolom, hogy nyilván van szansunk. Minden évben úgy kell neki menni, hogy be szeretnénk kerülni, de lehetséges, hogy idén több esélyünk van, mint mondjuk az előző évben volt.
4: Köszönöm szépen, Blanka, ne menj el, te is egy interjúra, gyere ide vissza. És akkor egy utolsó kérdés még, azt mit akartam még kérdezni, mitől lett ez ennyire sima? Mert 15 góllal vezettetek 35-20-ra a második félidőben, de hát már 21-12-nél eldőlt, és gratulálok a 6 gólodhoz is, jött megint az első félidőben az a Simon Kluiber kínai figura, tehát tényleg minden ment.
5: Igen, igazából úgy gondolom, hogy teljes mértékben fel tudunk készülni az ő játékokból. Nyilván a Bukarest ellen egy nagyobb ellenállást mutattak az előző BL mérkőzésen, ezért mindenféleképpen komolyan kellett őket vennünk, és úgy kellett vennünk erre, hogy nem biztos, hogy lehet, hogy megszorongatnak minket. Ma ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy tényleg a női arcunkat mutassuk, és tényleg egy nagyon kemény fradival találják magukat szembe, és úgy gondolom, hogy ez sikerült is. Szóval nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy tényleg mindent megcsináltunk, amit elterveztünk, és a végén kevesebb lett a két csapat közti különbség, amit nyilván sajnálok, de úgy gondolom, hogy jól játszottunk az egész mérkőzés alatt.
2: Ő volt Simon Petra, a Ferencváros női kézilabda csapatának az irányítója, most pedig következzen a beálló Bordács Réka, Vere is Virányi Zsolt beszélgetett.
4: Gratulálok ehhez a magabiztos győzelemhez Bordás Rékának, aki játszott ezen a mérkőzésen, és hát meséld el, hogy mi volt az a taktika a meccs előtt, amitől ez ennyire jól sikerült, mert igazából nem volt most gyenge pontja a Fradinak.
1: Egy elég jó flowban van a csapat, ezt éreztük a Budusnaszt elleni meccsen is, és próbáltuk ezt átmenteni erre a meccsre is, és próbálunk építkezni meccsről meccsre, és tényleg nagyon büszke vagyok a csapatra, mert úgy gondolom, hogy ez sikerült helye közel.
4: Ha visszaemlékszel, ugye tavaly a Ferencváros két veresége kezdett a BL-ben, most ez egy, azért mondtam, egy nagyon másik Ferencváros, igaz, hogy négy olyan játékos jött, akik szintén minőséget képviselnek.
1: Persze, nyilván tanultunk a tavalyi évből, és tudtuk, hogyha nem szabad így belekezni, főleg egy BL meccsbe. Úgyhogy tényleg nagyon büszke vagyok magunkra.
4: Ott a szünetben, amikor 21-12 volt, már 9 gólos előny, akkor mit kért az edző Jenze Mester? Mert 5-1-es rohammal indult a második félidő, és megint jöttek a lerohanás gólok is.
1: Igen, az, hogy ne álljunk meg és folytassuk tovább, sőt, kapcsoljunk rá még egy ütemmel, hiszen a Budusnaszt ellen nagyon nem jól kezdtük a második félidőt, és mondtuk, hogy ezen még javítani kell, és úgy jöttünk ki az öltözőből, hogy akkor elkapcsolunk még egyet.
4: Hol dölt el ez a mérkőzés? Én azt mondtam, hogy a szünetben ugye már 9 gólnál tudtuk, hogy kié a két pont, de mivel nyertetek? És a Jubjana ennyiben gyengébb?
1: Hát szerintem kijött a két csapat közti különbség, gondolok itt fizikálisan is. Szerintem ők már elfáradtak. Azért tényleg van egy-kettő olyan rutinosabb játékosuk, de úgy igazából még egy fiatalabb csapat. Szerintem ez is különbség volt.
4: És mindez a felszabadult játékot is eredményezni. Tehát azt látom, hogy sokkal többet tudtok mosolyogni, és ez mekkora erőt adhat a folytatásra, hiszen 9 gólos győzelem volt Podgoricában, itt ugye 11 gól, és volt 15 is.
1: Szerintem nagyon. Nyilván az önbizalomnak is ez nagyon jót tesz. Tényleg, ahogy az előbb is mondtam, most egy nagyon jó időszakba vagyunk, vagy nagyon jó flowba kerültünk, amit próbálunk átvinni meccsről meccsre.
2: Bordás Rékával Virányi Zsolt beszélgetett azt követően, hogy a Ferencváros női kézlabda csapata a Bajnokok Ligája csoportkörének második mérkőzésén 40-29 arányban győzte le a Ljubljana gárdáját.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 2026. szeptember 12-én szombaton 3 perc múlva lesz 4:09, és Forma 1-jel folytatjuk a körkapcsolást, hiszen a hétvégén rendezik a spanyol nagydíjat, és a szokásoknak megfelelően, hiszen szombat van, ma az időmérő futamokat rendezték meg. Nagy Dániellel beszélgetett Kreisz Bálint ezekről az időmérő futamokról.
3: Lando Norris a semmiből nyerte meg a madridi első időmérőt, a történelem első madridi időmérőjét. Mit gondolsz a kvalifikációról és arról, ahogyan végül ez alakult?
4: Óriási meglepetés, ugye? Ha egyetlen egy top csapatot kéne kiemelni, akinek nem igazán volt egyik versenyzőt tekintve sem erős momentum a hétvégén, az a McLaren lett volna, mert az a Red Bullban is láttuk, hogy van tempó, a pályának voltak olyan szakaszai, ahol már jól működött, a szabad edzéseken is Verstappen alatt az autó, Lawsonnak az időmérő edzés közben voltak jó lövései, Hamilton a Ferrarival végig az elejétől fogva egészen gyors volt, a Mercedes pedig látszódott, hogy itt is a legesélyesebb lehet, és aztán a végén mégiscsak a McLaren nyert. Szerintem azon múlt egyébként, hogy a végén összetudnak-e a versenyzői a McLarennek rakni egy olyan kört, ahol az utolsó szektorban túlélnek gyakorlatilag, mert semmi taparása nem volt az utolsó kanyarokra a McLarennek a hátsó tengelyt illetően, mert egyszerűen annyira túlmelegítették a gumikat, és a végén Norris előhúzott egy nagyon komoly kört a kalapból, úgyhogy itt valószínűleg az egyéni teljesítménye nagyon sok múlott.
3: Mik a tapasztalatok így egyébként a pályán? Egy új pályánál mindig kérdés az, hogy milyen lesz a tapadás, mennyire gyorsan szokják meg az autók. Így, hogy már volt 3 szabad edzés és egy időmérő, mit gondolsz?
4: Utóbbi években használnak egy technológiát, ami nagyon magas nyomású vízzel gyakorlatilag leborotválják az aszfalt felületét, így egy utcai pálya is, vagy egy vadi új pálya is egészen nagy tapadással rendelkezik már az első pillanattól kezdve. Ez most is így volt itt a Madringen. Azért az látszik, hogy ez egy nagyon nehéz pálya, nagyon könnyű hibázni. Van sok gyors szakasz, van ilyen technikásabb rész, van egy-két egyenes, tehát alapvetően a ritmus felépíteni ez nem volt egyszerű. Ugye Lindbergh is a falba tette Hamilton, a harmadik szabad edzésen hibázott, amit azért ritkán látunk tőle. Számomra inkább az volt a meglepetés, hogy nem láttunk nagyobb hibát az időmérőn, tehát azért látszik, hogy nagyon magas színvonalú a mezőny. És nagyon szoros is volt. Úgyhogy azt gondolom, hogy hamar ráéreztek a top versenyzők, de ennek ellenére ez tényleg annyival nehezebb ez a pálya egy átlagos épített pályánál, hogy látszik, hogy azért itt az egyéni teljesítmény az többet számít, mint egy átlagos pályán.
3: Norris szereplése mellett szerinted mi volt a nap pozitív meglepetése? Itt akár Hamiltont is ki lehet emelni, aki a harmadik szabad edzés hibája után ott volt sokáig az élen a Q3-ban, és végül a harmadik rajtsort azért csak megszerezte. De volt még jó néhány példa, és mi az, amit mondjuk negatívumként ki lehet emelni?
4: Hát negatívumként lehet, hogy pont egyébként én egy kicsit talán a Ferrarit mondanám, mert én úgy összességében többre számítottam tőlük, és meg kell nézni a köröket, mert lehet, hogy azért volt hiba. Ugye Leclercnél gyengébb motor van bent a múltkori balesete miatt, úgyhogy inkább Hamiltonnál éreztem azt, hogy ő nem lehet elégedett ezzel az eredménnyel, ezzel a negyedik helyen, ennél mindenképpen több volt benne. Lawson nem teljesített rosszul, de végül is a top csapatok legutolsó versenyző lett a 8. helyen, tehát ő is azt gondolom, hogy így az a félig tele, félig üres pohár effektusával zárta az időmérőt. Aki még pozitív meglepetés volt, ez mindenképpen Lawson. Mellett Colapinto, aki szenzációs kört ment a Q2-ben, aztán a Q3-ban megverte még Lindbladot is. Nagyon érzi az argentin valahogy ezeket a szucai pályákat, úgyhogy le a kalappal Colapintot, nagyon komoly kört, meg Gászit is rendesen, csapattársat rendesen megverte, aki ugye nem olyan régen még időmérő győzelmet ünnepelt egy héttel ezelőtt Monzában az olasz nagydíjon. Úgyhogy őket mindenképpen kiemelném. Aztán persze a csalódás, ugye a hazai versenyzők teljesítménye, de hát ott nem a versenyzőkön múlik. Tehát ugye a Williams, Carlos Sainz alatt abszolút nem elég erős. Még az Aston Martin, erről már sokat beszéltünk, ott is sok minden hiányzik ahhoz, hogy értékelt eredményt lehessen elérni.
3: Sokat beszéltek arról, hogy a Madring milyen lesz majd versenykörülmények között, lévén egy városi pályáról van szó, egy utcai pályáról. Itt azért már a betét sorozatok letesztelték ilyen körülmények között is. Szerinted mi várható holnap, mik a tapasztalatok a kisebb kategóriák versenyei alapján?
4: Hát a kisebb kategóriákban az látszik, hogy a pálya első felén lehet előzni, de nem egyszerű. De összességében azért hiába vannak egyenesek a pályán, azért ez inkább egy technikás utcai pálya. Nem lesz olyan nehéz, mint mondjuk Monakóban, talán a Hungaroringnél is egy fokkal könnyebb lesz majd előzni, illetve ugye a mostani szabályok azért ezzel a boost móddal, illetve az előzés móddal azért szerintem fognak lehetőséget adni versenyzőknek, hogy egy-két körig is spóroljanak, aztán utána egy más taktikával előzzenek. Aztán pedig a pályának van egy olyan nagy szakasza, több mint a fele, ahol meg elég jól lehet védekezni, még akkor is, hogyha egy gyorsabb versenyző jön mögötted. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem jobb versenyt látunk majd a Forma 1-en, mint a betét kategóriákban, de azért látszik, hogy fontos a pályapozíció.
3: A rajt mennyire lehet kaotikus ott ezzel a hirtelen bal kanyara?
4: Mindenképpen ezért van odarakva. Tehát, hogy nagyon rövid az út, az egyes kanyarig 200 méter, utána egyből egy dupla szűk kanyar, sikán, hasonló, mint Monzában, úgyhogy mindenképpen káoszra, vagy tömörülés legalább kell számítani.
2: Nagy Dániellel Kreisz Bálint beszélgetett, és tehát a címvédő Lando Norris szerezte meg a pole pozíciót McLarennyével, a britet a WBL lovas Andrea Kimi Antonelli Mercedes-szel és Max Verstappen Red Bull-a követte, míg az első ötös sorát Lewis Hamilton, Charles Leclerc sorrendben a két Ferrari zárta, és akkor most hallgassuk meg, hogy hogyan látta ezt az időmérőt a három legjobb. Az interjúkat az egykori kiváló Formula 1-es pilóta David Coulthard készítette.
5: A wave to the crowd.
6: Lando Norris integet a közönségnek. Ez egy elképesztő időmérőzés volt, és megvan a pole pozíció neked, és egy századda megszerzed a pole pozíciót. Köszönöm, igen. Teljes sokban vagyok. Ez óriási meglepetés. Ez valószínűleg életem egyik legjobb köre volt. Az egész pályafutásom legjobb köre. Nagyon boldog vagyok, és büszke vagyok erre, és örülök a csapatnak is. Ez egy olyan kör volt, amikor minden össze. Tudtam, hogy mit akarok csinálni, de hát az a kérdés, hogy ezt az agyam végre tudja hajtani a pályán, és nagyjából minden tökéletesen működött. Elképesztően boldog vagyok. Nem tudom, ez a, tényleg ez az a kör volt, amikor megnézed az köridőt a végén, akkor azt mondod, hogy a mindenit, ez nagyon jó volt. Hát ez egy... És elég komoly hátrányban voltál, és ugye pénteken is már, és azért lehetett látni, hogy van tempó a McLarenben, de szerintem senki nem gondolta volna, hogy meg lett a pole pozíció, talán a szurkolótok, vagy akár a csapatnál, vagy a családod, akik szeretnek téged. Nagyon meg kellett ezért dolgozni, és ez az egy század, ez nagyon nehéz megtalálni, hogy ez hol volt. Ugye Kimi előtt zártál végül. Milyen az a pálya? Ugye, hogy mondták azt, hogy mint Monaco szteroidokon, milyen egy menni? Hát nagyon komoly adrenalin volt bennem itt az utolsó körben. Kicsit, egyébként jó, hogy kiengedsz, és egy ilyen flow-ba kerülsz, és akkor így könnyű itt sok időt vezetni, nagyon közel vannak a falak. És elég magabiztosan éreztem magam az autóban, mert jó volt, jó működött az autó, de azt éreztem, hogy nem sikerült úgy dolgozni, ahogy akartam volna. És akkor végén lettem egy nagy levegőt, és akkor minden összeállt az utolsó körben. Szinte tökéletes kör volt, de az utolsó körben azt hittem, hogy utolsó kanyarban azt hittem, hogy a falban végzem, és akkor a srácoknak meg kell javítani az autót éjszaka, de nem egy történt, és ez tényleg életem egyik legjobb körre volt, és minden, amit akartam itt most elérni, az sikerült, és tényleg ebben a zónába kerültem, és ezért ilyen széles a mosoly az arcomon. Jó látni ezt a mosolyt az arcodon, és tényleg azt, hogy itt az, valóban ez egy olyan pálya, ahol van adrenalin. Igen, elnézést a csúnya szóért, amit elhangzott. Gratulálok a pole pozícióhoz, Kimi! Egy század másodperc. Kőkeményen csatáztál, te is harcban voltál ezzel, és nagyon a határon voltál, pályahatárokon mentél egy pár helyen. Ez tudatos döntés volt, gondolom, hogy meglegyen a pole pozíció. Így van, úgy éreztem, hogy ez egy jó kör volt, jól sikerült. De hát ez a srác itt a végén elcsípte. Nagyon szép munkát végeztek. A részemről is egy nagyon intenzív időmérő volt. Nehéz volt belőni az egyensúlyt, elég meleg az aszfalt. És egy viszonylag tiszta kör teljesítettem. Persze nagyon nehéz itt összerakni egy jó kört. Egy ilyen pályán a sok kihívást tartogat. De szerintem jó munkát végeztünk, és most az a cél, és holnap minden jobb munkát végezzük. Meglátjuk, hogy mi lett ez. Köszönjük szépen, Kimi! Max, te mindig ott vagy valahol az élmezőnyben, és ott vagy az esélyesek között. Azért van egy kis hátrányod a pozícióhoz képest. Szerinted volt több a körödben, vagy most erre képes ez az autó? Ez egy nagyon jó időmérő volt nekünk szerintem, és az, hogy itt vagyok a harmadik helyen, ez egy fantasztikus eredmény. Egészen jól sikerült beállítani az autót itt az időmérőre, tudtam támadni a kanyarokat úgy, ahogy azt én szeretem. Úgyhogy elégedett vagyok ezzel az eredménnyel. Gratulálunk ehhez a harmadik helyhez. Lando visszatérve hozzád, a pole pozícióból indulva, hogy a teljhez elsőként az egyes kanyarban nehéz előzni ezen a pályán. Úgyhogy a munka nagy részét elvégezted. Meséld el, hogy milyen futamra számíthatunk volna.
7: Nem tudom,
6: én még a körömön gondolkodom, amit most teljesítettem. Meglátjuk, valószínűleg ez a legjobb esély itt az első pólból indulni, szerintem lehet majd előzni, és azért két elég gyors versenyző indul majd mögőlem, úgyhogy izgatottan várom a futamot, ez lesz az első nagy díj itt Madridban, Madringen. Sok minden történhet, hosszú futam lesz, egy nagyon nehéz pályán, nagyon várom. Mi is várjuk, gratulálok, a pole pozíciós Lando Norris.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 2026. szeptember 12-én, 5 perc múlva lesz 8:30, vagyis hamarosan jönnek a hírek itt a Nemzeti Sport Rádióban, a körkapcsolásban. De a hírekig nézzünk kicsit körbe, Európa labdarúgó bajnokságaiban is nézzünk egy-két nem magyar vonatkozású hírt. Az olasz bajnokságban a negyedik fordulót rendezik a hétvégén, a mai nap során egy találkozó még előttünk áll, kettő viszont befejeződött. Genoa Frosinone 1-1, Lazio AC Milan 2-2. Nézzük a spanyol bajnokságot. A spanyol bajnokság jelenleg az ötödik fordulónál tart, vagyis ez a pontvadászat van legelőrébb. A mai nap során Spanyolországban három mérkőzés fejeződött be. Racing Santander Alavés 2-1, Osasuna Espanyol 0-2, és ebben a pillanatban ért véget az Athletic Bilbao Elche találkozó, amelynek a végeredménye 1-1. Angliában a negyedik fordulót rendezik, akár csak Olaszországban, és a szokásunknak megfelelően a szombat az mindig egy nagy üzemet hoz a Premier League-ben. Nézzük az eddig véget ért találkozókat. Aston Villa Nottingham 1-2, Bournemouth

0: Áll, és akkor hamarosan a magyar vonatkozású sporthírek itt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: És persze rengeteg nevetés vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
3: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Simán nyert mindkét magyar csapat a női kézilabda bajnokok ligájában. Veszprémben kezdte meg újabb országjárását a miniszterelnök. Eleinte kisüt a nap, majd esősre fordul az idő. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
4: 7-0-ra kiütötte a címvédő Ferencváros az NB3-as Deacot a labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójában. Az FTC a háromgólos Mátus Beró vezérletével bejutott a legjobb 32.

0: kettő közé. Győzelemmel tért vissza a Diósgyőr kispadjára Feczkó Tamás, hiszen a kedden edzőváltáson átesett DVTK 4-1-re nyert az ugyancsak másodosztályban szereplő Videóton FC Fehérvár ellen. Az élvonalbeli csapatok eredményei a mai játéknapról. Kazincbarcika Paks 1-2, Gödöllő Debrecen 2-3, Majosi Ese Nyíregyháza 1-8, Baja Kispest Honvéd 0-7, Nagykozár Kisvárda 0-9, Mezőkövesd MTK 0-2. Simán nyert mindkét magyar csapat a női kézilabda bajnokok ligája második fordulójában. A Győr 35-25-re, a Dán Nikök Binget, a Ferencváros 40-29-re, a szlovén Ljubljanát győzte le hazai pályán. Ferencváros vasas döntőt rendeznek a férfi vízilabda magyar kupában. Az FTC 40-29-re győzte le a Kaposvárt az első elődöntőben, ezt követően a vasas 19-13-ra nyert a BVSC ellen a Komjádi uszodában. 8. helyen végzett Molnár Attila 400 méteren a budapesti atlétikai világdöntőben. Nem jutott döntőbe 100-on az országos csúcs tartó Takács Boglárka és 400-on Mátósára a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Büszke a kormány eddigi intézkedéseire Magyar Péter. Erről a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán Veszprémben beszélt a miniszterelnök. Példaként említette a szociális tűzifa keret megduplázását, a vényköteles gyógyszerek áfamentességét tételét, és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen, a többi közt a szociális szférában, az egészségügyi és a rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazahozatalát, a Kekvától az államhoz visszakerült vagyont, valamint a rendeleti kormányzás megszüntetését is. 16 év után először tartották meg a Köcsei polgári pikniket úgy, hogy a Fidesz ellenzékben van. A párt és Hold udvarának rendezvénye zárt körű volt, de Orbán Viktor volt miniszterelnök, érkezésekor nyilatkozott a sajtónak. Azt mondta, az a dolguk, hogy készen álljanak. Ha az országnak szüksége van rájuk, akkor rájuk lehet számítani. Egy hét múlva jár le a tankerületi igazgatói pályázatok beadási határideje. Az oktatási kormányzat mind a 60 tankerületet élére új vezetőt keres. Forsthoffer Ágnes egy az oktatási miniszter közösségi oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, az oktatásban meghozott döntések nem csak a gyerekek jelenét, hanem egyúttal az egész ország jövőjét is alakítják. Hozzátette, a változáshoz szakmai cselekvésre van szükség. Elszállították a Budapesten a Margit szigeten talált robbanó eszközöket a katonai tűzszerészek, közölte a Magyar Honvédség. A kézigránát és a német 3 cm-es puskagránát a sziget középső részén, a pesti oldalon került elő. A tűzszerész művelet idejére elrendelt korlátozást már feloldották. Lezuhant egy drón Románia északkeleti részén. A becsapódás helyén egy 1 méter átmérőjű és 30 cm mély kráter keletkezett. Ukrajna és Moldova előzőleg értesítette a román hatóságokat, hogy egy drón átrepült a légterükön és Románia felé tart. Tűz ütött ki, majd több robbanás történt egy fegyverraktárban, Bulgária középső részén. A létesítményben főképp lőszereket tároltak. Sérültekről nem érkeztek hírek, az anyagi kár felmérése még tart. A bolgár belügyminiszter közölte, hogy nyomozás indult az ügyben. A szabotázs lehetőségét is vizsgálják.
1: Közlekedés.
0: Baleset történt az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán, Dunaújváros elkerülő szakaszán. A 71-es kilométernél csak a külső sáv járható. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka 8 és 13, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: 2026. szeptember 12-én szombaton 7 perccel múlt 8:30 a mai délután, illetve kora este során alakult ki vízilabdában a Magyar Kupa döntő párosítása. A Ferencváros Vasas találkozót rendeznek. Az első elődöntőben a Ferencváros magabiztosan 28-10-re győzte le a Kaposvár csapatát. A mérkőzés követően Nyíki Balázs, a Ferencváros vezetőedzője értékelte ezt a nagy gólkülönbségű győzelmet.
4: 18 gólos sikerrel abszolválta az elődöntőt a Ferencváros együtteshez. Gratulálunk, és sikerült gyorsan el is dönteni a találkozót, ahogy a szakmai stáb tervei között szerepelt. De pontosan hogyan, mi volt az, ami a leginkább olajozottan működött ma, hogy ne csak a papírformát érvényesítse a csapat, hanem ilyen fölényesen is győzzem.
5: Nyilván mindenki tudja, hogy nagy különbség van a két csapat között, teljesen más célokért játszunk. El is mondtam meccs előtt, hogy nagy gratuláció a Kaposvárnak, hogy ennyi idő után ideig eljutott, ráadásul a Szolnokot ütötték ki a negyeddöntőben, de ami azt gondolom, hogy lényeges volt, az a hozzáállás és az alázat. Ez megvolt, ez a mérkőzés elején már egyből látszódott, nagyon magabiztosan kezdtünk, és nem spóroltunk az energiáinkkal. Úgyhogy ez az, ami múlott, ezt kértem a játékosoktól, nem taktikai dolgokról volt elsősorban szó a meccs előtt, hanem azokról a dolgokról, amik eldönthetik egy ilyen mérkőzésnek abból a szempontból a végkimenetét, hogyan ugrunk be a vízbe. Úgyhogy jól ugrottunk bele, keményen beleálltunk, jó kemény volt a védekezés, a támadások gyorsak voltak, persze voltak olyan fázisai a mérkőzésnek, amikor visszább vettük, de azt gondolom, hogy ekkor előnynél ez teljesen normális, úgyhogy nyilván a meccs vége már nem volt annyira élvezetes senki számára, mert a Kaposvár is inkább a bronz meccsére készül, ott talán lehet keresni valójuk majd, aki velük szembe jön, ezt nyilván majd meg kell nézni a következő meccsen. Mi is tudtuk ezt, hogy ez nagyjából, ha nem is ilyen magabiztos győzelem, de valami hasonló lehet, és erre így is készültünk, hogy azért a csúcsformát még a holnapi napra időzítsük.
4: A 28 szerzett gól is önmagáért beszél, mondhatni átlagosan negyedenként egy hiány minden percre jutott egy, és nagyjából kiegyensúlyozott is maradt ez a teljesítmény. A fiatalok közül például Haverkamp és Lugos is összesen ketten hetet lőttek. Az ő teljesítményükkel, vagy akár azokkal, akik kevesebb szerephez jutnak az élesebb meccseken, mennyire lehetett elégedett a vezetőedző?
5: Hát ebből a szempontból igen, elégedett voltam. Talán a végét nézve, hogy döcögös volt, és volt egy olyan rész a negyedik negyednek, amikor 3-2-re még azon a negyeden belül a Kaposvár vezetett. Azt talán azért nem nézett ki jól, mert ugye pont ugye a fiatalok játszottak többet ebben az időszakban, és azért nekik még nem azzal a mentalitással kell ott már játszaniuk, hogy 20 góllal vagy 15 góllal vezetünk adott esetben, hanem igenis meg kell mutatni, hogy ott van a helyük a csapatban. Jól teljesítettek, meg voltam egyébként elégedve velük, de voltak olyan az is olyan meccsnek, amikor ők náluk azt éreztem, hogy picit indokolatlanul visszavettek az energiákból. Összességében egyébként mindenki jól szállt be a mérkőzésbe, a kapusok is, a fiatalok is, mindenki, úgyhogy ennek ez volt a célja, semmiképp sem akartunk abból a szempontból tartalékolni a meccs alatt, hogy mármint azért, hogy a holnapi nap ne olyan nyögvenyelősen induljon, bízom benne, hogy ott is ugyanezzel az energiával tudunk vízbe szállni.
3: Ő volt Nyéki Balázs, a Ferencváros vízilabda csapatának a vezetőedzője. A Ferencváros a Magyar Kupa első elődöntőben 28-10-re győzte le a Kaposvárt, a másik elődöntőben Vasas BBSC 19-13, vagyis holnap Ferencváros Vasas döntőt rendeznek, és holnap lesz az utolsó napja, az első alkalom a két atlétikai világdöntőnek, amelyet ugyebár Budapesten rendeznek. A mai volt a második napja, egyébként egy háromnapos hosszú hétvégéről beszélgetünk. Takács Boglárka 100 méteren 8. lett a futamában, és ezzel nem jutott be a döntőbe. Takács Bogival Somogyi Zsófi beszélgetett.
6: Bogi, itt a világdöntőn 11-27 lett a vége. Hogyan értékeled most ezt a futást? Azért egy nagyon komoly szezon van mögötted, és egy nagyon komoly program is a világdöntőn.
7: Igen, a szezonom is nagyon hosszú volt. Sok-sok versennyel, sok-sok hullámvölgyel, jobb pillanattal, rosszabb pillanattal, minden volt ebben elég vegyesre sikeredett. És ezen a világdöntőn is, három versenyszámban is rajthoz állogáltam. Úgyhogy nagyon izgalmas volt ez egy erre készülni, hogy hazai közönség előtt lépünk újra pályára, és ezt már így tudtam, hogy mire számítsak, de a tegnapi nap az nagyon különleges volt a váltóban, mindig nagyon-nagyon nagy élmény futni, és ezt a nap is így volt, és a közönség, amit pluszban adott hozzá, az nagyon sokat jelentett. A mai napra is úgy mentem ki, hogy a pályára, hogy tegnapi napból így töltekezve, hogy a közönség mind a részét megteszi, és szerintem az én állapotom is egészen jó, mert a tenapi részeredményből, meg a tenapi mozgásomból, és abból, hogy amit futottunk, abból itt elvénünk gondoltam, hogy akkor az a mai napra kitűzött célom sem teljesen ideális. Szeretem a 11-10 környékét futni, és az egyébként meg döntőt, ami azért így előzetesen nem tűnt teljesen reálisnak, de nem volt elérhetetlen sem. Utólag nézve az eredményeket, meg abszolút azt mondom, hogy inkább reális volt, mint nem. Úgyhogy ez nyilván bánt, hogy nem jött össze, mert szeretnék ennél stabilabban és jobb futó lenni, nem 10-20 valamiket futni, ami szintén nem annyira rossz, hogyha azt mondjuk, hogy nagyon szezon vége van utolsó verseny, és mások is futottak így. Nekik is szezon vége van, ők sem feltétlenül ezt a kaliberű szintet tudják egészébe hozni, de ez nyilván azért nem annyira vigasztal az én szempontom, hogy most másoknak sem feltétlenül jött új össze, mert van akik még igen, és ez a része azért zavar, hogy itt nem tudtam megmutatni azt, amit én úgy érzek, hogy bennem volt egész szezonban, és nem jött ki, de több függetlenül nem tudom a mai napon megtalálni a futásom, hogy melyik része volt az, amiben elmehetett, hogy ez nem 10-06, hanem 10-26 vagy 7 lett. Szóval nem tudom, hogy ma hol lehetett volna még többet belerakni, mert én úgy éreztem, hogy kifutottam magam. Inkább az a része bosszant és bánt, hogyha azt éreztem, hogy jó a forma, és jól mozgok, és azt éreztem, hogy mindent beleraktam, akkor miért ennyit futott az óra, és miért nem azt, amit szeretnék. Úgyhogy ezen majd elgondolkozom a következő egy hónapban, és meg fogom keresni, hogy mind kell változtatni ahhoz, hogy jövőre ne ilyeneket fussak, hanem stabilan 11-0 és 11-10 között is esetleg megérkezzen az eredmény, amire már várok
8: rájuk. Az egyénileg jövődött nézve abszolút tényleg az bent lennél a döntőbe, meg az a 11-10, amit mondtál, az is abszolút azért ott van. Szóval azért ez milyen visszajelzés? Vagy most, mivel a szezon nem úgy sikerült, vagy nem tudtad azt az eredményt futni, amit szerettél volna, így ezzel most nehéz mit kezdeni? Vagy azért ez egy, látva az eredményeket, hogy miért döntőd, ez mindenképpen tud tovább lenníteni, akár vagy motivációval, még több motivációval eltölteni.
7: Tud, és egyébként ilyen szempontból nagyon motiváló azt látni, hogy amit én kinézek magamból, hogy mondjuk hosszú távon mit látnál érni, vagy mondjuk hosszú távonnak mit láttam mondjuk pár éve, hogy mondjuk hova fogok eljutni, az nagyon biztató, hogy én ezt reálisan, tényleg még a mai napig reálisan gondolom, hogy tudok titányen belül futni. És
8: persze, volt is olyan időd amúgy, ugye csak nem hivatalos, bocsánat.
7: Igen. Azt tudom mondani, amit hátszélre megfut az ember, azt előbb-utóbb hátszél nélkül is megfogja, úgyhogy ebbe is próbálok így kapaszkodni, és erre alapozni a jövőben, vagy a jövő évi felkészülés előtt erre gondolni, hogy nincs az már messze, ettől függetlenül. Tehát tényleg az, hogy látom a színvonalat és a szintet, hogy mi kell egy olimpiai döntőhöz, mi kell egy világbajnoki döntőhöz, és mi kell egy Ultimate Championship-en, egy világdöntőn, egy döntőfutáshoz, az biztató önmagában, ha csak ezt nézzük, hogy úgy, ez nem tűnik elérhetetlennek, mert nem az. Mert futottam már annyit, amennyi ma kellett mondjuk a döntőhöz. Úgyhogy ilyen szempontból persze biztató és motiváló nagyon, és nagyon szeretnék a következő években oda kerülni. Viszont azért bosszantó is, hogy mind ment el ez a szezon, hogy miért van az, hogy azt éreztem, hogy nagyon jó állapot vagyok, és most jött el az én évem, és minden nagyon jó, és meg lesz a tizenyen belül, és mégsem, és sehol nem jött ki. És persze lehet mondani, hogy nem tudom, fizikális vagy mentális probléma, de szerintem ez nem ilyen egyszerű, hogy akkor most csak ez vagy csak az, mert voltak jó megmozdulásaim, voltak jó pillanatok, egyszerűen nem stabil az eredményem, és nem stabil a futásom, a rajtom, úgyhogy nagyon sok minden van, amin kell dolgoznunk, rengeteget szerintem ahhoz, hogy ezt olyan stabilan fussam azt az eredményt, ami mondjuk a döntőkhöz kell, hogy bármikor, bármilyen idősi körülmények, bármilyen szélviszonyban, bármilyen hónapban meg tudjam futni, amikor számít. A mezőny is szinte mindegy. Mondjuk most már a mezőnyt egyébként nem is mondanám így kifogásnak, vagy nem is szeretném, hogy most akkor most erős volt, vagy nem. Hát persze, hogy erős volt, ez egy világdöntő. Ez igazából, hogyha a futambeosztást néztük, akkor egy világbajnoki vagy olimpiai elődöntővel ért fel, úgyhogy erős. De hát most egy 100 méteres síkutásban miért várja az ember azt, hogy majd egyszer gyenge lesz, ez nem lesz soha gyenge, ez olyan merítés világszinten. Annyian üzik ezt a sportágat azon belül a 100 méteres síkutás, hogy az egyik legsűrűbb mezőny, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok emberrel kell megküzdeni ahhoz, hogy egyáltalán ide eljusson az ember. De látom azt is, hogy mi kell ahhoz, hogy ne csak ide jussak el, hanem egyel följebb, és egyel tudjak szintet lépni, ahol szeretnék tartozni. Úgyhogy köszönöm, rengeteg munka vár rám, minden téren. meglátjuk, nagyon remélem, hogy sikerül kitalálni a következő egy hónapban, hogy miken kell változtatnom ahhoz, hogy oda tartozzak a legjobb sprinterek közé, nem Európában, nem a világban.
8: Voltál benne nálunk a stúdióban, és összesen elmondtad a 100-al és a 200-al való kapcsolatodat. Most ugye azért még vár rád egy 200-as futás, és azért tényleg nagyon érdekes, hogy ott viszont a kevésbé kedvelt, vagy nem a fókusszalt számodban, amire nem is nagyon versenyeztél ugye az idén, ott sikerült ugye döntőbe jutnod az EB-n, és holnap meg már itt a világdöntőn. Szóval akkor beszélünk egy picit arról, hogy állsz most ehhez a 200-hoz az EB-nek a fényében, és ugye akkor még itt egy utolsó futás ebben a csodálatos stadionban, szóval még erre a napra így hogyan készülsz lelkileg, mentálisan, fizikailag?
7: Én most más statikát fogok alkalmazni, mint ma. Nagyon bátran próbáltam bevenni, és ilyen nagyon határozott, nagyon magabiztos, nagyon fókuszált versenyzést produkálni futás előtt is. Így valamennyire próbáltam azért hallgatni arra, vagy ugye élvezni a közönséget, meg hallani a szurkolásokat, meg a bekívásokat, de a bemutatás után rögtön olyan fókuszban voltam, hogy most erre kicsit talán kevesebb teret adtam ennek az oldalának a dolognak, mert szerettem volna egy nagyon-nagyon vagány és nagyon bátor futást odarakni. Sikerültől sikerült, viszont holnap is vannak azért céljaim, azért a holnapi döntőfutás is teljesen nem tartom reálisnak, aztán lehet, hogy nem tudom, megint csodával hatásos módon ott fog döntőbe jutni, de ennek mondom még egyszer, nem tartom egyáltalán reálisnak, mert egyes pályáról azért nem egyszerű 200 métert futni, ilyen mezőnyben, ilyen eredmények között azért ott onnan nagyon nehéz bármit összehozni, de én nagyon szeretnék egyesen is 23-on belül futni, amit az Európai Bajnokságon háromszor is sikerült megtennem, úgyhogy nekem ez az ilyen személyes célkitűzésem holnapi napra, és még az, hogy még jobban élvezni azt, hogy itt lehetek, és hogy ilyen stadionban hazai közönséget ennyien belül futhatok, és megérezni ezt a szeretetet a közönségtől, amit ma is kaptam, és amit tegnap is kaptunk, úgyhogy ezt még jobban megélni minden pillanatát, és talán levenni magamra is a terhet, és nem eredmény szempontból itt teljesíteni, és elvárásokat pakolni magamra, vagy valami kárpótlás, vagy nem tudom, így a szezonon ilyen végkiállít, és akkor most ennek muszáj jónak lenni, hanem inkább csak élvezem azt, ami megadatott, hogy itt lehetek 3 évvel később ismét ebben a stadionban, ismételt házas hazai közönség előtt. És megpróbálom kihozni a holnapi napon is, ami még bennem van, utolsó tartalékok, maximumok, és meglátjuk, hogy ez mi lesz elég.
8: A világdöntőt és ezt az újfajta lebonyolítást, és ugye egy kicsit azért ez ugye atléta központú is, tehát azért nagyon látszik, hogy mennyire rólatok szól, hogy élvezétek. Tudod élvezni egyébként, vagy át tudod magad adni ennek a súlyjellegnek? Azért, vagy tényleg annyira ilyenkor az eredmények és bizonyítás él benned, hogy ez nehéz?
7: Egyébként nem mondanám, hogy most így kifejezetten bizonyítás él bennem. Nyilván nagyon szeretne az ember hazai közönség előtt meghálni a közönségnek az egész éves szurkolás támogatást egy jó eredménnyel, de én abszolút tudtam ezt most így élvezni, és tényleg úgy is próbáltam hozzáállni, hogy tegnap is még alapesetben mondjuk egy ilyen világbajnokságon, vagy olimpián, vagy bárhol, akkor a versenyem után rögtön mentem volna vissza a szállásra, és mentem volna pihenni. Tegnap azért felmentem volna látóra, megnéztem a többi versenyszámot is, találkoztam a családommal, ott mindenki másra a vezetősége beszélgettem, szóval azért kicsit így megengedtem magamnak azt, hogy élvezzem is ezt a lépést, hogy ne csak azért, hogy mindig hotelszobából bemelítő pályára a kórumba, és lefutam a 11 másodpercet, és megyek vissza a szállásra, és csak a munka része van meg a dolognak, hanem kicsit hagytam magamnak időt arra, hogy most a show részét is élvezhessem, és jó itt lenni egyébként a lelátó, és nagyon jó volt nézni a versenyeket. Nagyon sok újítás van, ami szerintem jó, és azok az atléták, akik hasonló beállítottságok, mint én, azoknak ez így hozzá is adhatok a teljesítményükhöz, vagy jobban tudják élvezni.
8: Jól láttam, hogy volt Usain Bolt a közös képetek Lucával, vagy ezt nem? Szembe jött az...
7: Igen, oda is besúrantunk, Sebastiankó bevitt minket, Usain Bolt-t csinálni egy képet, mert egyébként nem ők az ilyen nagy fotózkodós, meg ilyen az aláírás gyűjtős ember egyáltalán nem, de megláttam, na jó, ő kivételt képez, vele azért nem. De olyan rossz, hogy van egy közös képem, úgyhogy igen, még vele is készült kép. Szóval tehát tényleg így abszolút élveztük azt, hogy itt álltunk, és hogy azért különleges bánásmódban van részünk, azért is már hazai közönséghez vagyunk, és hazai atléták vagyunk, úgyhogy ez egy nagyon különleges érzés, és nagyon jó volt itt lenni. És még holnap vár rám még egy futás, úgyhogy meglátjuk, hogy az mit tartogat még, de aztán meg majd jöhet az évértékelő, így saját magammal leülni, és utána meg kipihenni ezt az egész szezont.
3: Ő volt Takács Boglárka, aki 100 méteren az előfutamában a 8. helyen végzett, és így nem jutott be a döntőbe, most pedig következzen Mátó Sára, aki 400 méter elődöntőjében a 9. helyen végzett, vele is Somogyi Zsófia beszélgetett.
8: Mátó Sára, azért ez igen nagy dolog, hogy itt lehetél a világdöntőn, és azért ezt ki kellett érdemelni. Most ez a futás azért elmarad a te legjobbattól, de hát szezon vége van meglehetősen. Hogyan érezted magad egyrészt egy ilyen támogató közegben, szurkoló közegben, és egyáltalán a futásoddal mennyire vagy elégedett?
7: Igen, azt hozzátenném, hogy igen, szezon vége van, de én ezt nem tenném hozzá az eredményhez, mert egyáltalán nem ezzel van a gond. Azt, amivel a gond van, azt össze kell szépen raknunk jövőre, tehát ez tényleg nem, semmilyen kifogás nincsen erre. Nem örülök az időnek, viszont tényleg úgy álltam ide, hogy ez egy olyan szezon volt, amiben volt nagyon jó, meg nagyon rossz is, és attól függően, hogy itt most mit csinálok, szeretném kielvezni. Tényleg itt tudtam lenni, a jelen pillanatban tudtam lenni. Reméltem, hogy ez így segít abban is, hogy egy jobb eredményt is tudjak futni időbe. Az nem sikerült, de tényleg itt voltam, tényleg nagyon kielveztem, és hatalmas élmény volt, és ebből csak merítkezni fogok, és megígérem magamnak is, meg mindenkinek, hogy tényleg ebből feltöltek ezek, és az időt is mellé fogom rakni.
8: Ugye most 57.05, ez igen, lett a futásod, de azért a te legjobbad az 55.08, amit idején ugye júniusban futottál, szóval ezért tényleg látszik a különbség. Mi az, amire utaltál, amit össze kell majd rakni, vagy vissza kell majd rendbe kell tenni?
7: Igen, hát szerintem ezt már meg kell néznünk, mert biztos, hogy van benne mentális része is, de biztos, hogy vannak olyan pontok, amiket a fizikális felkészülésbe is ki lehet korrigálni. Nem tudom igazából pontosan, ez a legrosszabb benne, de tényleg rég volt már, vagy nem is nagyon volt ilyen ennyire instabil a szezon, hogy ennyire, tehát 2 másodpercen belüli időeredményeket fussak. Tényleg nem örülök neki, és remélem, hogy össze tudjuk rakni, fejbe is biztosan össze kell tudni rakni, nagyon sok változás van folyamatosan a felkészülésemben, viszont úgy gondolom, hogy most megtaláltuk azt a fix felkészülési lehetőséget, így edző, meg helyszín, meg minden szempontjából, aminek, hogyha most adunk egy kis időt, akkor 2 év, és az olimpiáig ebben nagyon jó dolog még kisülhet, csak most türelmesnek kell lenni.
8: És akkor most egy kis mentális felfrissülés, ami majd jót tehet, ehhez is hozzá tehet, gondolom, egy kicsit talán feltöltődni?
7: Igen, mindenképpen most egy kis pihenő fog jönni fizikálisan is. Biztos, hogy elbeszéljük majd, hogy mik voltak a jó pontok a szezonban, mit lehet továbbvinni, mi az, amit itt kell hagyni. Úgyhogy igen, most mentálisan is töltődök majd egy kicsit.
8: Még arról mesélj kérlek, hogy érezted magadat, nyilván gondolom, hogy ez egy fantasztikus, különleges élmény, de a formátumának ennek a világdöntőről, de hogy látod, mire számítottál, azt kaptad-e?
7: Én nagyon tetszik ez a verseny, én inkább egy extrovertált ember vagyok, tehát nekem ez nem volt egy ilyen, nem vett el nekem energiákat. Azt meg tudom érteni, hogy valaki egy kicsit inkább introvertált, jobban szeret befele fókuszálni, akkor ez meg tudja zavarni, viszont szerintem ahhoz, hogy tényleg eladhatóvá, hogy tegyük jobban ezt a sportágat, és közelebb hozzuk a szukolókhoz, ez így elengedhetetlen, úgyhogy én nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, és remélem, hogy az atlétika ilyen felfutó ágon lesz népszerűségben ennek köszönhetően is.
3: Ő volt Mátó Sára, aki a 400 méter gát elődöntőjében a 9. helyen végzett, ezzel nem jutott be a fináléba, viszont ott volt a döntőben, 400 méter síkon. Molnár Attila végül a 8. helyen végzett, vele is Somogyi Zsófia beszélgetett.
8: Mennyire vagy elégedett, hogy élted meg ezt a futást?
9: Azt nem mondom, hogy 100%-osan elégedett vagyok, kezdeném ezzel, de mindent kihoztam magamból, amit most úgy éreztem, hogy van bennem. A lelkemet kifutottam, időeredmény jó, akárhol próbáltam gyorsítani a távnak bármelyik részen, azt éreztem, hogy ezt most a testem ezt nem tudja, nem bírja, és ebből sérülés lesz, hogyha túlerőltetem, úgyhogy úgy voltam vele, hogy toltam, ahogy tudtam, de egyszerűen nem engedte a testem. És minden teljesítő képességnek van határa, és azt éreztem, hogy egy ilyen hosszú szezonnak ez most ebben észszerű, vagy logikus, hogy ez megtörténik. Fele ennyit nem futottam egy évben, úgyhogy valahol logikus, vagy követhetőnek is érzem. A haragudni nem tudok magamra, köszönöm mindenkinek, aki szurkolt, érdemes szerettem volna rá lenni, remélem az voltam, és a összes többi futásomnál is szeretnék erre érdemes lenni.
8: Igen, nagyon durva szezonod van, egy EB negyedik helyjel is, mentálisan vagy fizikailag a megterhelőbb, láttam, hogy az EB negyedik hely kapcsán nem mosolyodtál le, szóval gondolom, hogy azért vannak benned érzelmek is, de tényleg fizikailag vagy mentálisan fárasztóbb ez a sűrű szezon?
9: Én most már azt érzem, hogy mentálisan. Tehát ez ennyiszer felszívni magam, ennyiszer rajtgépbe úgy beleállni, hogy akkor mostantól minden 100 másodperc számít. Fú, ennyiszer megfeszülni, ellazulni, és azt érzem, van olyan, hogy 2 verseny között egyszerűen nem lehet ellazulni. Ezt is szoknom kell ezen a szinten, mert ez most nem az a fajta jó kocogjuk, tehát tök mindegy, milyen lesz, mert nem álltam úgy rajtgépbe, hogy jó, hát ez most kb. Mindegy, nem ilyen nem volt, és nem is szeretnék ilyet. És ez hosszú távon megterhel, úgyhogy nyomtam eddig, és ezután is fogom, majd levegő.
8: Hogy érzed magad ebben a mezőnyben? Mert ugye a világ elitjébe törsz be folyamatosan évről évre, szóval hogy érezzed magad?
9: Egyre komfortosabban azt érzem, hogy itt a helyem, remélem, hogy itt a helyem, de ezt mindig be kell bizonyítani. Tehát nem bejutottam most a világ legjobb 8 közé, és akkor mostantól már ezt így odaadják. Nem, ez most akkor szépen ennyi volt, és akkor következő alkalommal újraindul, és újinduljon is újra. Úgyhogy rengeteget mindent meg fogok tenni az annak érdekében, hogy erre érdemes tegyek így a jövőben is. Ezért ez rengeteg munka, és ezt ti most itt látjátok, az a 44,5-45 másodperc, amit a képernyőn töltök, de hát a 99,9%-át meg nem, ami a kamerákon kívül történik. Úgyhogy kíváncsi leszek.
8: Még arról mesélj, hogy tudtad élvezni ezt a több tízezer emberes támogató közeget, és egyáltalán még a váltóról kérdeznélek, hogy azzal kapcsolatban mi a terv?
9: A váltóval egy országos csúcsot szeretnék azért így betollantani holnap. Nem is kérdés. Azért nem az aranyért megyünk, tehát újoncokat fogunk avatni, nincsenek. Most, hogy legyünk őszinték, női fronton nagyon nem voltak világbajnoki döntőseink, nem voltak világbajnoki résztvevőink, Európa bajnoki résztvevőink sem voltak. Nem tudunk csak férfiakba kiállítani egy kompetens váltót. Szabadkártya alapján indulunk, nem alanyi jogon. Azt senki ne várja tőlünk, hogy itt éremért megyünk. Azt nem akarom mondani, a tisztes helytállás, annál többet igényel egy hazai pálya, nem azt, hogy álljunk ki a pályára. Azt várom a többiektől, hogy mindenki szívét, lelkét tegye ki, és hogyha mind a négyen meghaltunk, akkor egy rossz szó nem lehet.
8: És az élmény az megvan akkor?
9: Persze, az élmény az megvan, az tegnap is nagyon megvolt, ez katartikus volt, remélem mindenki másnak is, az, amikor kiírták, azt, hogy kvalifikáltam. Ebben most őszintén ennyi volt, lesz ez majd még több is.
3: Ő volt Molnár Attila, aki 400 méteren a 8. helyen végzett a Budapesten rendezendő és rendezett atlétikai világdöntőben. Hamarosan folytatjuk a körkapcsolást 2026. szeptember 12-én szombaton.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
2: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
1: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
3: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
1: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
5: Bejelentette visszavonulását Simon Attila, a korábbi NB1-es gólkirály. 35 év után mond búcsút a futballnak. A játékos Keszi Dórával elevenítette fel pályafutása állomásait, és jövőbeli terveiről is beszélt.
6: Igen, hát kimondani is nehéz ezt a 35 évet, mert tényleg egy fél ember öltő, de tényleg gyakorlatilag amióta az eszemet tudom, ez határozza meg az életemet, és tényleg ilyen gyerekkorom óta első szerelem, és bármennyire is tudtam, hogy itt az ideje, azért egy nagyon nehéz döntés volt. Gyakorlatilag ez a nyár hozta meg bennem ezt az érzést. Úgy voltam eddig vele, hogy akár ezt ki tudom tolni 50 éves korig, mert hál' Istennek az egészségügyi állapotom is engedte, szóval nem volt semmi, ami hátráltatott volna, de valamiért az az érzés fogalmazódott meg bennem, hogy ezt most meg kell hozzam, ezt a nehéz döntést, de sokat vívottam vele rajta, de úgy voltam vele, hogy most már ideje talán egy picit nagyobb teret szentelnem a családnak, illetve annak, hogy gyakorlatilag 35 éve nincsen hétvégém, mert ugye mindig meccs van, meg edzés, és tényleg most úgy elérkezettnek láttam arra az időt, hogy ennek, tehát most alárendeljem a futballnak ezeket a dolgokat, és tényleg félgőzzel, meg ezt nem is tudtam volna tovább, úgyhogy így született meg ez az elhatározás, hogy végül is befejezem a pályafutást.
7: Hát az tényleg is valahogy az élsport egyébként nagyon sok lemondással is jár. Nem tudom, de olyan ember vagy, aki akár mondjuk is születésnapokkor is, vagy minden ilyen mértföldkőnél számot vett, vagy hogyha visszagondolsz erre a 35 évre, akkor tényleg mik a benyomásaid, vagy hogyan gondolsz vissza erre az időszakra?
6: Amellett, hogy természetesen azért ért sok negatív dolog, most nem feltétlen az edzésekről, amikor nincs kedvem menni, hanem nyilván sok lemondás, de emellett azért sok hátráltató tényező is volt, de mindezeket összevetve én tényleg teljesen pozitívan élem meg ezt az elmúlt időszakot, illetve ezt az elmúlt 35 évet. Az összes nyűgéve bajával együtt csodálatos érzések kavarognak bennem, és pont tegnap, amikor így ezt így kiírtam, azért úgy kicsit hát így nehéz volt. Nem gondoltam volna, hogy ennyire nehéz lesz, mert így azt hittem, hogy ezt magamban már lerendeztem, de így tegnap érkezett meg bennem az az érzés, hogy hát gyakorlatilag itt tényleg becsuktam ezt az ajtót, és most már egy új irány felé fogok elindulni. De hát elég megható volt, és azért úgy előkerültek bennem a gyerekkori emlékek, amikor tényleg az MTK pályán, a Csömri úton, amit felnőttem, rengetegen üzentek régi csapattársak, ami szintén nagyon megható volt, úgyhogy azért tényleg ez egy nagyon erős döntés, és azért azt hittem, hogy valamelyest könnyebb lesz, de nem, nagyon, nagyon nehéz volt ezt így megélni tegnap.
7: Hogy említetted is, ugye az MTK-nál nevelkedtél, de annó gyerekként más sportágat próbáltál, vagy miért pont a futball mellett döntöttél?
6: Nem, hát én gyakorlatilag tényleg, amióta tudom, Tehát tudatomnál vagyok én nekem a foci volt a mindenem, mert sajnos azt lehet mondani, nyilván sulit is alárendeltem, elvégeztem, megcsináltam a leérettségiztem, de én mindig a futballba gondolkoztam, ez volt tényleg olyan gyerekkori szerelem, nem tudom, hogy honnan jött, egyszerűen csak az érzés bennem volt, hogy imádok focizni, minden gondolatom e körül forgott, rengeteg szülinapot, rengeteg osztálykirándulást, nagyon sok mindent a háttérbe szorítottam nyilván annak érdekében, mert nekem ugye hétvégén mindig meccs volt, mindig edzések voltak, de ezt abszolút nem panaszként mondom, mert ezt én szívesen tettem, csak azért tényleg nagyon sok lemondással jár, amit nem feltétlenül látnak az emberek. Én nem gondolkoztam másba, de még nem, hogy más sportba, tehát más dologba se. Én nekem mindig az volt egy lapra föltéve minden, hogy a foci, aztán nyilván ez egy picit ilyen pókerjátszma, de hál' Istennek így visszagondolva örülök, hogy így döntöttem, és ha újra kezdhetném, ugyanígy döntenék, de egyszerűen nem volt más opció a fejemben. Én nekem ez volt tényleg a gyerekkori vágyam, az álmom, és nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok ezért, hogy ez megadatott, és így sérülésmentesen végigment ez a pályafutás.
7: Sanó, gyerekként milyen cél lebegett a szemed előtt, vagy mit szeretél volna elérni akár így a futballon belül?
6: Amikor ugye MTK-ba elkezdtünk ugye az ifiket végjárni, akkor ugye már kellett menni labdát szedni a Hungária körútra, és azért ott mindig ilyen áhítattal néztem, hogy úristen, NB1-es játékosok nagy stadionba játszanak, azért sok néző előtt viszonylag, és tényleg ez nekem nagyon nagy álmom volt, hogy úristen, de jó lenne egyszer NB1-be futballozni. És hát nyilván, ahogy az embernek a céljai teljesülnek, úgy azért akar nyilván minél többet elérni. Nyilván csatárként nekem ez egy óriási dolog volt, hogy NB1-es gólkirály tudjak lenni, az mégiscsak a legfelső osztálynak a legtöbb gólt szerzett játékosa, és azért egy csatárt mindig a gól minősít, úgyhogy nyilván ez is egy nagy álmom volt. Ami egy picit fájó pont, hogy ezután a gólkirályi cím után azt gondolom, hogy megérdemeltem volna legalább egy 2-3 meccset vagy válogatott színekbe, vagyis a válogatott mezben meg tudjam mutatni, hogy esetleg érdemes vagyok arra, meg azért utána láttuk akár a Paksba is tényleg a mindenkori gólkirály, aki az adott évben gólkirály volt, azért mindig kapott lehetőséget a szövetségi kapitányoktól, mert sajnos nekem nem jött össze. Azt gondolom, hogy tiszta a lelkismeretem, tényleg beleraktam minden munkát, mindent, amit tudtam, ami az erőmből tellett. Az nyilván egy pici hiányérzet, de ki tudtam magam próbálni külföldön, voltam egy évet légiós, osztrák Bundesligába. Az is jó tapasztalat volt, de én azt gondolom, már későn kerültem ki, így ott már nem éreztem magamat annyira alkalmasnak erre a légiós életre. De persze lehetett volna sokkal több is a pályafutásomban, de tényleg hálával és büszkeséggel gondolok vissza minden egyes percre, meg minden olyan dologra, ami velem történt a pályán.
7: Igen, te ugye gólkirály voltál Pakson 2013-14-es szezonban, de hát addig is azért elég hosszú út vezetett, menjünk picit végig ezeken az állomásokon. Ugye 2006-ba kerültél a DVTK-be, itt mutatkozhattál be először az NB1-es élvonalban. Erre hogyan emlékszel vissza? Milyen volt legelőször mondjuk NB1-es mérkőzésen pályára lépni?
6: Hát az a mai napig szintén benne van az érzés, az Újpesten játszottunk Diósgyőrbe, tehát ház előtt 8000 ember előtt, és tényleg, ahogy mentünk ki, és szólt a Diósgyőr induló, emlékszem, hogy libabőrös voltam, és így mondom, úristen, sikerült a gyerekkori álmomat véghez vinni, ráadásul megvertük 1-0 az Újpestet. Ezek olyan emlékek, ami tényleg örök életre elkísérés, és ez biztos, hogy 20 év múlva is ugyanilyen kristálytisztán fogok emlékezni arra az érzésre, amit ott éreztem. Hozzáteszem, hogy egy nagyon szép két év volt, és azért Diósgyőrben nagyon jó érzés futballistának lenni, úgyhogy tényleg azért is hálás vagyok, de azt gondolom, hogy ott is igyekeztem, azért rászolgáltam arra, hogy bízzanak bennem.
7: És aztán következett ugye az általad is említett Újpest, de hát voltak itt azért még további vidéki állomások is, Zete, Siófok, Kecskemét, és ugye már említettük a Paks is. Mi a különbség a vidék és mondjuk egy fővárosi klub között, vagy mi a különbség tényleg így a meccsekkel levő hangulatban, mi a különbség akár a szurkolóknál, mit érzékeltél?
6: nem akarom így kategorizálni, mert nyilván vannak patinásabb klubok, nagymúltú tradicionális klubok, vidéken is, ugye azért ott is vannak olyanok, akik számottevően beleszólnak évek óta a bajnoki címbe, meg hát gyakorlatilag évszázados klubok, vagy hát legalábbis nagyon régóta léteznek, úgyhogy én azt gondolom, hogy játszottam például, ha most említettek egy Siófokot is, ahova fél évre mentem, de kis klubnak számít úgymond az élvonalba, de életemnek az is egyik legszebb fél éve volt, ráadásul nagyon hatékonyak is voltunk, tavaszi tabellán talán valami 6.-8. helyre jöttünk fel, megvertük a Fradit az Üllői úton, szóval nagyon tényleg azoknak is megvan a bája. Természetesen, amikor egy nagy csapatban játszol, és minden héten 6-8-10 vagy akár 10 000 néző előtt, az azért egy más érzés, mint amikor mondjuk van 1000 néző a mérkőzésen, de azért ez a fajta atmoszféra, ami ezeket a nagy klubokat, meg akár az Újpestet említettem, vagy a Diósgyőrt tényleg, ami hétről hétre körbevette, és tényleg mindenki a focival foglalkozik körülöttünk, és szem előtt vagy, meg reflektorfényben, azért az tud adni egyfajta ilyen pozitív löketet abszolút.
7: És szerinted mennyit változott így az NB1, mert ugye 2006-ban mutatkoztál be az élvonalba, azért akárhogy is nézzük, azóta is már 20 év eltelt, azért 20 év táblatából azt gondolom, hogy elég sok minden változott. Te mit gondolsz, mi az, ami változott így az élvonalban?
6: Hát az egyértelműen azért nem mondom, hogy nyilván sokak szemét szúrja ez a stadion probléma, ugye, hogy most már mindenhova stadion épül, de azért azt tudomásul kell venni, hogy a profi futball, ha valakinek céljai vannak, akár európai szinten, tehát az, hogy van egy szép centerpályájuk, ami minden igényt kielégít. Van egy normális stadion, ahova az emberek szívesen jönnek ki. Nyilván az egy alapfeltétel annak, hogy mondjuk legyen egy jó csapat. Természetesen nem ettől lesz jó csapat, ez egy felépített koncepció, megfelelő szakmai stáb, vezetőség, azért ez sok összetevős, tehát ezek nélkül nem működik. Azért ebbe az elmúlt 20 évben nagyon nagy fejlődés volt, tényleg most olyan helyeken játszhatnak az NB1-es játékosok, ami gyakorlatilag európai szintű, ebbe egy nagyon-nagyon szignifikáns változás volt az elmúlt 20 évben. Azt gondolom, hogy nyilván fejlődött az NB1 színvonala is, azért látjuk, hogy közvetett módon ez a válogatottra is hatással van, még hogyha ugye sok játékos nem is itthon játszik, de azért ez mind-mind generálja azt, hogy az NB1 színvonalát is feljebb tudja húzni, akár egy válogatott szereplés. Úgyhogy azért véleményem szerint pozitív a tendencia, illetve meg kell nézni, azért évek óta van nemzetközi porondon szereplő csapat, azért a válogatottunk azért hosszú évtizedek után ki tudott jutni az EB-re, szóval ezek mind-mind olyan változások, ami ezeknek az investációknak a pozitív hozadéka.
7: Mennyire szoktál akár mérkőzésekre járni, vagy mennyire figyeled így a fordulókat? Szoktál kilátogatni stadionokba mérkőzésekre?
6: Hát mostanában még nem jártam, mert ugye nekem is még NB3-ban játszottam, és szombat edzés, vasárnap meccs volt, tehát így nem nagyon volt rá időm, de szeretek, vagy hát azt mondom, szeretnék úgy benne maradni, még elképzelhető, hogy a futballba is fogok tovább tevékenykedni, ez még nyilván képlékeny, de van egy ilyen fajta tervem, úgyhogy elképzelhető, hogy rendszeres látogató leszek a mérkőzéseken.
7: Mindjárt kérdeznének, igen, a jövőbeli terveidről is, de azért érintsük még picit tényleg ezt az osztrák kitérődet is, azt is említetted ugye már korábban, hogy hát picit talán későn jött ez a lehetőség. Ugye a Wolfsberger csapatánál játszhattál, mondjuk ha összehasonlítjuk az osztrák élvonalat a magyarhoz, ott milyen szignifikáns különbségek voltak, illetve hogy emlékszel vissza erre az osztrák kitérőre?
6: Azt gondolom, hogy az osztrák Bundesliga, illetve az NB1 között szerintem nem mondom, hogy semmilyen fajta különbség nincsen, de nincsen lényeges. Az látni kell, ugye, hogy van ott azért egy Salzburg, akik az elmúlt évtizedeknek meghatározó csapata, akár a BL szinten, szóval azért az ott is egy más kávé, az azért nálunk is a Fradi évek óta kilóg felfelé, ezt el kell ismerni, még ha nem is vagyok Fradi érzelmű, egyáltalán, de nyilván az osztrák mentalitás, illetve az ottani közeg, ami számomra szembetűnően más volt, azért mivel azért beszéltünk egy jóléti társadalomról, ott azért nem az van, hogyha kijön az a 10 000 ember, vagy 6-8 ezer ember, akkor az egyből. Tehát sajnos az egész közegünk még azért nem túl pozitívnak mondható, az egész országunkra sajnos jellemző, amit én elég nagy szívfájdalmam, mert amúgy egy nagyon potenciális nép lehetnénk, de valamiért mi így szocializálottunk, hogy negatívak vagyunk mindennel kapcsolatban. Azért az osztrákban nagyon láttam ezt a pozitív mentalitást, hogy ott tényleg ott nem az van, hogy kijön is a 10. percben már szegény játékosok édesanyja csuklik otthon, mert éppen kihozta az otthoni gondjait, hanem tényleg a közeg az egy sokkal pozitívabb volt. De mondom még egyszer, azt gondolom, hogy nincsen lényeges különbség a két ország futballja között.
7: Mondtad, hogy azért már vannak terveid, nem tudom, mennyit tudsz erről nekünk elárulni, mert azért az a tapasztalatom, hogy aki nagyon sok évet eltölt egy bizonyos sportágban, és nálad is azért 35 évről van szó, azért viszonylag nehéz elszakadni. Nyilván megvannak a kapcsolatok is, kapcsolati tőke ebben a sportágban, és nyilván ehhez ért az ember. Mik a terveid a jövőre nézve? Maradsz a futball mellett valamilyen szinten?
6: Igen, ezt nem akarom elkapkodni, vagy elkiabálni, mert ez most a közeljövőnek a zenéje lesz, de azt gondolom, hogy ha minden jól megy, akkor valóban én is benne fogok maradni ebbe a körforgásba. Nem szeretnék még erről beszélni, mert mondom, még amíg nincsen fix dolog. El tudom azt is képzelni, hogy majdnem, hogy teljesen kiszakadok ebből a futball közegből, mert mondom még egyszer, szeretnék többet koncentrálni a családomra, szeretnék egy picit élvezni úgy az életet, hogy tényleg ne az legyen, hogy minden szünet, ünnepnap, bármikor mérkőzés van, hanem el tudjak menni akár egy hosszú hétvégére a családdal pihenni, de van sok tervem, van pár dolog, amivel úgy foglalatoskodok, de mondom még egyszer, hogy ha ezek úgy alakulnak, akkor akár még visszacsatolódok a futball közegébe is.
7: És így visszagondolva, bármi hiányérzeted van még így a karriereddel kapcsolatban? Azt tudom, hogy említetted azt is, igen, hogy azért a válogatottságot sajnálod, de egyébként bármi hiányérzeted így visszagondolva van még?
6: Hát ezen a válogatottságon kívül nincs, mert én azt gondolom, hogy mindig én olyan gyerek voltam, hogy próbáltam tényleg 150%-ot belerakni az edzésekbe is. Ha adott esetben mondjuk egy hétvégén mellőzött az edzőm, akkor én biztos, hogy következő héten kétszer úgy dolgoztam, hogy valahogy észrevegyék azt, hogy mondjuk esetleg mondjuk nem volt jó ötlet nem játszhatni. Vagy akár mondhatom azt is, amikor éreztem ezt a tendenciát folyamatosan, akkor én magam jeleztem, hogy leszeretném kérni magamat a második csapathoz, hogy edzésbe maradjak, illetve megkapjam a mesterhelést, és télen jeleztem, hogy távozni szeretnék, és inkább visszaléptem egyet, elmentem egy papíron gyengébb csapatba, hogy bizonyítani tudjak, hogy itt vagyok, és nem tudnak leírni, és tehát, hogy mindig próbáltam mindent belerakni, hál' Istennek ez pont az a periódus volt, miután rá 2 évre gólkirály voltam, szóval valamilyen szinten ez ilyen bizonyosságot nyert, hogy jó döntés volt, úgyhogy nem, ebben a szempontból nincs hiányérzetem, mert tényleg mindent, még akár 40 évesen is igyekeztem, vagy még most 40-42 évesen is igyekeztem a képességemhez mérten előfutni, példát mutatni, nem csak levezetés imitálva, hogy én most akár egy NBA-es csapathoz elmehet levezetni, hanem igenis próbáltam a fiataloknak egy olyan példával szolgálni, hogy mindig rakjanak bele mindent, mert hosszú távon ebbe én teljesen biztos vagyok, hogy csak ez az egy járható út van, és ha az ember belerakja, akkor és ha van nyilván hozzá mellé tehetsége, szorgalma, az biztos, hogy Isten vagy bárki föntről meg fogja jutalmazni, ha nem is rövid távon, de hosszú távon biztos, hogy ez kifizetődő, és én mindig is ebben hittem.
7: Na igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy akár a fiataloknak milyen tanácsot adnál, mert sokan azért tényleg nem tudják, hogy ez milyen kemény munkával jár, akár mondjuk egy NB1-ig is eljutni, és sokan azért így későn szembesülnek ezzel, milyen tanácsot tudnál még adni a fiataloknak?
6: Tényleg csak annyit tudnék mondani, hogy egyrészt nagyon, tehát szeressenek focizni, szeressék ezt a sportot, mert ez tényleg a világ legcsodálatosabb sportja. Annyi a felnőtt emberekbe olyan érzelmeket generál, hogy természetesen persze az úszónak is az úszás, tehát most nem azért mondom, én ebbe értem, és ezt nem lehet másképpen végighúzni 20-30 évet, mint hogy szereted, amit csinálsz, és teljesen beleveted magad, és őszintén kirakod tényleg a szívedet a pályára, mert csak ez az egy megoldása van, mert hosszú távon, ha nem szereted, amit csinálsz, akkor az látszódni fog akár a játékodon, vagy látszódik rajtad. És ami a legfontosabb, hogy tényleg a kemény munka, tehát hogy én volt, hogy tényleg mellőző voltam, elmentem, futottam félmaratonokat, mindig mindent próbáltam úgy csinálni, hogy ne legyen az, hogyha így a végéhez érek, mint most, hogy ne legyen bennem hiányérzet, mert szerintem az egyik legrosszabb érzés lehet, amikor valaki akár legyen tényleg futó vagy úszó, hogy ott volt a lehetőség, és lehet, hogy még belerakhatott volna 1%-ot, és az pont egy olimpiai aranyérmet ért volna, vagy másnak a karrierjében mondjuk eljuthatott volna NB1-ig, vagy külföldig, vagy a válogatottig. Ne legyen hiányérzet a fiatalokban, hanem azt érezzék, hogy minden edzésen mindig adjanak ki minden magukból. Aztán hát ez nyilván, amire majd elég lesz, az úgyis már azt föntebbi hatalmak döntik el, de rakjanak bele mindent, és szeressék ezt a sportot, mert csodálatos.
7: A mozgás mennyire marad így az életed része? Mert nyilván azt mondtad, hogy már azért levezettél így NB3-ban, de aki azért ennyi évet eltölt a sportban, azért fizikálisan a szervezetnek sem túl jó, hogyha egy drasztikusan hirtelen egyik napról a másikra hagyja abban mondjuk az adott terhelést. Szóval mennyire marad az életed része a mozgás? Lejársz-e majd valahol még mozogni, vagy milyen sportokat űzöl még?
6: Nagyon is tervezem. Én azt mondtam, ha most tényleg eddig úgy terveztem, hogy focizok, ameddig bírok, de így, hogy most eldöntöttem ezt, még azt sem mondom, hogy ez végleges, de nyilván végleges, de nem tudhatom, hogy két hét múlva hogy fogok érezni, és lehet annyira fog hiányozni, hogy megpusztulok, hogy visszamenjek a pályára, és csak elmegyek valahova, hogy játszak. Ezt se tartom kizártnak. De jelen pillanatban most otthon 2-3 naponta futok egy 8 kilométert, azért az a mozgásigényemet kielégíti, azért egy héten megvan egy 20-25 kilométer futás, mellette eljárok konditerembe, nyilván próbálom fitten tartani magam, és természetesen tervezem, hogy eljárok kispályás focira, szeretnék padát kipróbálni, szeretnék olyan sportoknak is szentelni időt, amit eddig nyilván a foci miatt háttérbe szorítottam, úgyhogy nemhogy nem szeretnék leállni, még majdnem, hogy még többet szeretnék mozogni, mert tudom, hogy szükségem van rá, meg a szervezetem igényli is a mozgást, meg én is szeretek mozogni, ugyanúgy imádok még mindig focizni, meg tényleg mindent szeretnék csinálni, amit így az időm és az energiám fogja engedni. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy folytatom a mozgást, még lehet, hogy intenzívebben.
5: Simon Attilával, a korábbi NB1-es gólkirállyal Keszi Dóra beszélgetett.
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Simán nyert mindkét magyar csapat a női kézilabda bajnokok ligájában. Veszprémben kezdte meg újabb országjárását a miniszterelnök. Eleinte kisüt a nap, majd esősre fordul az idő. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
2: 7-0-ra kiütötte a címvédő Ferencváros az NB3-as Deacot a labdarúgó magyar kupa harmadik fordulójában. Az FTC a három gólos Mátus Beru vezérletével bejutott a legjobb 32 közé. Győzelemmel tért vissza a Diósgyőr kispadjára Feckó Tamás, hiszen a kedden edzőváltáson átesett DVTK 4-1-re nyert az ugyancsak másodosztályban szereplő Videóton FC Fehérvár ellen. Az élvonalbeli csapatok eredményei a mai játéknapról. Kazincbarcika Paks 1-2, Gödöllő Debrecen 2-3, Majosi Ese Nyíregyháza 1-8, Baja Kispest Honvéd 0-7, Nagykozár Kisvárda 0-9, Mezőkövesd MTK 0-2. Simán nyert mindkét magyar csapat a női kézilabda bajnokok ligája második fordulójában. A Győr 35-25-re, a Dán Nikök Binget, a Ferencváros 40-29-re, a szlovén Ljubljanát győzte le hazai pályán. Ferencváros vasas döntőt rendeznek a férfi vízilabda magyar kupában. Az FTC 40-29-re győzte le a Kaposvárt az első elődöntőben. Ezt követően a vasas 19-13-ra nyert a BVSC ellen a Komjádi uszodában. 8. helyen végzett Molnár Attila 400 méteren a budapesti atlétikai világdöntőben. Nem jutott döntőbe 100-on az országos csúcs tartó Takács Boglárka és 400-on Mátósára a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Büszke a kormány eddigi intézkedéseire Magyar Péter. Erről a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán Veszprémben beszélt a miniszterelnök. Példaként említette a szociális tűzifa keret megduplázását, a vényköteles gyógyszerek áfamentességét tételét, és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen, a többi közt a szociális szférában, az egészségügyi és a rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazahozatalát, a Kekvától az államhoz visszakerült vagyont, valamint a rendeleti kormányzás megszüntetését is. 16 év után először tartották meg a Köcsei polgári pikniket úgy, hogy a Fidesz ellenzékben van. A párt és Hold udvarának rendezvénye zárt körű volt, de Orbán Viktor volt miniszterelnök, érkezésekor nyilatkozott a sajtónak. Azt mondta, az a dolguk, hogy készen álljanak. Ha az országnak szüksége van rájuk, akkor rájuk lehet számítani. Egy hét múlva jár le a tankerületi igazgatói pályázatok beadási határideje. Az oktatási kormányzat mind a 60 tankerületet élére új vezetőt keres. Forsthoffer Ágnes egy az oktatási miniszter közösségi oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta,

0: oktatásban meghozott döntések nem csak a gyerekek jelenét, hanem egyúttal az egész ország jövőjét is alakítják. Hozzátette, a változáshoz szakmai cselekvésre van szükség. Elszállították a Budapesten, a Margit-szigeten talált robbanó eszközöket a katonai tűzszerészek, közölte a Magyar Honvédség. A kézigránát és a német 3 cm-es puskagránát a sziget középső részén, a pesti oldalon került elő. A tűzszerész művelet idejére elrendelt korlátozást már feloldották. Lezuhant egy drón Románia északkeleti részén. A becsapódás helyén egy 1 méter átmérőjű és 30 cm mély kráter keletkezett. Ukrajna és Moldova előzőleg értesítette a román hatóságokat, hogy egy drón átrepült a légterükön és Románia felé tart. Tűz ütött ki, majd több robbanás történt egy fegyverraktárban Bulgária középső részén. A létesítményben főképp lőszereket tároltak. Sérültekről nem érkeztek hírek, az anyagi kár felmérése még tart. A bolgár belügyminiszter közölte, hogy nyomozás indult az ügyben. A szabotázs lehetőségét is vizsgálják.
1: Közlekedés.
0: Baleset történt az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán, Dunaújváros elkerülő szakaszán. A 71-es kilométernél csak a külső sáv járható. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb esőzápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka 8 és 13, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: legjobban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nemzeti Sportrádió.
1: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: A női kézilabda bajnokok ligájában ma két magyar csapat is pályára lépett. A Győr 35-25-re győzte le a Nyköping csapatát, a Ferencváros pedig 40-29-re a Ljubljanát. A Ferencváros csapatában szerepelt korábban Csíkos Luca, azonban egy ideje már a Thüringer HC csapatát erősíti. Vele Szilágyi Péter beszélget.
4: Igazából nekem most itt ebben a szezonban minden új, tényleg talán az eddigi pályafutásomban ez volt a legnagyobb lépés, amit így megtettem. Nehéz volt az eleje, ezt bevallom, mert egy teljesen új országba költözni szerintem alapvetően nagy kihívás egy ember számára. Pláne, hogy még a sportban egy teljesen más kultúrát, csapatokat és bajnokságot megismerni, de minden esetre nagyon jól érzem magam, már teljesen, én azt érzem, hogy beszoktam itt a környezetbe, meg megismertem a környéket, a lányokat, a taktikákat, stb. Azt még érzem, hogy annyira nem ismerek sok mindent a bajnokságot illetően, tehát hogyha most az elmúlt két meccset nézzük, akkor azért mondjuk többet kell videóznom, mint mondjuk, amit Magyarországon kellett, mert azért ott valamennyire már ismertem a játékosokat, itt ugye annyira nem ismerek még senkit, de összességében pozitív, nagyon sok minden más, akár ha csak az alapozást nézzük, vagy tényleg a szezon kezdetet, mivel mi már augusztus utolsó hetében elkezdtük a bajnokságot, és ez ugye hamarabb volt, mint ahogy otthon szokott lenni. Szóval ez is különbség volt, de igen, tényleg a lányok befogadóak voltak, és jól érzem magam, így összességében ezt tudom mondani.
5: Mondtad, hogy sok minden más. Ez mondjuk a pályán és az edzés munkában mit jelent? Mi az, amit a legnehezebb volt mondjuk megszokni a magyar rendszerhez képest? Mi az, amiben mondjuk máshogy dolgoznak ott Németországban, a Thüringernél?
4: Igen, amúgy erről nehéz nyilatkozni, mert alapvetően azt nem tudom mondani, hogy egész Németországra ez jellemző, mert ahogy beszélek a lányokkal, ugye vannak nyilván itt a csapatban új német csapattársaim is, és ők is volt, hogy mondták, hogy hát azért ez nem egész Németországban így működik, de például ami nekem nagyon fura volt, hogy az első három hétben az alapozásnál nem fogtunk labdát. Tehát én nekem nem tudom utoljára, mikor volt ilyen alapozásom, és hát az elején ez nagyon nehéz volt, mert én általában inkább az ilyen labda specifikus dolgok jobban bírom, de hát meg volt, az is megcsináltuk, és illetve ami még nem annyira szerintem az én típusom, vagy ilyen nagyon új volt nekem, hogy 12 kilométert futottunk itt nyáron, inkább az volt a futás specializációja itt kint, de hát ezek is így, ezeken is így túllettem, meg megcsináltunk mindent. De ami még más persze így a tavalyihoz képest az, hogy mondom, egy olyan csapathoz csatlakoztam, az szinte nem ismertem senkit. Ugye a Szabó Anna az egyedüli magyar csapattársam, de azért ő nagy segítség, hogy itt van, mert így könnyebben megismertem itt a környezetet is akár, vagy a szokásokat. Összességében mondjuk még a kézilabdában nem tudok olyan sok mindent mondani, mert szerintem ehhez még kell egy kis idő, hogy ténylegesen mindent megtapasztalja.
6: Szia Luca, Danyi Gábor vagyok. Először is azt ajánlanám neked, hogy beszélgess édesapáddal, és akkor a régmúlt edzés módszereiből ezek a hosszú távú futások, meg hogy felkészülés alatt nincs labda, csak konditerem meg futás, ő biztos nagyon sokat fog tudni mesélni, és akkor valamilyen szinten felkészíteni téged, hogy a legközelebbire mire számítassál. De viccet félretéve, engem az érdekelne, hogy mennyivel másabb szerepköröd, mint itthon, hiszen nagyon komoly szerepet vállaltál, ugye a Vác előtt a NEK-ába, és hát a Vácba is egy nagyon komoly szerepkör befejezéseknél, a játék szervezésében is. Itt ez mennyiben alakul át, illetve hogy védekezésben milyen szerepkörben számítanak rád?
4: Igen, egyébként apukámmal, persze meg anyukámmal is beszéltünk erről, még anyukám mondta is, hogy hát még neki is volt ilyen alapozása annó. Igen, ez olyan érdekes volt nekem így elsőre, de mondom, ez is megvan. Igen, a NEK-án, illetve Vácon is mind a két klubnál, ugye, ahol már NB1-be kézilabdáztam, ott nagyobb szerepköröm volt, és szerintem ez mind a kettő egy kis idő után alakult ki. Most is itt igazából a Thüringernél két éves szerződésem van, és én nekem az a célom, hogy ezt a szerepkört itt is elérjem. Most egyelőre még Nem, persze, nem ez a szerepköröm, tehát nem tudom azt mondani, hogy teljesen ugyanaz, mint ami mondjuk a tavalyi szezonban volt, de ez alapvetően azért is más, mert még csak most kezdtük el a szezont, meg persze itt is vannak régebbi játékosok, szóval igazából én nagyon kiszeretném vívni ezt a pozíciót itt, és azon vagyok, meg azért dolgozom, és hát tényleg remélem, hogy idővel sikerül is. Most egyelőre így tényleg még így inkább szokom a környezetet, meg a stílust, meg az embereket, meg mindent. Tényleg ezt nem is említettem, az is óriási különbség, hogy itt akkora hangulat van egy Bundesliga mérkőzésen, hogy ez valami hihetetlen volt. Az első hazai mérkőzésünkön nem tudom megmondani, hány ember volt kint, mert óriási hangulatot csinálnak itt minden egyes hazai mérkőzés elvileg ilyen. Szóval az megdöbbentett, hogy tényleg itt mennyire szeretik a kézilabdát. De visszatérve a taktikai szempontra, a védekezésben inkább most kettes védő vagyok, az a szerepköröm, de sokszor igazából, amikor szükséges, hármast is védekezek. Mert itt van egy védőspecialistánk, egy izlandi lány, és ő eddig sérült volt, és nemrég állt vissza, szóval akkor voltam hármas is, főleg így az elején, de most is közben edzéseken is, meg ha van, akkor oda is tök simán bemegyek, hát ugye nekem a tavalyi két évem az inkább ebből állt, hogy hármast vérekeztem, szóval mind a két helyen tudnak hasznosítani, azt is érzem, hogy tudok segíteni, főleg kettesbe, azért az egy év hármas vérekezés után viszonylag egyszerűbb, szóval igen, így próbálok hasznos tagja lenni eddig a csapatnak.
5: Ugye nehéz innen Magyarországról látni, hogy pontosan a Thüringernek mi lesz a célja erre az idénre. Mit lőttetek be célnak ti csapatszinten? Ugye azért, ahogy említetted, a német bajnokság azért rendkívül sűrű tud lenni, sok néző, vannak bőven meglepetések, ott a német kupa is, ahol nem sokára lesz egy nem túl könnyű mérkőzésetek. És ti úgy általában mit lőttetek be célnak? Mi a Thüringernek a célkötődés az idényre, és ezen belül neked mi lehet a pályán a célod? Mi a személyes vágyad, amit szeretnél elérni ebben az idényben?
4: Hát erről mi beszélgettünk még a szezon kezdés előtt, mert ugye a német kupa, a Bundesliga, illetve az Európa Liga is külön-külön terveket igényel, vagy hát igényelt. Igazából ebből eddig csak ugye a bajnokság kezdődött el, szóval itt, amit tudok nyilatkozni, hogy az a célunk, hogy minden meccsen, sőt, igazából mindegyiken, minden meccsen a maximumot szeretnénk, és nyújtjuk is, eddig így is sikerült. Most a német kupa, igen, a Blomberget kaptuk ellenfélnek így első körben, ami nem lesz egyszerű, viszont itt, ha játszunk, ami talán egy kicsit kedvezőbb számunkra, ugye, ahogy említettem így a nézőközönséget, mert az azért nagy plusz tud adni ennek a csapatnak szerintem. De persze, hát mindegyik bajnokságban, kupában minél jobb helyezést szeretnénk elérni. Tehát nekünk az a célunk, hogy minél feljebb végezzünk a tabellákon. Számomra pedig az az ilyen egyéni célkitűzés, ahogy azt már egy kicsit korábban említettem is, hogy kivívjam azt a játék percet, illetve azt a felelősséget, amit az elmúlt klubjaimban sikerült megszereznem, de hát azzal meg tisztában vagyok, hogy ehhez meg nagyon sokat kell dolgoznom. Nem csak ugye a meccseken kell bebizonyítanom, hanem edzéseken is, hogy igen, itt a helyem, és szeretnék felelősséget vállalni, meg felelősséggel tartozni itt a dolgokért, mert igazából én ezért jöttem, hogy egy szintet lépjek, és remélem, hogy sikerülni fog.
3: A Thüringer HC kézilabdázójával, Csíkos Lucával Szilágyi Péter beszélgetett. Ha szeptember, akkor Davis kupa, azt hiszem, hogy sokan gondolkoznak így, és sokan emlékeznek nosztalgiával például a Margit szigeten rendezett hatalmas csatákra, vagy különböző mérkőzésekre bizonyos helyeken, a Kopaszigáton, parkolókban mindig nagyon-nagyon jó hangulatú találkozók voltak ezek a szeptemberi mérkőzések. Most sajnos Davis kupa válogatottunk idegenben fog szerepelni, viszont jó hír, hogy egyértelmű esélyese ennek a találkozónak, amely a jövő héten kerül sorra pénteken, illetve szombaton. Minden más megtudhatnak el a bizonyos Davis kupa mérkőzésről Kreisz Bálinttól.
0: Magyarország-Luxemburg, vagy egy olyan párharc, amelyről elsőre nem gondolnánk, hogy milyen komoly múltja van. A magyar férfi tenisz válogatott 1924 óta eddig 182 párharcot játszott le a Davis kupában, ezek közül a legtöbbet, szám szerint 14-et a belgák ellen. Van sok olyan ország, amelyen még sosem találkoztunk, vagy mindössze egy-két alkalommal, nyilván a földrajzi adottságok miatt az európai válogatottakkal gyakrabban kerülünk össze. És ha maradjunk a statisztikák bűveletében, emeljük ki, hogy mindössze 12 olyan ország van, amely ellen már legalább 5 párharcot játszottunk, és ez a sor fog bővülni szeptember 18-án, hiszen Luxemburg ellen 5. alkalommal kell majd megküzdeni. Ha az örök mérleget nézzük, az is meglepően kiegyenlített, hiszen 2-2-re állnak a felek. Az első összecsapást 1962-ben 5-0-ra nyerte Magyarország, a csapatban többek között Gulyás István is ott volt. A Roland Garros döntős teniszező 1971-ben is a keret tagja volt, a végeredmény akkor is 5-0 lett. A felek legközelebb 2002-ben találkoztak, Bardoszi Kornél és Sávolt Attila is elveszítette a saját egyéni mérkőzését, Luxemburg 4-1-re nyert. A legutóbbi találkozóról sincsenek jó emlékeink, 2013-ban hazai pályán ugyanilyen arányban kaptunk ki. Balázs Attila egyéniben ugyan egyszer nyerni tudott, de többek között Fucsovics Márton egyéniben és párosban is kikapott. Azt hiszem nyugodtan mondhatjuk, hogy van miért visszavágni, hiszen legutóbb 55 éve tudtuk legyőzni a kisország válogatottját. Hallgassuk meg a mostani párharc főszereplőinek véleményét. Elsőként a szövetségkapitány Bardoszi Kornél idézi fel a saját élményeit.
7: Hát igen, ugye a luxemburgiak az örök mérleg Magyarországnak 2-2, és az egyik vereségben is benne voltam 2002-ben, úgyhogy nyilván van egy kis személyes érintettség, és ugye a pikantjére a dolognak, hogy az akkor is a csapatban lévő luxemburgi Gilles Müller, most pedig a kapitánya a luxemburgi válogatottnak, hogy újra fogunk találkozni. Én nagyon bízom benne, hogy tényleg olyan formában tudunk, vagy olyan formában tudnak a játékosok kerülni a luxemburgi találkozóra, hogy egy jó eredményre tudunk hazajönni Luxemburgból. Ez nem lesz könnyű, van egy nagyon jó egyes számú játékosuk, aki azért már korábban a magyar játékosok orra le is sok borsot tört, hiszen tavaly Wimbledonban legyőzte Fucsovics Marcit, idén pedig egy Challenger tornán januárban meg tudta venni Zsombit is, úgyhogy nagyon-nagyon komolyan vesszük őket. Ugye a Davis Kupa különösen egy olyan terep, ahol a gyengében rangsolt játékosok is óriási energiákat tudnak mozgósítani, és nagyon nagy erőre tudnak kapni. Úgyhogy mi úgy készülünk, mintha a világ legjobb csapat ellen játszanánk, tényleg mindent megteszünk. Úgy látom, a játékosok nagyon motiváltak, és tényleg nagyon-nagyon profi módon állnak az edzésekhez. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a 18-ára tényleg olyan állapotban lesznek a játékosok, hogy a legjobb teljesítményt tudják kihozni magukból adott napon.
8: Ha már belementünk az ellenfél játékosaiba, a Chris Rodás a legmagasabban jegyzett játékosuk, aki 151. a világranglistán, azonban 2 hónapja nem játszott mérkőzést. Mit tudsz az ő állapotáról, mennyire valószínű, hogy játszani fog, és mennyire nehezítette meg mondjuk a felkészülésedet az, hogy 2 hónapja nem igazán lehet őt a pályán látni?
7: Igen, ugye 2 hónapja Pozo Blancóban nyert egy Challengert júliusban a Rodás, azóta nem játszott. A Sávolt Attilával kinyomoztuk ilyen luxemburgi újságokból, hogy egy ilyen lábfejsérülése volt a Rodásnak, és emiatt nem játszik 2 hónapja, de abban az újságcikkben az is benne volt, hogy gőzerővel csinálják a rehabilitációját, és abban bíznak, hogy a Magyarok Lányi Davis Kupán tud visszatérni. Úgyhogy én mindenféleképpen úgy számoltam, hogy ő játszani fog. Amit korábban is szokta meg elemző cégre a Rodásnak a játékát kijelenesztettem, amit majd fogok tanulmányozni, és nyilván ha végül nem fog játszani, mert a sérülése úgy javul, hogy nem lesz kellő állapotban, akkor nyilván nem fog játszani. A többi játékost is, amennyire tudtam, feltérképeztem belőket, egy kicsit nehezebb, mert nagyon keveset is versenyeznek a luxemburgi játékosok, és nyilván alacsonyabb tornákon, de azt gondolom, hogy azért a mi játékosaink tekintetében nem elbízakodva mondom, de azért van egy minőségbeli különbség a két csapat között, de ezt természetesen a pályán bizonyítani is kell, úgyhogy ahogy elmondtam az előbb, nagyon-nagyon komolyan készülünk, és nagyon bízom benne tényleg, hogy a játékosok jó formába kerülnek a mérkőzésig.
8: Beszéljünk a magyar csapatról, amelynek Marozsán Fábián, Piros Zsombor, Füle Mátyás és Mag Péter jelenleg a tagja. Nyilván a tenisz kedvelők számára Fucsovics Márton hiánya egyből feltűnő lehet. Vele hogy nézett ki a megbeszélés, mikor derült ki számodra, hogy ő nem lesz most a magyar csapatban?
7: Így ugye Marci egész évben már a vállával küzdött, mindenféle terápiát is kipróbált, és rengeteg orvosnál volt, hogy végig tudja játszani a szezont eredményesen. Sajnos nem nagyon javult a válla, és az elmúlt hetekben már tényleg olyan állapotba került, hogy alig tudta szinte a kezét megemelni, és mindenféle fájdalomcsillapítókkal, meg injekciókkal játszotta végig az amerikai túrát. És hát nyilván mielőtt kimentek Amerikába, az edzővel is egyeztettem, Kellner Ádámmal és a Marcival is, hogy meglátjuk, hogy milyen állapotba kerül a válla, hiszen előtte kapott egy olyan injekciót az amerikai túra előtt, hogy azt mondták, hogy effektíve ettől jó lehet a következő hónapokra a válla, és tud fogni játszani. Sajnos Amerikában ez nem igazolódott, úgyhogy már Amerikából jelezték meg a Marciak, hogy nagy valószínűsége nem fog tudni játszani a Davis kupán. Miután hazajött, beszéltünk, és mondta, sajnos egy hosszabb kihagyás vár most rá, emiatt nem tudja vállalni a szereplést. Nyilván nagyon sajnáltam, mert a Marci egy óriási értéke a magyar tenisznek, és rengeteg meccset nyert meg a Davis kupán, nagyon fontos meccseket. Most így rakult, hogy nem játszik, a legjobbakat kívánjuk neki, de nyilván nélküle is azt gondolom, hogy egy erős csapatunk van, és nagyon bízom a játékosokban.
8: Mit gondolsz azokra a játékosokra, akik a csapat tagjai, mik a legnagyobb erősségei ennek a jelenlegi magyar válogatottnak?
7: Elsősorban nyilván az a legnagyobb erősségük, hogy a játékosok tényleg nagyon, emberek nagyon-nagyon szeretik egymást, ami nagyon fontos, hogy egymásért tudnak küzdeni minden egyes találkozón, minden egyes pontnál tényleg egy szívként dobbannak, úgyhogy ez szerintem nagyon-nagyon fontos, és nyilván azért van egy olyan erősség a csapatnak a Marozsán Fábián személyében, aki hétről hétre a világ legnagyobb versenyén játszik a világ legjobb játékosai ellen, egy nagyon komoly szintet képvisel. Én nagyon bízom, hogy azt a rutint, amit ő megszerzett már az elmúlt években, és azt a jó játékot, amit ő szokott hozni, azt tudja hozni majd Luxemburgba is, és azért egy nagyon nagy különbség lehet a két csapat között, de hogy említettem, azért a rodás nagyon-nagyon veszélyes mindenkire, és nyilván van egy piros zsomborunk is ugye visszatérve a magyar csapathoz, aki pedig az elmúlt időszakban tényleg nagyon jó eredményeket érte Challenger tornákon, és újra a top 100 küszöbén van. Reméljük, hogy ez most sikerülni fog neki a következő hónapokban meglépni ezt a bűvös határt, úgyhogy jó formában vannak, és ami azt gondolom még nagyon-nagyon fontos, hogy minden játékos egészséges, és senki nem bajlódik sérüléssel, mindenki maximálisan 100%-on tudja az edzésmunkát elvégezni. Van egy fiatal újoncunk, ugye a Magpeti személyében, aki úgy látom, hogy nagyon-nagyon motivált, és nagyon boldog, hogy itt van a csapatban, jó eredményeket érte az elmúlt időszakban, Fülem Atyi is ugye Challengeren elődöntőt játszott nem olyan régen, az ő az amerikai csapat ellen be is tette már, igaz, hogy az eldől találkozón, de az is egy nagyon tapasztalat volt neki, úgyhogy azt gondolom, tényleg mind a négy játékos teljesen egyenrangú csapattag, és bárkinek kell játszani, szerintem mindenki meg fogja tenni a maximumot, amit tud, és mondom még egyszer, nagyon bízom bennük, hogy le tudjuk hozni ezt a találkozót győztesen.
8: A csapatban 5 játékost nevezhetsz, jelenleg 4 kerettag van. Gondolkodsz-e 5. játékos megnevezésén, vagy eldöntötted-e már azt, hogy biztosan ez a 4 játékos utazik el Luxemburgba?
7: Hát ez a 4 játékos biztos, hogy utazik Luxemburgba, és meglátjuk még ugye az 5. játékos szemét egészen a sorsolásig, ugye lehet 2 cserélni, tehát még plusz 1 játékost berakhatok. Megőszintén jelen pillanatban 80%-ig biztos vagyok abban, hogy ez a 4 játékos fogja alkotni a csapatot, de a héten még van egy 15 000 dollár özdíjazású verseny Budapesten, ahol nyilván a két potenciális játékos, a Valkusz Máté és a Fajta Peti is játszanak. Igaz, a salakpályán van ez a verseny. Meglátom, ki fog oda is menni, még megnézem őket, hogy játszanak, de sajnos ők azért az elmúlt időszakban, az elmúlt hónapokban nem tudták azt a teljesítményt hozni, amit az elmúlt években megszoktunk tőlük, és nincsenek olyan állapotban jelen pillanatban. Azt gondolom, hogy a másik 4 játékost ki tudnák esetleg a csapatból, vagy a helyükre tudnának kerülni, de mondom, még egyszer meglátjuk ezt a hetet, hogy hogy alakul, és az utazás előtt egy nappal fogom eldönteni, hogy viszünk-e 5. játékos, vagy így megyünk 4-en.
8: Jövő héten jön a Luxemburg elleni Davis Kupa párharc, de mielőtt erről beszélnénk, kicsit említsük meg az elmúlt heteket, hiszen egy amerikai túrán vagy túl, ahol volt negyeddöntő szereplésed párosban is, Daniel Medvegyev oldalán, és részt vettél az év 4. Grand Slam tornáján. Hogyan látod ezeket a mérkőzéseket és az elmúlt néhány tornát, ami részt vettél?
9: Elég hosszú volt ez az amerikai túra, talán lehet úgy fogalmazni, hogy felemásan sikerült, ugye nem túl sok mérkőzést tudtam játszani és megnyerni sem. Ugye a párosban volt egy szerintem magamhoz képest is kiugró eredményem, Winston Salem-ben tudtam nyerni több mérkőzést is, talán jó lehetőségem volt arra is, hogy ott valami jobb eredményt csináljak, ugye sajnos a nagyobb versenyeken, a Masters-eken és a Grand Slam-en nem igazán tudtam maradandót alkotni, és ez eléggé fájdalmas is. Ez volt igazából még az első hónapja ugye a kemény pályás szezon. Annak bízom benne, hogy egyre jobban összeszedem magam. Egy kicsi önbizalmat tudok majd itt magamhoz venni a következő hetekben, a következő pár mérkőzés alatt. Ehhez azért kellenek ugye értelemszerűen a győzelmek, és bízom benne, hogy ezt a Davis kupában meg tudom szerezni. Egyáltalán nem nézem le az ellenfél csapatát, ugye itt nagyon sokan mondták már azt, hogy a játékosok azok nem top 100-ban vannak. Nem szeretek erről nagyon így gondolkozni, mert tudom azt, hogy ott, ahol játszok én, és a legmagasabb szinten, ugye elképesztően jól tud mindenki teniszezni, vannak játékosok, akik a selejtezőből jönnek, akik szabadkártyákat kapnak, és elképesztően veszélyesek, úgyhogy mindenkivel nagyon számolni kell. Tudom azt, hogy rengeteget fejlődött a tenisz az elmúlt években, úgyhogy senkit nem szabad lenézni, mindig a legjobbamat kell nyújtani, és bízom benne, hogy ez a Davis kupában is így lesz, meg azután a következő versenyekben is.
8: Ha már említetted ezt a felemásságot, pozitívumként mennyire tudnád kiemelni azt, hogy Daniil Medvegyevvel párosoztál, ráadásul mérkőzéseket is nyertetek. Önbizalmat ad az, hogy a világ egyik legmagasabban jegyzett játékosa felkért téged, hogy álljatok össze, és még sikeresek is vagytok együtt?
9: Persze, ez egy nagyon jó emlék, szerintem jó eredményt is csináltunk, bosszantott mind a kettőnket, hogy sajnos nem kerültünk be az elődöntőbe. Ugye azt tudni kell, hogy a Medvegyev nagyon nem szokott párosozni, én, ahogy ezt mondtam korábban, és azért szeretnék erre több fókusz tenni, és több páros versenyben elindulni igazából, de ez elég nehéz a ranglistám szempontjából, úgyhogy nagyon örültem neki, amikor a Medvegyev meg rám írt, megkérdezte, hogy szeretnék-e játszani, és értelemszerűen igen mondtam, nagyon nagy pozitívum az a része, hogy még mérkőzéseket is tudtunk nyerni, nem csak egyet, tehát nem azt mondom, hogy beletaláltunk egy győzelembe, és véletlenszerűen nyertünk, hanem azért szerintem egész jó mérkőzéseket játszottunk, jól tudtunk teljesíteni, és azért azt is hozzátenném, hogy azért a páros az nagyon-nagyon más, mint az egyéni, úgyhogy nem szabad ezt összekeverni, teljesen más taktikával kell játszani. Lehet, hogy egyéniben például jobb eredményeink vannak, mint a páros ellenfeleinknek, viszont ők sokkal jobban mozognak azon a területen, vagy ebben a párosban, úgyhogy nem akarom ezt túlgondolni. Örülök, hogy sikerült mérkőzéseket nyernem, ez persze önbizalmat ad a páros szempontjából, de azért annyira nagyon sok mérkőzés egy adott szezonban nincs bennem, úgyhogy azért ezt megpróbálom egy jó helyre eltenni.
8: Lehet folytatása ennek a dolognak, vagy merült már föl, hogy esetleg érdemes lenne folytatni, és még egy-két tornán elindulni közösen?
9: Ez nem rajtam fog múlni értelemszerűen. Beszéltem már erről ugye a Medvegyevvel, kérdeztem, hogy szeretne esetleg mással játszani. Azt mondta, hogy nem sokszor szokott elindulni egy adott szezonban páros versenyszámban, úgyhogy nehéz lesz igazából, hogyha ő szeretne játszani, és megkér, mert neki is ezek jó emlékek, jó élmény volt azok a napok a mérkőzéseken kívül is. Hogyha szeretné, akkor persze, akkor én készen állok arra, hogy elinduljak vele, és bízom benne, hogy lesz ennek folytatása.
8: A szezon utolsó harmadára fordulunk rá szépen lassan. Az első két harmadát hogyan értékeled? Mik azok, amik a csúcspontok voltak, és mik azok, amik mondjuk a te fejedben hullámvölgynek számítanak?
9: Hullámzó. Ez a szezon is szerintem úgy, mint mindenkinek, nem lehet folyamatosan csak jó eredményekkel végigjátszani egy szezont. Ami nagyon nagy pozitívum, hogy három különböző borításon tudtam elődöntőt játszani ezen az éven. Azt gondolom, hogy lehet, hogy szépen lassan valamikor elkövetkezik az a pillanat is, hogy esetleg az első döntőmbe bejussak, bekerüljek. Voltak szép győzelmeim, voltak nagyon fájó vereségek, voltak olyanok, akiktől nem kellett volna feltétlenül kikapnom. Volt itt nagyon szép páros versenyem, ugye, amikor több mérkőzést tudtam nyerni. Van még azért jó pár verseny hátra az évből, ebből a szezonból, úgyhogy bízom benne, hogy egy kicsit még tudok pontokat szerezni. Vissza tudok menni a top 50-be, ez most mindenféleképpen cél és prioritás is, hogy valahogy közelebb tudjak kerülni, vagy inkább a top 50-en belül zárjam az évet. Ugye itt az elmúlt időszakban egy pár pontomat elbuktam, volt sérülésem, nem minden olyan mérkőzést nyertem meg, amit meg kellett volna, úgyhogy próbálok erre most egy kicsit jobban odafigyelni, megpróbálom önbizalom szempontjából rendbe tenni magam, és hogyha ez sikerül, akkor meg lehet az a cél is, amit most kitűztünk.
8: Jövő héten jön a Luxemburg elleni Davis Kupa párharc idegenben, fedett kemény pályán. Mit gondolsz az ellenfélről, és akár a borításról is? Ugye Luxemburgnak nincsen első százban jegyzett játékosa, de azért Chris Rodes közel van hozzá, és Challenger szinte jó jegyzett játékos. Mennyire ismered az ellenfél csapatát?
9: Őszinte leszek, nem ismerem az ellenfél csapatát. Ugye az első számú játékos közel van a 100-hoz, ahogy említetted te is. Mindenkivel számolni kell, főleg a Davis Cup az megint egy nagyon különleges esemény vagy verseny. Bármikor bármi megtörténhet, mindenkit komolyan kell venni. Azért megyünk oda, hogy győzzünk. Fedett kemény pályán fogunk játszani, ugye lassan jön ez a szezon, talán még kettő verseny van, ami szabad téren játszódik ebben az évben, úgyhogy nincs ezzel semmilyen probléma. Én valószínűleg egy gyors pályára számítok a luxemburgiaktól, azért megyünk ki pár nappal hamarabb, hogy megszökik a körülményeket, igyekszem én is a lehető legjobban felkészülni, és szeretnék győzelmeket szerezni.
8: Piros Zsomborral Magyarország második számú férfi teniszezőjével beszélgetünk, aki néhány nappal ezelőtt lejátszott a pályafutása második második Grand Slam mérkőzését a főtáblán. Milyen volt ez az amerikai túra, három megnyert találkozó, és az, hogy újra ott lehettél a US Open főtábláján?
10: Nagyon jó érzés volt újra, nem gondoltam volna, mert nem volt se keménypályás felkészülésem, plusz előtte volt egy aprócska sérülésem a talpamba, két hétig nem játszottam. Szóval abszolút bármit aláírtam volna a versenyt, akár ha csak egyet nyerek a selejtezőbe. Szerencsére nagyon jó sorsolásom, mondhatni jó sorsolásom volt, egy spanyol salakjátékos ellen játszottam, nem igazán érezte magát komfortosan keménypályán. Nagyon jó volt, hogy viszonylag simán tudtam megnyerni azt a meccset, és így jobban belejöttem így az egész keménypályás teniszbe. Utána egy rendkívül szoros és szívós, végletekig menő harcot vívtam a észjátékossal, és utána egy kis szerencsém is volt, mert feladta a döntőt az ausztrál ellenfelem. A főtábláról pedig amennyire izgatottan vártam, sajnos a meccs vége felé annyira vártam ott már, hogy vége legyen ennek a versenynek, mert nagyon-nagyon rosszul lettem, és a 100%-os páratartalomnak a meleget nem bírtam. Szóval amúgy arra majd ráfogunk jövőre, vagy akár most a felkészülési időszakban több időt szánni, hogy melegebb helyeken, ilyen magas páratartalmú helyen edzeni, akár ilyen komolyabb edzéseket csinálni ilyen körülmények között. De úgy összességében örülök, hogy főtáblás tudtam lenni megint. Egyre jobban kezdem megszeretni ezt a New Yorkot. Remélem majd jövőre főtáblán is majd jobban tudok szerepelni.
8: A teniszszövetségnek adott interjútban azért beszéltél arról, hogy mármikor kilépted, akkor érezted, hogy az esélyed drasztikusan lecsökkentek, mert hogy ilyen magas páratartalomban még sose játszottál. Így néhány nap elteltével hol tartasz ennek az egész mérkőzésnek a kielemzésében, és mi az, amivel mondjuk ezt meg lehet változtatni hosszú távon, mert azért azt is mondtad, hogy neked ezek részben genetikai adottságok.
10: Igen, szerintem mondjuk a Félix Auger is láthatólag elég jó fizikai állapotban, és ő is panaszkodott erre, hogy foltokat látott egyik nap, amikor kikapott, meg nem viselte ő se túl jól ezt az időjárást, szédelgett a pár, ugyanezeket a tüneteket tudom én is elmondani. Ezekkel az edzésekkel próbáljuk meg talán a táplálkozást, meg a táplálékiegészítőket, bár maximálisan próbáltam ezeket hasznosítani a meccsen és meccs előtt is, de biztos van valami titok még, amit nem tudunk. Az elemzés pedig sokkal jobban szervált, az ellenfelem száz szerintem normális időjárás körül is úgy gondolom, hogy nem én voltam az esélyes, tehát a ranglista is mutatja, bár szerintem egy szettet el tudtam volna hozni jó állapotba, de az most nyilván csak egy feltevés. Jobban szervált, jobban mozgott, agresszívabban játszott, és hát szerintem a legnagyobb különbség, aki nem kényszerített hibákba volt, sokkal kevesebbet adott, ütött. Egyébként hála Istennek már ezt így utána a reptéren benyeltem egy kis betegséget, de már a fáradtság is, meg a betegség is abszolút eltűnt, és már edzésben vagyok a Davis Kupa találkozóra.
8: Mit adott neked emberileg ez a néhány hét, akár itt a két romániai Challenger torna győzelem, akár ez a US Open főtábla, hogy megint ott volt a neved azok között, a játékosok között, akik a világ legjobbjai, és amelyik mezőnyhöz te egész gyerekkorod óta tartozni szeretnél?
10: Hát úgy gondolom, hogy hitet adott újra, hogy ide tartozok, főleg az a döntő, a százas verseny, amikor jó formában lévő top 50-es szinten játszó Drugét tudtam megverni két szedben, aki utána meg is mutatta, hogy top 50-es, mert három napra rá ezt a belga blokk top 30-as játékos, aki most 8 között van, 9-ben tudta két szedbe megverni salakon, tehát ott úgy gondolom, hogy nagyon magas szintet játszottam, azt még nem tudom stabilan, de egy hasonló szintet próbálok tartani, és tényleg meg volna az álmomat idén, amire úgy gondolom, hogy most nem csak egy álom, hanem tényleg rá is esélyeim vannak még 60 pontot gyűjteni, úgyhogy van 530, és erre van most 7 darab verseny majd a Davis Kupa után, szóval minden erőmmel ezen fogok lenni, és úgy érzem, hogy ez most nem csak egy álom, hanem tényleg egy reális cél most ide bejutni, és ez még nagyobb motivációt ad számomra, hogy a hétköznapi edzéseket 120%-on robogjam.
8: A nevezések alapján ezen a héten egy olaszországi Challenger-en lettél volna salakon, ettől nyilvánvalóan visszaléptél, és a sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy volt egy kisebb betegséged. Hogyan néztek ki az elmúlt napok, és mennyire érzed 100%-osnak magad most már?
10: Péntektől vasárnapig csak feküdtem az ágyamba, neocitránt ittam, és megpróbáltam regenerálódni, tényleg kifeküdni ezt a kis betegséget, de úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült, mert hogy hétfőn már tudtam edzeni lájtosan, és már jobban voltam, aztán mára már úgy érzem, hogy akár egy meccset is tudnék játszani. Talán nem 3 nyert szettig melegbe, de le tudnám játszani, hát jövő hét végére már úgy érzem, hogy már tényleg 100%-os formában tudok lenni, szóval semmi aggodalmam nincs a felől.
8: Luxemburgban lesz majd a párharc, fedett kemény pályán. Mit gondolsz elsőként a borításról, és mit gondolsz a csapatról? Chris Rodersről azért viszonylag friss emlékeid vannak, hiszen ide játszottatok már.
10: Igen, viszonylag friss és kellemetlen, de nem egy nagyon jó kemény pályás játékos. Talán a fű meg a fedett kemény pálya kedvenc borítása, mert 2 méter magas, iszonyú nagy vízfakasztó szervája van, és ahhoz képest jól is mozog, hogy ilyen magas. Neki ez a kedvenc területe, bár ugye jó hónapok óta nem játszott tétmeccsen, szóval nem hiszem, hogy a élete formájában lenne, de attól függetlenül sose szabad őt leírni, mert ugye a Marcit is verte meg, szerintem top 100-as lesz ő is jövőre, hogyha a sérüléseket kiküszöbüli, és mellett is nyilván vannak 700, ugye az egyik 700-adik, a másik számú játékosuk, és emlékszem, amikor én is 700-adik voltam, és megvertem a, nem tudom, Veszelit, aki 80-adik volt, tehát ezeket sose szabad nézni Davis kupán. Egyéni versenyeken nyilván sok információ, de Davis kupán tényleg nem szabad megnézni, mert egy húsfél ember játékos, aki most már top 6-700-ban van, olyan közel van most már a mezőn, tényleg hétről hétre látni, hogy 500-adik veri meg a 100-adikat, 100-adik veri meg a 7-et. Tehát ennyire közel kerültek a játékosok, már tényleg nagyon kevés különbség van, szóval főleg a Davis kupán, ahol hazai közönség előtt majd játszani fognak, szóval mi tényleg magunkra koncentrálunk, szerintem egy bomba jó csapatunk van, és ettől függetlenül, hogy bármi történet, én bízom abba, hogy mi fogjuk megnyerni ezt a találkozót.
8: Aki követi a teniszt, az pontosan tudja, hogy a Davis Kupa milyen extra motivációt szokott neked adni, és milyen bravúrokat tudsz elérni a válogatott mezben. Most, hogy újra felvetted ezt a szerelést, és néhány nappal az indulás előtt vagytok, elkezdted már érezni azt a fajta átszellemülést, hogy na most a következő napok az arról fog szólni, hogy a csapatért kell teljesítened, nem csak önmagadért?
10: Természetesen igen, és én ezt mindig nagyon is várom, mert ez egy teljesen más körülmény, teljesen más atmoszféra, tényleg, mint hogyha egy futballcsapatban lennék. Tényleg mindent egymásért csinálunk, egymást kiszolgáljuk, együtt mozgunk végig, játszunk, együtt kajálunk, este is még nézünk egy filmet közösen, tehát tényleg egy óriás kohézió alakul ki, és ezt a pályára próbáljuk vinni, plusz az elszántságunkat, és mind már az első pontba felállva tapsolni a másiknak, akárha csak egy tenyeres keresztet ütött, és a másik elrontotta, szóval nagyon várom. Bizakodó vagyok, és tényleg azt gondolom, hogy mi vagyunk az esélyesek, de nem szabad ezt készpénznek venni.
0: A Luxemburg-Magyarország Davis Kupa párharcot pénteken és szombaton rendezik. Szeptember 18-án 18 órától 2 egyéni mérkőzéssel kezdődik a program. 19-én pedig 14 órától egy páros összecsapással indul a nap. Majd ha szükséges, még 2 egyéni találkozó után dől el, hogy kijut a világ döntős elejtezőjébe.
3: Kleisz Bálint összefoglalóját hallották a magyar Davis Kupa csapatra jövő héten váró feladatról, és ezzel el is szaladt a körkapcsolás 2026. szeptember 12-én szombaton. A szerkesztő Szabó Bence, a két hangmérnök Horváth Milán és Egréder István, tovább a riporterek és a kommentátorok nevében is megköszöni a figyelmet a műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
1: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
11: Változik a műsor, és változnak a hangok is. Magyar előadó koncertjei az idei Sziget Fesztiválról. A közmédia műsorán. Szabadabban, hangosabban, szókimondóbban. Sziget 2026. Kis Pál és a Borz. Vágatlanul. Holnap este 11 órakor az M1-en.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Ez a Sportvilág.
1: A kötelezőt az élvonalbeli csapatok a labdarúgó magyar kupában. Simán nyert mindkét magyar együttes a női kézilabda bajnokok ligájában. 8. Molnár Attila 400-on a budapesti atlétikai világdöntőn. A hangmérnök Németh László nevében köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra. 7-0-ra kiütötte a címvédő Ferencváros az NB3-as Deacot a labdarúgó magyar kupa harmadik fordulójában. Az FTC így bejutott a legjobb 32 közé. Hallgassuk meg, hogyan értékelt a három gólos Mátus Beró Molnár Mátyásnak a mérkőzés után.
2: Gratulálok a Mester 3-ashoz, micsoda debütálás! Hogy érezted magad a pályán első alkalommal a Ferencvárosban?
3: Igen, amikor ide érkeztem, mondtam, hogy ő mekkora megtiszteltetés itt játszani, és nagyon is értékelem azokat a játékperceket, és természetesen örülök a teljesítménynek is, amit ma sikerült nyújtanom a pályán.
2: Nem régóta vagy a Fradiban, milyen a hangulat, milyen benyomásaid vannak a csapatról?
3: Nagyon jó érzés, nagyon rendesek a csapattársak, abszolút örömmel fogadtak, és gyakorlatilag ez a Mester 3-as, ez ma nekik is szól.
2: Hogy érzed, milyen állapotban vagy, hogy még ennél is komolyabb mérkőzéseken tudj majd segíteni a Ferencvárosnak? Milyen formában érkeztél a Fradihoz?
3: Úgy gondolom, hogy jó formában érkeztem ide, és kész vagyok segíteni bármikor a csapattársaimnak. Ez az edző múlik. Amikor ő úgy látja, hogy segítenem kell, akkor én segítek.
2: Maga a játék felfogása, Ferencváros támadó játéka, az mennyire passzol hozzád? Hogy sikerült ezt megtanulni már gyakorlatilag?
3: Ezt nagyon szeretem a fociban, abszolút ez a támadójáték közel áll hozzám, és ezért is vagyok itt.
2: Milyen terveid vannak az Európa Ligában? A következő feladat a csapat számára a Celtic elleni idegenbeli mérkőzés.
3: Egy hatalmas nagy mérkőzés vár ránk, nagyon nagy lehetőség, és nyilván a legjobbat akarjuk kihozni magunkból.
1: Az élvonalbeli csapatok eredményei a labdarúgó magyar kupa mai játéknapjáról. Kazincz Barcika Paks 1-2, Gödöllő Debrecen 2-3, Majósi Esen Nyíregyháza 1-8, Baja Kispest Honvéd 0-7, Nagy Kozár Kisvárda 0-9 és Mezőkövesd MTK 0-2. Győzelemmel tért vissza a Diósgyőr kispadjára Feckó Tamás, hiszen a kedden az edzőváltáson átesett DVTK 4-1-re nyert az ugyancsak másodosztályban szereplő Videoton FC Fehérvár ellen a labdarúgó magyar kupa harmadik fordulójában. Feckó Tamás így értékelt Marosréci Ervinnek.
4: Azt hiszem, hogy ilyen bemutatkozásról álmodtál, ilyen bemutatkozást terveztél a Diósgyőr kispadján.
5: Igen, egész héten nagyon jól dolgoztak a fiúk, tehát azt a munkamorát ki is vitték ma a pályára. Első másodperctől úgy léptünk fel, hogy ezt a mai mérkőzés mindenféleképpen akarjuk nyerni, és nem kiszenvedve, hanem a mutatott játékkal, és ami nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy minden játékos elhitte azt, amiről beszéltünk egész héten, és igazi csapatot alkottak.
4: Oldalról érkező labdákat követően is szerzett gólokat a Diósgyőr, és átlövés után is sikerült betalálni. Ez azt is mutathatja, hogy talán szélesedik a támadások szempontjából a repertoár. Néhány nap alatt lehet ilyen következtetést levonni?
5: Igen, azért a középső zónás védekezést és a pressinget gyakoroltuk egész héten, valamint a támadójátéknak az felépítését. Ugye volt, nem mindenre nem volt idő, úgyhogy azért még nagyon sok munka előttünk, és sokat kell még fejlődjünk. De amiket gyakoroltunk, azok visszaköszöntek a mai mérkőzésen, és ezért vagyok a legboldogabb.
4: Ez nyilván egy kupa mérkőzés volt, és az lesz a fontosabb, hogy a bajnokságban is hasonló mentalitással és hasonló színvonalon tudja játszani a csapat, de bemutatkozásnak mindenképpen kellett egy ilyen siker?
5: Mindenféleképpen sokkal magabiztosabb lett, mint ahogy gondoltam volna, és nem csak az eredményre gondolok, hanem mutatott játékra is. Az látszik, hogy azért szükségünk van arra, hogy a kispadról beszállók is hozzá tudjanak tenni a mérkőzéshez, amit ma hozzá tudtak tenni. Nagyon-nagyon örülök neki, mert minden játékosunkra szükség van. Azokat sajnálom, csak nem tudtak ma pályára lépni, mert nagyon becsületesen jól dolgoztak ők is a héten.
4: Egyfajta görcsösséget feloldhat ez a 4-1?
5: Mindenféleképpen, hiszen hogy ugye itt hallottam a napokban ezt a statisztikát, tényt, hogy utoljára december 6-án nyert a csapat hazai pályán. Tehát azért egy naptári évben, hogy szeptember közepén nyerjen a csapat, az nagyon nagy szó, de remélem, hogy most már csak arról fogunk beszélni, hogy hányszor nyert hazai pályán a Diósgyőr.
1: A videótan vezetőedzője Pető Tamás is Marosréti Ervinnek nyilatkozott.
4: Ezt a teljesítményt, illetve azt a teljesítményt, amit hétfőn nyújtotta a videóton, nem sikerült ezúttal a Diósgyőr ellen megismételni, de hát nyilván más volt a felállás is, és a csapat összetétel ezen a kupamérkőzésen.
0: Hát abszolút, és ez meghatározta a játékunkat. Főleg az első félidő, az katasztrófa volt, azt mondhatjuk így, borzasztó sok hibával, önbizalom nélkül nem lehet futballozni, tehát ez méltatlan volt hozzánk. Aztán a második fél időben ugye próbáltuk rendezni a sorokat, sikerült is, én azt gondolom, hogy akkor azért kicsit mondhatjuk azt, hogy jobbak voltunk, mint a Diósgyőr, de ők nagyon jól kontrollálták a mérkőzést, volt jó pár lehetőségünk visszajönni, még 3-0-nál a kicsit a meccsbe, de aztán a negyedik volna, én azt gondolom, hogy ott eldőlt minden, utána ők már csak azt játszották, amit ilyenkor kell. Sajnálom, hogy kiestünk, de nekünk ez viszont egy jó visszajelzés volt arra, hogy a bajnokságban kikre tudunk számítani, és kikre nem.
4: Mi az, ami elcsúszott ott az első fél időben? Ugye a 10. percben már vezetett a Diósgyőr, előtte volt egy lesgól, tehát ott abszolút volt egy időszak, amikor a hazaiak domináltak.
0: Nem értettük, hogy mi történik a pályán. Ki lettek osztva a feladatok. Én azt gondolom, hogy mindenki megértette, amit kértünk tőlük. Ezek a játékosok, akik az első fél időben játszottak, azért nem nyeretlen 2 évesek, tehát nem egy ifi csapatot raktunk fel, hanem sokat megélt labdarúgókat, akikben nagy volt a bizodalmunk, de amit mondtam a sajtótájékoztatón is, hogy szerintem mi jobban bíztunk bennük, mint ők saját magukban.
4: A második fél időben beküldött stabil alapemberek viszont már hozták azt a szintet, hogy partiban voltak a Diósgyőrrel. Ez is egyfajta üzenet és egyfajta jel?
0: Abszolút, abszolút. Most nekünk nincs más feladatunk, mint koncentrálni a bajnokságra. Nekünk most az a feladatunk, hogy kiválasztjuk azt a magot, akivel az utolsó 10 mérkőzésünket, vagy 9 mérkőzésünket végig fogjuk vinni. Úgyhogy remélem, hogy sikeresen.
4: A hétfői bajnoki forma minden esetre biztató, ezt a meccset pedig a megfelelő helyre, polcra kell helyezni.
0: Abszolút, abszolút így van, hiszen azért ez egy kupamérkőzés volt, de mondom, nekünk egy nagyon jó visszajelzés volt. Azért fájdalmas, hogy ez így végződött, mert hogyha most egy vagy két góla alul maradunk egy jó Diósgyőrre, ezt mondtam hétfőn is, hogy a legjobb csapat volt, akivel találkoztunk a bajnokságban, és úgy sikerült megverni őket. Ez egy jó csapat, és Fecko Tomi, én úgy gondolom, hogy jó irányba fog őket terelni.
1: Gól nélküli döntetlent játszott hazai pályán a Liverpool a Fulham ellen az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokság 4. fordulójában. A vörösöknél Szoboszlai Dominik végigjátszotta a találkozót, Kerkez Milos a 46. percben állt be. Az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban pályán az Arsenal és 1-0-ra vezet a 66. percben a Sunderland otthonában. További eredmények a mai játéknapról: Angliában Aston Villa Nottingham 1-2, Bournemouth Brentford 2-2, Chelsea Hull 2-2, Crystal Palace Ipswich 2-3, Tottenham Everton 0-0. Spanyolországban pályán a Real Madrid és 3-1-re vezet a Rayo Vallecano ellen hazai pályán a 61. percben jár ez a mérkőzés. Mai játéknapról eredmények: Racing Santander Alaves 2-1, Osasuna Espanyol 0-2, Athletic Bilbao Elche 1-1. Olaszországban pedig az Atalanta hazai pályán fogadja a Cagliarit, és éppen a vendégcsapat 2-1-es vezetésben áll a 82. percben. Ezen kívül 2 mérkőzést rendeztek a mai játéknapon Olaszországban: Genova Frosinone 1-1, Lazio AC Milan 2-2. A német élvonalbeli labdarúgó bajnokságban már végeredmények: Augsburg Leverkusen 2-2, Borussia Dortmund Paderborn 3-0, Freiburg Mönchengladbach 5-0, Hoffenheim VfB Stuttgart 2-1, Mainz Frankfurt 1-3 és Köln Werder Bremen 1-1. Franciaországban még 4 mérkőzés tart a mai játéknapról. A 79. percben jár az Auxerre-Nice találkozó, amelyen a hazai csapat 1-0-ra vezet. A 82. percben jár a további 3 találkozó. Állásokat mondok: Le Havre Angers 0-0, Lorient Toulouse 2-2 és Párizs FC Lyon 0-0. A magyar válogatott Callum Stiles egyenlítette a Queen's Park Rangers elleni bajnokin az angol másodosztályú labdarúgó bajnokságban. A West Bromwich Albion hazai pályán 1-1-es döntetlent ért el. Most pedig kézilabdával folytatjuk, hiszen simán nyert mindkét magyar csapat a női kézilabda bajnokok ligájában. Az előző idény ezüstérmese a Győr 35-25-re nyert a dán Nyköping ellen hazai pályán a második fordulóban. A Ferencváros a Ljubljanát fogadta az Érdalénában és 40-29-re verte a szlovén csapatot. A Ferencváros magyar válogatott irányítója Simon Petra Virányi Zsoltnak adott interjút a mérkőzés után.
6: Simon Petrával folytatjuk, itt a 11 gólos győzelem után Érd Aréna a helyszín. Raffaello az egy visszatérő vendég, így a meccs után. Szucsánszki Zita kapott a Népligetben rengeteg csokit meccsek után.
7: Változó, mindig van, amikor kapok egy kis ajándékot, nem mindig Raffaello, van, amikor másik csokit, de nagyon aranyosak és nagyon kedvesek a szurkolók, hogy mindig készülnek valamivel, és az is, hogy ámbok támogatnak minket, szóval visszatérő vendég a Raffaello.
6: A Ferencváros visszatérhet a Final Four-ba? Most tudom, hogy ugrottam egy egész sorozatot, de úgy tűnik, hogy ez a négy igazolás és a mostani Ferencváros erősebb, élesebb és mosolygósabb.
7: Úgy gondolom, hogy mindenképpen van esélyünk, hát minden szezonnak úgy indulunk neki, hogy vissza szeretnénk térni a Final Four-ba, ez egyértelmű célkitűzés a csapatnak és mindenkinek. Szóval minden edzésen, minden mérkőzésen azon dolgozunk, hogy ez teljesüljön. Úgy gondolom, hogy egy nagyon stabil mérkőzést láthattunk így a védekezésünk szempontjából, nagyon összeszedettek voltunk, és ahogy mondtad, a négy igazolás már tényleg egyre jobban gördülékenyebb a játék velük is, szóval tényleg úgy gondolom, hogy nyilván van szansunk, minden év úgy kell neki menni, hogy be szeretnénk kerülni, de lehetséges, hogy idén több esélyünk van, mint mondjuk az előző évben volt.
6: Köszönöm szépen, Blanka, ne menj el, te is egy interjúra, gyere ide vissza. És akkor egy utolsó kérdés még, azt mit akartam még kérdezni, mitől lett ez ennyire sima? Mert 15 góllal vezettetek 35-20-ra a második félidőben, de hát már 21-12-nél eldőlt, és gratulálok a 6 gólodhoz is, jött megint az első félidőben az a Simon Kluiber kínai figura, tehát tényleg minden ment.
7: Igen, igazából úgy gondolom, hogy teljes mértékben fel tudunk készülni az ő játékokból. Nyilván a Bukarest ellen egy nagyobb ellenállás mutat.

0: aki egészen fantasztikusan teljesített a mai mérkőzésen a Moson-Magyaróvár ellen, hiszen 14 darab védést is be tudott mutatni. A Lili kívülről ez fantasztikus volt, milyen volt belülről?
1: Belülről is fantasztikus volt, számomra amúgy is külön motiváció a Moson-Magyaróvár ellen játszani, hiszen ott is játszottam régebben. Az volt az első NB1-es klubom, úgyhogy több szinten is kötődök hozzájuk. Illetve az ő szurkolóik is fantasztikusak, és a miénk is, úgyhogy de büszke vagyok a csajokra, úgyhogy...
0: Talán ennek is volt köszönhető, hogy játszottál ott korábban, hogy ennyire jól ismered őket, mert azért a Moson-Magyaróvár kerete nyilván változik évről évre, de azért sok olyan játékos van, aki már régóta ott játszik náluk.
1: Biztos, hogy ez is benne van, de nem tudom a pontosokat.
0: Milyen egyébként az, hogy ennyire jól kezdtétek a szezont, ugye két, hát gyakorlatilag elég komoly vetélytárs ellen, két nagyon sima győzelem. Ti ezt hogy élitek meg belülről? Számoltatok ezzel, hogy ennyire jó lesz a szezon kezdve?
1: Csak remélni tudtuk. A Vác is egy speciális helyzet, mert a csapatban is sokan jöttek Vácról, illetve ugye, hát igen, szóval az is egy speciális eset, és így az is külön öröm, hogy így kezdtük a szezon.
2: A női kézilabda NB1-ben tehát kiütéssel nyert az Esztergom hazai pályán a Moson-Magyaróvár ellen, hiszen 42-25-re győzött, az előbb pedig az esztergomiak kapusát, Herceg Lilit hallhatták. A női kézilabda NB1 előző idényének bronzérmese a Debrecen 29-22-re verte hazai pályán a Székesfehérvárt a mai játéknapon. A Vác a Vasas otthonában nyert, a Budaörs odahaza nyert az Újonc Eger ellen, és 29-29-es döntetlent játszott a Szombathely Kisvár. Árdán. Utóbbi meccsről a hazai csapat vezetőedzője Dévényi János Zsoldos Barnának értékelt.
3: Majdnem meglett a két pont, a végeredmény egy pontot tartott itthon Kisvárda. Küzdelmes volt ez a meccs.
4: Az volt, igen, végig nagyon küzdelmes volt. Volt többször lehetőségünk, hogy nagyobb előnyt kiáltva ide, akkor mindig valami. Vagy valami fegyelmetlenség volt, vagy belelőttük a kapusba a labdát, illetve a kapus esőrünk elmaradt a múlt hetitől. Jó volt, talán 24% az a nem olyan egyszerű pontot. A másik félről viszont az ellenfél kapus a szép, nagyon szép teljesítmény nyújtott. Én úgy gondolom, hogy ennek is köszönhető a történet, illetve a végén is fegyelmezetlenségek vezettek oda, hogy nem lett meg a két pont, hisz nagyon buta hibákat követünk. Egyik szemünk sír, a másik nevet. Igazából egy pontnak lehet a bajnokság előtt aláírtuk volna, hogy három pontunk legyen két meccs után, de ez egy fájó volt, most megmondom őszintén.
3: Vagy talán nagyon akartak a lányok, és azért is voltak azok az apró bosszantó hibák.
4: Nagy küzdelem volt a pályán, 29 gólt lőttünk, ez a meccset kellett volna nekünk nyerni, és igazából mondom, tehát 4-4 pont, egyszert hagytunk ki, kétszer, aztán volt a 4-ért mentünk támadásba, se passzni, semmi az irányítom, gondol egyet, csak úgy ellövő a francba a labdát, ez egy 3 méteres mellével, aztán itt a végén 9-41-nél kapunk 7 méteres, belőjük erre a másik kapusom a padon, ott a kapusedző egyetembe, így állja, mint a vége lenne, úgy mérkőzés után volt. A zsűri pedig ugye kiszúrta.
3: Ez mindenképpen bosszantó.
4: Ezek mind fegyelmezetlenségek, bosszantó hibák, ami azért többször ott volt, 4-5 eljárt behettünk volna, mindig csináltunk valami butaságot. Benne van a kézilabdában, még egyszer mondom, lőttünk 29 gólt, ez egy meccset kellett volna nekünk itt nyerni. De most sajnos rengeteg becsorgó labda. Tehát, mondom, tehát...
3: Le kell vonni a következtetéseket.
4: Valamit le vonni, igen. Tehát most ennyi nem lesz mindig olyan jó a kapunk. Most együtt tudunk. Ma szerencse nem mellettünk, tehát ennyi. A múlt héten mellettünk.
2: A Gyöngyös 35-33-ra nyert Balatonfüreden a férfi kézilabda NB1-ben. A Pler 23-23-as döntetlent játszott Csurgón, a Szigetszent Miklós hazai pályán 25-24-re legyőzte a Budai Farkasok csapatát. A győztes gólt Schmidt Péter dobta 42 másodperccel a vége előtt, az Újonc Eger pedig 6 találattal kikapott a Neka otthonában. Vízilabdával folytatjuk. Ma rendezték az elődöntőket a férfi vízilabda Magyar Kupában. A Komjádi útszodában rendezett 4-es döntőről részletek a rádiós kommentátortól, Regős László Páltól.
3: Hát igen, küzdelmes mérkőzés volt Kisvárdán, és azt gondolom kellett a hit, a kitartás, hiszen Kisvárda szinte végig vezetett, és mégis csak megvan az az egy pont, amiért óriási az öröm itt a játékosok, a lányok között.
5: Hát én azt gondolom, hogy ez a mai meccs itt Kisvárdán, ez tipikus kézilabda csalogató meccs volt, tehát hogy én ezt mindenkinek javaslom, hogy jöjjenek el ilyen öngodókra. Tehát ugye végig vezetett a Kisvárda, a második fél időt megfordítottuk, mi elmentünk, ők visszajöttek, ők átvették a vezetést, és a végén mentettünk egy pontot. Én azt gondolom, hogy ezért szép játék ez a kézilabda, mert nincsen eldőlve semmi. Én azt gondolom, az idei bajnokság ez Ez mindenképpen fontos lesz, főleg

0: Meg úgy fontos lesz, hogy idegenből hozunk el pontokat. Az ilyen messze eljövőn pontot hozunk, én azt gondolom, hogy én most elégedett vagyok. Természetesen a két pontot jobban szerettük volna, de még mindig fiatal csapat vagyunk, nagyon fiatalok vagyunk, nagyon összeraktuk ezt a csapatot. Még nem gyújtuk össze teljesen, és tanuljuk még mindig ezt a kézilabdát, a fegyelmet. Össze fogunk állni, én bízom benne, úgyhogy én azt gondolom, hogy menetelünk, és talán a célunkat el fogjuk érni idén, az meg a bennmaradás.
1: Azt figyelembe véve, hogy azért nem volt egy sima év az elmúlt időszak, de mostan, hogy néztem a játékosokat, a védekezés az viszont jó volt hátul. Tehát egész, szóval nehezen tudta a Kisvárd áttörni ezt a vonalat.
0: Igen, én azt gondolom, hogy a Kisvárd a védelme is jó volt. Néztük őket, elemeztük őket, én azt gondolom, hogy próbáltunk felkészülni belőlük. Azt a játékot játszották, amit mi gondoltunk, voltak hibáink, voltak fegyelmezetlenségeink a védelembe. Első fél időben talán a kapus teljesítményünk egy kicsit háttérbe maradt, a második fél időben azért följavult, és hát az X-et én azt gondolom, hogy annak is köszönhetjük, hogy a Hologyik Petra a második fél időben bravúrokat védett, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez fontos volt.
2: Az előző percekben természetesen nem Regős László Pált, a férfi vízilabda Magyar Kupa összefoglalójáról hallhatták, hanem a Szombathely női kézilabda csapatának vezetőedzője Pődör Zoltán értékelt, miután a csapata döntetlent játszott Kisvárdán a női kézilabda NB1-ben, de ahogy ígértem, vízilabda, és akkor most jöjjön a tudósítás Regős László Páltól a férfi vízilabda Magyar Kupa 4-es döntőről.
3: Vasas Ferencváros kupadöntőt rendeznek vasárnap a férfi vízilabda Magyar Kupában, a bronzmérkőzésen pedig a Kaposvár a BVSC ellen ugrik vízbe. Vasas BVSC 19-13, Kaposvár Ferencváros pedig 10-28 a vízilabda Magyar Kupa mai elődöntőiben. Az első mérkőzésen a Kaposvár és a Ferencváros találkozóján nem igen lehetett szoros meccsre számítani, és ezt már az első negyed is bizonyította, hiszen 9-1-es ferencvárosi vezetéssel mentek az első szünetre a csapatok, innen pedig már tulajdonképpen csak az volt a kérdés, hogy melyik, mennyi lesz a különbség a két csapat között. Haverkamp Bence, Fekete Gergő és Vígvári Vendel is 4 gólig jutott a ferencvárosiaktól, viszont betalált 3-szor Manherz és Lugosi is a Ferencváros csapatából, mind a 13 vagy 12 mezőnyjátékos eredményes volt ezen a mérkőzésen. A kaposváriaktól Gaszt Roland, Várkonyi Ádám és Szabó Gergő jutott 2-2 gólig, így a Ferencváros nagyon magabiztosan papírforma szerint jutott be a döntőbe, a holnap esti döntőbe. A Vasas BVSC találkozóról előzetesen azt lehetett számítani, hogy szorosabb lesz, jóval szorosabb. Nem meglepetés az, hogy a Vasas jól vízilabdázik, az viszont talán igen, hogy ennyivel jobb volt itt az első percekben, mint a BVSC, hiszen az első negyedet követően 4 góllal 5-1-re vezetett már a Vasas. 3-0-nál Varga Dániel már ki is kérte az első idejét rögtön az első negyedben. A továbbiakban pedig nem találta az ellenszert a Vasas támadásaira a BVSC, na meg Mizsei Mártonra sem talált ellenszert az uglói együttes, hiszen a Vasas kapusa parádézott. Rögtön az első két lövését védte az uglóiaknak. A mérkőzés végéig összesen 13 védést gyűjtött be, vagy mutatott be a Császár Komjádi uszodában. A világbajnoki ezüstérmes kapus 26 lövésből, ez 50%-os hatékonyságot jelent, míg a túloldalon sem Gyapjas Viktornak, sem Korom Dánielnek nem ment igazán, és így jöttek sorra-sorra a Vasas gólok, betalált Aranyi Máté is 3-szor, ahogy Andrej Barács is, de a legeredményesebb Vasas játékos a csapatkapitány Bátori Bence volt, tényleg remekül játszott a Vasas, a BVSC-nek pedig ezen a napon igazából semmi sem jött össze. Azért becsülettel harcoltak végig, még az utolsó másodpercekben is betaláltak Szeghalmi Zsombor révén, ő és Ekler Zsombor jutott 3 gólig az uglójaktól, de ez nem volt elég ahhoz, hogy megszorongassák a Vasast. A Magyar Kupa utolsó napján tehát megismétlődnek az OB1 első fordulójának párosításai. Szerda után, tehát vasárnap is találkozik egymással a Ferencváros és a Vasas a kupadöntőben, a Kaposvár és a BVSC pedig a bronzéremért ugorhat medencébe. Még egyszer a végeredmények: Kaposvár-Ferencváros 10-28 és Vasas-BVSC 19-13.
2: Hallgassuk meg a győztes csapatok képviselőit, először a Ferencváros vezetőedzőjét, Jéki Balást, Demjén Balást kérdezte.
4: 18 gólos sikerrel abszolválta az elődöntőt a Ferencváros együtteshez. Gratulálunk, és sikerült gyorsan el is dönteni a találkozót, ahogy a szakmai stáb tervei között szerepelt. De pontosan hogyan, mi volt az, ami a leginkább olajozottan működött ma, hogy ne csak a papírformát érvényesítse a csapat, hanem ilyen fölényesen is győzzön?
5: Nyilván mindenki tudja, hogy nagy különbség van a két csapat között, teljesen más célokért játszunk. El is mondtam a meccs előtt, hogy nagy gratuláció a Kaposvárnak, hogy ennyi idő után ideig eljutott, ráadásul a Szolnokot ütötték ki a negyeddöntőben, de ami azt gondolom, hogy lényeges volt, az a hozzáállás és az alázat. Ez megvolt, ez a mérkőzés elején már egyből látszódott, nagyon magabiztosan kezdtünk, és nem spóroltunk az energiáinkkal. Úgyhogy ez az, ami múlott, ezt kértem a játékosoktól, nem taktikai dolgokról volt elsősorban szó a meccs előtt, hanem azokról a dolgokról, amik eldönthetik egy ilyen mérkőzésnek abból a szempontból a végkimenetét, hogyan ugrunk be a vízbe. Úgyhogy jól ugrottunk bele, keményen beleálltunk, jó kemény volt a védekezés, a támadások gyorsak voltak, persze voltak olyan fázisai a mérkőzésnek, amikor visszavettük, de azt gondolom, hogy ekkora előnynél ez teljesen normális, úgyhogy nyilván a meccs vége már nem volt annyira élvezetes senki számára, mert a Kaposvár is inkább a bronz meccsére készül, ott talán lehet keresni valójuk majd, aki velük szembe jön, ezt nyilván majd meg kell nézni a következő meccsen. Mi is tudtuk ezt, hogy ez nagyjából, ha nem is ilyen magabiztos győzelem, de valami hasonló lehet, és így is készültünk, hogy azért a csúcsformát még a holnapi napra időzítsük.
4: A 28 szerzett gól is önmagáért beszél, mondhatni átlagosan negyedenként egy hián minden percre jutott egy, és nagyjából kiegyensúlyozott is maradt ez a teljesítmény. A fiatalok közül például Haverkamp és Lugosi is összesen ketten hetet lőttek. Az ő teljesítményükkel, vagy akár azokkal, akik kevesebb szerephez jutnak az élesebb meccseken, mennyire lehetett elégedett a vezetőedző?
5: Hát ebből a szempontból igen, elégedett voltam. Talán a végét nézve, hogy döcögös volt, és volt egy olyan rész a negyedik negyednek, amikor 3-2-re még azon a negyeden belül a Kaposvár vezetett. Azt talán azért nem nézett ki jól, mert ugye pont ugye a fiatalok játszottak többet ebben az időszakban, és azért nekik még nem azzal a mentalitással kell ott már játszaniuk, hogy 20 góllal vagy 15 góllal vezetünk adott esetben, hanem igenis meg kell mutatni, hogy ott van a helyük a csapatban. Jól teljesítettek, meg voltam egyébként elégedve velük, de voltak olyan fázisok is olyan meccsnek, amikor ők náluk azt éreztem, hogy picit indokolatlanul visszavettek az energiákból. Összességében egyébként mindenki jól szállt be a mérkőzésbe, a kapusok is, a fiatalok is, mindenki, úgyhogy ennek ez volt a célja, semmiképp sem akartunk abból a szempontból tartalékolni a meccs alatt, hogy mármint azért, hogy a holnapi nap ne olyan nyögvenyelősen induljon, bízom benne, hogy ott is ugyanezzel az energiával tudunk vízbe szállni.
2: A BVSC játékosa Mizsely Márton is értékelt Demén Balázsnak.
6: Hatalmas önbizalommal léptünk bele ugye a mérkőzésbe, kezdtük meg a mérkőzést, és szerintem ennek köszönhető, hogy ennyire jól indult az eleje. Nyilván a BVSC is egy nagyon jó csapat, utána volt, amikor tudott tapadni, volt, amikor elléptünk. Alapból azért reálisan nézve nincs ennyi a két csapat között. Nekünk ez egy tényleg egy fantasztikus mérkőzés volt, és úgymond a legjobbkor jött ki itt az elődöntőbe, úgyhogy nagyon boldog vagyok, és nagyon büszke vagyok a csapatra.
4: Ha már tapadásokat és ellépéseket említettél, a második 5 méteres, amit kivéttél, már csak a hab volt a tortán mondhatni, de az első az meg egy nagyon kritikus periódusban született, amikor bizony zárkozott a BVSC, és ezt visszatudtátok verni. Pontosan hogyan?
6: Igen, ott igazából tényleg nüanszokon múlik, mert egy-egy akár mondjuk az 5 méteres megfogása, de akár egy jó blokk, akár egy gól, ezek mind ahhoz segítenek, hogy az ellenfél csapatának ne jöjjön meg az önbizalma, és ne kapjanak vérszemet. Mert azért, hogyha ezek az elején bejöttek volna így a BVSC oldalt is, akkor lehet, hogy teljesen más mérkőzés lett volna így a végére. De nagyon örülök neki, hogy ezekben a pillanatokban tényleg egyénileg is előre tudtunk lépni, meg akár a szerencse is mellettünk volt, és emiatt alakult így a vége, és emiatt tényleg nagyon boldog vagyok.
4: Ezek az egyéni teljesítmények, amelyeket ma láthattunk, akár személy szerint a tiéd, talán még többet jelenthetnek a fináléban, hogyha sikerül őket megismételni. Hogyan tudjátok teljesen félretenni a szerdai meccset? Esetleg mi az, amit mégis tanulságként el tudtok hozni magatokkal a döntőbe, aminek köszönhetően megszoríthatjátok a Fradit?
6: Hát igen, nyilván holnapra ahhoz, hogy egy nagyon jó mérkőzés legyen, és esélyünk legyen akár a győzelemre is, ahhoz ennél is sokkal több egyéni extra teljesítményre, és csapatszinten is még ennél is jobb teljesítményre lesz szükség, hiszen a Ferencvárosnak eszméletlen jó csapata van. De nyilván ezen leszünk, hogy megnehezítsük a dolgukat, és egy nagyon jó döntőmérkőzést varázsoljunk itt a Komjádiban, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó mérkőzés volt ez a mostani, de most itt az ideje ezt lezárni, még lehet ünnepelni így ma este, de holnap meg már teljes fókuszban azon leszünk, hogy nagyon jó mérkőzés játszunk a Fradival.
2: Az olimpiai ezüstérmes franciák után a címvédő amerikai válogatott jutott be a döntőbe a berlini női kosárlabda világbajnokságon, melyen a magyarok a 8. helyen végeztek. Atlétikával folytatjuk. 8. helyen végzett Molnár Attila 400 méteren a budapesti atlétikai világdöntőn. A számot a botswanai Kebine Csibi nyerte. A magyar versenyző Somogyi Zsófiának nyilatkozott.
7: Mennyire vagy elégedett, hogy élted meg ezt a futást?
8: Azt nem mondom, hogy 100%-osan elégedett vagyok, kezdeném ezzel, de mindent kihoztam magamból, amit most úgy éreztem, hogy van bennem. A lelkemet kifutottam, időeredmény jó. Akárhol próbáltam gyorsítani a távnak bármelyik részen, azt éreztem, hogy ez most a testem ezt nem tudja, nem bírja, és ebből sérülés lesz, hogyha túlerőltetem, úgyhogy úgy voltam vele, hogy toltam, ahogy tudtam, de egyszerűen nem engedte a testem. És minden teljesítő képességnek van határa, és azt éreztem, hogy egy ilyen hosszú szezonnak ez most ebben észszerű, vagy logikus, hogy ez megtörténik. Fel ennyit nem futottam egy évben, úgyhogy valahol logikus, vagy követhetőnek is érzem. A haragudni nem tudok magamra, köszönöm mindenkinek, aki szurkolt, érdemes szerettem volna rá lenni, remélem az voltam, és a összes többi futásomnál is szeretnék erre érdemes lenni.
7: Igen, nagyon durva szezonod van, egy EB negyedik helyjel is, mentálisan vagy fizikailag a megterhelőbb, láttam, hogy az EB negyedik hely kapcsán nem mosolyodtál le, szóval gondolom, hogy azért vannak benned érzelmek is, de tényleg fizikailag vagy mentálisan fárasztóbb ez a sűrű szezon?
8: Én most már azt érzem, hogy mentálisan. Tehát ez ennyiszer felszívni magam, ennyiszer rajtgépbe úgy beleállni, hogy akkor mostantól minden század másodperc számít. Fú, ennyiszer. Megfeszülni, ellazulni, és azt érzem, van olyan, hogy két verseny között egyszerűen nem lehet ellazulni. Ezt is szoknom kell ezen a szinten, mert ez most nem az a fajta jó kocog, juthatok, mindegy, milyen lesz, mert nem álltam úgy rajtgépbe, hogy jó, hát ez most kb. Mindegy, nem ilyen nem volt, és nem is szeretnék ilyet. És ez hosszú távon megterhel, úgyhogy nyomtam eddig is, ezután is fogom, majd levegő.
7: Hogy érzed magad ebben a mezőnyben? Mert ugye a világ elitjébe törsz be folyamatosan évről évre, szóval hogy érezzed magad?
8: Egyre komfortosabban azt érzem, hogy itt a helyem, remélem, hogy itt a helyem, de ezt mindig be kell bizonyítani. Tehát nem, hogy bejutottam most a világ legjobb 8 közé, és akkor mostan Tomász így odaadják. Nem, ez most akkor szépen ennyi volt, és akkor a következő alkalommal újraindul, és újinduljon is újra. Úgyhogy rengeteget mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy erre érdemes tegyek így a jövőben is. Ezért ez rengeteg munka, és ez ti most itt látjátok, az a 44,5-45 másodperc, amit a képernyőn töltök, de hát a 99,99%-át meg nem, ami a kamerákon kívül történik. Úgyhogy kíváncsi leszek.
7: Még arról mesélj, hogy tudtad élvezni ezt a több tízezer emberes támogató közeget, és egyáltalán még a váltóról kérdeznélek, hogy azzal kapcsolatban mi a terv?
8: A váltóval egy országos csúcsot szeretnék azért így betollantani holnap. Nem is kérdés. Azért nem az aranyért megyünk, tehát újoncokat fogunk avatni, nincsenek. Most legyünk őszinték, női fronton nagyon nem voltak világbajnoki döntőseink, nem voltak világbajnoki résztvevőink, Európa bajnoki résztvevőink sem voltak. Nem tudunk csak férfiakba kiállítani egy kompetens váltót. Szabadkártya alapján indulunk, nem alanyi jogon, azt senki ne várja tőlünk, hogy itt éremért megyünk. Azt nem akarom mondani, a tisztes helytállásonnál többet igényel egy hazai pálya, nem azt, hogy álljunk ki a pályára. Azt várom a többiektől, hogy mindenki szívét, lelkét tegye ki, és hogyha mind a négyen meghaltunk, akkor egy rossz szó nem lehet.
7: És az élmény az megvan akkor?
8: Persze, az élmény az megvan, az tegnap is nagyon megvolt, ez katartikus volt, remélem mindenki másnak is, az, amikor kiírták, azt, hogy kvalifikáltam. Ebben most őszintén ennyi volt, lesz majd még több is.
2: Nem jutott döntőbe 100-on az országos csúcstartó Takács Boglárka és 400-on Mátó Sára sem a Zsivolcki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban az atlétikai világdöntőn. Takács Boglárkát Somogyi Zsófia kérdezte.
7: Bogi, itt a világdöntőn 11-27 lett a vége. Hogyan értékeled most ezt a futást? Azért egy nagyon komoly szezon van mögötted, és egy nagyon komoly program is a világdöntőn.
9: Igen, a szezonom is nagyon hosszú volt. Sok-sok versennyel, sok-sok hullámvölgyel, jobb pillanattal, rosszabb pillanattal minden volt, ebben elég vegyesre sikeredett. És ezen a világdöntőn is, három versenyszámban is rajthoz állogáltam. Úgyhogy nagyon izgalmas volt ez egy erre készülni, hogy hazai közönség előtt lépünk újra pályára, és ezt már itt tudtam, hogy mire számítsak, de a tegnapi nap az nagyon különleges volt a váltóval, mindig nagyon-nagyon nagy élmény futni, és ezt a nap is így volt, és a közönség, amit pluszban adott hozzá, az nagyon sokat jelentett. A mai napra is úgy mentem ki, hogy a pályára, hogy tegnapi napból így töltekezve, hogy a közönség mind a részét megteszi, és szerintem az én állapotom is egészen jó, mert a tegnapi részeredményből, meg a tegnapi mozgásomból, és abból, hogy amit futottunk, abból itt elvén gondoltam, hogy akkor az a mai napra kitűzött célom sem teljesen ideális. Szeretem a 11-10 környékét futni, és az egyébként megdöntőt, ami azért így előzetesen nem tűnt teljesen reálisnak, de nem volt elérhetetlen sem. Utólag nézve az eredményeket, meg abszolút azt mondom, hogy inkább reális volt, mint nem. Úgyhogy ez nyilván bánt, hogy nem jött össze, mert szeretnék ennél stabilabban és jobb futó lenni, nem 10-20 valamiket futni, ami szintén nem annyira rossz, hogyha azt nézzük, hogy nagyon szezon vége van utolsó verseny, és mások is futottak így, nekik is szezon vége van, ők sem feltétlenül ezt a kaliberű szintet tudják egészébe hozni, de ez nyilván azért nem annyira vigasztal az én szempontom, hogy most másoknak sem feltétlenül jött új össze, mert van akik még igen, és ez a része azért zavar, hogy itt nem tudtam megmutatni azt, amit én úgy érzek, hogy bennem volt egész szezonban, és nem jött ki, de több függetlenül nem tudom a mai napon megtalálni a futásom, hogy melyik része volt az, amiben elvehetett, hogy de ez nem 10-06, hanem 10-26 vagy 7 lett. Szóval nem tudom, hogy ma hol lehetett volna még többet belerakni, mert én úgy érzem, hogy kifutottam magam. Inkább az a része bosszant és bánt, hogyha azt éreztem, hogy jó a forma, és jól mozgok, és azt éreztem, hogy mindent beleraktam, akkor miért ennyi futott az óra, és miért nem azt, hogy szeretnék. És ezen majd elgondolkozom a következő egy hónapban, és meg fogom keresni, hogy mit kell változtatni ahhoz, hogy jövőre ne ilyeneket fussak, hanem stabilan 11-0 és 11-10 között, és esetleg megérkezzen az eredmény, amire már várok egyébként.
2: A férfiaknál Kenneth Bednarek, a nőknél pedig a világ idei legjobbjával Melissa Jefferson Wooden lett a bajnokok bajnoka 100 méteren az atlétikai világdöntőn, a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Jefferson Wooden így nyilatkozott az M4 Sporton.
10: Az egyik legjobb versenyzője vagy ennek a hétvégének, és hát az egy show nője is, lehet is fogalmazni. Ezt a hétvégét mesélj el a piátra is, kérek. Csodálatos volt. Úgy érzem, hogy ez az év átmatívást hozott sok szempontból. A pályán kívül is, de az egy dolog, amit próbáltam, hogy jó munkát végezzek, hogy csak magamra koncentráljak, bízok Istenben, hogy átsegít ezeken a pillanatokon keresztül, és végül minden, ami történt az évben, azért történt, hogy itt a lehető legjobbat tudjam nyújtani, és ezt meg is valósult. Láttuk az eredményt, láttuk azt is, ami kijött bele, de milyen volt, amit beletettél? Hát nagyon kemény munka. Mindenki egy ilyen szintű versenyre úgy jön, hogy a lehető legjobban felkészüljön, még nem is mindig sikerül. Próbáltam viszont egy kicsit a magamhoz, a tavalyi énemhez, csak a pályámra koncentrálni. Tudom, hogy amikor rákoncentrálok valamire, akkor meg is teszem minden arról szó, hogy hogyan tudok kivitelezni. Amikor az idő jön, a rajtpisztoly jön, akkor megteszek mindent, amit csak kell, az évek a végén az első. És amikor beértem a célba, akkor azt akarom mondani, hogy semmit sem bánok. Kicsit a világdöntőről is mesélj nekünk, kérlek. Ahhoz képest, azt vártál, mit kaptál? Most a verső, szerintem egy magas szintű, kicsi csavar van azért benne, pár dolog azért más, pároznak hozzászoktunk, azért megszoktuk, hogy például 102 kört kell futni, azon az egy napon kell jól teljesíteni. Then and there. Igazából ott és akkor. Úgyhogy ez a fajta rész, ez ugyanolyan, de ez nagyon-nagyon jó is az aspektus. Kicsit más érzés, de élvezd.
2: A nap egyik legjobban várt számát, a női 800 métert, a svájci világranglista vezető Audrey Verro nyerte, a második Kelly Hodgkinson és a harmadik Femke Bowl előtt. Következzen a győztes Verro nyilatkozata.
11: Just you, the trophy,
10: csak te,
11: and the fireworks,
10: a trófa és a tűzi játék. Milyen trió volt. Igen, igazán őrült. Nagyon boldog vagyok, hogy megszereztem ezt a trófeát itt Budapesten. Csodálatos szezon volt, nagyon örülök, hogy így sikerült befejeznem ezt az évet. Egész egyszer csak annyira boldog vagyok, és büszke mindenre, amit ide elértem. Nem tudok egyet érteni ennél jobban, abszolút bajnok vagy, és nem csak amiatt, hogy így nyertél, hanem az egész szezon során is. Te voltál a legjobb ilyen érzés. Kicsit őrület azért, végig gondolom, hogy minden történt, mert hogy mindig első voltam szerintem a világranglistán, és tényleg őrület, de igen, nem ezért dolgoztam. Örülök, hogy az összes munka, amit elvégeztem, az meghozta a gyümölcsét.
12: kifizetődött. Ez alatt a 800 alatt. Tudtál végig a taktikádhoz ragaszkodni, vagy kicsit adaptálni kellett? Hát, meg tudod ismételni, hogy ez volt a taktikád, amit csináltál, vagy kellett egy kicsit alkalmazkodnod Hodgkinshoz és Ballhoz? Hát a taktikám mindig az, hogy ott legyek elől, úgyhogy egész egyszerűen próbáltam elől lenni, ugyanakkor meg persze kontrollálni a versenyt mögöttem. Mindig is néztem egy kicsit magam mögé, hogy lássam, mi minden is történik, hol is vannak. Egy kicsit egyszerű volt így, mert végén voltam elől, próbáltam gyorsabban és gyorsabban futni. Ilyen egyszerű volt? Igen, ennyire.
2: A női 1500 méter egészen remek csatát hozott, melynek végén nagy hajrában a lengyel Claudia Kazimierska visszavágott a brit George Hunter Bellnek a birminghami EB-n elszenvedett vereségéért. Hallgassuk meg Kazimierskát!
13: Claudia, congratulations.
12: Claudia, gratulálok.
13: Did you consider yourself favorite of this event?
12: Esélyesnek tartottad magad előzetesen? Hát ez egy új helyzet volt, én vagyok az esélyes, de azt, hogy nyertem a gyematika döntőben, az nagy terhet rakott rám. Igazából éreztem és nagyon élveztem viszont, hogy ott nyertem, szerettem volna újra, mert az egy jó munka volt, akkor sikerült, tehát miért te tudnám most is? Igen, hát sikerült, de az utolsó 100 méter George ellen tényleg hihetetlen izgalmas, hogy mesél róla. Nagyon felkészültem az egész szezon során, hogy versenyezzek. Nagyon sok tapasztalatot szereztem, többször is csatáztam George-val az idei évben, és pont úgy alakult minden, ahogyan terveztem. Nagyon örülök, hogy pont így tudtam válaszolni a célegyenesben. Ami az elvárásokat, a várakozásokat illeti, ez az új formátum hogy tetszett? Hát jó munka, határozottan. A szezon végén azért már nem mindenki akar olyan. Nagyon sok előtt előfutam, hogy futni, hogy egyből döntőzhetünk, megmutathatjuk magunkat, a legjobbakat csatázhatunk. Nyilván azért pára hiányoznak, de azért ez egy nagy lehetőség volt számunkra, hogy ismét a hazánkat képviselhessük.
2: A budapesti atlétikai világdöntőn pedig mindössze 1 cm döntött férfi távolugrásban. A görög Miltiadis Tentoglu 8,35 méterrel győzött. Nézzük, hogy mi történt a labdarúgás világában az adásunk eleje óta. A Real Madrid egyébként éppen ezekben a pillanatokban szerezte meg negyedik gólját Mbappé révén a Rayo Vallecano ellen, így 4-1-re vezet a 92. percben a Rayo Vallecano ellen hazai pályán. Közben pedig a Cagliari 2-1-re végül legyőzte az Atalantát idegenben. És egyébként az Arsenal pedig épp most szerzett gólt, és 2-0-ra vezet a Sunderland ellen a 98. percben az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. Franciaországban pedig most már végeredmények: Auxerre Nice 1-0, Le Havre Angers 0-0, Lorient Toulouse 2-2 és Paris FC Lyon 0-0. Lando Norris a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma 1-es spanyol nagydíj időmérő edzését a vadonatúj madridi pályán, így a holnapi futamon ő rajtolhat majd az érről. A világbajnoki címvédő mellől az összetetben éllovas Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője indulhat majd, míg a harmadik pozícióból a négyszeres VB győztes Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája startol. Interjúk a helyszínről.
14: A wave to the crowd.
15: Lando Norris integet a közönségnek. Ez egy elképesztő időmérőedzés volt, és megvan a pole pozíciónak, és egy századdal megszerzed a pole pozíciót. Köszönöm, igen. Teljes sokban vagyok. Ez óriási meglepetés. Ez valószínűleg életem egyik legjobb köre volt. Az egész pályafutásom legjobb köre. Nagyon boldog vagyok, és büszke vagyok erre, és örülök a csapatnak is. Ez egy olyan kör volt, amikor minden össze. Tudtam, hogy mit akarok csinálni, de hát az a kérdés, hogy ezt az agyam végre tudja hajtani a pályán, és nagyjából minden tökéletesen működött. Elképesztően boldog vagyok. Nem tudom, ez tényleg az a kör volt, amikor megnézed az köridőt a végén, akkor azt mondod, hogy a mindenét, ez nagyon jó volt. Hát ez egy... És elég komoly hátrányban voltál, és ugye pénteken is már, és azért lehetett látni, hogy van tempó a McLarenben, de szerintem senki nem gondolta volna, hogy meg lett a pozíció, talán a szurkolótok, vagy akár a csapatnál, vagy a családod, akik szeretnek téged. Nagyon meg kellett ezért dolgozni, és ez az egy század, ez nagyon nehéz megtalálni, hogy ez hol volt. Ugye Kimi előtt zártál végül. Milyen az a pálya, ugye, hogy mondták azt, hogy mint Monaco szteroidokon, milyen egy menni? Hát nagyon komoly adrenalin volt bennem itt az utolsó körben. Kicsit, egyébként jó, hogy kiengedsz, és egy ilyen flóba kerülsz, és akkor így könnyű itt sok időt vezetni, nagyon közel vannak a falak. És elég magabiztosan éreztem magam az autóban, mert jó volt, jó működött az autó, de azt éreztem, hogy nem sikerült úgy dolgozni, ahogy akartam volna, és akkor végén vettem egy nagy levegőt, és akkor minden összeállt az utolsó körben. Szinte tökéletes kör volt, de az utolsó körben azt hittem, hogy utolsó kanyarban azt hittem, hogy a falban végzem, és a srácoknak meg kell javítani az autót éjszaka, de nem egy történt, és ez tényleg életem egyik legjobb körre volt, és minden, amit akartam itt most elérni, az sikerült, és tényleg ebben a zónába kerültem, és ezért ilyen széles a mosoly az arcomon. Jó látni ezt a mosolyt az arcodon, és tényleg az, hogy itt az, valóban ez egy olyan pálya, ahol van adrenalin. Gratulálok a pole pozícióhoz. Kimi, 1/100 másodperc. Kőkeményen csatáztál te, és harcban voltál ezért, és nagyon a határon voltál, pályahatárokon mentél egy pár helyen. Ez tudatos döntés volt, gondolom, hogy meglegyen a pole pozíció. Így van, úgy éreztem, hogy ez egy jó kör volt, jól sikerült. De hát ez a srác itt a végén elcsípte. Nagyon szép munkát végeztek. A részemről is egy nagyon intenzív időmérő volt. Nehéz volt belőni az egyensúlyt, elég meleg az aszfalt. És egy viszonylag tiszta kör teljesítettem. Persze nagyon nehéz itt összerakni egy jó kört. Egy ilyen pályán az sok kihívást tartogat. De szerintem jó munkát végeztünk, és most az a cél, és holnap minden jobb munkát végezzük, meglátjuk, hogy mi lett ez. Köszönjük szépen, Kimi! Max, te mindig ott vagy valahol az élmezőnyben, és ott vagy az esélyesek között. Azért van egy kis hátrányod a pole pozícióhoz képest. Szerinted volt több a körödben, vagy most erre képes ez az autó? Ez egy nagyon jó időmérő volt nekünk szerintem, és az, hogy itt vagyok a harmadik helyen, ez egy fantasztikus eredmény. Egészen jól sikerült beállítani az autót itt az időmérőre, tudtam támadni a kanyarokat úgy, ahogy azt én szeretem. Úgyhogy elégedett vagyok ezzel az eredménnyel. Gratulálunk ehhez a harmadik helyhez. Lando, visszatérve hozzád, a pole pozícióból indulva, ugye teljes elsőként az egyes kanyarban, nehéz előzni ezen a pályán. Úgyhogy a munka nagy részét elvégezted. Mesélj el, hogy milyen futamra számíthatunk holnap.
16: I don't know. I'm still
15: nem tudom. Nem tudom. Én meg a körömön gondolkodom, amit most teljesítettem. Meglátjuk. Valószínűleg ez a legjobb esély itt az első pólból indulni. Szerintem lehet majd előzni. És azért két elég gyors versenyző indul majd mögőlem. Úgyhogy izgatottan várom a futamot. Ez lesz az első nagy díj itt Madridban, Madringen. Sok minden történhet, hosszú futam lesz egy nagyon nehéz pályán. Nagyon várom.
2: Az amerikai nyílteniszt bajnokság női egyesének döntőjében 5-4-re vezet Rybakina Szabalenka ellen a döntőben. Én pedig köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.
17: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
18: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
17: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Van egy kedves vendégünk is, sportszakember, világpolgár, Vajda László, aki 25 év után tért haza 3 évvel ezelőtt Magyarországra. És hogyha olimpia, akkor szerintem Laci mindent tud erről, de mi a pontos titulus?
2: Igen, hát először is... Talán minden nem lehet tudni, nem akarok szerénykedni. Jó reggelt kívánok én is mindenkinek. Sok mindent láttam, tapasztaltam, hogy mindent tudnék, ez megtisztelő, hát igyekszem. Mi a titulusom? Hát szabadúszok most már kb. 20 éve. Tehát Peking volt az utolsó, ez 2008, amikor főállásban voltam a szervezőbizottságban, kvázi alkalmazottként. Akkor a hivatalos titulusom valahogy úgy szólt, ugye kínaira kicsit komplikáltabb volt, hogy a igazgató tanácsnak a fő tanácsadója, tehát a döntéshozatalban részt tudtam venni javaslatokkal, sokszor elfogadták, sokszor nem, ami természetes és rendben van. Úgyhogy azóta szabadúszó vagyok, sportszakember, ez egy picit olyan üresen hangzik, de lényeg az, hogy olimpiák, nagy események, főleg ázsiai játékok, ugye az a kontinens miatt, és ezeken való részvétel, operatív, illetve előkészítő, és talán ami érdekes, még ha lehetek picit hosszabb, hogy 5 olimpiai kandidatúrán volt szerencsém részt venni, mindig mint külföldi, ami egy különleges aspektus egyébként, úgyhogy azt mondanám, hogy bár az olimpiai kandidatúrák átíródnak ezekben a napokban, ezekben a hetekben, mióta új elnöke van a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, ezzel együtt ez egy speciális tevékenység, ez egy intenzív kampány, amely tart valameddig, ezt most aláhúznám, ez most nem világos egyébként, hogy meddig és hogyan, de az 5 egymást követő kandidatúra is adott nekem egy különleges tapasztalási lehetőséget.
1: Ezek mindegy akkor ilyen projekt alapú munkák, tehát tólig szólnak.
2: Így van.
1: Akkor van, amikor lezárul az időszak, van egy mérleg, lehet vonni egy mérleget, és akkor eldől, hogy jól dolgoztatok-e, vagy nem, hogyha jól értem.
2: Gondolkodtam, amikor jöttem a stúdióba, meg gondoltam, hogy fölmerül majd a kandidatúra. Igen. Ugye ez egy különleges dolog, sportvilágban élünk, sportoló is van köztünk, élsportoló. Ugye az olimpiai kandidatúrának az a pszichéje, hogy itt van egy kijelölt, mondjuk így győztes város, az összes többiek meg nem kapnak érmet, helyezést, válveregetést, tehát a munkánknak a sikere tulajdonképpen attól függ, hogy behúztuk-e az adott...
1: És csak egy győztes van, nincs helyezés.
2: Egy győztes van, az összes többit szinte el is felejtjük, hát szerintem a legtöbbenben zavarba lenne, ha hirtelen megkérdeznék tőlük, hogy a 18-as kandidatúrában mely városok vettek részt, tudták, hogy Koreába ment ugye a téli játékok abban az időben, de hogy még ki volt ott. Hát ez egy kegyetlen dolog egyébként, és borzasztó erőfeszítés megy egyébként egy ilyenféle projektbe. És a végén ugye egy pillanattal eldől, hogy mennybe megyünk, vagy ma tetszik pokolba. Én nekem volt győztes, volt kvázi vesztes tapasztalatom is, de mindenképpen ez az embert természetesen gazdagítja.
3: Uh-huh. Nehéz olimpiát rendezni?
2: Nehéz. Nehéz. Ezen is szoktam gondolkodni úgy magamban, mert furcsa dolgok járnak az eszemben, amikor nagy eseményekről van szó. Azért ez nem a mélységében vagy a komplikáltságában nehéz, hanem a komplexitásában. Egészen nagy. Egész egyszerűen túl sok a mozgó paraméter, nagyon nagy a rizikó, a dominó az dől, bárhol valami megmozdul, tehát a szervezési munka szerintem legtöbb országban megvan a helyi tapasztalás és szakértelem, a mérete miatt nagyon nehéz.
1: És ha már itt említetted ezt a sportolói párhuzamot, ugye a sportoló beugrik a vízbe, most Gegére nézek, tudja, hogy ha aznap mindent megtett, akkor sikeres, ha valamit elrontott, nem sikeres. Viszont amikor ti végzitek egy olimpia szervezésével, rendezésével kapcsolatos dolgokat, több tízezer ember munkája adódik hozzá, és nem feltétlenül csak a te munkád minőségén múlik az, hogy valami sikeres lesz-e, vagy nem.
2: Hát persze, igen, ez az a komplexitás, ez az egymásra utaltság. Itt nem csak személyekről van szó, hanem egyes funkciókról is természetesen. Plusz, ami még nagyon nehéz, nincs halasztás. Tehát a nyitó ünnepé az a nyitó ünnepé. Ott nincs olyan, hogy jaj, még kéne egy néhány nap. Nincs második próbálkozás. Tehát nincs olyan, hogy hát ez most nem volt rossz, de akkor most csináljuk meg újra is a komáv. Tehát nagyon sok olyan dolog van benne, ami triviális ugyan, de sokan nem gondolnak erre így. Feszített. Az, hogy az ember nem alszik 2 hétig, meg mit tudom én, tehát ezeket úgy az ember, rengeteg anekdóta van egyébként, és különböző statisztikákkal is lehet bombázni az érdeklődőket, hogy hány adag ételt szolgálnak ki a sportolóknak, hány versenyhelyszín van, hány edzéshelyszín, csak hogy egy-két dologgal, hogyha megengeditek, így előállnék. Ugye nagyon sokszor szó van a sportról, természetesen, hiszen ez a lelke az egésznek. Körülbelül 40 egy néhány versenyhelyszínen lehet lebonyolítani egy nyári olimpiát, de ehhez még tartozik közel 60 edzéshelyszín, amiről úgy nem nagyon van szó, hiszen az úszásnál maradva van a versenyúszoda, ugye ott történnek dolgok, ugye általában ez egy komplexum, általában ott van a vízilabda is, vagy a műugrás is, illetve az úszás. Ugyanakkor az edzést biztosítani kell a vízilabda csapatoknak, ugye itt női-férfi tornáról van szó, több csapat, egyszerre kettő lehet a medencében maximum, nem folytatom, nem izgatom a fantáziát senkinek, de hát itt a versenyhelyszínek körülbelül 60, durván még, tehát ez fölviszi az egészet olyan 100-110-re, és akkor vannak az úgynevezett nem versenyhelyszínek, olimpiai falu vagy falvak, a szállodák, az akkreditációs központ, a különböző logisztikai központok, egyebek, úgyhogy ez egy közel 150 hivatalos helyszínnek a koordinációja. Igen, például.
1: Úgyhogy Gege, nehéz.
3: Úgyhogy, bocsánat, itt a halasztásra, ugye említetted, hogy nincs halasztásra lehetőség, ugye ez 21-ben, vagyis hát 20-ról 21-re ez megcáfolódott.
4: És kicsit rezgett a léc a 2022-es pekingi téli játékokat illetően,
2: hát nem kicsit
4: is.
2: Nagyon.
4: Igen. Ugye az akkor beszélgettünk mi egymással többször
2: Skype-on. Igen, emlékszem. Igen. Volt szerencsém vagy bal szerencsém átélni ezt az időszakot. A halasztásra inkább egy konkrét játékoknál gondoltam, amikor azt mondjuk, hogy szerdán indulunk, ja ne indulunk szerdán, inkább pénteken, mert kéne még két nap valamire, de valóban egyelőre az olimpiai mozgalom azt megúszta, hogy törölni kelljen játékokat, vagy halasztani, mondhattuk ugye ezt egészen 20-ig. Nekem meggyőződésem egyébként, megint csak egy picit az anekdóta felé tolva a dolgokat, hogy az, hogy a 20-as és a 22-es olimpia megtörtént, ugye a pandémia közepette, igaz, hogy a 20-as 21-ben, de akkor is végül is lement, ez kizárólag annak köszönhető, véleményem szerint, hogy Japán és Kína volt a házigazda. Minden más ország halasztott volna, vagy törölt volna. És halasztott volna sokkal drasztikusabban. Én azt gondolom, hogy valószínűleg kimaradt volna olimpia, ha nem Ázsiában vagyunk. Ez két olyan ország, aminek megvan a saját jellege. Nem kell feltétlenül ilyen extra kulturális dolgokra gondolni, de mégis azok az országok másképp működnek.
1: Presztízsveszteségnek élték volna meg.
2: Igen, hogyne, természetesen. Tehát igazából ebbe Japán nagyon beleállt. Őrületes extra pénzt költöttek egyébként, sem merem mondani. De mi pedig ugye Pekingben a 22-es szervezők vártuk aggodalmaskodva, hogy mi lesz velünk. Ugye a 20-ast halasztották 21-re, mi jöttünk 22-be, ráadásul mi téliek vagyunk, tehát a 22-es után alig 6 hónappal már február volt ugye a következő évben. Rettenetesen rövid idő állt rendelkezésre, próbáltuk a tapasztalást átvenni, hogy mégis hogy kell ezt csinálni. Én azt mondom így utólag, hogy nagy levegőt, lement, kerüljön be a történelemkönyvekbe, aki érdekel, az utassa, nézze, de alapvetően ez egy különleges időszak volt.
4: És mikor volt az a pont, amikor fel tudtatok lélegezni, hogy igen, meg tudjuk rendezni a pekingi téli játékokat?
2: Nagyon közhelyes lesz a válasz, amikor lement. Értem. Akkor azt mondtuk, hogy ez megvolt.
4: Mert hogy mi is úgy készültünk, hogy akár még januárban is mondhatják, hogy nem.
2: Persze, hát ugye nem lehetett tudni, hogy mi lesz. Addigra mondjuk a pandémia kicsit csökkent. Más kérdés, hogy most megint ugye lavírozhatnék mindenféle vizekre. Kínában azért még ott egy jó bőéves teljes zárlat volt, amikor már, ha tetszik, a világ nagy része kezdett nyitni, vagy már nyitottá is vált. Csak halkan emlékeztettem úgy magam inkább a katari futball VB-re, ugye, ami előtte volt, és a kínaiak, én is kim voltam akkor Kínában lezárva, és láttuk, hogy 80-90 ezer ember ül. A stadionban élvezik a futballt, a sportot, semmi maszk, semmi megszorítás, úgyhogy ez ugye elgondolkodtatta még a kínaiakat is, hogy hát azért itt nem biztos, hogy ezt így kéne tovább csinálni, aztán pillanatok alatt feloldottak mindent, de ekkora már túl voltunk az olimpián.
1: Szépen megpróbálunk majd végig menni a színes életutadon, és az egyes fontos lépcsőfokokon, de akkor ugorjunk vissza az elejére, arra az időszakra, amikor idézőjelben még a Magyar Olimpiai Bizottság nemzetközi titkára voltál, tehát az akkor már ilyen nemzetközi vizekre is elvesztél, gondolom ez volt a munkád, és akkor jött először a Sydney olimpiai bizottság, szervezőbizottság megkeresése, szóval onnan indult talán ez az olimpiával kapcsolatos tevékenységed?
2: Igen, 91-ben csatlakoztam a Magyar Olimpiai Bizottsághoz, abban az időben friss diplomásként, megmondom őszintén, fogalmam nem volt, hogy olimpia, meg olimpiai bizottság, hogy ez egész hogyan is működik. Az, hogy hogy és mint csatlakoztam, az is egy vadregényes dolog, nem mutatnék vele senkit.
4: És miért pont a nemzetközi vonal?
2: És a nemzetközi vonal, ugye a nyelvek miatt, meg egyáltalán talán az affinitás, meg egyebek, úgyhogy én nekem ott nagy szerencsém volt egyébként, mert akkor ugye ritmust váltott az olimpia, ugye lement Barcelona, és két évre rájött Lillehammer, tehát ott volt az, amikor a téli és a nyári. Tehát nagyon sok olimpia lett hirtelen az én időmbe úgy belezsúfolódva, ami nagyon jól jött természetesen.
4: Hát két évente jöttek tőle.
2: Igen, ugye előtte 4 évente volt párba rendezve, tehát ez egy szerencsés időszakot, és nagyon rövidre fogva Nagano-ba voltunk én a csapattal, ez 98 február, és ott kaptam egy megkeresést Sydneyből. Ez egy ilyen tipikus, ilyen fejvadász szenárió volt. Leültünk, átbeszéltük a dolgokat, hazajöttem, mondtam a feleségemnek, hogy hát kéne menni Ausztráliába. Mondta, hogy jó, és hát mégis mikor? Hát mondom, például azonnal, és mennyi időre? Hát mondom, ez egy 3 éves dolog, és mi lesz utána? Mondtam, nem tudom. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy hát ez nagyon jó, csináljuk.
1: De úgyhogy akkor mit tudtak rólad? Igen, tehát az Ausztrál Szervezőbizottság miért keresett egy magyar szakembert? Vagy, hogy mondasz, fejvadász segítségét?
2: Tulajdonképpen igen, ugye ott megint aki emlékszik rá, ez nagyon rég volt, az Atlanta olimpia körül rengeteg zűr volt.
4: Ez így van.
2: És főleg a nemzetközi részen, és Sydney elhatározta, hogy ezt mindenképpen javítani szeretné. Ráadásul Ausztrál kell nézni a térképre, hol van, tehát ott a távolságok, meg egyebek, tehát teljesen más hangsúlyt kapott a nemzetközi olimpiai bizottságok, csapatok, sportok részvétele. És mindenképpen kerestek olyan embert, aki európai, Európa sporthatalomként, vagy az eredmények kapcsán ugye kulcs helyzetben volt, van jelenleg is. És én ismertem Sydneyből embereket, ugye az olimpiai közeg az egy relatív kevés ember az egész világon el szétszórva, vagy elterjedve, vagy hogy mondjam. Tehát tudtak rólam, irányított volt a dolog, fejvadász cégnek kellett olyan embert találni, aki, és engem megtaláltak. Leültünk, mondom, és innentől kezdve tulajdonképpen már minden történelem. Ez volt ugye február, és májusban már kint voltunk.
1: Ha most a szívedre teszed a kezed, és visszagondolsz, tudtad, hogy mire vállalkozol, vagy menet közben tanultál?
2: Hát azt semmiképpen sem tudtam akkor, hogy ebből 26 év lesz, majdnem, egyben. Az izgalom megvolt, persze, a megtisztelő érzés megvolt, az ember fiatalabb volt, úgy éreztem, hogy na, itt van egy olyan kihívás. Még azt is elhitettem magammal, hogy megérdemlem, meg ilyenek. Tehát az ember ilyenkor úgy magát is panolja egy kicsit, úgyhogy igen, kimentünk, és hát onnantól kezdve egy teljesen más világ, ugyanis amíg a MOB-ba voltam a Magyar Olimpiai Bizottságnál, óhatatlan, ugye a magyar szempontból néztem mindent. Tehát az, hogy mit tudom én, az úszóinknak rendben legyen. Minden az, hogy a német, meg a mozambiki, meg az urugvái úszókkal mi van, az különösebben nem izgatott minket. Tehát ott van egy önzés. Egyébként ez teljesen, ezt nem negatívan mondom, hanem ez a dolgok természete. Úgyhogy az ember átkerült a kerítés túloldalára, ha tetszik, szervezőként, ahol hirtelen közel 200 ország ugye abban az időben jött, mindenféle földrészekről, mindenféle hátterekkel, mindenféle ambíciókkal, és hát ezt kell a szervezőbizottságnak kiszolgálnia. Tehát egy teljesen más perspektíva került elém, pillanatok alatt, gyakorlatilag kedről szerdára, és ebbe bele kellett nagyon tanulni. Plusz hát egy több ezer fős szervezet, az előbb elhangzott, hogy milyen sok ember munkája. Hát a MOB-ba voltunk 7-8-an, keményebb napokon akár 10 is, és akkor az ember bekerül egy olyan szervezetbe, aminek az indulási létszáma az olyan 4000-4200 volt abban az időben.
4: Ez volt 1998-ban?
2: Ez 98, ugye 2000-ben volt az olimpia, amikor indultunk, akkor ugye teljes stábbal már az olyan 4000-4200 fő.
4: És Sydneyben volt a fő hadiszállás.
2: Sydneyben volt, igen. Hát ugye a futball az mindig erre. Arra van Sydney tengerparton van, tehát a vitorlás az ott van. Ugye ez a két fő gyanítható sportág, ami ugye elvisz az olimpiát máshova is a városból. Egyébként itt csak zárójelet nyitok, ugye ez a több nemzetes rendezési dolog, ez most fölmerülőben van elég erősen, akár nálunk is, de abban az időben ez nem került szóban. Más kérdés, hogy Ausztráliát ismerve, ugye ott nem nagyon van szomszédos ország, tehát adva volt minden.
4: Amúgy is 4,5 órát, 5 órákat kell utazni egy másik városba,
2: hát
4: nem?
2: Hát igen, hát Új-Zéland az 3 óra, igen. Ugye egy Sydney, Auckland az 3 óra eleve, tehát, és ők vannak legközelebb, mindenki más az ugye még odébb. De lényeg az, hogy minden egy városban volt lényegében, igen.
1: És először találkoztál új kultúrával, új munkamódszerekkel, gondolom. Mi volt a leglényegesebb különbség, vissza tudsz emlékezni, ami az ausztrálok kati jellemzés, amit Magyarországról nézve furcsálhattál, vagy furcsálhatunk most is?
2: Próbálkozom egy picit a mentalitáson, meg a metodikákon gondolkodni, és óhatatlanul úgy feljön bennem, hogy mi volt Görögországban, ami egy teljesen más kultúra.
4: Ez volt a következő.
2: Hát én azt mondom, hogy főleg a görögökkel összehasonlítva, ahol az improvizáció egy teljesen bevett dolog, és nagyon jól tudják csinálni, nincs pánik, valami nem úgy jön össze, abban a pillanatban reagál rá a következő, tehát a dominó nem dől, hanem mindenki reagál. Ez egyébként fantasztikus a görögöknél, és én ezt borzasztóan élveztem. Nek megvan a maga varázsa, néha persze idegeskedést okoz, de ezzel együtt a végére minden összeáll, mint ezt láttuk. Ausztrália talán azt mondanám, nem kritikusan, inkább csak mint megfigyelő, ilyen belsőként, hogy kicsit túl gondolt volt, szerintem. Nagyon sok volt benne a kollektív döntés, tehát az egyszemélyi döntések kevésbé, ez mondjuk inkább egy görög milliőre jobban illik, és mindenféle terv, A, B, C, D, E, F, G terv is volt, és aztán még volt Z-terv is, ha netán kellett, tehát nagyon, nagyon gondosan meg volt ez kreálva, és igazából egy-két példától eltekintve nem nagyon ért minket meglepetés, hiszen megvoltak a szenáriók igazából. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból Sydney egy nyugodtabb, hogy mondjam, belátható, vagy kevésbé rizikós szervezés volt. A görögnek meg volt a maga varázsa, én imádtam egyébként, nagyon szerettem az embereket is, a kultúrát is, szerintem vizuális szempontból az Athén olimpia azóta sem felülmúlva.
4: Ez a kedvenc?
2: Abszolút, igen, lelke volt, mégpedig nem akármilyen lelke, tehát óhatatlanul, hát ott a bölcső, onnan jött minden, és azért a görögök ezt tudják, hogy kell csinálni. Tehát az az érzelem, ami körülvette a néha esetleg döszögös szervezést egyébként, hadd legyek önkritikus, az felülírt minden. Tehát úgy gondolom, hogy ezek ilyen különleges kulturális élmények is, igen.
3: Most próbálok visszaemlékezni, de talán, mint hogyha Gyurta Dániel mondta volna azt, hogy Athénban volt az olimpiai falu konténerekből összeállítva, hogy ez nem Sydney volt? Valamelyik olimpián volt egy konténeres megoldás, és hogy az is elképesztő rizikót is mondhat magával, hogy egy nem felépített, ugye rendes tégla épületből rendezett olimpiai faluban vannak a sportolók, hanem kvázi egy konténerben.
2: Hát igen, most visszamennék egy picit arra a megjegyzésedre, hogy nehéz ezt csinálni. Van egy olyan dolog, amiről megint kevés szó esik, egyébként egy budapesti ambíciónál ez is nagyon-nagyon benne kell, hogy legyen a gondolkodásban, hogy jelenleg is, de abban az időben, ugye 7 évvel korábban ítélik oda a városnak. Most 7 év alatt, csak halkan mondom, amit a technológia fejlődik, kiszámíthatatlan, amit a telekommunikáció fejlődik, kiszámíthatatlan, amit a geopolitika és a politika produkál, kiszámíthatatlan, és itt most megint egy zárójelet nyitok a zárójelben. Ugye visszaemlékszünk talán az ezredfordulóra, nagy hirtelen fák, nagy hirtelen Jugoszlávia fölbomlása, mind-mind olyanok, hogy egyszerűen lett 20-szal több ország, mégpedig szinte egyik napról a másikra, és az Ausztrál, ott voltunk, és azt mondtuk, hogy a mi falunk az X férőhelyre lett tervezve, ugye a 7 évvel korábbi úgynevezett szervezővárosi szerződés alapján, ami egy aláírt szerződés, abban megvannak a kötelezettségek, tehát egyszerűen fölülírta az élet azt, hogy évekkel korábban mi mire készültünk. Se büdzsé nem volt rá, a kivitelező már megcsinálta a falut, az ott volt a kerítése, tehát ezek fizikai dolgok. Úgyhogy egyszerűen nem tudtuk, hogy mit kezdjünk, erről nagy belső viták voltak, hogy ez hogy legyen, esetleg még egy falut bevonni talán kollégiumi szobákat, de hogy a sportolók legyenek együtt, tehát ment a húzavona, és végül azt gondoltuk, hogy hely van, van annyi hely, inkább így mondom, úgyhogy konténer szobákkal egészítettük ki. Tehát mindennek, minden mögött vannak dolgok, nagyon ritka az, hogy valamilyen fura döntés születik csak úgy magában. Sydneyben egész egyszerűen az, hogy itt nem annyian jöttek, mint amennyire az egész el lett képzelve és el lett tervezve. Úgyhogy igen, Sydneyben valóban konténer szobák voltak, hát az eleve egy eléggé suta megoldás, mindenki érti. Talán az volt a szerencsénk, ugye szeptemberi olimpia volt, ami, ha tetszik, az ausztrál télnek a vége, tehát nem volt olyan gondunk, hogy esetleg túl meleg van benne, vagy egyebek, tehát egy nyári olimpián ez mondjuk lett volna. Tehát ezek is megint csak az anekdotákra visszatérve vannak efféle dolgok.
4: És akkor a Sydney szakasz 2001-ben zárult
2: 2000
4: le?
2: Végén, 2000 végén, decemberben.
4: És egyébként teljesen evidens volt, hogy akkor Athénban folytatódik? Hát, a család élete is Vajda László munkássága?
2: Hát semmi nem evidens, de hát az élet tele van szerencsés egybeesésekkel, már akinek, aztán sokszor meg sajnos nem, de talán lehet emlékezni, ugye ez is megint 2 évtizedes sztori, még akkor Szamarancs volt az olimpiai elnök, sárga lapot adott Athénnek, mert valahogy nem nagyon haladtak a dolgok, és ott volt egy választás, és új kormány jött, ez 99 vége, vagy olyasmi, és a bejövő új kormány kicserélte a szervezőbizottsági vezetést, ami akkor már működött, és olyan emberek kerültek oda, akiket én jól ismertem. Miért? Ki tudja miért? Sors keze, nem tudom. Úgyhogy én nekem 2000, ugye szeptember volt az olimpia, én 2000 májusában már szerződtem velük. Tehát én tudtam azt, hogy onnan egyenesen megyünk, és annyi időt vesztegetett ugye Athén és Görögország, hogy gyakorlatilag nem az a se jöttem, hanem egyből költöztünk Athénbe, és akkor ott voltunk egy 5 évet. Úgyhogy szükségszerű volt, nem tudom, szerencsém volt, igen, mindenképpen, lehetett volna más vezérkar is, és akkor nem biztos, hogy pont engem néznek ki. De így ez összejött, igen. És akkor mentünk.
1: Egy korábbi interjútban úgy fogalmaztál, hogy Athénban, vagy az athéni rendezéssel kapcsolatban 7 év feladatait kellett 5 év alatt megoldani, tehát ott egy ilyen időszűkében voltatok.
2: Így van. Ez konkrétan így van. Ugye 2004, tehát 97-be kapta meg a szervezést Athén, és 99-ig az ominózus váltásig gyakorlatilag semmi nem történt. Tehát ott 2 év elszállt, ugye ez az a 2 év, amikor az infrastruktúra felmérése, az előkészületek, a tervek, stb. Megszülethettek volna, semmi nem történt.
4: Akkor nagyon bele kellett húzni.
2: Bele. De
4: és szűkíteni a dolgokat.
2: Igen, de nagyon élveztük, nagyon. Én azt hiszem, hogy az volt mondhatom így személyesen is, meg talán szakmailag is az volt a csúcsa az én pályafutásomnak eddig.
1: És akkor az, bocsáss meg, Sydney után, ugye ezt fel is írtuk, hogy 3 év Sydney után jött 5 év athéni tartózkodás, majd 18 év Peking,
2: igen.
1: És ez pedig már a 2008-as pekingi olimpia rendezésével indult, gondoljuk mi.
2: Igen, így indult, gondoltuk, kimegyünk 3 évre, ugye 5-től 8-ig, és akkor utána majd meglátjuk. Hát abból a 3 évből lett 18, mert azok az ambíciók, amelyek Kínában visszajöttek, ugye ott nagy csalódás volt, a 2000-es játékok nem megkapása, ugye ment Sydneybe, az ott 2-3 szavazaton múlott, egyébként 93-ban volt a döntés, és hát azon Kína, nem keresem a szavakat, úgy megsértődött, mert úgy gondolták, hogy ez nekik járt volna, Sydney elvitte, 2004-re nem is jöttek, ugye akkor Athén nyert, és aztán 8-ra jöttek vissza. Tehát valahogy azt mondanám, hogy fölé lett ismét az az ambíció, amit a sportrendezések mentén egy ország társadalmilag, gazdaságilag, főleg politikailag, befolyásszerzés és egyéb területeken el tud érni. Úgyhogy a 2005 tavaszán mentem ki, és akkor 2008-ban olimpia volt, és ezt követően jöttek az események. Nanjing, ifjúsági olimpia, közben onnan elkezdtem kandidálni, mert volt koreai meg japán kandidatúra, tehát azon kényelmes volt, ugye az ember ugye átevezett egy kicsit. Ázsiai játékok, ugye 2010-ben volt Guangzhou-ban, lent Kantonban a következő nyári ázsiai játékok, tehát egyszerűen vitt valahogy a, nem is tudom mi a lendület, vagy a szükség, és újabb felkérések jöttek, úgyhogy csomagoltunk, aztán kicsomagoltunk, aztán megint, hogy megyünk, aztán mégsem megyünk. És ez valahogy 18 év lett a vége.
1: A hírek után majd még folytatjuk természetesen, de addig még egy utolsó kérdés, hogy ez egy kultúrsok volt számotokra? Már ne. Akkor is világpolgárok voltatok, de Ázsia azért az egy nagyon speciális terület.
2: Ezt nagyon sokszor kérdezik tőlem is.

0: megvan benne az a képesség, hogy nem kritikus, hanem inkább adaptív, és azt mondja, hogy na, ez nekem megfelel, ez kevésbé, akkor attól elhatárolódik, mert erre megvan a lehetőség. Úgyhogy a kultúrsok, én úgy gondolom, például Pekingben, csak még nagyon gyorsan befejezve, nagyon sokat vitatkoztam európai barátaimmal, hogy jó, így a kínai, úgy a kínai. Mondom, figyelj ide, nektek egy új kultúrát kell megtanulnotok átmenetileg egy pár évre, az a kínai. Képzeld el, Kínában ott ülünk a sok kínaival, és jön ide 200 ország. Még egyszer mondom, Uruguaytól, mit tudom én, Mongóliáig, és mit tudom én, Leszotótól Kanadáig. Hát, akkor ki van nagyobb nyomás alatt kulturálisan? Hát, hogy igen. Hát, mondom, akkor ez perspektíva kérdése. Mi nagyon jól éreztük magunkat. Hát a 18 év azért.
1: És 2008-ban pedig minden idők legjobb, vagy egyik legjobb olimpiáját.
0: Hát szervezetileg én azt mondom, hogy makulátlan.
1: Továbbra is itt vagyunk a stúdióban, vendégünkkel, Vajda Lászlóval. Ott hagytuk abba az előző fél órában, hogy eljutottunk 3 év Sydney, 5 év Athén után, egészen Pekingig, és a 2008-as olimpiáig, ami úgy tituláltuk, hogy az egyik legjobb olimpia volt, vagy hát sokak kedvence tulajdonképpen máig is a sportolókat is tekintve egyébként. Ezt hogy lehetett belülről megélni? Szervezőbizottsági
0: egyet szinten. Értenék azzal, hogy szervezetileg a leg azt, talán azt mondanám a legkiegyensúlyozottabb, legkiszámíthatóbb, mindenféle dráma nélküli, kitűnően működtek a dolgok, és nagyon büszke vagyok, hogy én ennek részese lehettem, és fantasztikus kollégák és erőforrások álltak rendelkezésre erre persze. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ott Kína meglepte a világot, ugye ne felejtsük, ez 2008-as Kína. Tehát abban az időben Kína kereste a helyét a világban, ugye nem régiben csatlakozott, akkoriban egyébként az olimpia kapcsán a nemzetközi, ez a trade, a WTO-hoz, ez a nemzetközi kereskedelmi egyezmény talán. Igen. Ugye ez egy globális szervezet, aminek akkor Kína tagja lett. Ez rendkívül sok mindent kell csinálnia. Tehát nagyon sok olyan dolog történt, ami azt mutatta, hogy Kína úgy beérkezett a világ politikájában, nem csak mint egy hatalmas gazdasági potenciál, még egyszer mondom, ez 2008, tehát nem a mostani Kínáról van szó, és itt nagyon sok meglepetés érte szerintem az odalátogató külföldieket, újságírókat is, pozitív. És a sporttól pozitív mindenképpen. Beszéltünk a kultúrsokról, hát én azt gondolnám, hogy ott nem a kultúrsok volt a fő beszédtéma, hanem az, hogy ez egy fantasztikus város, hihetetlen emberekkel és elképesztő képességekkel, és erre nagyon rámentünk egyébként, hogyha fogalmazhatok egy kicsit szerintelenül így több, első többesbe, hogy ezek az üzenetek átmenjenek. Én tanítok egyébként Kínában, egyetemen foglalkozom sportpolitikával, meg sportdiplomáciával, és a kínai az egy egész különleges metodikát követ, ugye ez fel lett építve. És most nem mondom, hogy a sport miatt van Kína ott, ahol jelenleg, globálisan, de mindenképpen az olimpiák, ugye a nyári, majd a 22-es téli, ennek is megvan a maga emóciója, érzelme egyébként, hiszen az első város, ami téli és nyári olimpiát is szervezett.
1: Közt eltelt 14 év.
0: Az eltelt 14 év, de nincs még egy olyan város a világon, ami nyárit és télit is vendégül látott. Az ember ismeri a földrajzot, erre nem sok város képes egyébként földrajzilag. Pekingben is kérdőjeles, de megoldottuk, igen. Tehát ez is hozzátett ahhoz a presztízshez, amit ott szerintem Kína a világ elé tárt, és meglepte a világot mindenképpen.
2: És ez olyannyira volt meglepő, hogy ugye azt már úgy néztem, hogy már majdnem ott tudtam lenni, és én nekem Pekingi olimpia, 2008-as Pekingi olimpia volt az, ahol az olimpiai megnyitó mutatta azt, hogy itt egy olyan fajta olimpiát láthatunk, amit szerintem soha korábban nem. Szóval szerintem az a megnyitó, az tükrözte azt, hogy micsoda profizmus és micsoda
1: grandiózus.
2: Tehát most is a hideg kiráz attól a látványtól, és igazából nekem ott fogalmazódott meg, hogy én ezt át akarom élni. Igen. Tehát, hogy az minden szempontból egy olyan olimpia volt, ami szerintem sok másik ország tanulhatna abból a megnyitóból.
0: Hát igen, és nagyon magasra tett a lécet. Egyébként az 2000 dobos, amikor elindult, talán emlékszünk,
1: igen.
0: Anekdóta, ha nem megengeditek.
1: Persze.
0: Hagyományosan az olimpiai megnyitó az nagy titoktartások közepette készül, és

0: mindig van egy főpróba. Ez egy vagy két nappal a megnyitó előtt a stadionban következik be, és erre általában a szervezőbizottságban dolgozók kapnak jegyet családtagjaikkal. Ez egy fajta elismerése is, és egyfajta buzdítása is a résztvevők, a szervezésben résztvevőknek. És nem hiszitek el, én ott voltam a főpróbán, ez egy nappal a 2000 dobos előtti esemény előtt történt, és azt kell mondjam, hogy mintegy 90%-ban különböző volt a főpróba. Tehát két olyan megnyitót csináltak, ugye a főpróbára már a sajtó is beengedtetést nyer, vannak bizonyos titoktartási megegyek, de mindig valami szivárog. Lényeg az, hogy ami történt másnap az igazi megnyitón, a 2000 dobossal indulván, és minden, ami utána történt, az mindenkinek új volt. Annak is, aki látta a főpróbát. Én láttam az aténi főpróbát is, ami lényegében a megnyitó volt, és továbbra is fenntartom, hogy lélekben Atén verhetetlen, grandiózusságban, azt hiszem ezt említetted, ezt a szót, ez nagyon jó, pedig Peking valószínűleg nem lehet túlszárnyalni. Hozzáteszem, ha valakinek tényleg nincs jobb dolga, és rámegy a YouTube-ra, és megnézi a két évvel későbbi 2010-es ázsiai játékok megnyitóját Kantonban, hát mit mondjak? Hadd ne izgassam tovább senkinek a fantáziáját. Tehát akkor, hogyha valaki a 2008-as megnyitót úgy látta, gondol rá valamilyen módon, nézze meg, mit csinált Dél-Kína Kantonban.
1: Köszönjük az ötletet.
0: De csak, ha nincs jobb dolga tényleg az embernek.
2: Azt nagyon csodálkozva olvastam, hogy te úgy értél el ilyen fantasztikus sikereket és teljesítményeket, hogy nem tanultál meg például kínaiul, görögül, tehát az adott rendező ország nyelvén, hanem gondolom akkor angolul ment a kommunikáció, és ez számomra azt sugallja, hogy akkor a nyelvtudás egyrészt angolul kiválóan működött, másrészt, hogy gondolom az emberi kvalitásaiddal tudtál hatni másokra, vagy kapcsolatot teremteni, vagy összhangot teremteni.
0: Na, erre mi a jó válasz?
2: Igen.
0: Igen, köszönöm az elismerést. Nem tanultam meg görögül, sem, és kínaiul sem. Természetesen legyártottam a magam okait, ugye ezt minden ember megteszi, nem mondom, hogy lusta voltam, természetesen. Az igazság az az, hogy egy, angolul dolgozik a cég, mindenki angolul dolgozik, az egész mozgalom angolul működik, és majd, hogy nem azt mondom, hogy ez egy olyan feszített dolog, ugye én az utolsó 4-5 években csatlakoztam be, hogy biztos lett volna időm rá. Nem mondom, hogy nem, de ott már az intenzitás olyan is, hogy viszi az embert az a fajta fura lendület vagy sodrás, amiben jó, az ember persze van szabad ideje, meg a család, meg egyebek, de én úgy gondolom, hogy egyszerűen, és ezt szomorúan mondom ki, nem volt rá szüksége. Nem kellett, mert egyszerűen angolul ment minden, Kínában is egyébként.
1: És a családtagok lesz. Megtanultak?
0: Hát igen, az én feleségem nagyon okos, és ő megtanult görögül.
1: Ez igen.
0: Nem tudom, hogy. Piacon láttam, hogy vitatkozik valami görög kofával, és elképedtem. Aztán pedig, mit tudom én, Pekingben nem egyszer egy kínai taxisofőrrel vagy valakivel, szintén szót eszmét cserélt, én meg ott álltam, és azon gondolkodtam, hogy nagyon ez vajon hogy történik meg. Úgyhogy, de nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a gyerekünk, aki egyébként Ausztráliában született, de Kínában nőtt fel, ő ír, olvas, beszél kínaiul is. Úgyhogy azért ez a része megvan, így befektetésként.
1: És ő esetleg követheti az édesapját?
0: Hát nem.
1: Sportdiplomácia területén?
0: Hát nem követi, biztos, hogy nem követi. Épp úszó volt, nagyon jól úszott, csak aztán elvitte a zene. Ő nem is Magyarországon, él Londonban lakik. Minden családnak megvan a maga dinamikája. Úgyhogy ő nem fog engem ebben követni, úgy tűnik, de remélem, hogy a zenevonalom más.
1: És hogyha már Londont említetted, akkor még a 2012-es londoni olimpia szervezőbizottságában azért oszlopos részed volt?
0: Nem.
1: Szereped már nem?
0: Nem, ugye szóba került 2008 után, hogy mi legyen Londonnal, ráadásul nekünk rokonaink is vannak, elég sok Angliában, tehát ott a családnak egy nagy része ott van. Hát az igazság az, hogy amint talán említettem az előző periódusban, hogy 2008 után elkezdte Kína gyártani az újabb feladatokat.
1: Csak azt hittem, hogy esetleg még pluszban.
0: Nem, a vége az volt, hogy nem mentünk Londonba, mert elkezdtem dolgozni a 16-os tokiói kandidatúrán, ugye, ami akkor már gőzerővel ment, illetve volt Guangzhouban a 2010-es ázsiai játékok, és Shenzhenben, ami szintén Dél-Kínában van, 11-ben az Univerziádé. Majd jött 2014 Nanjing az ifjúsági olimpiával, majd jött a kandidatúra 22-re, igen, a télire, és a szervezet. Tehát valahogy úgy Kína nem engedett ki magából, talán, úgyhogy London ilyen szempontból kimaradt, de hát a londoni és aztán később ugye a riói olimpián már mint budapesti kandidáló stábtag, ha tetszik, vagy hivatali résztvevő voltam jelen, úgyhogy ott már Budapest 2024 volt a fő témám, amikor ugye Rióról beszéltünk. Hogy
1: izgalmas feladat lehetett.
0: Hát nagyon, az ember ugye lehúzott 4 kandidatúrát, mint idegen légiós. Mindig egy picikét talán objektívebben, talán kívülről látva azt, ami a belső dinamikákat jellemzi, legyen az Korea, legyen az Spanyolország, legyen az Azerbajdzsán, ugye Bakuval. Úgyhogy Tokió ugye a 16-os, ami Tokió nem kapott meg, a 20-ast megkapta, én akkor átnyergeltem ugye a spanyol kandidatúrára Madridhoz. Miért? Nem tudom miért, ezek azok a szerencsés vagy bal szerencsés dolgok. Valahogy úgy éreztem Európa, meg kicsit úgy visszacsatolni, meg ilyesmi. És ugye aztán jött a 24 ugye Budapesttel, az volt az első olyan, amikor magyarként, ha tetszik, a saját kandidatúránkat tudtam támogatni, úgyhogy ez egy különleges érzelmi töltetű dolog volt mindenképpen.
2: És itt a beszélgetésünk előtt azért céloztál, hogy volt párhuzam a madridi elveszített pályázat és a budapesti elveszített pályázat között, és nem olyan szempontok miatt, amire esetleg mi halandók vagy laikusok gondolnánk.
0: Hát a laikusok valóban sok mindent látnak, nagyon sok mindent talán nem. Az embernekben, főleg, hogyha ilyen feszítetten, ugye ez egy 2 éves etapokba megy az olimpiákon, vagy ment, ugye jelenleg ez egy különleges kérdés, hogy most mi folyik, erről is válthatunk szót egyébként, de abban az időben 2 évente volt egy téli, aztán egy nyári kampány, aztán megint egy téli, megint egy nyári, egyébként ez azért volt fantasztikus, mert presztízs szempontból az 5 karikát képbe tartotta. Előtte azért mindig ki kellett várni a következő olimpiát, úgy köztes időben nem nagyon volt 5 karikázás, de a kandidatúrák miatt a nemzetközi sportsajtó és a nemzetközi közvélemény nagy része rajta volt az olimpiai branden, az olimpiai gondolaton. Tehát valahol életbe tartotta az olimpiák között is az olimpiai lelkületet a kandidatúra. Egyébként ezért is csodálkozom, hogy ebbe ilyen élesen az előző elnök belenyúlt. Ez csak egy személyes vélemény. Nagyon sokszor ugye úgy bedobnék egy-két gondolatot, ha megengeditek. Az egyik az, hogy mindig a legjobb város kapja-e, a legjobb propozíció kapja-e. Válasz, hogy nem. Sőt, abszolút nem. Tehát a technikai, tehát a helyszínek, a közlekedés, az infrastruktúra, az egyéb kiszolgáló logisztikai dolgok, az fura módon nagyon alul van. A NOB elbírálásánál relatív magasan, a technikusoknál, technokratáknál, ha tetszik, nem akarok negatív lenni, de a döntéshozóknál, a tagoknál ez valahol ott mélyen lent. Csak halkan mondom, ugye ez megint anekdóta, tömegek jönnek a fejembe, ugye, ahogy Stockholm veszített Milánóval szemben, az egy klasszikus példa volt. Stockholm, Csilécen születnek a gyerekek, mi a kérdés, ó, nyakig, és az olaszok simán behozták egy olyan technikai javaslattal, amiben vagy 5 helyszín, nem tudom hány kilométerek, egy nagyon rossz technikai, nehéz, komplikált technikai javaslattal, a Stockholm is sokkal egyértelműbb volt, és Olaszország simán nyert, simán, és mi beszélgettünk a svéd barátokkal, megint nem azért, mert nagy okos az ember, de hát mondtuk nekik, hogy gyerekek, ez elment, ez kizárt dolog, hogy ezt be tudjátok húzni. Ugye, tehát a technikai dolgok az egyik, és ez Budapest kapcsán is egy érdekes aspektus lehet, a legnagyobb rizikó mindig a belpolitika. És itt utalnék vissza a kérdésre, ugye Madridnál, mert az egy nagy tévhit. Nem innen kezdem. Talán úgy mondanám, hogy az ember nem mindig döbben rá arra, hogy az angol, mint nyelv, hogyan működik egy ilyen kampánynál. Nagyon sokszor vagy angol anyanyelvű ország kampányol, vagy pedig olyan kultúrkör, mit tudom én, egy nyugat-európai, ahol az angol adott. Ezzel szemben vannak országok, Kína például, Korea, ahol még a betűtípus is más, nem is latin betűkkel írnak, hogy magyar, ami egy különlegesen fura dolog egyébként nyelvészeti szempontból Európában, hogy majd a nyelvvéd minket úgyse tudják, hogy itthon mi folyik. Hát tudják, ma már erre megvannak az eszközök, azonnal mindenki van. Tehát nem védi meg a nyelv, nem védi meg a belpolitikai kultúrkör a kandidatúrát adott esetben botrányoktól, és hát nem szeretnék most mélyebben visszautalni a sajnálatos dolgokra, ami ugye a 24-es budapesti kandidatúrával történt, de hát ott a belpolitikán dőlt be az egész. Mi lett volna, ha eljutunk Limáig, annak idején, ez most már mesekönyveknek a lapjaira való, vagy a nem tudom, valaki ezen biztos lamentálhat, de lényeg az, hogy Koreában ugyanez volt, hogy a belpolitika kétszer bedöntötte a pjongcsangi kandidatúrát, és harmadszorra kapták meg egyébként. Talán emlékeznek rá mindenki, hogy Vancouver és Szocsival az ember elbuktak. Tehát nagyon, nagyon komplex dolog, és csak még egy dolgot hadd mondjak, egy picit hosszú vagyok, elnézést, hogy a másik, amit nagyon ritkán realizálnak a résztvevők, a kandidatúra projektvezetők és résztvevők, hogy sok profi résztvevő van egy abszolút amatőrrel, ez pedig a város. Mert a helyi olimpiai bizottság, a helyi szövetségek, a helyi sport ezt csinálja, profi. Mennek VB-kre, EB-kre, olimpiákra rendszeresen. A város az, aki nem csinál ilyet, nem csinált soha és nem is fog. Mert az, hogy Londonban 48-ban volt olimpia, ez teljesen irreleváns egy 2012-es rendezésnél. Tehát a város szerepe az egy különleges téma, és hát ebben is lehet beborulás, hiszen a városban egyéb ambíciók is vannak természetesen.
2: 3 percünk maradt, mert igen, a kajakkenu Európa-bajnokság, világbajnokságot közvetítjük majd hamarosan. Azt mindenképpen szeretném megkérdezni, hogy Szalai Berzovici Attila volt itt a Nemzeti Sportrádióban, és ő elmondta, hogy most már a pályázó városok nem abban a helyzetben vannak, hogy egy pályázatra kell felfűzni azt a projektet, vagy azt a portfóliót, amit ők bemutatnak, hanem a NOB folyamatosan ellenőrzi, és folyamatosan tartja a kapcsolatot a rendezni kívánó városokkal. Ez valóban így van-e, és e tekintetben Budapest is ott van-e most a lehetséges indulók között?
0: Lényegében így van. Egy kicsit komplikáltabb, és a 3 perc miatt nem mennék ebbe most bele, de nem nyílt, nem átlátható a rendszer. Ezt kimerem állítani, ez lehet, hogy negatívan hangzik, hogy miért nem, erre megvan a magam cinikus válasza, talán egyszer majd ezt is kifejthetem, de lényeg az, hogy nem átlátható, de amit az Attila mondott, az önmagában áll, így van, és megmondom őszintén, hogy a budapesti kandidatúráról nem tudok semmit, nem vagyok benne, ezt nem keserűen mondom, csak tényszerűen, úgyhogy nem, én úgy tudom, hogy valami történik ebben a kérdésben, ugye a Magyar Olimpiai Bizottság, a jelenlegi NOB tagunk Füriyes Balázs kapcsán, hol tart, merre jár, mi van a várossal például, annak bekötöttségével, erről nem tudok semmit ebben a pillanatban.
2: Akkor mi kimondhatjuk, keserűen mondjuk, hogy nem keserűen, vagy benne a szervezőbizottságban, és azért is, hogy ilyen gyorsan eltelt az idő.
3: Igen.
2: Még nagyon sokat kérdeztünk volna szerintem, és sok anekdotát.
3: Lehet, hogy lesz egy második rész.
2: Én szeretném, úgyhogy majd itt adáson kívül megbeszéljük. Viki a fitness teremben majd szeretném, hogy
0: örömmel. Nagyon köszönöm nektek.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobban. Budapesten az FM 105.9, a Nemzeti Sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: szombaton az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A sporthely mai házigazdája a Tatai edzőtábor, amely a Cseketó partján fekszik, egy 220 éves angol park területén. Az 1948-as olimpiára már itt készültek fel a magyar sportolók. Igaz, akkor még csak szabadtéren készülhettek, és valójában nem is a táborban laktak. Manapság azonban a létesítmény szinte minden igényt kielégít. Körbenézzünk, talán még titkokat is megtudunk. Tartsanak velünk, én Bera Emese vagyok. Martin Gábor a Női Birkózók Szövetségi Kapitánya lesz a legnagyobb segítségemre abban, hogy bemutassuk itt a Tatai edzőtábort. A beszélgetést pedig itt az úszodában kezdjük, hogyha itt az edzőtáborban nem lenne úszoda, akkor is egy edzőtábornak az alapja lenne az úszodában való gyakorlás, illetve az úszás?
1: Én úgy gondolom, hogy tökéletes kiegészítője az úszás minden sportnak, de a birkózásnak is. Kifejezetten szeretjük is, hogy Tatán van, nem csak alapozó időszakban, hanem versenyidőszakban is egyszer-egyszer be szoktam rakni úszóedzést, mert szeretjük, jó, hogy van, hasznos, szükség van rá. Szerintem egy nemzeti edzőtáborban kell úszoda, anélkül nem lehet dolgozni a mai sportban már.
0: Az egyszer-egyszer, ez mit jelent? Heti egy?
1: Nem, változó időszaktól függő, attól függ, hogy mikor vagyunk. Hogyha regenerációs heteken vagyunk, és akkor jövünk ide, akkor akár kétszer is. Alapozó időszakban és utóalapozó időszakban ott 4-7 heti egyszer azért van úszás. És néha-néha úgy alakul, hogy azt látom, hogy változtatni kell a programon, mert egy kicsi fáradás van, vagy megrogyás van, akkor is szívesen használom az úszodát erre a célra. Segít.
0: De az úszás egyébként csak az edzésben segít abból a szempontból, hogy azért van ennek valamiféle kikapcsolódás jellege is? Mert egy úszodát és az összes, nem csak az úszómedencét gondolom itt, hanem akár egy jacuzzit, akár egy szaunát, nem tudom, hogy milyen felszereltség van itt egyébként a Tatai edzőtáborban, de ezek a kiegészítések akár feltöltődésre is alkalmasak?
1: Abszolút, hát pihenőidőben ugye itt Tatán van jacuzzit az úszodán belül, illetve van szauna, az pihenőidőben mindig kis túlzásra kötelező jelleggel kell használni. Az úszodát vagy a medencét én regenerációs célzattal is, illetve ugye mi test-test elleni sportágot űzünk. Itt a víz a közeg, az egy egészen más közeg, nem is vagyunk hozzászokva, egész másra reagálnak rá a fejek, úgyhogy én abszolút pozitívan állok a úszáshoz. Sokan vitatják ezt, sokakkal szoktam erről vitatkozni, hogy jó, nem jó, kell, nem kell. Én hiszek benne, azt látom a versenyzőkön, hogy működik, és úgyhogy előszeretettel. A szaunát, meg a meleg vizet, meg itt ugye Tatán van hideg-meleg kád is, azt pedig regenerációs célzattal használjuk.
0: Szaunában egy picit tovább maradnak azért egy-egy kimerítő úszóedzés után a versenyzők?
1: Az igazság az, hogy nem, annyira a lányokra talán azt mondhatom, hogy úgy ilyen fele-fele arányba szeretik, vagy kedvelik a szaunát. Van, aki úgy írtózik tőle, de azért a minimált megteszi, van, aki egy kicsit jobban szereti. Néha azt is érzem, hogy kötelező jelleggel mondom, hogy akkor kell szauna, akkor húzzák a szájukat, de megcsinálják, mert tudják, hogy biológiailag jó, csak a meleget nem biztos, hogy kedvelik.
0: Hát most ettől nem kell tartani sajnos így novemberben, és akkor induljunk el, és nézzük meg, hogy mi az, amit a birkózók használnak itt a Tatai edzőtáborban. Kijövünk most az úszodából, és itt vagyunk egy futópálya, vagy a futópálya mellett. Azt gondolom, hogy a futás az minden sportágnak az alapja, tehát ez nem sportág specifikus a birkózóknál. Ez az egyik legtöbbet használt helyszín itt a Tatai edzőtáborban?
1: Nem, hála az égnek. A legtöbbet használják helyszínünk mindig a birkózóterem vagy a tornaterem, ahol le vannak rakva a szőnyegek. Ugye itt az atlétika pálya mellett vagyunk, ezt alapozásnál és egyébként versenyidőszakban szoktuk használni rövidebb, illetve hosszabb futásokra, illetve ott hátul látsz egy ilyen rekordtános kosárlabdapályát. Azt jó időben kifejezetten szeretem kijönni és egy kicsit nem a terembe játszani. Akár regenerációs héten, vagy normál héten is egy kicsit más jellegűt futás előtt bemelegítésnek szoktuk használni. Ugye itt, ha tovább megyünk lefele, itt van a kis tó, itt az edzőtábor mögött, azt is szeretjük futásra használni, ugye 1-2-3-4-5 körrel. Ugye a futás az állóképesség alapja, szükség van rá, muszáj csinálnunk, viszonylag egyszerű mozgásforma, viszonylag nem bonyolult, sokat tud segíteni, hozzátenni. A mi sportágunkhoz, ami egy komplex sportág, tehát mindenben, erőben, állóképességben, taktikában, mindenhogy bírni kell. Úgyhogy igen, ez a futópálya itt jó helyen van, szép fel van újítva. a lányok nem annyira kedvelik, főleg ha esik az eső, de hát ez van, csinálni kell.
0: A tóra és a környezetre mindjárt visszatérünk, csak azért erre a kosárlabda pályára, illetve a kosárlabdázásra egy picit visszatérnék abból a szempontból, hogy azért egy sportolónak, hogyha kilép abból a komfortzónából, amit ő megszokott, és az ő sajátos mozdulatait felváltja, vagy felváltják másféle mozdulatok, az nem veszélyes?
1: Hát mondhatnám, hogy minden játék veszélyes, igen, a birkózóknál, de jellemzően azért benn szoktunk a teremben játszogatni. Ha valami játék kell, a foci az inkább a fiúk csinálják meg, az néha mi is szoktunk, de az eléggé veszélyes, ugye bokára, ízületre könnyebben lehet benne megsérülni. A kosárlabda az viszonylag biztonságos, meg hát nem a klasszikus kosárlabdát játszuk, hanem ezt a rögbi kosárlabdát, hogy pattogtatás nem sok van benne. Pattogtatás nem sok van benne, csak szaladunk, dobjuk. A szőnyegen, ha játszuk, ott azért nem veszélyes. Itt kint egy kicsit azért óvatosabban játszuk, de kiegészítőnek inkább bemelegítés helyett. Egy játék az jó szokott lenni, jól tud esni a versenyzőknek, hogy frissüljenek a fejek, vagy nagyobb kedvel menjenek neki a küzdőedzéseknek akár.
0: A frissüljenek a fejek, azt hiszem, hogy akár már a látvány is olyan lehet, hogy felfrissítő. Most érkezünk ide a tópartjára, amit már említettél, hogy futásra szoktatok használni, de az, hogy ez az edzőtábor fák között van, tóparton van, szép környezetben van, az sokat jelent, nem?
1: Abszolút, tehát ez azért egy ilyen kis sziget itt Tatán, vagy úgy a felkészülésben, tehát hogy télen is, de nyáron itt azért jó idő van, jól esik kijönni, sétálni a tó mellett, ki is szoktak jönni a versenyzők, ugye itt van szembe, ha sétálunk egy 5-8 percet, akkor a nagy tó mellé le lehet menni, ott is lehet sétálni, le lehet ülni, lehet enni egy fagyit. Ilyen szempontból ez nagyon jó kis nyugodt kis oázis, ugye nem csak itt a futópályákat, vagy a kis tavat és a nagy tavat tudjuk használni, hanem van itt egy, bár nem tudom, hogy ezt most lehet-e mondani, vagy nem, de szívesen elmondom, egy idős ferencvárosi birkózó edzőnek van itt egy exkluzív cukrászdája, oda szoktunk átjárni mindig. Nagyon szeretjük, nagyon finom édességek vannak, Tóni bácsi be is szokott jönni sokszor az edzésre megnézni a lányokat. Érdekeltsége is van, mert az ő klubjából is van itt versenyző, egy-kettő általában. Úgyhogy oda még pluszban ki szoktunk menni sokszor.
0: Ugye most beszéltünk arról, hogy ugye napsütés van, de nem a legmelegebb. Most éppen alapozó időszakban vagytok. Ez az az időszak, már mint az alapozó időszak, amikor a tatai edzőtábort választjátok?
1: Nem, hála az égnek, a női birkózók sokat vannak itt Tatán. Sőt, igazából a birkózás sporták sokat van itt Tatán. Mert ugye kényelmes és könnyű az, hogy egybe van a szállás, itt van az étkeztetés, ugye balkézre itt az étterem, és itt van a terem. Szoktunk jönni úgyis, amikor főleg világversenyek előtti utolsó két hét, azt mindig a szabadfogással és a kötöttfogással közösen töltjük el. Ott egyszerre élesítünk, vagy együtt vagyunk a hangulat kedvéért is, illetve egy évben kétszer szoktunk nagy nemzetközi táborokat rendezni, amikor itt 10-12 nemzet jön, 100-120 birkózóval, nyáron 200-zal. Nagy edzőtáborokat csinálunk, akkor is szoktunk idejönni, és ugye a felkészülés nagy részét, ha hazai edzőtábor van, annak én azt mondom, hogy 80%-át azt itt töltjük Tatán, mert minden adott, minden tökéletes arra, hogy tökéletes felkészülést tudjunk csinálni.
0: Hogyha már a hangulat szót említetted, akkor egy-egy ilyen edzőtáborban a hangulat, ami nem konkrétan az edzésekhez kapcsolódik, hanem a pihenőidőhöz, a kikapcsolódáshoz, az nagyon fontos, hogy az jó legyen? Tehát az a teljesítmény szempontjából is nagyon fontos?
1: Én úgy gondolom, hogy igen, meg női szakággal dolgozom, tehát itt nagyon fontos a hangulat, mert ha rossz a hangulat, vagy valakit nem kedvelünk, aki jellemzően én szoktam lenni, de hát ez ezzel jár, akkor úgy azért nehezebb dolgozni, de kell a jó hangulat, tehát rossz hangulatban nem lehet edzeni. Kedv nélkül lehet, de rossz hangulatban az nem optimális.
0: És nálatok mik a praktikák, vagy nálad mik a praktikák, hogy jó legyen a hangulat? Mert nyilván az, hogy ne legyenek fáradtak a lányok, az nem biztos, hogy kivitelezhető egy-egy edzőtáborban, de vannak mondjuk ilyen csapatépítő, nem tudom, hogy az minden egyes edzőtáborban kell-e, hogy legyen, hogy legyenek csapatépítő programok, de ha vannak, akkor azok milyenek?
1: Hát van csapatépítő program, nem nagyon szokott lenni, vagy ritkán. Ezzel talán egy kicsit többet kéne foglalkoznom nekem is, hogy néha-néha kell olyan dolgot is szervezni, rendezni többször, ami jót tesz a mentális egészségnek és vagy a felfrissülésnek. Itt a táborban ugye jó helyünk van, mert mi mindig a B épület első emeletén vagyunk, és ott van egy klubhelyiség, és azt jellemzően így berendezni, hát ott szoktunk lenni, ott szoktak a lányok esténként beszélgetni, és hogy ugye nagyon nagy divatja van, hogy ha hosszabb, több időt vagyunk itt, akkor veszünk egy puzzle-t, és azt rakosgatjuk ki egy ilyen 500 ezer darabost, így mindannyian, vagy kártyázás esténként szokott lenni. Más jellegű ilyen külsős programok, igen, azért most már jön rá az igény, tehát vagy van rá igény, szoktunk erről beszélgetni, de talán kicsit több időzés energiát kellene nekem erre fordítanom, hogy még több ilyen kiegészítő legyen, hogy még frissebbek legyenek a versenyzők, vagy még jobban érezzék magukat.
0: Közben bejöttünk egy, talán vívócsarnok volt kiírva ennek az épületnek az ajtajára, ahol szintén van egy rekordtámpája, egy fedett. Ezt is szoktátok használni?
1: Ezt mi nem nagyon szoktuk, ezt a belső rekordtánt használni. Ugye itt elsétáltunk a négyes terem mellett, ami egy klasszikus kézilabda terem, oda szokták a birkózó szőnyeget lerakni, 6 szőnyeget, vagy ha esetleg az foglal, mint jelen esetben most ebben a két hétben is, és a vívók nincsenek itt, akkor ide a vívóterembe. Régen egyébként a régi időkben ez volt a birkózó terem. A vívóterembe szokták lerakni a szőnyegeket, és akkor ott szoktunk edzeni, ez a két nagy csarnok, amit mi itt szoktunk használni. A nyári edzőtáborok alkalmával, amikor a két szakág van itt, akkor mind a két terembe le van rakva 6-6 szőnyeg, és akkor úgy zajlanak az edzések.
0: A te karriered a tatai edzőtáborban, az kapitányként kezdődött?
1: Nem, hát ugye mindenkinek úgy kezdődik, még évekkel ezelőtt, ugye sok évvel ezelőtt más volt itt a helyzet, akkor jöhettünk edzőtáborba egyszer-egyszer, ugye a birkózás is más, az egész magyar sport, akkor voltam itt először, aztán utána pedig ugye én végigmentem a ranglétrán, tehát voltam ifi edző, voltam junior edző, 23, és majd felnőtt, és majd utána szövetségi kapitány, tehát hogy nem is tudom, hogy edzőként már az ifikkel is voltunk egy-egy heteket, aztán jellemzően azért a felnőttekkel és az 23-osokkal kezdtünk el itt többet járni és rendszeresíteni azt, hogy tatán legyünk.
0: De hogy versenyzőként te jártál ide?
1: Versenyzőként igen, de akkor még azért máshogy volt, mert a utánpótlás korosztályban nem sűrűn volt tatai edzőtábor. Később, amikor egyszer-egyszer meghívtak a felnőttekhez segíteni, akkor lehetett jönni. Velük lehetett, ők azért készültek itt többet, velük lehetett jönni, de mondom, az egy más rendszer volt. Sokkal több volt a budapesti edzőtábor, mint sem a tatai vagy a vidéki táborok.
0: Azért nagyon sokat hallhattunk a hangulatról, mi is beszéltünk bizonyos szempontból a hangulatról, de körbelengi valami misztikum a tatai edzőtábort. Nem tudom, hogy erről tudsz-e mesélni, itt akár barátságok, mély barátságok, életre szóló barátságok köttettek, akár szerelmek, de hogy tényleg van ennek valami olyan különleges hangulata ennek a tatai edzőtábornak, ami, nem is azt mondom, hogy világhírű, de országhírű mindenképp.
1: Abszolút így gondolom én is. Tehát, hogy csak alapjáraton itt ezen a kis részen, itt ugye a rehabilitációs részleg elé érkeztünk. Ugye kint vannak az olimpiai bajnokok, már annak is egy jó hangulata van, de összességében az, hogy akik hosszabb időket készültek itt, ugye rengeteg történetük van. Rengeteg olyan történetük, ami jó és vicces, és nem elmesélhető, és vagy elmesélhető. Tehát, hogy abszolút érződik ez a misztikuma, ugye már vagy 60-70 éve itt áll a tatai edzőtábor, rengeteg mindenki készült fel, ugye majd elsétálunk a szökőkút mellett, ott pont látjuk, hogy hány sportoló készült fel itt az olimpiára, és lett aranyérmes. Abszolút érződik ez, hogy ez egy ilyen, nem is tudom, klasszikus hely, vagy egy régi barlang-szerű valami. Ez lehet, hogy aztán rossz példa a barlang, de hogy tényleg van egy ilyen misztériuma ennek az edzőtábornak, így ugye a falak, látod, hogy itt azért ilyen régi kőfalak vannak kialakítva. Ugye az egész úgy van megcsinálva, hogy nem is nagyon változott. Tehát én azt hiszem, ott 2000 környékén lehettem itt először, és már nem akarom ezt mondani, hogy szó írja a ház elejét, de hogy a váza struktúrája az akkor is ugyanez volt. És ugye hát én még nem is vagyok nagyon öreg, de hogy az öregek is azt mesélik, hogy ez régen is mindig ugyanilyen volt, és ugyanilyen jó hangulat volt, és szeretett itt lenni mindenki.
0: Lehet, hogy a falakba beivódott ez a hangulat. Nektek egyébként mennyire fontos az, vagy mennyire dob fel benneteket, hogy itt azért különböző sportágak képviselői vannak egy-egy edzőtáborban? Most jelen pillanatban nem tudom, hogy van-e rajtatok kívül más, de nyilván vannak olyan időszakok, amikor igen.
1: Nem jellemzően szoktunk egyedül lenni, mindig van valaki. Ugye a múlt héten a judosokkal voltunk itt együtt, most az ökölvívók, fiatal ökölvívók vannak itt. Én úgy gondolom, hogy el vagyunk egymás mellett, az edzők ismerik egymást, beszélgetünk egymással. A sportolók is, nem nagyon szoktam követni, mekkora kapcsolat van köztük, de azért nem az van, hogy nem néznek oda és nem köszönnek. Tehát így alakulnak ismerettségek, barátságok, ezt a versenyzőktől kell megkérdezni, de nem az van, hogy életidegenként elsétálunk egymás mellett, és akkor annyira se vagyunk képesek, hogy köszönjünk, hanem de szoktunk beszélgetni. Tavaly például az olimpia előtt, amikor készültünk, sokat voltak itt a fiú tékvándósok. Velük kifejezetten jól éreztük magunkat, sokat beszélgettünk, ugye az is súlycsoportos sporták jöttek be mérlegelni hozzánk, akkor kicsit nézték az edzést. Ővelük itt alakult ki, Tatának köszönhetően egy tök jó kapcsolat, és mondanám, hogy mind a mai napig tart, csak ritkán találkozunk.
0: Azt említetted, hogy nagyrészt azért ide jártok Tatára. Amikor ide visszatértek, akkor mindig úgy jöttök, hogy na, ez a megszokott itt otthonos a hangulat, vagy a versenyzők egy picit lehet, hogy úgy érzik, hogy mindig ide jövünk, akkor kéne már egy picit más is, és ez egyáltalán... Sziasztok, jó napot!
1: Hát ez ilyen vegyes, tehát van, amikor... Én úgy gondolom, hogy alapjáraton szeretünk ide járni, ez egy fix, jó hely, meg van szokva, mindent tudunk, mindent szeretjük a közeget, de azért néha-néha előfordul az, hogy amikor már sokat vagyunk, sokat jövünk, akkor úgy van egy kis budjanás, hogy hú, már megint Tata, aztán amikor hosszú ideig nem jövünk, akkor meg mindenki úgy áll hozzá, ú, de jó, már megint Tata, tehát hogy ez mindig változó, de jellemzően ez egy fix, stabil pont így a magyar birkózás életébe, tényleg szeretünk ide járni. Nem tudok rá rosszat mondani, ugye itt tényleg minden mondhatán, tehát hogy a rehabilitációs részleget, amit most az utóbbi években újítottak, raktak össze, azt kifejezetten szeretjük, használjuk napi szinten, terem jó, a szobák jók, nem tudok, az étel javul folyamatosan, tehát hogy itt is már azért utolérte a tudomány, tehát hogy dietetikus által összerakott menüsor van, hasonlít a sporttáplálkozásra, úgyhogy ezek fontos tényezők, ezt nehezebb Budapesten megteremteni, úgyhogy ilyen szempontból is kifejezetten szeretjük ezt az edzőtábort. Ugye itt egy újabb helység, ez a konditerem, amit szintén előszeretettel használunk.
0: Jó, nagy, itt azért sok sportoló elfér egymás itt mellett, úgy látom.
1: A súlyemelőterem, a súlyemelőkkel kifejezetten jó a viszony, mert itt ugye találkozunk mindig, nagyon sokszor megengedik, hogy akár használjuk az ő termüket is. Hát ugye a birkózóterem mellett azért viszonylag sok időt is, hogy heti kétszer, alapozó időszakban háromszor is megfordulunk itt a konditeremben, különböző erőfejlesztő gyakorlatokat csinálunk, illetve hogyha valakinek valami sérülése van, és vagy valami véget nem tud edzeni, akkor ugye tátul ott vannak a kardiógépek, vagy a biciklik, azokat, illetve sérülés utáni visszajövetelből ezeket a levegős gépeket is kifejezetten jól tudjuk használni, úgyhogy a konditermet én személy szerint kifejezetten szeretem, itt nagyjából fel van szerelve, vagy hát ez csúnyán hangzik, hogy nagyjából nem egy jól felszerelt konditerem, egy-egy dologban lenne még szükség bizonyos javításokra, de a vezetőség azért Tatán jó fej, mert minden évben megkérdezi, hogy mire van szükségünk, mit szeretnénk, és akkor azt megpróbálják beszerezni, megoldani, és abszolút partnerek minden kérésben itt, hogyha valamit kérünk, legyen az tényleg szobák, szállások, étkeztetés, konditerem, rekreációs helység használata, azt én nagyon szeretem itt Tatában, és azt nem csak a magam nevében, hanem a birkózós sportág nevében, hogyha kérésünk van, azt a lehető leggyorsabban és mindig tökéletesen próbálják itt teljesíteni. Tehát ilyen szempontból ez nagy segítség, hogy ilyen rugalmasak és ilyen jól állnak a birkózós sporthoz, de én úgy gondolom, hogy az összes többi sportághoz is így állnak itt Tatán.
0: A lányok egyébként mennyire szeretik a kondi edzéseket?
1: Most embere válogatja, hogy ki van, aki jobban szeret kondizni, vagy hát nem, azért birkózni mindenki szeret, és akkor ez mellett az, hogy a konditermi edzést tudják, hogy kell. Inkább azt mondom, hogy szerintem nincs vele baja senkinek se, van az egy-egy gyakorlat, amit nem mindig biztos, hogy mindenki szeret, abban elég van válogatás, mint sem, hogy kondi vagy birkózó edzés. Tehát amikor már nagyon sok a birkózás, akkor jól esik egy kondi edzés, amikor nagyon sok a kondi edzés, akkor meg jól tud esni egy birkózó edzés, úgyhogy szerintem nincs ilyen, vagy én nem tudom, hogy van erről szó, hogy melyiket szeretik jobban. Mivel birkózás sportágat végzik, így úgy gondolom, hogy azért a birkózást csak jobban szeretik, mint a kondit.
0: Hogyha már a sérülés az előbb szóba került, itt egyébként orvosi stáb is van? Tehát, hogyha bárkinek bármi baja van, akkor itt helyben hozzájuk fordulhat?
1: Igen, itt a másik épületben van itt egy állandó sportorvos, azt hiszem, és ebben is tudunk segítséget kérni, meg hát ugye be is vannak kötve a sportkórházba, tehát oda is tudunk menni azonnal, ugye a keretorvosunk is itt mondhatnám, hogy napi kapcsolatban. Inkább úgy mondom, hogy szükség esetén kapcsolatban van a helyi egészségügyi szakemberekkel.

0: Szent Tamási Róza és Elekes Enikő, akik itt ülnek mellettem, és együtt beszélgetünk, mert azt hiszem, hogy talán ennek a műsornak a legfontosabb feladata, nem biztos, hogy a legfontosabb, az egyik feladata, hogy a tatai edzőtábornak egy picit a hangulatát is bemutassuk, mert hogy azért sportszerető körökben ennek van valami misztikuma, ezt a szót már korábban használtam. Ti mit éreztek ebből? A tatai edzőtábor a számotokra a munkán kívül jelent valami mást is, Enikő?
1: Hát ez a hely, szerintem a Rúzi nevében is beszéltek, szinte már az otthonunk. Szerintem a fél évet már itt töltjük. Ez szerintem ez a legrendszeresebb hely, ahova ellátogatunk, hogyha táborozunk.
0: De akkor ez sport szempontból fontos, egyéb szempontból fontos? Tehát itt jobban összeszoktok, és itt nem csak birkózásra gondolok, hanem emberileg, tehát hogy itt tényleg van valami olyan hangulat, ami olyan picit megmagyarázhatatlan, hogy a tatai edzőtáborban ez történik. Itt mondjuk esténként vannak olyan bulik, amikről nem is biztos, hogy szabad lehet beszélni, és vannak olyan sztorik, amit majd az unokáitoknak is meséltek. Róza?
2: Hát itt lényegében azért folynak egyéb, hát partinak azért nem mondanám, viszont délután esténként azért szokásunká vált összeülni, akár társasjátékozni, kártyázni, egyéb ilyen kis dolgokat, ezekkel színesítjük mostanában így a pihenőket, amiből most azért kevesebb van, sajnos, de igen, ezzel így sokkal jobban egymáshoz tudunk szokni, és sokkal jobb a hangulat is. Viszont úgy gondolom, hogy ez minden táborban így megy nálunk, szóval, hogy ezt nem feltétlenül kötöm ide, de itt tök jó, hogy van egy ilyen társalgó rész, és itt meg tudjuk oldani.
0: De ez csak a birkózókra jellemző, vagy azért ugye legtöbbször itt vannak más válogatottak is, különböző sportágak képviselői, amikor itt vagytok, és ők is itt vannak, akkor azért vannak közös bulik is?
1: Így mi, más sportolók, én nem nagyon. Hát itt találkozunk, így köszönünk egymásnak, így napi szinten, hogyha például a boxolók elég gyakran itt vannak, múlt héten voltak a judósok, így látjuk egymást, jobban vagyunk mindenkivel, de így nincs nagyon így közös program. Ők is ezt a közösségi szobát használják, ahogy mi is, és így igazából találkozunk mindenkivel.
0: Akkor egy picit szakadjunk most el attól, hogy egy edzőtáborban vagytok, és beszéljünk egy picit a birkózásról. Azt hiszem, hogy Magyarországon még mindig picit ritkaság számba megy, hogyha egy lány a birkózást választja. Nálatok hogy jött ez, Enikő, nálad?
1: Hát nálam az egész család birkózott, szóval úgymond nem volt más választásom, de nyilván ez nagyon rossz.
0: Küzdöttél ellene?
1: Jaj, nem, de hogy is, én imádtam. Már nagyon kicsi korban nekem édesapukám volt az edző, általa jött.
0: Az mennyire nehéz egyébként, amikor az apukád az edződ?
1: Hát mindenhol, mindig is a birkózás volt a téma, de így amikor így feljöttem Pestre, már ez azért egy kicsit változott.
0: Róza, nálad?
2: Nálam is szintén a családból jött az egész, édesapukám birkózott, és mi négyen vagyunk testvérek, az összes testvérem birkózott, viszont már csak én maradtam benne, és szintén nekem is édesapukám azért rengeteget segít a mai napig, minden versenyemben kijön, támogat, ugye mivel ő rendelkezik birkózó múltal, ezért nagyon sok segítséget is tud nekem adni, szóval így egyáltalán nem életidegen családon belül. Azon kívül azért meglepődnek az emberek, hogyha megtudják, hogy ú, te birkózol, akkor mutasd a fület. Ez mindennapos.
0: Most nézem a fületeket, a karfiol fül az, hát azért félig jellemző, mondjuk azt, igen, a jobb fületek mind a kettőtöknek. Miért? Miért a jobb?
1: Hát jobbkezesek vagyunk mind a ketten, azért birkózásban is előjön akár bármilyen más sportágban a domináns oldal, és általában a jobbkezeseknek a jobb oldal törik el.
0: Érdekes, erre sosem gondoltam, mert azért a legtöbb férfi birkózónál szerintem mind a két fülük, ugye?
1: Hát nem tudom, mi így, milyenk az ilyen.
0: Igen, egy picit talán a bal...
1: Minimálisan.
0: Igen, a bal fülön is felfedezhető, hogy birkózók vagytok. Hogyha egy picit előre tekintünk, és az eredményességet nézzük, akkor mi a közeljövő célja? Ahogy itt Martin Gábor szövetségi kapitánnyal beszélgettem, azért ti most ugye 21-22 évesek vagytok, tehát a legjobb korban vagytok? Vagy a legjobb kor kezdetén vagytok?
1: Hát én úgy gondolom, hogy a legjobb kor kezdetén. Én bízom benne, hogy még nagyon szép eredményeket fogunk tudni ebből kivenni. Most is nagyon szép eredményünk van mind a kettőnknek, de ebből még szeretnénk kivenni. Én junior Európa és világbajnok vagyok, és felnőtt EB-n voltam 5. idén.
0: És akkor a célok?
1: Célok? Hát az U23-as korosztályba is Európa és világbajnoknak lenni, és felnőtt EB-ről érmet hozni.
0: Csak EB-re?
1: Hát egyelőre eddig tekintek.
2: Én az idei évben az U23-as korcsoportban bronzérmet szereztem Európa-bajnokságon, illetve felnőtt Európa-bajnokságon, és az U23-as világbajnokságon 5. lettem. Ezen kívül junior, meg utánpótlás érmeim vannak még, tehát a felnőtt 5. vagyok így is a legbüszkébb. És hát nekem az idei évre, és hát a jövőre a célom az, hogy én most léptem fel 57 kilogramba. Ugye ez olimpiai súlycsoport, ez volt a vágyam, hogy olimpiai súlycsoportba tudjak birkózni, hiszen mint

0: ez egy, szerintem az egyik legfontosabb dolog a birkózásban, hogy vagy, ahogy mondtad, vagy beleerősödni, vagy lefogyni.
1: Akkor beszélgetésünk végén kanyarodjunk vissza a tatai edzőtáborba, de maradjunk még egy picit az étkezésnél. Itt minden lehetőség adott, hogy egy birkózó a dietetikai tanácsokat betartva, ugyanakkor mondjuk jókat is egyen, tehát itt alkalmas minden arra, hogy minden szempontnak megfeleljen az étkezés?
0: Nagyon szeretem itt az étkeztetés, szerintem nagyon többfajta köret van, többfajta hús, mindig van egyéb dolog, amiből választani lehet, szóval én abszolút meg vagyok vele elégedve.
1: A dietetikus tanácsadás az nyilván azt is jelenti, hogy ne egyél ezt, ne egyél azt, de mondjuk egy-egy süti bármi belefér, vagy itt annyira figyelnek rá, hogy mondjuk sok egészségtelen dolgot nem is ehettek, és most összenéztetek és kuncogtok, mert hogy Róza, te olyan vagy, hogy azért néha megtalálod a kiskapukat?
2: Hát én úgy gondolom, hogy azért így mindenki néha megtalálja a kiskapukat, de természetesen igyekszünk figyelni, illetve én úgy gondolom, hogy tényleg már sokadik éve járunk ide edzőtáborozni, és tényleg nagyon sokat fejlődött az ételnek a minősége is, meg tökéletesen megfelel egy sporttáplálkozásnak egyébként. Talán én úgy gondolom, hogy lehetne egy kicsit változatosabb, de mindenki megtalálja, és mindenki jól tud lakni, szóval ezzel nincsen probléma.
3: A Sporthely mai házigazdája a tatai edzőtábor volt. Tartsanak velünk legközelebb is, Bera Emesét hallották.

Sporthely, a Nemzeti Sportrádió magazin műsora. Ez korábbi műsorunk ismétlése. Ez a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.

0: Köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergelyt hallják. A Sporthely mai adásában Nyíregyházára látogatunk, méghozzá a Városi Sportcentrumba, a Continental Arénába. Házigazdánk Mohácsi Máté, a Nyíregyházi Sportcentrum sportigazgatója, illetve az arénát működtető Élsport Kft. Ügyvezetője. Ez itt a Sporthely, Nyíregyházán vagyunk, mai célállomásunk a Continental Arena, több élvonalbeli és élvonalhoz közeli csapat sportának a házigazdája, és ha egy picit körülnézünk, magáról a csarnokról is fogunk majd beszélgetni, viszont ugye azt tudjuk, hogy maga a csarnok az egy városi tulajdon, és itt üzemeltetek ezt a KFT-t, ami megint csak egy városi üzemeltetésű, és a város csapatainak, élcsapatainak sportjáért felel, de akkor mit csinál egy ilyen ügyvezető igazgató, mint te?
1: Hát nagyon sok mindent, elég komplex a feladat, valóban jól fogalmaztál, ugye Nyíregyházi Sportcentrum üzemelteti a Continental Arenát, ami valóban egy nyíregyház városi tulajdonú létesítmény. Nyilván ez egy nagyon nagy szervezet, a Nyíregyházi Sportcentrum. Többek közt ugye kiemelt vidéki sportegyesület is vagyunk, ráadásul első kategóriás. Ennek rengeteg előnye van, de rengeteg mindennek meg is kell felelnünk. Ugye 15 szakosztályon működik a Nyíregyházi Sportcentrum, aminek sportigazgatója vagyok. Ugye az ömében a sportcentrum, vagy szinte azt mondom, kiváltkép utánpótlás sporttal, utánpótlás neveléssel foglalkozik, ez a fő profilja. De a labdajátékokon kívül egyéni sportágak is szerepelnek a palettánkon, tehát a kosárlabda, kézilabda, futszal, röplabda, atlétika, úszás, tájfutás, most a boxszakosztályunk, és nem szeretném az összes 15-öt felsorolni, de hál' Istennek vannak olimpikonjaink is. Minden olimpián eddig szerepelt, paralimpián és olimpián is nyíregyházi sportoló, akár Hellebrandt Mátéra gondolok, vagy Tarjány Istvánra gondolok, vagy most a boxszakosztálynak az integrálásával a Petrimán testvérekre, a Kovácsicsire. Tehát elég széles a paletta, de még egyszer mondom, a Nyíregyházi Sportcentrum, mint utánpótlás nevelő egyesület tevékenykedik. És hát ehhez kapcsolódik, én azt gondolom, egy nagyon jó konstrukcióval az Élsport Kft., ami jelenleg három sportág, két első osztályú és egy más osztályú csapatát üzemelteti. Ugye a női röplabda, a Fátum Nyíregyháza már évek óta a mezőny elején van, és többszörös bajnok kupa győztes, most is

0: nemzetközi porondon képviseli Magyarországot. Van egy új sikersztorink, azt gondolom, a futsal csapatunk, az Árstúdió Futsal Nyíregyháza, ami tulajdonképpen 5 éve működik, ebben az 5 évben már 2 első osztályú bajnoki bronzérmet szerzett, illetve van a Hüvnyel Nyíregyháza Blue Sharks, ami gyakorlatilag az első és másodosztály közt állandó liftező egyesület. Egy nagy sikert értünk el, amikor több év után följutottunk újra A csoportba, 2 évet töltöttünk ott, most újra másodosztályból próbálunk visszajutni, úgyhogy próbáltam most 2 percbe összefoglalni, hogy mit csinál egy ügyvezető, de talán erre hús se lenne elég.
1: És egyébként ugye arról beszéltünk, hogy 15 szakág, illetve 15 sportág képviselteti magát nálatok. Jelenleg itt a háttérben, illetve alattunk, hiszen ugye fentülünk egy páholyban, edzenek a röpis lányok. Tényleg maga a létesítmény impozáns, végig a piros-kék szín, ugye a Nyíregyháza színében pompáznak a székek, és említett, hogy ez egy nagyon nagy cég, hiszen azért mégiscsak a 120 ezer fős Nyíregyháza, Magyarország 7. legnagyobb városa, azért ezt igényli, és tényleg jó azt látni, hogy elsősorban az utánpótlásra koncentráltok. Tényleg a cél változatlan mindig is az kell, hogy legyen, hogy minél több egészséges fiatalt, és hát a tömegbázisból élsportolókat neveljetek.
0: Nagyon pontosan fogalmaztál, és az élsportnak valóban nem csak az a célja, hogy a városlakókat megörvendeztessük egy-egy nemzetközi meccsel, lássanak látványos blokkokat, zsákolásokat, gólokat, ez is nagyon fontos. Viszont arra fölhívnám a figyelmet, és szeretném kiemelni, hogy a sportcentrum és az élsport kapcsolata nem csak egy papíron lévő kapcsolat, hiszen jelen pillanatban is a röplabda csapatból 5, a futsal csapatból 4, illetve a kosárlabda csapatból 5 olyan játékos van, és nem csak beírva a jegyzőkönyvbe, hanem valóban ott szereplő, akár magyar válogatott játékos is már, vagy utánpótlás, vagy felnőtt szinten, aki az él csapatba jutott, a Nyíregyházi sportcentrumból jutott oda, a Nyíregyházi utánpótlás edzők kezé alól került ki, még ha 1-2 évre el is ment máshova, de zömében szinte végig itt futszorozott, kosarazott, röplabdázott, és erre nagyon büszkék vagyunk, hogy tulajdonképpen már lassan nem az egyharmada a csapatoknak, hanem szinte a fele nyíregyháziakból áll, és nem a kiesésért küzdünk, hanem valóban mindegyik sportágban. Én azt gondolom, hogy a bajnoki dobogó ez teljesen reálisan elérhető, úgyhogy valahol ez a lokálpatriotizmus ez működik Nyíregyházán. Szeretnek itt maradni a sportolók, látják azt, hogy milyen körülmények között vannak. Tényleg anélkül, hogy nagyon magasztosan fogalmaznék, ez a sport léte ez minden 2025-ös európai trendnek megfelel, tehát nekünk saját wellness részlegünk, rehabilitációs részlegünk, orvosi ellátást tudunk magában a csarnokban. Gyakorlatilag egy kisebb műtétet is szinte el lehetne végezni, de a röntgengéptől kezdve rengeteg olyan rehabilitációs eszköz van, amit én élsport ügyvezetékben meg tudok erősíteni, hogyha tárgyalok egy játékossal, akkor nem mindig azt nézi, hogy most mennyi az annyi, és mennyi a havi keresetem, amit tudok itt kapni, mert nyilvánvalóan nem Nyíregyháza a legtőkeresőbb ebből a szempontból, nagyon sokat számít viszont az nekik, hogy milyen a közeg, milyen a légkör, és milyen létesítmény van mögöttük, és milyen stáb van mögöttük, és sokan ezért is jönnek ide játékos.

0: Get ready to bounce.
1: A körülmények nagyon jók, ezt megerősíthetjük, viszont azért nyilván Magyarország sportági megítélését illetően egy sikerorientált közeg, és azért említetted, hogy most minden csapatnak realitása a dobogóért való küzdés, de azért elmondhatjuk azt, hogy korábban, és most egy picit próbálok úgy árnyaltan fogalmazni, hogy semmiképp nem rossz indulatú legyek, azért korábban a kézlabda, férfi kézlabda egy meghatározó erő volt a magyar kézlabda bázisán belül. A kosarasok nagyon komoly erőt képviseltek az NB1-ben, a Fatum Nyíregyháza a többszörös bajnok, viszont az elmúlt évek és nagy is akár évtizedek is talán nem feltétlenül olyan sikeresek, mint mondjuk korábban. Ennek fényében vagy ennek árnyékában milyen a megítélésetek, és mennyire fontos az, hogy tényleg jöjjenek vissza a régi sikerek, hiszen, ahogy említettük is, hát nagyon sokan akkor jönnek ki mondjuk meccsen, hogyha a röpislányok megnyerik a bajnokságot, és korábban sok esetben legjobbak voltatok. Most ezt hogy látod ilyen szemszögből, hogy merre vezet az oda visszavezető út, vagy egyáltalán cél az, hogy ismét ez legyen Nyíregyházán?
2: Helyén való a megfogalmazásod, és sokszor mérlegelni kell azt egy város sport életében, vagy egy sportvezetőnek a gondolkodásában, hogy mi a fontos egy kirakat csapatot összeállítani, és azzal végigverni a mezőnyt, és minden évben mondjuk bajnoknak lenni, vagy kupát nyerni, vagy nemzetközi porondon szerepelni. És abban nyilván benne van az, hogy sokkal több légiós, sokkal nagyobb költségvetés, kevésbé szerethető, kevésbé lokál csapat. Vagy azt csinálni, amit mi csinálunk Nyíregyházán, hogy gyakorlatilag szinte unikumként mondom, hogy egy cég visz három élcsapatot, aminek bizonyos előnyei és hátrányai is vannak. Én azt gondolom, hogy nagy többségében még inkább előnye, mint hátránya, és azt mérlegeljük, hogy az adott évben melyik csapatból tudjuk a legtöbbet kihozni egy adott költségvetésből. Nem árulok el zsákmocskát, én 5 éve vagyok itt, a 6. évemet taposom is sportvezetőként, látványosan nem nőtt a költségvetésünk. Nyilvánvalóan ez nem csak Nyíregyházára vonatkozik, de a TAO-s pénzek bejövetelével a direkt szponzoráció gyakorlatilag kikopott. A gazdasági helyzet sem azt mutatja most, hogy sorban állnak a cégek egy-egy látványcsapat sporták támogatására szponzorációként. Én azt gondolom, hogy minden sportvezető ezzel megküzd, mint ahogy mi is ezzel megküzdünk Nyíregyházán, de azt az utat választottuk, és én ettől függetlenül büszke vagyok az eredményeinkre, mert csak az utóbbi 5 évet nézem. Igenis nyert bajnokságot ebben az 5 évben a Fátum Nyíregyháza, illetve kupát is. Valóban csak egyszer tette ezt. Egy év kihagyással folyamatos nemzetközi röplabda kupa résztvevő. Éppen most a Challenge kupában. A kosarasok az előző 5 évben 8 év után jutottak vissza az élvonalba, töltöttek ott el 2 évet, nyerték meg a HEP kupát, lettek majd másodikak a HEP kupában. Most valóban a B csoportban szerepelnek. A futsal, ugye a kézilabdára visszautalva, egy kicsit a kézilabdát felváltva és a kézilabda helyét pótolja és próbálja betölteni, kétszeres magyar bajnoki bronzérmes, és látjuk azt a nézők, hogy szeretik. Tehát alapvetően, mint magyarok vagyunk, szeretjük a focit, a futsal nagyjából a focihoz hasonló sporták, meg kell, hogy mondjam, sokszor többen vannak, mint egy röplabda vagy kosár. A mérkőzésen a futszalon. És nem akarom kikerülni a kérdést, mert a kézilabda volt alapvetően ennek a kérdésnek a lényege. Én, amikor ide kerültem sportvezetőként, akkor már, hogy mondjam, tetszhalott állapotban volt a kézilabda. Nyíregyházi, tőzsgyökeres nyíregyháziként, bár nem itt éltem le az egész életemet, kosárlabda miatt más városokban éltem, de a kézilabda nekem is egy meghatározó élmény gyerekkoromból. Az akkori Buszacsa csarnokban valóban 4-5-6 ezer ember, nem tudom, akkor mit írtak az újságok, meg hogy lehetett itt 6 ezer ember, mindig azt írták 6 ezeren, de tényleg megerősítettem, hogy itt a korlátok mellett ültek az emberek egymás nyakába. És nagyon nagy élmény volt nekem is, hiába kosarazó voltam, a kézilabda meccs. És valóban szívfájdalmam volt nekem is, hogy már akkor egy NB1B-ben sínylődő keretet kaptam, még akkor az élsporthoz tartozott a kézilabda, és az a keret nem volt alkalmas arra sem, hogy a B-ben bennmaradjon, NB2-be kiesett, és ott valóban született egy olyan tulajdonosi döntés, hogy erre ezt az összeget, amit a kézilabda nem tudjuk rááldozni, és új alapokra helyezzük az egészet. A Nyíregyházi Sportcentrum teljes mértékig átvállalta az utánpótlás nevelésnek a feladatát, és azt mondtuk, hogy mi alapvetően egy nevelőegyesület vagyunk. Mai napig több mint 10 olyan játékosunk van, aki itt nevelkedett és már NB1-ben kézilabdázik, és erre is büszkék vagyunk, illetve arra is büszkék vagyunk, hogy most kezdődik egy kicsit újra felpezsdülni a nyíregyházi kézilabda élet. Van egy másik egyesület, aki újra elkezdte nulláról NB2-vel. Velük együttműködési megállapodást kötöttünk, és azt a célt tűztük ki közösen, hogy pár éven belül visszatérünk az élvonalba kézilabda szintjén is Nyíregyházig.

0: Menjünk még egy picit vissza a gyökerekhez, és tényleg a legfontosabb az utánpótlás, és mondjuk a tömegsport, a közösségi sport bázisához. 15 szakosztályotok van, ez mennyire könnyű, vagy mennyire nehéz, hiszen pontosan tudjuk, hogy felnő egy újabb, ugye úgymond Z generáció. Mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű manapság gyerekeket toborozni, és egyáltalán van-e még igény a közösségi és az utánpótlás sportolásra? Van-e még remény?
1: Nehéz egyébként, nyilván nehéz. Hál' Istennek azért van már a Nyíregyházi Sportcentrumnak egy brendje. Tehát amit látunk itt ugye a megye környékén, vagy a környező megyekben van egy DEAC, egy DVTK, tehát akik egy nagyon erős brand, és nyilván nagyobb város, nagyobb szervezet. De én azt gondolom, hogy az utóbbi években nagyon jól kiépítettük a Sportcentrum brandet. Nem csak az egységes megjelenés, vagy a közös póló, vagy a közös élmények, hiszen nagyon sok szabadidős és társadalmi felelősségvállaláson alapuló programot szervez a Nyíregyházi Sportcentrum, és már most ugye a Sportoló Nemzet programhoz is csatlakozott sportoló tanév. Tehát egy kiemelt vidéki sportszervezetként nagyon-nagyon sok olyan dolog van, ami novum és újítás a Sportcentrum életében, de visszatérve az eredeti kérdésre, nehéz is, meg nem is. Tehát a brand miatt azt gondolom, hogy már Nyíregyházán egy gyerek, ha röplabdázni akar, vagy futszolozni, vagy kosarazni, vagy úszni, vívni, bármi, akkor azt mondja, hogy a Sportcentrumba megyek. Természetesen vannak kisebb egyesületek még, főleg labdajátékokban, akikkel azért zömében együttműködünk, tehát nincs ellenségeskedés, és tudjuk azt, hogy persze mindenkinek meg kell hagyni a saját teret, de a vége, a csúcsintézmény az mindig a Sportcentrum kell, hogy legyen, illetve annak az e-sport csapatai. De hát a generációs különbségek, azok a generációs különbségek, tehát az a nehéz megbirkózni, ha van egy nagyon tapasztalt, 70-hez közeli, nagyon komoly edződ, és mellette ott az új 10-12 éves korosztály. Erre is próbálunk egyébként figyelni, pont most fogunk egy nagy előadást tartani, jövő tavasszal tervezünk egy generációkutató, illetve sportpszichológus roadshow-t tartani, ahol egy kicsit bevonjuk a fiatalokat és az idősebb korosztályt is annak érdekében, hogy jobban megértse ezt a generációs vonalat. De visszatérve a toborzásra, én azt gondolom, hogy most pont annyian vagyunk, hányan kell. Több mint 1500 sportolónk van. Nem feltétlenül az a célunk, hogy legyen még 100 minden sport csapatban, vagy minden sportágban, hanem az, hogy hogyan tudjunk eredményesek lenni. Ami nekem mindig szívfájdalom, és ez is kicsit a generációkhoz köthető, hogy már az emberek, főként a fiatalok nem mozdulnak ki. És ezzel valóban én nem nagyon tudok mit csinálni, próbálunk mindenféle eszközzel, bérlettel, jeggyel, bizonyos szempontból néha ingyenes belépéssel kedveskedni. Én azt gondolom, hogy egy ilyen csapat, vagy ilyen csapatokért érdemes kijönni mérkőzésekre. Ma egy nemzetközi meccset láthatnak, hétfőn futszalnap van, minden héten van 2-3 olyan első osztályú mérkőzés, amire nagyon jó lenne, hogy minél többen jönnének. Én nem mondom, hogy kevesen vannak, 6-800 ezer ember mindig van, de én nagyon örülnék, ha egyszer láthatnék egy újra egy teltházas Continental Arenát. Egyébként válogatott meccseken természetesen van, illetve mindenkit arra bíztatok, hogy bármilyen sportágat válasz a palettánkról, akkor nyugodtan keressen engem, vagy bármelyik edző kollégát, mert szívesen fogadunk bárkit természetesen, attól függetlenül, hogy nyilván az eredménycentrikusság is egy nagyon fontos szempont, de próbáljuk együtt építeni egy Nyíregyháza sportéletét, úgyhogy ehhez a partnereket mindig nagyon szívesen fogadom.

0: Ahogyan az már korábban szóba került, a város kirakat alakulata a legsikeresebb jelenkori együttes a Fatum Nyíregyháza női röplabda csapata. És a sportigazgató szavainak hitelt adva a gárda és nem mellesleg a magyar válogatott csapatkapitánya a helyi klasszis libero Tóth Fruzsina. Ez itt még mindig a sporthely, most már lent vagyunk a küzdőtéren, és ugye a röplabdás lányok éppen edzettek, velem szemben pedig most már Tóth Fruzsina áll, és egyébként ugye a fejünk fölött a korábbi sikerek zászlói, és ugye nem tud nem oda nézni az ember. Ez ugye a jelen, és ugye ismételten a nemzetközi kupában tudtok szerepelni. Vannak első, második, harmadik helyezések bajnokságokból, kupákból, de azért a legutolsó ugye 2021-es, azóta egy icipicit talán, mint hogyha, ha nem is azt mondja, hogy hanyatlott a csapat, de nem jöttek úgy a sikerek, mint korábban. Mi lehet ennek az oka, illetve mi a realitás most, hogy miért küzdök ebben az évben?
1: Amiért küzdünk ebben az évben, az természetesen az, hogy újra egy ilyen szép kis emléket fel tudjunk tűzni a falra. Én szeretném az, hogy háromba végezzen a csapat, akár bajnokságba, akár kupába, akár mondjuk egy nemzetközi porondon. Úgy gondolom, hogy képesek is vagyunk rá, hiszen nagyon jó csapat jött össze ebbe a szezonba. Tényleg olyan nagy a kémia és az összhang a csapatban, hogy ahogy említetted, 2021-ben volt az utolsó ilyen, amikor tényleg ennyire egyben voltunk, úgyhogy ez már szerintem egy nagyon nagy löketet ad a Fedi, hogy tényleg együtt támogatva végigmeneteljünk ebben a szezonban.
0: És egyébként, ha az ember körülnéz, tényleg impozáns a csarnok, tehát majd, hogy nem azt mondom, hogy ilyen helyen nem is lehet rosszul játszani, azért döcögősen indult a szezon. Hogy áll most a csapat építése, és említetted, hogy nagyon jó az összhang, azért gondolom, hogy ez előbb-utóbb majd a pályán is meglátszik.
1: Én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon nehéz évnek nézünk elébe, hiszen azt lehet mondani, hogy az 1-től az 5. csapatig mindenki egy szinten van, és egyenrangú feleként tudunk küzdeni egész évben. Sokat számít majd az aznapító forma. Ahogy említetted, az első mérkőzés sajnos itthon vereséggel indítottuk a bajnokságot, de ahogy az edző is el szokta mondani, ezekből a úgymond vesztes szituációkban lehet a legtöbbet tanulni, és nagyon remélem, hogy akár ha még a jövőben van is ilyen, ezeket tényleg a csapat, mint ahogy az elmúlt pár hétben is együtt tudunk átlendülni rajta, hiszen tényleg nagyon hosszú a bajnokság, és tényleg nem tudjuk azt, hogy aznap mondjuk milyen formában van esetleg az ellenfél, vagy akármi is.
0: Nagyon fontos, hogy te nyíregyháziként, tőzsgyökeres hazai játékosként, saját nevelősű játékosként szerepelsz a csapatban, és ez egyfajta példát állíthat azoknak a fiatal fiúknak, lányoknak, akik szeretnék sportolni, hogy igenis jöjjenek ki röplabdázni, mert ebben a sportban nagyon jó potenciál van.
1: Pont ma jutott eszembe az, hogy 10 éve vagyok itt a csapatnál, és hogy mennyi mindent adott nekem ez a sportág a 10 év alatt. Én azt gondolom, hogy akár ha csak azt nézem, hogy barátokat, nagyon sok országba eljutottam, nagyon sok kultúrát megismertem, nagyon sok edzővel találkoztam, nagyon sok tapasztalatot szereztem a pályán kívül is, mindezek által, és akár a röplabda, vagy akármilyen sportág itt a sportcentrumon belül egy olyan pluszt hozzáadni az életedhez, amit akár a mindennapokban is tudsz használni. És tényleg olyan emberekkel ismerkedhetsz meg, akiket nem is gondoltad volna, hogy bármikor is az élet elé csodorhatnak.

0: A hölgyek után jöjjenek a férfiak, a sportág már kosárlabda, velem szemben pedig már Szobi Dániel, a kosárlabda szakák vezetője, a jelenleg NB1-b és Nyíregyházi csapat másodedzője.
1: Hallottunk már a férfi kosarasokról, akik ugye egy jó pár éve lifteznek fel le, és most ismét azért küzdötök, hogy visszajussatok az első osztályba. Azért ez nem volt mindig így, és hosszú éveken át a nyíregyházi kosarabda egy bázisa volt a magyar kosarabdázásnak. Hogy álltok most, és mik a mondjuk rövid és hosszú távú célok?
2: Igen, jól említetted, hogy liftezünk, ez egy jó kifejezés. Harmadik szezonunkat kezdtük meg a magyar másodosztályban. Én úgy gondolom, hogy egy meghatározó együttessé nőttük ki magunkat itt a 3 év alatt, és most már eljutottunk arra a szintre, hogy reális esélyünk van visszakerülni az élvonalba. November vége van lassan, tehát még a tyúkokat később számolják, azt majd tavasszal, de minden adott úgy gondolom, hogy jó csapat állt össze. A vezetőedzőnkkel, Meri Mehmedovicsal, ez már a harmadik szezonja a csapatnak, és most már a játékosok beértek, úgy érzem, hogy a befektetett munka elért arra a szintre, hogy most már reális esélyünk legyen.
1: Hallottunk arról, hogy Nyíregyházán nagyon fontos az utánpótlás nevelés, és az összes élcsapatban jelentős számú utánpótlás játékos, saját nevelésű játékos szerepel. Nyilván az a cél, hogy feljut ismét a Nyíregyház az NB1-be. Akkor ez egyáltalán elég-e manapság Magyarországon?
2: Jó kérdés. Igen, hát a 14 fős felnőtt keretből 7 nyíregyházi játékosunk van, saját nevelésű fiatalok. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó arány. Ők egészülnek ki rutinosabb magyar játékosokkal, illetve egy légióssal. Abban az esetben, hogyha sikerülne feljutnunk az élvonalba, akkor úgy gondolom, hogy az igazi nagy versenyelőnyt egyrészt a csapat financiális háttere mellett a saját magyar vagy akár helyi lokális mag adja. Vannak csapatok, akiknek ez nagyon erős. Például a Kokáért a Falkó Szombathelyen, akik egy nagyon jó generációt ki tudtak nevelni Perl Váradi vezetésével, és évek óta meghatározó csapat a honi kosárlabdázásnak. Sajnos úgy tűnik, hogy ez egy nagyon fontos sarkalatos pont. Mi is ezen dolgozunk.
1: És egyébként a városi megítélése milyen a kosárlabdának, hiszen azért ugye a röplabdás lányok lehet azt mondjuk a kirakat csapat, a futszal feltörekvő nagyon, és egy nagyon látványos sportról beszélünk. A kosárlabdának nagyon nagy tömegbázis van, én úgy gondolom háttérben is, hiszen azért változnak a grundon, kint a játszótéren nagyon sok helyen lehet kosárlabdázni. Egy viszonylag úgymond egyszerűbb és kisebb anyagi befektetést igénylő, mondjuk játékos szinten sportról beszélünk, és egy csapathoz tartozni mindig jó. De egyáltalán Nyíregyházán milyen most a kosárlabda presztízse, mennyi nézőtök van mondjuk, és tényleg hány játékossal, hány fővel dolgozik a kosárlabda klub?
2: Utánpótlás szakágat tekintve körülbelül 200 utánpótlás játékosunk van. Ez úgy gondolom, hogy egy elég jó szám, főleg annak fényében, tükrében, hogy a városon belül vannak más kosárlabda egyesületek is, illetve Debrecen, mint szomszédváros, kiemelt magyar akadémiaként funkcionál, úgyhogy a létszámunk az úgy gondolom rendben van. A kosárlabda népszerűségét tekintve Nyíregyházán ciklikusnak mondható, 5 évvel ezelőtt. Én személy szerint tagja voltam a feljutó bajnok csapatnak, akik aztán 2 évet az élvonalba szerepeltek. Nagyon jó emlékeket őriz, hogy a döntő, elődöntő folyamán majdhogy nem megtelt a csarnok, tehát több ezer néző is volt. Majd az élvonalban is a szereplésnek függvényében jöttek a nézők szép számmal. Amikor volt az a szezonunk, amikor Covid is jött, energiaválság, egy kicsit közbeszólt ez, és a csapat minősége egy kicsit visszaesett, ezáltal a nézői érdeklődés is. Most úgy gondolom, hogy másodosztályban szépen tornáztuk fel ismét, tehát jönnek a helyi kosárlabda szeretők. Biztos vagyok benne, hogy ha az eredmények jönnek, akkor szép számmal jönni fognak a nézők is, remélhetőleg már most tavasszal. Sajnos a hallgatók nem látják, gyönyörű a csarnok két végén legendák mezei. Emlékszünk rájuk, többek között Sitko Ernőre, akit nem lehet egyszer megkerülni, hogyha a kosárlabdázás, illetve a Nyíregyháza kerül egy mondatba, és nagyon szeretnénk ő előtte is tisztelegni, és ő érte visszajutni az élvonalba.
1: Egyébként mennyire ismerik Sitko Ernőt az itteni fiatalok? Tehát tudják, hogy ki volt ő, és hogy mekkora nagy példakép van az ő múltjukban?
2: Szerintem nagyjából tisztában vannak vele. Pont Ernőért rendezzük meg minden évben a Sitko Ernő emléktornát, élvonalbeli csapatokkal évről évre nyáron. Nagyon jó rendezvény, szívesen jönnek a csapatok is, top csapatokat, tehát Szolnok, Debrecen, Paksi típusú kaliberű csapatokat hívunk meg, és igyekszünk azért odafigyelni arra, hogy Ernő emléke nem újjon el.
1: Ugye említettük, hogy 15 szakosztály van a Nyíregyházi Élsport Kft-nek. Mennyire jó a kapcsolatotok a többi szakosztály, és mennyire nehéz mondjuk játékidőhöz, vagy egyáltalán időhöz jutni a parketten edzésileg? Mennyire nőtte már ki egyáltalán a kosárlabda és a Nyíregyházi Sport ezt az arénát?
2: Úgy gondolom, hogy most pont azon a szinten vagyunk, hogy még ez menedzselhető. Említetted a futszát, említetted ugye a női röpiseket. Mi vagyunk a harmadik élsport csapat. Hónapra hónapra szépen leülünk, barátságos légkörben megbeszéljük az adott hónapot, hogy kinek mikor van mérkőzése, ki mikor szeretne edzeni. Szerencsére tényleg családias, barátias a légkör. Valószínűleg még egy élsport kaliberű csapat, tehát például egy kézilabda már nem biztos, hogy úgy beférne, hogy edzés lehetőséget is kapjon abba az idő intervallumban, ami neki megfelelő. Mi most így hárman ezt tényleg barátságosan meg tudjuk osztani.
1: Ez itt még mindig a sporthely, még mindig Nyíregyháza vagyunk a Continental Arénában. Most már hallottunk a sportági hátterekről, beszélgetünk a kosarasokkal, beszélgetünk a röplabdásokkal, és most már fent állunk a halban, ahova a szurkolók megérkeznek az emeleten, alattunk a pálya, és velem szemben pedig most már...
3: Kőhalmi Rihárd, a Nyíregyházi Sportcentrum Non-Profit Kft. Ügyvezetője. Nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: Ha jól tudom, akkor ön felel gyakorlatilag a létesítményért.
3: Így van, ügyvezetőként létesítményüzemeltetéssel, utánpótlássporttal és szabadidősport rendezvényekkel foglalkozunk. Ez egy 100%-os önkormányzati tulajdonú non-profit Kft., amelyről azt kell tudni, hogy közel 1500 sportolónk van, ehhez tartozó természetesen 15 szakosztályunk, és itt végezzük el a utánpótlás nevelés feladatait, mellette rengeteg szabadidős sportot szervezünk a városba, és két létesítményért vagyunk felelősek üzemeltetés tekintetében, ez a Continental Arena és a Nyíregyháza városi jégpálya. Azt kell tudni erről az épületről, hogy a 80-as években, amikor épült, akkor a második legnagyobb sportcsarnoka volt az országnak. Ez azóta már ugye az infrastruktúrális beruházások révén, ez most már nem dobogós helyezés. 2015-ben újjáépítették, egy kicsit transzfervarrása volt, jelen pillanatban 2500 fő befogadására képes az intézmény. Most jelen pillanatban nem látjuk a teljes ülőhelyeknek a lehetőségét, mobil lelátókkal van megoldva a nézőtér alatti részek, de ha berendezzük esetleg egy zenés-táncos rendezvényre, és nem feltétlen sport rendezvényt akarunk, akár 3500 fő is nagyon jól tud kényelmesen szórakozni a csarnokba.
1: Mert hogy valóban ez egy multifunkcionális csarnok, és ugye, ahogy már hallottuk, több élcsapatnak is az otthona, de itt nem csak sportesemények zajlanak, tényleg egy kicsit hozzuk ide a hallgatókat, szembe velünk egy hatalmas nagy lettfal, jobbról balról ugye lelátók, a tetején VIP páhajok, ami számomra nagyon fontos, és nagyon tetszik, hogy itt a tetőszerkezet úgy van megoldva, hogy a természetes fény, mondhatom azt, hogy olyan szinten bejut a csarnokba, ami szerintem ritkaság és kuriózum, és ez azért szerintem picit más, mint a többi, vagy mint a megszokott.
3: Így van, hát amit megnyertünk a fénnyel, azt elvesztjük a fűtéssel, mert ugye kupolás tetőszerkezete van ennek a csarnoknak, nyilván elég magas is, ezáltal a meleg felfele áramlásával elég jelentős a fűtésköltségünk, de az új energetikai beruházások révén napelem segíti az energetikának a megkönnyítését, de azért így is elég jelentős ráfordítást igényel ennek a csarnoknak a fenntartása. Nem beszélve arról, hogy ugye alapjába véve ez egy régi építmény, bár fel lett újítva, de mi folyamatosan azért jógazda gondosságával építgetjük, csinosítgatjuk, és próbáljuk olyan állapotba hozni, hogy ez tényleg Nyíregyházának egy olyan helye legyen, egy olyan közösségi tere is akár, ahova szívesen járnak a városlakók is.
1: És tényleg, ha körülnézünk, minden adott ahhoz, hogy jól szórakozzanak mondjuk a sporteseményre kijáró nézők, hiszen ugye itt mögöttünk egy bár, egy nyitott terasz, és tényleg egy gyönyörű panoráma látszik innen fentről. De említett több kurszót is, például az, hogy tömegsport és hogy társadalmi szerepvállalás. Az élsportról beszéltünk már, az utánpótlás sportról is beszéltünk, amiről még nem beszélgettünk, az a közösségi sport. Maga a Continental Arena milyen szinten foglalkozik ezzel a kérdéssel, illetve a közösségi sportoni vágyok ki tudják egyáltalán használni ezt a nagyszerű létesítményt?
3: Természetesen azt kell mondjam, hogy maximálisan. Ebbe a csarnokba jelen pillanatban reggel 8-tól este 9-ig folyamatosan van valami fajta mozgásforma, vagy nagy rendezvény. Mi, mint kiemelt vidéki klub, nagyon fontos szerepet kell vállalnunk a Sportoló Nemzet programba is. Ennek a folyamányaként Nyíregyházán ezelőtt 10 évvel már beindult a Mozdul Nyíregyháza program, ahol 23 mozgásformában hetente tudnak a szépkorúak, a városlakók rengeteg fajta mozgást igénybe venni. Ebbe természetesen a Continental Arena is abszolút szerepet vállal. Hetente kétszer reggel 8-tól 9-ig gerinctornát szerveztünk az idősebb korosztálynak, de mellette az óvodásokat, az iskolásokat is különböző megmozdulásokra szeretettel látjuk, és hát ki is használja természetesen a város, meg a tankerületi központ, és a szakképzési centrum is.
1: És ugye a sporton kívül, illetve a sport mellett nagyon komoly egyéb rendezvények is gyakran beköltöznek a létesítmény falai közé.
3: Így van, zenés-táncos rendezvények, vásárok, kiállításoknak adunk helyt. A december az egy kimondottan nagy menet lesz, amire már most készülünk. Ugye különböző nagy cégeknek az évzáró bájaik rendezvényként jönnek be a csarnokba, ami azért egy kicsit bevétel szempontjából számunkra nagyon jó. A sport egy kicsit háttérbe szorul ekkor, de megpróbálunk nyilvánvaló, hogy helyet biztosítani a edzéseknek más különböző tankerületi csarnokokba a sportolóknak.
1: És azt hiszem, kezd csinálnak mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy akár nézőként, ugye a lehetőségek kelléktára végtelen, akár sportolni vágyóként, igenis jöjjön ki mindenki, aki még nem tette is, és mozogjon, sportoljon, járjon ilyen közösségi eseményre, hiszen ugye Nyíregyháza Magyarország 7. legnagyobb városaként, erre azt gondolom, hogy igenis van igény.
3: Igen, én is azt gondolom, szokták elődeim mondani, hogy Nyíregyháza egy sportos város. Én is gyakran szoktam szabadidős tevékenységeket végezni. Öröm nézni azt, hogy ha városba kimegyek egy szabadtéri futópályára, ott az délután, 4 után, este 9-ig is dübörög a futóktól, a szabadidős mozgást kedvelőktől, rengeteg szabadtéri kondipark a városba, és ezeket mind-mind maximálisan kihasználják a városlakók, szeretik a mozgást, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos nekünk is, mint sportvezetőknek, hogy abba az irányba tudjuk terelni városlakókat is, hogy nagyon fontos szerepe van a mozgásnak.

Kedves hallgatóink, ez volt már a Sporthely, melyben Nyíregyházára a Continental Arénába látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is, viszont hallásra!

Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, lendületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Profil, a Nemzeti Sport Rádió magazin műsora Csisztu Zsuzsával. Két hetente, kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, és ez itt a Profil, egy olyan magazinműsor, amelyben az élsport világának főszereplőit igyekszem olyan közel hozni Önökhöz, amilyen közel csak lehet, hogy az eredmények, a statisztikák és a számok mögött érezzük, amit felsejlik a személyiség, a karakter, a profil. Hazánk egyik legemblematikusabb sportcsaládjával évek óta terveztem egy portrébeszélgetést. A szülők külön-külön is szekérderéknyi érmet szereztek, az olimpiai ezüst és bronzérmes világ és Európa bajnok párbajtőrvívó Imre Géza, valamint felesége, a magyar női kézilabdázás ikonikus alakja, olimpiai ezüst és bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes és Európa bajnok Kökény Beatrix két roppant tehetséges gyermeket nevel. Sokáig éppen a szülők tekintély és eredmény listája jelentette a legnagyobb terhet. A ma már a Van Veszprém és a férfi kézlabda válogatott játékosa Imre Bence vállán, és lányuk Imre Szofi számára is, aki korosztályos világbajnoki ezüstérmes és Európa bajnok, ráadásul tehetséges kézilabda kapus az MTK-ban. De a vaskos múlton túl mit hoznak magukkal otthonról? Mit hordoznak a génjeikben? Kiben és hogyan keverednek a szülők klasszikus képességei? Ezekről a kérdésekről nem tudtunk és nem is akartunk elugrani, sőt a szülői féltés és az izgalom kérdései is terítékre kerülnek, de talán a legkényesebb téma is az, hogy a szülők két olimpiai ezüstérmét, netán elveszített aranyát, miként dolgozta fel a család együtt. Erről is szó esik a Profil legújabb, a Kökény Imre családdal készült portrébeszélgetésében.
3: Büszkeség, hogy azért, amikor így kirepülnek. Jó, hát valami jó munkát végeztünk, aztán megállják a helyüket. Hát jó, lehet, hogy mondjuk nem lesz belőle egy díjnyertes séf, oké, okay, nem ez a cél. Na, de azért nem hal éhen, meg mit tudom
4: hát én. Mert van a telefonja is tud rendben. Tehát azért nem hal egyébként éhen, tehát magának azért nem nagyon főzött, pedig mindenféle okos eszközt kivittünk, hogy tudjon. De
3: komolyan?
4: Hát az Airfryer szerintem egy nagy találmány.
3: Igen, igen, igen, igen. És hány szó volt bekapcsolva?
5: Az első két hétben volt talán bekapcsolva, két alkalommal utána.
3: Igen, ez szokott lenni az ilyen háztartási eszközök sorsa.
5: Igen, úgyhogy nem kellett annyit takarítani az Airfryert.
3: Milyen, milyen jó dolog is ez. Igen. Azért nem titok, hogy mi ezt a találkozót szerveztük, hogy hát, ha össze tudjuk hozni Németországban. Hát nem volt egyszerű, de egyszerűen nem jött össze, pedig mindenféle naptáregyeztetéseken túlestünk, mert azért megnéztem volna ugye azt a kis kuckót, ahol te ott ezt a önálló életet megkezdted. De tényleg neked, Jézú, volt aggodalmat, hogy a fiat hogy fogja megállni a helyét? Tehát nem tudom, hogy...
6: Csak az volt.
3: Csak az volt.
6: De nem értem a múlt időt.
3: Ja, oké. Okay. Ja, most végül is Veszprémben is végül csak megvárom helyét. Szóval nem tudom, amikor az ember így látja a gyerekét így felnőni, és tényleg gyakorlatban kimerem jelenteni, néha azt érzi, hogy úristen, életképtelen lesz. Tehát hogy aztán valahogy mégis megoldják. Szóval ezt hogy rendezted le magadban?
6: Ezt meg nem egészen értem, hogy hogy oldja meg, de valahogy megoldja, ez igaz. Vannak nekem kétségeim ebben kapcsolatban, de valahogy működik a dolog. Egyébként jó érzés azt látni, hogy azért most már tényleg ilyen felnőttként, és amikor hazajönnek, akkor is most már felnőttként lehet velük beszélgetni. Néha.
3: Az mind múlik, hogy éppen milyen felnőttként.
5: Nem értem, nézett rá.
3: Te vagy az, aki lesz nehezebb megmondani.
5: Hát igen, szerintem.
6: Milyen ötletekkel áll elő.
5: Igen, én vagyok.
3: Például.
5: Nem, igazából én, tehát alapvetően szerintem én vagyok az a gyerek kettőnk közül. A Sofitól egyrészt félnek, tehát a Sofia, ki Németországban úgy hívják ezt, hogy séf, azaz a főnök otthon, tehát tőlem meg annyira nem, de alapvetően szerintem én vagyok az, aki érzelmileg talán ingadozóbb így a kettőnk közül, és sokkal többször van, nem az, hogy rossz kedvem, de hogy azért nem mindig van teljesen jó kedvem, meg nyilván azért én hazaviszem sokszor a munkát Szóval én otthon sokat beszélek kézlabdára, nem kéne, de sokat beszélek, és panaszkodok nekik. Legyen az bármi tényleg, szóval bármivel kapcsolatban, úgyhogy talán velem van ilyen szempontból. Most így, hogy így hazaköltöztünk, vagy hát voltunk otthon mindketten, vagyunk otthon mindketten, így velem van talán a több probléma.
3: Ebben a közegben nem hazavinni a munkát, azt szerintem majd, hogy nem lehetetlen, nem? Tehát, hogy mindenki masszívan benne van a napi aktuális sportban, adott feladatkörben. Egyedül ő az, aki nem tudja letenni ezt az ajtóban? Nektek sikerül?
4: Szerintem egyikünknek se sikerül, tehát mindenki hazaviszi. Igazából a Szofi tényleg egy nagyon tudatos, meg nagyon jól felépíti a kis saját életét. A Bence meg még ahhoz képest, hogy a Bence idősebb, ő még nagyon gyerek, még nem gondolkodik így előre. Szofi az gyerekkora óta egy ilyen komolyabb gyerek volt, és hát azt mondta Bence, hogy félünk a Szofi, tehát igazából nem félünk, csak amikor Szofinak rossz kedve van, akkor tudjuk, hogy akkor őt nem kell felhívni telefonon, nem kell vele beszélni, ő el szeretne vonulni, egyedül megoldani ezt a dolgot, tehát ebben más, igazából akkor nem zaklatjuk. Tehát például van egy meccse, ami nem úgy sikerül, akkor tudom, hogy én nem is fogok hívni, mert akkor nincs jó kedve, nincs is kedve erről beszélni, aztán másnap, ha beszél róla, ha nem.
3: És vajon abban a korban, amikor ti kezdtetek, Kopetka Béla bácsi?
6: Igen.
3: Tehát ő mit tudott? Mi volt az a varázs, amitől olyan nagyon-nagyon sokáig tulajdonképpen összekötött veleteket ez a sportág?
6: Szerintem ilyen szempontból ez talán most is megvan, hogy megszeretetni a sportágat, és az, hogy szól a gyerekekhez az adott edző, szóval ő jól szólított meg engem, legalábbis biztosan. De
3: azt mondjuk, hogy te is tőrözőként kezdtél, aztán
6: igen. De mindenféleképpen ez benne van, hogy tudják megfogni, hogyan tud velük kommunikálni, és valóban egy kicsit most már változik a mostani gyerekeknek a hozzáállása, vagy az értelme. És nem rosszabbak vagy jobbak, hanem mások egy picit, és meg kell tanulni ezt az edzőknek, hogy másképpen kell egy picit hozzájuk szólni, más a kommunikációs szint, más a szavakat is kell esetleg használni, de azért lehet őket is venni a sportra.
3: Igen, de megtanulják, szóval most eszembe jutott mondjuk például Lorenz László és az ő stílusa. Tehát, hogy ő ma kapta munkát, Köke, szerinted?
4: Hát ő szerintem ma nem hiszem, hogy kapna munkát, és még azt sem hiszem, hogy nem tanácsolnák el itt az egész sporttól az ő, hogy mondjam, ilyen nagyon szabad szájú, és hát igazából, ha ma úgy vesszük, hogy amit mi kaptunk verbálisan, az ma nem állná meg a helyét, de mi ebben nem, tehát ebbe akkor nem gondolkodtunk, elfogadtuk, mert azért a nagy rész azért ilyen volt az edzőknek.
3: Mondjuk meg, hogy ez volt a világ, amiben felnőttünk.
4: Igen,
3: nem?
4: Igen.
3: Tehát ezt én magam is ez... meg tudom erősíteni, igen, tehát, mi ugyanígy éltük
4: tehát
3: meg.
4: Biztos vannak olyan szituációk, vagy voltak a múltban is, amikért emberek mondjuk, akiket sajnálok, sportolók, mert olyan helyzetbe kerültek. Nem azt mondom, hogy természetes, de majdnem, hogy természetes volt, hogy velünk így beszélt az edző. És az volt, hogy megerősödtünk ebbe, vagy feladtuk. Uh-huh. És általában megerősödtünk.

0: be kellett állnom a sorba. Mondjuk szerintem egyébként ez jó hatással volt így utólag rám, akkor nem éreztem annak.
1: Jó, hát a fegyelem kialakulásában azért ennek biztos, hogy volt szerepe. Ja. Volt olyan, hogy otthon azt mondták a szülők, hogy az edzőnek igaza van. Tehát fogadjuk el.
2: Szerintem nagyjából mindig így volt egyébként. Tehát egyrészt szerintem ez egy kicsit ilyen tanító módként is működött náluk, hogy bármi is van, az edzőnek van igaza. Azt gondolom, hogy ez a jó mód, vagy én is ezt vallom, hogy egy szülőnek inkább arra kell terelni a gyereket, hogy te tegyél többet az edzők, mint hogy mindig az edző a hibás. Dolgoztam olyan edzővel gyerekként, akik még úgymond a régebbi generáció is, és volt egy-két úgymond csúnyább szavuk esetleg, de nem úgy vettük, még szerintem az én generációm nem úgy vettük, aki úgy vette, az elment, és az úgymond csúnya szóval lemorzsolódott. Aki meg ezt így elfogadta, meg így megtanulta kezelni, az meg megragadt, és ott maradt. És szerintem ez az, amit anya mond, hogy ez a mai generációban már a gyerekek nagyon, nagyon érzékenyek, és nagyon könnyen megsértek, illetve a szülők is már talán tényleg így nagyon, nagyon érzékenyek az ilyenre, és emiatt talán sok gyerek vagy abba hagyja, vagy elmegy, és az se jó, hogyha egy gyerek 15 évesen az 5. klubjában van, mert hát, az nem előrelépés szerintem.
1: Igen, az valóban valószínűleg neki se, és hosszú távon nyilván a klubváltások miatt senkinek sem jó. De olyan érzés nem volt bennetek sose? Persze, nektek könnyű. Hát ti már, nektek sikerült, meg minden. Nem volt ilyen érzés benned, Szofi, hogy ők egy másik nézőpontból nézik a te problémádat? Ha egyáltalán engedted, hogy nézzék?
3: Nem, úgy nem volt ilyen érzés bennünk. Szerintem mindig is jól látták a helyzeteket, szóval, hogy nem volt ebből fakadóan így probléma, ha ezt látom. És tényleg az, hogy minket is próbálnak, vagy erre neveltek, hogy inkább először mi tegyünk, mint hogy mindenki mást okolnánk, és ebben szerintem mind a ketten így mai napig így dolgozunk, meg így éljük a mindennapjainkat is, meg hát tényleg a sportba, szóval nem.
1: Mikor éreztétek meg először azt, és annak a terhét és súlyát, hogy itt vagytok ti ketten, két egyénileg is nagyon-nagyon sikeres sportoló, és mind a két gyerek elindult ezen a versenyszerű úton. Tehát ez most már ennek a felesett tréfa, hogy úristen, ennek az összes terhét viselni kell, hogy kik vagyunk mi, és kik lesznek ők, és hogyan lehet ezt rájuk nem tenni, a környezetet ezt lehetőség szerint erről leválasztani. Hány év betelt ez, és szerintetek mikor jött el, ha ez a pillanat eljött, Gézu?
4: Ez nekik volt igazából inkább teher, nem nekünk, hanem nekik volt ez rossz, hogy megkapták, hogy a szüleik miatt esetleg előnyt élveznek, vagy könnyebb nekik, bár inkább nehezebb volt nekik, szóval igazság az, hogy ez inkább valóban teher volt, és amikor ezt megkapták, azt visszahallották, az nekik nem esett jól. Eteve küzdöttek egy pár éven keresztül, hát a Bence volt főleg, aki talán még hangosabban kapta ezt, és
1: ilyen konkrétan? Volt ennek kézenfogató?
2: Most így személyesen nem emlékszem, de úgy azért nyilván az interneten még mai napig, tehát most már nyilván kevesebb.
4: Én most is olvastam valami hozzászólást, okosan elolvastam egy-két hozzászólást itt a átigazolás ügyében, és akkor a válogatott kapcsán, és akkor ott volt, hogy azért ott is még mindig ez jött, hogy a anyuka kedves fia, szóval egyszerűen. Szóval én nem tudok mit kezdeni, ezen tényleg csak nevetni lehet, mert szerintem kiharcolták maguknak, és bizonyították, hogy valóban megérdemeltem vannak ott. És egyébként hozzáteszem, hogy mi tényleg soha nem szóltunk egy pozitív szót valaki, hogy az ő érdekünkbe
1: szól. De azt azért az ember egy ilyen nagy döntő előtti éjszakán az végig gondolja, hogy azért ez körülbelül vajon nekik most ott belül milyen terhet jelent, és hogy ne nyomja őket össze az, ha nem úgy sikerül. Ti azért ott voltatok a világ csúcsán.
5: Ez egy nagyon érdekes, ugye az ember, ha a saját sikereire harcol, azt nem éli meg úgy, mint amikor én a Gézu miatt izgultam, és a gyerekek miatt még triplán izgulok, és rajtam nagyon is látszik.
1: Hogy én... tévéközvetítésekbe keresik az arcotokat. Ilyen színű szokott lenni körülbelül az arcodat.
5: Igen, de hát, hogy nekem ez borzasztó. Tehát én annyira tudok izgulni értük, hogy hát ez már tényleg...

0: nem egészséges néha. Úgyhogy nem is tudom, hogy ezt majd hogy fogom tudni levetkezni. Amik ilyen kisebbek voltak, akkor én is ilyen játékként fogtam föl tényleg, hogy a saját örömükre csinálják, és tényleg, ha ügyesek, akkor örülünk, ha meg kikapnak, akkor nem baj, mert nyernek legközelebb, de most azért már ilyen olimpián, a Bencénél, vagy világbajnokságon, a Szofinak is egy csomó meccse olyan, hogy izgalmas, hát neki is azért a válogatottban, ő ugye sokkal sikeresebb egyébként az utánpótlás válogatottban, mint a Bence, mert ő kétszer volt Európa-bajnok, és egyszer volt világbajnoki ezüstérmes, meg világbajnoki bronzérmes, ugye a Bencének egy világbajnoki ezüstérme van.
1: Na tessék, ugye?
0: Ugye, és azokat
1: biztos,
0: is...
1: Biztosan erős rivalizálás köztetek még.
0: És ezeket megélni már akkor azért ott már komolyabb történetek voltak, persze, hogy nagyon-nagyon izgulunk, úgyhogy nekik sokkal könnyebb, mint nekünk, mert ők tudnak tenni azért, hogy a pályán
1: hát
0: megoldják.
1: Nem tudom, hogy mondják el, ők ne könnyebb? Tehát azért anya-apa múltjával ez könnyű? Most őszintén, Szofi, de tényleg?
2: Szerintem már elértünk ahhoz a ponthoz, hogy ez ne zavarjon minket, és ne legyen rajtunk teher. Nyilván tudjuk, hogy milyen eredmények vannak mögöttük, de szerintem mindenképp a magunkért akarunk, hogy még jobbak legyünk, még nagyobb eredményeket érjünk el, szóval én már nem érem meg ezt így tárként.
1: Szóval te le tudtad tenni ezt a apa vagy anya árnyékát típusú dolgot, ugye? És amikor az embert az évkézilabdázójának választja 2024-ben, akkor onnantól te már a saját jogodon vagy, Imre Bence?
3: Én úgy gondoltam már előtte is, hogy ezt kiharcoltam, szóval ez nem minden egó nagy képviség nélkül. Én azt érzem, hogy az Európa-bajnokság és a kvalifikáció az olimpiára az volt az időszak, amikor ezt be tudtam úgymond biztosítani úgy magamnak igazából, meg úgy az embereknek, hogy akkor most már úgy itt vagyok én, és nem miattuk, meg nem...
1: Hanem a saját jogodon.
3: Ő gyerek, igen, de egyébként ezt ők is utána nyilatkozták, hogy megmondják is úgy, hogy most már úgy jönnek oda gratulálni nekik, hogy mond miattam, úgyhogy ezek nyilván jó érzések, de ami nem zavart feltétlen annyira, tehát nem volt se az, hogy emiatt extrémen rosszul éreztem volna, de nyilván nem azért kezdtünk el kézilabdázni, mert hogy mondjuk miattuk, vagy bármi, hanem szerintem mind a ketten akartunk is, én nagyon korán ugye, de utána Szofi is azért elkezdte, és hogyha nekem volt is egy olyan időszak, hogy abba akartam hagyni, de aztán végül azért az ő segítségükkel, tehát azért ott kellett segítség tőlük, hogy azért ott egy kicsit mondták azt, hogy ne hagyjam abba, mert tehetséges vagyok. Úgyhogy visszatérve, szerintem ezt már ki tudtam harcolni, de nyilván ez most mondhatnám, hogy olimpiai bajnokok lettünk volna Párizsban, akkor se valószínű, hogy mindenki elégedett lenne most. Tehát az...
1: Én azért tudnék két embert, aki elégedett lenne.
3: Igen, ez a kicsit talán kicsit irigyelem anyáikat, nem tudom náluk, hogy volt, de szerintem náluk az egy kicsit másképp volt, hogy ugye a mai ez a média, ugye, hogy minden hír nagyon gyorsan jön, sok hír van, sok hírt kapnak az emberek, emiatt pont tegnap beszélgettem az egyik volt válogatott be egy csapattársammal, Lékai Mátéval, és írtam neki egyet, hogy elkérte tőlem a két évvel ezelőtti portugál meccset, és hát én tudtam, hogy hol kell keresni, mert azért egy párszor visszanéztem. és akkor hát ugye most azért nem a legjobb korszakát éri azóta a válogatott,
1: Sajnos,
3: és főleg ez az év, ez nem úgy sikerült eddig, és pont mondtam, hogy két év alatt mennyit változott az embereknek a véleménye akár velünk kapcsolatban, és hogy így a válogatottal kapcsolatban, hogy tényleg akár ugye most egy edzőváltáson megyünk keresztül, meg tényleg, hogy azért ott majdnem azt mondom, hogy mi voltunk abban a pár hétben a királyok, aztán most meg mindenki azt mondja, hogy a kézilabdába minek fektetünk ennyi támogatás, meg stb., mert hogy ezt nem érdemeljük meg, ezt nem gondolom így. Igazából ez nyilván ez mindig az adott eredmény, tehát csak kicsit szomorú is, hogy persze, hogyha ha nem vagy annyira sikeres, akkor ez sokszor jó is, hogy elfelejtik gyorsan, de általában sajnos az megmarad az emberekbe. Amikor meg sikert érsz el, azt meg azért könnyebben felejtik az emberek.
1: Milyen érdekes, ugye, hogy azon, hogy nagyon könnyen túllépünk. Pedig hát én azért édesapátok és édesanyátok szárnyalását újságíróként végignézhettem, és tényleg elképesztőek voltak azok az évek minden szempontból, és ez a tartósság is. De ugye van itt egy kérdés, amit velük kapcsolatban mindig szoktak emlegetni, ugye, hogy két olimpiai döntőt hoznak mindig szóba. Ti ezt valaki beszéltétek, hiszen mind a kettőjüknek azt gondolom páratlanul sikeres pályája van, és hát csinálja utánuk bárki, tehát mindig ezt szoktam mondani. De valaha adott esetben az a Sydney döntő, vagy ez a riói döntő, itt családon belül szóba került?
3: Akkor kezdem én. A Sydney döntő nagyon kevés szám, mert nem, még akkor ugye úgyhogy nem éltünk a húgommal, és emiatt így nem nagyon éltük át, és most láttam, nem tudom, hogy én láttam, én emlékszem, hogy kazettán megnéztem, így a meccsét anyák, nem tudom, a Sydney döntő, kazettán, még én pont én, avaj még belekerültünk, meg voltatom kazettán, és azon néztük, de úgy inkább az csak, hogy mondják nekünk, de igazából így, persze, fenn van a neten, meg tudtuk nézni, de hogy így nincs meg előttünk az, hogy még nem tudjuk úgy átélni, mert akkor ugye nem éltünk, és inkább, és nagyon sokan mondták nekünk annó, meg most is a szurkolók, akik legfőképp kézilabda szurkolók, hogy anyáik csapata, stb. De hogy így az így nagyon nincs meg előttünk az a kép, de ettől függetlenül...
1: Annak a fájdalma, vagy amit ezzel kapcsolatban a közvélemény mond, az tulajdonképpen hát, mondani nem érint meg.
3: De hát nyilván megérint, de hogy igazából úgy tényleg úgy nem tudjuk, hogy az anyának úgymond milyen érzés volt, még mondjuk 2016-ban úgy azért az nyilván másodnak, akkor már nem is az, hogy 5-6 évesek voltunk, hanem már azért úgy én voltam 13, te voltál 12 már, úgyhogy azért azt már úgy feldolgoztuk.
2: Néztük. Igen, úgyhogy... én anyával voltam, hogy
3: jó. Én meg edzőtáborban voltam egy kicsikét, de az, ami úgy így megmaradt, meg úgy apa versenyei. Úgyhogy igazából így anyát, én egyre emlékszem anyát, talán egy debreceni gála meccsen láttam, hogy szóljára úgy kézilabdázni, de úgy
1: és ugye volt?
3: Úgy emlékszem, hogy igen, de és azt mondom, pont nem is nem akarok butasan mondani, hogy dánok ellen játszottak, úgyhogy...
1: Sydney döntő.
3: Igen, a Sydney döntő is szóval. Tehát nyilván az akkor is, akkor még kisebbek voltunk, nem voltunk...
0: Igen, szerint, 2010-ben.
3: Igen, szóval még 7-8 évesek voltunk, szóval igazából úgy anyai nincs, anya meccsé nincsenek így nagyon megelőttünk
1: szerintem. És neked, Sophie?
2: Igen, azt ugye hát anyával együtt... Hát, néztük,
1: ő volt a másik szobában. Vagy ő elfordult, vagy
2: kiment? Anya kiment a szobában, és emlékszem, hogy az egyik barátnőm is ott volt, ő meg kiment az erkélyre, és én voltam az egyedül, aki így nézte, de így fél szemmel mertem nézni. Igen, azt ott anyával együtt éltük át annak a szomorú végfejletnek a jelentét, és igen, valóban, amit a Bence mondott, hogy ezt azért jobban át tudtuk élni, mivel hogy már azért tényleg hát így már kezdtünk felnőni, de hogy már nem az, hogy tényleg kicsik voltunk. Anya azért ugye, ő szokott mesélni, néha így előbukál ez a történet, de valóban azt nem tudjuk úgy átérezni, hogy ez neki mennyire lehetett fájó. Én meg hát ugye sokszor felmerül, hogy azért mégiscsak jó lenne, hogyha a mostani kézilabda az ugyanilyen eredményeket érni, és akkor így mondjuk második, de hogy azért mégiscsak most meg azért elfogadnánk.
1: Persze, mondjuk is azt mondom, tehát tessenek utánok csinálni, és akkor igen, lehet panaszkodni. A világ egyik legelegánsabb nyilatkozata mégiscsak hozzád fűződik, ez a 8 percig olimpiai bajnoknak éreztem magam. Állottok még egyáltalán és mivel? Vagy ez már azért annyira távol kerül? Hogy az ember most már a gyerekeiben éli meg tulajdonképpen ezeket a dolgokat?
4: Abszolút nem. Szóval már ez egy kicsit azért tényleg most már a belegondolunk 10 éve lass.
1: Már az is új is.
4: Igen,
1: már jó,
4: 10 éve.
1: Igen.
4: Szóval így távolodik el, és már csak a szépre emlékezünk.
1: Nem, például az 4 évvel korábban meg egyéni bajnok lettél. Tehát azért ott a világ tetején voltál. Azért az...
4: Igen. Volt ilyen is.
1: Az is eltávolodik? Azért az...
4: Hát, nem, ezek jó emlékek persze, de ugye a napi életben azért ebben foglalkozom, hogy hú, most hányszor nyertem, mit nyertem, vagy mit nem. Vannak más tényleg fontosabb részei az életnek, vagy nem az, hogy fontosabb, mert másképpen fontos inkább, talán ez a jobb. És inkább izgulunk a gyerekek meccsein.
0: Persze, és, hát azt látom.
4: Nem, tényleg szívesebben nézem most már őket, vagy járok ki más eseményekre, szóval már nem a múltból élünk, vagy nem a múltból élünk.
1: Hát, de ugyanakkor meg nyilván, hál' Istennek, ez egy olyan mag, amire minden más is épül, és ha rájuk nézek, akkor tényleg egészen elképesztő elegye mind a két gyerek, mindkettőtöknek, és ha képességeket nézzük. Szóval olyan, amit az ember felismer, hogy fú, de jó, hogy azért ezt mint hogyha az ingényeimből hoztam volna, ezt talán esetleg tőlem. Tehát mind a kettő a maga nemében, azt gondolom, hogy nagyon éles. Didi, cserjék!
0: Hát van olyan, amit persze az ember lát, hogy... Tehát szerintem a Bence az tényleg, főleg amikor még kisebb volt, de most is szerintem tiszta Gézu így kinézetre, bár sokan mondják, hogy ugye a szeme az enyém, így az arcából is, de hát én látom azt a gyorsaságot, amit biztos, hogy nem tőlem örököl, tehát az édesapjától. Szofiba látom azt a tudatosságot, ami a Gézuba benne van, Bencébe azt a játékintelligenciát, ami bennem volt. Úgyhogy azért látok bennük, így magunkra ismerünk, és a Bence egy kicsit szerencsésebb volt, mert mindenkitől a jót balkezes, ugye, jó gyors, jó magas a tugrik. Szofinak a mozgáskoordinációja az enyémre hasonlít, de hál' Istennek, ő vele már foglalkozott atléta egy kiskorában. És
1: azt éreztem, azt, mintha egy kicsit negatívan csomagoltad volna.
0: Hát az negatív, hogy az én mozgáskoordinációm az szörnyű volt, és ugye...
1: Egész sokat kihoztál belőle.
0: Hál' Istennek most már kicsiként foglalkozott velük atléta edző, és azért ez nagyon szépen kijavította a mozgását, úgyhogy ő is már... Hát fény évekkel előrébb van tőlem, mert én mindig mondom, hogy én ennyi idősen hány kiló voltam, ő hány kiló, de azért nehezebb nálam, mert izomzata sokkal nehezebb. Hát nekem ebben a korszakomban, emlékszem, nem volt vádli, meg nem volt semmilyen izomzatom, mert annyira még
1: nem is érte az ember, hogy ezeket az eredményeket hogy hoztad össze, ha minden ilyen negatív. Köszönjük szépen, hogy egy picit beleláthatunk, és megéreztük ennek a csodálatos hátterét, ennek a dinamikáját, hogy végül is nektek milyen szépen és kereken alakul a pályafutásotok, amihez nagyon sok sikert kívánok. Köszönjük szépen.
5: Az elmúlt fél órában Kökény Beatrix, Imre Géza, Imre Bence és Imre Szofi hazánk egyik legsikeresebb sportcsaládja volt a Profil vendége. Köszönjük a figyelmüket, és búcsúzik a műsorvezető Csisztu Zsuzsa.
6: Ez volt a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egérszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, füzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!